0: A lábammal úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést, sajnos a farmatoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
1: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törő Csík sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
2: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokoddal mi történt?
3: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
2: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolt ezt, hogy gipszbe tegyék?
3: A csípőmet ne engedjék forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
2: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
3: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejükön. Volt két kis horzsolás, más semmi.
2: Te elől ültél a vezető mellett?
3: Igen, elől.
2: Milyen kocsi volt ez?
3: Fiat 500-as.
2: Sokan fölvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátkozni, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
3: Előfordult már ilyen máskor, és nem csűrűn, de előfordult, és akkor...
2: Siettetek valahova?
3: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
2: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
3: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
2: Be volt már minden csomagolva?
3: Még nem volt.
2: Mivel telnek itt a napjaid a kórházban?
3: Elég egysikúan telnek el, mert pihenésre és türelmesen kell feküdni, olvasok, tévét nézek rá.
2: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted a lapjaid.
3: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
2: Haverok közül ki jött be először?
3: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Honvédban, szóval tényleg nagyon sokan.
2: A tévét ki hozta be?
3: Ezt is a Zoli hozta be.
2: Tebedli?
3: Igen.
2: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
3: A Szepesi Gyeri vasárnap bejött, és nagyon jól esett, és biztatott, hogy valószínűleg, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés már, de hát türelmesen ki kell várni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
2: Mi az, amiről álmodsz?
3: Hát egyenlőre semmiről.
1: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törő Csík állapotáról és kilátásairól.
4: Törő Csík Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípőízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Az mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törő Csíkre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törő Csíkből már nem lesz fotbalista. Törő Csíkből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
1: A baleset után Törő Csíkéva a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
5: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betette a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
6: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
5: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonult, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
6: megváltoztatta ez az ő

0: személyiségét?
1: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
0: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
1: Szerintem a magánéletben is, igen.
2: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent A törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
3: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredjél, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
2: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
4: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televízió nem szerette, hogyha ezt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár ilyen reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, másrészt ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
2: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
5: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi idő telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
0: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
5: Mentálisan abból a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokkal többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározó szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetileg bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
6: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyisérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
2: Az MLS szigorúsága a svájci elleni tavaszi VB-selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak. Majd a későbbiekben is kulcs szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
7: Törőcsik szerepelt az utóbbi három edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de két hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
2: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
8: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság. Hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi, hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
9: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
8: Különben a zenét szereted, nem?
9: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
8: Ki a kedvenc együttesed?
9: Hát Magyarországon az Omegát és a Hobo Blues Bandet szeretem.
8: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
10: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítettük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
8: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
9: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
8: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
10: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
2: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végülis a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az egy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban, tehát hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán egy hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejet a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott külföldre szerződni. A Montpellier-nél légióskodó, de már visszavonulni készülő Zombori Sándor ajánlotta a klub vezetőségének maga helyett Törőcsiket, s a másodosztályú francia klub stábja a Nés stadionban megrendezett, kettős rangadón nézte meg a kiszemeltet. Az Újpest éppen a Ferencvárosra játszott, a lilafehérek 9-esen nem nyújtott igazán meggyőző teljesítményt, olyannyira, hogy érdekes módon a kiállításával győzte meg a franciákat. Amikor ugyanis a játékvezető leküldte Törőcsiket a pályáról, a Nés stadion közönsége felállva figyelte a történteket, amiből Louis Nicolin, a Montpellier tulajdonosa arra következtetése jutott, hogy itt nem akárkiről van szó. A francia klub végül 150 ezer dollárért szerezte meg a magyar játékost, aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, s balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyei Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
4: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került. Majd a legendás Mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályánál leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörés szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújdica István idézi önöknek.
5: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér. Sőt, ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
6: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Pótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére 2 gólt is lőtt, valamint 3 gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
7: Nagyon nyíltan jövök. 86-tól elég kemény az elhivatált életem volt. Elég kemény időben a bírnoka. Van a korlalmán bírom. Tudján jó volt. Van a tiszta terüldés, és utána vannak a linduló pedig, és ezek váltják.
8: És hogy állt most ebben a harcban?
7: Hát most a tiszta indul megint. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy két pillanatos elhajlás, most megint a tiszta lemélem, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
0: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen 3-szoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
9: Elértem azt, hogy például Peli azt mondta rólam, hogy azt hitte, hogy eddig nem soha nem felejtem nyilatkozatát, hogy azt hitte, hogy egy jó befejező csatára vagyok, hogy látja, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
0: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét, Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
10: Én azt mondom, hogy ha csak nem, de tudod meg később előtt. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágyat nem csinálják, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
0: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
11: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
12: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
11: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
0: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a Berceli gondozó intézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, és attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
2: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy ilyen építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságba keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban azért közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye, ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint viszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világ válogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy 4 csatár volt benne. Jó, az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, akkor nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
0: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál, ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről a könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
13: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát azt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, egy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologban lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
0: A korábbi szövetségi kapitányt, Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
14: A mosoly. Állandó mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
12: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
14: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy ő mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játékfelfogás, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájfölttörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkolói is sokat jártak át a Negyedi útra azért, hogy ők lássák játszott.
0: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
15: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Liga-Fehér Klub története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41-néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
0: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
16: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, tudnám Göröcs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görös Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmi vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani. Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten. Varga Zoli és Görös Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
17: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, ha nem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
12: És mit gondol, mit szólt volna?
17: Hát valószínűleg flagmám fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
12: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
17: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának. Nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztárra valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
12: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
17: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem, hát nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futnak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
0: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
11: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petit Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Amikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
0: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban alig ha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
18: Ha újra kellene kezdeni, mert nem tudom, hogy egy erre, akkor mi változtatna?
19: Talán abban, hogy most már mostani
18: érett fejjel,
19: ami azért hülyessége így visszagondolom, mert mindig mondták, hogy lenézz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
0: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutón munka, Bredák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
20: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó BEK és BL döntők történetében merítkezünk meg. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok! Láttok magatok előtt hat borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör. Emlékezetes BEK és BL döntőknek.
3: Mindenki húzzon egyet?
2: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy el picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz,
4: akkor igen, akkor ugye egyszerű.
2: De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Nem. Van rajtuk szám, vagy nincs meg
2: szám?
3: Hát egyébként van.
2: BEK és BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
3: Vagy? Persze, hát beszélgetünk.
2: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy begyöntőről lehet szó.
3: Ez a 99-es.
2: Nagyszerű.
3: Ez a Manchester Bayern.
2: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
3: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
2: Megvan, igen, az egyik megvan.
3: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
2: Nagyszerű.
3: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen.
2: Kit keresünk tehát akkor?
3: Blomqvist.
2: Nagyszerű.
3: Ő volt.
2: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
3: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
4: És Johansson elnök úr sem.
3: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
4: Hozzáteszem joggal. Mit mondott a United játéka?
3: Teljes joggal.
2: Mit mondott?
4: Na,

0: jár be.
1: Klasszikus csodacserék.
2: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
1: Hát,
0: Collina.
2: Nagyszerű.
1: Jó.
2: Megtaláltam, most elrabolta a válasz lehetőséget.
1: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
0: De ezért elmondtad azért, neked adom. Vagy
1: tudtam volna.
2: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpassz Teddy Sheringhamnek?
1: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt, miután aztán Strunz rossz helyre fejelte ki a labdát.
0: És Fink. Fink.
1: Vagy Fink, nem Strunz, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
0: Hát, született, ment a hószor, és visszafejelték.
1: Igen.
0: És volt, hogy kirúgja, és nem találta el.
1: És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
0: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábára, onnam a Sheringham egyből rárúgta.
2: Nem.
1: A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
0: Tényleg abba beleért.
1: Most nem tudom, a Giggs talán?
2: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az egy eltört lövés.
3: Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
1: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy kirúgta volna a világból, ahelyett oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
2: Soma már bontott egyet.
0: De még nem néztem meg.
2: Tomi, veled folytatjuk. Igen. Akkor. Jön a következő borítékat.
1: Hiába bontogat egy
2: kicsit. Ezt a borítókat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
3: Jézusom.
0: Derítsük ki, melyik csapat?
2: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
3: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
2: Na melyik? Ajaxról van
3: ez, szó. Ez biztos, hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
1: Óvodás voltam.
3: Akkor menjünk végig. Gondold el, hogy akkor
2: menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
3: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez ott a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
2: Középpályán akkor ezek szerint?
3: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Pete Kaiser.
1: Óriási futballista volt az összes
3: és,
1: egyébként.
3: És itt is a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső, aki
0: hiányzik. Nekem van egy ilyen Renzenbrink lehetett?
1: Nem.
2: Most ugye nem segítséget használsz.
1: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax Beckett, hogy ez most melyik.
3: Igen, én szerintem
1: lehet, én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az a pana elleni, de igen.
2: Annyiban segítek akkor, hogy
1: biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
2: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
1: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Krol, Surbier hármas előtt.
2: Megvan eddig akkor kettő. Tehát
1: Blankenburg. Az. Tudom, hogy ott volt egy-két szerintem.
2: És akkor melyik döntő ez?
1: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
2: És Blankenburg adta.
1: Igen.
2: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan.
3: A 73-as döntőt?
1: Az nekem se lesz meg.
3: Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
0: Nem, nincs meg nekem se.
2: Itt közeli országban.
0: Bécsben? Hát
2: segít. Nem.
1: Belgrád.
2: Marakana.
0: Igen.
2: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
1: Juve, nem?
2: Juve, és itt lennék az edző személyére.
1: A Juve edzőjének? Igen.
2: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de
3: most sikerült belehúznom.
2: Nagyon jó kezed van.
1: Együtt gondolkozunk.
2: Na ki lehetett
1: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már. Nem a Mihez.
2: Szabad a gazda?
1: Persze.
2: Csesmír Vicpalek.
1: Na, mondtam.
3: Majdnem egyébként. Jó, hogy közel jártam.
1: De nem véletlenül ezt jegyeztem meg, mert először is nem nyerték meg.
0: Könnyű feladat.
3: Ez jó volt, igen.
0: Ezt tudják ezek a hülyék ott bent. A stúdióba.
1: Na,
2: Soma, na most te.
0: Na nézzük.
2: Na, neveket mondj aztán hátra.
0: Kapuba Rogelio Dominguez. Védelemben Márkitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento, úgyhogy beraknám Puskást.
2: Nagyon jó eddig.
0: Beraknám Di Stefanót.
2: Igen, és akkor keresünk egy
0: belső védőt. Igen.
1: De legalább a nagy neve. Hát
0: ez a Frankfurt.
1: Ez csak a 60-as lehet, mert a Puskás azon az egy győztes bekdöntő játszott.
0: 7-3.
1: Nagy rugott 4 gólt.
0: Puskás 4, Di Stefano 3.

0: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stéfánó 3. Na de kik szerezték a Frankfurt
1: gólyaihoz? Eintracht játékosok.
2: Nem, a Helt az nem. Az Iggy Helt az, mintha ott játszott volna.
0: Nem.
2: De lehet, hogy azt...
3: Ezt jobban meg kellett volna nézzem, amikor...
2: Nem, ezt biztos...
3: Három német...
0: Richard Kress és Erwin Stein. Ők
2: igen,
0: két
2: ott valaki, van, jogos.
0: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető? Segít a helyszín.
2: Skót.
0: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
2: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, ugye, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
1: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrás,
2: labdaszedő volt.
1: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntőt.
2: Hát honnan tudod,
1: ha már a BL döntőt rábízod, akkor miért nem...
2: Hát figyelj, én azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
1: De róla rendszeres, mindenki tudja.
2: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
1: ne, csak problémák csak lett István volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten bejelentőt vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
0: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez a játéktípus, igen. És,
2: egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
0: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
2: Szám nélküli borítékkal.
0: Na,
2: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X, az az első X.
1: Én azt mondom, Desai.
2: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti vagy Costacurta,
1: Tassotti.
0: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
2: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonájú volt.
1: Capello volt, Capello. Igen.
0: De jó vagy a helyszínekben, melyik hát városban nagyon... rendezték?
1: Athén olimpiai stadion, persze.
0: Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt, hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
3: ki. Nyilván a 1957-es. Nyilván valami ilyesmi. Ez egy Barcelona lesz. Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni.
0: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
2: Vagy 9 vagy 11.
3: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
0: Aha, ez már sokan segít az értemben.
3: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
2: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
3: Hát itt
2: magyarul
3: azt.
2: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
3: itt
2: Abidal logikusan.
0: 2009.
1: Abidal. Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
3: Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Az meg a Viktor Valdes. Gondolom.
2: Az biztos.
3: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
2: De, akkor na. Már igen.
3: Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
2: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
0: Nem.
2: Na mindegy, az biztos.
0: Leo egyébként már mondta, de te már kitaláltad.
1: Silvinho.
0: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: Eto?
0: Igen, Eto.
3: Eto.
0: Messi gólja.
1: Messi fejes gólja. Igen.
2: Amikor átfejelte a kapust.
0: Hát, és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
3: De nem.
0: 2009-ben. Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
2: Ja, a Chelsea.
1: A Chelsea. Na nézzük. Kapuban X.
3: Az jó.
1: Védelemben Johnny Hansen, X, Franz Beckenbauer és Udo Horstmann. Középen Jupp Kappelmann, Franz Roth és Bernd Dünnberger. És Rummenigge X, Gerd Müller.
2: Kapuban. Hát először is melyik év? 76.
1: 76-os.
2: 4-5-6-ban nyert a Bayern, és a Rummenigge csak... Igen.
0: A kapus szerintem a legkönnyebb.
2: Azt tudni fogod.
0: Ikonikus német kapus.
1: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
2: Dinamo nadrág.
1: Hogy hívják? Hát. Nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
2: Az Ancingi macska.
1: Breitner? Lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
2: Hátvédsor, hogy néz ki? Hansen?
1: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
2: akkor nem Breitner, akkor a Reálban volt szerintem, igen, és szerintem igen. A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt, a Beckenbauer úgy nem játsz, úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauer egy kicsit szabadabb
0: igen.
2: Játéka és volt.
0: Megvan akkor a középső védő, az egyik, Schwarzenbeck.
1: És akkor Rummenigge Geschmüller mögött irányítóba?
0: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
2: Nagy név, nem?
0: Sőt, mi több.
2: Azaz. Uh-huh.
0: Nagyszerű. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
2: És hogy ki vezette, azt is meg fogod kérdezni.
0: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
2: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója, és még Malonyai Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
1: Karcsi bácsi
2: vezette.
0: Karcsi bácsi vezette. És volt a másik oldalon.
2: Szenetjén.
0: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
2: És hogy abban az évben kinyerte a Beckett.
0: Hát adok majd három választási lehetőséget, és abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. Egytől hatig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, Somától. Egy és hat között mondj, kérlekek számot.
1: Négyes.
0: Négyes, akkor a négyes zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: nem. Túl sok pozitív értelem, nincsen az arcodon.
1: Túl sok értelem nincs az arcom. Tehát ez egy dupla kérdés.
2: Itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
1: Kik ezek?
0: Akkor
1: ugye?
0: Első körben adok neked három választási lehetőséget.
3: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
0: Na hát, azt még nem árulhatom.
1: De 87-esért, de felsorolom neked meg a Ákos összes dalt.
2: Szintén egyébként a számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás.
0: Cseh Tamás.
2: És azt valaki még.
0: Másik János.
2: Hát azzal voltak közösen.
0: Ez nem sokat segített Somának.
2: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
1: Na, akkor ez 86.
0: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
2: Az évszám nem fontos.
0: Félix Magath eldönti a döntőt.
3: 83-ba.
2: Igen.
0: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
3: Az 94.
0: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
3: 91.
0: Ez külön Tominak.
1: Az ez
0: eddig jó, az évszámok jó.
1: Na, én már tudom.
0: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe. A
1: tippem 91.
0: Korábbi tippek.
1: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
2: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
0: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
0: Nyertél?
1: Na, 94. Minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
3: Bravo, Tomi.
0: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
0: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: szerintem akkor ennyiből már menni fog. Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: az, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Fél, nagyjából tudni lehet. Innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
3: Az első... mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: De hogy is, 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna, de hát
2: még az Omegában volt.
3: Igen, arra
2: van. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás sőt. Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1900...
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Mint pillanat azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, uh-huh. Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Práti Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem,
2: 69, igen, 69, igen. 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Igen. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvíz műsor.
0: Mondj egy számot, Leo.
2: Ja, mi közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Hát akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Ezt majd én tudom.

0: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude. Azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
1: Mondom akkor a lehetőségeket.
0: Mert azt hiszem, hogy McCartney a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát...
1: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona elveszíti
2: a
1: legdöntőt.
2: És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
0: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
1: És nem is öltöztek ott.
2: És Cibor, mondták, hogy többet ide ne
0: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
1: Akkor ezt kizártátok.
0: Ez ugye 61.
1: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
0: Az 68.
1: Puskás Ferenc a Panathinaikost megdöntőbe vezeti.
0: Az meg 71, és ez pedig az ott van. Én szerintem talán a 71.
3: De nem,
0: hát 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles, 68.
1: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
0: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
1: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
1: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnál, ha
2: de ez,
1: igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo. Okay. És Waterloo, az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határolt téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Az sorozatban 82. harmadjára is 80. Az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
3: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, a hangmérnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő közben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.
3: Odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb, hogy ez a szám.
3: Hát a...
0: Előadó.
2: Annyi az
3: előadó. Na ez volt a bajom, hogy...
0: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem meg bonyolítja a helyzetet.
3: Segített maga a zene, meg, tehát maga a zene szám, az megvan.
2: 1959-es megdöntő fog következni.
3: De az abbát meg a Beatles hamarabb felismertem, mint ezt, mert hogy...
0: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
2: Azt nem mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
0: Intim Torna Illegál.
3: Na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
2: Ez honnan húztad elő? Na igen.
0: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
0: Lőv Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
2: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
0: És a harmadik.
1: 21.
0: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
0: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-es.
3: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
0: Maradt a 2010 és a 2014. Tomi, téd a végső
3: szó. Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
0: Hát a korábbiakból okulva...
3: De legyen akkor 2014.
0: Nagyon jó!
2: Intim Torna Illegál.
0: Jegyezzétek meg.
3: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2014, az 12 éve volt. És, hát...
0: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
2: nem tudok mást választani.
3: Na 2009.
2: Hát Madonna. Kész.
0: Madonna, és már évszámmal együtt?
3: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
2: Madonna? Körül, 2000-es
0: mondom a lehetőségeket akkor. Predrag Mijatovic góljat menti el a BL döntőt.
1: 98.
0: Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
2: Kicsoda?
0: Dida,
2: igen.
0: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerzője.
1: Az ugye az első percben.
2: Másodikban, nem?
1: Na, 2005. Második.
2: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
0: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
2: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
0: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárni.
3: Bocs, a zene miatt. A Mijatovicot sem emlékszem, de...
1: Te Madonnás vagy?
3: De, nem vagyok, csak felismertem.
2: Én szeretem, de én imádom. Az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
3: Igen, de ez a dala, ez
2: késői.
3: Ez késői dala. Tehát ez a 21. század eleje valamikor.
2: Mi volt 2003
0: és 2005? Ez viszonylag közel most itt.
2: Most a kettőből...
3: Én a 2005-öt mondom.
0: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
3: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pontlemanás.
3: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
2: Nem, a 2000-es évek az meg volt, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, az tehát ott aztán lövésem sem volt.
0: És az is ment, hogy Madonna hang up.
2: Ugye, igen, az
3: meg volt, igen.
0: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik: hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
2: 15.
0: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
3: Clarence Seedorf.
0: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
0: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
2: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Pool és egyszer a Kassai.
0: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
3: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Az Atletico az 3.
2: Nem. Jó, sokkal több.
0: Itt lehet akkor számolgatni.
2: Hát a Bayern is vagy 6.
3: Juventus?
0: Az. Nagyon jó.
3: Hétszer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
0: Soma, ki tartja a rekordot az egy BEC per BL döntőben lőtt gólok tekintetében?
1: Puskás.
0: Ki szerezte a BEC döntők történetének első gólját?
2: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
0: Biztos?
2: Ja, nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
2: Kopa. Nem ott volt.
0: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
2: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
0: Tomi?
3: Igen?
0: Hány BEC döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
3: Hát BEC döntők, csak BEC döntők.
1: Hát figyelj,
3: mindegyiket elbuktak, csak mennyit játszottak.
2: 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
2: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
0: 53.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
2: Igen, azóta nem voltak döntőben. És a azóta nem
0: voltak. Hát a 60-as években még azért volt egy erős sorozatuk.
2: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőbe.
3: Igen, csak hányszor az a kérdés.
0: 63, eddig 4-et számoltak össze.
2: Tehát 63, hát 68.
3: A tippem az 5.
0: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
2: Van, még ott egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
0: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb BEC és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett.
2: Nagyon sokban rendeztek sokszor.
1: Sokban rendeztek sokszor. És a várost mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
2: De stadion.
0: Egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
2: ott
1: erős.
2: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
2: nem többször. Nem a Wembley.
0: A Wembley-ben 8-szor.
2: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkora az volt, de Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
2: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na, oda mentek,
2: Eusebio, nem mentek, ment. Eusebio egyedül oda ment, és érdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
0: Nem hatott.
2: Nem.
0: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett BEC vagy BL döntőben?
2: Tjúha, ez valami...
0: Legidősebb játékos.
2: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
0: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Cof!
0: Nagyon jó!
2: Cof! Tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
2: Ezerben már nem ő védett, de
0: 83-ban.
2: Igen. Cof.
0: Tomi? Melyik együttesben játszott BEC döntőt Kü Lajos?
3: Jó, ezt illene tudni.
0: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
3: Belga.
0: Aha.
3: Brüzs.
0: Nagyon jó. Melyik? A Cerclen vagy
2: nem?
3: Hát nem a Cerclen. Szerintem azok nem is játszott.
0: Soma. Melyik évben kellett megismételni a BEC döntőjét?
1: 70 Bayern Atletico, 74.
2: Igen.
0: Nagyon 74-et mondom. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolj fel. Nekem eddig is mindegyik az volt.
2: Mindegy. Most az, hogy a Reims-nek az sose hallott nevű játékosan rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen?
0: Na de az a kérdés most, hogy sorolj fel a Reims játékosának a csapattársait. Ja. Ez nem kérdés.
2: Kopa ott volt.
0: Sorolt fel azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik BEC vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
2: Tehát edzőként.
0: Igen, 6 ilyen van, és vezetőedzők kell.
2: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai, és Jenei, gondolom.
0: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
2: Löw.
0: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
3: Real Madrid szerepelt benne?
0: Jó, eddig jó.
3: Real Madrid szerepelt benne.
2: Hát ez csak egyszer volt.
3: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
0: Ez még előtt.
2: Nem a triplázás előtt. Már szóba
1: ez jött. Ez a 2014-es atletikó.
2: Ez a Ramos Godin Ramosos.
3: 2014.
0: Amikor ugye az utolsó pillanatban egyenlített Ramos. Igen. Soma.
1: Hosszabbításba rúgtak három.
0: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
0: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottingham-re tippelek, ők is kétszerben voltak, és mindegy egyszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
2: azok bejutnak néha, és vesztenek néha.
1: Sokszor
2: bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
0: De,
2: veszített. De hát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Cibor. Hát tényleg.
2: Hát 92-ben nyertek először.
0: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze, ugye vagyok, azt is elvesztette.
2: És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
2: Crvena.
1: A Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
2: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb keve, Aston Villa
1: is meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
2: Várjál.
1: Akkor várjál.
0: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
1: Persze, egy...
0: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
2: tényleg.
1: Persze, azt elveszített, tényleg.
0: Na de a 80-as években van még...
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
2: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
0: Nagyon jó.
1: Eindhoven 88-as, az... Nem voltak.
0: És maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
0: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
0: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős
2: munkó. Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát összes?
0: Lesz még ilyen
2: hát amíg ilyen azt összeszedtük, feladat. De ott ilyen Faddi Máték volt.
1: Persze,
2: a
1: végén no már, meg vitt magéz
2: alatt. Az kezdő volt.
1: Ja, persze.
0: Igen.
1: Vasárnap találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és így most van lett.
2: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
0: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
2: Aha.
0: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba kerül.
0: Hát nagyon jó.
2: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, és gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
3: Hát mindjárt... azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
2: Hát várjál,
3: 60-ban
2: nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz, 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban német, ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert a német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
2: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, az
2: 2000-ben spanyolok, vagy franciák, de azok nem nyertek BL-t.
3: Igen.
2: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter a fenét, nem, Chelsea, de a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
3: Igen,
2: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván, de spanyol, nem, nyilván spanyol nem nyert portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és
2: egy.
1: És a 24. Spanyolország, az Európa-bajnok és a Real.
0: Nagyon jó.
2: Tényleg.
1: Kettő. Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon izé nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
2: az simán,
1: simán megy, de az a tavalyi EB.
2: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben nem tudok semmit.
3: Én mondtam,
2: semmi,
3: hogy induljunk de... a 2000-es években.
0: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
0: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
2: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen, az azért komplikáltad.
3: Hát ez komplikált.
0: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem 5-öt biztos.
2: Hát a, baj, hát a 74-es Bayernből.
0: Igen.
3: Na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, nem érted.
0: Mából az 5-öt azt tudod
2: abszolválni.
0: Az 5-öt azt tudod abszolválni abban a Bayernből.
3: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
2: De te 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az 5.
1: Ki volt még a Bayern?
2: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, Köbenyi.
0: Van még, szerintem Beckenbauert nem mondta.
2: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
0: Nagyon jó, akkor megvan de, okay. Az összes Bayern játékos.
2: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
3: De ezek csak a Bayernesek. Na,
2: de nem volt a vagy hogy van, tehát
3: beszéltünk, ugye?
2: Világbajnok hát és BL győztes.
0: Ugyanabban az évben.
3: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, hogy menjünk a VB-re.
2: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem 14-ben...
1: És mit szólsz? Ugye?
3: Lehet.
1: 98-ban Karembő keretag
2: az
1: volt.
0: Nagyon jó.
2: Hát Karembő.
0: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és két 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
2: Olaszország
1: volt-e
2: a Barszában?
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol.
2: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat. Ba, nem, ott az a
2: Inter.
1: 14-ben.
2: Kedira.
1: 18-ban a francia, a világ, Franciaország világbajnok.
2: És ki nyerte? És Real. Varan.
0: Nagyon jó.
2: Varan.
3: Valóban.
2: Varan.
0: Most már visszafelé menjünk. Tehát...
1: 22 nem? Katarban nem volt?
2: Hát ezek nincsen
0: argán. Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julián Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, az a világbajnokság az...
2: Na menjünk
1: az,
2: vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
2: 94...
1: De, bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 így, decemberben.
0: Azért mondom, 2006-tól kezdte tétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
3: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem, hogy ki volt az, aki
1: nyert 2002.
2: Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
3: Roberto Carlos? Hát Roberto Carlos.
1: Real. Hát a Real.
2: Az a Leverkusen.
1: A Real nagyon ott jó. Volt.
2: Meg is van mint.
0: Megvan mint.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
2: Én azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
0: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Désiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
2: Beck nincs, jó.
0: Nevez meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
0: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
2: Karens Riddle.
1: Riddle 97-ben.
2: Ne viccelj.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
2: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben, azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot, 22-es mezben, ami még szebbé tette.
0: Három megvan.
1: Na,
0: a
1: várjál, akkor még
2: tehát még van 4.
0: Négy van még, igen.
2: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
0: Egyszer volt.
3: Mondtuk.
1: Azért nem, nem.
2: Várjál, Massaro. A 4-0-nál, az első kettő volt. Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen, kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl,
2: 2001-1, 2002, nem, 2003-ban Gó se volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gólszerző. 2005-ben Crespo.
0: Nagyon jó.
2: Crespo.
1: Ott van 2005-ben Crespo.
2: De nem nyertek.
1: De nem nyertek, de nem nyerték. Két gól.
2: Inzaghi. 2007-ben
1: Inzaghi, és van. Még van?
0: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
0: Ugorjatok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor
0: sokat.
1: 2010-20...
2: Valami reálos, nem?
3: Hosszabbítás is beleszámít?
0: Bele. De itt nem hosszabbítás.
3: Ja, itt nem hosszabbítás.
2: Benzema. Nem.
0: Nem.
3: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. A Bél, persze.
3: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az már hosszabbítás, nem mindegy.
2: Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, az, és igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
0: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezetőedző nyerte meg a Beket és a BL-t 2 különböző együttessel. 7 vezetőedző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad a következő körből.
1: A ABC sorrendben, akkor Ancelotti.
3: Köszönjük szépen.
0: Nagyon jó, Tomi.
2: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
0: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van pipálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon
3: Két különböző?
0: Nagyon közel múltat néz.
2: Vannak még.
3: Nagyon közel. Luis Enrique.
0: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát a hallasz minket, Laci. Mondhatsz te is egy tippet.
4: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
0: körben? 7 vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert BL-t 2 különböző együttese.
1: Guardiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
0: Mourinho
1: megnyerte a Portóval
0: és szerintem
1: az
0: maradt 2 olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
2: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
2: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
0: Nagyon jó.
2: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ez ment.
0: Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
2: Nem véletlen róla nevezték el.
0: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
2: Henkes. Hát az első Real.
3: Igaz.
2: Első Real Henkes.
1: Első Real és Bayern.
2: Hát a Bayern persze az,
0: marad
2: az nem volt régen.
0: Ilyen csak típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
2: Legyen.
1: Vagy
3: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kipicelek itt az urak között.
2: Döntős csapat.
1: Legjobb vagy.
0: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig találni.
2: A Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
0: Nagyon jó.
2: És időben is az van.
0: Tomi?
3: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
3: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Az én az Atletico.
0: Kimaradsz ebből a körből.
1: Atletico Madridot mondom.
2: Az a leghíresebb.
3: Atletico, tényleg.
1: És kétszer is egy percre volt a kb. A sikertől.
2: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia nem kétszer, ugyanígy, igen.
2: De az is kétszer.
0: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van típje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusen-t mondanám.
0: Hát, nagyon jó.
2: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
3: Hát mondjuk egyszer
1: a Leverkusen 2002-ben.
0: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
3: Egyszer az Arzenál is bejutott, csak nem.
2: Hát így van, Arzenál.
1: Még van német?
2: Nincs
0: hát
2: már,
0: itt most gyorsan átfutva nem maradt német, akkor azt nincs. Már mind kipipáltátok.
1: Németeket kipipáltuk, jó.
3: Hát
0: eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
2: az
0: Atletico,
2: az
0: Valencia,
2: van, az Bayer
0: Leverkusen,
2: általában nyertek is, ha már ott voltak.
0: De van angol csapat, nem is egy.
1: Nem is egy.
2: Tottenham.
0: Nagyon jó.
2: Az egyértelmű.
0: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
2: Ami nem a Tottenham, United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arzenál elhangzott.
2: Arzenál Tottenham.
0: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor Katona Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
4: Szia, Monaco!
0: Nagyon jó! Köszönjük, Laci!
2: Így van.
1: És azon ott
2: volt. Tehát akkor három angol csapat van, és abból kettőt mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: Leeds United.
2: És akkor aztán egy ilyent is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern.
2: Panathinaikos.
0: Nagyon jó.
2: Panathinaikos.
0: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
2: Gladbach.
1: A Gladbach, tényleg. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezetők kérem minket félrevezetett.
2: Malmö, Nottingham, első győzelme, Trevor Francis góljával.
0: Olasz csapatok maradtak még.
2: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
2: Sampdoria
1: 92-ben, és az Inter, a Milán és a Juventus nyertek. Az ősidőkbe.
2: Még egy olasz van.
0: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
2: Várja.
0: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
2: Volt? A Láció az nem volt.
3: Ja,
2: nem
3: Frankfurt. Volt,
2: de az már volt.
0: Hát az volt.
3: Az már volt.
0: Most olasz.
3: Ja, most olaszoknál vagyunk?
2: Olaszoknál. Nem
0: hogyha SMS-ben valaki nem esetleg
2: Nem a Torino, az nem volt
0: 36, 30, 55, 65, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
2: A Partizán.
0: Nagyon jó.
2: Realtól kaptak ki.
0: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz.
1: Melyik legelejétől,
0: induljatok el a legelejétől, 56-ban.
2: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzott. Tehát Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős.
2: Láció az nem volt döntős.
1: Nem volt döntős. Torino.
2: Az nem
1: Torino
2: hiszem,
1: nem volt döntős.
2: Hát Torino előtte zuhant le, nem volt döntős. Nem.
1: Abba az időszakban.
2: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
0: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest.
2: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak keket nyert hidegkutival.
0: Na és akkor egy maradt még.
2: Jó, de azt nem mondd meg, mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: A Malmö elhangzott.
2: A Brűzs.
0: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
2: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
0: összeszerűen még van.
1: Cristiano Messi,
2: Raúl.
0: Erre akkor viszont
2: hány gól? 30-nál több.
0: Tehát
2: tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
0: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
2: De 30-nál Müller is többet szerzett, szerintem.
0: Tomi?
3: Tehát BL
0: összgól. Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Van Nistelrooy
0: is. Müller is elhangzott már itt. Melyik?
2: Thomas.
1: Gerd is.
0: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
3: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
0: Ő nem lőtt.
3: Nem lőtt 30-nál annyit, ugye?
0: Többet képzeljétek.
2: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt el, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
0: Luis Suárez is kell lennie. Ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert...
2: A másik az.
1: Az Uruguay. A harapos.
0: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
1: Éppen becsúszott ebbe a versenybe.
2: Neymarnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
0: Sőt, mi több, van. Egész pontosan 43.
2: Na, aztán. Akkor ő is.
0: Ezt jó, hogy nem folytattad.
2: Kén.
0: Nagyon jó.
2: Erike. Egyértelmű.
0: 54 gólod, és 54 gólod van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettő még nem derült ki, vagy kicsoda.
2: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja.
0: Nincs. Ingen, gyorsan átfutom, nem, őt nem látom azon a listán.
2: Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
0: Sőt, mi több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
2: Eto'o.
0: Samuel Eto'o mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, illetve növelni a maga 70 gólját.
2: És
0: fiatal francia támadó.
1: Mbappé. Persze.
2: 70 gólos már Mbappé.
0: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141
1: éve. Vinicius is meg lehet 30-al.
0: Hát valószínű. Neki itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk itt van.
2: 100%.
0: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan
2: mondjuk
0: játékosok
2: sorban. Mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
0: Már ilyen Robben, itt kell lenni talán az Isten, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
0: Ő nincsen a listán.
1: A brazil Ronaldo a fenomén.
0: Ő sincs a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
0: Nagyon sokat UEFA kupázott meg az Interre.
1: Meg sokat vagy kérni.
3: Henri esetleg.
0: Nagyon
2: az
0: jó.
2: Biztos, Henri persze. Lehet. Egyértelmű.
0: Vannak még itt egyébként olyan játékosok, a
2: Rooney.
0: Rooney nagyon jó.
1: Fernando Torres.
0: Fernando Torres nincs.
2: Drogba, az biztos, hogy
0: nagyon
2: van.
0: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
0: Lampard nincs. Nincs.
1: Annyira csak Anelka nem rúgott ennyit.
0: Nem.
2: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk mit tudom én.
0: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
2: Puskás.
0: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattárs,
2: hát sőt kettő
1: is. Di Stefano az egyértelmű.
0: 49.
2: Gento.
1: A Gento.
2: Hát az valami 12 éven keresztül
0: igen,
2: játszott a Bayernben.
0: Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk, ugyanígy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxba, ott nincs.
0: 70-es, illetve 60-as évek.
2: Ott még van.
0: Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobbant, 18-19 évesen már döntőt játszott.
2: Spanyol?
0: Nem.
1: Olasz.
2: Olasz.
0: Nem. De dél-európai. Hát hogyha nem spanyol, nem olasz.
2: Eusebio.
1: Portugál.
2: Eusebio. Persze, hát
0: az... És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok,
2: akik... Van még valaki, vajon?
0: Nincs. Nem? Sok olyan játékos maradtak, nagyon jó, Shevchenko, ráadásul ő 59 góllal ott van a lista legelején, majdnem.
2: De abból 30 a
1: ki. Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
0: Benzema, igen.
3: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
0: Nem. Pippo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
2: Jó tipp volt.
0: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
2: és hány van még?
0: Mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a York-kor rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
0: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
3: Hát, Salah.
0: Nagyon jó.
2: Egyértelmű.
0: Argentint is keresünk.
1: Crespo
0: nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincs.
0: De nincsen itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
0: Uruguayt keresünk.
1: A Forlán.
0: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mondtuk. Cavani. Higuain nem
0: nincsen.
2: Tényleg Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic svédként ott van.
2: Nyerni nem.
0: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City, és már akkor nagyon sokat segítettem. Nem.
2: A Aguero.
0: Nagyon jó.
1: Ja, Manchester City. Ja, igen.
2: Aguero.
0: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
2: David Villa.
0: Shevchenkon kívül, David Villa
2: nincs.
1: Hát ez a...
0: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
2: Rebrov.
0: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
1: Dzeko.
2: Brazil.
0: Barcelona játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
0: Nem
1: játszott? Nem rúgott annyit?
2: De játszott, csak az nem. Most mondta, csak 21. század.
1: Ja.
0: És nem a Ronaldinho. Brazil, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
2: De Dani Alvesnek biztos nincs.
0: Nincs.
2: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
0: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
2: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
0: Nem. Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
2: És brazil. És
0: világbajnok is lett 2002-ben.
2: Rivaldo.
0: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
2: Anelka.
1: Nem.
0: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
2: Az jó.
0: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el, Juventus.
2: Del Piero.
0: Na, jó. Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
2: játszott. Morientes.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyei százszörös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Azért érdekes dolgokat produkál az élet. Itt ülünk a Laurenc László sportcsarnokban, és hát Laurenc Lászlóval te dolgoztál együtt, volt a szövetségi kapitányod.
3: Igen, ez így van, és nem csak a szövetségi kapitányunk volt, hanem nagyon szép eredményt is értünk el annak idején. Tehát az egyik az, hogy bejutottunk a világbajnoki döntőbe, és ott ezüstérmet szereztünk. Akkor nagyon nagy dolog volt ez, tehát annak is örültünk volna, hogyha bekerülünk a négy közé, és ezzel kivívtuk volna az olimpiai részvételt. Ennél azért tovább mentünk, és ezüstéremmel zártuk azt a VB-t. Hát a következő éve pedig Atlantában, én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb érmemet, bronzérmet nyertünk a csapattal, úgyhogy ezek mind Laurenc Lászlóhoz kötnek.
2: Erről még majd fogunk részletesebben beszélni, de tulajdonképpen meglepetés volt számomra, hogy majd itt találkozunk, mert úgy eltűntél egy picit a kézilabdában, nem nagyon látott senki, hogy merre vagy, mióta vagy itt?
3: Ez most már a második éve, tehát áprilisben lesz 2 éve csatlakoztam az itteni szakmai munkához. Fölkértek, hogy esetleg összefognám itt a szakmai munkát, irányítanám, segítenék a fiatal edző kollégáknak, és miután leültünk beszélni, hát először telefonon kerestek meg a vezetők, utána meg személyesen beszélgettünk, nagyon szimpatikus benyomást keltettek. Azért látjuk, hogy ez egy új csarnok, a körülmények is nagyon jók, és úgy gondoltam, hogy miért ne, hát akkor vágjunk bele.
2: Csak ugye dolgoztál felnőttekkel, dolgoztál a válogatott mellett, az ember nem gondolta, hogy mondjuk visszatérsz a fiatalokhoz.
3: Igen, itt is van felnőtt csapat, MB2 felnőtt női, meg férfi csapat, de az igazság az, hogy itt a Csepel Diáksport Egyesület az utánpótláson van fekteti a hangsúlyt, és hát az edző kollégáknak a munkáját felügyelem, nem tudom, irányítom, segítem, támogatom, tanácsokkal ellátom az edzőket, úgyhogy hogy ez az én fő feladatom itt.
2: Be is szállsz néha még esetleg edzést vezetni?
3: Tavaly volt rá példa, hogy vagy azért, mert beteg volt az edző kollega, vagy azért, mert ütközött mérkőzéssel, és igen, tartottam a serdülő fiúknak, a felnőtt férfi csapatnak, úgyhogy jó is volt egy kicsit visszatérni a kézilabda pályára.
2: És a lányok, fiúk, akik itt vannak, azok tudják, hogy micsoda remek eredmény sorral rendelkezel? Mert Laurenc Lászlóról biztos hallották, hogy miért kapta meg a csarnok ezt a nevet. Rólad tudnak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a felnőtt csapat tagjai talán igen, nem tudom, de valószínű, hogy igen. Az edző kollégák szerintem tudják, el is fogadják a véleményem, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Az, hogy tudják vagy nem, hát ezt nem tudom.
2: Nagyon szép ez a sportcsarnok, ahogy bejöttünk meg itt a kiszolgáló helyiségek is. Te is ilyen helyen kezdted annak idején a kézilabdát, és egyáltalán miért pont kézilabda?
3: Hát én annak idején nem ilyen helyen kezdtem, tehát az tudva lévő dolog, aki valamennyire tudja az én pályafutásomat, hogy én Erdélybe születtem, Marosvásárhely mellett, és hát Marosvásárhelyen kezdtem el igazán kézilabdázni. De akkor ott azok a körülmények, azokban az időkben én úgy gondolom, hogy teljesen megfeleltek. Amire szükségünk volt sporteszközökre, azok is a rendelkezésünkre álltak, úgyhogy akkor az úgy rendben volt, de hát azért azt tudomásul kell venni, hogy fejlődik a világ, fejlődnek a sporteszközök is, és most itt azért itt Csepelen is minden olyan eszköz, amire szüksége van a sportolóknak, az a rendelkezésükre állnak.
2: Miért pont a kézilabdát választottad? Ez volt ott a fősportág Marosvásárhelyen?
3: Nem, ez úgy volt, hogy én még gyerek voltam, és a tévé közvetítette a román férfi válogatottnak a VB döntőjét, tehát akkor még a Krisztián Gácu kicsit bírtalan, ők alkották, ez Pena volt a kapus, és engem annyira megragadott, hogy néztem, a fekete-fehér tévé volt, és néztem, és tetszett, a dinamikus volt, futottak, ugrottak, dobálták a labdát, tehát nekem már ott megfogott ez a dolog, és akkor én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha én ezt úgy kipróbálnám, de hozzáteszem, hogy én emellett pingpongoztam, tehát aztán teniszeztem, kosárlabdáztam, fociztam, tehát úgy mindenféle sportban úgy tornáztam, volt egy nagyon ötesi tanárunk, és ez nagyban köszönhető annak az ő szemléletének, hogy belevitt minket. Tehát én falun születtem, ott nőtt, hát egy nagyobb község, tehát nem is olyan kis falu, de akkor is. Tehát a testnevelő tanárnak az egyénisége, a személyisége nagyban meghatározta azt, hogy bennünket a sport felé irányított, és ott inkább ott hasznosan töltöttük el az időnket, mint hogy csavarogtunk volna, lógtunk volna.
2: Otthon nem kellett segíteni a háznál, tudtál mellette edzeni?
3: Dehogy nem. Hát szüleim kereskedők voltak, tehát én egy kereskedő családban nőttem föl, és rengeteg munka volt a ház körül. És akkor azért úgy igyekeztem, hogy a rám szabott feladatot minél előbb befejezni, hogy akkor el tudjak menni a sportpályára. Hát ez nem mindig sikerült, mert volt, amikor egy kicsit később mentem haza, és akkor nagyon tartottam attól, hogy most akkor... Hát, hogy azért anyukám elég szigorú, vagy hát elég szigorúan nevelte bennünket, de azért jutott idő mindkettőre, de tényleg nagyon sokat kellett dolgoznunk otthon is.
2: Akkor nem voltatok ilyen sportos család?
3: Nem igazán. Anyukám annak idején a suliba valami, nem tudom milyen ronylabdával dobálták a labdát, akkoriban még az volt. Édesapám meg ő tekézett, és tekebajnok volt, tehát azért... Hát ha valami kötődésem van, akkor így a sporthoz ilyen téren van. Viszont a versenyszellem az úgy nálunk a családban az nagyon meghatározó volt, tehát igaz, hogy anyukám nem sportol, de neki kellett a legszebb kertjének lenni, a legszebb virágainak, tehát mindig arra törekedett a tökéletességre, úgyhogy és mi négyen voltunk testvérek, tehát ez a versenyszellem mindig megvolt, hogy ki az ügyesebb, a jobb, tehát azért volt egy kis verseny is köztünk.
2: Többiek is kézilabdáztak, sportoltak magasabb szinten?
3: Nem, a testvéreim csak a suliba, tehát az iskolában, ami testnevelési óra volt, és akkor ott külön jártak például a bátyám focizni. A nővérem egyáltalán nem sportolt, tehát ő utána is elvégezte a közgazdasági egyetemet, meg könyvvizsgáló könyvelő, tehát ő a sporthoz, tehát a kézilabdához sem nagyon ért. Mindig szoktunk poénkodni, hogy amikor megnyertük a Dunafer 1999-ben a Beket, mert akkor bajnok Európa kupája volt, és hazamentem, és mondtam neki, hogy hát nem is gratulálsz, és azt mondja, hogy hát mondom, megnyertük a Beket. Azt mondja, de hát a múlt héten is nyertetek. Hát mondom, igen, de az a Spari ellen volt, és az egy sima bajnoki volt. Tehát, hogy de mai napig ezzel szoktunk poénkodni. És akkor mondta, hogy hát, hogy na, gratulál, de hogy nézzem el neki, de ő a sportot annyira nem, tehát nem ért hozzá, nem is gyakorolta, úgyhogy...
2: Te viszonylag gyorsan befutottál, mert ha jól tudom, akkor már 15 évesen felnőtt csapatban játszottál?
3: Igen, tehát én említettem, ez egy nagy község ez a Mezőbánda, ahol én születtem, és 13 évesen bekerültem Marosvásárhelyre, és hát akkor volt két csapat a serdülő korosztályban, és hát én úgy az első csapatnak az utolsó játékosa lettem, amikor úgy elindult a bajnokság, és ez sikerült elaludnom, tehát nem értem oda az indulásra, és ezért a második csapatba kerültem. Viszont ennek az volt az előnye, hogy minden meccsen végül pályán voltam. Tehát lehet, hogy az első csapattal indulok, meg odaérek, akkor a fejlődésem, mert nem segítette volna annyira, mint úgy, hogy a második csapatban meg végig pályán voltam, mert tehát, és akkor onnantól kezdve behívtak ilyen különböző területi kiválasztóra, utána pedig egy központi kiválasztó volt Bukarestben, és akkor így kerültem a korosztályos válogatottba, és fölfigyeltek, és a 15 évesen tényleg az NB1-es csapathoz kerültem.
2: Akkor már nagy jövőt jósoltak neked?
3: Hát én ezt nem tudom, de az biztos, hogy én nagyon elszánt voltam, hogy én kézilabdázó akarok lenni. Én anyukámnak azt is elmondtam gyerekkorom, hogy én válogatott akarok lenni, tehát nem csak szeretnék, hanem akarok lenni. Meg hát még mondtam, hogy egy főiskolát is el szeretnék végezni, és anyukám mondta, hogy jó, aztán úgy abban maradtunk, és tényleg engem annyira megragadott ez a közeg, ez a sport. Én imádtam edzésre járni, és mondom, ez a versenyszellemet, ezt otthonról hoztam, tehát az, hogy ez a győzni akarás, és az, hogy megtegyünk mindent a sikerért, azt meg otthonról azt láttam, hogy a sikerért meg kell dolgozni kőkeményen, és hogyha megdolgozunk, akkor sikeresek lehetünk, és én ezt úgy próbáltam átvinni a sportba.
2: Mindig is átlövő voltál?
3: Igen, igen, tehát már akkor, tehát még volt, hogy egy év alatt kb. 12-13, nem tudom hány centit nőttem, és hát ugye elég magas voltam, meg hosszú végtagokkal, tehát az átlövő volt az, ami, hát utána játszottam a irányító pozícióba, meg jobb átlövőbe, tehát a belső három pozícióba, de a bal átlövő volt az, ahol én elkezdtem.
2: Most, hogy így nézem a kezed, hát nem kicsi azért, hogy könnyen megfogtad a labdát.
3: Hát igen, ez egy előny, igen, tényleg. Meg hosszú, tényleg hosszú végtagjaim vannak. Ez azért előny, mert mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne, 182 centi magas lennék, 177 centi vagyok, de úgy gondolom, hogy mivel a hosszú végtagjaim vannak, ez kompenzálta, hogy azért a védők fölött azért el tudjam lőni a labdát.
2: Meg hát ruganyos is voltál.
3: Igen, elég atlétikus testalkatom volt. Annak idején végeztek különböző antropológiai felméréseket, és azt mondták, hogy ideális alkatom van a kézilabda játékhoz, tehát az, hogy a kézilabdázó legyek.
2: A Romániában tagja voltál az ifjúsági korosztályoknak, a válogatottaknak?
3: Hát, sőt, ott mindig előbb oda kerültem, tehát amikor 64-es korosztály volt a serdül, akkor én már oda kerültem, amikor ők ifjú lettek, tehát mindig 18 évesen már felnőtt válogatott voltam, sőt, szerintem, ha jól tudom, akkor még ilyen talán rekordokat is tartogatok, hogy a legtöbb szereplés, meg a legtöbb gól, pontosan azért, hogy ez a két év előnyöm volt, hogy előbb oda kerültem.
2: Milyen volt akkor a román női kézilabda?
3: Hát, olyan vegyes volt, tehát ahhoz képest, hogy milyen tehetséges játékosok voltak, nem igazán sikerült egy olyan nagyon kiugró eredményt elérni. Volt, amikor azért pekünk is volt, amikor az olimpiára úgy jutott ki, akkor Csehszlovákia volt, hogy döntetet játszottunk, ha jól tudom, a hollandokkal vagy a németekkel, és a kapufáról bepattanó labdát a játékvezetők nem adták meg, és ha mi nyerünk egy góllal, mi jutunk az olimpiára, ha az ellenfél nyer egy góllal, akkor ők, döntetlenül pedig a csehek, tehát a Csehszlovákia. És például hiába óvtuk meg a mérkőzést, elutasították az óvásunkat, és így nem jutottunk ki. Tehát én azt mondom, hogy sokkal több tehetséges játékos volt, és ez válogatott szinten eredményekben nem igazán mutatkozott meg.
2: Azért, ha jól tudom, 130 román válogatottságot azért csak összegyűjtöttél.
3: Így van, hát ez 25 éves koromig, tehát akkor utána szültem. 25 éves koromig 130-ról szerepeltem a román válogatottba, utána pedig 2 évet ki kellett hagynom ahhoz, hogy a magyar válogatottba szerepeljek, és a magyar válogatottban 65 vagy 69 válogatottságom van.
2: Miért döntöttél úgy, hogy magyar válogatott akarsz lenni?
3: Az igazság az, hogy engem már korábban, még a Ceausescu idejében megkerestek a Vasastól, és szerették volna, hogy hát jövök Magyarországra, de akkoriban a KEG-ben a Vasas ellen játszottunk. De akkor ez ilyen bonyolult volt, tehát áttelepedni, tehát nem engedtek csak úgy simán ki, hogy akkor itt kézilabdázzak. És amikor ez a rendszer megdőlt, akkor megkeresett a Debrecen. Előtte fél évvel szültem a lányomat, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, tehát akkor belevágok ebbe. Tehát már korábban is voltak megkereséseim, és akkor éreztem úgy, hogy eljött az idő, hogy akkor váltanék, mert azért országot is váltottam, attól függetlenül, hogy magyar az anyanyelvem, magyar iskolába jártam, azért mégiscsak egy másik ország.
2: A család maradt kint?
3: Igen, és az az igazság, hogy említettem, mi négyen voltunk testvérek, de nagyon, nagyon családcentrikus, tehát mi az unokatestvéreinkkel is, az első unokatestvére úgy nőttünk, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon összetartó családunk volt. Például amikor oda kerültem az NB1-be Marosvásárhelyre, akkor egy sor, az az én családomnak megvásárolták a bérletet, és a nagynénémtől kezdve az unokatestvére, még mindenki ott volt a mérkőzésen, és szurkoltak nekem. Vagy hogyha sokszor, amikor későn értünk haza, vagy Bukarestbe szállt le a repülő, akkor nem volt kérdés, hogy valaki értem jön. Tehát, hogy akár 200-300 kilométert is utaztak, mikor a nővérem, mikor a bátyám, tehát, hogy nálunk mi ilyen nagyon összetartó család voltunk, és az az igazság, hogy sok fejtörést okozott ez a váltás, mert ők egy nagyon nagy erős támaszom volt a család, tehát hozzájuk bármikor fordulhattam, örömömben is, bánatomban is, és számomra ez nagyon fontos volt, hát mai napig is nagyon fontos.
2: Ott magyarként a román kézilabdában, a Ceausescu rendszerben nem voltak nehézségeid?
3: Őszintén szólva, mivel mi nem vittük be a politikát így a sportcsarnokban, meg az öltözőben, Marosvásárhelyen ott úgy nézett ki, hogy a fele csapat magyar volt, a fele román. Tehát ott beszélt mindenki a saját anyanyelvén, a másik megértette. A román válogatottban ott azért román hárman voltunk, általában magyarok, a török Mari, a török Edit, meg én. És hát meg a Mozsi Éva, vagy akkor négyen. De semmiféle gondot nem okozott. Tiszteletbe tartottuk egymásnak a hagyományait, az ünnepeket, például ott a húsvét is van, amikor nem mindig ugyanabban az időben van a román húsvét, meg a magyar. De tudtuk, hogy akkor most a román húsvét van, akkor te tiszteletbe tartottuk, vagy ők tiszteletbe tartották, hogy most akkor nekünk egy héttel később, vagy nem tudom mennyi idővel később van ez az ünnep. Úgyhogy én szerintem semmiféle olyan dolog nem volt, vagy nem éreztették velem, hogy na most akkor én most magyar nemzetiségű vagyok.
2: És amikor megtudták, hogy váltasz, és Magyarországra jössz, és itt leszel majd válogatott, akkor sem próbáltak keresztbe tenni?
3: Hát volt egy edző, aki gyerekkorom óta edzőm volt, és Isten nyugtassa, szegényen meghalt. Szerintem valamiért nem biztos, hogy legszimpatikusabb játékosa voltam, és ő került oda a felnőtt válogatotthoz. És akkor egy kicsit úgy megszakadt ez a történet, és mikor már átjöttem, akkor nem kerestek, és akkor én eldöntöttem, itt megkerestek, és akkor eldöntöttem, hogy akkor váltok. Tehát utána már nem volt kérdés, hogy visszamegyek-e vagy sem.
2: Persze, hát most könnyebb magyar állampolgárságot szerezni határon túl, mint abban az időben volt.
3: Igen, de nekem például a felmenőim, én rendelkezem, például a nagyszüleimnek magyar keresztlevelük volt. És amikor én mikor átjöttem Magyarországra, akkor Debrecenbe igazoltam. És mikor én elvittem ezeket a dokumentumokat, tehát a magyar címerrel, pecséttel, mindennel, és akkor engem visszahonosítottak, tehát a nagyszüleim, meg a dédszüleim által, tehát engem, én nem új állampolgárságot kaptam, hanem engem visszahonosítottak. És erre megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, és mai napig is érzem ezeket a dokumentumokat.
2: Milyen volt a debreceni élet? Más volt, mint Marosvásárhely?
3: Hozzá kell tennem, hogy Debrecen volt az első olyan profi klub, ahol tényleg profi körülmények voltak, az elvárások is olyanok voltak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt. Az elején egy kicsit nehéz volt így a család nélkül, már mind a szüleim, meg a testvéreim nélkül, de hát azért Debrecen nem volt olyan messze Marosvásárhelytől. Utána viszont, mikor Győrbe igazoltam, akkor az már egy kicsit nagyobb távolság volt, de addigra megszoktam a magyar kézilabdát, az itteni életet, minden. Tehát azért mondom, attól függetlenül, hogy magyarul beszéltem, azért csak egy országot váltottunk meg az elején. Inkább azt mondom, hogy hát volt, amikor lerománoztak, vagy menjek vissza Ceausescuhoz, vagy mindenki jöttem ide. Az nagyon-nagyon fájó pont volt, tehát én úgy gondolom, minden erdélyének, amikor lerománozzak, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. De amikor bekerültem a magyar válogatottba, amikor Laci bácsi beválogatott, és pályára léptem a magyar színekbe, onnantól kezdve érdekes módon ez a dolog megszűnt.
2: Debrecenben akkor egy jó gárda volt, ugye?
3: Nagyon. Tehát ott az EHF kupa döntőig jutott a csapat. Nekem akkor még nem volt épp meg a játékengedélyem, de nagyon, tehát válogatott játékosok, nagyon, meg profi egyesület volt. A vezetőségtől kezdve Komáromi Ákos volt a vezetőedző, Köszner Vili volt a másodedző, úgyhogy tényleg nagyon profi klub volt.
2: Mennyit kellett kihagynod?
3: Úgy volt, hogy júliusban szültem, január 2-án jöttem át, 92. január 2-án jöttem át Debrecenbe, és hát ott már folytak a mérkőzések, tehát nem tudom, tehát én csak az EHF kupában nem szerepelhettem, viszont a bajnoki meccseken igen, csak az EHF kupában nem, tehát abban a szezonban nem játszhattam.
2: És a kislányodra kivigyázott?
3: Egy nagyon kedves család, egy házas pár, tehát mai napig is Margit mama, meg Pityu papa, tehát 6 hónapos volt a kislányom, mikor átjöttünk, ott tanult meg járni, meg minden, és annyira imádták, mintha a saját unokájuk lett volna. Tehát ilyen szempontból is olyan jó érzés volt, hogy lám-lám azért nagy segítség volt, mert napi 2 edzés volt, 2x2 órás edzés, meg hát hétvégén a mérkőzés, meg a férjem is vigyázott rá, az úgy oké volt, de mind a kettő, tehát nem mindig tudtuk megoldani, csak mi ketten. Úgyhogy ott volt egy ilyen házas pár, és nagyon sok ideig tartottuk a kapcsolatot. Aztán Pityu papa, ő már meghalt, Margit mamát nem tudjuk, hogy mi van vele.
2: Ugye mondtad, hogy utána elmentél Győrbe, ez megint egy nagy váltás volt. Miért érezted úgy, hogy el kell igazolnod?
3: Hát ha őszintén el akarom mondani, akkor az történt, hogy megsérültem, és akkoriban hát a szerződésem szerinti juttatásokat az egyesület akkor úgy nem akarta kifizetni. És akkor egy kicsit úgy, hát ezt úgy zokon vettem. A másik dolog pedig megkeresett Banyus Attila, és nekem első percről kezdve nagyon szimpatikus volt, amit ő fölvázolt. Mai napig is nagyon jó a kapcsolatom vele. Szántó Anna is odaigazolt, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor így a bal oldal, akkor menjünk a bal szárny, és akkor belevágt. A legnagyobb gondom akkor az volt, hogy nagyon, nagyon messze van Győr. Tehát ez a nyugati határszélén, meg fú, nagyon messze van Marosvásárhelytől, de mondom, Vanyus Attila annyira megfogott, amit mondott, ahogy fölvázolta. Hát azért akkor már úgy látták a Magyarországon is, hogy mire vagyok képes a magyar bajnokságban, mert azért más egy román bajnokságnak a stílusa, és más egy magyar bajnokságnak a stílusa. Úgyhogy, és akkor Győrben voltam 4 évig.
2: Persze azért az a Győr még akkor nem volt olyan magasságokban, mint most.
3: Így van, és pontosan ezt vázolta föl Attila, és ezért is szerette volna, hogyha ezek a fiatal tehetséges játékosok mellé azért kellettek a rutinosabb játékosok, és nekem pont ez volt a szimpatikus, hogy azok a, hát akkoriban a Pálinger Kati, a Pignici Krisztina, a Kindli Gabi, hát én sorolhatnám itt a neveket, senkit nem megbántva, a Görbicani, de akkor még fiatalabb volt, tehát akkor még csak serdülő volt, de pont ez volt a lényege, hogy egy ilyen jó egyveleg legyen a Nagy Anikó, tehát Hoffmann Bea, hogy egy olyan jó egyveleg legyen, hogy a fiatalok és az idő, hát idősebb, rutinosabb játékosok, és hogy hosszú távon szerették volna, hogy ez a munkának a gyümölcse beérik, a fiatalok oda érnek majd, hogy magyar, tehát NB1-es játékosok legyenek, válogatott játékosok legyenek, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor váltok.
2: 4 évet voltál ott, az alatt beérett?
3: Én úgy gondolom, hogy rengeteg játékost adott meg, rengeteg válogatott játékost, tehát utána került oda a Kulcsár Anita, de mondom, ezeket a játékosokat, akiket felsoroltam, én szerintem igen, és nekem meggyőződésem, és most nem azért, hogy én elfogult vagyok a Vanyus Attilával, tehát az, hogy utána ez a Győr ilyen sikeres volt nemzetközi szinten, jó, hogy kellettek hozzá a külföldi klasszisok, tehát a Lundétól kezdve a Lőkéig, a Amorimig, de az alapjai, ez onnan indult, és nem tudom, 10-15 éves munkának a gyümölcse érett be azzal, hogy tehát, amikor elkezdték, és de kellettek hozzá ezek a külföldi sztárok is, ez az igazság.
2: És ti mire vittétek, mi volt a legjobb eredményed ott?
3: Talán a 4. hely volt a legjobb eredmény. A Magyar Kupában aztán a 4 közé jutottunk, viszont amikor a Győr kézilabdázója voltam, akkor volt a VB szereplésünk, meg az Atlantai Olimpia, és hát ha ezt úgy mondhatom, akkor választottak meg az évjátékosának, ami számomra óriási dolog volt, és előző évben pedig a magyar bajnokságnak a gólkirálynője lettem. Tehát én úgy gondolom, hogy ha csapat szinten nem tudtunk még érmet szerezni, mert azért egy fejlődés az egy hosszú idő, meg a fiatalok úgy beérjenek. Egyénileg azért voltak olyan eredmények, ami azért úgy jól esett a lelkemnek.
2: Akkor voltál csúcsformában?
3: Hát nem tudom, tehát azért több ilyen csúcsforma volt, mert például azt néztem, hogy megnyertük a nem tudom, 88-ban az első bajnoki címet, amikor 22 éves voltam, akkor még Romániában gólkirálynő voltam, meg nem tudom, 10 egész valamennyi volt az átlagom meccsenként. Tehát az, hogy is volt 20, nem tudom, 2 meccs előttem 226 gólt, vagy valahogy így volt. Tehát az is egy nagyon jó időszak volt. De ha azt nézem, hogy hát amikor már nem voltam annyira fiatal, vagy tapasztaltabb voltam, akkor mindenképpen az az időszak, tehát ez a VB ezüst, főleg az olimpián, ott meg hát ott a magyar válogatott legtöbb gólját lőttem, tehát 3. voltam a góllövő listán, és az nem helyezem a bronz elé, de megint egy annyi, tehát hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben hozzásegítettem a csapatot, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy megnyertük a bronzérmet. Tehát, hogy ezért is nagyon édes, meg nagyon kedves ez a bronzérem, meg hát egy életmunkájának én úgy gondolom a csúcsa, hogy ez a 3 érem, hogy VB ezüst, a beket, amit megnyertünk a Dunaferrel, meg az olimpiai bronz, tehát az a mai napig, ha szomorú vagyok, akkor erre a 3 éremre gondolok, és elmúlik a szomorúságom, mert ezt mi megcsináltuk, megvalósítottuk, megnyertük, minden nehézség ellenére, ez csak rajtunk múlott, úgyhogy, és erre úgy büszke is vagyok, ha mondhatom azt.
2: Említetted, hogy ezekre büszke vagy, de akkor, amikor a világbajnoki döntőt elveszítettétek, akkor gondolom, egy picit másképp éreztél, mert ott nagyon közel volt az arany.
3: Nagyon közel volt az arany, de ha reálisan nézzük, és említettem már korábban, hogy a cél az volt, hogy bejutunk a négy közé, de jó, csak aztán úgy menet közben megjött az étvágyunk, és tényleg úgy a siker lendített meg a hazai pálya, meg a közönség. De akkor az a Korea, az nagyon, de hát azok négy évig együtt készültek, nagyon egybe voltak, gyorsak voltak, jó kézilabdát játszottak, úgyhogy... Igen, az is, ahogy cseleztek, tehát elég sok gondunk volt velük, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ezüst, tehát szokták mondani, hogy aki az ezüst, az ilyen keserű, de nem, mi nagyon örültünk annak az ezüstnek.
2: Hát az olimpiai bronzérem mit nem adnánk ilyen eredményért, amikor a legutóbb harmadik volt Európa-bajnokságon a magyar válogatott, rögtön az év csapatának is választották.
3: Igen, és ha megnézzük, akkor a magyar bajnokságban azért sokkal kevesebb külföldi volt. A magyar csapatok viszont ott voltak a Beckbe, vagy a, hát igen, akkor még Beck volt, Kekbe, Ehelyefet nyert a Kornexi, a Fradi Keket nyert, tehát azért ezek a dolgok nem véletlenek, és ott akkor ezekben a csapatokban a magyar játékosok voltak a húzó emberek, és ezáltal volt egy erős magyar válogatott. Most ha megnézzük, most visszatérve a Győrre, nagyítóval kell keresni a magyar játékost. A Fradiban sajnos most már ők is ráléptek erre az útra, hogy mert aki most BL-t akar nyerni, magyar játékosokkal nem fogja tudni megnyerni, viszont ezek a külföldiek meg elveszik a magyar játékosoktól a lehetőséget.
2: Győrben ugye épült a nagy csapat, de mégsem maradtál ott. Jobb lehetőséget kínált Dunaújváros?
3: Hát ez volt a következő lépés, én ott már nagyon fontolgattam, hogy abba is hagyom, meg nem is, meg folytatom, meg hát azért nem voltam olyan nagyon idős, 30 éves voltam, és hát jött a Dunafair ügyvezetője, Nyakacska Zsolt, hát ők azért ott magasra rakták a lécet, tehát elmondták, hogy magyar bajnoki cím, magyar kupa, nemzetközi kupa, és hogy mindenképpen bennem gondolkodnak balátlövő pozícióba is, hogy ők, tehát olyan célokat raktak le elém, amire azért egy sportoló nem igazán tud nemet mondani, és úgy gondoltam, hogy szokták mondani, viccesen van még egy jó éven, meg kettő rossz, és úgy gondoltam én is, hogy még van bennem annyi, hogy akkor azt a két évet bevállalom, lesz, ami lesz alapon, és hát nagyon jól döntöttem, tehát az nagyon jó volt, hogy ott mertem váltani, holott Győrben már arra is készültem, hogy esetleg, ha abba hagyom a kézilabdát, akkor edzőként gyerekekkel fogok foglalkozni, de hát ez egy olyan motiváló dolog volt, hogy úgy megint fölcsillant a szemem, hogy úristen, bajnoki cím, tehát azért ezekre úgy nem lehet olyan könnyen nemet mondani.
2: Hát igen, ott egy remek gárda verbúválódott, ugye először EHF-et nyertetek, és akkor utána jött az ominózus évad, amikor megnyertétek a Beket, hát azt a sorozatot nekem is volt szerencsém végig kísérni. Ott azért voltak érdekes mérkőzések.
3: Hát úgy volt, hogy először a Keket nyerték meg, akkor Laci bácsi volt az edző, és amikor én oda kerültem, akkor Zsiga Gyula került oda edzőnek, és 6 játékos érkezett velem együtt. Az első évben megnyertük az EHF-et, 100%-osan a bajnokságot és a Magyar Kupát, és akkor második évben nyertük meg a Beket, meg a, hát akkor a Szuperkupát, meg a, nem tudom, a Magyar Kupát. Tehát az a két év alatt megnyertünk mindent. De ott egy annyira jó csapat volt, emberileg, szakmailag, a vezetőség, ahogy állt a dolgokhoz, tényleg minden feltételünk adott volt ahhoz, hogy mi csak az edzésekre, a mérkőzésekre, csak erre a feladatra koncentráljunk.
2: De hát ott azért minden poszton egy-egy klasszis volt.
3: Vagy kettő. Így van, tehát vagy kettő, és szerintem ott is azért jó volt így a fiatalok és az idősek egyvelege, mert azért a rutinra is szükség volt, a tapasztalatra, meg hát a fiatalos lendületre. Rengeteget dolgoztunk, de hát hozzáteszem, hogy Zsiga Gyula volt az edző, és rengeteget dolgoztunk, de meg is lett az eredménye. És azt képzeld el, hogy az első évben annyira nyomasztott bennünket, pedig válogatott játékosok voltunk, ez az eredménykényszer, hogy talán az volt a legnehezebb, azzal tudtunk a legnehezebben megbírkozni, hogy nyerni kell, és ha nyertünk 5 gól, akkor az nem volt elég, hogy miért nem szép játékkal, meg, tehát olyan magasak voltak az elvárások, hogy néha ez okozott nekünk gondot, de megugrottuk és megcsináltuk, csak így visszagondolva, talán ez volt a legnehezebb feladat.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Ezt a munka az megvolt, mert láttalak benneteket sokat futni a focipálya körül ott a Salakoson, tehát már a férfiak csak néztek, hogy nők hogy edzhetnek ennyit.
3: Igen, és ami fontos volt, hogy minden edzésen, tehát nagyon sok sikerorientált játékos volt, és minden edzésen az mindegy, hogy foci volt, hogy kézilabda volt, hogy indítás volt. Tehát egy indításnál azt mondta Gyula, hogy 6 gólt kell lőni, akkor az volt, hogy 6-ból 6. Tehát nem az, hogy kihagyunk egyet, nem, vagy nem. Ha azt mondta, hogy 10-et kell lőni, akkor megpróbáltuk a 10-ből 10-et. Tehát saját magunkkal szemben is nagyok voltak az elvárások, és annyira már érett játékosok voltunk, hogy tudtuk, hogy ilyen eredményt munkanélkül nem tudunk elérni. Tehát egymást is biztattuk, motiváltuk. Például a futás közben volt, amikor egyik játékosnak volt könnyebb a futás, akkor a másikat biztatta, gyerünk, ne, meg amikor, volt, amikor a másiknak volt jobb napja. Tehát tényleg ez így volt, és így működött. És a pályán, a védekezésben is volt, hogy már annyira hullafáradtak voltunk, hogy már a lábunk összeakadt, és akkor mondtuk, gyerünk, már csak ennyi van, meg tudjuk csinálni, és ez nagyon fontos volt.
2: Kapusta nem voltál?
3: Csak a legelején voltam kapus, de aztán mondta az edzőm, hogy na jó, akkor túl nagyot dobok én a labdával ahhoz, hogy kapus legyek, úgyhogy hát nagyon rövid ideig voltam kapus.
2: Azért kérdezem, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy még Bulatanita nagyon fiatal volt, és valami dobópárbajt játszottatok itt a kihívásokról, és mondtad, hogy beállsz a kapuba, és megfogsz 5-ből 4-et neki.
3: Így van. Hát igen, én imádtam a sportot, minden, ami sport, ami labda, amit ütni lehet, dobni, rugni, minden. Tehát én nekem az életem úgy, nem tudom, szerintem valószínűleg erre születtem. És ez mindig megadta nekem. Mondták, hogy könnyű nekem, mert hogy én azt csinálom, amit szeretek. De hát azért nem volt mindig ez könnyű, csak annyira szerettem, hogy ez mindig átlendített a holtpontokon, a nehézségeken, a sérüléseken például.
4: Tehát, volt azért?
3: Hát volt. Például a bal térdemet 4-szer műtötték. Tehát az egyiket az már a végén volt, mikor már abba hagytam, és egy ilyen kitisztították a térdem. De azért azt viseltem a legnehezebben, tehát alig vártam, hogy visszamenjek a csapatba, tehát én igazi csapatember voltam, és alig vártam, hogy visszamenjek, és ott lehessek a csapattársaim között is edzésen, és velük edzhessek.
2: Ugye sokan inkább nem is a döntőre emlékeznek a BEC-ben, hanem a Hipó elleni mérkőzésre a jégcsarnokban. Neked az hogy van meg?
3: Hát nekem megvan, tehát tudni kell, hogy azokon a mérkőzéseken a Radulovicsban nem vett részt, mert fájt a térde. Már a kinti meccsen is, hát nem minimális előnyre, tehát 4 gólra tettek szert, tehát az első fél idő végén volt 2 gól, aztán még hozzáraktak 2, tehát 4 gól volt összesen az előnyük. És úgy képzeled el, hogy volt aki a csarnokban, tehát ott még volt hátra nem tudom hány perc, de 2 volt közte, és volt, aki már elindult haza, mert úgy volt vele, hogy ebből már úgy sem lesz semmi. De azért mi nem úgy gondoltuk, tehát mi azért az utolsó percig, meg az utolsó esélyig küzdöttünk, és nem tudom, hogyha emlékszel, akkor azt a 7 méterest, ami kellett a hosszabbításhoz, az belőttem. És utána nem tudom, mi történt velem, azóta sem tudom megfejteni, viszont a 7 métereseknél meg kihagytam. De az volt a szerencsém, hogy a csapattársai megbelőtték. De az a 24., mert 24-20 volt az eredmény, amikor azt belőttem, akkor nem tudom, tehát vagy egy kicsit, nem tudom, vagy kiengedtem, vagy nem tudom, mert azért gondolod, ha azt nem lövöm be, akkor nincsenek 7 méteresek, akkor nincs semmi. Tehát ez óriási felelősség volt, és mikor bementem az öltözőbe, mondtam a lányoknak, elnézést kértem, hogy ne haragudjanak, hogy kihagytam, és akkor hát mondták, hogy ne vicceljek. Hát kellett az a 24. ahhoz, hogy egyáltalán miről beszélünk. Tehát ennyire jó csapat voltunk, hogy amikor valaki lent volt, vagy valami gondja volt, akkor a többiek rögtön így felemelték. És utána, amikor következett a döntő, akkor ott is én lőttem a 7 métereseket, ott meg nem hagytam ki egyet sem. És ott emlékszem, hogy volt egy 7 méteres, és tudtam, hogy ha én azt belövöm, akkor már nagy gond nem lehet, mert nekünk ott az X is jó volt Ljubljanában. És azt belőttem, és olyan, mert addig olyan elég, mindig mondták nekem, hogy nem szoktam mosolyogni a pályán, de akkor úgy felszabadul bennem valami, hogy akkor ez most már úgy megvan.
2: Hát igen, régi szép emlékek ezek.
3: És most is.
2: Igen, a hazai mezőnyben viszont ott volt nagy ellenfélnek a Ferencváros.
3: Hát, ha ezt elárulhatom, akkor nem tudom, hogy publikus ennyi után vagy nem. Azt mondták a vezetőink, hogy bárkitől ki lehet kapni, egyedül a Ferencvárostól nem. Tehát, és amikor fölvázolták, hogy bajnoki címet kell nyerni, akkor tudtuk, hogy előtte 2 vagy 3 éven keresztül a Ferencváros volt a bajnokcsapat, és hát, hogy őket, tőlük kell elvenni ezt a bajnoki címet, őket kell legyőzni, és annyira, tehát föl is készültünk, meg annyira motiváltak is voltunk, hogy tehát az elsőben 100%-osan, tehát oda-visszavertük őket. és akkor egy kicsit úgy nekik is megroppant ez az imidzsük, hogy ők verhetetlenek, meg a hazai bajnokságban csak ők nyerhetik a bajnokságot. Úgyhogy az is egy óriási dolog volt, hogy az első bajnoki cím. És mondom, hogy 10 év után nyerte megint bajnokságot, tehát itt Magyarországon.
2: Soha nem hívtak a Fradiba?
3: Nem. Nem.
2: Akkor így bosszultad ezt meg, hogy nyertél ellenük. Egyébként abban a csapatban sokak szerint jóval több lehetőség volt még, nem csak ez a meggyőzelem. Ott mi volt az oka, hogy ez nem ment tovább, nem folytatódott ez a sikerszéria, pénz elsősorban?
3: Nem. Én szerintem ott kicsit kicserélődtek a játékosok, volt egy-két igazolás, és szerintem ott felborult az a nem is tudom, harmónia, ami ott volt a csapatban. Én szerintem egy idő után a játékosok és az edző között is azért egy kicsit, hát hogy is mondjam, elfárad ez a munkakapcsolat, tehát egy idő után, és szerintem ezek a dolgok így összeadottak, és emiatt lett vége így ennek a történetnek.
2: Nem tudom, igaz, amit hallottam, hogy a 25. évfordulót, azt nem is ünnepeltétek meg, nem jött össze a csapat?
3: A 10. évfordulót azt megünnepeltük, akkor még ott nagyon jó volt minden, de utána, hát voltak olyan személyi, hát nem tudom, konfliktusok, nem tudom, minek nevezzem, hogy mikor be akartunk szervezni ilyen találkozókat, akkor egyiknek ezzel volt a baj, a másiknak amazzal, tehát, és én ezt nagyon sajnálom mai napig is, mert én mindig is próbáltam így szervezkedni. Sajnos legutóbb, mikor Misikének voltunk a temetésen, akkor is mondtam, hogy azért csajok.
2: Bába Mihály volt a masszörötök.
3: Igen, hát ő is nagyon fontos része volt ennek a csapatnak, meg ennek a teamnek. Hát valahogy így eltávolodtunk, amit én nagyon sajnálok személy szerint.
2: Mikor gondoltad úgy, hogy na most már akkor nem csak tervezgeted, hanem itt a vége?
3: Nekem sajnos hogy az egészségem közbeszólt, tehát említettem, hogy a térdemet akkor 3-szor műtötték, és azt mondták, hogy olyan fokú porckopás van a térdemben, hogy tehát olyan a térdem, hogy 60 évesnek. És akkor egy kicsit megijedtem, tehát a szívem és az eszem szerint még szerintem még játszottam volna, de tehát akkor már 33 voltam. Mert egyszer abba hagytam, aztán visszahívtak, mert akkor nem úgy ment a csapatnak, de rájöttem, hogy ezt nem lehet így csinálni. Tehát azt a terhelést már nem bírtam, felkészülés nélkül meg nem tudtam olyan teljesítmény nyújtani, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, tehát ilyen levezetni sem mentem sehova. És viszont én előtte már készültem arra, hogy szeretnék edzősködni, tehát a gyerekekkel foglalkozni, aztán rengeteg tapasztalatot átadni, amit én is átéltem. Meg hát nekem ez a, úgy látszik, a kézilabda iránti, nem tudom, szerelmem vagy szeretetem, ez a mai napig kitart, mert én nem tudom, jól érzem magam, mikor bejövök a sportcsarnokba. Mikor Kisvárdán dolgoztam, akkor bementem a csarnokba, és mondtam a kollégának, a Dévényének, mondom, hogy nem tudom, nekem olyan jó kedvem van. Azt mondja, igen, mert itt vagy a csarnokban. Tehát, hogy nekem ugye ez az életem valószínű. Ugye a kézilabda, hál' Istennek nagyon sok szép eredményt értem el, sokkal többet, mint amit úgy valaha álmodtam gyerekkoromban, hogy azt szerettem volna, hogy válogatott legyek, de az, hogy ilyen eredményeket fogok elérni, azért az csak még a legszebb álmaimban is csak ilyen rózsaszín álmaimban gondoltam volna.
2: Azt mondtad, hogy akartál válogatott lenni, meg főiskolát akartál, az is meglett.
3: Igen, meglett, hál' Istennek az is. Hát büszke vagyok erre. Én szerintem... Hát említettem itt a maximalizmust, hogy az ember belevág valamibe, akkor úgy voltam ezzel is, hogy ha edzősködni akarok, akkor ne az legyen, hogy jaj, fussatok, mert én is futottam annak idején, vagy futni kell edzésen, hanem azért szerettem volna ennek egy kicsit jobban tanulni, és nem csak ezt a részét, tehát az edzés elmélet részét, a biokémia részét, az anatómiai részét, tehát hogy azért, hogyha oda kerülök, akkor azért tudjam, hogy mit miért csinálok, mikor, mire van szükség, úgyhogy én ezt úgy komolyan is vettem, hogy elvégeztem a szakedzőit.
2: Hát tudtad alkalmazni, mert hogy szépen ívelt fel a pályafutásod, voltál klubcsapatnál, voltál utánpótlás válogatottaknál, na meg a felnőtt válogatottnál is.
3: Igen, ez így igaz, és azért jó ez így, hogy annak idején Zsiga Gyula javasolta, hogy nem baj, hogyha egy edző elkezdi lent az alapoknál, mert akkor, hogyha minden lépcsőfokot megjárunk, mert mindig más fogunk tapasztalni, és annál jobb edzők leszünk. És én szerintem úgy gondolom, hogy hát most nem tudom, szerénytelenség nélkül, de hogy én úgy gondolom, hogy jó munkát végeztem edzőként, tehát sok mindent át tudtam adni a tanítványaimnak. Akik vevők voltak rá, és akik komolyan gondolták, én úgy gondolom, hogy át tudtam adni dolgokat.
2: A csúcs az a nemzeti válogatott volt?
3: Az mindenképpen az volt. Sokan megkérdezik, hogy hát a vége az nem a legszebben alakult, mert hogy nem jutottunk ki a VB-re meg az olimpiára, de azért talán egy kicsit túl korai volt ez a felkérés, mert akkor tök szép eredményeket értünk el a Békés Csabával, meg az utánpótlás válogatottnál, ahol dolgoztam, tök szép eredményeket, meg rendben volt minden. Talán egy kicsit túl korai volt a felkérés, meg talán, hát van, amikor az ember úgy jó időben van, jó helyen, és van, amikor meg nem. Meg van még ez a szerencsefaktor is, az életben is, meg a sportban is. Én úgy gondolom, hogy ott nem voltam a legszerencsésebb, amikor a válogatott élére kerültem. Tehát azért ott, ha visszaemlékezünk, akkor a Győr pont nem jutott be a Final Four-ba, ahol Fradi megnyerte a keket. Azért ott voltak ellentétek, amiket úgy nem igazán nem kerültek a felszínre. Biztos, hogy az is, hogy de ilyen szinten lehetett volna egy kicsit több tapasztalatom. Tehát én nem a Győr meg a Fradiból jöttem, hanem akkor éppenséggel Békés Csabáról. Tehát sok összetevő volt ennek, a sérülések is azért meghatározták. Hát Görbica Linda a két világversenyen nem volt. Mikor visszajött, akkor nem úgy alakultak a dolgok. Tehát de arra mindenképpen büszke vagyok, hogy ezt elvállaltam. Sokszor megkérdezték, hogy ha újra ez lenne, és tudom, hogy mi a végkimenetele. Én úgy gondolom, hogy akkor is igen mondanék. Tehát ha egy ilyen alkalom az életben talán egyszer adódik. És egész életemben ezért dolgoztam. Hát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kellett vállalni.
2: De nagyon picin múlott a németek ellen, volt talán a VB-selejtező, és nem sokon múlott ez a kijutás.
3: Ez így van. A kinti meccsen még vezettünk is, meg fél időben is vezettünk, aztán úgy valami elfogyott, eltörött, nem tudom, és a hazai mérkőzésen ott már nem tudom. Tehát én azt mondtam ott, és volt, aki a fejemhez vágta, hogy a két mérkőzés alapján, vagy a kinti mérkőzés alapján alapozzuk meg a továbbjutás lehetőségét. Tehát úgy is próbáltam cserélni, hogy frissíteni. Ezek a játékosok keket nyertek, a Fradi, a BL-be játszott a győriek, tehát nagyon nagy terhelést kaptak. És én azt próbáltam, hogy hát persze, hogyha lehet nyerni, akkor nyerjünk, de ha esetleg nem úgy sikerül, hogy a feltételét teremtsük meg annak, hogy a két meccs alapján tovább jussunk. Aztán volt, aki ezt úgy másképp értelmezte, hogy én nem feladtam egyáltalán, de kint is, ha lehet nyerni, hogy ne nyernénk. De nem úgy sikerült.
2: Csalódott voltál nagyon?
3: Az nem lehet elmondani szavakban, hogy mennyire csalódott voltam. Én nem tudom, én a tükörben néztem, meg levontam a megfelelő következtetést, azt nem tudom, a játékosok hogy voltak ezzel, mert azért ők egy kicsit ott nagyon könnyen tovább léptek, és akkor megtaláltuk a bűnbakot, a Máté Fiesztert, a szövetségi kapitányt, holott a pályán azért, mint tudjuk, azért a játékosok vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ember felelőssége, ez így több, ez mindenkinek a felelőssége.
2: Ez megtörte az edzői pályafutásodat?
3: Akkor úgy gondoltam, hogy többet soha nem fogok edzősködni, tehát úgy voltam vele, hogy soha többet, és utána akkor alakult Dunai Városban ez a kézilabda akadémia, és akkor a Radurovics Bojana hívott vissza, hogy menjek, és mondtam neki, hogy még a csarnok felé sem szeretnék menni. Szóval addig rágta a fülem, hogy menjek, mondtam neki, elmegyek, tartok két edzés vagy hármat, és ha olyan, akkor megmondom, hogy elvállalom, vagy nem. És ezután saját magamnak akartam bebizonyítani, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra, vagy nem, és akkor elvállaltam ezt a munkát az akadémián, és akkor a következő évben hát három felnőtt játékossal, a Ferling Dettivel, a Gáspár Gabival és a Takás Dusival, a többi a saját nevelési fiatal volt, elvállaltuk az NB1-et, mert akkor ott valami, nem tudom, megváltozott a csapat vezetősége, vagy a neve, vagy valami volt, és mivel 11 csapat nevezett csak az NB1-be, tehát mi úgy gondoltuk, hogy indulunk majd NB1-B-be, meg valahol alulról elkezdjük, és akkor fölajánlott a szövetség, hogy hát hogy ne legyen csonka a bajnokság, hogy akkor 12. csapatként vállaljuk el. Hát mi úgy gondoltuk, hogy bátrak vagyunk, bátrak ki a szerencse, belevágtunk, és ott ott csak azért vállaltam, és saját magamnak be akartam bizonyítani, hogy ez tényleg alkalmatlan vagyok, vagy alkalmas vagyok erre a feladatra. És akkor ősszel csatlakozott hozzánk a Bódi Berni, akkor 8. helyen végeztünk a bajnokságba, és a következő évben leigazultak a Bulatanidát és a Vince Melindát, és a bronzérmen játszottunk az érdel. És akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy csak van valami közöm ehhez a szakmához.
2: Hát igen, a Dunajváros megjárta a magasságokat, mélységeket, most éppen megint a mélység fele halad. Ezt hogy éled át?
3: Hát, ezt meg őszintén mondom, hogy én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy gondolom, én oda tartozom. Tehát én Dunaferes vagyok, mondhat bárki, van, aki fradista, van, aki győri, de oké, kézilabdáztam 4 évet Győrbe, de én Dunaferhez tartozom. És nagyon-nagyon sajnálom, és nem igazán tudok, az a baj, mikor az ember tehetetlen, és nem tudunk mit tenni. Most úgy hallottam, hogy talán az utánpótlás megmenekülik, most mielőtt ideértem, akkor hallottam ezt a dolgot, viszont ott a felnőtt csapatból már vagy 11 játékos eligazolt, én szerintem ők már menthetetlenek, tehát az, hogy NB1-be szerepeljenek, lehet, hogy most végigcsinálják az ifjúvel azért, hogy nem tudom, de legyen különböző szankciók, így van, legyenek különböző szankciók, de attól tartok, hogyha most ez a csapat kiesik ott az NB1-ből, akkor úgy, mint a fiúk egy idő után, nem tudom, ha nem is szűnnek meg, de ezen a szinten nem fognak kézizni. Én azt tudom, hogy a város vezetése is azért nem igazán kézilabda párti, ha mondhatom ilyen finoman, tehát nem igazán támogatják a sportot, pedig ez egy nagyon jó nevelőegyesület volt, nagyon jó hely volt, az emberek imádták a kézilabdát, kijöttek a meccseinkre utána is, tehát én őszintén mondom, hogy nagyon sajnálom.
2: Igen, hát nehéz dolgok ezek nyilván. Volt egy

0: meg ökörsütés volt, meg a, tehát nagyon szerettek bennünket, nagyon jó volt ott Dunaújvárosban kézilabdázónak, vagy sportolónak lenni, nem csak kézilabdázónak.
1: És ugye most meg itt ülünk, mint ahogy kezdtük a beszélgetést, a Laurenc László sportcsarnokban, itt dolgozol, itt milyen terveid vannak? Itt is szeretnéd mondjuk, hogy a felnőtt csapatok is NB1-be játszanak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy most még per pillanat azért az NB1-B, hát itt a nagy hangsúly az utánpótláson van. Tehát azt szeretnénk, ha minél több gyerek sportolna itt nálunk.
1: Sok gyerek van?
0: Sok. Tehát van 8 lánycsapat, 8 fiúcsapat. Most népszerűen nem tudom, 200 valamennyi, de gondolom, majd el fogom mondani, hogy mennyien vannak. És itt a legfontosabb az, hogy fejlődjenek, és tudjuk, hogy mi nem fogjuk tudni őket megtartani. Tehát itt Budapesten eleve sok NB1-bis, meg NB1-es csapat van. Hát NB1-bis itt a Sziget-Szent Miklós is, aki nagyon közel van, de NB1-es csapat. És ahogy felfedeznek egy tehetséges gyereket, akkor el fogják csábítani. De nekünk az a feladatunk, hogy azok a gyerekek, akik itt vannak, a legjobb képzésben részesüljenek, a legjobb feltételek mellett tudjanak versenyezni, mert ez szolgálja az ő fejlődésüket. És én teljesen, hogy mondjam, a jó érzéssel jövök ide, mert nagyon jó úton haladunk, jók az eredmények, azt mutatják, fejlődnek a gyerekek, úgyhogy teljesen rendben van itt Csepelen minden.
1: Vannak még olyan álmaid, hogy újra felnőtt csapat, vagy netán válogatott?
0: Nem. Tehát ha mondhatom azt, hogy én most nagyon boldog nagymama vagyok, van 2 drága unokám, egy 3,5 éves, hát mind a 2 unokám fiú, tehát a nagyobbik unokám Gergő 3,5 éves, a kisebbik unokám Marci 4,5 hónapos, és hát azért szeretnék most már minél több időt velük tölteni. Hát valamint az egészségemmel is egyre többet szeretnék foglalkozni, mert azért ez a 20 év élsport, ez azért hagyott némi nyomot maga után. Azért most úgy érzem néha, hogy mikor a hátam fáj, mikor a vállam, mikor a térdem, mikor, attól függ, mikor mi fáj. Úgyhogy nekem már olyan ambícióim nincsenek is. Viszont itt, hogy a fiatal tehetséges edzőket mentorálni tudom, segíteni tudok nekik, teljesen kielégíti. Vagy néha, hogyha esetleg edzést kell tartani, ez nekem bőven elég, de nekem már nincsenek ilyen álmaim.
1: A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 60. életévedet töltött be, de amikor bejöttél ide a csarnokba, azt mondtam, hogy rég találkoztunk, de semmit nem változtál.
0: Na, köszönöm szépen, próbálom így kondiba tartani magam, ha mondhatom. Tényleg úgy odafigyelek, hogy ne szaladjanak el a kilók, mert azért azok is ugye el szoktak szaladni. Épp a múltkor a dokinál voltam, kaptam egy ilyen szurit, és mondta, hogy mondom, mindjárt 60 évesek, azt mondja, hát pedig nem igazán látszik, mert nagyon pörgős, hát tényleg ilyen pörgős vagyok még mai napig is, meg a kis unokámra is. Azért, amikor kimegyünk a játszótérre, akkor ott velük jól el vagyok, eljátszogatok. Úgyhogy hát úgy próbálom fitten tartani magam.
1: Szeretnéd, hogy belőlük kézilabdás legyen?
0: Én azt szeretném, hogy sportoljanak. Az, hogy milyen sportot, ez most már nem szólunk bele, van neki anyukája, ő is kézilabdázott, a lányom apukája, majd ők eldöntik. Azt viszont mindenképpen szeretném, hogy sportoljanak, és akkor ők majd eldöntik, hogy milyen sportágat választanak.
1: Eszter, akkor istenetesen sokáig jó egészségben.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Eltelt egy szezon, véget ért a női labdarúgó bajnokság, illetve a kupát is behúzta a Ferencváros együttese. Kellemes rádiózást mindenkinek, ez a Csajok Ligája 9. része, a stúdióban Németh Kornél, illetve állandó hű fegyverhordozom társam, tettes társam Elbert Gábor. Azt mondtam itt a beköszönésben, hogy véget ért a szezon, a kupát is behúzta a Ferencváros, meg a bajnoki címet is. Stúdiónk vendége is ehhez kapcsolódik. Majd mindjárt fölfedjük az ő szemét, hogy kicsoda, ki is érkezett. Annyit elárultunk, hogy a bajnoki és kupagyőztes együttesből érkezik a vendégünk. Viszont Gábor, mennyire meglepő, nem meglepő? A bajnokságot azt, hogy behúzta a Fradi sorozatban hetedszer, az abban nincs meglepetés. A kupát ugye visszahódította, az összkép meglepette bármilyen tekintetben.
3: Én azt gondolom, hogy meglepetésnek nem mondanám, de óriási melónak gondolom azt, amit a Fradi focista lányai Albert Florian vezetésével tettek ebben az évben is, mert hogy annyira simán nyerték meg mind a két sorozatot, amennyivel szerintem nem jobb a játékosanyag, és a feltételek meg különösen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kalapemelés jár a lányoknak is, meg Albert Floriannak is.
2: Van barátja a hölgynek, aki stúdiónk vendége, neked is van barátnőd, úgyhogy ennyit ne udvaroljál neki, de most látta, és innentől kezdve reagálhat is rá élőben Zágonyi Barbara, az FTC Telekom női csapatának. Hát bombagólokat szerző hátvédje a vendégünk, nem múlt el bajnoki döntő úgy, hogy ne lett volna bombagólod. Először is engedd meg, hogy a bajnoki címhez is, a kupagyőzelemhez is, meg a bombagólokhoz is gratuláljak. Gábor pedig rengeteg magas labdát feldobott. Meglepő, nem meglepő, mennyi meló van abban, hogy dupláztatok, Barbie?
4: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Meló az nagyon sok van benne, de szerintem azt minden csapatról el lehet mondani. Engem is meglepett, hogy ilyen simán ment a igazából mind a három döntő mérkőzés. Azért a szezon nem volt ennyire sima, mint amennyire ezt a döntők mutatják, de nagyon örülök, hogy két meccsből le tudtuk ezt zárni, és hogy tényleg ilyen magasan hagytuk abba ezt a szezont.
2: Na, egy kicsit a bombagólokról viszont. Itt a BL döntőben, amikor volt a BL döntő, én írtam Gábornak egy üzenetet, hogy mondom, bődületesen nagy gól volt, semmi különös, csak Zágonyit másolja, visszaírta nekem.
4: Mi is néztük,
3: hát így volt, nem? Annyival a különbség, hogy ballal rúgtál a döntőben.
4: Igen, mi is néztük pont a meccset, és pont egymás után volt a kettő. Vicces volt nagyon.
2: Na, de tényleg egy kicsit a bombagójaidról azért mesélj, szóval nem egy szokványos dolog, hogy még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy azért középpályán jobban érzed magad, vagy jobban szeretsz ott játszani, bólogatsz, ez jól tudom, jól hallottam.
3: Ez azért mondja, hogy a Flóri hallja biztos.
4: Igen, remélem hallgatja.
2: Na, az még biztos, hogy eljut majd hozzá. De
3: mondtam neki előre, hogy ez szóba fog jönni.
2: Mostanság azért védőként, szóval nem egy megszokott dolog. Akár a hazai bombagólodról, akár a Pancho Arénában lőtt bombáról egy kicsit azért mesélj, kérlek.
4: Igen, egész karrieremben középpályán játszottam, és a Flóri edző döntése volt az, hogy hátra rakott belső védőbe.
2: Flóri, Albert Flórián, csak mondom azok kedvére, akik kevésbé járatosak női labdarúgó berkekben, igen.
4: Igen. Most szerintem ebbe a szezonban jutottam el odáig, hogy megszoktam, és meg is szerettem úgymond ezt a posztot.
3: Bár igen, ezt is hallja.
4: Még mindig szívesebben játszanék feljebb. igazából apukám most lett 60 éves, áprilisban a kupa döntő előtt két nappal, és a kupa döntőn szerettem volna már gólt lőni neki. Ez sajnos akkor még nem jött össze, de most ezzel a két döntő góllal remélem, hogy nem haragszik annyira, hogy nem a szülinapján lőttem.
2: Alig ha.
4: Igen, és egyébként az első meccsen, az első döntőn úgy keltem fel reggel, hogy én gólt fogok ma lőni, ezt így éreztem, tudtam, hogy jönni fog, és sikerült is. A mostani meccsen azért már nem akartam tehetetlen lenni, és hogy most is mindenképp gólt kell önnöm, de hát szerencsére összejött.
2: És ott Esztert nem, hogy mondom, nem piszkált egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha befejezni
4: hogy
2: azt,
4: hogy legyen egy önálló gondolata.
2: Igen, meg hogy übereljen.
4: Igen,
2: a második meccsen az övé, az talán egy picivel nagyobb volt, mint a te második meccsen rúgott gólod.
4: Igen, hát sokkal gyönyörű gólt lőtt. Mondtam is neki, hogy azért nem muszáj utánoznia, de hát nagyon örülök neki.
2: Na, Barbie, mindjárt visszatérünk, viszont engedd meg, hogy Gáborhoz forduljak. Sokat beszéltünk a Ferencváros együtteséről, és teljes joggal beszéltünk sokat itt a Csajok Ligája eddigi epizódjaiban. Kezdtük onnan, és akkor egy kicsit kronológiai sorrendben haladjunk, hogy BL 4-es torna, amit még eddig a klub nem tudott egyszer sem megugrani, illetve ilyen eredménnyel, hogy megnyerés utána tovább tudjon lépni. ott már látszott az, vagy ott még csak így, nem tudom, előre vetítette az, hogy ez egy sikeres szezon lehet? Mert hogy például a tavaszt veretlenül hozta le a Fradi, tehát onnantól kezdve, hogy a nemzetközi szintéren már nem kellett majd játszania, és csak a hazai dolgokra tudott koncentrálni. Igen, tehát, hogy a legnagyobb rivális a Puskás Akadémia, mint a bajnoki döntős ellenfél, talán gólt sem rúgott egészen a bajnoki döntőig, mert
3: ugye... egyszer győzött a Puskás ellen.
2: De az össze volt még, az tavasszal nem.
3: Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a nemzetközi szereplés, amire nagyon régóta várt a klub, meg mindenki, aki a Fradiban dolgozik, az legalább annyi kockázatot rejtett magában, mind amekkora öröm lehetett ott a klubban, hiszen ezt látjuk a férfi futballban is, hogy amikor két szintéren kell helytállni a csapatnak, az nehéz. Ráadásul itt ugye messze nem olyan profi körülmények között dolgozhatnak a lányok, mint a férfiak, tehát ilyen szempontból még sokkal nagyobb terhelés az, hogy szerdán játszol Prágában, hétvégén elmész Szombathelyre, nem is, hogy pont így volt a város.
2: Szexárba mentek emlékeim szerint.
3: Akkor az S betűt eltaláltam, mindegy.
2: Valahol,
3: tehát,
2: igen,
3: hogy azt gondolom, hogy ebben volt kockázat. A fáradtság szerintem látszott ősszel, tavaszra meg annyira összeállt ez a csapat, hogy azokon a mérkőségen is, amikor arra lehetett számítani, hogy eredményben ez szoros lehet, akkor is, ha előbb nem, akkor a második fél időben döntő fölény alakult ki, és ez szerintem abból fakadhat, hogy nagyon komoly meló zajlott.
2: Nyilván most a legfrissebb emlék a két bajnoki döntős mérkőzés, de a nemzetköziek közül, a nemzetközi meccsek közül melyik a kedvenced, vagy melyik az a momentum, amire a legszívesebben emlékszel vissza? És amit Gábortól kérdeztem, az egy picit hozzád is hadd passzoljam ezt a labdát, hogy mennyire lógott az már ott akkor a levegőben, hogy ebből tényleg ennyire jó szezon lehet? Mennyire mutatta az öltözőn vagy csapaton belül, mennyire volt ez téma?
4: Kedvenc momentumom talán Albánia volt, amikor megnyertük ezt a kis minitornát, és végre meg sikerült ugranunk ezt. Nagyon bennem ragadt tavalyi évben, amikor nem sikerült, hogy a fenyvesével, én ahogy mondta, hogy ő addig nem akasztja fel a cipőjét, amíg ezt egyszer ki nem jutunk.
2: Jó párszor neki futott ennek, aztán hál' Istennek most segítettetek, igen, rajta, igen.
4: Igen, úgyhogy ennek külön örültem. Annak is, hogy neki is sikerült. Talán igen, az volt a kedvencem. Utána Prága is igazából nagyon jó volt. Nehéz volt, igen, nehéz két szintéren itt helytállni, nagyon sokat kellett utaznunk. Ugye Prágával vonattal mentünk, az is elég hosszadalmas út volt.
2: Utána... Cserébe ez egy ilyen csapatépítőnek is felfogható.
4: Igen, nem? És ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon szerintem hozzásegített a csapat kohéziójához az, hogy ennyi mindent megéltünk együtt, és ennyi ilyen új impulzus ért minket külföldön. Utána ez látszott is rajtunk, hogy játéktapasztalatilag is szerintem sokat gyűjtöttünk magunkba, nagyon jó, nagyon erős csapatokkal és játékosokkal kerültünk össze, de mint csapat és mint ember is szerintem sokat fejlődtünk, és még közelebb kerültünk egymáshoz.
2: Említettük ma már többször, bízom benne, hogy hallja ezt, vagy eljut hozzá, úgyhogy egy kicsit vagy dicsért, vagy kritizáld, attól függ, hogy mennyire vagy bevállalós. Albert Flóriának mekkora szerepe van ebben a történetben, mert azért abban egyeztünk meg, akár veled is, Gábor, akár bárki volt itt a stúdióban, például amikor Pusztai Sáriék voltak itt, hogy azért ez a mostani Fradi nevek alapján messze nem a legerősebb Fradi az elmúlt éveket nézve, és mégis ennek a Fradinak sikerült. Szóval Albert Flóriánnak gondolom én, hogy vastagon van akkor szerepe ebben ezek szerint, de én ezt kívülről gondolom, belülről te ezt hogy látod, hogy érzed?
4: Nyilván nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek a csapat sikereiben.
2: De a csapategységnek akkor ezek szerint még nagyobb? Mert látok rajtad egy pici bizonytalanságot, és ez biztos, hogy nem annak szól, hogy most Flóri jó edző, vagy nem jó edző, mert az kiderült az eredményekkel. Mi okozza a csapategység irányába tolnád ezt? Vagy mi az, ami a sikertitka ezek szerint, vagy szerinted a sikertitka?
4: Igen.
2: Vagy a siker egyik legfőbb összetevője?
4: Most, ahogy mondtad ezt, hogy nem nevek szerint nem a legerősebb Fradi, szerintem, amit mondtam az előbb is, csapat kohézió szempontjából viszont nagyon-nagyon erős, nagyon összetartunk, nagyon jóba van mindenki pályán kívül is. Szeretünk együtt lenni, meghalunk egymásért a pályán, szerintem ennek nagyon nagy köze van hozzá. Az edzésen is most tényleg nincsenek kilógó játékosok, nincs akire rá kell szólni, hogy küzdjön, minden egyes ilyen edzés végi játék is.
2: Sem erre gondolok, hogy ki az, akire korábban rá kellett szólni.
3: Ez egy tippjáték, azt hallgatom.
2: A következő műsorban majd ezt megbeszéljük.
3: Jó.
2: Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mégiscsak friss bajnok.
4: Igen. Szóval tényleg minden egyes ilyen játékon is mindenki kb. Élethalál harcként tekintik.
2: Hát ez lenne a normális.
4: Igen.
2: Egyébként.
4: És nagyon jó edzések is vannak, jó az erőnléti edzőnk is, a gyógytornászunk is, az egész stáb nagyon jól, nagyon támogat minket. Mindenki tényleg 110%-ot belerak.
2: Hozzád is ezek jöttek vissza? Ezek az olyan híradós pletykák, hírek, hogy ennyire egyben van a társaság?
3: Hogy ez egy kulcskérdés, hogy a stáb meg a Flóri most nagyon együtt van. Szerintem az előző évben, vagy előző két évben ez kevésbé volt igaz, és szerintem ez nagyon sokat jelent az öltözői hangulatra, az edzés hangulatra, amikor azt érzi a játékos, hogy a stáb az egységes, egy irányba húz, szakmailag is egy irányba húz, szerintem az egy nagyon jó üzenet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez erre az évre alakult ki, tehát szerintem ez egy nagyon jelentős eleme annak, hogy ez a csapat ennyire egységes, és az is kapnak szerintem kevés gólt, az mindig egy csapatnál, ha egy csapat egységes, akkor hátul nem tologatják a felelősséget a játékosok egymásra, hanem csúsznak, másznak egymásért, aztán, hogy végül kit hoznak ki hibásnak, az meg mindegy nekik, mert hogy együtt vannak.
2: Ez a Csajok Ligája 9. része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja, a stúdióban Zágonyi Barbara, a bajnok és kupagyőztes Ferencváros labdarúgója, illetve Elbert Gábor. Sok mindenről ejtettünk már szót, viszont kimondottan a tavaszról, meg a tavasz kulcs momentumairól nem nagyon. Az már korábban eldőlt, hogy benn lesztek a bajnoki döntőben, de az alapszakasz utolsó fordulójában pont a bajnoki döntős Puskás Akadémia volt idegenben az ellenfél. Mennyire csináltatok abból presztízs kérdést, hogy azért oké, hogy már eldőlt, de nehogy már azért, hogy tehát meg kell mutatni most ki az úrasszony a háznál, ugye a mondat úgy szól, hogy ki az úrháznál, vagy a mondás úgy mondja, de hogy ki az úrasszony a háznál. Ugye 2-0-ra nyertetek egy teljesen tét nélküli mérkőzésen.
4: Igen, érdekes helyzet volt ez, hogy tudtuk, hogy legalább háromszor fogunk megmérkőzni egymással. Úgy fogtuk fel azt a meccset, hogy tapasztalatszerzés, kicsit azért nyilván nem erőfitoktatás, de szerettünk volna úgy belemenni a bajnoki döntő párharcba, hogy...
2: Hogy ki az úrasszony a háznál.
4: Igen. Igen, és ez szerencsére sikerült is. A fő igazából az volt, hogy senki ne sérüljön meg, de azért nyilván nem mehetsz így ki a pályára, hogy félsz, hogy megsérül valaki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen 2-0-ás győzelemmel tudtunk belemenni ebbe a párharcba, és ugye meg is lett úgymond az eredménye.
2: Így bizony. Milyennek látjuk, Gábor, a Simple Női Liga erősségét? Ugye hosszú-hosszú idő után annyiban változott a helyzet, hogy a Puskás nem a bronzéremért játszott az MTK együttesével, ugye a korábbi években az Eto volt az, amelyik ugye a Fradival küzdött a bajnoki címén, most az Eto lett ugye a bronzér, most erről még nem szóltunk, két mérkőzésen a kisalföldi zöldfehérek nyertek a budapesti kékfehérek ellen. Összességében milyen erősségű volt ez a bajnokság, ugye jövőre át is alakul, nem ez lesz a lebonyolítás, de mi kívülről milyennek láttuk, és aztán utána a Barbie tud erősíteni, vagy cáfolni mindarra, amit most mondasz, és én meg esetleg kiegészítem.
3: Én azt gondolom, hogy a női labdarúgás fejlődik itthon, ez látszik a bajnokságon is, az, hogy kellő ütemben-e, vagy olyan ütemben-e mindamennyi pénzt költöttünk rá, azon lehetne vitatkozni. Továbbra is én azt látom, hogy aki teheti, az nyilván Nyugat-Európában szeretne futballozni a lányok közül, és ugye nagyjából ugyanaz az öt ország, ami a csúcs Európában, tehát az angol, német, francia, spanyol, olasz, de Skandinávia is jó.
2: Fiúknál már nincs benne a top 5-ben a francia
3: kérdező. Igen, fiúknál ott négy van, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fejlődünk, de az előttünk járó országok szerintem gyorsabban fejlődnek, és teljesen logikus, hogy a lányok nagy része, aki megteheti, az ezekbe az országba vágyik, illetve még a női labdarúgásnak van egy olyan specialitása, hogy az Amerikai Egyesült Államok is bizony vonzó, tanulás és foci együtt, és ott ugye a női labdarúgásnak talán nagyobb kultúrája van, mint a férfinek.
2: Barbie, az én állításom a következő, anélkül, hogy vitatkoznék Gáborral, elfogadom, amit mond, és nagy részben együtt is értek vele, az én állításom a következő, szerintem fejlődött, szerintem nem is keveset fejlődött, amiből ezt lemérem, mondjuk nem is olyan régen a Fradi az Újpestnek rúgott 10 gól felett, most nyilván az is egy irreális eredmény volt, amióta Újpesten új tulajdonos van, azóta a női fociban is más szelek fújnak, és egyértelműen erősebb a csapat, de mondjuk a Budaörs, Szekszárd, Diósgyőr, tehát az alsó harmadban lévő csapatok ellen sem tudtatok, nem tudom, 8-10 gólos győzelmeket aratni, mint amiben a korábbi időszakban azért jóval több előfordult. Volt egy-kettő meccs, ami ilyen extrém gólkülönbséget hozott, de összességében én ebben mérem. Kérlek, erősíts vagy cáfolj, illetve amelyikkel egyetértesz, ott erősíts, ahol meg vitatkozol, ott meg akkor hangosan cáfolj rám, kérlek.
4: Igen, én amióta visszajöttem Magyarországra 3 éve, amikor visszajöttem, az nagyon meglepett, hogy erősebbnek ítéltem meg a bajnokságot, mint amikor mondjuk itt hagytam. Nincsenek akkora gólkülönbségek, de azért ez egy kicsit nem tudom.
2: Csalóka,
4: mert nagyon sok csapat még mindig a betalom a boost taktikát alkalmazza, ami nagyon nehéz az ellen játszani. Egyébként visszareferálva az európai harcokra, ez is nagyon nehéz volt, hogy teljesen más egy külföldi csapattal játszani, mint a magyar.
2: Hát ott volt, ami nektek kellett a busztolni.
4: Igen, igen, és ugye ezt sose csináltuk.
2: Van vizsgád? Levizsgáztál a
4: buszt? Busz soha nem. Úgyhogy igen, fejlődik. Szerintem nagyon sok csapat van most még az első osztályban, talán kicsit nagy különbség van még mindig a vége és az eleje között. Ennek én nagyon örülök, hogy más rendszer lesz jövőre. Szerintem az sokkal hasznosabb lesz, hogy több jó minőségű meccset tudunk
2: itt
4: játszani.
2: Most muszáj leszek közben szólni egy pillanatra. Gábor, pontosan hogy néz ki ez a jövő évi lebonyolítás?
3: Jövő évi bajnokság az úgy
2: néz ki. A következő bajnokság, mert ez ebben az évben el fog indulni.
3: Így van, tehát a 2026-27-es szezon az úgy néz ki, hogy ugyanúgy maradt 12 csapat. Lejátszák a két kört, tehát mindenki játszik otthon is, idegenben is a másikkal, így lemegy ugye 22 forduló, és utána az első 4, az 5., 8. és a 9., 12.
2: Hát lesz egy felső ház, lesz egy alsó középső, ház, meg igen. Egy középső és ház, ők, egy középen.
3: És ők játszanak még mindenki mindenkivel, tehát lesz még 6 meccs, ez jó, mert így 28 meccs biztosan van, plusz a kupa, tehát ami kritika mindig a magyar bajnokság gokkal szemben, hogy kevés a meccs, ez megoldódik, itt majd még talán azon kell dolgozni, hogy ne legyen 3 hónap szünet télen, mert az nehéz.
2: Vagy ne legyen olyan, mint ami most volt tavasszal, hogy rögtön egy mérkőzés, még egy mérkőzés, majd 3 hét szünet, ami azért a teljes abban.
3: És előtte meg 3 hónap szünet, igen, aztán azért, meg egy igen. Hét alatt 3 meccs, az,
2: igen,
3: az
2: és
3: nehéz.
2: Utána megint volt ez az óriási szünet. Ezt ti hogy éltétek meg egyébként, ha már itt beszélünk? Ugye rögzítettük a tényt, hogy a női labdarúgás ért, és nem ellen vagyunk, tehát hogyha valamit megfogalmazunk, akkor az nem azért van, mert...
3: Nyilván nem azért hoztuk létre a műsort, hogy bántsuk a női labdarúgást.
2: Úri kedvünk azt kívánja, de, vagy úgy kívánja, de azért ez tényleg abnormális volt, nem? Vagy nekünk kívülről teljesen követhetetlen volt. Ez belülről milyen volt?
4: Igen, egyáltalán nem volt könnyű. Főleg úgy, hogy mondjuk volt a felkészülés, voltunk valamilyen formában, lejátszottunk egy meccset, utána megint megszakadt ez a flow, amit mondjuk elindítottunk. Tudtunk edzőmeccset játszani, szerencsére, de azért az nem ugyanaz. Igen, ez nem egy könnyű helyzet.
2: Na és akkor most érünk el oda, hogy akkor ugye érintettük már a bajnoki döntőt, egy aspektusból vagy egy nézőpontból még nem beszéltünk róla, és ezt is nevén kell nevezni, és nem feltétlenül csak az én saját kérdésem, nem reprezentatív a közvéleménykutatás, de a szerkesztőségben mielőtt elkezdtünk beszélgetni Barbival, több kolléga is feltette nekünk ezt a kérdést, hogy beárazza-e a női bajnokságot az, hogy 2 meccsen 14 gólt rúg a Fradi döntős ellenfelének. Nem akarom kiadni azt, hogy mit válaszol.
3: Na, ugyanazt fogom válaszolni, okay. Most is.
2: Szóval akkor válaszolt, kérlek ugyanúgy, mert én ezt a választ tudom, és akkor onnan menjünk egy picit tovább Barbit is bevonva.
3: Ismersz, hogy ugyanazt mondom. Egyetlen. A mikrofon előtt, mint a mikrofon mögött, még ha közel is hajolok hozzá néha, hogy tavaly 5-0-ra nyert a PSG a BL döntőben a férfiaknál, és az nem árazza be az európai futballt, az egy meccs. Én azt gondolom, egyébként ezt mondom minden évben, hogy a Flóri valamit tud, hogy kell döntőt játszani, nem tudom, hogy mit, hogy erről mond-e valamit, vagy felhergeli a lányokat, direkt csinál, nem.
2: De álljunk meg egy pillanatra, van valami különlegesség Albert Flórián és a döntő relációban?
4: Hát így külön a döntőre nincs, igazából azt mondta most is, hogy nem akarja túl misztifikálni. Bízik bennünk teljesen, nem akar most ezért több vagy más taktikát kitalálni, hogy játsszuk a játékunkat, meg amit
2: tudunk. Megélvezzétek a játékot, igen. Csak ez olyan könnyű mondani. Persze, nyilván, amikor rúgod a bombagólokat, akkor meg rögtön most a visszavágón, amikor a 40 másodperc után már vezettetek, hát na, hogy nagy Vanessa is élvezi a játékot, és vigyorog, mint a tejbetök. Persze, na de tehát ez valahogy a kettő hozza magával egyik a másikat. Oké, nem árazza be, viszont optikailag nem mutat jól, tehát azért azt rögzítsük, hogy hogy akik ezt kérdezték tőlünk, ők azért tették föl így ezt a kérdést, mert hogy azért az optikailag nem mutat jól, és főleg úgy, hogy azért azt gondoltam, vagy azt gondoltuk sokan, hogy itt azért a Puskás nagyon szívta magát arra, hogy ez egy három meccses döntő legyen. Ugye a szabályok értelmében két nyert mérkőzésig tart a finálé. Na most persze, amit itt említettem, a visszavágó, a második mérkőzés, 40 másodperc után vezet az ellenfél, a teljes mestervezet kidobhatod a kukába, és a többi, belemehetnénk a részletekbe. Azt gondolom, hogy 8 gól után, vagy 8 gól után felesleges, de hogy optikailag nem mutat ez jól. Érted, hogy mire mondom, vagy ezt értem, engedjük csak, el, és teljesen csupaszítsuk
3: le. Értem, amit mondasz, és nem értek vele egyet.
2: Rendben, nem kell egyet
3: érteni. Tehát én azt gondolom, hogy a sportban ez előfordul, hogy két csapat között nagy a különbség, és lehet, hogy a kulcsát elmondtad, tehát, hogy itt Pesten Tuzza Petra góljával vezetett a Felcsút, utána mégis 6-2 lett, mert másik félben átszaladt a Fradi a Puskáson, és amikor kitalad a mester, a 40. másodpercben kiderül, hogy ennek vége, akkor az egy olyan mentális előny volt most a Fradinak.
2: Teljesen a visszavágón, teljesen megroppant a Puskás.
3: És az 8. percben 2-0 volt, és ott, bocs, de ott vége van. És hogyha ez egy férfi BL döntő, ez akkor is így van.
2: Ez teljesen mindegy volt.
3: Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt onnan közelíti meg, az vagy piszkálódni akar, vagy nem ért hozzá, vagy rossz indulatú, de hogy szerintem nincs ez.
2: Ez most egyik rosszabb, mint a másik rám.
3: De nem így van.
2: Részben egyetértek, de annyiban továbbra is kötöm az ebet a karolsz, hogy egy bajnoki döntőben két meccs alatt, egy meccsen lehet ekkora különbség, két meccs alatt ne legyen.
3: Hány olyan Grand Slam tornát láttál, ahol a döntő nagyon sima volt?
2: Sokat.
3: És az megkérdőjelzi azt, hogy
2: teljesen elfogadom az érveidet, és ezért jó, hogy beszélgetünk erről egyébként, mert hogy ezzel jobban meg tudsz győzni arról, hogy elfogadjam, hogy a két meccs alapján se innen közelítse meg a dolgot. Na, Barbie, azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most én láttam egy-két fotót, kis videót, nem túl sokat, de van beépített emberem, mondjuk úgy, aki egy picit nem nagyon árulkodott, de tényleg milyen volt az ünneplés, a publikus, amit el lehet mesélni, kérlek, abba avasd be őket.
4: Hát azért is megy most nekem
2: miért
4: is
2: egy kicsit... Miért fogod a fejedet ennyire nagyon?
4: Igen, kicsit rosszabbul is megy most a beszéd, mert még szerintem a fejem nincs teljesen egyenesbe rakva.
2: De hogy nem, teljesen tökéletes.
4: Megünnepeltük, hogy ennyit mondjak. Már az öltözőben elkezdődött a hasoncsúszás.
2: Buszon folytatódott.
4: Igen.
2: Csapatkapitány tényleg vezényelte a tamtamot, és ő az egyik leghangosabb volt? Ezt jól hírlik?
4: Hát az egyik leghangosabb, az biztos.
2: Pedig nem szokott állítólag, ő nem ilyen szokott. De szokott mégiscsak?
4: Azért szokott. De azért kicsit visszafogottabban, igen, most szerintem belőle is kijött az egész évi stressz.
2: Hát meg ráadásul ugye Fenyvesi Eveliről beszélünk, aki ugye egy térműtéten átesett, igen. Tehát hogy neki aztán meg pláne extra rengeteg ingert jelentő szezonja volt, mert jó dolgok, műtét, tényleg egy csomó mindenen átment.
4: Igen, meg ugye ezt említettük a jövő témát, hogy ez is egy kicsit bizonytalan, és így nagyon ezt akartuk, hogy ez egy nagyon jó élmény legyen most, és hiába a Fenyőnek is, nem tudom már a számát, se tudom, hogy hányadik bajnoki cím.
2: Hát az nagyon nehéz követni valóban egyébként, tehát ő az első másodperctől kezdve ott van. Na most mi az, ami ilyenkor mondjuk egy olyan lány, aki szemmel láthatóan a hallgatók nem látják, de én most fordítok nekik, nem tudom, lesz egy tetoválás pluszba még rajtad a sok...
4: Piercing.
2: Egy új piercing, de már ha megkérdezhetem, mert hogy a fülbevalóid...
3: Puskás címeres.
2: A fülbevalóid azt mondja, hogy ha jól számolom, 6 darabot látok csak így kapásból, igen. De orrpiercingtől kezdve, tehát hova lehet még ezt a
4: még bajot? Az orromba fér egy, és ezt ráadásul a Flóri nagyon utálja ezt a piercinget, minden egyes meetingre ki kell mennem, pedig akkor még ékszerbe ül mindenki, úgyhogy most ezért csak azért is dacból még egyet fogok.
3: Hogy nekem nincs.
2: Meg sem mertem kérdezni. Hogy telik majd a nyár egyébként? Mi a kikapcsolódás, ami Zágonyi Barbara számára az abszolút feltöltődést jelenti? Tehát ez a klasszik, hagyományos tengerpart pihenéssel, vagy aktív időtöltéssel, nem tudom, túrázással, kerékpározással. Hogy néz ki a nyár? Mi az, ami most vár rád?
4: Most a válogatottba tartalék vagyok, úgyhogy a következő héten még edzeni fogok. Próbálok csapattal edzeni még, ugye mi már nem edzünk klubba, de a régi fiú csapatommal szeretnék majd, bár ezt ők még nem tudják, még nem kérdeztem meg őket. Utána pedig egyből megyünk a csapattársaimmal 4-en Miloszra, Görögországba, egy görög szigetre, azt pont most vettük meg a repjegyetre, meg a szállást, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom. Utána valószínűleg a barátommal fogok utazni, szeretnénk Horvátországba menni, és hát pihenés, úgymond, de...
2: Na, ilyenkor, amikor a csajokkal elmentek Nidoszra, olyankor az van, hogy tényleg fekvés a parton és koktélozás,
4: nem,
2: vagy
4: pont...
2: nem tudom, előkerül egy labda, és a homokban azért ilyen kis lábtengó, vagy nem
4: hát
2: tudom,
4: igen.
2: Kis kettő a kettő elleni kis bohóckodás azért megy.
4: Pont ezt akartam mondani, hogy azért pihenésnek hívjuk, de nem pihenés, én nem bírok egy helybe ülni, szerintem fél óránál többet. Mindig mindenhova viszek magammal labdát, úgyhogy tavaly is voltunk így együtt nyaralni, akkor is tengóztunk, meg labdáztunk, bár akkor a négyből ketten sérültek voltak, úgyhogy ez kicsit nehezebb volt, de most mindenki egészséges, úgyhogy most
2: akkor tudtak bicepszre erősíteni.
4: Igen. Úgyhogy mindenképp fogunk labdázni, meg túrázni, és én imádok. Biztos, hogy aktívan fog telni a nyaram.
2: Gábor, megérdemelt? Most nyilván a pihenés része egyértelmű, hogy rászolgált, megérdemelt, de a Fradi győzelme, így kezdtük, és ezzel a gondolatmenettel zárjuk. Majd lesz még egy Csajok Ligája, a szezonzáró rész, amikor a teljes idény történéseit magyar és nemzetközi vonalon is összefoglaljuk, mert hogy azért rengeteg minden történt itt az elmúlt időszakban, amiről kell majd beszélnünk, de most kimondottan a Ferencvárossal kapcsolatos. Megérdemelt, nem érdemelt meg?
3: Szerintem nagyon megérdemelt. Úgyhogy a részben a Nemzetközi Kupa okán az ősz az mondjuk így munkásabb volt, a tavasz az nagyon egyértelműnek tűnt, és a döntők, ugye a kupa döntő és a két magyar bajnoki döntőn pedig erődemonstráció volt.
2: Hova teszed ezt a akár a bajnoki, akár a kupa aranyérmet, Barbie? Van-e, nem tudom, bárhol a szobádban, házban, lakásban, bárhol kiállítás, ahova ezek kerülnek, illetve ez a gyakorlatban és a szívedben hova teszed ezt, amikor ugye sokat meséltél arról, hogy a csapat mennyire egységes, mennyire... Nyilván mindig az új a legkülönlegesebb, vagy az egyik legkülönlegesebb, de tényleg, ha tudsz rangsorolni a korábbi sikereidhez képest, ezt a mostanit hova teszed?
4: Nincs olyan hely mondjuk a lakásomban, ahol így gyűjtöm őket, sajnos. Egyébként ezen pont most gondolkoztam, hogy csak így dobálódnak az érmek, szóval ezt most ki kell találni.
2: Oké, akkor gyakorlatban nem, viszont átvitt értelemben.
4: Igen, átvitt értelemben nagyon-nagyon örülök ezeknek a sikereknek, mert nagyon, tényleg nagyon közel kerültem a lányokhoz, és nagyon jó, hogy ezt az elmúlt két évet a Fradival ilyen kézzelfogható dolgokkal is emlékezni tudok rá. Előtte pedig ugye az Etóval a kupa győzelem is nagyon-nagyon fontos volt, mert őket is nagyon szerettem, és nagyon jó volt hazajönni Magyarországra, és egyből nyerni valamit. Most meg ugye a Fradival tavaly a bajnoki címet, idén meg mind a kettőt, szóval én nagyon elégedett vagyok ezzel, és nagyon tényleg, most már tényleg kell egy helyet is kitalálnom, hogy ránézhessek, és akkor így boldog.
2: Mutasd meg majd léci közösségi felületen az ötletet, azt innen a Csajok Ligájából merítetted. Zágonyi Barbarának, a Ferencváros magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgójának köszönöm szépen, hogy befáradt ide
4: én
2: hozzánk.
4: Is szépen,
2: és természetesen még egyszer hadd gratuláljak, engedd meg.
4: Köszönjük.
2: A nagy sikerekhez, Albert Gábornak is köszönöm, hogy ezúttal is itt volt velünk. Ez volt tehát a Csajok Ligája 9. része, és ahogy ígértem, jövünk majd még egy pár hét múlva egy kvázi, mondjuk úgy, egy ilyen szezonzáró, valamikor összefoglaljuk, hogy mi történt kis hazánkban, meg hazánk kívül, elsősorban magyar szemüvegen keresztül nézve az eseményeket, de a női labdarúgásban. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát legközelebb is. Német Kornélt hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 6 óra, 3 perc, június 8-án, hétfőn köszöntünk mindenkit, és nagyon jó kedvű a csapat. Itt van Csisztó Zsuzsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Persze, egy Bene Feri, akinek a nevét tegnap ugye Roland Garros döntőben nagyon sokszor emlegették.
3: És Marsányi Levi, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt, jó!
3: Kiszámoltad, hogy hanyadika van.
2: Ugye?
1: Igen, és gyorsan. Tudtam, hogy júniusban vagyunk, de de a botrány egyébként, hogy egyrészt az órámat is otthon hagytam, aminek én örülök, mert az óra az alapvetően egy olyan ugye, műszer, amit nézel, és egy olyan tárgy, és mit mutat, hogy halad előre az életedben az idő valami felé.
3: Picsot a filozófikus magasságok, Levi.
1: És azt nézed, és konstatált, hogy már csak ennyi van hátra.
3: Órja, figyelj, én követlek, nem könnyen, de
1: követlek. Nem hoztam órát, gyerekek. Na, úgyhogy jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, nagyon korán van, de ezt a hetet indítottuk, és már az iskolából sincs sok, ugye, Zsuzsi, ha jól számolom,
2: Nálunk két különböző menetrend van, mert a nagyfiamnak már hamarabb véget ér, nem tudom miért, gimnáziumban úgy látom egy picit hamarabb, és a kicsikének meg van, vagy 2 hét, igen.
3: Az a kérdés, hogy fejbe mikor van vége.
2: Már rég.
3: Múlt héten a nagyobbik fiamék írtak valami olyan dolgozatot, hogy az, hú, hát ez a giga, meg a igen. Extra dolog. És ő neki ez úgy érzi, jól sikerült, innentől kezdve ő lezárta az iskolát.
1: Igen, tehát furcsa, nálunk is így van.
3: Minden nap megkérdező, hogy megyek holnap iskolába? Mondom, te normális, de miért nem menni? Hát ugyanúgy mész, mint a másik több millió társad.
1: Hát más volt akkor nálunk, de most is más. Nálunk is a gyerekek úgy érzik, hogy ők a tanárok is. Minden dolgozat után már úgy értékelik, hogy szerintem jó, nem? És aztán jön a csalódás, nem az a jegy. De várjátok, de oda visszaadtad úgy, és mondja a kislányom, lehet, ez nem lett olyan jó, és olyan 4-es lett, és szomorú, nem lett 5-es, ne legyél szomorú.
2: Nálunk ez folyton szokott lenni. Anya, jól sikerült, anya, figyelj, minden rendben volt, majd utána megérkezik a nem annyira jó jegy.
1: Hogy mi történhetett itt? Na, szóval, hogy azért mondom, ez a június egy ilyen, egyébként nem olyan rég mondtuk, hogy június 1, majd beléptünk a hivatalos.
2: Igen.

0: kerékpáros férfi döntött. Hát azért az összebeszélhettek volna.
1: Picit, egy icili-picit.
0: De nem, mind a kettő nagyon jó volt, teszem hozzá, és jegyzem meg.
1: Ja, de mutattunk már egyébként labdarúgó bajnokok ligája döntőjét is jobban, egy picikét, mint hogy Párizsban sikerült egy pár évvel ezelőtt, ha már erről van szó,
0: ugye? Igen, de most ne őket, csak jelezzük nekik, hogyha van valami, akkor bátran és szóljanak. És ők
2: rendeztek már olimpiát.
1: On petit peut lehetett.
2: Igen, nem is egy olimpiát rendeztek.
0: Ő egyrészt, igen. Na de kezdjük ott, mert az a hétvége egyik sporthozadéka, hogy ugye megvertük a finn válogatottat. Labdarúgásban Feri, kicsit felé is fordulok. 2-1-re, tulajdonképpen egy várható győzelem volt, és egy meglepően jó játszó finn csapat. De jó volt, na.
2: Igen, abból a szempontból egy picit vitatkoznék, hogy azért 60 percig, amikor az alapcsapatunk volt fenn a pályán, akkor azért rendkívüli módon kontroll alatt tartottam, hogy a válogatott a mérkőzés, 2-0-ra vezettünk. Gyakorlatilag Szappanos Péter labdához is alig ért, tehát semmi veszélyben nem forgott a kapunk.
0: Először, bocsánat, ez a búcsú meccse, vagy nem, mert megosztottak a...
2: Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert azért így három válogatottsággal ritkán rendeznek búcsú mérkőzés valakinek, de azért... Igen, szerintem ez Marco Rossinak egy ilyen gesztusa volt a iránta, hiszen ő nem volt sem első, sem második számú kapus sokáig, de mindig ott volt a keretben, és egy ikonikus alakja a válogatott keretnek, annak ellenére, hogy a pályán viszonylag keveset tartózkodott, de nagyon szeretik a társak, és meghatározó szerepet játszott az öltözőben, de hát...
1: Mindenesetre furcsa, hogy azért erre nincs egy ilyen, mondjuk ilyen keretszabály, hogy nagyjából hány mérkőzés, vagy válogatottság után illik kapnod búcsú mérkőzés, nem? Mert tehát, hogy ez, én nem tudom, nagyok közül is sokakra emlékszem, akiknek úgy nem emlékszem a búcsú mérkőzésére, pedig biztos egy olyan 50-60
0: válogatottságot úr vannak. Kötik, tudod, ilyen BL döntő, vagy világbajnoki, vagy nagy esemény, nem tudom.
1: De hogy mégis, érted, tehát, hogy
0: nem gondolom, hogy hány válogatott.
2: Igen, nekem egy fájdalmam van, én nagyon-nagyon szeretem.
1: Csak, de jó neked.
2: És nagyon tisztelem és szeretem Garaba Imrét, aki nyilván ez nem a mostani MLS-nek a bűne, de 82-szeres válogatott, és egy korszakos egyéniség a magyar labdarúgásnak. Ő egy interjúban, hát azért...
1: Elmondta, hogy neki nem volt ilyen, mi?
2: Jóval 60 felett azért sírva mesélte, hogy neki nem volt búcsú mérkőzése. Tehát ilyenkor azért egy kicsit az aránytalanságon, a világ aránytalanságon mindig elgondolkodik az ember.
0: Lehetne is, úgyhogy de jó volt a meccs, szerintem meglepően jól játszottak a finnek, és hát most nem tudom, Zsuzsi, hogy te készítetted-e fel Varga Barnabást a beszélgetésre során, amit nézzenek meg majd a te csatornádon, egy pici jó értelmet reklám, de hogy tényleg, tehát hogy ennyire kimagaslik még mindig a magyar mezőnyből, értem, hogy Szabotlai
1: Dominik... Nem, szerintem nem a magyar mezőnyből. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos, hanem szerintem... Igen, de szerintem Varga Barnabás, tehát kezdjük el felismerni, és most én remélem, és köszönöm, hogy mondtad, hogy picit felértékelődik az, hogy így már mióta, és nem első ízben, mert amikor a Fradiba igazolt abban az évben is csináltam már vele egy nagy interjút, jó pár évvel ezelőtt, az volt az első, mondjuk ilyen ismerkedő beszélgetésünk, abban aztán Paunok Péter menedzsere is bekapcsolódott, de az, hogy sikerült őt Athénben megmutatni úgy, hogy olyan emberek is beszéltek róla, akik alig pár hónapja ismerték. Tehát, hogy tényleg ottani sportújságírók, nyilvánvalóan az edzője Marko Dikolic, az utca embere, tehát egy Athén AEK múzeum igazgató, aki már olyan magasságokba emelte őt pár hónap ott lét után. Szóval, hogy azért ez átsüt, hogyha valakiben egyrészt van egy ilyen jellegű képesség szerintem arra, hogy mint egy ilyen mozgó legó, tehát mindenhova be, tökéletesen be illeszkedik.
0: De utolsó legó van, mindig jó befejezés.
1: Mindig ő az utolsó legó, így van, pontosan, amelyik ugye az utolsó kis darabka kell ahhoz, hogy elkészüljön a mű, és elkészül a mű, és ő ott van, és befejezi, és befejeli, és berúgja. Szóval, hogy sokkal
0: azt mondjátok meg, hogy igen, hogy miért nem ment el egy erős Bundesliga, egy erős olasz csapatba? Tehát nem bántva az AEK Athén, mert nyilván tök jó csapat, de a képességei alapján, és a csapatok, mondjuk akár egy Intert mondok, egy Milánt, egy Dortmundot is könnyedén, de még egy Bayern Münchenbe sem tudnám képzelni.
1: De nézd, még egyelőre ez nincs kizárva. Tehát én azt gondolom, hogy azáltal...
0: Hát hogy jó, csak hogy mentelnek az évek, az nem...
1: Na, jó, de most értetted. Most az Athénnel odament, gyakorlatilag bajnok lett rögtön, ugye az első fél éves ott léte után. Ugye most indulnak a bajnokok ligájában, elképzelhető, hogy egy más szintére mutatja meg magát. Egyáltalán nem zárom ki ennek a lehetőségét, hogy onnan. Hozzáteszem, jól érzik magukat Athénben
0: mennyasszonyával. Hát én nem csodálom.
1: Az annyira nem rossz azért az a kis mediterrán életérzés, ott azért nem kellene.
0: Úgyhogy nyertünk, és jó meccs volt, Feri örült, aztán utána
1: volt,
0: áttette széket, nem tudom, néztétek-e a helyszínen,

0: MVM Dom, újabb csodás magyar sport szervezés, a női kézilabda Final Four, és itt nem tudom, amikor beszéltünk erről, valószínűleg szerdáig valamelyik nap, mert ugye hétfőket szerdán vagyok, hogy ez egy olyan biztos győri győzelem lesz, hogy ihaj. Én hozzátettem a csuhaj szót, hogy azért hogy egy picit figyeljünk arra, Feri, amire te gondolsz, meg nagyon sokan, hogy ami annyira egyértelműnek tűnik, az nem biztos, hogy mindig az, és most is ez történt.
1: Én szerintem már ez szombaton látszott azért.
2: Ezt akartam mondani pont.
1: Ugye?
2: Hogy én a szombati elődöntőn, ráadásul ugye a meccsnek a továbbjutása mennyire sima volt, és a miénknek mennyire, hát nem zökkenőmentes.
0: Hát
2: és tényleg talán az utóbbi évek legszorosabb elődöntőjét produkált az Eto, és én nem értek a kézilabdához, csak szurkolóként nézem, de valahogy úgy érezni lehetett, hogy azért ez annyira ez már nem működik ez az Eto, és én megmondom őszintén, egy kicsit féltem őket a döntőtől, ami azért be is következett, valljuk meg.
0: Mert végül kikaptak, valaki nem látta volna, azt hiszem két góllal, de úgyhogy végig vezetett.
1: Nagy volt a végén egyébként a kapaszkodás, mert volt 6 is közte, és akkor onnan zárkozott a végén az Eto, de ez már kevés volt.
2: Már szünetbe is vezetett a meccs, és a másik fél időben igazából az Eto nem is állt egyszer sem vezetésre, jól emlékszem, és végig úgy lehetett érezni, hogy folyamatosan nő ez a különbség. Hát sajnos nem süt
0: el. És az én nagy sajnálatom volt, ez a kézlabdára igaz, de inkább ugye a nőkre, hiszen a női csapat volt, meg a válogatott ugye olyan szinten, hogy olimpiai és világbajnoki döntőben, hogy ott is, tehát az, hogy mi vezetünk sokkal, és a végén nem nyerünk, ez többször már bekövetkezett. De az, hogy ellenünk vezetnek sokkal, és a végén mi nyerünk, ez nagyon ritkán. Nem tudom, egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni, vagy sem. Ugyanakkor meg hát mindent tudunk, és a Metsz ugye a legjobb játékos, aki a legtöbb gólt lőtte, ő azt hiszem ugye idéntől, vagy most majd szeptembertől a Győr játékosa lesz. Tehát az is milyen.
2: Igen.
0: Kiejt minket, az, aki majd ide jön, és mi adunk neki sok pénzt, mi képezzük, nálunk ér majd el, reméljük, hogy sikereket.
1: Jó, hát, igen. Azt tegyük azért hozzá, bocsánat, ugye, hogy bár nekünk fájnyi van, hogy Győr nem nyer, de azért a Metsz csapatában így van, pontosan Albek Anna és Vámos Petra, és ott volt, akik most BL győztesek lettek, úgyhogy...
0: Hát sovány vigasz, hogy szokták mondani, persze, tehát ez jó.
1: Valóban sovány vigasz. Azért... Nem sokkal voltak többen egyébként abban a csapatban a magyarok, mint a miénkben, hogy azért szögezzük le.
0: Igen, mondd kettő. Igen, ez sokszor beszéltünk erről, hogy mennyire tesz jót ez egyrészt a klubcsapatnak valószínű, de a magyar válogatottnak meg nem. Ugyanakkor a magyar válogatott tagjai egyenként, meg képességek szerint nagyon jó teljesítenek itthon vagy más külföldi csapatokban.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy különösképpen a női válogatottban ez a fejlődés, ez az előremutató fejlődés, ez nagyon-nagyon kézzelfogható, és ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy ilyen csapatokban, ha kicsit szétszórva is, de játszanak a mélyeink. Tehát most azért nyilvánvalóan...
0: Jó, csak aztán a válogatottban is hozzá kell ezt. Tehát hát azt szétszórva számos igaz gyöngy a világ különböző pontján.
1: Na jó, de hát a bajnoki idényben csak ez a jó, hanem, hogyha minél több helyen, minél komolyabb csapatokban játszanak.
0: Igen, csak hogy ennek legyen meg ugye a lenyomata a válogatottban. Közben friss hírt kapott Ferenc méghozzá Spanyolországból. No. Hozd meg, légy szíves.
2: Hát itt az NSO online verziójában olvasom, hogy nem borult a papírforma. Florentino Pérez maradt a Real Madrid elnöke. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várjuk azt a 150 millió eurós sztárigazolást.
1: Hát igen, mert kedre ígérte, ha jól emlékszem.
0: Hát a Szoboszlai Dominik lesz az, én ezt is hallottam. Hát most lehet kacagni.
2: És nem lehetetlen.
1: Nem, de most...
2: Bár hallani a hosszabbításáról, meg az új szerződéséről, de meglátjuk.
1: Igen. De ez mindenképpen érdekes.
0: Én ennek nagyon örülök. Amit Florentino Pérez utóbbi pár évben tett a Real ellen, ez azoknak, akik nem feltétlen szimpatizálnak a csapattal, egyébként jó hír. Én nagyon sajnálom, hogy ő azt hiszem 72-3 éves, hogy nem tudom, az újítás, a fiatalitás, a más gondolkodás szelleme.
1: Több egy picit, 79.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy üzeni, nekem, hogy köszöni szépen.
1: Nekem egy picit a AIPS választás, hogy Gianni Merlo volt, meg lett szíves Gianni Merlo újra választása ugrott, mert bár egy kicsit más azért, aki mennyitett a saját szövetségért címmel.
0: De én örültem.
1: Erik Erikelmének egyébként, én meg annak örültem, hogy volt kihívó, tehát ugye az, hogy volt egy viszonylag komoly kihívó, meg akkor is, ha nem sikert, hiszem 69%-nál jelentették be, hogy Florentino Pérez a szavazatok számlálását tekintve, hogy ő nyert. Nyilván abból a szemszögből nézve nem lehet elvitatni, hogy azért egy milyen korszak van nyilván a Perez éra mögött, és ki tudja, hogy mi van még most a következő időszakban előtte.
0: És az érdekes, nem tudom, mennyire kicsit színház vagy színjáték, hogy most elindítanak valakit ellen, hogy ne legyen annyira egyértelmű, de egy tény, hogy a Real nemzetközi téren nagyon nagy siker, sok a komolyabb sikereket érte, mint például Spanyolországban. Ugye nem tudom, tudjátok-e, például Cristiano Ronaldónak hány La Liga győzelme van?
2: Na. Hát ha így kezdesz, akkor nem sok.
0: Kettő. És hány BL győzem a Reállal? Az három.
1: Három.
0: Tehát, hogy nemzetközi szinten jól teljesít a Reál, és ezt mindenki tudja, valahogy ez amit régen az olasz válogatott, hogy annyira nem ment nekik, de amikor jött az
1: elvén, hát, mert van egy komoly kihívója nyilvánvalóan, vagy volt egy komoly kihívója a spanyol bajnokságban mindig a Reálnak, ez a Barcelona, és ha nem kerültek egyágra, vagy hogyha történetesen nem kerültek össze a végén, akkor az könnyedén
2: hozhatta. Hát és ez mutatja a spanyol bajnokság erejét.
0: Igen, tehát, kell a jó Reál az igazságnak, hogyha ha most a nagy bejelentés, na, aztán várjuk meg, hogy ki az, aki jön, ki az, aki nem, mert Hollandot se lehet csak úgy kiemelni.
2: Ha meg egy nagy bejelentő már megvan, José Mourinho.
0: Kimondani is alig akarom, hogy le van leírni. Tehát, nézzük meg, hogy mit lehet ebből a csinálni. Nagyon szana szép.
1: Na és ha már egyébként nagy spanyolok, akkor engedjétek meg, hogy egy másik magyarországi kérlek rendezvényt szépen is ide citáljak, mert volt szerencsém végre egyszer először életemben élőben látni, hogy mit művelnek a MotoGP versenyzői, ugye Balatonringen, én lementem, így van. Ugye ez nekem azért volt nosztalgikus, mert erős viszonylag megszakadt feledkezni a szakmai. Négy éven átnyomtam a MotoGP-t annó még, amikor de a Digi Sportnál én majdnem. Nem, igen.
0: Nem lepődtem
1: szóval,
0: volna meg.
1: Szóval a MotoGP akkor még ugye ma már mondhatjuk, mert már nincs egy csatorna, a Digi Sport jogai közé volt sorolható is, aztán így egyébként ez így nagyjából tényleg egy ilyen viszonylag fölfelé ívelő érában. Nagyon megszerettem, elképesztően izgalmas volt, ugye mindig két-három szakértő, egyébként aktív versenyző jött be a stúdióba ugye szakérteni. Legtöbbjük általában mindig vagy egy kulcsontörés után érkezett, vagy egy begipszett lábbal.
0: És
1: heteken keresztül mindig volt valami. Elképesztő, hogy ezek a fiúk mit bírnak ki, és hát ugye Talmácsi Gábor érája volt ez bizonyos szempontból, egy picit utána, de még a Gábor versenyzett, miatt aztán az a sérülése történt. Tehát akkor tényleg volt egy nagy felfelé ívelő MotoGP iránti rajongás. Most a GP alatt ugye az egészet értem, mert tudjuk, hogy Gábor ugye a 125 köbcentis kategóriában lett világbajnok, de mind a mai napig ugye az egyetlen világbajnokunk, és azt gondolom, ez egy óriási dolog. És emlékszem, hogy az volt a nagy Valentino Rossi éra, amikor még benne voltunk, igen, ebben nyakig, és hihetetlen események voltak, és akkor bontogatta a szárnyait a legkisebb kategóriában, ugye a Moto3-ban, az a Marc Márquez, aki ma hát legyőzhetetlen. És pont a sprint futamot sikerült megnézni szombaton, hát gyerekek, az döbbenet élőben. Tehát az a sebesség, elképesztő. Az a hanghatás, az egyszerűen elképesztő. Szóval az ember nem érti, hogy ez hogy lehet kibírni. Nem csak a gyorsulást, hanem a lassulást.
2: Talmácsi Gábor nyilatkozta, és én rettegek a motoroktól. Tehát még nézni is szörnyű, hogy két keréken mész, szerintem az egy vagy kettővel kevesebb, mint kéne. Akkor ha esel, akkor... És Talmácsi Gábor nyilatkozta, hogy ő fél az autókba, mert hát ha ütközünk, akkor nincs hova repülnöm. Ő a motort szereti, mert akkor ha ütközik, vagy valami gond van, akkor gyorsan le tud repülni a motorról. Okay. És ez pozitív.
0: Közben nézi,
2: hogy is van ez?
0: Esés előtt, hova a fűre, vagy annak a lánynak az ölébe, hova esett? Hogy mi az átgondolat?
2: Hát, autóban nem válogathatsz, ez igaz.
0: De tény, igaz, ezt nekem is mondtam, meg olvastam is, hogy ők elsősorban, meg első körben, ők ugye az esést tanulják nagyon, mert az egyik legfontosabb része. Volt egyébként
1: fantasztikus magyar volt, és hát tényleg minden szempontból nekem egy ilyen nagyon-nagyon markáns időszak volt. Sajnos élőadásban két halálesetet is végig kellett közvetítenünk, azt még élek nem fogom elfelejteni. Ugye Marco Simoncelli, aki egy imádott figurája volt ennek a világnak, illetve a japán Soya Tomizawának is tragikus végül lett a futama. Összességében én azt mondom, tehát én azért úgy ültem Besenyei Péter mellett már, ültem Tóth Janika mellett rali autóban, volt szerencsém ilyen kétüléses Forma 1-es autóban is ücsörögni, tehát úgy viszonylag sokféle dolgot kipróbáltam már, De azt gondolom, hogy a motorozásnak ez a szintje, szerintem a legveszélyesebb a világon. Mindennél is veszélyes.
0: És ha már ezt említetted, hogy szomorú eset, akkor Zsolti kérdezi tőlünk, sziasztok, jó reggelt, mi a véleményetek Eriksen újabb szomorú esetéről?
1: Tényleg.
0: Ugye a dán meccsen le is kellett állítani a mérkőzésen megint rosszul lett, amikor már egyszer eltiltották, ugye ő az, ha valaki emlékszik, akkor ugye rosszul lett a pályán, és azt mondom, saját felelősségre játszhatott újra, vagy tovább, és látjátok, kísértjük a sorsot, na, az igazság.
1: Hát, igen, az azt hiszem a 21-es Európa bajnokságon volt, ugye egy Európa
2: bajnokságon. Igen, és az olasz bajnokságból ez is kell eljönnie, mert ott nem engedik ilyen állapotban már versenyezni, viszont annyi információ erről, amennyit után lehetett olvasni, nyilván nem biztos, csak sajtóhírek alapján, hogy állítólag ugye nem szívmegállásról van szó, hanem szívritmus zavart érzékelt a beépített pacemakerre, és ilyenkor az a reakció, hogy egy hatalmas ütést ad a szívének, tehát gyakorlatilag maga a szerkezet indított egy hatalmas ütést a szívének, és ez egy ilyen lórugásszerű ütést érzékelt ezáltal a játékos, és attól ájult el, de ez hozta rendbe a szívritmusát magának Eriksennek, tehát maga ez a pacemaker úgy működött, amiért beültették.
1: Ez a pacemakereknek a feladata, tehát igen. Aki már beszélt ilyen eszközt használó emberrel, az pontosan tudja, csak ugye a nagy kérdés az, hogy ezen közben vajon ez a fajta aktív fizikai tevékenység ajánlott-e?
2: Így van, tehát hogy ezek után a következő mérkőzésre hogy tudsz készülni fejbe? Tehát nincs az a jel a sorstól, amikor azt mondod, hogy jó, elég, és akkor élek a családommal, futballozok a kertbe a gyerekeimmel, de hagyjuk ezt az élsportot. Mert valamilyen szinten vagy a dehidratáltság, vagy a magas terhelés, vagy a magas pulzusszám, ki hozta ezt?
0: Pedig én azt gondolom, nem kell ezt így elemezni. Tehát amikor jelez valahogy a sors,
2: igen,
0: hogy egy kicsit vissza kéne venni, akkor egyébként rémegyszerű, akkor vissza kell venni. Tehát Eriksen esetében szerintem fontosabb a családja, az élete, mint hogy és nem megbántva, mert nyilván kiváló labdarúgó, de hát azért vannak előtte a sorban bőven. Tehát egy Ronaldo, egy Messi, nem tudom, kap egy ilyet, és még megpróbál, mert hogy tényleg a világ legjobbja, azt sem nagyon, tehát az egészség, ez az én véleményem, mindennél és mindig többet ér. Nincs az a siker kapuja, vagy pénz, vagy bármi elismerés, ami az egészségedet veszélyeztet. Neked nem mutatja azt meg, hogy neked azzal kell foglalkozni, hogy vegyél vissza. Úgyhogy nagyon sajnálom, nem tudom, most mi lesz vele, egyet játszik-e.
2: Hát saját lábán távozott a mérkőzésről, félbe is szakadt a találkozó, szóval abszolút
0: egy tőzésünket. A VB nem akarok
2: nincs mutatni.
0: Akkor egyébként ilyen szempontból mindegy. És ha már VB-t említettem, ugye a labdarúgó világbajnokság a héten kezdődik. Gyerekek,
1: apa kezdődik. Mekkora volt az a reklám, az egy cuki volt. Apa kezdődik.
0: És az lesz egy nagyon-nagyon várt és furcsa rendezési világbajnokság ugye az amerikai kontinensen, és egy neve elhallgatását kérő rajongó írta nekünk, hogy gyerekek, mit szóltok ahhoz, hogy állítólag egy korsó finom maláta nedű ára kint $18 lesz. Át is számolta nekünk gyorsan, ez több mint 5000 forintot jelenthet. Nem tudom, hogy áll most ennek a nedinek az ára, mert ilyet nem iszom, de szerintem nem sokkal kevesebb, meg egy, hát gyerekek, ennyi, hát na, hát
1: szóval. Jó irányba halad minden esetre, labdarúgás körüli hát élet értékesítése.
0: Most minden drágább lesz egy hónapig.
2: Tehát minden eltörpül a marketing meg a pénz mögött, ez a szomorú számomra, tehát mindent átírnak ebbe az irányba, már power break lesz, nem ivó szünet, hanem kötelező szünet, ami természetesen reklámszünetté alakul, ez egyre hosszabb, már a szünet is hosszabb, már halftime show van, szóval én szerintem futball legyen, aztán az összes többi az nem érdekel.
1: Jó, hát ez szerintem, nagy teszt lesz ez, hogy ez a világbajnokság ilyen szempontból mit hoz, és
0: hát
1: vajon...
0: Hát az olimpiai előkészület szerintem csak, tehát itt a szervezést nézik.
1: Gondolod, a VB előkészíti az olimpiát? Hát egyik, mind a kettő egyformán nagy, de szerintem nagyon nagyot fog, nem azt mondom, hogy romlani a történet, de így a nettó sportszeretet, az, ahogy ti is fogalmaztok meg, főleg az igazi vegytiszta szurkolóknak ez a világbajnokság már nem feltétlenül lesz közeli.
0: Na, beszéljünk majd a Weberről részletesen 7 óra után, még csak két gondolat, ugye volt egy Kobolli és Zverev Roland Garros férfi döntő, a női döntőről nem tudom, mi a véleményetek, mert eleve, tehát én mondtam, hogy kiesett, ugye nem indult Alcaraz, nem indult Sinner, aztán a nőknél kiesett Zabalenka, nekem elég érdektelen volt az egész, egy lehetőség maradt Zverev jó voltából, aki már szerintem 4 Grand Slam döntőt, vagy ötöt játszott, nem tudom pontosan, és most végre beért 29 évesen, ugye 3-1-re megverte, 3-2-re megverte Kobolit egy nagy, egészen jó meccsen, és végre újra német
2: Grand Slam győztes. A legutolsó férfi német Grand Slam győztes ki volt?
0: Mihály Stich.
2: Na, ez se sértés nagyon.
0: No. Mihály, Boris Becker.
1: Boris Becker.
2: Kívás, hát Boris Becker. Tényleg? Jó öreg. Tényleg? Boris nyert utoljára németként Grand Slamet 96-ban, ha jól tudom, Ausztrál Opent.
0: Na, és összesen csak 6 Grand Slam győzelem van Boris Beckernek, pedig azt gondolnák, hogy mennyire nagyobb játékos volt. Ebből is látszik,
2: mennyi korszakos egyéniség volt akkor.
0: Na igen, szóval Zverev megérdemelte, 29 évesen lépett fel a trónra egy nagyon jó kis meccsen.
2: És tényleg szegény azt az érzelmi elképesztő hatást, amikor az utolsó pontot megnyerte, és tényleg elsírta magát, mert gondolj abba bele, hogy hány meg hány elveszített Grand Slam döntő után, az hány meg hány át nem aludt éjszaka, az végig kísér, és a döntő előtt is ezen gondolkodsz, hogy újra itt a lehetőség, vajon megint elbukom, vagy most meg fogom-e csinálni, és ott áttört a gát, és minden.
0: És nagyon vicces, mert a végén, hogy ilyenkor mindig vannak köszöntő beszédek, és az ő gondolatainál azt mondta, és köszönöm a stábnak, külön mondott egy nevet, aki a torna elején csatlakozott hozzánk, tehát 2 hete van velünk, a te munkád érte a legtöbbet. Szóval beérett Zverev a győztes, és közben volt az egy Forma 1-es monakói nagydíj is. Csak a képeket igen. Láttam a hajókról, ahol hozzáértő hölgyek nézték a futamot. Hát, sajnálom, hogy nem nőnek születtem, mert legyünk annyiban.
1: Hát, most azért egy...
0: Attól függ. Ne is nyissuk ezt a kaput. Na, szóval kettő perc múlva lesz, igen, fél hét hamarosan jövünk, és már jövünk 7 órától a labdarúgó világbajnoksággal.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kézilabda.
0: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. 30 hazai helyszínen várja a diákokat a Suli a strandon program. Marad a kellemes nyári idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Kölcsönös rakétacsapásokat mért egymásra Irán és Izrael éjszaka. Az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Iránban, válaszul a tegnap esti iráni rakétacsapásokra, amelyeket Teherán azzal indokolt, hogy Izrael megsértette a Libanonra vonatkozó tűzszünetet. A feszültség miatt több közel-keleti ország korlátozta vagy lezárta légterét, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megoldást próbál elérni Iránnal. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelem eszközgyártás fokozását sürgették. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csaknem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátra lévő időben. Az idéglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalon található.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében, a 69-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a férfiaknál a Roland Garrost, Monakóban is Antonelli győzött. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőiben a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében nyolcadik BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Vámos Petra, a Metz irányítója, Jó Andrásnak nyilatkozott.
5: Ez volt az álmom gyerekkorom óta, és most ez megvalósult, ez hihetetlen.
6: Ti mennyire izgultatok így a vége fel, amikor megint kezdett egy picit zárulni az olló?
5: Nyilvánvalóan nem tudom azt mondani, hogy nem izgultunk, viszont azt éreztem, hogy az volt a fejemben, hogy nem fog ugyanez megtörténni, mint tavaly az Odense ellen, és így a csapaton is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt, mindenki ott volt a pillanatban, küzdöttünk az utolsó labdáért, és ennek a csapategységnek köszönhetően mindig volt valaki, aki akár egy gólocskát hozzá tudott tenni, vagy akár a Bunzen egy nagyon fontos pillanatban védett, és minden ilyen kritikus helyzetet át tudtunk hidalni ezekkel a pozitív dolgokkal, úgyhogy nagybetűs csapatmunka.
6: Albek Annával megnyertétek a Bajnokok Ligáját, és nyomtatok a végén a táncot is. Milyen érzés, hogy pont vele nyertétek meg?
5: Ez egy nagyon különleges érzés, nyilván ketten alkotjuk így a magyar maffiát, ahogy a csapatba neveznek minket, de ez tényleg ez nagyon különleges, nagyon jó barátnők vagyunk már nagyon hosszú ideje, úgyhogy az biztos, hogy erre napra mindig emlékezni fogunk.
4: Most pedig következzen az ezüstérmes győriek balszélsője, Fodor Csenge.
7: Úgy gondolom, hogy saját magunk ellenségei voltunk ezen a mérkőzésen, ilyen szinten, és így nem lehet elkövetni ilyen hibákat, és mi megtettük, és tényleg az ellenfél nagyon jól kihasználta. Tényleg felkészültünk, sajnálom, hogy ez lett a vége, mert amilyen szezon van mögöttünk, úgy gondolom, hogy ez nem tükrözte azt ez a mérkőzés, hogy mi hogy játszottunk ebben a szezonban, úgyhogy nagyon szomorú, hogy tényleg így fejeztük be. És tényleg ettől csak feljebb van, úgyhogy jövőre majd megyünk az aranyért megint, de tényleg megérdemelten nyert a Metz, és élt a hibáinkkal.
4: Sallai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazaksztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Sallai pénteken a finnek ellen kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében, ezért elhagyta az edzőtábort, Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután 3-1-re legyőzte idegenben az NB3-as osztályozón a Monort, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. Az NB2 mezőnye pedig a Nagykanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra nyert a Cigánd otthonában, és 4-2-es összesítéssel feljutott a harmadosztályból. Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny éllovasa, aki az érről indult, a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás ellenére is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. A címvédő Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján, Balatonfőkajáron. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette, míg a VB lovas Marco Bezzecchi a rajt után bukott, így tegnap pont nélkül zárt. Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye, a 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le 5 játszmában, és először nyert Grand Slam tornát. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis, a világcsúcs tartó svéd rúdugrót a stockholmi gyémántliga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente, Csisztus Zsuzsa és Benne Ferenc. Véget ért a Roland Garros, így ennek egy összefoglalója következik, amiben Olasz Gergő Szántó Petrával beszélgetett.
2: Alexander Zverev első nagy torna győzelmét ünnepelhette, Grand Slam győzelmét egészen pontosan, hiszen megnyerte a Roland Garros, miután ma a döntőben 3-2-re legyőzte az olasz Kobollit. Elképesztő mérkőzés volt, nagyon hosszú találkozó. Hogyan látta Szántó Petra ezt az összecsapást?
3: Hát valamennyire hozzá vagyunk már szokva szerintem, hogy a Roland Garros férfi döntője az elmúlt években nagyon-nagyon izgalmasak. Gondoljunk csak a tavalyi Alcaraz-Sinner mérkőzésre, ami minden idők egyik legnagyobb összecsapása volt, és hát gondoljunk arra, hogy Sasha Zverev bizony már játszott Carlos Alcaraz-szal egy 5-szettes mérkőzést itt a párizsi fináléban, a 2-1-re is vezetett szettekkel, de aztán végül mégis kikapott. Úgyhogy szerintem ő föl volt lélekben készülve, és egy picit mi is azt vártuk, hogy egy jó nagy mérkőzés lehet majd a két játékos között, akik félig meddig meglepetésre, ugyanakkor viszont nem meglepetésre jutottak el a döntőig, hiszen azért a második kiemelt Sasha Zverev mindenképpen esélyes lehetett volna arra, hogy Párizsban fináléba jusson, főleg azok után, hogy kiesett Jannik Sinner a világ első a második fordulóban. Ezt kihasználva az ő ágáról pedig Flavio Kobolliról tudtuk, hogy nagyon jó salakteniszező, nagyon jó harcos, és viszonylag simán megoldotta az első néhány mérkőzését, ellentétben a Roland Garros hőseivel, akik rengeteg ötszettes mérkőzés, meg maratoni meccset, meg döntőszett tájbrékes mérkőzéseket játszottak. Tehát mondhatjuk azt, hogy igazából a két legjobb formában lévő, és a mérkőzéseit a két talán legsimábban megoldó játékos jutott el a döntőig. Az viszont egyértelműen különbség volt, hogy Zverev már játszott jó pár Grand Slam döntőt, sőt, ő korábban volt már 2020-ban a US Open-en két labdára is attól, hogy megnyerje a Grand Slam trófeát Dominic Thiem ellen, úgyhogy ebből a szempontból jóval rutinosabb volt, mint az első Grand Slam döntőjére úgy készülő Kobolli, hogy neki még az élete első Grand Slam elődöntőjét sem kellett lejátszania, hiszen pénteken az utolsó pillanatban visszalépett honfitársa és ellenfele Matteo Arnaldi. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem Kobolli volt egy picikét talán megilletődöttebb a mérkőzés elején, és az első szetre ez abszolút jellemző is volt. Nagyon-nagyon simán, nagyon rutinosan hozta Zverev. Viszont Kobolli, ahogy megérkezett a mérkőzésbe, úgy lett egyre izgalmasabb és színesebb a találkozó, abszolút megérdemelten egyenlített, viszont a harmadik játszmálén azonnal elveszítette az adogatását, Zverev pedig ezt kihasználva végül 2-1-re húzott el, és akkor megint ott volt, ahol már sokszor pályafutása során, hogy egyetlen játszma kellett a Grand Slam bajnoki trófeához, és ez rányomta a bélyegét a negyedik szetre, még úgy is, hogy ott Kobolli adogatott a játszma megnyeréséért nem tudta megcsinálni, és végül egy borzasztó izgalmas tiebreak döntött arról, hogy lesz-e döntőszett. Szerintem az egész mérkőzés legizgalmasabb, legszínesebb, legmagasabb színvonalú, és hát tényleg egyértelműen legkörömrágósabb része volt az a negyedik szett végjáték és a tiebreak, ahol hát bizony egy óriási zicsert rontott el Kobolli az első szetlabdájánál, viszont Zverev is annyira izgult, hogy aztán ő is rontott, és így végül kiharcolta a döntőjátszmát, az olasz, viszont hát egyértelműen rutintalanabbnak tűnt fizikailag, és ennek meg is lett az ára, hiszen a döntőszetben már folyamatosan ápolni kellett, nagyon hamar elbukta az adogatását, és tulajdonképpen az ötödik szetben már nagyon izgulnia sem kellett Sasha Zverevnek. Annyira nagy volt az előnye, hogy azt már muszáj volt befejezni, úgyhogy teljesen megérdemelten nyerte az első Grand Slam trófeáját.
2: 4 óra és 19 percig tartott egészen pontosan ez a mai döntő a két játékos között, és látva az összecsapást, azért azt meg lehet ítélni, hogy Kobolinak rengeteg olyan ki nem kényszerített hibája volt, amely nagyon jókor jött Zverevnek. Ezt teljes mértékben fel lehet róni annak a ténynek a tudatára, hogy első Grand Slam döntője volt ez Kobolinak?
3: Szerintem mindenképpen, tehát összehasonlíthatatlan volt a kettőjük közötti rutin abból a szempontból, hogy hogyan kell kezelni egy Grand Slam döntőt. Az egy dolog, hogy Zverev eddigi összes Grand Slam döntőjét elveszítette, viszont rengeteg Grand Slam döntőt játszott, és rengeteg szettet játszott ezekben a döntőkben, hiszen ő is sokszor eljutott 5 játszmáig. Tehát ebből a szempontból szerintem a felkészültsége, az a nyomás, amit ilyenkor érez egy ember, az egyértelműen nála volt ismerősebb, és ezt jobban tudta kezelni. Kobollinak viszont szerintem, amellett, hogy kicsit rutintalan volt a döntőben, talán az sem segített, hogy mivel nem kellett kiállni az elődöntőre, ezért tulajdonképpen ő szerdán játszott utoljára a tétmérkőzést, és vasárnap kellett a döntőben pályára lépnie. Ez nagyon ritka teniszezőknél, hogy ilyen nagy kihagyás mellett kell lejátszani két nagyon fontos mérkőzést. Szerintem ez is egy picit rozsdásabbá tette Kobolit a fontos helyzetekben, ezért jöttek a ki nem kényszerített hibák, és talán ez is az oka annak, hogy egy intenzív, fizikailag nagyon hosszú és komoly megterhelést igénylő mérkőzésnek a végén már őt kellett ápolni.
2: A Roland Garrost az elmúlt 10 évben mindössze 3 ember nyerte meg, Rafael Nadal egészen pontosan 5-ször, emellett Novak Djokovic nyert 3-szor, és Carlos Alcaraz 2-ször, úgyhogy nem akármilyen névsorhoz csatlakozott most Alexander Zverev, de mennyivel könnyebb, és persze soha nem könnyű ezen a szinten Grand Slamet nyerni, de mennyivel könnyebb most megnyerni mondjuk egy Roland Garrost, mint amikor Rafael Nadal vagy éppen Novak Djokovic tette?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Rafael Nadal hegemóniája az tényleg gyakorlatilag másfél évtizedre kilőtte a lehetséges győzteseket, vagy azokat az alternatívákat, akik Nadal mellett vagy Nadal helyett megnyerhették volna ezt a tornát. Most viszont ugye egy egyértelmű Sinner Alcaraz hegemóniát látunk évek óta, vagy láttunk évek óta, és a tavalyi döntő ez abszolút alátámasztotta mindazt, hogy itt valószínűleg arról lehet szó, hogy majd az ő kettejük párharcát látjuk következő években, de hát a tenisz és az élet az ilyen, hogy jön egy sérülés, vagy jön egy korai kiesés, és már is hirtelen kinyílik az ajtó azoknak a versenyzőknek, akik eddig egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen szendvics rétegben voltak, mint amilyen Zverev is volt, hogy ő benne volt már a Djokovic-Nadal-Federer érában is, ahol nem tudott nyerni, és aztán belekerült ebbe a Sinner-Alcaraz érába, ahol aztán szintén egy ideig nem tudott nyerni, és kapott ki tőlük, mind a kettőjüktől egyébként Grand Slam döntőben. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa és ilyen faramuci helyzet volt Zverevnek, de most adódott előtte egy lehetőség, és ezt muszáj volt megragadnia. Szerintem ez egy ilyen most vagy soha lehetőség volt Zverev számára. Aztán lehet, hogy ez annyira felszabadítja, hogy innentől kezdve abszolút felveszi a versenyt majd mondjuk egy egészséges Alcarazzal, meg egy egészséges Sinnerrel is, de azt is látjuk, és a Roland Garros, a 2026-os Roland Garros ennek a szerintem nagyon jó példája, hogy abszolút meglepetések is jöhetnek. Kobolli döntője az valójában igazából meglepetés volt, mert sokkal előbb gondoltuk volna, hogy Garros döntőt játszik az olaszok közül, mondjuk Jannik Sinner vagy akár Lorenzo Musetti, és mégis Flavio Kobolli a harmadik számú teniszezőjét jutott el a fináléig, és nem volt messze attól, hogy nyerjen, neki csak egy szett hiányzott.
2: És akkor most már talán egy picit tekinthetünk előre is, hiszen hamarosan majd Wimbledonba utaznak a tenisz csillagai, és majd az ottani Grand Slam versenyen indulnak. Ott is az elmúlt 3 évben azért, amelyet már te is említettél, ez a Jannik Sinner Carlos Alcaraz hegemónia, ez zajlik, 2 Alcaraz, valamint 1 Sinner győzelemmel, és majd az olasz teniszező Sinner érkezhet címvédőként oda Wimbledonba, ha egészséges lesz teljesen. Esetleg már mondtad azt is, hogy Zverev felveheti velük a versenyt. Valóban így gondolod ezt, vagy inkább csak egy kis jó indulattal mondod, hogy Zverev tényleg odaérhet ez a 2 remek teniszező mellé?
3: Hát egyelőre még ugye az a kérdés, hogy Wimbledonban nem lesz még előttük, mert ugye Alcaraz nem is indul el, Sinnerről meg nem tudjuk, hogy milyen állapotban van a korai Garros kiesése óta, ugye ő nem fog füvespályás felvezető tornán indulni, tehát egyből Wimbledonba fog majd megérkezni, ami azért mindig veszélyes színvédőként. Szóval még az is lehet, hogy most megint lesz egy olyan helyzet, mint amilyen most itt a Garroson volt, hogy egy harmadik, vagy negyedik, vagy ötödik játékosnak nyílik majd lehetősége. Nyilván nagyon jó lenne látni, ha nem is idén, de jövőre újra egy egészséges Alcaraz-Sinner rivalizálást, de talán még jobb lenne, hogyha ebbe a rivalizálásba szépen lassan bele tudna szólni még jó néhány játékos. Zverevet én Wimbledonban nem feltétlenül érzem esélyesnek. A füvespálya az neki sosem volt olyan nagyon-nagyon stabil borítása a salakhoz és a kemény pályához képest. A US Open-en viszont simán lehet esélye majd az év utolsó Grand Slam tornáján. Wimbledon az szerintem megint egy ilyen nagyon-nagyon nyitott kérdés lesz. Majd ugyanúgy, mint ahogy ez a Roland Garros is alakult.
2: És volt egy nagyon ígéretes neve is ennek a Grand Slamnek, ennek a Roland Garrosnak, hiszen Cerundolo például kiejtette Jannik Sinnert is. Az ő helyzetéről mit lehet elmondani, és vannak-e még esetleg olyan fiatal teniszezők jelenleg, akik majd a későbbiekben csatlakozhatnak a kifejezetten és nagyon szűk elithez?
3: Hát szerintem nem feltétlenül Juan Manolo Cerundolóról kell beszélnünk. Ő igazából kifogott egy jó napot, azért azt tegyük hozzá, hogy Jannik Sinner ugye 2 szettel vezetett, és 5-1 volt a harmadik játszmában, amikor begörcsölt, vagy megsérült, és emiatt nem tudta befejezni a mérkőzést. Ha ott Sinner egészséges, akkor Cerundolónak olyan nagyon sok esélye nincsen. Már ő kifejezetten salak specialista játékos, tehát neki az volt a lehetőség, hogy salakon kapja el Sinnert. Füvön vagy kemény pályán tőle ilyesmit nem nagyon várhatunk. Vannak viszont jó játékosok, tínédzserkorú vagy nagyon-nagyon fiatal teniszezők, akik idén a Roland Garroson már bizonyítottak, ilyen Joan Fonseca, aki ugye megverte Novák Djokovicot 5 játszmában, és aztán Casper Ruudet is. Egymás után is végül csak Jakub Mensiktől kapott ki a 8 között. Ilyen az a Jakub Mensik, aki életében először 20 évesen már Roland Garros elődöntőt játszott, és hát az az igazság, hogy egy elképesztően jó tenisszel rendelkezik. Én talán azt mondom, hogy neki lehet majd a következő igazi sansza a fiatalok közül, hogy esetleg Grand Slam bajnoki címet nyerjenek, vagy legalábbis ott legyenek egy Grand Slam döntőben, és a nagyon fiatal spanyol Rafael Hodárt kell még kiemelnünk, aki 19 évesen most a salak szezonban robbant be, és egészen a negyed döntőig jutott itt a Roland Garroson is, és ő is tinédzserként megy majd tovább. Nem mondom, hogy feltétlenül ők füves pályán majd brillírozni fognak, de talán Jakub Mensiknek lehet esélye, hogy a következő két Grand Slam torna valamelyikén nagyot alakítson, hogyha egészséges tud maradni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olasz Gergő kollégánk Szántó Petrával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra, június 8-a van, és hétfő, fantasztikus hét ez a hét, ami elindult. Ugye egyrészt, hogy ma még nagyon szép és jó idő van, szia, itt van Csisztu Zsuzsi, hello Zsuzsi.
2: Szia,
1: a jó Levi. Idő hallatán emeltem be a neved, és ugye Zápor Zivatar, szia Feri, jó reggelt.
3: Én nagyon szépen köszönöm, jó reggelt mindenkinek.
2: Na, tessék, lesz minden, ezek szerint.
1: Elvileg ez a kettszer, de majd erről szól. Na, de mindegy is, hiszen tök mindegy, hogy jó vagy rossz idő, a futball VB-t megrendezik. Idén, ugye 2026. június 11-én kezdődik a futball VB sorrendben. Hanyadik, Feri?
3: Én egyébként...
1: Jó kérdés, én sem tudom.
3: Jó kérdés,
1: tippeljünk, miatt megnézzük.
3: Igen.
1: Én azt mondom, én a 64-et mondanám, én. Bár annyi nem biztos, hát...
3: Szerintem...
1: Én 64-et mondom, Feri. Én most úgy tettem fel a kérdést, hogy magam sem tudom. Közben Zsuzsit kérjük, hogy nézzük, nézze meg.
2: Igyekszem, nézzük csak. Hogy
3: hát én 23-at tippelek.
1: Igen, 64-es sok. Hát 48-at mondtam volna egyből, de aztán mindegy.
2: Így elsőre nincs is feltüntetve itt a köve,
3: 23.
1: Akkor 06-30, 55-55, 6-05. Mit tippeltek? Hanyadik labdarúgó világbajnokság érkezik el idén? Jó, úgyhogy mi sem nézzük meg, tehát igen, 64-es sok lenne, mert...
3: A nagyobb baj az,
2: 4 évente, igen.
3: 10-10-ről maradtunk le.
2: Ja, hát az egy picit sok.
3: Az már tizedik nélkülünk.
1: Ne.
3: Az a nagyobb baj.
1: 40. Most mindegy is, de a siránkozás helyett pedig nézzünk előre, hiszen ugye bár szerintem nagyon izgalmasnak ígérkezik, hát ezt majd kibontjuk. Szóval az a helyzet, hogy érdekes dolog, például a világbajnokság történelmében most először nem csak...
2: Létezhet, hogy a 22 volt eddig?
1: Lehet.
3: Ez akkor bocsánat, hogy teli találatot mondtam.
2: Tehát akkor a 23-adik, igen.
3: Elnézést,
2: ugyanis ezeket az 30-től 2022-ig.
1: Hát
2: tessék. Szóval ezt akkor én a 23-adik.
1: Nem lehet, soha nem hittem, aki ennyire tudja ezt. Na, szóval szép volt, Feri. Igen, a 23-adik VB labdarúgó világbajnokság. Na, nézzük egy-két érdekes dolgot róla, és persze beszélünk magáról, a labdarúgó világbajnokságról és a világbajnokságokról. Úgyhogy a világbajnokságok történelmi amiben most először nem csak kezdőcsapat tagjai, hanem például a cserejátékosok is kivonulnak majd a pályára, hogy ők is a gyepszőnyegen hallgassák meg a nemzeti himnuszokat. Hát eleve ezt nem is tudtam, hogy ez eddig nem így volt. Nekem nem is szúrt szemet.
2: Hát azért, de csak...
3: Nem tűnt fel 11-en állnak
2: fel? Csak 11-en állnak
3: fel? 11-en plusz játékvezető.
1: Kösz szépen. A himnuszok alatt mindkét csapat, mind a 26 játékos a középső

0: gondoltan, akkor viszont rosszul. Lásd, ugye var. Lásd, ugye var. Viszont most ez, igen, most ne, szerintem valakin át egy ilyen nemzeti öntudat pálinkát hívott, és akkor jó, hát akkor menjen ki mindenki. Most azért várom majd a babysittereket is előbb-utóbb, hogy megjelennek, ugye. Aztán, aminek viszont külön örülnék, hogy
1: ahogy érted a pályán, a himnusznak?
0: Persze, hát
2: mindenképpen.
0: A feleség.
1: Feleségek és a babysitter.
0: Ezt nézd el nekünk férfiaknak, hogy a feleségek, azt sose felejtem.
2: És ők egyesével a sarokból spotlight-a.
1: Ugye?
0: Igen, igen. Hogy amikor azt, nem is tudom, mi volt, olasz, angol, nem tudom, mi volt, milyen mérkőzés, és külön páholy a feleségeknek, a focista feleségeknek, és külön azt mutatták, és sokszor, úgyhogy ment a meccs, és közben egy olyan fél percig csak a páholyt, mert érdekesebb volt, mint maga a játék.
1: Na, szóval, előfordulhat,
0: szóval minden a VB-ről szól, a labdarúgó VB-ről, és persze gondolom már beindultak a találgatások, ezt már régóta próbáljuk, a tippelgetések, hogy kik lehetnek, milyen csapatok. Volt egy-két felkészülési mérkőzés.
2: Szurkolsz-e valakinek, Levi? Engem az érdekelne, köszönöm. Vagy Zsuzsi?
0: Én 82 óra a németeknek drukkolok. 82
2: óra. Na, ez le a kalapa, nyilván... annak a német válogatottnak azért én is drukkoltam én... 80, inkább 90-től.
1: Furán hangzik, de én tavaly is azt mondtam, hogy szerintem amikor a Nemzetek Ligája döntőjében, ahogy játszott a portugál válogatott, azt mondtam, és legyőzte a spanyolokat, azt mondtam, hogy ha ebben a formában, tehát egy évig ezt meg tudják ezt a formájukat őrizni, akkor egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ott a legjobb négy között ott lesznek. Úgyhogy nekik, és hát ugye nyilván a Cristiano Ronaldo miatt is azt gondolom, hogy van a világban egy egyensúlytalanság. Messinek már van világbajnoki címe, Ronaldónak nincs. Legyen.
0: Majd idén.
2: Nagyon szép.
0: Egyébként a portugálok is nagyon jók, és nagyon őket, jó. Bár emlegetik ilyen végső esélyesnek, vagy a négy közé.
1: Nem annyira. Szerintem legalábbis az Opta elemzése alapján nincsenek a legjobb négyben, ugye, hát mert ott
0: Optával
1: a...
0: Ne foglalkozunk.
1: Jó, majd lesznek egyebek, amikkel foglalkozhatunk.
0: Hát nézd, a Roland Garros,
1: majd,
0: volna
1: majd amikor a polip kiúszik reggel jobb oldalra, meg bal oldalra, igen, meg a különféle ilyen, mindenféle ilyen kis állatok.
0: Szoktatok hinni, hogy elhiszitek, hogy elindul egy teknős, és amelyik és ott
1: lábával négy, először érinti a vonalat.
0: Ott van négy tálka, amin az egyiken egy francia zászló, a másikon egy, és akkor amelyikbe bele. Akkor nyerjenek a norvégok. Jegyzem meg.
1: Egyébként a norvég csapat lehet meglepetés.
0: Annak ellenére, hogy tegnap egy-egyet játszott Marokkóval, ezt most engedjük el, ez felkészülési.
1: Jó, de Marokkó erős.
2: Így van.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Haló.
0: Hát azért... Hát miért van?
1: Halló.
0: Azért ez szíri, hogy
2: negyedik mi... lett legutóbb.
0: És Brian Diaz, aki nem fél egy másik válogatott.
1: Nem, egyébként szerintem Marokkó megint ott lehet
2: de a meglepetés csapat. De ha már meglepetés csapat, kit éreztek meglepetés csapatnak?
0: Hát most mondta, hogy Marokkó.
2: Nagyon jó, de én rád nézek.
0: Én Norvégiát mondtam.
1: Norvégia.
2: Azt a mindenségét.
0: Én mondtam Norvégiát, mondta a Zsuzsi Marokkó, és megkérdezte, hogy kit. Figyelj, én Norvégiát érzem.
2: Igen, és a Zsuzsi arra nem emlékszem.
1: Figyelj,
2: New Yorkban is volt áramszünet, egy ilyen blackout.
0: Igen, azért Ödegaard, Szorlott és Holland.
1: Igen.
2: Vigyázz, Szorlott, Juventus legújabb igazolási terve. Hoppá-hoppá.
1: Adta minden.
0: Sok sikert.
2: Kezdem megszeretni.
0: Sok sikert a vereségeket, szólj. Ők közel, a lassan mondom, hogy mindenki értse, közel 60 gólt lőttek.
2: Olyan meglepetés csapatot mondok, nem találod ki.
1: Na.
0: Elefántcsontpart.
2: Nem. Ázsia felé tendálok.
0: Ázsia felé.
2: Képzeld el.
1: Ne szórakozz.
2: Nem mondom, hogy megnyerik a VB-t. Nem mondom, hogy megnyerik a VB-t. Japán a csapatom. Vigyázz. Japán.
0: Én nagyon vigyázok, főleg amióta veled dolgozok. Gondolkodnék most.
1: Japán? Figyelj,
2: a szamurájok éve következik. Aztán tudod, kiestek a csoportból.
1: Oszlant.
2: Gondolnád, hogy látom a döbbenetet az arcodon. Ritkán akad el a szavad. Én ezt beírom az önéletrajzomba, hogy tudtam olyat mondani, amitől a te szavad is
0: elállt. Kellene egy indoklás is, mint az iskolában toltatok.
2: Figyelj, nagyon szuperül, pozitívan fel van építve az egész rendszerük. Évtizedek óta akadémiákat telepítettek, külföldi tőkeerőt behoztak, külföldi szakmai tudást. És hát én ifi szinten játszottunk magyar válogatottal Japán ellen. Hát, mintha Manchester City játszott volna telekdiházával. Tehát nagyon, nagyon-nagyon jó futballoztak.
0: Igen, viszont,
2: elképesztő.
0: Viszont hihetetlen mélységű és minőségű játékosok garmadáját tömkeleget mutatja be a francia válogatott, amit nagyon félek, hogy átgázolnak mindenkit, megmondom
1: őszintén. Franciák szintén. Az egyik legnagyobb esélyesek szerintem.
2: Hát a sima világbajnokság, és letorolnak mindenkit a franciák? Nagyon érdekes.
0: Én ezt így gondolnám, mert régen a

0: karmatosítási időszakukban mennek, és mindenki. Tényleg, és egyébként, ha már itt tartunk, azért nagyon érdekes, beszédes az is, ugye most játszottak Elefántcsontparttal, az, hogy kikaptak, az engedjük el, de hogy ugyebár Dué testvére játszik az Elefántcsontparti válogatottban, vele szemben a Dué, aki, ugye, aki már francia, tehát hogy és a múltkor
1: Boatengék voltak így.
0: Épp láttam még, igen, egy felmérést, hogy már szülői vonalon is tán egy játékos, aki Franciaországban, az anyaországban született, összes többi gyarmatosított országokból érkezik, de hát ez megengedett, ugye ilyen szempontból már Zidántól kezdve tudjuk, hogy nem kell ott születni, ennek ellenére ugye a franciákat erősíti, tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk nem egy országból tudsz választani, és az aránytalanságra írnám fel a figyelmet, már amennyire lehet nyitni ezt az ollót, ha nem egy országból kell válogatottat összetegyél, hanem mondjuk 14-ből, és olyan országból, ahol kifejezetten jó fizikumnak és labda kezelésnek érzékesnek vannak kitéve a játékosok, azért azért kicsit könnyebb mindenkinek.
1: Nagyon ijesztő, tehát a keretben 9 támadóval rendelkeznek. Ilyen gyenge és kevésbé világsztár alkatok, mint Barcola, Cserki, Dembélé, Dué, Papé, Olisé, és még Marcus Thuramot is nevetjük.
2: Esetleg.
1: Többenet. Tehát egyébként higgyetek, ez nem egy olyan egyszerű történet Deschamps részéről sem. Már annak ellenére, hogy ő is világcsúcsokat döntöget, tehát most már mérkőzés számba megdöntheti Helmut Schönnek a rekordját VB szereplő szempontjából, mint kapitány, aki ugye Deschamps játékosként is és szövetségkapitányként is világbajnok már. Ezt hogy rakd össze? Hogyan kezeld a játékperceket? Hogyan kezeld az egókat? Hogyan kezeld azt, aki nem játszik? Szóval nagyon-nagyon érdekes téma.
0: Ne, Griezmann nem kapta meg az utolsó lehetőséget, mint a nagyok? Nem. Tehát Messi is 6. VB?
1: Ronaldo is, és Ochoa is. A mexikói kapusról se kevesen beszélnek, de ott van a keretben. No, 6. világban.
0: Látod, még Mexikó lehet olyan. Tehát onnan éreznék én.
2: Valami kis meglepetés faktor.
0: Igen. Kanadával ellentétben Mexikót.
1: Te emlékszel 86-os VB-re?
0: Hát én igen.
1: Hát én is emlékszem gyerekként. Én csak azt hallottam, hogy 100 000 néző, Azték stadion, és végig Mexikó. Óriási hangulatot tudnak a mexikói
0: szurkolók. Meg az
1: akkor terjedt azért el a hullám, a mexikói hullám, ők találták ki.
0: Ő azt hittem, hogy újraélesztettek téged. Viszont amiről keveset beszélünk, hogy az egésznek a körítése, illetve beszélünk azért, előbb elmondtuk, hogy közén 18 dollárba kerül majd egy pohár vagy egy korsosör. De hogy emlékeztek, hogy minden VB-nek megvoltak a zenéi, megvoltak a mezei, a kiegészítő tárgyai, és stb. Itt ezt még annyira nem látom. Érzem.
2: Hát pedig ha valahol a merchandising az erős lesz, majd. Az pont Amerika. Igen. Hát szerintem valószínűleg a rajtra időzítik ezeket a dolgokat, a csütörtök.
0: De nem szivárogtak még ki ilyen információk, hogy ki énekelheti a, hát, nem tudom, a VB dalát.
1: Én úgy tudom, hogy az zene már megvan.
2: Mert minden esetre akkor nem egy sláger. Mert eddig még nem jött át legalábbis.
0: Pedig mind befutottak, emlékeztek. Ricky Martintól kezdve, Shakira, mert nem tudom. Szóval komoly dalok, komoly zenek voltak. Most valahogy ez így.
1: Gianna Nannini.
0: Vagy
1: olasz.
0: Vagy akár ő.
2: Meg a Váka.
0: Na, látjátok, szóval úgy ilyenkor azért is jó, és én azért szeretem, és kíváncsi vagyok, hogy ti, illetve a hallgatóknak, hogy jelenik meg a futball VB, és milyen emlékek ugranak be. Mert hogy kicsit nekem ilyenkor megszűnik a külvilág. Tehát, hogy elindul egy olyan időszak, amikor tényleg szinte minden erről szól, az megint más kérdés, hogy fogják tudni az időeltolódást megoldani, mert azért értem én, hogy amerikai kontinens, de azért labdarúgást leginkább Európában nézik, üzik, szeretik.
2: Igen.
0: Én úgy tudom, hogy azért sok meccset előre hoztak, vagy nem tudom, hogy eltoltak, vagy
2: sok meccs lesz magyar idő szerint éjszaka.
1: Igen, de hát muszáj, mert ugye az ottan idő szerint nem játszasz minden meccset dél körül, mert elképeszt az éghajlati kihívások, tehát Mexikóba konkrétan
0: mi
1: nincs
0: Mexikóba játszani?
1: Hát mint kiderült, nem. Legalábbis játszani nem tudtunk, de az árnyékot gyakorlatilag nem létezik, mert pont zenitben van a nap. Tehát tényleg itt nem arról van szó, hogy most 28 fokért 30 lesz, hanem 35-40 fokok vannak napon. Úgyhogy elképesztő
2: az ivószünet.
1: Az ivószünet is, igen. Jó, hát meg az esti meccsek.
0: Tehát 4 óra 34 percet
1: játszottak. Jó, de 6 percenként leülsz másfél percet.
0: Hát üljenek le itt is.
1: Hát meg ne hallják, az amerikaiak bevezetik.
2: Ja.
0: De üljenek le, tehát jönnek ki ilyen mozgó padok, érted a pályára, és üljenek, és akkor jön arra a labda, akkor visszasüljön.
1: Ilyen kreatív igazgatónak kéne lenned a FIFA-nál.
0: Ő, hát bizony, én eladhatom.
2: Van ilyen jellegű ambíció.
0: Ambíció van, de azt gondolom, hogy ülnek a helyemen már sajnos.
2: Egyrészt, de lehet, hogy még nincs meg az a feladatkör, nincs meg ez az állás, mert most ugye megformázzák rád.
0: Gyerekek, nagyon nehéz azt. Egyrészt az ugye legkedveltebb sportág, ezt tudjuk, a legtöbb rajongóval és szurkolóval rendelkezik, messze kiemelkedik a többi sportágtól, picit aránytalan is azt gondolom a helyzete a labdarúgásnak, hogy azon agyaltam, hogy most e tekintetben itt tartani az embereket, fenntartani az érdeklődést, hosszú hetek, mennyi egy hónapos?
1: Most 5 hetes, ez a minden idők leghosszabb világbajnoksága lesz.
2: 5 hét bizony.
0: Na, szóval 5 héten keresztül nyilván lesznek olyan lapok, olyan lukak, amikor nem lesznek meccsek, de hogy akkor is valami programok, főleg a helyszínen voltatok ti már valaha labdarúgó világbajnokságon? Apukád volt.
2: Volt,
1: hát édesapám játékosként, igen, de én helyszínen nem.
2: Hát, Katarban dolgoztam még akkor a Mandinernek. Persze, bizony. Az utolsó pár mérkőzésen, úgyhogy igen. És volt
0: az milyen a hangulata? Az, amit gondolunk, mert csak esetben más
2: brutális,
0: időben.
2: Brutális, tényleg.
0: Mikor ott vagy?
2: Nagyon, nagyon komoly, úgyhogy figyelj, tekintettel arra, hogy volt szerencsém a döntőt látni, ez azt gondolom, hogy
0: milyen bakancs
2: dolgozni, de ez fantasztikus volt. Tehát azt tényleg azt mondom, hogy valószínűleg minden idők egyik legjobb döntőjét volt szerencsém látni közelről, igen. Illetve még az Oroszországén volt alkalmam egy mérkőzés megnézni, úgyhogy az is egy, ott az Oroszországnak a szervezése volt káprázatos, tehát ott hihetetlen, hogy mennyire gördülékenyen ment minden, és mindent elkövettek nyilván 18-ban, azért ez egy nagy ilyen kirakat rendezvénye volt akkor még Oroszországnak, egy teljesen más státuszban volt még így a nemzetközi sportporondon is szerintem, úgyhogy akkor azt arra, hogy nagyon letették
1: magukat. Az érdeklődésnek a csökkenésétől nem tartok, mert én szerintem pont kevésbé érdeklődésre való tekintettel lesznek a csoportmérkőzések, mert gyakorlatilag 48-ból 32-ből való bejutás az nem lesz egy akkora nagy dolog, viszont a 32-től egyenes kieséses rendszer van, és ezért lesz érdekes, ugye beszélünk itt esélyesekről, azért veszélyes ez a világbajnokság, ez a lebonyolítás, mert van 3 meccsed, úgymond egy ilyen ráhamulódás.
0: Mi az, ami új az eddig megszokottakhoz képest?
1: Hát az, hogy több csapat van, a csoportmérkőzéseknek kevesebb a jelentősége, viszont már 32-től kieséses szakasz van, nem a 16-tól.
0: Így
1: van. Tehát gondolj bele, hogy azért meg kell nyerned folyamatosan kiesésre menő találkozókat, egy rossz napod van, és vége az egész tornádnak.
0: Ugye 32-től. Eddig, hogy valaki világbajnoki címet nyerjen, 7 nyert meccs kellett, ha jól számolom, így hirtelen. Most akkor lehet,
2: 32 csapatnál.
1: Igen.
0: Igen, az a 32-nél volt. Most
1: igen.
0: Hat
1: mérkőzéssel lehet világbajnok.
0: És most vagy akkor harmadik, lehet, hogy egyel többet kell játszani.
1: Így van, egyel többet kell
0: játszani. Igen, akkor most 7.
1: De egyel több a kieséses mérkőzés is. Tehát ugyanúgy megvan a 3 csoportmeccs, de utána azért meg kell nyerni zsinórba.
0: És milyen érdekes, ugye, hogy nagyon erre koncentrálnak, hogy nyilván a játékosok kiemelt. Ha valakinek nagyon jól megy, mint például Miroslav Klózénak, aki hát... Mindegy, 13 góllal vezeti minden idők legjobb góllövőjének listáját, ahol aztán Kocsis Sándor, azt mondja, a 8., az 10-ben van még mindig, de hogy igen, a 13 gól, ha jól emlékszem, akkor az egy VB-n jött neki össze, de lehet, hogy 2.
1: Nem, több VB-n jött össze.
0: De volt, akinek azt hiszem 10 vagy 11, az egy VB-n jött össze, ami jó, világcsúcs. Na szóval, a Klose vezet 13 góllal. Azt nem gondolom, hogy be lehet hozni, bár erre vannak gólgyártók, mint például Bappé az idénkor, ő nagyon...
1: Bappé lett szerintem talán 9-szer gól király legutóbb, de azt nem tudom pontosan, de általában ilyen 6-tal lettek gól királyok, a 11-re nem emlékszem, de Klose az elképesztő rekord, több VB-n jött össze, de azért 13 gólt lenni világbajnokságon az óriási nagy tett. Pont Bappé döntheti meg.
0: Abszolút, tehát Bappéban benne van az, hogy most lő egy 4-5 gólt, simán, sőt, a selejtezők, na ott lehet nagy, ugye, hogy a selejtezőkben lehet nagy gólarányú győzelmeket aratni, vagy csoportmérkőzéseken, igen.
2: Itt most lesznek ilyenek szerintem, ha ezeket a csapat vagy csoportosztályításokat nézett.
1: De ez egy érdekes szakmai kérdés, és ha már beszéltünk a franciák hosszú kispadjáról, vagy mély keretéről, mivel hosszú a világbajnokság és 7 tétmérkőzésen kell kvázi topon teljesítened, vajon egyből a csoportmérkőzéseken is bedobják a legjobb összeállításukat, mondjuk egy francia válogatót.
0: Hogy nehogy valaki lesérüljön?
2: Hát szerintem
1: sok. Ha ilyen hosszú a padod, topon lenned, lehet, hogy Bappé nem is fog az elején játszani például, vagy csak padról beszállva.
0: Az luxus lenne.
2: Pont azt gondolom, hogy Bappé fog, szerintem inkább a BL döntősök nem fognak, tehát akik most a BL döntőben játszottak.
1: Abszolút, egyetértek.
0: Hát akkor Bappé bőven játszhat.
2: Azért mondom, hogy Bappé fog játszani, de Dembélék, akik nyilván ott voltak a PSG-ben, ők nem.
0: De jót mondasz, mert ha kézed lesérülne egy, nem tudom, egy Kanada ellen.
1: 7 meccset biztos nem fog mondjuk végig játszani, tehát ebbe gondoljunk bele, hogy 5 héten keresztül a bajnokság után 7 meccset a zsinórba.
2: De pont megvan a lehetősége, hogy rotáljon.
1: Pontosan.
2: Hát, ha valakinek megvan, neki aztán.
0: Valaki azt mondja, sziasztok, a hollandokról nem is nem beszéltek, pedig ők is esélyesek lehetnek. Hát én aztán potenciálisan szerintem egy...
1: Nem rossz felvetés.
0: Potenciálisan, ha azt nézzük, én, tehát egy 5-6 csapatot tudnék mondani, akik tényleg odaérhetnek a végső győzem, rehez, és hát a brazilok mindig, tehát az a baj, nem indul el végbe.
2: Nem is kérdés.
1: Amerikai kontinensen eddig egyedül egyszer Németország tudott nyerni Európát.
0: Hát nem véletlenül, ugye? Hiszen megnyerték. A németekről se beszélünk. Én mondtam, hogy nekik drukkolok, de...
1: Hát és az argentinokról sem.
2: És az angolokról, akik akkora elánnal, de ott azt hát hallhatok.
0: Néztem ezt az új Barca szerzemény, ezt a Gordont, aki még tehát gymbe se jó, nem hogy fociban.
2: De Harry Kane pedig esküdözik, tehát azt mondta, hogy most és végre. Tehát, hogy eljött a pillanat.
0: Simán.
1: Érdekes fel.
0: Ahogy ők is továbbítottak a csoportból, tehát simán odaérhetnek. Tehát egy angol, nézzetek meg, egy angol, egy brazil, egy argentin.
2: Hát meg jó, hogy címvédőként, meg jó, hogy...
0: Francia.
1: És ami még érdekes, hogy mindannyian beszélünk itt a csatárvilágsztárokról, és higgyétek el, az fogja megnyerni a VB-t, aki hátul stabilabb lesz.
0: Mert hát ez az olasz gondolkodásmód, ez borzasztó.
1: Nem olasz gondolkodás.
2: Hát nézzék, nincsik nem lesznek ott.
0: Nézd az Arzenál, amit csinált a BL-ből.
1: Pont a 4, de nem arról van szó, mert azért Párizs hátul is stabil volt. Pont azért tudott BL-t nyerni a Párizs, mert az Arzenálnak még a kontrait is kivette, és a pontrugásokból se tudott érvényesülni. Tehát a Párizs annak ellenére nagyon jól futballozott, azért a hátsó alakzata stabilitás.
0: Ja, akkor úgy kérdezem, gólgazdag VB meccseket láthatunk, vagy inkább mindenki stabilan arra
2: akar? Csoportkörben igen, szerintem.
1: Nem, én azt mondom, hogy a végső győzelmet úgy nem tudod megszerezni, ha nem vagy stabil hátul, mert hiába vagy jó elől, 4 kiesésre menő mérkőzésed van, ha egyszer rossz napot fogsz ki, akkor kiestél. Tehát ez nem egy olyan egyszerű történet, 5 héten keresztül topon lenni, és főleg úgy, hogy már 32-től kiesés összekasszon.
2: Ezt akarom mondani, tehát a csoportmeccsek után az, hogy kivel találkozol össze, onnantól kezdve szerintem, és hogy éppen milyen napot fogsz ki, hol játszol, igen, az lesz, az valóban ott kezdődik a VB, úgyhogy én a csoportkörben nagy gólkülönbségű mérkőzéseket várok, szerintem ilyen szempontból ott lesz majd.
0: Hideg italokat a hűtőből. Na mindjárt megnézzük, ha már csoportmérkőzések, hogy alakulnak a csoportok, milyen összecsapások váratok, és még persze jövünk érdekességekkel a labdarúgó VB kapcsán. Várunk titeket is, legalább azzal gondolta a klasszikussal, hogy szerintetek kiérhet oda a végső győzelemre, de milyen nagy meglepetéseket vártok ti az idei labdarúgó világbajnokságtól, ez is érdekelhet minket, meg leginkább az, hogy így előre megérzés alapján ki lehet esetleg a legnagyobb, hogy mondjam, meglepetés negatív értelemben a világbajnokságnak. SMS számunk 0630 55 55 605 5 perc, ez fél 8, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ezüstérmes a Győr, a Metz nyerte a női kézilabda BL-t. Ukrán dróntámadás ért egy vonatot. Marad a kellemes nyári idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest ellen. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Czitlavics Dávid volt. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik Zverev 3-2-re nyerte az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. A női párosok versenyét a cseh Katarina Siniaková és az amerikai Taylor Townsend nyerte. Az első helyen kiemelt duó a mai döntőben 2 szetben győzte le a másodikként rangsorolt kazah Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicot tegnap. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája a sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcs tartó svéd ródugrót a stockholmi gyémántliga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ukrán dróntámadás ért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten. A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte találat, egy ember meghalt. A mozdonyvezető megsérült, az utasoknak nem esett bajuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. Brit-ukrán-német-francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelemi eszközgyártás fokozását sürgették. Itthon szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. Reagált a Súlyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója. Petrovai László hozzátette, a Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
0: Közlekedés.
4: Súlyos baleset történt a 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel. A 119-es kilométernél két személyautó frontálisan karambolozott. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Kált felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok-alja térségében lehet futó záporzivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső záporzivatar.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 perc járunk, 7:30 után ma reggel, június 8-án, hétfőn Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, Csisztó Zsuzsival, Benne Ferivel és a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk.
2: Jó reggelt, jó reggelt
1: most
2: mindenkinek!
3: Jó reggelt,
1: és Harsányi Levi is itt. Igen, igen, hallgatónknak 06-30-55-55-6-05-ös a számunk. Ugye a labdarúgó világbajnokság június 11-én kezdődik, erről beszélünk, végső győztesekről is, csoportbeosztást is mindjárt mondjuk mutatjuk. Ami várható az idei VB-ben, hogy nem csak a 48 nemzet miatt válhat egyedivé a 2026-os amerikai labdarúgó világbajnokság, hanem rengeteg olyan rekordot adhatnak át a múltnak a játékosok, amelyek megdönthetetlennek tűntek. Nézzük először, és akiről már beszéltünk, ugye a góllövők listáját a már visszavonult német világklasszis világbajnok Miroslav Klose vezeti. Ugye a VB-k történetében 2002 és 14 között összesen 16 gólt szerzett, 13-ról tudok, 16, nagyon sok. 12 éve Ronaldo csúcsát, 15 adta át a múltnak, ám minden joggal feltételezhetjük, hogy rekordja már most ezen a tornán veszélyben lehet, amíg mindig csak 27 esztendős, Bápi, ugye róla is beszéltünk, eddig két világbajnokságon szerepelt, 2018-ban 4, 22-ben 8 gólig jutott, utóbbival a torna gólkirálya lett. Bápi, tehát 12 gólnál.
3: 9-et tippeltem, 8 góllal lett gólkirálya.
1: Igen, igen. Úgyhogy, ha lőne itt 4-et, akkor beállítaná Klose örökös rekordját, ami nagyon nagy, a 16 gól, az nagyon-nagyon
3: sok. Hát az, hogy 11-eseket jó eséllyel őrúgja, szóval megvan minden
2: esélye. Simán. Simán. Simán.
1: Aztán itt van Cristiano Ronaldo, Zsuzsi nagy kedvence, erről már azért beszéljünk, hogy miért ő, és Lionel Messi, ők is csúcsdöntők, hiszen mellettük még a mexikaiak hőse, ugye Ochoa is rekord, hiszen 6. világbajnoki
3: elképesztő.
2: Hihetetlen.
1: Tornájára készülnek.
2: És akkor még nem beszéltük a 40-esekről, meg a 40 pluszosokról, hát, mert azokban több van, mint a 6 VB-s résztvevők számát, ha nézzük.
1: Hát igen, és ami a lejátszott VB meccsek számát illeti, Lionel Messi éppen a megnyert katari világbajnoki döntővel döntő csúcsot 4 éve, hiszen az volt karrierje 26. VB mérkőzése, míg Lothar Matthäus 25-tel zárta karrierjét. Messi most is ott lesz, az egyetlen játékos, aki veszélyt jelentett ezen rekordjára, az persze éppen Cristiano Ronaldo, neki 22 meccse van most, és közben Erika ír nekünk, sziasztok, ha van futballisten, akkor megadja Ronaldónak, ami igencsak kiállt neki, Erika.
2: Köszönöm, Erika, én ugyanezt mondom.
1: Neki ki? Azt kérdezném.
2: Hát egy világbajnoki cím. Én azt Milyen? Mondtam, hogy azért, mert van egyfajta egyensúlytalanság a világban, ugye a korszak két legnagyobbja szerintem nyilván.
1: És miért nem megvártam itt titek, hogy neki is kijárna?
2: Van benne bocsánat, valami, Feri, van benne valami, de azért azt gondolom, jó, nyilván, és nem kizárt, de beszéltük azt, ugye, hogy pláne az Ancelotti-féle Brazíliának szerintem most ez nagyobb esélye van, mint bármikor. Egyetértek azzal, amit Feri mondott, hogy plusz az amerikai kontinensen való lét értelemszerűen az
1: tehát
2: mindenképpen...
1: Európai csapat nyer magyarul, ezt akartam
2: Feri. Nem, de nyilván az azért segít azoknak, akiknek nincs olyan jelentős időeltolódás, mert azért ne felejtsük el, hogy mondjuk az észak-amerikai kontinens balról, jobbra, balra, ott is azért 3 óra azért simán van, tehát az se kevés, mondjuk a nyugati parton.
1: Hát, keleti az part között. Meg ma már
3: és éghajlatok.
2: Hát igen, az...
3: De ma már.
1: Azt mondom, hogy
2: ne viccelj.
3: Legutóbb végén még nem, de ma már.
1: Hát Dennis Bergkamp esetében most, Feri, hát ő nem ült repülőre. Nem véletlenül mondja. Az NATO-csatorna mondatom.
3: Jó, de azért az amerikai VB-re azért ő se hajóval ment, tehát azért vannak kivételek.
1: Hát gondolom nem stoppal. Vagy nem is gyalog, tehát azért...
2: Hát lehet, hogy fölment egészen Enkoricsig, és onnan
1: át. Szóval Ronaldónak kellene. Tehát, és igen, én Neymar miatt adnám a braziloknak idén. Én őt nagyon-nagyon sajnálom, ha nem lépne úgy le, vagy ki ugye a labdarúgás porondjáról, hogy ő nem.
2: De én meg azt gondolom, hogy Neymar nekem, független attól, hogy szintén nyilván a játék zsenéjének tartom, de az utóbbi évek, hogy mondjam, teljesítménye tekintve nekem sokkal komolyabb futballt játszott Ronaldo, még akkor is, hogyha nyilván tudjuk
1: itt
2: jól.
1: Horror pénzért egy nem létező bajnokságban.
2: Nem, de jó kis Neymar, mit csinált? Mit csinált Neymar utóbbi 2-3-4-5 évben?
1: Horror pénzért nem létező bajnokság.
2: Erről beszélek.
3: Levi, Ronaldónak kell egyensúlyt hozni az erőben. Ezzel kiderült, hogy Zsuzsi Star Wars rajongó. Semmi probléma, ennyi.
2: Az
3: erő egyensúlya mozgatja.
2: Tényleg azt gondolom, egyrészt, hogy a portugál válogatott, szerintem nekem legalábbis tavaly a nemzetek. Tavaly volt a nemzetek legalább? Igen, tavaly. Hogy olyan színvonalú játékot mutatott, amiről akkor azt mondtam, hogy hű, hát ha ezt tudják, akkor ebből bármi lehet. Egy, kettő, igen, én úgy gondolom, hogy a korszak egyik, és meg fellebezhetetlen zsenie nyilván.
1: Jó, akkor ez Ronaldo. Kell neki, és ha megvan, akkor viszont fejezze be.
3: És akkor minden esetre azt ne felejtsük el, hogy ugye 4 meccs kell Cristiano Ronaldónak. Ahhoz. Igen.
1: A csúcsán, hogy beállítsa.
3: Igen, de hát nyilván Messi is pályára fog közbe lépni, úgyhogy nem lesz könnyű, mert ez a csúcs ez távolodik tőle, amennyiben Messi is pályára lép.
1: Tehát úgy viszont... megy előre, hogy nem megy előre.
3: Igen, ebből a szempontból. Viszont azért a csoportba való továbbjutását a portugál válogatottnak szerintem nem sok minden veszélyezteti. Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, Kongói Demokratikus Köztársaság.
2: Csodálatos. Hát ezt tudjuk, lesz még egy párjem.
1: Itt minden csapat ki tud állítani 11 ember? Tehát itt a fejükben kongorok.
2: Fejükben kongó. Na, hát van azért még egy-két ilyen csoport, azért szerintem simán megtalálhatjuk.
3: Nem azért, amikor az mondjuk az Üzbegisztán-Kongó mérkőzésre...
1: És bocsánat, hadszoljak már a FIFA vezetőihez, hallgatnak minket?
2: Biztos, így reggelente szoktak.
3: És ezt közvetítjük, és én elemzem ezt. Jó, úgy nézzetek rám.
1: És nem megbántva, és értem én, hogy mindenki legyen egyenlő, de ilyen nincs, bár Orwell óta tudjuk, ilyen nincs. Én értem, hogy Kongónak papíron ott kellene lenni, de miért?
3: Miért
1: 0-46-os gólarányjal Haiti és nem tudom a többiek.
3: Azt tudod, hogy Haitinek a szövetség kapitánya sosem volt még Haitin. De ő így szövetség
2: kapitán. Ez jó. És ez a táv?
3: Lesznek itt érdekességek.
2: Izgalmas.
1: Na, szóval, hogy igen, tehát százszor egy olasz, vagy olyan más válogatott, akiért rajonganak, akik tudnak jól, akik tudnak is, hát meg jól is, meg szépen játszanak.
3: Hogy miért kap Afrika 10 kvótát, Európa 16-ot?
2: Ezt mondom, én megmondom
3: neki.
2: Szavazat, és igen, ezt ismerjük. Ezt én test közelből ismerem az IPS választáson, hogy mennyibe kerül egy afrikai szavazat.
1: Tényleg attól ki vagyok, bocsánat, tehát, hogy ilyen szervezetek vannak, és alanyi és más papíralapú gondolatok és jog alapján egyszerűen azért, hogy mindenki fejben és idézőjel teszek, mindenki megelégedésére, hogy erről a kontenzsen is tegyünk be, nem tudom, 10, ugye, amit mondtál, 10 csapatot, 10 országvágat, akik, és ugyanez a múltkor kézlabdában is erről beszéltünk, hogy ott is be kell tenni, ugye Argentinától kezdve, nem tudom kiket. Miért?
2: Nem az a probléma, hogy beteszik, mert be kell, hogy tegyék, és szerintem demokratikus elvek alapján minden olyan ország, amelyik... De mondom neked, hogy lehet ezt megszervezni, úgy, hogy ez igazságosabb legyen. Tehát a részvételük szerintem teljesen helytálló, legyenek ott a nemzeti képviseletükkel bármilyen formában. A Nemzetközi Evezős Szövetség elérte azt, Mutko Szántóiba volt a vendégem, és hosszasan beszéltünk erről, hogy náluk súlyozott szavazás van a nemzetközi szervezetben. Tehát ott van minden ország, de azok az országok, amelyek uralják a nemzetközi mezőnyt, és mondjuk évek óta aktív és masszív részesei a nemzetközi eseményeknek és eredményesebbek, azoknak a szavazata többet ér. Tehát van egy súlyozott szavazás szemben azokkal, akik benne vannak a szervezetben, senki nem zárja ki őket, de a szavazatuk mondjuk nem egy egészet ér, hanem mondjuk 0,75-öt. Szerintem ez egy teljesen átgondolt és normális rendszer, ami olyan tekintetben támogatná a sporták fejlődését, és nem lehetne, ahogy ti is mondjátok, ilyen módon a szavazásokat hát érdekalapon meghekkelni.
1: Jó, ezek nagyon szép szavak, és főleg...
2: Nem, ez egy gyakorlati megoldás, nekem tetszik.
1: Lehetne, igen, és mi lenne akkor, ha például alanyi jogon, tehát aki legalább háromszor már nyert VB-t, valahogy mindig indulhatna. Miért nem ad például a FIFA egy olyan lehetőséget, mint amit egyébként a Grand Slam szervezők megtesznek a játékosokkal, így nyert Iván Sevics is, igen, hogy azt mondták, itt egy szabad kártya,
3: de nem
1: mert
3: kell
1: jó
3: szabad kártya, legyen több kvóta, tehát mondjuk 24 európai legyen, ne pedig 16, és akkor az nem létezik, hogy Olaszország vagy Dánia nincs kinn a VB-n, és nem mond már, hogy mondjuk Üzbegisztán ellen nem nyerne az ám válogatott.
1: Hát, és simán.
3: Vagy Curaçao ellen, vagy Haiti ellen. Tehát, nagyon szimpatikus ez, de a színvonalnak nem segít.
1: Nagyon nem, és akkor és ráadásul nem beszélve, hogy azok a játékosok lelkülete, akik Kongó meg Üzbegisztán csapatában kifutnak a pályára, futnak, mindegy, tehát kimennek a pályára, és kikapnak, Salvador most mit gondolt, ugye, mikor 10-re kikapott ellenünk? De jó, csettintenek egyet, jó buli volt ez a VB. Hát nem.
2: Na, valaki vitatkozik velem, azt írja, a portugálok az írek ellen is úgy játszottak, hogy hú, sípolás. Jó, hát oké, nyilván... Igen, a tényeke. Jó, persze, nyilván tudnak úgy is játszani, de akkor éppen nem volt tét, akkor éppen nem volt tét, amikor az írek ellen játszottak, de amikor azért a spanyolok ellen kellett játszaniuk, és amikor a Nemzetek Ligája trófea volt a cél, akkor igen.
3: Kétszer is kibabráltak velünk mostanában, szóval
1: most mi fogunk velük. Igen, ráadásul ugye megint komoly kiugrási lehetőség, ha csak James Rodriguezre gondolunk, ugye, aki aztán egyetlen gólya miatt már is bekerült a Real Madrid látókörébe, és le is szerződtették. És micsoda karriert futott be, ugye? Na, úgyhogy ilyen szempontból gondolom én. Szerintetek most megérzés alapú kérdés és válasz. Ki lehet egyrészt meglepetés, nem csapat, játékos, de akár lehet csapat is, és ki lehet szerintetek az, aki a legjobb, és a legstabilabb, és a leglátványosabb játékot hozza majd a VB-n. Nagy nevekbe gondolkodjunk, tehát Mbappé-szerű, meg akár Haalandnak kijöhet most végre valahára?
2: Hát ki, szerintem abszolút.
3: Szerintem mondjuk, hogy a világbajnokság gólkirálya legyen egy olyan eddig nem ismert játékos, vagy kevésbé ismert, mint mondjuk Skilacci lett 90-ben. Ő is az a Juventusnak a csatár volt akkor.
1: Vagy Paolo Rossi, hát mondjad a 82-t.
3: Hát azért Rossi is akkor azért Juventus játékos volt, meggyőztes volt.
1: A Juventust engedjük el, maradjunk a VB-nél.
3: Igen, viszont azt nem tudom elképzelni, hogy ismeretlen lenne gólkirály. Én viszont olyattól várok, nem hogy Cristiano Ronaldo vagy Messi hoz egy újabb másodvirágzást, vagy harmadvirágzást. Én megmondom, én Olisétől várok valami extrát. Számomra ő pont nagyon jó korban van, fiatal játékos.
1: Jó.
3: És nagyon-nagyon motivált, és elképesztő szezonja van, viszont nincs teljesen kifacsorva.
1: Jó, folytatnám akkor én a kört. Jó? Én Julián Álvareztől várom azt, hogy nagyon-nagyon nem befut, mert nagyon nagy várományos a mutatott játék alapján, hogy ő legyen a legjobb, de valahogy még nem jött neki ki. És most ez egy olyan lehetőség lehet, főleg ugye bár egy olyan válogatott csatáraként, mint az argentin Messi mellett ott lenni. Mert sokan Messit mondják, jó, majd most Messi meg... Nem. Messi már nem annyira.
3: Hiába
1: szeretem, imádom, de hogy nem annyira, és a portugáloknál, ha már itt tartunk, sem Ronaldot tartom.
2: Ja, nem.
1: Igazán komoly kiugró játékosnak.
2: Ronaldo utazni fog már ezzel a csapattal, tehát hogy...
1: De jelen lesz. Nézzétek meg, azért nagyon sokat hibázik, azért Messi is, bár Messi is nagyon szép gólokat lő, de hát milyen bajnokságban teszi mindezt. Itt azért már más lesz a lányzó fekvés, ahogy szokták mondani. Úgyhogy én Julián Álvarezt gondolnám, mint a VB egyik nagy... Igazából ő már nem meglepetés. Hát vagy Neymar! Most valaki írja azt egy hallgató, hogy Neymar esetleg, aki cáfol mindent. Ugye az ő szerepeltetés már eleve nagyon-nagyon nehézkes volt, meg görcsös.
3: Hát meg azért sérülése van. Az sérülés után nem úgy, hogy egyből top formában vagy. Ebből a szempontból Mbappé a kézenfekvő, 27 éves, ideális korban van. Tehát
2: nagyon sok múlik azon szerintem, hogy igen.
1: És
2: a Harry Kane lesz, gyerekek, a gólkirály?
3: Hoppá, az nagyon nagy meglepetés lenne, bár a gól az benne van, az kétségtelen. És a nagy kedvenced Vinicius Junior, őt hogy látod?
1: Menjünk akkor tovább, mert itt van Era, aki ugye vár a SRMK elnöke, ugye a Szeressük Ronaldot minden körülmények közt. Azt írja nekünk, hogy itt egy olyan karrier végét fogjuk látni, amin generációk nőttek fel, ezért gondolom, hogy Ronaldónak kellene nyerni. Levi, értem, hogy rálosod, de amit tud, tiszteletre méltó a tudása és az alázata. Era, egyrészt nagyon boldog névnapot, augusztus 31.
3: Jobb előbb, mint később.
1: Felkészülten kell még a hallgatók felé is. Úgyhogy köszi az üzenetet. Másrészt én is azt gondolom, hogy vagy Ronaldo, de inkább Neymar legyen az, aki... Vagy meg fogtok lepődni. Na. Végülis nyernek az argentinok, akkor mi van? Akkor Messi olyan szintre lép, hogy azt már azt senki nem tudja utolni.
3: És mit szólnál, ha Takefusa Kubo lenne?
2: Akkor a király?
3: Takefusa Kubo.
1: Hát egyrészt akartam mondani,
2: egészségedre,
1: de hogy ha ennyire kell, én
3: japánokat ne írjuk le, gyerekek.
2: Ne írjuk le a japánokat, de én tovább is azt mondom, hogy gólkirály címre szerintem még Harry Kane-nek is van esélye.
1: Akár. Erre, úrra, köszi, erre. Folytassuk, szeretem. Levi, én nem szeretem, de tisztelem. Nagyon jó. Én nem is tisztelem. Tehát, itt ez a különbség köztünk. Egyébként lehetne akár...
3: Vinicius Juniorról van szó?
1: Vinicius Junior egyébként...
3: Na, szóval valljuk meg őszintén, a viselkedés az nem biztos, hogy példa.
1: Nem, de egyébként semmi bajom Ronaldo. Az egyetlen egy hibája, hogy a Reálba ment. Én úgy hiszem.
3: Ronaldo, az ő
1: na, abszolút.
2: Ronaldo példakép, azt nem, senki nem vitathatja.
1: Ő egy tanult labdarúgást, és a tudást mutat be, míg Messi a vele született zsenialitást. A kettőt nehéz összetenni. Kicsit ugye, az olyan, és volt egy ilyen reklámfilm, hogy hát, hogyha emlékeztek rá, hanem akkor elmondom, nagy örömmel szívesen, Nadal és Federer és Ronaldo és Messi volt egymással párban, bizonyos pillanatokban ütések és gólok előtt, ugye, nyilván teniszhezőknél volt az ütés, megállították a képet, és azt mondom, your choice volt a szlogán, hogy te választásod, vagy te döntésed, valami ilyesmi, és például Nadal és Federer esetében itt a pont ugyanúgy vezeti ki az ütőt ő is, meg Nadal, mint Federer. Nadal ütésén egy akkor átütött, hogy átment a pályán, és egy pekingi gyorsbüfébe jött ki a labda. Federer meg alányult, és így tálcán egy centire így beejtett a háló mögé. Mind a kettő pont, mind a kettő gyönyörű, te döntöd. És ugyanez ott Messinél és Ronaldonál is. Ugyanabban a szögben, körülbelül ugyanazzal a rugás technikával elvégzett pillanatban megállították a képet. Ronaldo olyat vert, hogy 4 Szabó 6 évig varja a hálót, hogy vissza tudja varni. Gól, Messi alányult, löb, és lehetett látni, hogy így a labda visszafelé forog. A kapus is nyúlott, és a keze felett 1 centivel behull a labda a hálóba. Mind a kettő gól, mind a kettő csodás, el kell dönteni. Úgyhogy én itt látom a különbséget kettőjük közt, és mind a kettő zseni. Mind a kettő valami csoda. Na, úgyhogy jönnek a meccsek, ugye a VB meccsek, és ha már beszéltünk a játékosokról, egy gondolat még a végére az edzőkről. Legtöbb meccsen egy válogatottat eddig Helmut Schön nyugatnémet szövetségi kapitány irányított. Szám szerint 25 alkalommal 1966 és 78 között. Amikor is a németek egyetlen egyszer sem nyertek VB-t.
3: 74-ben nyertek ő az egy kivétel, által, így van. És állítólag azt mondták, hogy amikor fölemelte a világbajnoki trófeát, akkor mosolygott a fényképen. Hát ez úgy gondolom, világbajnok lesz, ez nem újdonság, de a rossz nyelvek szerint az esküvőjén sem mosolygott. Nem úgy sem. Ő soha nem mosolygott.
2: Hát akkor ez
3: egyetlen mosolygós fénykép, amikor a világbajnoki trófea kezében van. Egyébként soha senki nem látta mosolyogni.
1: Igen, na ezt a rekordot most Didier Deschamps tudja megdönteni, aki jelenleg 3 világbajnokság alatt összesen 19 meccsnél jár, de Franciaország legalább a negyeddöntőig menetel, akkor beállíthatja ezt. Aztán tovább megy, akkor akár meg is döntheti ezt a rekordot.
2: És erre egyébként komolyan szavam Didier Deschampsnak. Ezzel a francia válogatottan, abszolút.
1: Ezzel szerintem mi is oda jelennénk.
2: Ő biztos fog mosolyogni.
1: Igen. És aztán jön egy, és azt nem tudom, tudjátok-e például, hogy ugye a mostani világbajnoki trófea, hogy a Rimé kupa volt előtte, azt, aki először...
3: Na, így írták ki, hogy?
1: Nem, hogy aki először meg tudja szerezni 3-szor, tehát 3-szor lesz világbajnok,
3: így van.
1: Hazaviheti.
3: Az előző Rimé kupát, Jules Rimé kupát így írták ki.
1: Igen, és ez Brazília meg is tett 1970-ben, és hazavitte.
3: Viszont jól vigyáztak rá, mert 2 év múlva ellopták, és azóta se tudni, hol van a Jules Rimé kupa.
1: Valahol a strandon focizó közt.
3: Szekrény mélyén.
1: És azóta nem vihetik haza, csak felemelik. Egy közel 6 kilós kupáról beszélünk, és annak a hűmását vihetik haza.
2: És az színarany.
1: Sajnos nem.
3: A VB kupa? A FIFA World Cup?
1: Az nem színarany. Nem. Én
3: akkor,
1: akkor
3: ezt írják meg a szakértők.
1: Szakértők írják.
2: Szerintetek színaranya vagy? Nem.
1: A VB kupa. Pontosan nem tömör. Ugye,
2: az amit én hoztam Katárból, egy ilyen 12 cent, és azt szerintetek az volt?
1: Hát most 12 centisen ne foglalkozzunk, szokták ezt
3: mondani. A World Cup-ot tudomásom szerint egy olasz mester alkotta, és tömör arany.
1: Mindjárt utána nézzünk, hogy nem maradjunk ilyen hiányosság és tudás nélkül.
2: Na majd megkérdezzük Szőlősi Györgyöt, arra lehet, hogy ő tudja, nem?
3: Jó ötlet, nem vihetik haza, ezt már nem úgy írták ki.
1: Azt már nem, azt mondtam, hogy
2: úgyhogy hiába is, ha arany, ha nem.
1: Ennek marad. Csak egy hűmását. Na mindegy, szóval sok-sok információ ellenére, és hogy pont ezért várjuk június 11-ét, hogy induljon a nagy banzáj, az igazi nagy házi buli.
2: Erre is egyetértünk, én is Ronaldónak drukkolok.
1: Igen, és Erre és Zsuzsi Ronaldo rajongók. Még ugye Feri.
3: É, spanyolok.
1: De azon belül Pedri vagy egy kicsit?
3: Én nekem úgy elsődleges sztárom nincsen.
2: Én egy kicsit a csapat.
3: Takafusakubónak szurkolom, de egyébként a spanyolok.
1: De bocsánat, nem említettük, még van annyi időnk, gyorsan. Hát Jamal nem érhet be, gyerekek?
2: Tehát hát
3: ne, egyébként nem rossz, ez az ő VB-je. Egyébként nem rossz tipp.
2: Ja.
3: De Zsuzsi imádja az angolokat, Jude Bellingham.
2: Például. Jude Bellingham is.
1: Szeretni Jude Bellingham.
2: Nem, de jó fontos.
1: Jó.
2: Harry Kane jobban kedvelem.
1: Angolok is nagyon erősek. Jó VB lesz ez, gyerekek. Így már győzzünk fenn maradni. Na, úgyhogy reméljük, hogy kedvet csináltunk, bár szerintem pont ehhez nem kell, de egy-két érdekességet elmondunk, és utána járunk, hogy ugyebár a világban aki trófea az tömör arany, vagy üreges, vagy aranyozott, vagy mi van ezzel az egészen, mindjárt jövünk. Já már behúzza, vajon kérdezi erre, hát...
2: Nem tudhatjuk.
1: Erre beszéltünk. Hát a barátnőjét biztos, de egyébként a trófeát azt még egyre nem tudjuk, majd kiderül. Szóval ennyi, 2 perc van, 8 óra, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert
5: kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente, Csisztus Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
7: Oda az idény, Malonyai Péter jegyzete. Lehet szeretni a győri kézilabdás lányokat azért is, mert mindenre képesek. Arra is, hogy úgy zárják mínuszban az első félidőt, hogy előtte nem sok jelmutatott arra, hogy így lesz. Leszámítva persze az eredmény alakulását. Volt, hogy hárommal is vezetett a csapat, aztán tessék. Ezzel együtt valahogy senki sem hitte a Bajnokok Ligája döntő szünetében, hogy itt a vége. Még úgy sem, hogy az ellenfélnél legfeljebb csak alig-alig sikerült megfékezni a már 21 esztendősen világbajnok Sara Buktit kimagasló produkcióját. 12 lövés, 9 gól, itt-ott elnéző mosolyjal figyelték a győri hívei, hiszen nyártól már az Eto játékosa lesz. Ezzel együtt a szünetben az volt a kérdés, hogyan lehet őt megállítani a második felvonásban. Volt rá remény, hiszen Per Johansson komoly edzőként beszélt szombaton. Egy sikeres elődöntő után a mesterek többsége ünnepli a játékosait, és ezzel persze saját magát is. Ő viszont azt mondta, hogy csak az utolsó 5 percet találták meg a helyes utat, 29-30-ról lett 31-30. Ez persze az első félidővel együtt már a múlt volt a második játékrész kezdetén, ám csak elméletileg, mert Buktik továbbra is azt csinált, amit akart, és már hihetemtem, hogy mégsem képesek mindenre a győri lányok. Arra például nem, hogy megrendítsék a Metziek magabiztosságát, akik szép csendben játszották, amit tudnak, így lett 15 perccel a vége előtt már 5 oda. Aztán, ahogy az már lenni szokott ilyenkor, jöttek a buta hibák, labdaeladás, belemenés, az önbizalom csak süllyedt és süllyedt, 13 perccel a vége előtt kért először időt Johansson edző, ezt nem értettem, ezzel ledöntötte nálam, amit korábban a nyilatkozatával felépített. Ahogy a csapat a becsülendő kozmetikázással is, 29-31 a vége, messze járt attól, amit vártam tőle azok után, hogy a Bajnokok Ligája mostani kiírásában csak 2-szer kapott ki a döntőig. Azonban a finálé, levett kalappal ugyan, de megkérdőjelezi az eddig történteket. Bevallom, biztos voltam az újabb győri sikerben, hogy elmaradt, megkérdőjelezi a körülményeket, hiszen mindent, pénzt, paripát, fegyvert a BL győzelemre tettek fel. Nem jártak sikerrel, ezzel nálam kudarc ez a győri évad, mondhatnak, hogy bármit az érdekeltek. Ahogy a fiúknál a Veszprém is bukott, de ez csak emlékeztetőül, az árérték arány szellemében.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét. Monakóban is Antonelli győzött. Jó reggelt kívánok! Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Etoy nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Vámos Petra 3 góllal járult haza a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntő után Jó Andrásnak nyilatkozott.
2: Ez volt az álmom gyerekkorom óta, és most ez megvalósult, ez hihetetlen.
3: Ti mennyire izgultatok így a vége fel, amikor megint kezdett egy picit zárulni az olló?
2: Nyilvánvalóan nem tudom azt mondani, hogy nem izgultunk. Viszont azt éreztem, hogy az volt a fejemben, hogy nem fog ugyanaz megtörténni, mint tavaly az Odense ellen. És így a csapaton is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt. Mindenki ott volt a pillanatban. Küzdöttünk az utolsó labdáért, és ennek a csapategységnek köszönhetően mindig volt valaki, aki akár egy gólocskát hozzá tudott tenni, vagy akár a Bunzen egy nagyon fontos pillanatban védett, és minden ilyen kritikus helyzetet át tudtunk hidalni ezekkel a pozitív dolgokkal, úgyhogy nagybetűs csapatmunka.
3: Albek Annával megnyertétek a Bajnokok Ligáját, és nyomtatok a végén a táncot is. Milyen érzés, hogy pont vele nyertétek meg?
2: Ez egy nagyon különleges érzés, nyilván ketten alkotjuk így a magyar maffiát, ahogy a csapatba neveznek minket, de ez tényleg ez nagyon különleges, nagyon jó barátnők vagyunk már nagyon hosszú ideje, úgyhogy az biztos, hogy erre napra mindig emlékezni fogunk.
1: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Fodor Csengét, a balszélsőt is Jó András szólaltatta meg.
4: Úgy gondolom, hogy saját magunk ellenségei voltunk ezen a mérkőzésen, ilyen szinten, és így nem lehet elkövetni ilyen hibákat, és mi megtettük, és tényleg az ellenfél nagyon jól kihasználta. Tényleg felkészültünk, sajnálom, hogy ez lett a vége, mert amilyen szezon van mögöttünk, úgy gondolom, hogy ez nem tükrözte azt ez a mérkőzés, hogy mi hogy játszottunk ebben a szezonban, úgyhogy nagyon szomorú, hogy tényleg így fejeztük be, és tényleg ettől csak feljebb van, úgyhogy jövőre majd megyünk az aranyért megint, de tényleg megérdemelten nyert a Metz, és élt a hibáinkkal.
3: Bukti, ha jól számoltam, akkor 9 gólt lőtt az első fél időben. Nem igazán ment a győrnek most ezen a hétvégén a védekezés. Mi az, ami nem működött szerinted?
4: Így van, taktikailag is, az edzőink is, mi is felhívtuk rá az öltözőben is a figyelmet a mi lányok között, és azt éreztem, hogy mondjuk, és nem volt mögötte a tett. És ez a tett meg megmutatta azt, hogy Szara Buktittal lövettünk 9 gólt az első fél időben. Tehát konkrétan ő tartotta életben a meccset, mert úgy érzem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, ott egy jó flowban voltunk, és tényleg azt, hogy megengedjünk ilyen szinten, hogy csak a beálló, és ez nyilván utána idegörlő. Tehát utána nyilván az ember sokkal frusztráltabb, és jönnek támadásban is a hibák. Úgyhogy mindenképpen azt látom, hogy ez egy óriási hiba volt, hogy nem tudtuk megoldani.
1: A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a harmadik helyet rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A bukarestieknél ugyan sérülés miatt nem játszhatott Faluvégi Dorottya, de ő is ott volt a csapattal, a találkozó után pedig Szabó Szilviának összegzett.
5: Az a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, úgyhogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
6: Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni. Azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
5: Ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a Metz többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dom hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Sallai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Sallai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rugást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében. Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. Weitner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
7: Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is. Ott is kijöttünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez az embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk. Tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
8: 32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
7: Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
1: Az NB2 mezőnye pedig a Nagy Kanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
9: Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen, és nem feltétlenül a csemeccsen, de például a Mevzatornán is védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosukat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesítőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, az kicsit kivette belőlük a lendületet, de rendkívül jó agresszívan, néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
8: Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
9: Hát az öltözőbe egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalom építés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőzően, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ide, mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
1: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Forma 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny illovasa a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
10: I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
11: Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítő körrel és a rajttesztel. És az állóstart sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
1: Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján Balatonfőkajáron. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével felőtt a pontverseny negyedik helyére, de hátránya így is 72 pont Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
12: Indonézia Az indonéz futamutasokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben. A legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
1: Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le. 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
13: This court is so special to me in so many ways.
14: Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak.
1: Zárásként ismét egy kis labdarúgás. Horvátország, Ekvador és Kolumbia is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ekvador Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ezüstérmes a Győr, a Metz nyerte a női kézilabda BL-t. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. Marad a kellemes nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszeme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest ellen. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Czitlavics Dávid volt. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista harmadik Zverev 3-2-re nyerte az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta. A női párosok versenyét a cseh Katarina Siniaková és az amerikai Taylor Towson nyerte. Az első helyen kiemelt duó a döntőben 2 szettben győzte le a másodikként rangsorolt kazah Anna Danilinát és a szerb Alexandra Krunicot. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó második fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcstartó svéd rúdugrót a stockholmi Gyémánt Liga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre víradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tőz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drón semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. Itthon a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülök döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. A lakosságot több térségben magasabban fekvő területekre irányították, iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. A földrengést számos utórengés követte.
1: Közlekedés.
3: Egy műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében. A 32-es kilométernél útszűkületre készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

hogy úgy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne. Ez itt a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai részben Dodi Kriston Attilával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Kriston Attila, egyszeres magyar válogatott labdarúgó. Szia Zizu! Ezt tudod, hogy miért mondom ezt a becenevet, ez a mai napig megragad bennem, hogy honnan kaptad Zinedine Zidane után ezt a becenevet?
3: Hát ez jó kérdés, ezt a szurkolók találták ki, úgyhogy Isten igazából erre nem tudok választodni.
2: De hol kaptad? Melyik klubnál? Mert sok klubban, a BVSC-ben meg a Honvédban nevelkedtél, és utána kerültél Siófokra. A Fradinál kaptad? Igen?
3: Igen.
2: És melyik időszakodra? Mert ugye BVSC meg Honvéd nevelés vagy, aztán Siófok, kimentél Szászországba, Lipcsébe is, és utána kerültél Fradiba. Melyik volt, hát meg utána még voltál Skóciában is, Zeténél, MTK, Tatabánya. Hol érezted magad a legjobban?
3: Hát természetesen a Ferencvárosban. Óriási élmény volt azt a 6 évet ott végigjátszani, és nagyon sok sikert értünk ott el a csapattal.
2: Én úgy emlékszem, és erősíts meg, vagy cáfoljál, hogy a Siófokkal játszottatok az Üllői úton, és életed egyik legjobb meccse volt, és Simon Tibi azt mondta, Isten nyugosztalja, hogy a Kriston Attilát le kell igazolnunk, aki így futballozik, az azonnal jöjjön hozzánk. Te mit tudsz erről?
3: Hát azon a nyáron le is igazott a Ferencváros, az a tavasz után, amikor ez a mérkőzés volt. Kunyolasi Tibor volt az edző.
2: 98-at írunk, ugye?
3: 98 nyara. Uh-huh. Igen. Akkor elég sok megkeresésem volt Siófokról, de nem is volt kérdés, hogy a Ferencvárost választom.
2: És 6 évig voltál az Üllői úton. 130, több mint 130 meccset játszottál. Amikor beléptél az öltözőbe, hogy fogadtak? Milyen érzésekkel érkeztél a Fradihoz?
3: Nagyon-nagyon jó érzésekkel, de akkor pont egy olyan nyár volt, ahol 12-13 játékost igazoltak, úgyhogy szinte az öltöző fele új volt. Így szerintem még könnyebb volt a beilleszkedés. És ugye ott volt a Nagy Norbi, Keller Józsi, Simon Tibi, hát olyan legendák futballoztak ott, akikkel azért nagyon nagy dolog volt együtt játszani, és abba az öltözőbe belépni.
2: Érzed ma még a szurkolók szeretetét? Megismernek így az utcán? Meg hát ugye látom, Fradi meccseken is szoktunk találkozni, meg más NB1-es meccseken is, más pályákon is. Felismernek még a szurkolók?
3: Hihetetlen érzés, de nagyon-nagyon sokan, és nagyon-nagyon jó érzéssel állnak velem az emberek lebeszélgetni.
2: És milyen volt külföldön? Mert játszottál a Livingstonban is például, meg a Németországban is korábban.
3: Igen, a Lipcse is, és a Livingston is egy fantasztikus jó hely volt. Nagyon jó város, de nekem mindig honvágyam volt. Tehát az ember mindig külföldre vágyott, de amikor már kint volt az ember, akkor mindig rájött, hogy Magyarország a hazája, és mindig nagyon-nagyon hiányzott Magyarország.
2: Igen, éreztél valami különbséget? Mert ez teljesen érthető a honvágy, hogy a külföldön futballozni meg idehaza. Mi volt a különbség, a markáns különbség?
3: Hát a bajnokságok azért erősek voltak, jó csapatokkal játszottunk, Celtic, Rangers, akkor Németországban, amikor kiigazoltam, akkor az első edzőmeccsünk a Bayern München ellen volt, tehát nagy csapatok ellen sikerült játszanom, de a Ferencvárost az mindig összehasonlíthatatlan, mert amerre mentünk abban a 6 évben, mindenhol teltház fogadott minket, akár hazai környezetbe, akár idegenbe, és óriási szeretet vett minket mindig körül. Bár amikor nem voltak olyanok az eredmények, azért kaptunk hideget, meleget, de ez hozzátartozik egy ilyen nagy klubnak az életéhez, hogy itt ugye a Ferencvárosban mindig csak a győzelem volt az elfogadható.
2: Zizu, és melyik volt életed legjobb meccse? Melyikre emlékszel legszívesebben?
3: Hát egyet nem tudok kiemelni, mert nagyon sok olyan élmény volt, amikor bajnokok lettünk, vagy nemzetközi kupába játszottunk, Tényleg nagyon sok jó meccset játszottunk, és nagyon sok élménnyel. Egyet így nem tudnék kiemelni.
4: Én emlékszem egy Fájé utcai meccset, a fantasztikus gólt lőttél. Az nem tartozik ezek közé?
3: De az is közte van, amikor 3-1-re megvertük Bizony. A Vasast. 2-t rúgott a Pinta Attila egyet én, és előtte tértem vissza nem sokkal, mert volt egy ilyen kis kitérésem ott a második csapatba. És előtte tértem vissza az Alágerszegen, és ez a másik meccsen volt a Vasas ellen. Az Alágerszegen is jól ment a játék, és az például egy óriási élmény volt, hogy visszakerülhettem az első csapatba, és ilyen jó sikerült.
4: De mi volt ez a kitérés, amit említesz? Mi volt ez?
3: Hát volt egy kis nézeteltérés a vezetőséggel, és egy-két hónapra elmentem a junior csapatba, de utána sikerült visszatérni.
4: Gondolom materiális különbségek voltak.
3: Mindig van valami kis probléma, de ezt mindig orvosolni lehet, hogyha mind a két fél alkalmazkodik a dolgokhoz.
4: Kik voltak a kedvenc játékos társaid, meg edzőid?
3: Hát akit kiemelnék mindenképpen a Garami Józsi bácsi és a Csankjani bácsi. Nagyon sok baráti kapcsolatom volt, mert 6 év alatt elég sokszor kicserélődött a csapat, meg nagyon sok játékos jött-ment. Én nem tudok olyan játékost, akivel nekem nézeteltérésem lett volna. Hát volt nézeteltérés természetesen, de nem olyanok, hanem csak ilyen hirtelen. De tényleg mindenkivel azt mondom, hogy nagyon jó kapcsolatot ápoltam, akár magyar volt, akár idegen légiós. Mindenkivel nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani, és ez számomra egy óriási dolog volt.
4: Manapság mivel foglalkozol? Mivel telnek a napjaid?
3: Hát én 2011 óta a Ferencvárosban, az utánpótlásban dolgozom, mint játékos megfigyelő, úgyhogy ez a 15. évem a 6 év után a Ferencvárosban, és 4 éve alapítottam egy egyesületet, ami Martonvásáron és Perkáltán működik jelenleg, és ebben az évben már 7 bajnokságban indultunk a gyerekeinkkel. Most nyáron szeretnénk bővíteni, úgyhogy építem a saját kis egyesületem itt így a ferencvárosi munka mellett.
4: Mi az, amiben a magyar játékosoknak fejlődnie kell? Mi az, amiben le vagyunk maradva a nemzetközi szinttől szerinted?
3: Szerintem nagyon jó képességek a magyar játékosok. Talán több nemzetközi mérkőzésen kéne ahhoz szerepelni, hogy fel tudják venni azt a ritmust, meg azt a mentalitást, amit esetleg a külföldi csapatok tudnak képviselni. Sok nemzetközi meccsre van szükség, és szerintem a magyar játékosok képesek arra, hogy felvegyék ezt a ritmust.
4: Melyik volt a könnyebb, játékosként, vagy így játékos megfigyelőként, utánpótlás edzőként? Melyik volt könnyebb hivatás?
3: Hát, én megmondom őszintén, nagyon-nagyon szeretem ezt a munkámat, azért is vagyok ott 15 éve. Én nagyon szeretek mérkőzésekre járni, nézni a tehetséges gyerekeket, beszélni a szülőkkel, és egy nagyon nagy érték az, amikor abból a játékosból egy NB1-es, egy válogatott, egy külföldi játékos lesz, amikor az ember benne volt a játékosnak a felfedezésében, de viszont azért azt a élményt nem tudja visszaadni, amikor például az Üli úton bajnokok lettünk, vagy kupagyőztesek a Népstadionba. Tehát az olyan fergeteges élmény, amit ha az ember nem él át, akkor az soha nem fogja.
4: Hát az egy csoda, igen. Hogy ítéled meg, mert azért autentikus vagy, mennyiben változott a szülők szerepe az elmúlt évtizedekhez képest manapság?
3: Hát most már sok menedzsernek köszönhetően azért a szülők már a gyerekeknek a 11-12-13 éves korban is már menedzserekkel dolgoznak, és kicsit jobban beleszólnak már a szülők, meg jobban irányítják a gyerekeket, tisztelet a kivételnek, de nem biztos, hogy ez rosszabb, de nem az sem biztos, hogy jobb, de hál' Isten azért a Ferencvárosnak van egy olyan vonzereje, ahol azért könnyen be tudjuk hozni a tehetségeket, és szívesen jönnek hozzánk a gyerekek. Ráadásul az elmúlt években olyan munka folyik a Ferencváros utánpótlásába, a Kisboroni Sanyi Sándornak és a Parásti Norbinak a szerepével, ami szerintem nagyon-nagyon felemelt az utánpótlásunkat a első közé.
4: Zizu, játékos megfigyelőként mit keresel, mit tartasz a legfontosabbnak egy gyereknél, egy gyerekfutballistánál?
3: Én mindig az egyéni képességeket nézem, a mentalitást, a technikát, a taktikai jegyeket, és utána az, hogy tud beépülni mondjuk a csapatba is. A viselkedését a játékvezetővel, kifelé esetleg a szülők felé, tehát ez elég sok rétegű, de mindig vannak olyan tehetségek, akit pár perc alatt meg lehet mondani, hogy extra képességekkel rendelkeznek.
4: Hát Zizukám, sok tehetséget fedezzél föl a magyar labdarúgás számára, úgyhogy sok sikert kívánok, egészséget a családnak, és köszönöm a beszélgetést.
3: És nagyon szépen köszönöm, Dodikám, és veleleg benneteket.
4: Köszi, szia!
3: Köszönöm, szia!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Ma reggel kivételes helyzetben vagyok, mert két kiváló sportás és kollégait velem szemben, tőlem jobbra balra, Csisztus Zsuzsi, hello Zsuzsi.
2: Hello Levi, jó reggelt.
1: És benne Feri, hello Feri, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, és Feri. Itt a zseniális Harsány Levi is.
1: És már is itt van Szőlősi Gyuri is velünk. Hello Gyuri, jó reggelt kívánunk neked is.
4: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mi is köszönjük, beléptünk a világbajnokság hetébe, úgyhogy kicsit a labdarúgásról beszéljünk.
2: Olyan ritkán szoktunk a Gyurival a fociról beszélni.
1: Igen. Van neked olyan sportág, Gyuri, amit nem is azt, hogy nem említettél az életed folyamán, de hogy szinte alig vagy úgy érzed, hogy abban vagy a legkevésbé, hogy mondjam, szakértő.
3: Amikor agyaggalamb lövészetről ritkán beszél.
1: De lehet
3: az is.
1: Van ilyen sportág nálad, Gyuri, vagy mindent szeretsz?
4: Több ilyen van, mint amiről azt merném mondani, hogy jártas vagyok benne. Uh-huh. De az első cikkemet az gyeplabdáról írtam a Nemzeti Sportban. Az első tudósításom az jégkorong volt.
2: Na tessék.
4: Úgyhogy voltak azért ilyen kirándulások.
1: Na hát akkor viszont térjünk vissza a már járt útra, ez pedig a labdarúgás. Ugye magyar-finn meccs, kint voltál szerintem a meccsen, én úgy vélem, ez a 2-1 hülyen tükrözi azt, hogy mi van a két csapat közt, és ugyanakkor ez egy Vargával jobbak voltunk, és nekem magasan kiemelkedett Varga Barnabás, hogy láttad?
4: Hát fantasztikus, a gólérzékenysége, a feljátéka, újra és újra megállapítjuk, most a magyar szurkolóknak hosszú ideig nélkülözniük kellett őt, hiszen ami ott elment a Fradiból, illetve a válogatottban is kihagyott néhány meccset, nem láthattuk test közelből magyar színekben, de hát pillanatokon belül visszatért az a Varga Barnabás, aki egészen ámulatba ejtette a szurkolókat, és itt nem túlzásat, nem, hogy mondjam, sokszor úgy érezzük, hogy méltatlan vagy szentségtörő történi párhuzamokat vonni. Én aztán igazán tisztelem a magyar futball múltját, de minden további nélkül kimerem azt például jelenteni, hogy lehet, hogy Kocsis Sándor óta nem volt ilyen magas szintű feljátékkal futballista a magyar válogatottban. Ha felelevenítjük mondjuk a szintén a Puskás Arénában a portugálok ellen fejelt két gólját, hogy mellé tesszük ezt a mostanit, és még jó néhányat, az Európa-bajnokságon is fejelt gólt, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg abban a nagy vonulatban illik, ahol Kocsis és ő közte talán Nyilasi Tibort lehet megemlíteni, esetleg Albert Flóriánt, és mondjuk a Fradi történetében még mondjuk Fischer Pált, vagy Zúriák Józsefet, de válogatott szinten más nem, és én még mindig azt mondom, látva ezeket a hihetetlen megmozdulásait, hogy nagyon megnéztem volna őt egy a Fradinál és az AEK Athénnál is jobb, magasabban jegyzett külföldi csapatban, ahol folyamatosan érkeznek a labdák a fejére, mert ami a leginkább hát borzongató abban, amit csinál, hogy nagyon kevés helyzetből is. Tehát például azon a bizonyos portugál meccsen szerintem két labda szállt felé. Ennyi adatot meg a magyar kontrák révén, és mind a kettőt hihetetlen precizitással fejelte a kapuba.
2: Szóval Gyuri, bocsánat, de
4: Igen.
2: Azt azért ne felejtsük el szerintem, és ne felejtsük el, hogy még a fájdalmas írmeccsen is volt egy bombagója, amivel ugyan igazából nem mentünk sokra, hát de
4: az
2: akkor...
4: Az most valóban még haba tortán, hogy ha a feljátékáról beszéltünk eddig, akkor mellé kell tenni az írek elleni. Igen. Fantasztikus gólját, és a finnek ellen.
3: Így van, hát a péntök is.
4: A 16-ason kívül szerzett gólját, tehát az a klasszikus csatár, akit megint csak talán túlzóak a párhuzamok, de nem félek kimondani őket, hogy mondjuk Lewandowski vagy Harry Kane a nemzetközi fociban az a klasszikus középcsatár, nem tudom, Feri, mi a véleményed, akinél azt érzed, hogy 20 méteren belül a kaputól bármikor képes gólt szerezni.
3: De pont ezzel kapcsolatban felmerült már reggel bennünk, hogy vajon a végállomás ez Varga Barnának, vagy esetleg, ahogy te is említetted, még egy jó BL szezonnal mondjuk én van tovább lépési lehetőség esélye is.
2: Bocsánat, hogy közbevetem, de ugye, hogy kicsit közelebbről meginterjúolhattam ott Görögországban. Ilyen rövid idő alatt azokat az embereket, akik nem

0: mezőnye, a görög bajnokság mezőnye, azok a nemzetközi meccsek, amelyeket játszani fog, hogy azok feltétlenül magasabb szintet képviselnek, mint amit a Ferencvárosnál már elért, hiszen ott is nemzetközi kupákban játszott, ott is nagyon fontos gólokat szerzett főtáblán, Európa Ligában, nem tudom hol, de adja az ég, igen, hogy most itt is, mert azért egy ilyen környezetváltozás mellett idegen nyelvi közegben nem minden futballista állja meg azonnal és automatikusan a helyét olyan szinten, ahogy idehaza játszott. Tehát ez mindenféleképpen azt is mutatja, hogy nem csak, hogy jó játékos, de hogy képes hamar beilleszkedni egy külföldi csapatba, ami azt vetíti nekem előre, hogyha valóban ilyen gólérzékenységet mutat, meg ilyen teljesítményt tesz le az asztalra ott is, akkor én még mindig azt mondom, hogy van esély még ennél magasabb szférákba is eljutnia.
1: Aztán holnap játszunk ugye a kazahokkal, nem tudom ők milyen erőt képviselnek, már a csapat javarészen menne nyaralni, pihenni, de hát még hátrébb azokkal az akciós repülőjegyekkel, mert hogy hát Kerkez úgy néz ki, nem játszik, Sallai szintén, nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz a keretben, de azt gondolom így is könnyedén kell a kazahokat megverjük.
0: Igen, hát most ez a két meccs, ez tényleg arra jó, hogy láthassuk azokat a játékosokat, és itt Varga Barnabás is feltétlenül közöttük van, meg Kerkez és Sallai is, akiket láthatunk a Puskásban, meg Szoboszlai Dominik természetesen, akiket minden egyes alkalommal, amikor láthat a hazai közönség, az már ünnep számba megy. Ráadásul ritkán adatik meg az, hogy egy vidéki helyszínen lássák a válogatottat. Egy jó kezdeményezésnek tartom, hogy az MLS ma a meccs előtti napon egy nyilvános edzést is rendez, ahova jelképes 125 forintos jegyekkel mehet be bárki. Az MLS jubileumának a tiszteletére van ez a jelképes jegyár. És már ezt a kényszer szülte most ugyanúgy, mint a múltkor is, azt hiszem a 24-es EB előtt, két évvel ezelőtt volt egy ilyen debreceni vendégjáték. Tudnillik, mielőtt ezeket a meccseket le lehetett volna kötni, hiszen még abban reménykedtünk hónapokkal ezelőtt, hogy esetleg mi is a VB-re készülünk, mint sok más csapat ezekben a napokban. Nyilván ahhoz képest ezek jelentéktelen felkészülési mérkőzések, de legalább verhető ellenfelekkel szemben, és azért nem mindegy, még ha viszonylag jelentéktelen úgynevezett felkészülési barátságos meccsekről is van szó, hogy győze a válogatott, a finnek ellen sikerült. Remélem, hogy holnap Debrecenben is sikerül, de hogy félig a kényszer szülte, mert közben már koncerthelyszínt építenek szerintem a Puskás Arénában, hiszen jön a Metallica dupla koncertet ad, és hasonló volt a helyzet, akkor már nem is tudom melyik zenekar miatt két évvel ezelőtt, amikor tulajdonképpen kényszerből kellett vidékre vinni a meccset. Ez mindig egy nagy dilemma, mert megértem az MLS-t, hogyha 50-60 ezer néző is lehet a válogatott meccsén, akkor ezt lehetőleg nem cseréli el semmire, ezt a lehetőséget. Ugyanakkor meg nyilván abban a régióban, abban a városban óriási ünnep és nagy esemény, hogyha ott lép föl a válogatott, tehát időnként meg jó dolog az mégis, hogyha kimozdulnak Budapestről, még olyan áron is, hogy mondjuk kb. 20 ezer nézőnél több nem tud lenni máshol az országban.
2: Sokat beszéltünk reggel a világbajnokságról, és kíváncsi lennék a véleményedre, hogy milyen színvonalú világbajnokságot vársz, illetve ki lehet a végső befutó, és le van-e olyan csapat a részedről, aki meglepetésként, ha nem is a végső győzelemre, de azért egyfajta meglepetésként odaérhet mondjuk a 4 vagy a 8 közé?
0: Nagyon érdekes, hogy pont a klubfutballal ellentétes irányú jelenséget tapasztalunk a VB-n, amíg a klubfutballban egyre mélyül az a szakadék, és a szabályozás is, meg a finanszírozás is egyre mélyíti azt a szakadékot, amelyik a leggazdagabb, következésképpen legjobb, és a szerényebb lehetőségekkel rendelkező klubok között van. Tehát nagyon nehéz eljutni egy kis ország bajnokának mondjuk a Bajnokok Ligájában, míg a nagy ország harmadik, negyedik, ötödik

0: helyezettje automatikusan a főtáblán kezd, erről sokat beszéltünk már. Ehhez képest a világbajnokságon hiába nőtt 50%-kal a mezőny létszáma, hiszen most először rendeznek 48 csapatos VB-t az eddigi 32 csapatos helyett. A legjobb válogatottakat felvonultató kontinensről, Európából mindössze 3-mal több csapat megy, tehát itt az arány korán sem ennyi, viszont a többi kontinensről érkezik jóval több csapat, ami azt jelenti, hogy helyzetbe hozzák a kicsiket, aminek viszont az a veszélye, hogy nagyon látványosan két részre szakad majd a mezőny, és az első viszonylag tét nélküli, vagy viszonylag egyenlőtlen küzdelmeket hozó szakasza a VB-nek nem lesz annyira érdekes, amikor majd a nagy európai, dél-amerikai klubok viszonylag fölényes győzelmeket aratnak nagy számban a korábban futottak még kategóriába tartozó, ám a létszámemelés miatt most a VB-n megjelenő csapatok ellen. Nyilván lesz kivétel, tehát lesz egy-egy meglepetés, amire fölkapja a fejét a világ, lesz egy-egy szimpatikus kis csapat, amelyet majd lehet szeretni meg ünnepelni, de nincs illúzió a tekintetben, hogy mégiscsak két része fog szakadni a mezőny, és miután a formátumváltás miatt esélyt kapó, de többségében valószínűleg elvérző kis csapatok távoznak, azt fogják mondani az inyencek, hogy most kezdődik csak a világbajnokság. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy nem így lesz. Ebből kifolyólag lesznek olyan meccsek, amelyeknek a televíziós nézettsége, vagy akár a helyszínen a látogatottsága méltatlan lesz egy világbajnoksághoz, mert a meccsdömping óhatatlanul csökkenti szerintem az érdeklődést. Mindannyian emlékszünk gyerekkorunkban olyan VB-kre, amikor kivétel nélkül minden meccset megnéztünk, ha lehetővé tette a televízió közvetítés, akkor egyet sem hagyott volna ki az ember. Most szerintem lehetetlen lesz minden meccset látni. Nem akarok butaságot mondani, de 100 mérkőzés lesz, vagy hogy is van pontosan.
1: 104.
0: Igen. Úgyhogy 100-nál is több. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy nem. Ugye a klubvilágbajnokságon láthattunk hasonlót, amikor aztán nem is tudom, új-zélandi vagy milyen csapatot agyonverte a Bayern, és akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy hát itt tulajdonképpen amatőrök játszanak a legmenőbb profik ellen. Félő, hogy megint lesz ilyen feeling is, ami egyrészt a futball szépsége, mert mindig örülünk, hogyha a kis csapat összekerülhet a naggyal, és néha-néha még el is kapja, le is győzi Dávid Góliátot, de összességében félő, hogy egy ilyen nagyon bántó módon két része szakadó mezőnyt fogunk látni, ami nem biztos, hogy igazolni fogja a 48 csapatos lebonyolításnak a létjogosultságát. Hát sok szempontból nem az a hagyományos VB feelingünk van, hiszen ekkora területre még sose voltak szétszórva a meccsek, három ország még sosem rendezett együtt világbajnokságot. Nem óhatatlan, hogy nem tud olyan világbajnoki hangulat kialakulni egy ekkora területen, mint amikor ennek mondjuk pont az ellentéte volt 4 éve, amikor Katarban viszont minden idők legkisebb területére sűrűsödött össze az egész világbajnokság. Ott meg az volt a baj, hogy egy egyébként olyan országban, amelyet 300 000 állampolgára van, megjelent 2 millió szurkoló, ezt volt nehéz kezelni. Úgyhogy nyilván minden VB-nek van valamilyen sajátossága. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy van azt hiszem 2 kanadai helyszín, meg 3 vagy 4 mexikói, és nem tudom én, 10 amerikai, így sem feltétlenül hajszál pontos számokat mondtam, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy ez egy az USA által megrendezett amerikai VB, amelyhez gesztus értékkel csatlakozik a másik két ország, de valójában a meccsek zöme, meg a VB által nyújtott gazdasági lehetőségek nagy része az Egyesült Államokban marad.
2: Jó, hát ugye itt arról is beszélgettünk, hogy a 48 csapat, ahogy szó volt róla, nem biztos, hogy hozza pontosan ebből a elvárt színvonalat, sőt, biztosak vagyunk benne, biztos, hogy a csoportmérkőzések nem, de ugye itt leginkább az a gond, hogy nem a megemelt csapatlétszám, hanem amit ugye itt a fiúkkal is pedzegettünk, hanem az eloszlása ezeknek a plusz csapatoknak. Tehát, hogy ahhoz képest Európa mennyivel kevesebb kontingens kapott, mint amennyivel fontosabb ezen a kontinensen nyilván a minőségi labdarúgás, mint amennyivel több jobb csapat tudott volna esetleg beszélni a VB küzdelmekben szemben azokkal a kontinensekkel, ahonnan mondjuk így kvóta alapján, hát nyilván nem világbajnokságra valószínvonalú csapatok érkeznek, és nem említettem a fiúknak, hogy jó, nyilván nem ebben a kérdésben, de van olyan nemzetközi szövetség, amely mind a szavazatok, mind pedig a döntéseknek a súlya szempontjából már egy bölcs dolgot választott, például a Nemzetközi Evezős Szövetsége Szántó Évától tudom, az összes nemzetközi szavazásban súlyozottan osztja ki a szavazatoknak mondjuk a számát, olyan tekintetben, hogy azok a kontinensek, illetve pontosabban azok az országok és nemzeti szövetségek, amelyek eredményesség vagy történet alapján régebb óta tagjai, vagy nagyobb súlya vannak jelen, azoknak a szavazata többet ér, mint azoké, amelyik nem. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet részt venni, mindenkinek jár a szavazat, csak nem mindegy, hogy milyen arányban. Hát itt is, hogyha mondjuk a történelmi múltot vagy az eredményességet valamilyen koeficiens alapján számolnák különféle kontinensekről, akkor elképzelhető, hogy a részvétel is sokkal szakmaibb lenne, nem azt mondom, hogy igazságosabb, de szakmaibb, mint amilyen most.
0: Ja, azért nagyon fura ez a helyzet, közben itt a Nemzeti Sport frissen megjelent Futball VB magazinjából puskázom, amelynek igyekszem persze reklámot is jelent, tehát 3 a mexikói helyszín, hogyha jól látom ezen a térképen, és 2 a kanadai, és 11 az USA beli. Szóval az ebben a furcsa, hogy miközben itt látunk egy ilyen szolidaritásra, vagy valami fajta túlzott egyenlősdire való törekvést, hiszen Európának korábban aránytalanul több helye volt, persze, mert az európai csapatok sokkal jobbak voltak. És ehhez képest most olyan ázsiai, afrikai csapatok jelennek meg a mezőnyben, amelyeknél minden további nélkül kimerem jelenteni, hogy a magyar válogatott jobb, vagy jobb lenne, vagy jobb eséllyel indul a világbajnokságon. És ez azért fura, mert egyébként még üdözlendő is lehetne, hogy ennyire igyekszik nyitni a FIFA és odaengedni a kicsiket is, miközben persze marhasság, hogy miért nem a világ legjobb 48 csapata játszik, hiszen a magyar válogatott azért ott a 30. hely környékén mozog mostanában, tehát még a 32 csapatos VB-re is a mostani ereje alapján, ha a legjobb csapatok lennének ott, akár ki is juthatna, vagy azon a határon mozog évek óta, de még a 48 csapatba sem fér be, hiszen Európából csak 16 ország lehet ott, az eddigi 13-mal szemben. Szóval, hogy akkor látjuk ezt a jelenséget, amikor, még egyszer mondom, például az európai kupákban, vagy a bajnokok ligájában pontosan ezzel ellentétes törekvéseket látunk. Ott szó sincsen egyenlősdiről, sőt, olyan mértékig torzított a szabályozás, hogy miközben bajnokok ligájának hívják a sorozatot, a résztvevő csapatok nagy része nem bajnok, és sokkal jobb esélyekkel indul, vagy jobban kiszolgálja, vagy preferálja a rendszer a nagy bajnokságok harmadik, negyedik helyezettjeit, mint a kisebb országoknak a bajnokait, ami szerintem roppant igazságtalan. És, tehát amíg a VB-nél tulajdonképpen azt látjuk, hogy valamiféle pozitív diszkriminációban részesíti azokat, akiknek talán ott sem lenne a helye. Pontosan ezzel ellentétes jelenséget látunk az európai kupákban, hogy akik a saját országukban kivívják a bajnoki címet, azokat sokkal hátrányosabb helyzetbe sorolja a szabályozás, mint azokat a klubokat, amelyek évről évre megkapják a lehetőséget alanyi jogon, hogy a legnagyobbak között szerepeljenek, következésképpen a legtöbb pénzt keressék, következésképpen még növelni tudják az előnyüket, tehát az a rendszer úgy van megalkotva, hogy a szakadék egyre csak mélyül. Holott az lenne a jó a világ futballnak, válogatott és klub szinten is, hogyha sokkal kompetitívebb lenne a mezőny. Tudom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, mert azt mondják, hogy a legjobbak küzdelmeit szereti nézni a világ. Szerintem ez nem így van. Szerintem azt szereti a világ, hogyha sok a meglepetés, hogyha az esélytelenebbnek tartottat sem hozzuk eleve lehetetlen helyzetbe. hanem megadjuk az esélyét. És egyébként pont a válogatott futballban sokkal inkább előfordulnak a csodák, amik miatt igazán szeretjük a futballt. Tehát például a Bajnokok Ligájában, bár a Bodø Glimt most eljutott, nem tudom, a legjobb 16-ig, igen, és ezzel szinte csodát vitt véghez, de mondjuk ehhez képest a horvát válogatott még a legutóbbi VB-n is bronzérmes lett egy kis 4 milliós országból, és ezek azok a vagy az első afrikai csapat, amelyik eljutott a legjobb 4 mezőnyéig, Marokkó. Ezek azok a csodák, amik az egész világot lázba hozzák, vagy csodálatra késztetik. Szóval igazából itt még a futball vezető testületei sem tudják, hogy mit akarnak, de ahogyan a futballban félő a Superliga teljes elszakadása, szinte már most is ezt látjuk, de formálisan még nem, de eljuthatunk hamarosan oda, hogy lesz egy szűk klub, amelyben nem lesz bejárása a többieknek. Ugyanúgy a válogatott fociban is felvetődött már annak az igénye, hogy a tizenvalahány legjobb európai csapat kiegészülve mondjuk Argentinával, meg Brazíliával, esetleg még Uruguayjal csináljon egy saját világbajnokságot, és a többiek meg valamifajta B-csoportos. Látunk ilyet más sportágakban, valamiféle B-csoportos
1: védén. Van is valami alapja.
0: Vetélkedhetnek. Hát igen, csak akkor ez a fajta nagy világünnep jellege része a dolognak, hogy tényleg van egy olyan sorozat, amiben a világ összes országa elindul, és az elvi lehetősége megvan arra, hogy oda jusson, főleg amióta 48 csapatos lett, de lehet, hogy pont ez a VB lesz a legerősebb érv amellett, hogy a legjobbaknak külön klubot kell alapítaniuk, mert tényleg élvezhetetlen lesz, ha nagy különbségek lesznek a csapatok között, és ha már a Superliga szóba került, nehogy kicsúszunk az időből, és ne kerüljön róla szó, éjszaka lett hivatalos, hogy Florentino Perez marad a Real Madrid elnöke. Egy ilyen kis breaking news, ha csempészek még be itt a végére.
3: Igen, egy picit megelőztünk, mert reggel már beszéltünk róla, de egyébként nagyon
1: külön üzenetek a Ferinek a neve miatt, hogy olyan játékosoknak, akiknek a felmenői a braziloknak lőttek gólt VB-n, nekik elküldték.
2: Azt találgattuk egyébként, hogy ugye Rikelme vajon mennyire volt valós kihívó, szóval, hogy ez mennyire volt egy ilyen inkább megszervezett történet, ezt hát nyilván, aki jól ismeri a Real Madrid belső világát, annak lehet, hogy erős vannak információi, hogy nagy valószínűség ez egy esélytelen verseny volt, és csak a külvilágnak papíron szólt ez, van, hogy legyen egy ilyen demokratikus választás, vagy Florentino Pereznek úgymond tényleg be kellett erősíteni, mert halljuk, hogy valami őrületes igazolásokat lengetett be, amit talán már lehet, hogy a héten nyilvánosságra hoz.
0: Igen, én nagyon nagyra tartom az ő elnöki munkáját, és nagyon nagyra értékelem azt, hogy a Bernabeu-i hagyományokat deklaráltan folytatja és sikeresen folytatja, hiszen a Bernabeu 6 Európa Kupa elsősége, ami felülmúlhatatlan teljesítménynek látszott, azt ő már 7 BL győzelemmel túl is szárnyalta, meg ugyanúgy edzőközpontot, meg kvázi új stadiont adott a klubnak, mint ahogy a nagynevű elődje. De ezzel együtt is azt mondom, hogy talán egy picit fáradni látszik. Nekem a Mourinho-féle megoldás az egy ilyen felmelegített töltött káposzta effektus. Az utóbbi években szerintem Mourinho is leszállóágba került. Nem tudom, hogy tudja azt a tüzet, azt a varázslatot hozni, amit várnak tőle. És amit igazából még az első Madrid időszakában sem hozott, bár egy korszakos Barcelonát végül valahogyan legyűrt, és spanyol bajnok lett, ami kétségtelen óriási fegyvertény, de ami Madridban igazán számít, a BL győzelem, az nem jött neki össze. És hát most is ebből voltak a feszültségek, hogy bár Perez történelmi érdemeit mindenki elismeri, de mégis az volt a szurkolók, meg a klubtagok, a szociók, akik most 33.500-an szavaztak, tehát azért megmozgatta őket ez a választás véleménye, hogy méltatlan a Real Madridhoz az, ami az utóbbi időszakban történik, akár a spanyol bajnokság, akár a nemzetközi mezőny szintjén, és nem érzem azt, hogy éppen Mourinho lesz az, akivel majd sikerül áttörést elérni, vagy sikerül a szinte korlátlan anyagi lehetőségekkel rendelkező, és az utóbbi időben a szakmai ösvényre is rátaláló Paris Saint-Germain-nel mondjuk fölvenni a versenyt. Úgyhogy meglátjuk, ezzel együtt 79 évesen még egy nagyon meggyőző, nagy győzelmet aratott maga Florentino Pérez, de kérdés, hogy a klubnak lesznek-e hasonló meggyőző fölényes sikerei. Én nem gondolnám, vagy nem hinnék olyan összeesküvés elméletben, hogy a saját maga ellenzékét kreálta volna meg Riquelme személyében. Szerintem valóban vannak itt elégedetlen hangok, és valóban lenne még talán némi jogos igény is a változásra, vagy a megújulásra. Ugyanakkor azt sem hiszem, hogy Florentino Pérez személye lenne az akadály, sőt, az ő rutinja és tekintélye inkább egy versenyelőny a Real Madridnak a mai világban, viszont sok minden verseny hátrány. Szentségtelő módon megkockáztatom, hogy például ez a fajta egyesületi modell is azokhoz a nagy mondjuk vállalatként működő veszélytársakhoz képest, amelyekkel a Real Madridnak bírnia kellene a versenyt. Ugye ma még büszkén mondja, vagy mondta a győzelmi beszédében is a szerintem általa megalkotott állandó jelzőjét a klubnak, Florentino Pérez, a történelem legjobb klubja, ami marha jól hangzik, és sokáig még így is lesz, ha csak a 15 BL backserleget nézzük, ami ott sorakozik a vitrínben, a Bernabeu-ban, de nem tudom, hogy hosszú távon fenntartható lesz-e.
1: Hát bizony, ez hamarosan kiderül, meg a nagy átigazolásokat is, amit itt Zsuzsi mondott, azt is várjuk. Remélem, hogy Szoboszlai Dominik készül fel, hát, hogy erről tudsz-e valamit, de most ott a Liverpoolnál is nagyon-nagyon szeretnék ott tartani, úgyhogy most nekem egy újabb lehetőséget kínáltak. Na úgyhogy akkor ezt várjuk meg, hát persze nyilván az indulást, a VB indulást, ami 11-én ezen a héten indul is. Gyuri, neked köszönjük szépen a beszélgetést, és kellemes
2: esetet,
1: és komoly izgalmakat, például a Kongó elleni meccsekhez, amiket majd nézhetünk. A VB-n, de bízunk benne, hogy jók lesznek. Köszönjük, szia Gyuri,
2: köszönjük szépen,
1: köszönjük szépen. Szörösi Györgyel beszélgetünk, és mindjárt jövünk vissza, hiszen van még egy búcsú.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Tőz volt egy zalakarosi szállodában hajnalban. Kellemes nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albekannát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a harmadik helyért rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel és egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. Horvátország, Ekvádor és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ekvádor Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Forma 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny ellovasa a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobollit győzte le 5 játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alaksorában, közölte az Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba.
0: Közlekedés.
2: Továbbra is erős a forgalom a főváros irányába, sokan haladnak az M6-oson Érd és az M0-ás között a kiépített terelésnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Budakalásztól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sokfelé várható eső, zápor, zivatar.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez ugye a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Feri már nagyon vakarja a fejét.
2: Hát nem esik jól, de igazad van. Na hát most igazad van. Majd mondjam is, hogy miért.
1: Na, beszéltünk.
2: Igazad volt. A tanulmányom alapján úgy tudtam, hogy tömör aranyból készült a FIFA World Cup. De kiderült, hogy nem. És neked van igazad, bármilyen is fáj ezt kimondani.
3: Ólom, és be van arany.
2: Nem, mert hogyha tömör arany lenne, 6 kiló így, hogy nem tömör, álltak, ha tömör arany lenne, akkor 70 kilót nyomna, és akkor jó, nem lenne olyan őszinte mosolya a világbajnok csapatkapitánynak.
1: Akkor kérem, emelje
2: felemelésként. úgyhogy igazad van, 18 karátos arany, 75%-os aranytartalom azért, tehát belül üreges ugyan, és 6,2 kilogram.
1: Igen, azért emelgetik ilyen nehezen, azért 6, igen, szóval az
3: igen, azért,
1: még az az fel lehet.
3: Jó, hát fel lehet, azért egy 6 kilós gyereket is.
1: Az még török hentes is fel tudja emelni a VB-döntő. Egyébként hogy eltűnt?
2: Igen, és a győztes egy aranyozott másolatot kap, tehát innentől nincs, ha nem viszik haza, aztán elkobozzuk, és eltűnik, ahogy a braziloknál ez történt, szóval hát ilyen már nem lesz többet.
1: Most képzeljétek el azt, ugye már a történet hűséghez hozzátartszik, hogy az első, az igazi, az elsőt, az 70-ben, hogy a Brazília megnyerte harmadjára, és hazavitte ezt a kupát, és az meg eltűnt. Magyarán szóval lábakért furcsa, furcsa kifejezés, de tényleg.
2: És az, ami meg tényleg, most amit az meg ott te van, se tudsz,
1: mit?
2: Hogy kétszer is eltűnt. Ugye másodszor most már végleg, tehát fogalmunk sincs hol van, de egyszer Angliába eltűnt, és egy Pickles nevű kutya találta meg kutyasétáltatás közben, kikapart egy bokor alól. Képzeld el. Tehát effektíve Angliába, Londonba ellopták, de akkor konkrét rablók, és úgy ásták el hirtelen, hogy egy bokor alá ellásták, ezt egy Pickles nevű kutya. Találta meg.
1: Úgyhogy neki köszönhetjük.
2: Neki köszönhetjük ezt. Az angol kutyáknak köszönhetjük.
1: Figyeljünk ezekre az értékekre. Arról nem beszélve, hogy milyen gyarló a világ. Azért ezt el tudom képzelni, hogy ki tudja, hol valahol valakinek a nappaliában ez ott van, és most mellette kávézgat.
3: Ja.
2: Nagyon
1: szörnyű,
2: durva.
1: De hogy
2: nagyon durva.
1: Simán el tudom képzelni.
3: És ő tudja, hogy nálam van. És vajon minek?
1: És amikor mennek hozzá, akkor senkinek nem tűnik fel, nem is kérdezik meg az igazi, vagy lehet, hogyha valaki megkérdezi, akkor azt mondja, persze, ez az igazi, úgy lopattam el. És pedig igen. És mellette ott kávéznak. Igen. Ja, gyerekek, nem mindjárt, ne árnyékolja be egyébként a meccsek hát, minőségét.
3: Van azért egy pár ilyen műkincs is nagy valószínűség, ami mellett ugyanígy kávézgatnak a világban. Igen.
1: Ez az eredeti.
3: Persze,
1: jó van, kinyújt. És tényleg Van Gogh előtt isznak egyet. Ezt nem is akarom. A Rózsaszín Párduc című film után, én azt gondolom, bármi megtörtént a világban. De inkább történjen meg az, hogy nagyon jó meccseket nézünk. 9-8-a van, tehát van egy 2-3 napunk, hogy konkrétan, hogy elinduljon a labdarúgó világbajnokság. Ez a 23-dik, hogy megtudtuk ezt Feritől.
3: Óriás. Meglepően egyébként, úgy kevés kének tűnik, ugye? Mert valahogy az ember az olimpiához képest nézné, de hát az olimpia 1896-ban akkor indult a nyári
2: játék. Pár elmaradt.
1: Igen, és ne felejtsétek, hogy csak 4 csapat büszkélkedhet azzal, hogy már 3-szor megnyerte. Csak 4.
2: Na tessék.
1: És fura, hogy ezek közül fog kikerülni a mostani világbajnok.
3: Azt mondod?
1: Olaszokat vegyük le egyszer, és
3: igen,
1: akkor
3: már csak 3.
1: Vegyük le a németeket is, mert nem fognak nyerni negyedszerre.
2: Na tessék.
1: És már csak 2 marad.
3: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1: szépen köszönjük Zsuzsinak, Ferinek az itt létet, a köszönjük. Hallgatóknak
3: köszönjük
1: is
3: köszönjük szépen. Volt.
1: Az értékes hozzászólásokat, és nagyon szép és kellemes mai napot. Holnapra már esőt jósolnak, de hát ez mindegy, ez benne van.
2: Nem is baj, ha esne egy picit már, nem?
1: Kicsit, és 11-ig esse ki magát, utána meg majd a csapatok, essék ki magukat bizony
2: csapatok. Jól eső legyen.
3: Essék ki magát, esni magukat.
1: Igen, aztán pedig jönnek az izgalmak. Úgyhogy köszönjük mindenkinek az itt létet, holnap reggel 6-kor újra Nemzeti Sportrádió Sportreggel. Sziasztok!
3: Köszönjük,
2: sziasztok!
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 71 év, 71 döntő, 71 dráma, 71 beteljesült vágy, 71 összetört álom. 71-szer nagyon sok emlékezetes gól, gyönyörű jelenet, eufória és összeomlás. 1975 és 2026 között 71 felejthetetlen Beck BL szezont rendeztek a világ legnépszerűbb játékában, a labdarúgásban. Ezt a 71 sorozatot 10 részes összeállításban elevenítette fel a Nemzeti Sportrádió Visszajátszás című műsora, illetve a tizediket a következő két órában hallhatják. A mai napi utolsó 6 széria eseményei kerülnek nagyító alá. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál és Katona László, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2026-os Bajnokok Ligája döntő történelmi volt nekünk, magyaroknak, hiszen annak hazánk fővárosa adott otthont. A PSG másodszor, vagy az Arsenal először? Tettük fel előtte a kérdést. Ez is jelezte, hogy nem két évtizedek óta csúcson, csúcs közelben lévő csapat érkezett Budapestre, de mindenképpen a 2025-26-os BL sorozatban legjobban teljesítő, legmeggyőzőbb három csapat közül kettő. A harmadik, a Bayern München nem jöhetett, de hát ilyen a foci, nem négyes döntőt rendeznek a legjobbaknak, és ez így is van jól. Viszont a Beck BL szériákat bemutató sorozatunk legutóbbi részét éppen egy Bayern diadallal fejeztük be, egy olyannal, amely mérföldkő a torna történetében. A 2019-20-as Bajnokok Ligája sorozatban ugyanis a Bayern olyan tettet hajtott végre, amelyet előtte egyetlen csapat sem, azóta sem, és lehet, hogy soha a történelemben nem is fog. 100%-os teljesítménnyel gázolt át Európa csúcs csapatain, vagyis minden mérkőzését megnyerve hódította el a nagyfülű serleget. A Bayern München 11 meccsen diadalmaskodott, és ez azért is különösen értékes, mert évtizedeken keresztül csak 9, sőt esetenként 7 találkozó megvívásával lehetett a csúcsra érni. Mégsem volt képes egyetlen csapat sem korábban 100%-os teljesítményre. Hát, ha már ez szóba került, akkor vegyük is számba, hogy 2020-ig, vagyis az első 65 szezonban a győztes csapatok milyen teljesítmény után vésették fel a nevüket a világ legértékesebb foci klub trófeájára. Az 1955-ben elindított sorozat első 5 kiírását a Real Madrid nyerte. Az első szezonban a mindössze 16 induló miatt csak 7 mérkőzést kellett vívnia, ezekből 2-t is elveszített. A negyed döntőben a hazai 4-0-ás győzelem után 3-0-ra kapott ki Belgrádban a Partizántól, és az elődöntőben a Milán vendégeként 2-1-re. Egy éve később már 22 csapat nevezett, de a legjobbaknak, így a Reálnak is csak 16 között kellett csatlakozniuk. A 8-at döntőben 3-1-re kikapott Bécsben a Rapidtól, otthon 4-2-re nyert, vagyis a később évtizedeken keresztül érvényben lévő szabály szerint kiesett volna. De akkor az összesített 5-5-nél nem az idegenben lőtt több gól döntött, hanem egy Madridban 100 000 néző előtt vívott harmadik mérkőzés. A bécsi vereségen kívül még volt egy döntetlenje a Manchester United otthonában, így 8 mérkőzésből 6-ot megnyerve diadalmaskodott. A döntőt is hazai pályán vívhatta, ezúttal 120 000 néző előtt, hát ami biztos, hogy nem volt hátránya számára. A Real Madrid az ezt követő 3 évben is csak a legjobb 16 között csatlakozott a mezőnyhöz, és a harmadik győzelme alkalmával egy magyar csapat gátolta meg, hogy veretlenül legyen kupagyőztes. Az elődöntőben a vasas Bundzsák és Csordás góljával a Népstadionban 100 000 néző előtt 2-0-ra legyőzte. Viszont a madridi első találkozón a Real 4-0-ra nyert, így a spanyolok jutottak a döntőbe. Ám a budapesti találkozó elején volt egy olyan Bundzsák fejes, amely után szerinte és a közelben álló játékostárs Szilágyi szerint is legalább fél méterrel került a labda a gólvonal mögé. Sajnos akkor még nem volt gólvonal technológia. A vasas ellen egy győzelemmel és egy vereséggel továbbjutó Real abban az évben zsinórban harmadszor nyerte meg a Bekket, majd ez a siker széria a következő 2 évben is folytatódott. Ám az 5 diadalból egyet sem ért el veretlenül. A 4. győzelme alkalmával ismét volt egy olyan párharca, ahol csak a 3. találkozó döntött, és az idegenben lőtt több gól szabályával akkor is kiesett volna. A legjobb teljesítményt akkor produkálta az 5-ből a Real, amikor a döntőben Puskás 4 gólt lőtt, a sorozatban pedig 7 meccsen 12-t, ám ekkor is becsúszott egy vereség a Realnak, akkor éppen Nizzában. Minden esetre Puskás Ferenc 1959-60-as gól per meccses back átlaga jobb, mint Lewandowski-é volt a 2019-2020-as szezonban a BL-ben. A párját ritkító Real szériát megszakító Benfica is elszenvedett egy vereséget az első diadala alkalmával az 1960-61-es évadban. És az is egy batyar csapattól kapott ki. 1960-ban a Benficának már egy pár harccal korábban be kellett szállnia, mint addig a Realnak, és a kupa felemeléséig 7 győzelmet aratott. De Budapestet nem tudta bevenni. Egy nagyszerű mérkőzése Halápi és Szusza góljaival 2-1-re vert az újpesti Dózsa a portugál sztárcsapatot, amely akkor még csak titokban reménykedett, hogy ő lesz az, aki letaszítja a trónról a verhetetlennek tűnő Reált. Ez a párharc egyébként a 8. döntőben volt, vagyis ősszel, és sajnos alig volt jelentősége, ugyanis a lisszaboni első mérkőzésen a Benfica 6-2-es győzelmével gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást. Nem is szenvedett el több vereséget abban a sorozatban a portugál csapat, azonban a 2 újpesti játékoson kívül más magyarok is betaláltak a kapujába. Ugyanis a 3-2-re megnyert döntőben a vesztes Barcelona mindkét gólját magyar focista szerezte, Kocsis és Cibor. Majd amikor egy évvel később a Benfica megvédte a címét, akkor a döntőben 3 gólt kapott Puskás Ferenctől, vagyis 2 egymást követő győztes fináliában összesen 5 gólt rugott neki magyar focista. Más nem is talált be ellene ebben a 2 végjátékban. Egyébként a Benfica a 2. győzelme alkalmával 2 vereséget szenvedett el, emiatt a 9. szezonig kellett várni, hogy egy csapat veretlenül legyen meggyőztes. Ez a védekező futballt tökéletessé tevő Inter volt. Az 1963-64-es kiírásban 9 találkozón összesen 5 gólt kapott. Viszont a Dortmund és az Everton vendégeként nem tudott nyerni, vagyis veretlenül nyert Bekket, de nem 100%-osan. Egy éve később is csak 5-ször került az Inter kapujába

0: vereséggel ért a csúcsra. Az Ajax és a Bayern triplázások utáni angol hegemónia során a Liverpool 4 győzelméből 2 is veretlenül aratott. Az egyiket, az 1980-81-est 3 döntetlennel, az 1983-84-est 2 döntetlennel, így tehát neki sem sikerült minden meccsét megnyerve diadalmaskodni. A back újoncként a csúcsra érő Nottingham az 1978-79-es szezon szintén vereség nélkül, de 3 döntetlennel tudta megnyerni. Az 1985-86-ban győztes Román Steaua Bukarestinek 2 veresége volt, ebből az egyiket a Honvédtól szenvedte el a 8. döntőben. Az első találkozót vívták Budapesten, a Honvéd stadionjának éppen aktuális átépítése miatt a Vasas pályáján, és Détári góljával 1-0-ra nyert a kispesti csapat. Jellemző az akkori hangulatra, ami egyébként nem feltétlenül tükrözte a reális erőviszonyokat, hogy a közvélemény nagyobb győzelmet és továbbjutást várt a magyar csapattól. Komora Imre vezetőedző ennek ellenére 1-0 után nem erőltette, hogy játékosai több gólt szerezzenek, mondván jobb ez az előny, mintha az újabb gólok szerzésének reményében esetleg megnyitni az utat a csapata az ellenfél focistái előtt. A visszavágó bizonyította, hogy kellett volna kockáztatni, ugyanis Jenei Imre csapata 4-1-re nyert Bukarestben, majd májusban elhódította a kupát. 2 évvel később a statisztika és az élmény szempontjából mélypontra került a sorozat. Az 1987-88-as szezon végén úgy koronázták meg az Eindhovent, hogy 9 meccséből csak 3-at nyert meg. Ezt még egyszer mondom, 3-at! Röhely. Egyet pedig elveszített. A tavaszi 5 találkozójából 1-et sem nyert meg a PSV Eindhoven, így lett meggyőztes. Hát inverze az Arsenal 2025-2026-os teljesítményének, de erről majd az adás végén. A 80-as évek végén kezdődő Nagy Milán korszak egy veretlen, ám 4 döntetlenes szériával indult. Úgy is lehet fogalmazni, 9 meccséből csak 5-öt nyert meg a formálódó szupercsapat. Ugyanilyen mérleggel lett meggyőztes a Crvena Zvezda is. A belgrádi gárda volt az utolsó, amely 9 mérkőzéssel hódíthatta el a serleget. Ezt követően minimum 11 találkozó kellett hozzá, de voltak olyan évek is, amikor 17. A megnövekedett mérkőzés szám és a nagy bajnokságokból érkező csapatok számának 2-re, majd 3-ra, végül 4-re változtatásával fokozatosan csökkent az esély, hogy egy csapat veretlenül nyerjen. 100%-os diadalról meg nem is álmodott senki. Ezért is van, hogy 1991 és 2019 között, vagyis 29 év alatt csupán 6 csapat tudott vereség nélkül bajnokok ligáját nyerni, de nem minden meccsét megnyerve, vagyis nem 100%-os teljesítménnyel. A Marseille, a Milán és az Ajax még azelőtt tette ezt, hogy a bajnokokon kívül más csapatok is jöhettek. A Manchester United pedig 2-szer, a Barcelona pedig 1-szer, azt követően, hogy néhány bajnokság egynél több csapatot is nevezhet. Így 2019-ig összesen 13 gárda hódította el a trófeát vereség nélkül, de egyetlen sem 100%-os mérleggel. Aztán jött a Bayern München a 2019-2020-as kiírásban, és a csoportkörben oda-vissza verte a Tottenhamet, az Olimpiákost és a Crvena Zvezdát, 4 gólos meccsenkéti átlagot produkálva, a 16 között szintén 2 győzelemmel jutott túl a Chelsea-n, 2 meccsen 7-et rúgva, aztán a világjárvány miatt nézők nélküli egy meccses negyeddöntőben 8-at hintett a Barcelonának, az elődöntőben 3-0-ra verte a Lyont, míg a fináléban 1-0-ra a PSG-t. 11 meccs, 11 győzelem Hansi Flick irányításával, nem csak felülmúlhatatlan, de valószínűleg megismételhetetlen is ez a széria. És ugyan mindenki azt gondolta, hogy a következő évben sem lehet lefékezni azt a Bayern Münchent, Ám ez a 2020-as döntőben általa legyőzött PSG-nek már a legjobb 8 között sikerült. Erről is beszél Legős László Pál a következő negyed órában.
1: Angol házi döntőben másodszor lett B1 győztes a Chelsea. Ez történt a Bajnokok Ligája 2020

0: 2020-21-es szezonjában. Ahogy az előző idény tavaszi, sőt nyári mérkőzésein, úgy ebben a kiírásban is beleszólt a koronavírus járvány a BL meccsekbe. Ez már a selejtezők során is megmutatkozott, hiszen ezúttal a playoff körig mindössze egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutók sorsa. A magyar bajnok Ferencváros jól jött ki ebből. Előbb a svéd aranyérmes Djurgården ellen Tokmak góljaival, majd a Celtic otthonában Tokmak és Sigér találatával jutott tovább az FTC. A harmadik körben a Dinamo Zágráb megint hazai pályán jött a Ferencvárosnak. Uzuni és Lovrencsics is betalált, előbbi ugyan a saját kapujába is, de a 2-1-es ferencvárosi győzelem a rájátszásba jutást jelentette. Ott pedig a norvég Moldéval csapott össze az FTC azért, hogy 11 év után ismét legyen magyar csapat a főtáblán. Norvégiában fordulatos meccsen 3-3-as döntetlen született, a Groupama Arénában a járvány miatt zárt kapuk mögött 0-0. Idegenben lőtt több góljának köszönhetően a Ferencváros 1995 után ismét a csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában. Barcelona, Juventus, Dinamo Kiev. Messi és Ronaldo is Budapestre utazott, az FTC vezetőedzője Szerhij Rebrov pedig korábbi klubja ellen irányíthatta a zöldfehéreket. Az első Fradi gól már az első meccsen megszületett. Haratyin büntetőből volt eredményes a Camp Nou-ban, ahol a Barcelona 5-1-re legyőzte a magyar bajnokot. Egy héttel később a pontszerzés is összejött. A világjárvány idején soknak számító 6000 néző előtt az FTC 2-2-es döntetlent játszott a Dinamo Kijevvel. Boli a 90. percben egyenlített. Az elefántcsontparti támadó az Üllői út után a Puskás arénában is betalált. A Juventus ellen már 18000 szurkoló láthatta, hogy a torinóiak 4-1-re nyernek. A zebrák hazai pályán jobban megszenvedtek. Uzuni góljára Ronaldo ugyan hamar válaszolt, de a 92. percig 1-1 volt az állás, aztán Morata eldöntötte, elmaradt a ferencvárosi bravúr. A zöldfehéreket aztán hazai pályán a Barcelona 3-0-ra, Kijevben a Dinamo 1-0-ra győzte le, így egy szerzett ponttal a negyedik helyen végzett csoportjában a Ferencváros. Magyar csapat azóta nem jutott a BL főtáblára. Érdekesség, hogy az FTC két továbbjutó ellenfele, a Barcelona és a Juventus is kiesett a nyolcad döntőben. Nem úgy a két későbbi döntős, a Manchester City és a Chelsea. Guardiola irányításával a City veretlenül mindössze egy döntetlennel jutott el a fináléig. Az egyenes kieséses szakaszban a Mönchengladbach, a Dortmund és a PSG sem tudta megállítani a manchesterieket, akik kettős győzelmekkel jutottak a fináléba. A Chelsea a csoportkört még Frank Lampard irányításával játszotta végig, azonban a bajnokságban nem volt sikeres a londoni klub, így a játékosként BL győztes Lampardot menesztették. Helyére Thomas Tuchelt nevezték ki az együttes élére. A német szakember irányításával mindössze két gólt kapott a londoni klub az egyenes kieséses szakaszban, ahol az Atletico Madrid és a Porto után a Real Madridot is búcsúztatták a kékek. Jöhetett az újabb angol házi döntő a 2019-es Liverpool-Tottenham után. A döntőt a portói Dragaóban rendezték meg, korlátozott számú 14000 néző előtt. A Nemzeti Sport Online tudósításából hallhatnak egy részletet.
1: Néhány percig úgy tűnt, hogy az első játékrész hajrája a Citynek teremt relatív előnyt. A Chelsea védelem oszlopát, Thiago Silvát sérülés miatt le kellett cserélni, ehhez képest a sötét kékek kerültek tényleges forba. A 42. percben Mason Mount a felezővonal közeléből balról nagyszerűen kiugratta Alexander Zinchenkót lerázó Kai Havertzet, és a német légiós a messze kifutó kapus kicselezése után az üres kapuba lőtt. 0-1. A 8 perces ráadásba torkoló véghajrában a Citynek maradt ereje arra, hogy egy-két izgalmas szituációt teremtsen a londoni 16-os táján, sőt a 97. percben egy igazi gólhelyzetet is kialakított, ám már ez lövése után a labda centikkel a kapu felé ment. A Chelsea tehát megőrizte minimális előnyét, 1-0-ra győzött, azaz Thomas Tuchel menedzser és segítője Löw Zsolt, egy évvel a PSG-vel elveszített BL döntő után ezúttal felléphetett az európai klub futball csúcsára.
0: Tuchel tehát legyőzte a verhetetlennek tűnő Guardiola féle Cityt. De mi lehetett ennek az oka? Nos, a spanyol szakembert rengeteg kritika érte a kezdőcsapat összeállítása, a taktika megváltoztatása miatt. A szezon során megszokott csapatból sem Fernandinho, sem Rodri nem kezdett, Gündoganra itt sokkal több védekező szerep hárult. A formán kívüljátszó Raheem Sterling a kezdőcsapatban kapott helyet, ahol klasszikus középcsatár nem szerepelt. Kevin De Bruyne amolyan hamis kilencesként játszott. A belga fazonszabász így elszigetelődött a játéktól, túl közel került a kapuhoz. Ráadásul a mérkőzés során meg is sérült. Guardiola eltaktikázta. A tökéletesített City játék helyett újat akart mutatni, így viszont elbukott a csapat a Chelsea elleni döntőben. A mérkőzést követően Pep Guardiola magára vállalta a felelősséget.
2: A döntés az enyém volt, szerettem volna minél több minőségi játékossal felelni, Gündogan pedig évekig játszott abban a pozícióban. A terv az volt, hogy ő szervezi a játékot, megtalálja mindenhol a társakat, főleg középen. Ezzel együtt kivételes szezon zártunk, ez a meccs is szoros volt. Megvoltak a lehetőségeink, a második féldőben remekeltünk. Bátran játszottunk, de a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni, mert a Chelsea keményen állt a sarat. A játékosaim kitűnően teljesítettek. Most mindenkire pihenés vár, aztán majd el kell kezdeni a felkészülést a következő idényre. Még sosem jártunk itt korábban, jövőre pedig mindenképp szeretnék visszatérni.
0: Ha a következő évben nem is, 2 év múlva visszatért a Manchester City a BL döntőbe. A Chelsea és Thomas Tuchel viszont azóta sem. 2021-ben viszont megnyerték a sorozatot együtt, mely után a német szakember így értékelte a mérkőzést.
1: Már a meccs előtt is hálás voltam, mások voltak az érzéseim, mint tavaly. Izgatottan várakoztunk, ami csak fokozódott, ahogy közeledett a döntő. A játékosok rendkívül elszántak voltak. Mi akartunk azok a kavicsok lenni, amik beszorulnak a cipőkbe. Mindenkit bíztattam, hogy lépjenek fel, vagy lépjenek ki, legyenek bátrak, és ne féljenek kontrázni. Kemény fizikális meccs volt, szükségünk volt arra, hogy átsegítsük egymást. Az kicsit meglepett, hogy Fernandinho nem kezdett, de ez egy taktikus, támadó szellemű felállás volt. Ezen kívül nagyjából az történt, amire számítottunk.
0: Thomas Tuchel segítőjeként a magyar Lőv Zsolt is benne volt a Chelsea történetének második BL sikerében. Vele Balogh Balázs beszélgetett a Nemzeti Sportrádióban a 2021-es döntőről is.
3: Nagyon nagy kihívás volt, én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
4: Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
3: Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszottunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, 2 nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkinek végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezeket a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát se a Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ez passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
4: Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
3: Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Ferratit, meg Thiago Silvát edzett, azután már bemész egy ilyen öltözőbe, vagy igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon... nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak, velünk megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a 4. helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszottunk újra.
4: Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
3: Hát figyelj, hogy az első gondolatunk ugye az volt a Thomasszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklással szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Hát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terve elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
4: Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
3: Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett. Sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat. Úgyhogy kisebb kihívások elé helyezettek minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni. Ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
4: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
3: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna minden fejében megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ez nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyerni. Ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapat érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén, szóval össze kellett szedni magunkat.
4: De ő sem tudott benneteket megállítani.
3: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon-nagyon jó sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel elcsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk, úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai, talán azért, mert a City akkor már nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
4: Gondolom különösen pikáns volt, hogy két Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyik ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
3: Igen, mi nem így készültünk, ez Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként ez előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kell halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondom, bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői. Meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
0: A Chelsea támadója Kai Havertz mindössze 1 gólt szerzett abban a BL idényben, a legjobbkor, a döntő 42. percében, ami győzelmet ért. A német játékos így értékelt.
2: Nem is tudok mit mondani, hihetetlen érzés. Megérdemeltük, és most jöhet az ünneplés. Nagyon sokat vártam erre a pillanatra, de végre sikerült. Szeretném megköszönni a szüleimnek, a testvéremnek, a barátnőmnek, a nagymamámnak, mind itt vannak. 15 éve ezért dolgozom, és végre megvalósult.
0: A gólpasszt Mason Mount jegyezte, aki a mérkőzés utáni nyilatkozatában már előre tekintett a 2021-es nyári eseményekre is.
1: Itt van a nyakunkon az Európa-bajnokság, a Cityt is sokan fogják képviselni. Nem is ünnepeltem túl sokáig a meccs után, mert láttam őket, és tudom, hogy mennyit dolgoztak. Meg is mondtam nekik, hogy annyi munka után megérdemelték, hogy döntőzzenek. Az érzéseimet pedig lehetetlen szavakkal leírni. Eddig két döntőt vesztettem el a Chelsea-vel, de most teljesült a legnagyobb álmom azzal, hogy végre nyertem egy trófeát ezzel a klubbal.
0: 2021-ben tehát a Chelsea nyerte a Bajnokok Ligáját, miutána a házi döntőben 1-0-ra legyőzte a londoni együttes a Manchester City-t.
5: A 2021-es angol házi döntő után, vagyis 66 back, illetve BL szezont követően Anglia már 14 végső győzelemmel dicsekedhetett. A spanyolok egyébként 18 győzelemnél tartottak ekkor, ezt két csapat szerezte, a Real Madrid akkor 13-szoros győztes volt, a Barcelona pedig 5-szörös győztes. 12 alkalommal fordult elő 2021-ig, hogy olasz csapat nyerte meg a Becket, illetve a BL-t, a Milán akkor 7 győzelemnél tartott, az Inter 3-nál, a Juventus pedig 2-nél. Németország 8 győzelemmel büszkélkedhetett, a Bayern München akkor már 6-szor nyert és egyszer ért a csúcsra, a Hamburg, illetve a Borussia Dortmund. Hollandiának is 6 győzelme volt, Feyenoord, Ajax, PSV, Eindhoven, Portugáliának 4 győzelme, ezt a Benfica, illetve a Porto aratta, és nyert Becket, illetve BL-t, hát akkor még mind a három csapat Becket, a skót Celtic, a román Steaua, illetve a jugoszláv Crvena Zvezda, továbbá nyert egy francia csapat is, az Olympique Marseille, 1993-ban. Aztán a következő 5 évben a spanyolok és a franciák 2-2, az angolok 1 győzelemmel bővítették ezt a listát. Erről lesz szó a visszajátszás további részében.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban.
9: Minden hétköznap 12 órától.
10: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
11: Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
13: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
14: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Budapesten az FM 105.9-en.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Kellemes, nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
11: Sporthírek.
16: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni sorozatban 3., összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Adbekannát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában. Miután a 3. helyért rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes 1 győzelemmel és 1 vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. Horvátország, Ekvádor és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ekvador Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futam győzelmét aratta. A dobogó 2. fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a 3. pedig Isaac Hadjar, a Red Bull pilótája állhatott fel. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobollit győzte le 5 játszmában, és először nyert Grand Slam tornát.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
16: Ismét több száz drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten egy személyvonat mozdonyát érte találat. Egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. A Krasznodari terület egyik kikötővárosában egy ipari létesítmény kapott lángra. Az orosz légvédelem több mint 300 drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. Ukrajnában az északi, déli és keleti régiókból jelentettek becsapódásokat. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Több lakóépület és civil létesítmény megrongálódott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Roxin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi adatszolgáltatás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök Facebook oldalán azt írta, a cél, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenütt visszavonták.
6: Közlekedés.
16: Lezárták a külső sávot az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 19-es és a 27-es kilométer között munkavégzés miatt. Az érintett szakaszon csak a belső sáv járható, 3 kilométeres a torlódás, aki teheti válaszon más útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
16: Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán néhány helyen, majd csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 2021-ben a 66. BEC BL döntőnek két angol résztvevője volt, majd egy évvel később egy harmadik szigetországi csapat szerepelhetett a fináléban. Erről Tóth Béla mesél a következő bő negyed órában, majd jön Regős László Pál összeállítása a 2022-2023-as Bajnokok Ligája szezonról.
17: A futballóriások csatáját egy brazil dönti el, a német edző búslakodik, az olasz triumfál, a Real Madrid 14-szer viszi haza a nagyfülű serleget. Ez a 2022-es BL döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája történetének leggyakoribb döntős párosítása Liverpool-Real Madrid. A két csapat 2022-ben már a harmadik alkalommal találkozott a fináléban. Korábban 1981-ben az angolok, 2018-ban pedig a spanyolok emelhették a magasba a trófeát. A rekordgyőztes Real Madrid összességében a 17. még a Liverpool a 10. döntős részvételére készült az európai futball legrangosabb klubtornáján. Nem kevésbé lenyűgöző a két hatalmasság mutatója a begyűjtött serlegek terén sem. A 2022-es aranymérkőzésig a Real 13, míg a Pool 6 back per BL címmel büszkélkedhetett. Röviden tehát, az európai klubfutball gigászai randevúztak egymással a párizsi Stade de France-ban. A két döntősnél azonban nem csupán a régmúlt nagy sikereit tehették ki az ablakba. A Liverpool FC például ekkor élte az egyik legsikeresebb időszakát a 21. században. A történet 2015. októberében kezdődött, ugyanis ekkor nevezték ki a Liverpool menedzserének Jürgen Kloppot. A Dortmunddal rég látott sikereket elérő német edzőnek évekbe telt, amíg a játékosai elsajátították azt a heavy metal futballt, amit megálmodott a Mersey partjára.
18: Tudom, hogy nem ez a legfontosabb statisztikai mutató, de én szeretem, ha a meccs végén azt látom, hogy a csapatom többet futott, mint az ellenfél. Nem annak vagyok a híve, ha 80%-os labdabirtoklással nyerünk. Én azt szeretem, ha hiba nélkül védekezünk, majd a lehető leggyorsabban váltunk át támadásba, majd váltunk vissza védekezésbe. Az egyéni képességek, a játékosok tudása pedig úgyis megoldja a többit. Azt várom el a csapatomtól, hogy keményen dolgozzanak meg minden győzelemért.
17: Vallotta meg filozófiáját még a BVB edzőjeként Jürgen Klopp. De amíg 2015-ben ezt a futballt Mamadou Sakho-nak, Joe Allen-nek vagy például Christian Benteke-nek kellett volna megvalósítania, addig 2022-ben már Virgil van Dijk, Thiago Alcantara és Mohamed Salah aktuális formáján múlott a zúzós futball sikeressége. Klopp jelentősen átalakította a liverpooli játékos állományt. Azok közül, akik az első angliai edzésén is részt vehettek, csak Jordan Henderson és Roberto Firmino lépett pályára 2022-es BL döntőben. Joe Gomez és James Milner a kispadon ülte végig a párizsi finálét. Mindeközben természetesen fontmilliók egész sorra távozott a vörösök folyószámlájáról. A gólvonal elé a brazil Alissont 67, a védelem tengelyébe Van Dijket 75, a középpályára Fabinho-t 39, a támadósorba Sadio Manét és Salah-t egyenként 34 és 36 millió fontért vásárolta meg a Liverpool. A ráncfelvarrás előbb Európában vezetett eredményre. Klopp első idénye az Európa Liga fináléjában ért véget, ám a második számú kontinentális kupasorozat már akkor is Unai Emery és a Sevilla felség területének számított. A következő évadban is egy spanyol együttes parancsolt megállt a Liverpoolnak, csak éppen egy polccal feljebb. A Real Madrid ellen vívott BL döntőt sorozatunk korábbi részében részletesen bemutattuk, ahogyan az egy évvel későbbi Tottenham elleni diadal történetét is.
1: Micsoda idényünk volt. Fantasztikus, hogy egy aranyéremmel fejezhettük be. Nyújtottunk már ennél jobb teljesítményt, de végső soron egyedül az számít, hogy megnyertük a mérkőzést. Remélem ez a siker csak a kezdet. Hiszem, hogy a jövőben még több trófeát szerzünk. Reményeim szerint a folytatásban a Premier League-et is megnyerjük.
17: Jelölte ki a következő célpontot Jorginho Wijnaldum, a Liverpool holland középpályása a 2019-es BL döntő után. Bizony, a legtovább arra vártak a liverpooli szurkolók. A klubtörténet 18. angol bajnoki elsőségét 1990-ben ért el a Kenny Dalglish vezette együttes. A 19. aranyérmet 30 évvel később szállította a klubcsapat. A stuttgarti születésű szakvezető szerencsétlenségére liverpooli regnálása idejére jutott a Pep Guardiola irányította Manchester City csúcsidőszaka. Kloppal csak egyszer nyerte meg a Premier League-et a Liverpool, amely 2019-ben 97, 2022-ben pedig 92 szerzett ponttal szorult a második helyre. Az FA kupában és a Liga kupában viszont nem találtak legyőzőre a vörösök a 2021-22-es idényben. A Mersey parti együttes a bajnokok ligája csoportkörét hibátlanul teljesítette. Az Atletico Madridot, a Portót és az AC Milánt is oda-vissza legyőzte a Liverpool. Az így is imponáló mutatót tetézi a 17 szerzett és mindössze 6 kapott gól. Az első vereség a 8-a döntő visszavágóján érte a csapatot, ez azonban az Inter otthonában elért 2-0-es győzelem után még belefért. A negyeddöntős továbbjutást is idegenben alapozta meg az angol gárda, hiszen Lisszabonban 3-1-re verte meg a Benficát. Az Anfielden a 3-3-as döntetlen ellenére végig kézben tartotta visszavágót a házigazda. A legmagabiztosabb módon az elődöntőből ment tovább a Klopp alakulat, amelynek meg se kottyant a Villarreal. 2-0, 3-2. A Liverpool 5 idényen belül harmadjára jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe. A párizsi fináléban régió ismerőse, a Real Madrid várt a vörösökre. A királyi gárda szinte hibátlan idényt futott a 2021-22-es kiírásban. A bajnokságot a Barcelona előtt 13 pontos előnnyel, még a spanyol szuperkupát a Bilbao-val szembeni 2-0-ás sikerrel nyerték meg a madridiak. A tökéletes szezonba kizárólag a spanyol kupa negyed döntőjében bekövetkezett búcsú rondított bele. Carlo Ancelotti tehát kivételes eredményekkel rukkolt elő második madridi eljövetele első évében. Az olasz mester 2013 nyarától kezdődően két esztendőn át ült a Real kispadján. A tizedik back per BL serleget vele a kormányrúdnál szerezték meg a fehérmezesek. A stafétát aztán Zinedine Zidane vette át, Ancelotti pedig nyakába vette Európát. A Bayern Münchennél és a Napolinál egy, míg az Evertonnál két évig dolgozott, míg nem 2021-ben visszatért a Santiago Bernabeuba.
19: Nem ígérek más, csak azt, amit előzőleg már elértem. Látványos támadójátékot. Még intenzívebb, még agresszívabb és még szervezettebb futballt szeretnék, hiszen sokat változott a játék az elmúlt években. Én sem vagyok már a régi, egy másik Carlo Ancelotti érkezik most a Realhoz. Sikereket és kudarcokat is átéltem a közelmúltban, de hiszem, hogy a bukásból lehet a legtöbbet tanulni. Ennek a klubnak a történelme látványos játékot követel meg. Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni azokat a sikereket, amiket korábban már elértünk. Úgy érzem, a jelenlegi keret képes erre. Van pár tapasztalt játékosunk, mint Kroos, Modric, Ramos, Bale és Benzema. Aztán ott vannak az ígéretes fiatalok Vinicius, Rodrigo és Valverde. Ez a csapat ért el nemrég a BL elődöntőjébe, és ezek a játékosok maradtak le kicsivel a bajnoki címről a múlt idényben. Jól ismerem őket, biztos vagyok benne, hogy együtt sokra vihetjük.
17: Adott helyzetjelentést 2021-es visszatérésekor Carlo Ancelotti. A legnagyobb lelkesedéssel természetesen a Bajnokok Ligája küzdelmeibe vetette bele magát az olasz szakvezető együttese. Pedig aztán a Párizsba vezető út nem jó szándékkal volt kikövezve. A csoportkörben a moldáv újonctól a Sheriff Tiraspoltól hazai pályán elszenvedett meghökkentő vereség nagy galibát nem okozott, mert az Intert és a Shakhtar Donetsket is egyetlen kapott góllal verte meg a Real. Következett az egyenes kieséses szakasz, és a sorozat rekordbajnoka megmutatta, még mindig magában hordozza a BL DNS-t. A Kylian Mbappéval felálló Paris Saint-Germain két gólos hátrányból, a visszavágó utolsó fél órájában háromszor beköszönő Benzema vezetésével ejtette ki a spanyol csapat. A francia csatár ezt a teljesítményt Londonban megismételte, a címvédő Chelsea otthonában 3-1-re győzött a Real, ám a negyeddöntő rendes játék idejének utolsó 10 percére mégis úgy fordultak a felek, hogy az angolok álltak továbbjutásra. A Realnak két gól kellett. Rodrigo a 80. percben előbb hosszabbításra mentette a párharcot, majd a túlóra során Benzema tovább is lőtte a csapatát. Aki pedig azt gondolta, hogy a lehetetlen megismételhetetlen, annak csalódnia kellett. A Reálra a négy között az előző idény döntőse, a következő kiírás győztese, a Manchester City várt. A párharc angliai mérkőzésén 2-0-ra 3-1-re és 4-2-re is vezetett a házigazda, ám mégiscsak egy gólos előnnyel utazott Madridba. Aztán a visszavágó 73. percében úgy tűnt, Mares találata végleg elvarja a szálakat. Na de nem a Real Madrid ellen. A rekordbajnoknak két gólra volt szüksége a hosszabbításhoz, ezt végül Rodrigo 84 másodperc leforgás alatt szállította a 90. és a 91. percben. Meccs 0, hosszabbítás, amelyet a BL idény legeredményesebb játékosa, a 15. gólját jegyző Karim Benzema döntött el. Az év végén az aranylabdát is elnyerő francia csatárfenomén az egyenes kieséses szakaszban 10-szer volt eredményes. A Manchester Evening News azt írta.
20: Rodrigo feltámasztotta a Real Madridot a halálból. Elsüllyeszthetetlenek.
17: Írta a Király Gárdáról a francia L'Équipe.
20: Az utolsó pillanatok szörnyetegei.
17: Kommentált a német hírportál a sport.de.
20: Újabb csoda a Bernabeu-ban.
17: Harsogta az elmondó.
19: A futballban vannak dolgok, amiket nehéz megmagyarázni. Hogy miként támadtunk fel az elődöntőben, az is ilyen. El kell fogadni, nem kell rajta sokat agyalni. Hasonló volt a helyzet 2005-ben is. Az a Milán volt a legjobb csapat, amelyet valaha edzettem. És a Liverpool mégis fordított az isztambuli BL döntőben.
17: elmélkedett a varázslatos továbbjutás után az edzőként 5. BL döntőjére készülő Ancelotti. A Real Madrid és a Liverpool 2022. május 28-án a Szentpétervár helyére beugró francia fővárosban, a Stade de France-ban csapott össze. Az eredetileg 21 órára kijelölt kezdés időpont viszont bő fél órát csúszott, mert a rendezői hiányosságok miatt ezerek ragadtak a stadionon kívül, néhányan pedig jegy nélkül szöktek be a kerítést átmászva. A 2018-as BL döntőben elszenvedett vereségért revansot esküdő Liverpooliaktól hatan, Alexander Arnold, Van Dijk, Robertson, Henderson, Salah és Mané, míg a kijevi győzők közül öten, Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos és Benzema futottak ki a kezdő csapat tagjaként Párizsban is. Az első félidőben a Liverpool játszott fölényben. Salah lövésénél a mérkőzés legjobbja Thibaut Courtois hárított, még Sadio Mané gólját a kapufa akadályozta meg. Bár a szünet után is az angol csapat játszott bátrabban, a gólt első és egyetlen kaput eltalált lövéséből a Real Madrid szerezte.
4: Gyönyörűen hozza ki Carvajal a labdát, hagyja ott Casemirónak, majd a jobb oldalon, de még mindig a Real tér felén üldözőbe veszik Modricot, aki ballal gyönyörűen passzol el két ember között, Carvajal megfordul és megtalálja Casemirót, szépen fejlődik fel a spanyolok támadása, Valverde a jobb oldalon, Benzema mutatja magát, Valverde egy lapos lövés, gól! A túloldalon Vinicius Junior beledobja magát, és az 5,5-esen belülről a kapuba talál az 59. percben. Megszerzi a vezetést a Real Madrid. Erőteljesebb, támadó felfogású volt a Liverpool, de továbbra is gólra játsszák a futballt.
17: Ez maradt a végeredmény is. A Real Madrid 1-0-ra győzte le a Liverpoolt.
20: Ez még csak most 14. Íme néhány alapvetés, a föld gömbölyű, a nap keleten kell, a Real Madrid megnyeri a BL-t. A sikerre ítéltek csapatában a főszerepet most a védelem vitte. A kapuban Thibaut Courtois szédítően védett, 3 alkalommal a szinte foghatatlant is fogta. Sok lehetősége a Liverpoolnak sem volt, de éppen az a legnehezebb, a kevés mindegyikét hárítani. A kapus előtt Éder Militao bámulatosan játszott. Úgy szintén nagyszerű volt Carvajal, Mendy, Casemiro. A labdarúgók színvonalán a Liverpoolból csak a középhátvéd Konaté futballozott. A többiek nem tudták a legjobbjukat nyújtani, mert az egy döntőn mindig mód felett bonyolult. A Real Madridnak nem annyira. A 14 olyan különleges szám, hogy a BEC és a BL nyugodtan nevezhető Real Madridnak. Ezek egymás szinonimái. S bizony a mostani csapatra büszke odafenn, vagy idelen Alfredo Di Stefano, Puskás öcsi Pancho, Paco Gento, Raúl González, a fenomén Ronaldo, Zinedine Zidane, meg a klub összes óriása. Marcelo szintén kitűnő, de nem Roberto Carlos, ám 25 trófeát valahogyan összekapart Madridban. És akkor még nem szóltunk Carlo Ancelotti itáliai mesterről, aki nem hogy Miguel Muñoz, Vicente del Bosque vagy Zidane edző örököse, de a legelső maestro, aki az 5 legnagyobb európai bajnokság mindegyikében bajnoki címet ünnepelhetett trénerként, és szintén az egyetlen, aki szakvezetőként 4 alkalommal vitte BL diadalra együttesét. További 2-szer játékosként hódította el a beket. Ki vagy mi nem páratlan ebben a sportkörben?

0: Csúcsra jött a Manchester City, Guardiola másodszor triplázott. Ez történt a Bajnokok Ligája 2022-23-as szezonjában. Összesen 78 európai együttes vívta ki 2022-ben, vagy épp 2021-ben az indulást a 22-23-as BL idényre. A magyar bajnok Ferencváros, amely az előző három évben egyaránt főtáblára jutott valamelyik kupasorozatban, ezúttal az első selejtező körben kezdhette meg a szereplést. A kazakh Tobol nem is okozott gondot a 9. kerületieknek, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok. A második fordulóban emlékezetes párharcban búcsúztatta az FTC a Szlován Bratislavát. Bár az Ülői úton 2-1-re nyert a szlovák csapat, Pozsonyban 4-1-es ferencvárosi siker született. Az öt fehérek mehettek a harmadik körbe. Ott ért véget abban az évben a BL kaland, hiába az 1-1-es döntetlen Azerbajdzsánban, a Karabagh otthonában, a budapesti visszavágón 3-1-re kikapott a Ferencváros, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A 2022-es BL döntő ezúttal már a 8. döntőben megismétlődött. Ezúttal is a Real Madrid bizonyult jobbnak, amely 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt. A címvédés viszont ezúttal nem jött össze a madridiaknak, a Manchester City állta útját Karim Benzemáéknak. De vegyük át, hogyan is jutott el a City a döntőig. Az előző idény angol bajnoka a csoportkörben a Borussia Dortmund, a Sevilla és a Copenhagen előtt jutott tovább csoport elsőként veretlenül. Jöhetett a Lipcse elleni 8. döntő, és a németországi 1-1 után a visszavágón manchesteri gólzápor. Holland 5 gólja mellett Gündogan és De Bruyne is betalált, a City 7-0-ra nyert. A negyed döntőben újabb német túra várt Guardioláékra, de ezúttal az első mérkőzést játszották hazai pályán a manchesteriek. A Bayern München elleni 3-0 elegendőnek bizonyult a visszavágóra, ahol az 1-1-es döntetlen megint csak City továbbjutást ért. Elődöntő a címvédő Real Madrid ellen. Már-már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint alakult a párharc, az idegenbeli 1-1 mellett magabiztos hazai győzelmet arattak Hollandék, igaz ezúttal a norvég középcsatár góljai nélkül. A 4-0-ás manchesteri siker azt jelentette, hogy a City 2 évvel a Chelsea elleni vereséget követően ismét BL döntőt játszhat. Ezúttal viszont az olasz Inter ellen. Az Inter a halálcsoportnak titulált kvartett második helyéről jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A hibátlan Bayern München mögött, a Barcelonát és a Viktoria Plzent megelőzve végeztek a milánóiak a csoportban. A legjobb 16 között egy szűkös, 1-0-ás összesítésű továbbjutás következett a Porto ellen, hogy aztán egy újabb portugál együttest, a Benficát is búcsúztassa Simone Inzaghi vezetésével a Nerazzurri. Lisszabonban 2-0-ás vendégsiker, a Giuseppe Meazzában 3-3, jöhetett az elődöntő. Mégpedig a városi rivális Milán ellen. Az emlékezetes 2005-ös lángba borult negyed döntő után először találkoztak egymással a Bajnokok Ligájában. Akkor a Milán, ezúttal viszont az Inter örülhetett. A Milán pályaválasztásánál Dzeko és Mkhitaryan, a visszavágón pedig Lautaro Martinez talált be. 3-0-ás összesítés, az Inter is megváltotta isztambuli repülőjegyét. A török főváros másodszor adott otthont a BL döntőjének. 18 évvel az Inter-City döntő előtt szintén egy angol-olasz párharcot, az emlékezetes Milán-Liverpoolt rendezték az Atatürk olimpiai stadionban. A városban uralkodó hangulatról a Nemzeti Sport így írt.
1: Az isztambuli időjárás kegyes volt a Bajnokok Ligája döntőjéhez. Noha hétközben még hűvös, időnként esős idő volt a török metropoliszban, szombaton már tűző napsütésben fotózkodtak a turisták. Az volt a meglepetés, ha közülük valaki nem volt futballmeszben. Természetesen a Bajnokok Ligája döntő jött szemben mindenütt a városban. Tekintve, hogy a BL, korábban Beck döntőjének legszörnyű fejezete éppen egy angol-olasz párharchoz kötődik, 1985-39 halott a Juventus-Liverpool mérkőzés előtt Brüsszelben. Most jó volt a török város központjában a békés, nyugodt hangulatot tapasztalni. A Taksim téren a Galata torony környékén a Hagia Szófia közelében főleg intermezeseket lehetett látni, de ahogy lassan telt múlt az idő, egyre több City Dress-es vendég tűnt fel. Aksaray metró megállónál a mozgó lépcsőn egy csoport olasz tucatnyi angol követett, mögöttük 20 intermezes, akár robbanás veszélyesnek is tűnhetett volna a szituáció, ám nem volt semmi probléma. Ekkor még egy hangos szó, zrikálás és mutogatás nélkül közlekedtek a drukkerek. Minden generáció képviseltette magát, a legkedvesebb az óvodáskor unokájával kézenfogva sétáló nagymama volt, mindketten a Manchester City trikóját viselték. Ahmed Szultán mecsetjénél vízágyuk, rendőrség és katonai járművek álltak készenlétben. Látszott, hogy a házigazdák mindenre felkészültek. Persze napközben még nem lehetett tudni, hogy a kék mecsetnek hívott Jamie éjszaka milyen nevet kap ideglenesen a győztes tiszteletére. Halvány kék mecset a City színére utalva, vagy fekete kék mecset az Inter színé miatt.
0: Nos, hogy valóban átnevezték-e a kék mecsetet, nem tudom, de ha megtörtént, akkor a halvány kék szín lett az új árnyalat. A Manchester City uralta a mérkőzést, az Inter leginkább védekezésre rendezkedett be. A City, ahogy két évvel azelőtt, ezúttal is elveszítette Kevin De Bruyne-t. Ezúttal viszont nem érezte meg annyira a belga irányító hiányát a manchesteri csapat, amely az Inter fölé nőtt, de gólt az első 45 percben nem tudott szerezni. Hogy a 15 perces pihenőt követően mi történt, arról ismét a Nemzeti Sport írását idézzük fel.
1: A szünet után megint Lautaro Martinezen halt el az első ígéretes interakció, nem lett volna meglepő, ha lecserélik. Mégis Edin Dzeko ment le a pályáról, ennyit bírt, Romelu Lukaku érkezett a helyére. Sőt, azonnal gólt lőhetett volna, ha Lautaro Martinez nem ennyire önző, az üres kapuba kellett volna csak passzolnia, de az argentin éleszögből lőtt, Ederson pedig védett. Nagy állat fizetett érte az Inter a 68. percben. Noha a fekete-kékek öt játékosa és az ötösön belül helyezkedett, Rodri okos lövése után a labda utat talált a kapuba. 1-0. Nem volt benne a gól a meccsben, de mit számított ez? Erre az esélyre várt Pep Guardiola csapata. Azonnal válaszolhattak volna az olaszok, ám Federico Di Marco fejesénél előbb a léc mentett, majd Romelu Lukaku védte az ismétlést, őrületes szerencséje volt a Citynek ezekben a percekben. Egyre több területe is volt az angol csapatnak, a labda birtoklás pedig nem okozott gondot a játékosainak, egyértelműen a manchesteriek akarata érvényesült. Az Internek egyetlen őrületesen nagy esélye maradt, de Romelu Lukaku közeli fejesét védte Ederson, így a 2022-2023-as bajnokok liga győztese a Manchester City lett.
0: Története első BL győzelmét aratta a Manchester City, amely a BL siker mellett a bajnokságot és a kupát is megnyerte hazai környezetben, így triplázni tudott. Pep Guardiola lett az első edző, akinek két klubbal is sikerült elérni ezt. Korábban a Barcelonával vitt mindent. Kulcs szerepe volt a győzelemben a csapatkapitánynak, Ilkay Gundogannak, aki így értékelte a győzelmet.
2: Ma este történelmet írtunk. Az első félidőben nem nyújtottuk a legjobbunkat, bizonytalanul játszottunk, de tudtuk, hogy a második játék részben jobbak leszünk. Talán 50-50% esélye volt mindkét együttesnek, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a mi javunkra dőlt el. Éreztük a nyomást, de a csapatot úgy építették fel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt kezelni.
0: A Man City játékosa Jack Grealish a triplázást emelte ki a BL győzelem után.
3: Megnyerni a bajnokságot, a kupát és a bajnokok ligáját is ezekkel a srácokkal igazán különleges. Mindenki tudja, hogy mennyire imádok futballozni, és ezért dolgoztam egész életemben. Látni a családomat a közönség soraiban igazán megható volt. Szeretnék köszönetet mondani Pepnek, hogy annyira hitt bennem. Ő egy zseni.
0: A túloldalról elsőként a vezetőedző Simone Inzaghi szavait idézzük fel. Az Internél töltött második évében BL döntőbe vezette a milánói klubot, és erre, valamint a játékosaira, büszke is volt a szakember.
2: Nem adnám oda őket senkiért, ma mindenki, az egész világ láthatta, hogy miért mondok ilyet. Voltak hibáink, de büszkék lehetünk magunkra. Voltak jó és rossz időszakaink, de mindig ott voltak mellettünk. Még mindig azon gondolkodom, hogy mi miért történt az utolsó 25 percben. Talán minden meg volt írva előre, a keresztléc, vagy az, hogy egy játékosban elakad a saját csapattársa fejese.
0: Inzaghi az utóbbi mondatában Romelu Lukakura gondolt, aki Di Marco fejesét blokkolta akarata ellenére. Federico Di Marco erről a helyzetről nem, de az ellenfélről nyilatkozott a döntő után.
3: Ezt a Cityt azért építették fel, hogy megnyerje a BL-t, mi álltuk ellene a sarat, egyenrangú ellenfél voltunk, de a labda egyszerűen nem akart bekerülni az angolok kapujába, és amikor gólt kapsz, az megváltoztatja a döntőt. Tekintettel az Inter BL-beli teljesítményére, én úgy gondolom, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, a kiinduló pontja.
0: 2023-ban Isztambulban tehát a Manchester City lett a bajnokok ligája győztese, miután 1-0-ra legyőzte az angol együttes az Inter csapatát.
4: 2023-ban sokadik nekifutásra, a csúcsra ért a külföldi tőke injekciókkal óriássá pumpált két csapat egyike. Aztán hamarosan a másik ilyen is beteljesítte dollár csiliárdos tulajdonosai vágyát. Erről is szó lesz a visszajátszás mai adásának további részében.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A 2023-as Bajnokok Ligája döntő után már 6 angol csapat mondhatta el, hogy elhódította a BEC BL serleget, összesen pedig 23 ilyen csapat volt. Aztán hamarosan csatlakozott az elit társulathoz a 24. is. Erről Szabó Bence mesél majd, előtte viszont jöjjön a 2023-24-es Bajnokok Ligája története Tóth Béla előadásában.
2: A rekordgyőztest a sárga fal sem tudta megállítani. A Real Madrid 15. eljövetele, Ancelotti 5-5-ször, Carvajal és Modric 6-szor. Ez a 2024-es BL döntő története. A A Wembleybe vezető úton a Real Madrid és a Borussia Dortmund haladt végig. A legendás londoni stadion korábbi és modern változata már a 8. Back per BL finálénak adott otthont. Hiába a spanyol rekordbajnok 14 diadala, a Wembley gyepén előzőleg még soha nem ünnepelhetett. Míg az 1997-ben győztes Dortmund a második BL döntőjét 2013-ban éppen a brit futball fellegvárában bukta el. A Real Madrid egy év kihagyás után játszhatott ismét döntőt. A 2022-ben a Liverpoolt egyetlen góllal felülmúló együttesnek a gerince változatlan maradt. Ugyanakkor a védelembe David Alaba helyére beépült Antonio Rüdiger, a középpályán a 22 esztendős Eduardo Camavinga és az uruguayi Federico Valverde szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, nem beszélve arról a Jude Bellinghamről, akit 103 millió euróért cserébe Dortmundból vittek el a madridiak. Bár a sokat megélt harcosok közül Marcelo, Benzema, Bale és Casemiro is távozott, a játékos állomány érzésre jottányit sem gyengült. A szakmai irányvonal változatlanságát pedig Carlo Ancelotti szavatolta. Az olasz edzőnek 2023 nyarán Bellingham csapatba illesztése okozott némi fejtörést.
6: Amikor belevágtam az edzősködésbe, akkor egy határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnék használni. Parmában dolgoztam, amikor volt lehetőség Roberto Baggio megszerzésére is. Ő mindenáron irányító középpályást akart játszani, én viszont nem engedtem az eredeti terveimből. Baggio végül másik klubot választott, utólag jól látom, hogy hibáztam. A Juventusnál Zidannal a csapatban kezdtem el megérteni, hogy jobb alkalmazkodni. Ebben az évadban 7 középpályásból válogathatok a Real Madridnál, szóval szerkezetet kell váltanom.
2: Fejtegette Ancelotti, akinek döntése kamatostul kifizetődött. A 20 esztendős Bellingham a szó legszorosabb értelmében kirobbanó formával rukkolt elő. A spanyol bajnokságot az élen záró együttesben 28 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. A Barcelona elleni klasszikus például az ő duplájával nyerték meg a madridiak. Az angol középpályás a bajnokok ligájában 9 gólban vállalt szerepet így vagy úgy, a csoportkör első 3 mérkőzésén egyaránt betalált. A Real Madrid egyébként is hibátlan teljesítménnyel 16 szerzett góllal abszolválta a Napoli Braga Union Berlin jelentette akadályokat. A veretlen BL őszt a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal felálló RB Leipzig elleni 8-at döntő követte. A Lipcsében aratott egy gólos Real győzelemre 1-1-es döntetlen volt a német együttes válasz a Madridban. A Santiago Bernabéuban Orbán fejelte a lipcsei gólt. A 8 között a Manchester City várt a Real Madridra, mondhatni szokás szerint, hiszen az előző két idényben valamennyi alkalommal találkozott egymással a két együttes az egyenes kieséses fázisban. 2022-ben a Real, egy év múlva pedig a City járt sikerrel az elődöntőben, ezúttal már a negyed döntőben összecsaphattak. A Spanyolországban játszott gólgazdag 6 gólos döntetlen izgalmas visszavágót ígért, végül 11-es párbaj határozott a továbbjutásról. Amíg a Real lövői közül csak Modric hibázott, addig a Cityből Kovacic és Bernardo Silva próbálkozását is megfogta Andrei Lunin. A sérült Courtois helyettesítő ukrán kapus oroszlán részt vállalt a sikerből. Az angol rivális hiába játszott fölényben, Lunin és a védelem állta a rohamokat. A döntőbe jutásért a Bayern München jött szembe a Reállal. A madridiak továbbjutását egy váratlan hős, a csere ember, az Espanyoltól kikölcsönzött José Lu góljai szállították. Az idegenbeli 2-2 után Madridban Davis révén a vendégek szereztek vezetést. A kapuban Neuer bravúrok sorozatát mutatta be, így a hajrára a Bayern fordult előnnyel. Akár csak 2 évvel korábban ezúttal is az utolsó percekben fordította Reál. José Lu a 88-ban a Neuer testéről kipattanó labdát a kapuba pofozta, majd a kölcsön csatára 90 plusz 1. percben is betalált, így fennállása 18. döntőjére készülhetett a királyi gárda.
7: Éveken át keményen dolgoztam, sok helyen megfordultam, rengeteg embert megismertem, de a sors tartogatott még számomra valamit. Ez az este hihetetlen volt. A Real Madrid ma megmutatta az igazi arcát, és most már a döntőre koncentrálunk. Egy csatárnak mindig készen kell állnia, hogy támadja a 16-oson belüli szabadlabdát. Amikor láttam, hogy a labda kipattanhat, felkészültem arra, hogy kihasználjam a lehetőséget.
2: Fogalmazott az elődöntő után José Lu. A 17-szeres spanyol válogatott támadó 11-szer lépett pályára a bajnokok ligájában, és mind az 5 gólját ebben a kiírásban jegyezte. A jelenleg a katari El Garafában játszó Hoselu Vigóban nevelkedett, majd játszott Németországban és Angliában is. Mielőtt 32 évesen pályája csúcsára jutott azzal, hogy a Reállal BL-t nyert, a hazájával pedig Európa-bajnok lett. A Real Madridra a Dortmund várt a londoni fináléban. A Borussia Dortmund 1997-ben a Juventust legyőzve hódította el első és ezidáig egyetlen alkalommal a Bajnokok Ligája sikerért járó nagyfülű serleget. A sárga-feketék 16 esztendővel később Jürgen Klopp vezetésével, a pályán Hummelszel, Gündoannal és Lewandowskival másodjára is eljutottak a döntőig, ám akkor az ádáz rivális Bayern München jobbnak bizonyult. Újfent egy évtized telt el, mire a BVB ismét eljutott a legrangosabb európai klubtorna utolsó mérkőzéséig. Pedig az előjelek egyáltalán nem utaltak a kiugró teljesítményre. A klubtól rekordösszegért távozott Jude Bellingham. A szezon előtt búcsút intett a sárgafalnak Rafael Guerreiro és Mahmoud Dahoud is. A kispadon pedig Edin Terzic annak ellenére megőrizte a helyét, hogy a múlt idén utolsó bajnoki fordulójában a BVB nyerő helyzetből maradt le a salátástárról. A Dortmund 2-2-es döntetlent játszott hazai környezetben a Mainz-szal, így a Bayern pontszámban utolérte riválisát, sőt, jobb gól különbségével meg is előzte. A kétarcú dortmundiak a Bundesliga következő kiírását az 5. helyen fejezték be. A német kupában nem jutottak be a 8 közé sem, ellenben a Bajnokok Ligájára legjobb arcukat tartogatták. A halálcsoportból első helyen lépett tovább a BVB. A Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle ellen

0: Azonban válasza a BVB-nek, amely végül Füllkrug és Zabitzer 3 perc leforgás alatt lőtt góljának köszönhetően 5-4-es összesítéssel ment tovább. Az elődöntőben a Luis Enriquével a kisporon egyre inkább összeérő Paris Saint-Germain gólt sem tudott lőni a BVB-vel szemben. Dortmundban Füllkrug, a francia fővárosban Hummels jegyezte a győztes gólt. Ezzel pedig a sárga-feketék 11 év elteltével ismét London felé vették az irányt. A 2013-as együttesből csak ketten. Mats Hummels és a balszerencsés klublegenda Marco Reus játszott Dortmundban a 2023-24-es idényben. Utóbbi ráadásul utolsó mérkőzésére készülhetett a Dortmund felszerelésében. A Los Angelesbe szerződő klubikon csodás, ám bár sok helyütt balszerencsés pályafutását a magyar nemzet foglalta össze.
1: Marco Reus Dortmund szülötteként 6 évesen 1996-ban került a rákövetkező évben BL győztes klub utánpótlásába. És ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol. A Dortmund szurkolójaként nőtt fel, és fiatalon csak azért játszott más klubban, mert nem tartottak rá igényt. A fájdalmas pillanat 2006-ban jött el. Amint betöltötte a 16-ot, a Dortmund eltanácsolta, mert úgy ítélték meg, hogy túl kicsi és törékeny volt a profi futballhoz.
2: Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy mennem kellett.
1: Nyilatkozta később Reus a The Guardiannek.
2: Amikor a teljes gyerekkorodat egy csapatban töltött, szeretnéd ott megtenni a következő lépést. Különösen, ha szurkolója is vagy ennek a klubnak.
1: Reus a német harmadosztályú Rot-Weiss Allenhez került, ahol sikerült megmentenie a karrierjét. 2009-ben a Bundesligában szereplő Mönchengladbach vitte el. Ott hamarosan az egyik legnagyobb német tehetségnek nőtte ki magát. 2012-ben 18 góllal és 12 gólpasszal zárta a bajnoki idényt, és bekerült a német válogatott Európa-bajnoki keretébe. A Dortmund ekkor kapcsolt, és 17 millió euróért visszavásárolta a támadót, akit el sem kellett volna engednie. A hazatérés időzítése Reus szempontjából különösen balszerencsés volt, hiszen a Jürgen Klopp vezette Dortmund az ezt megelőző 2 évadban nyerte meg a Bundesligát, amivel alaposan feldühítette a trónjától megfosztott Bayern Münchent. A közönség kedvenc legnagyobb balszerencséje mégis az volt, hogy élete csúcsformájában sérülés miatt lemaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságról, amelyen a német válogatott nélküle szerezte meg az aranyérmet. Reus abban az idényben 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt jegyzett a Dortmundban. Ő volt a legjobb formán a körvendő német futballista, de közvetlenül a VB előtt az Örményország ellen 6-1-re megnyert felkészülési találkozón megsérült. Megható volt, ahogy az Argentína elleni VB döntőben a győztes gólt szerző Mario Götze egy Reus feliratú válogatott messzorongot adta kezében a pályán.
2: Topjátékosokként sok pénzt keresünk, de az összes pénzemet odaadnám azért, hogy egészséges legyek, és azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek, futballozhassak.
1: Nyilatkozta Reus a sérüléseiről. Nem a 2014-es VB volt az egyetlen nagy torna, amiről hasonló okból lemaradt. Még mindig csúcsformában a 2016-os EB-t is sérülés miatt hagyta ki, majd a 2022-es katari VB-től is sérülést tartotta távol.
0: Marco Reus 429 mérkőzést játszott a Borussia Dortmundban. Utolsó alkalommal 2024. június 1-én Londonban a Bajnokok Ligája döntőjében lépett pályára. Real Madrid Borussia Dortmund. Az egyik oldalon a sokat látott játékosként 1989-ben és 1990-ben is meggyőztes, az AC Milánnal és a Real Madriddal edzőként 2-2 BL sikert begyűjtő Carlo Ancelotti, míg a túloldalon a fanatikusból lett vezetőedző, a kispadon látszólag zöldfülű, első nemzetközi kupadöntőjére készülő Edin Terzic. A Real gólvonala elé Lunin bámulatos formájának dacára visszatért Courtois. Vele együtt 6-an futottak ki kezdőként a 2 évvel ezelőtti fináléra is. Carvajal, Mendy, Kroos, Valverde és Vinicius. Ezzel szemben a másik félnél csupa újonc. Kobel, Schlotterbeck, Zabitzer, Sancho és Adeyemi csak néhány név mutatóban. A BL döntős rutint Hummelsen kívül még Emre Can szállíthatja, aki 2018-ban a Liverpoollal a vesztes oldalon fejezte be a kijevi összecsapást. A kulisszák fantasztikusak, a Wembley méltó otthona a döntőnek. Varga Péter közvetített.
3: 74. perc indul el. Dortmund, Real Madrid 0-0. Real Madrid szöglet. Toni Kroos végzi el. Most befelé a fejes. Gól! Gól! gól! Az a Carvajal szerzi, aki a hatodik bajnokok

0: bajnokságot, címét hódíthatja el. Carvajal góljával a jobb hátvéd, hát ezt ki gondolta volna, a jobb hátvéd góljával vezet a Real Madrid. Ez mindösszesen a második gólja a Bajnokok Ligájában pályafutása során Carvajalnak.
1: És most már Royce, aztán Malen eladja, Bellingham, ez Zitzer, Vinicius gól! Vinicius Junior! 2-0! 2-0 Real Madridnak! Óriási hiba volt ott benn középütt, méghozzá Madsentől, és aztán megkezdődhet a fiesta a Real Madrid részéről, mert begyűrik itt, nagyon úgy néz ki a mérkőzés végén, a mérkőzés hajrájában a Borussia Dortmundot. Vinicius ünnepel, és szerez gólt ismét Bajnokok Ligája döntőben, csak úgy, mint 2022-ben a Liverpool ellen. És Terzic már oda megy Ancelottihoz, nagyon sportszerű a két vezetőedző. Terzic gratulál Ancelottinak, és ebben a pillanatban véget ér a döntő. A Real Madrid története során 15. alkalommal Beck, illetve Bajnokok Ligája győztes. Egészen hihetetlen.
2: A Bajnokok Ligája serlegét hova tovább átnevezik Real Madrid trófeának. A kultikus Cibeles téren immár azt ünnepelhetik, hogy a királygárda 15. alkalommal aratott diadalt az első számú európai kupasorozat döntőjében, és a Ruhr Nachrichten szomorúan írta, a Borussia Dortmund alig hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta ebben az évadban, így is kikapott. A márka messze menően honorálta a dicsőséges történetében először veretlenül BL győztes Real Madrid egész évados díszmenetét. Londoni tudósításának szalagcímében ez állt: Isten óvda királyt. A fehér baletthoz közel álló sportújsága a következő osztályzatokat adta a kezdő 11 tagjainak. Courtois 10-es, Carvajal 10-es, Rüdiger 8-as, Nacho 8-as, Mendy 8-as, Valverde 10-es, Kroos 10-es. A Real elnöke azt mondta, a 15. BL győzelem a 16. kiinduló pontja. Camavinga 8-as, Bellingham 7-es, Rodrigo 6-os, Vinicius Junior 10-es. Az edzőként az 5. BL diadalát megérő, ezzel Európa csúcs tartó Carlo Ancelotti edző, aki elismerte, nehezebb volt, mint gondoltuk. Ugyancsak a maximális 10-est kapta.
3: Értékelt a Népszava. Jude Bellingham lett az 5. brit, aki külföldi együttesen nyert Bajnokok Ligáját. Paul Lambert a Dortmunddal, Steve McManaman és Gareth Bale a Reallal, Owen Hargreaves pedig a Bayernnel ünnepelhetett. A korábbi csapat ellen játszó Bellingham ekképp összegzett.
4: Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen meccseken játszak. Sokan mondják, hogy a Real Madridnak aurája van, vagy szerencséje. De ez a győzelem a tiszta munkáról, az áldozatról és arról a gyilkos ösztönről szólt, ami ebben a csapatban megvan. Amikor a Dortmund kihagyta az ígyszereit, tudtuk, hogy meg fogja fizetni az árát.
3: A BVB edzője Edin Terzic az elszalasztott esélyek miatt kesergett.
5: Az első félidőben úgy éreztük, hogy megfogtuk őket. Az első másodperctől kezdve megmutattuk a világnak, hogy nem csak játszani jöttünk a döntőbe, hanem megnyerni azt. Nagyon sok jó dolgot csináltunk, de a Madridnak megvan az a jéghideg gyilkos ösztöne. Ezért lettek ők a megérdemelt bajnokok.

0: Ebben az évben olasz-francia párharcot rendeztek a Bajnokok Ligája döntőjében, amelyre eddig egyszer volt példa, mégpedig 1993-ban, amikor az Olympique Marseille legyőzte az AC Milánt. Nézzük az idényt az elejéről. Magyarországot a sorozatban a rekordbajnok Ferencváros képviselte. A Fradi a második körben csatlakozott, ahol a velszi bajnok The New Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatta. Ezután Pascal Jensen csapata számára jött a végállomás, a Dán Midtjylland ellen idegenben 2-0-ra, hazai pályán pedig 1-1-re végzett. Az UEFA erre az évre átalakította a csoportkörrendszerét, amely kisebb változásokkal ugyan, de az 1992-93-as idény óta érvényben volt. Az új lebonyolításban a 8x4 csapatos csoportok helyett egy 36 fős főtáblát hoztak létre. A csoportkörös rendszer 6 meccse helyett pedig így minden együttes minimum 8 meccset játszik a főtáblán. Ebben a lebonyolításban az első 8 helyen végzett csapat a 8-at döntőbe kerül. A 9. helytől a 24. helyig pedig egy plusz rájátszáskör következik, azért, hogy a csapatok itt harcolják ki a 8-at döntőbe jutást. Ezt az úgynevezett főtáblát nyerte meg ebben az idényben a Szobosztai Dominikkal felálló Liverpool, amely a 8-at döntőben a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen búcsúzott. A franciák ezután 2 meccsen az Aston Villát is felülmúlták, majd az elődöntőben következett az Arsenal, akiket 2-es győzelemmel ütöttek el a finálé szerepléstől. Ez volt a második alkalom, hogy a PSG bejutott a döntőbe, az első 2020-ban volt. A finálé másik részvevője az Internacional, az olaszok az alapszakaszban a 4. helyen végeztek. A 8-as döntőben 2-es győzelemmel búcsúztatták a holland Feyenoordot. Ezután következett a Bayern München Simone Inzaghi együttesének. A bajorokkal szemben meglepetésre 2-1-re nyert az Inter Németországban. A San Siroban 2-2-es végeredmény született. Ezután a Bajnokok Ligája történetének egyik legizgalmasabb elődöntős párharca következett. Barcelona-Inter. Az első találkozón a katalán fővárosban 3-3, úgy, hogy az első 25 perc után a rutinos játékosokkal felálló Inter 2-0-ra is vezetett. Ezután a fiatalos rendülettel rendelkező Barcelona egyenlített, a második játékrészben 1-1 gól esett. A visszavágó ettől még izgalmasabban alakult, itt is 2-0-ra vezettek az olaszok. A Barcelona egyenlített, sőt, vezetett is a találkozó 93. percéig. Amikor az akkor 37 éves Acerbi betalált, jöhetett a hosszabbítás. Itt végül Frattesi gólja döntött, így jutott 2022 után újra döntőbe az Inter. A finálét Münchenben rendezték közel 65 ezer néző előtt a játékvezető, a nagykárolyi Kovács István. A kérdés pedig az volt, hogy az Inter negyedszer vagy a PSG először nyeri meg a sorozatot. A döntőben a PSG számított esélyesebbnek, azt viszont kevesen gondolták, hogy ennyire sima lesz a találkozó. A meccsen Doué duplázott, de betalált Hakimi, Kvaratskhelia és Mayulu is. Így a Paris Saint-Germain 5-0-ra nyert. A franciák rekordot döntöttek, ugyanis korábban a BEC és BL történetében egyetlen csapat sem nyert 5 gólos különbséggel a döntőben. A Párizs együttese már hosszú évek óta vágyott erre a sikerre, és a sors különös fintora, hogy éppen akkor sikerült, amikor már egyetlen nagy nevű sztár sem erősítette a sorait. Ebben a csapatban már nem volt ott Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi és Neymar sem. Kylian Mbappé pedig épp az idény elején távozott Madridba. Ott volt viszont a döntő idején mindössze 19 éves Doué, aki a két gólja mellé adott egy gólpaszt is. Ezzel az első futballista lett, aki egy BL döntőben 3 gólban is szerepet vállalt. A BEC-ben természetesen volt már ilyesmire példa. Elég Puskás Ferenc 4 és Di Stefano 3 góljára gondolni 1960-ból. A PSG-ből a később aranylabdával jutalmazott Ousmane Dembélé mellett ki kell emelni Vicsák Kvaratskheliát is, aki ősszel még a Napoli játékosa volt, vagyis a francia bajnoki cím és kupa siker, illetve a BL diadal mellett olasz bajnoknak is vallhatta magát az idény végén. Érdekesség, hogy Pep Guardiola után Luis Enrique a második olyan edző, aki két különböző csapattal is triplázott. Vagyis a bajnoki cím és a kupa mellett a BL serleget is megnyerte. Korábban ugyanez a Barszával sikerült neki 2015-ben. És ha már Luis Enrique, a spanyol edző így nyilatkozott a döntő után.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok. Történelmet írtunk, ennyi gólt ilyen arányban soha nem szerzett még senki BL döntőben. Nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a csapat játszott itt a fináléban. Edzőként gratulálnom kell mindenkinek, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Profiként, ez a legnagyszerűbb dolog, boldoggá tettünk mindenkit. Ahogy a meccs haladt, egyre boldogabb és elégedettebb voltam, de azért nem volt egyszerű a találkozó a védekezés szempontjából. De egy-két nehézségtől eltekintve ezt is jól kezeltük, emellett pedig egyből kihasználtuk az előttünk adódó két lehetőséget. Ez egy nagyon komplett csapat teljesítmény volt. Egyébként láttam, amit a szurkolók számomra készítettek, nagyon jól esett ez a gesztus, de nem kell ahhoz egy BL győzelem, hogy mindig emlékezzem a lányomra. A lányom mindig velem van, különösen akkor, amikor veszítünk, de igyekszem mindig pozitív maradni.
0: És ha már Luis Enrique kislánya, a spanyol edző Sana nevű gyermeke 2019-ben 9 évesen hunyt el egy daganatos betegségben. A 2015-ös Barcelonával megnyert döntőben még édesapjával ünnepelhetett Berlinben. 2025-ben a döntőben a párizsi szurkolók pedig egy drapériával emlékeztek meg róla. A finálé legemberibb momentuma után pedig térjünk vissza a nyilatkozatokhoz. Erik Mkhitaryan, az Inter örmény játékosa így értékelt.
2: I'm looking good. I'm looking forward for this game.
3: Jól vagyok, és már a jövőbe tekintek, bár nagyon szerettünk volna nyerni ebben a döntőben azután, hogy 2 évvel ezelőtt alul maradtunk. Persze nagyon jól tudtuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Nyilván tapasztalt játékos vagyok, és ilyenkor egy kudarc feldolgozása talán nekem jobban megy, mint a fiatalabbaknak, ezért igyekszem segíteni a csapattársaknak. Azért azt is el kell mondani, hogy nekünk rutinos csapatunk van, de ez nem minden. Számít a minőség és a technikai tudás is. Egyértelmű, hogy az ellenfél jobb volt nálunk, de emiatt nem szabad megtörnünk a jövőben, mert jól teljesítettünk a Bayern vagy a Barca ellen is. Máskor majd a Paris Saint-Germain ellen is sikerül.
0: Most pedig következzen Elpap István, a Nemzeti Sport szakújságírója, akivel először az Inter döntőig vezető útjáról beszélgettem.
4: Amikor 16 között járt a mezőny, az Inter az kicsit az ilyen szegény fiú volt ott a furász mondani egy internacionális, de a nagy gazdag fiúk meg a nagy menő csapatok között, de egy annyira szervezett és annyira nehéz volt ellene futballozni, hogy én elkezdtem itt hirdetni, de rádióba is, hogy az Inter meg fogja nyerni a BL-t, mondjuk nem nyerte meg a BL-t, de mondjuk olyan nagyon messze nem járt tőle, mindenkinél közelebb járt tőle a PSG-t leszámítva. Egész egyszerűen tönkretette a Bayern játékát, tönkretette a Barca játékát, mindenkinek tönkretette a játékát, a PSG-t egyrészt nem tudta tönkretenni, enyhén szóval sem, másrészt ott már olyan minőségbeli különbség volt a két csapat között, hogy az kikerült, hogy a harmadrészt meg már a térdükön jártak a milánóiak, mert ott az idény végén fantasztikus idényük volt, csak a végén mindent elrontottak, ami szembe jött, úgyhogy a döntőbe nem osztottak nekik különösebb lapot, de mondjuk az oda vezető úton kicsit engem ilyen déjà vu érzésem volt, kicsit a Mourinho-féle 2010-es Interre emlékeztettek, amelyik ugye például szintén a Barcelonát ejtette ki, ráadásul ember hátrányba játszva visszavágót, de az a 2010-es Inter az egyébként egyéniségeket tekintve, meg játékerőt tekintve a 2025-ös fölött állt, nem véletlen, hogy aztán meg is tudta nyerni a bajnokok ligáját. Tehát, de igazából az volt majd, hogy nem a kivételes azért az elmúlt hosszú évtizedeket tekintve, ettől függetlenül szégyenkezni valója mondjuk a 2024-25-ös internacionálénak sincs. Miért? Mert mondom, olyan csapatokon keresztül vezetett az útja a döntőig. Most így utólag azt mondja az ember, hogy megnéztem volna egy Bayern PSG-t, vagy egy Barca PSG-t, de nem fogom megnézni, mert mind a kettőt kiütötte az Inter. Az igazi futballcsemegek az az lett volna, hogyha a Barcelona vagy a Bayern, mert az egyik valószínű bejutott volna, hogyha nincs az Inter, jutott volna el a fináléig, az nem lett volna 5-0 100%.
0: Azt lehet mondani, hogy elfáradt a végére az Inter, és gyakorlatilag a Párizs azért futott át rajta ilyen simán a döntőbe.
4: Abszolút, az Inter ráadásul az összes párharcát kimaxolta, tehát minden párharc, minden másodpercért meg kellett halnia, hogy esélye legyen tovább jutni. Az más kérdés, hogy fantasztikusan állták a sarat, és mindegyik lépcsőfokot valahogy leküzdötték, de nem is volt annyira mély a kerete, mint adott esetben a Párizsnak, amely ellentétben mondjuk a korábbi évek PSG-jével kevesebb világszerte elismert média kedvenc top start tudott felvonultatni, de akiket viszont be tudott vetni, azok mind egy azonos nagyon magas minőséget képviseltek. Ez a Párizs már azt a luxust sem kellett, hogy megengedje magának, hogy mondjuk a csatárai nem védekeznek, mint a Neymar, Mbappé-féle, Messi-féle korszakba. Akár Doué, akár Barcola, akár Dembélé a védekezésből is vastagon kivette a részét, és ez ellen egyszerűen nem volt senkinek lapja.
0: Most pedig következzen Zombori Zalán, aki korábban a francia Montpellier játékosa volt, és a PSG-nél is járt próbajátékon. Először utóbbiról kérdeztem.
5: Ugye tudni kell, apa, édesapám ugye Franciaországban focizott, és neki köszönhetően volt lehetőségem visszamenni egyedül, mert az volt a terv, hogy Franciaországban érettségizek le, és hogy akkor, ha már úgyis megyek oda-vissza, akkor keresni egy olyan helyet, ahol foci mellett nyilván vagy az iskola mellett a focit is normálisan tudnám folytatni. Hát ez kicsit erősen kezdtem ezzel a Paris Saint-Germain-es próbával, de ami nem is volt egyébként egy rossz élmény, mert pozitívan zárult egyébként maga az időszak, csak ugye akkor az volt a probléma, hogy én nekem magyar állampolgárságom volt, és ez akadályozta az oda igazolásomat akkor. Lett volna lehetőség kettős állampolgárságot igényelni, csak annak meg hosszú lett volna a folyamata, úgyhogy végül is elakadtunk ebben a kis bürokráciában.
0: Neked így milyen emlékek maradtak meg úgy az akkori francia focival kapcsolatban? A Paris Saint-Germainről akkor milyen vélekedés volt, mennyire számított abban az időben nagy csapatnak, és hogyan alakult ez az évek folyamán? Ugye most már azért egyértelműen Franciaország első számú klubjáról beszélgetünk.
5: Teljesen más időszak volt, ugye Paris Saint-Germainről tudni kell, hogy egy fiatal klub, és a Katari éra előtt kétszer voltak bajnokok, abból pont abban az évben, mikor én ott voltam a junior csapattal edzésen, akkor abban az évben lettek bajnokok, majd rá két évre megnyerték a kettőt, ugye, ami akkor még a kupagyőztesek Európa kupája volt. A francia szinten sikeres klubnak számított már abban az időben is, és pénzügyileg is mindig egy jól szituált klub volt, de nem olyan szinten, mint amit ugye tapasztaltunk a Katari érában.
0: És hát ugye az elmúlt éveknek a sztár igazolásait mindenképpen lehet látni és megemlíteni. Ugye azért ugye az nagyon érdekes, hogy végül is, amikor a csúcsra ért ez a párizsi projekt, az pont egy olyan csapattal volt, amiben már nem volt sztár. Ezt az utat, ezt a 2024-25-ös idényt, ezt te mennyire követted a párizsi csapatnak a meccsein keresztül?
5: Aktívan követtem őket, meg én is kíváncsi voltam erre, hogy talán beszéltük is erről korábban, Luis Enrique nyilatkozta, hogy neki nem egy vagy két sztárja van, hanem 11 sztárja van, és akkor már ugye arra próbált folyamatosan utalni, hogy ő neki egyértelműen a csapat mindenek előtt, és az egyéniségeket is mindenféleképpen olyan karakterekbe keresi, akik hajlandóak beáldozni egy picikét az egójukat a csapatmunka alá, és ezáltal tudnak sikeresebbek lenni.
0: Szerinted mi volt ennek az egésznek a kulcsa, akár a játékra vonatkozóan? Ugye itt, hogyha nézzük az alapszakaszt, akkor a Paris Saint-Germain nem végzett olyan pozícióban, még ugye a 2025-ös döntőre vonatkozóan, hogy előkelőbb helyzetből tudjon indulni, mert akkor még volt egy rájátszás körre a Brest ellen, utána a Liverpoolt tudták búcsúztatni, utána az Aston Villát és az elődöntőben az Arsenalt. Hogyha ezt az egész utat nézzük, akkor mivel volt jobb a Párizs ezeknél a csapatoknál?
5: Sőt, hát tovább csavarom azt, amit említettél, hogy még a sorozatban a csoportmeccsek során a Manchester City-vel hazai pályán 0-2-re álltak az 53. percben, ami kiesés jelentett volna nekik a bajnokok ligájából. És azt az utolsó 25-30 percben fordították át 4-2-re, és így tudtak tovább menni ugye a selejtezőre a Brest ellen. A minőség az megvolt, és ahogy folyamatosan kiszólódtak, most lehet azt mondani, hogy ugye a nagyok mindig úgy időzítenek, hogy májusra legyenek csúcsformába, de tényleg ezt lehetett érezni náluk, annyira stabilan megtalálták a védekezésbe is a kulcsot, és azok a játékosok, akik elől a különbséget jelentik, azok is ugye egyre jobban megértették azt, hogy azt a melót, amit bele kell rakni a labda nélküli játékba, és ez az egész így fokozatosan állt össze, és csúcsosodott ki a tavasznak a második felére.
0: Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Paris Saint-Germain megnyerte a bajnokok ligáját az Inter ellen, akkor ez a kijelentés önmagában téged nem lepett volna meg, hogyha ezt korábban hallod? Gondolom viszont, ami más kérdés, hogy az mekkora arányban, vagy milyen gól számmal győzött a Párizs, az lehetett inkább meglepő akkor jelen esetben, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
5: Abszolút, tehát ha megnézzük a Paris Saint-Germainnek az előtte lévő éveit is, ugye már a Lőr Zoltékkal, és mikor ott döntőt játszottak, meg azért elődöntőig eljutottak egyszer-kétszer, úgyhogy már érett azt, hogy előbb-utóbb áttörjük ez a gát. Az, hogy egy ilyen sima döntő lett végül is az Inter ellen, az elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ott nagyon gyorsan lerendezték a meccset, ugye talán a 20. percben már 2-0-ra vezettek. Onnantól kezdve az Inter nem tudta azt a játékát játszani, amit szerintem tervezett a Paris Saint-Germain ellen, mert nem muszáj volt neki kijönnie, és egy ilyen önbizalomtól dúzadó, magabiztos csapat kivégezte őket. Teljesen megérdemelten egyébként.
0: És neked, akinek ugye van nagy kötődésed a francia futballhoz, ebből mit érzékeltél? A franciák mennyire örültek a Párizsnak a sikerének? Mert azért ezt megelőzően legutóbb francia csapat a Marseille volt az egyetlen, amelyik BL tudott nyerni.
5: Pontosan igen, és ugye Paris Saint-Germainnek ráadásul történelmi szezonja volt BL mellett, ugye a bajnokságot, francia kupát nyertek, ami ugye a francia csapatnak még nem sikerült egy ilyen tripla, ami nemzetközi sikert is hozott egyben. Úgyhogy még a Marseille-t is felülmúlták, hogyha így nézzük. Elején egy picit negatív volt ugye ez a katari háttér, ez, hogy a tömegtelen pénz, és ugye mindenkit megvehettek, akit akartak. Ez egy picit azért szúrta az átlag szurkolóknak a szemét. Nyilván a párizsi szurkolók azok azért folyamatosan vágytak a sikerre, és örültek ennek. Talán egy picit a Luis Enriquének ez a módosítása, hogy nem azokkal a tényleg egyedi nagy sztárokat, hanem tényleg olyan kvalitással ugyan rendelkező sztárokat, de mégis olyanokkal, akikkel a csapatot erősítette. Érezhető volt az elejétől kezdve a kommunikációjába és a viselkedésébe is, és szép lassan azért mindenki a projekt mellé állt, nem csak a párizsi szurkolók, hanem értelemszerűen, ha már nemzetközi sikerről beszélünk, akkor országos szinten is azért sokan szurkoltak nekik. Most lehet, hogy a Marseille szurkolókat kihúzhatjuk erről a listáról, de azért az a fajta ellenségeskedés, amit korábban éreztem a katari háttér miatt, az egy picikét azért itt csökkent.
0: Ismétlésképpen tehát a Paris Saint-Germain nyerte a 2025-ös Bajnokok Ligáját az Internazionale ellen 5-0-ra. Wish I could sleep with the lights out. Yeah, that's all I wanna do. Turn the lights out.
6: A 2025-ös 70. Bajnokok Ligája döntő után a 24. csapat ünnepelhetett végső diadalt. Egy évvel később, 2026. május 30-án Budapesten a 25-nek is esélye volt erre, ugyanis a finálé egyik résztvevője még korábban nem hódította el a nagyfülű trófeát. Hogy ez sikerült-e neki a Puskás Arénában, erről hamarosan szó lesz.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében.
9: A Dunanapok az kihagyhatatlan.
8: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
10: Olyan urik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
8: 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunavörldön.
7: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét BEC néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real Madrid nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán sorozatban 3 milánói. Igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején érkezett a holland totális futball, egy Feyenoord és zsinórban 3 Ajax diadallal, majd a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München ünnepelt egymás után 3-szor. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig, 1968-ig kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat a Celtic is, viszont 1977-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Meglehetősen takarékos módon, ugyanis a 6 angol győzelmet hozó döntőből 5 is 1-0-ás volt. Még egyszer mondom, 5 döntő. Az angol szurkolók rettegésben tartották akkor a kontinenst, az angol csapatok pedig zabolázhatatlan drukkereik előtt szállították a diétás győzelmeket. Mi magyar szurkolók meg egyre jobban untuk a BEC döntőket, viszont ezeken kívül sok külföldi foci meccset nem nagyon láttunk akkoriban. Vagyis a 80-as évek végéig nem nagyon tudtuk, milyen a színvonal a BEC-ben, úgy útközben. A végterméket viszont láthattuk szomorúan. Az 1976 és 1993 közötti 18 fináléból 11 lett 1-0-ás. Még egyszer mondom, 18 döntőből 11. 3 lett 0-0, és csak 4 hozott 1 gólnál többet. és a helyzetek sem sorjáztak. Ellenben a 80-as évek második felében olyan csapatok értek a csúcsra, mint a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven, vagy a jugoszláv Crna Zvezda. Szerencsére a 80-as évek végén megszületett a szórakoztatóan játszó holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is először ért a csúcsra, vagyis megmozdult valami. Legalábbis a lebonyolítás és a név 1992-ben megváltozott. A 38. kiírást már bajnokok ligájának hívták, és az első győztese, a francia, otthon egyébként bundázásokért súlyosan megbüntetett Olympique Marseille lett, majd a következő 10 nyertes közül 9 olyan volt, amely korábban már elhódította a nagyfülű trófeát, vagyis Európa közvetlen élcsoportjában volt adott időkben, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-ben győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit talán váratlanul ért a csúcsra, viszont ezt követően később kétszer is eljutott a döntőig. Vagyis az ezredfordulóra elérhetetlen távolságra került a végső sikertől egy Steaua, egy Crna Zvezda vagy egy PSV. Viszont a 87-es győztes Porto 2004-ben is diadalmaskodott. A jelenlegi évszázadban más ehhez hasonló meglepetés 26 év alatt nem történt, bár azért José Mourinho bármelyik együttesét érdemtelen győztesnek titulálni, azért enyhén szólva tiszteletlenség. Ám tény, a Porto után csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. Sorrendben a következők nyertek 2005-től 2016-ig bajnokok ligáját. Liverpool, Barcelona, Milán, Manchester United, Barcelona, Inter, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Ebből a 12 győztesből 6 érkezett Spanyolországból, 3 Angliából, 2 Olaszországból és 1 Németországból. Nem tucat teljesítmény a spanyoloktól, és 2016-ot követően a Real ismét terített durfmarsot mondott, a sorozat történetében már nem először. Ugyanis a 24. bajnokok ligája győztese és az első 5 bekket is begyűjtő Real Madrid 2016-os címét megvédte. Ilyen nem fordult elő 1992-től fogva, amióta így hívják az elit szériát. És Redurtmarsra jött a Redurtmars. 2016 és 2017 után 2018-ban is ünnepelhetett a Real Madrid. Aztán 2019-től jött egy angol széria, no de nem olyan, mint a 70-es és a 80-as évek fordulóján, de hát azóta változott a lebonyolítás, és változott a világ. 2019-ben és 2021-ben angol házi döntőt rendeztek, előbbiben Liverpool, utóbbiban Chelsea sikerrel, majd 2023-ban a Manchester City ért a csúcsra. A brit hegemóniát 2020-ban a 100%-os teljesítménnyel győztes Bayern München törte meg, 2022-ben meg az örök győztes Real Madrid. 2024-ben a Real már 15. sikerét könyvelhette el, majd 2025-ben a Manchester City után a másik új burzsúj társaság, a PSG is elhódította a trófeát. Majd a párizsi alakulat a következő kiírásban, a 2025-2026-os évadban a nehezen értelmezhető ligaszakaszban a 11. helyen végzett, 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel, így a legjobb 16 közé jutásért egy plusz párharcot is kellett vívnia. Ezt nehezen nyerte meg, a Monaco ellen csak 5-4-es összesítéssel ment tovább, viszont a nyolcaddöntőben 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a Chelsea-t, a negyeddöntőben 4-0-ással a Liverpoolt. Az Arsenal sokkal könnyebb úton jutott a legjobb 4 közé, de meg is érdemelte, ugyanis a ligaszakasz mind a 8 meccsét megnyerte, csak ő volt képes ilyen teljesítményre. Így egyel kevesebb párharc vált rá, mint a PSG-re, de a Leverkusen ellen rezgett a léc. Ha Németországban 1-0-ás hátránynál a hajrában nem kap érthetetlen 11-est, akkor bajba került volna. De a bíró megkönnyörült rajta, majd a negyeddöntőben 1-0-0-0-val búcsúztatta a Sportingot, majd az elődöntőben 1-0-1-1-el az Atletico Madridot. Az Arsenal tavaszára alig fogunk 5 év múlva emlékezni. Bezzeg a PSG elődöntőjére! Ugyanis 2026. április 28-án a sorozat 71 éves történetének egyik legjobb meccsét vívta. PSG Bayern München 5-4. A párizsiak mind az 5 kapura lövése gól lett. A Bayern 2-5-ről mentette a meccset számára 4-5-re, és a karosszékben ülve is szédültünk az őrült tempótól. Csak egyetlen ember nyújtott az estéhez méltatlan teljesítményt, a svájci játékvezető Sandro Scherer. Az angol, tehát semleges The Sun ezt írta. A PSG nyerte az évszázad meccsét, ez döntőhöz méltó találkozó volt, hál' Istennek nem az volt, és egy hét múlva újra élvezhetjük a két csapat összecsapását. Ezt írta a The Sun. Ahogy az várható volt, egy héttel később már nem ilyen szintű meccset láthattunk. A párizsi alakulat hamar vezetést szerzett Münchenben, a bajor csapat játékosai pedig fáradt, őszi légyként mozogtak május elején, és a nagyszerűen sikerült szezonjuk leggyengébb produkcióját nyújtották. Ez csak hajrábeli egyenlítésre volt elég, bár az igazsághoz tartozik, hogy tőlük volt gyengébb ember is a pályán, a portugál bíró João Pinheiro. És a Bayern pehje, hogy ő is a müncheniek kárára követett el továbbjutást befolyásoló tévedéseket, akárcsak a párizsi találkozó játékvezetője. A németek ritkán hivatkoznak a bírókra vereségeik után, egyébként most sem tették, de azt az egész világ focihoz értő része megállapíthatta, hogy korrekt játékvezetés esetén aligha a PSG utazott volna Budapestre. Így viszont ő jöhetett a nagyon kemény ágról, míg az Arsenal wellness programok után, de szédületes mérleggel 14 meccs, 11 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül érkezett a magyar fővárosba. És hát így jött el a labdarúgó Beck BL 71 éves történetének nekünk, magyaroknak legcsodálatosabb 3 órája. 2026. május 30-án délután 6 órától döntő a varázslatos Puskás arénában. And so everything now. Oh, it's way over. Way over. It's Paris Saint-Germain on repeat.
1: The Champions League trophy is going nowhere. Címvédés bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a 6. percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek. A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és magabiztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást. Huge moment in the final. Dembélé sent rather away. And the champions are on terms. He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that. A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Siebert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölé vágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntető párbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét.
12: We are so, so proud tonight, so happy.
13: Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este. Boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal. Gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület. Először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
1: A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
14: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
1: A georgiai hős Hvicsa Kvaratskhelia következik.
15: Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző. Mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
1: Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
16: Take a lot of perspective from how far we've come as a group, you know.
15: Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
1: Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Fesztivál és a Pap László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internazionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
17: Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és a pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és ez tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísérte a Paris Saint-Germain-t is, tehát hogy most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta, nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a a kapuhoz és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinját lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutkit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
0: Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
17: Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Bárkolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem teszi be a kezdőcsapatban olyan 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
0: Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
17: Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
6: A PSG történelmet írt az 1992-93-as szezontól Bajnokok Ligájának hívott sorozat történetében második csapatként címet védett. Az Arsenal pedig azért írt történelmet, mert 15 meccset vereség nélkül abszolválva nem tudott nyerni. 71 szezon után egyébként 10 ország, 24 csapata nyert bajnokcsapatok Európa kupáját, illetve későbbi nevén Bajnokok Ligáját. 6 angol, 3-3 olasz, német és holland, 2-2-től spanyol, portugál és francia, továbbá 1-1 skót, román és jugoszláv. Érdekes és ritkán esik erről szó a döntők veszteseinek listája. Nos, 71 szezon során 3-mal több ország csapata vesztett döntőt, mint amennyi nyert. A kupát elhódító 10 ország mindegyikének volt olyan csapata, amely szomorkodhatott vesztes döntő után. Olasz csapat 18, angol gárda 12, német és spanyol 11-11, francia pedig 5 döntőt bukott el. Vagyis Olaszországnak, Németországnak és Franciaországnak több második helye van a BL-ben, mint első, az angolok és a spanyolok aránya viszont ezen a téren pozitív. Angliából összesen 9 csapat játszott 1955 és 2026 között döntőt, ezek közül 6 nyert, 3 soha nem nyert. Viszont 7 angol csapat bukott el a fináléban. A német és olasz csapatok közül 6-6 vesztett döntőt, a franciák közül 5, érdekes, hogy spanyolból csak 4. A legpehesebb döntőző a Juventus, amely 9 Beck BL döntőjéből csak 2-t nyert meg, és 7-et elveszített. De a Benfica is siránkozhat Gutmann Béla átka miatt, ugyanis 2 győzelme mellett 5-ször elbukott a döntőben. A legszerencsétlenebb az Atletico Madrid, amely soha nem nyerte meg a tornát, de 3-szor volt második. Egyszer megismételt meccsen veszített, egyszer 11-esekkel, egyszer pedig hosszabbításban. És ide kívánkozik az a 3 ország, amelynek egyetlen csapata sem nyert soha Beck BL-t, viszont szerepelt a döntőben. A görög Panathinaikos 1971-ben, a belga Bruges 1978-ban, a svéd Malmö pedig 1979-ben lett második. A Roman Steaua és a skót Celtic nyert is, vesztett is finálét, míg a már nem létező Jugoszláviát képviselő Crvena Zvezda 1991-ben győzött, a Partizán Belgrád viszont 1966-ban vesztett, és hát nagyjából vacsoráig lehetne sorolni az érdekességeket a Beck BL 1955 óta íródó történelméből, de mára lejárt az időnk. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Teut Csongor, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Bajnokok, önök Nyágui Gergelyt hallják, és velem szemben, illetve egészen pontosan mellettem egy fiatal, hát mondhatjuk azt, hogy úszó zseni, Jászó Ádám. Rólad azt mondják, hogy te vagy az egyik legösszetette, vagy a legsokoldalúbb úszó Magyarországon, hiszen rengeteg számban szoktál indulni az országos bajnokságon, és hát ha már itt bajnokokról beszélünk, akkor egy 8-szoros magyar bajnokként elsőként gratulálok a legutóbbi 2 bajnoki címet az országos bajnokságon Sopronban, ugye 2026 tavaszán. 2002 a születési évet, 202 centi a magasságod, és akkor rögtön adja magát a kérdés, hogy egy magas pécsi fiatalember, és tudom, hogy ezt már sokan megkérdezték tőled, de miért nem kosárlabda?
18: Ez egy nagyon jó első kérdésnek. Azért nem kosarazok, mert a labdaérzékem az annyira nincs a helyén. Amúgy nagyon jól futok, így rövid távokon, szóval így arra jó lennék, meg maximum centernek, de nem vagyok túl ügyes se fociba, se kosárba, semmilyen labda témában. Elég gyorsan kiderült, hogy én nem kosarazni fogok.
1: De azért egyébként pécsiként érdekel, hiszen ugye most aktuális, ismét Pécs kosárlabdalázban ég.
18: Igen, igazából nem nagyon követem a kosárlabdát. Egyszer voltam, meghívtak egy kosármeccsre, ami nagyon jó volt nézni, szóval élvezetes, meg izgalmas volt, de én inkább maradok annál, hogy nézem, és nem csinálom.
1: Kezdjük egy picit a kezdetekkel, tehát mondjuk amikor az icipici Jászó Ádám, már ha voltál pici, legalábbis korban biztos. Miért kezdtél el úszni, vagy hogy jött az úszás?
18: Apukám még a általános iskolába úgy gondolta, hogy nekem kell valami sport, mert azért elég pörgős voltam így kicsiként, és így valahogy elsőre az úszást találták meg a szüleim, és beirattak az ANK úszodába, úszó oktatásra, mert ugye oda jártam iskolába, az egyes számú általános iskolába, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, akkor meg volt hirdetve ez a lehetőség, hogy lehet úszni, és akkor októberben elkezdtük. Igazából az elején még nagyon-nagyon féltem a víztől, konkrétan olyan dolog is történt, hogy ott kapaszkodtam a medencének a szélén, és ott sírtam, hogy nem akarom elengedni, és nem akarok úszni, mert félek, hogy meghalok a vízbe, vagy nem is tudom, hogy mi lesz. De szerencsére elengedtem, és elindult ezzel így a karrierem.
1: Hogy emlékszel vissza, hiszen egy gyermek megtanul úszni, aztán ne adj Isten rájön, hogy ő egész gyorsan halad, vagy mondjuk a korosztályban ügyes, de hogy jöttek az első versenyek?
18: Egy darabig ugye az úszás oktatást csináltuk, és azért kellett egy fél év, mire így megtanultam így viszonylag normálisan úszni, de egész hamar volt az első versenyem. Emlékszem, hogy Komlón volt a Helix kupa, ott úsztam legelőször, akkor még apa csinált rólam egy videót, emlékszem, meg megvan a gépen. Így néha előkerül, és azt szoktuk nézegetni, hogy milyen viccesen úszok. Még a rajtkőm elől indultam, mert nem mertem ugye a rajtkőről fejest ugrani. Egy óriási hasassal kezdődött az egész. Tehát az első versenyemen, az első úszásom az egy hasas. Azzal kezdődött, úgyhogy annyira még nem voltam ügyes, mert voltak sokkal jobbak is még, meg akik már régebb óta úsznak, mert azért viszonylag későn, azért 6-7 évesen szerintem az kicsit késő már így elkezdeni. Úgyhogy hátrányból indultam, ezért voltak, akik már ugye ügyesebben úsztak, de így ahogy haladtam előre, így hónapokon belül elég gyorsan fejlődtem, úgyhogy így versenyről versenyre egész látványos volt a fejlődés.
19: És ugye említetted az ANK úszodát, hát most itt ülünk az Abai Nemes Oszkár sportuszodában, vagy ismertebb néven a hullámfürdőben, hiszen ugye itt szoktatok edzeni, és ma reggel mondtad, hogy egy úszásmentes, én azt mondom, hogy edzésmentes, de mondtad, nem, csak úszásmentes reggelen vagyunk, most már azt mondhatom, hogy túl. És ugye itt azért ebben az úszodában nagyon nagy példaképek és nagyon nagy versenyzők úsznak veled, illetve melletted, elég, ha csak mondjuk Jancsi Kárpát tanítványra és a paraúszókra gondolunk. Viszont jelenleg Pécsen mondhatni, te vagy a tényleg a kirakat úszó, vagy a legsikeresebb. Így gyakorlatilag egyedül kell így rónod a kilométereket. Ez milyen érzés neked?
18: Régebben amúgy nem szerettem egyedül úszni, mindig nagyon szerettem a nagy csapatot és velük így együtt edzeni. Most viszont, hogy ugye már felnőtt vagyok, meg nincsen olyan úszó, aki így tudná tartani velem a tempót, ez lehet kicsit nagyképűnek hangzik, de sajnos így van. Így kénytelen voltam egyedül úszni, de amúgy nagyon szeretem, mert nem az van, hogy másra kell figyelni, mással versenyezni, azt így nem nagyon szeretem, főleg akkor, hogyha megvernek, azt nem szeretem, hogyha kikapok. Amúgy elég hamar megszoktam, és szeretem egyedül csinálni.
19: Bocsáss meg, de azt mondtad, hogy már felnőtt, vagy olvastam valahol, hogy az edződ azt mondta, Túros Máté, hogy Ádám egy igazi felnőtt bőrbe bújt gyerek, egy örök gyerek. Akkor hogy is van ez?
18: Szerintem egy régebbi nyilatkozata lehetett. Az utóbbi időben elég sokat változtam szerintem, legalábbis fejben. A hozzáállásom is, ahogy reagálok dolgokra, tényleg nagyon sok minden. A kommunikációm is így úgy érzem, hogy sokat fejlődött, és szerintem ez ilyen egy-két éves történet, úgyhogy akkor még lehet, hogy ez igaz volt, de most már úgy gondolom, hogy azért így felnőttesen kezdek viselkedni és gondolkodni.
19: Egyébként mondtad, hogy egy nagyon-nagyon energiával teli gyerek voltam. Milyen gyerek volt Jászló Ádám, hiszen ugye majd rövidesen eljutunk 2023-hoz, amikor már az U23-as Európa-bajnokságon még csak 21 évesen berobbantál és bronzérmet szereztél, de mondjuk hogy teltek itt Pécsen neked a tínédzser évek?
18: Nagyon rossz gyerek voltam. Elég sokat jártam az igazgatói irodába. Van, amikor nem is az éhében volt, sőt, elég sokszor nem is az éhében volt. Nagyon sokszor szeretettel vártak. Én nem tudom, ott lehet, hogy ott az iskolába vezettem le mindig a feszültséget, mert azért volt egy időszak az úszásban, ami nem ment annyira, szóval olyan is volt, hogy abba hagyom, ilyen gondolataim is voltak, de szerencsére nem. Úgyhogy én szerintem az ottani ilyen feszkót, ami egy versenyeken volt, hogy nem sikerült, meg így edzésen sem ment annyira a dolog. Azt szerintem az iskolába vezettem le. Nem biztos, hogy kellett volna, bár nem tudom, hogy mi lett volna, ha nem vezettem le ezt a feszültséget, de megtaláltam a módját, sajnos ez így volt, de azt azért nem mondanám, hogy annyira rossz gyerek voltam. Csak ilyen kis csivész, annak mondanám magam. Ez most már így elmúlt, így viszonylag nyugodt vagyok, meg kiegyensúlyozott, de igazából ez volt a Tini Ádám, egy ilyen csivész kisgyerek.
19: Ugye akkor a kis Jászló Ádám kapaszkodott a medence szélén, hogy fél, hogy belehal a vízbe. Aztán gyerekkorodban vagy fiatalkorodban mondtad, hogy amikor nem jöttek az eredmények, akkor fel akartad adni. Nos, úgy érzem, hogy tényleg felnőtt, hiszen nem adtad fel, és most már egyre jobban jönnek az eredmények. Mióta dolgoztak együtt Túros Mátéval?
18: Covid után még én a Tomival elkezdtem edzeni, mert ugye volt egy szünet, 2020 tavaszán volt egy ilyen Covid szünet, akkor ugye az úszás is félbe maradt, és akkor a Petrov Anatolival így félbe maradt a munka, és utána a válogatott újra kezdhette az edzéseket, Covid-tesztért cserébe, és akkor megkérdezte a Kemeresi Tomi, hogy én szeretnék-e vele úszni. Akkor még az Imre bácsival készült, és akkor olimpiáig ugye a Tomival és az Imre bácsival úsztam, és akkor olimpia után 21. szeptemberétől már a Mátéval. Szóval, ha jól számolok, akkor lassan 5 éve együtt készülünk, és hát elég jól sikerült szerencsére a közös munka. és én úgy gondolom, hogy sok van még nagyon bennünk, mind a kettőnkben. Ő is nagyon nyitott és lelkes, látom rajta, főleg akkor, amikor én is lelkes vagyok. Úgyhogy szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon örülök neki, hogy ő az edzőm most.
19: És ugye említetted, röviddel utána meg is jött az első siker, tehát gyanítom, hogy nagyon nagy szerepe van benne, hogy felnőttél, illetve hogy tényleg olyan szinten kezdtél fejlődni, hogy megjött ugye az első 23-as EB bronzérem. Arra hogy emlékszel vissza?
18: Nehezen amúgy, régen volt már, de emlékszem, hogy nem is számítottam erre az egészre. Akkor még az volt, hogy én nem nagyon akartam úszni, amúgy elég érdekesen hangzik, de úgy voltam vele, hogy ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy én akkor így kiszállok. Viszont 200 háton, akkor még 200-as úszó voltam, vagy valami olyasmi, ugye ott összeszedtem egy bronzérmet. Annyira nem volt jó az idő amúgy, szóval annak nem örültem nyilván. Én az időnek sosem örülök valamiért, kivéve olimpiai szint. De amúgy nem nagyon szoktam örülni, viszont a bronzéremnek nagyon örültem, mert a többiek is láttam, hogy nagyon örültek neki, mert ugye ez volt az első U23-as verseny, és én szereztem a legelső érmet, szóval az adott egy nagyon nagy pluszt, és visszanéztem az úszást, és láttam, hogy egy csomó hiba van benne. Ezt sorolnám, akkor nem tudom, nagyon hosszú lenne az interjú, de a forduló rajt azok még mindig gyengék, de láttam azt, hogy még így is ott vagyok, ennyi hibával. És akkor így lehet, hogy kicsit így valami átkattant a fejembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy mit tudok akkor, hogyha rendesen felkészülök rá, kijavítom a hibákat, szóval tudatosan. És szerintem ez a verseny, meg ez az én

0: Bármi edzésekkel is. Viszont a delfin lábat azt még nem nagyon sikerült összerakni, az egy olyan lyuk. Elég sok mindent kipróbáltunk, volt, ami használt egy kicsit, de így még nem tudtuk ezt így megfejteni, hogy mit kéne csinálni. Így próbálunk segítséget kérni különböző edzőktől, segítőkészek amúgy adnak jó tanácsokat, úgyhogy reméljük, hogy egyszer így meg lesz a válasz erre, minél hamarabb.
1: Bocsánat, de egyébként lehet ez alkati kérdés, hiszen ugye 202 cm-esen, ugye gyakorlatilag a forduló az egy bukfenc a víz alatt, és ha belegondolunk, hogy a tornászok is pici, apró termetűek, nyilván ez egy valami, amin tényleg nem tudtok segíteni, hiszen ekkora vagy.
0: Igen, ebben biztos, hogy van valami, mert ezt a rajtnál is megfigyeltem, hogy én amikor a rajtkőn így összekuporodok, akkor nekem a reakcióidőm az másfél tizeddel rosszabb, mint egy ilyen mondjuk 20 centivel alacsonyabb embernek. Ezt is nagyon sokat néztem, mert ebbe is van ugye idő, tizedek, csak a rajtba. Közben rájöttem, hogy nekem a reflexem, mert semmi baj nincsen. Tehát nem az a baj, hogy én csigalassú lennék, hanem ugye a magasságom kicsit korlátozza ezt. De amúgy fordulóban is ez van, mert akkor nagyobbat kell így, vagy jobban össze kell kuporodni ahhoz, hogy olyan kicsi legyek, és olyan gyorsan meg tudja fordulni, mint a többiek. A delfin lábban meg azért lehet ez, mert ugye hosszúak a lábaim, hosszú a törzsem is, és azt megmozgatni azért az nem egyszerű. Tehát az nagyon sokat kell még erősödni a törzsemnek is, meg a combomnak is, de ezen vagyunk, hogy minél erősebb legyen, és minél gyorsabban ki tudjuk ezt küszöbölni.
1: Akkor egy érdekes kérdés, ezért hát, hiszen ugye alapvetően te hát specialista vagy, az idén is 50 és 100 méter háton nyertél OB-t, korábban 200-on is, illetve volt ugye, hogy említettük, egy gyors úszó magyar bajnoki címed is, de gyakorlatilag a hátúszásnál a rajt és a rajtkő ki van ugye iktatva.
0: Igen, amúgy ez is nagyon érdekes, mert a hátrajtomnál viszont a reakcióid az meg tök jó. Tehát nem is értem, hogy ez hogy van, mert ott amúgy ugyanúgy fel kell kicsit húzni magad, csak nem annyira nyilván, nem annyira kell összekuporodni. Nem tudom, hogy ez miért van, annyira nem is izgat igazából, de örülök, hogy legalább háton nem hátráltat a magasságom. De ott ugye a delfin az ott van ugyanúgy, úgyhogy ezt majd meg kell fejteni.
1: És ha már a hátúszásról beszéltünk, azért nem lehet egyszerű egy korszakos zseni Kós Hubert mögött úszni hátat manapság, és akkor ugye ne is beszéljünk még Milák Kristófról, aki ugyanúgy most már odakacsingat a gyorsa, hiszen ugye te is indultál, nyertél már országos bajnokságot gyorsan, tagja voltál a gyorsváltónak, amelyik VB-n ötödik lett. Tehát a te számaidban tényleg olyan korszakos zsenik vannak előtted, akik húznak vagy gátolnak, hogy látod?
0: Egyértelműen húznak. Szoktam nézni, ahogy úsznak, ahogy versenyeznek, így próbálom ellesni a dolgokat tőlük. Nyilván azért kicsit zavaró, hogy ott vannak előttem, és hogy például a Hubi is, hogy százon ennyivel előttem van, de sejtem, hogy miért van ennyivel előttem, tehát tudom, hogy én nekem mit kell ahhoz fejleszteni, hogy közelébe érjek. Az, hogy százon utalérjem, az kétlem azért, mert nagyon, tényleg nagyon jó úszó, ezt el kell ismerni. Viszont 50-en látom a lehetőséget, hogy ott fogható. Úgyhogy most így ez a fókusz. Ugye ez egy-kettőt viszik ki a világversenyekre, úgyhogy én ezt el tudom fogadni, de nyilván megteszek mindent, hogy minél közelebb kerüljek hozzájuk, és ha lehet, akkor még meg is előzzem őket.
1: Ugye legutóbb épp az idei Európa-bajnoksággal kapcsolatban az országos bajnokság után Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondta, hogy ideálisan most azokat viszik csak ki, akiknek realitás a döntőbe jutás. Ugye te többször is úsztál már döntőt EB-n. Most hogy állsz egyébként az országos bajnokságon? Jó időt úsztál, de még nem volt meg az EB szint. Mik most a következő célok, hogyha erre az évre gondolunk?
0: Egyértelműen az EB-re szeretnék szintidőt úszni. A döntőre azért nagyon sok esélyem van, még így is, hogy nincs meg a szint, viszont én azért szeretnék biztosra menni, és legalább egy számból szeretnék szintet úszni. Ez most így az 50 hát lesz, vagy hát arra fogok rámenni most a következő versenyen. Szerintem simán meg tudom úszni, úgyhogy most ez így a közeljövőre a célom. Távolra meg nyilván az olimpia, tehát az nyilván a szemem előtt tartom, és arra fogok majd felkészülni.
1: Ugye 2028-ban Los Angelesben 26 éves leszel, sőt még akár 32-ben Brisbane-ön is csak 30. Vannak már egyébként ilyen hosszú távú tervek, vagy hogy vagy most, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy ha egy sportol nagyon magas szinten úszik év, vagy sportol éveken keresztül, akkor azért abban könnyen kiéghet. Nyilván fiatal ember vagy még, de hogy tekintesz most még a pályafutásod hátralévő szakaszára?
0: Én egyértelműen 32-ig tervezek. Utána azt még nem döntöttem el, de addig biztosan szeretnék úszni. Látom magamban azért azt, hogy meg tudom csinálni ezt a 6 évet még bőven, és úgy érzem, hogy elő tudok maradni. Utána még majd el fog dőlni attól függően, hogy sikerül az olimpia. Remélem ki fog jutni, és remélem jól sikerül, és akkor egyértelmű, hogy folytatni fogom. De néha azért érzem azt, hogy mondjuk a hosszú a szezon, tavaly azért elég hosszú volt, Szingapúr augusztusban volt, meg most is az EB az is augusztus közepe, tehát

0: az még hosszabb lesz. Azért akkor így már megérzem, hogy utána így azért jól esik a pihenés, tehát azért egy-két hét, sőt, még így három is jól tud esni, de vissza tudok rázódni elég hamar, úgyhogy nem érzem még azt, hogy bármikor így a közeljövőbe kiégnék.
1: Egyébként most ugye az OB után, mikor beszéltem edződdel, Túrós Mátéval azt mondta, hogy egy pici pihenés. Hogyan pihen Jászló Ádám? Tehát mi az, amivel mondjuk ki tudsz kapcsolódni, legyen ez aktív pihenés, vagy mi az, amit egy fiatal ember itt Pécsen csinál?
0: Én olyan, az a fajta vagyok, hogy én ha pihenek, akkor azt így nagyon pihenek. Tehát akkor fekszek, vagy kint vagyok, vagy családdal töltöm az időt, vagy videójátékozok. Tehát én bent, akkor otthon vagyok. Néha-néha van valami program, ilyen mozi, vagy ilyesmi, de én nem aktívan szoktam pihenni, tehát mindig vagy ülök, vagy fekszek, vagy valami ilyesmi, úgyhogy nekem ez a pihenés.
1: Egyébként megismernek most már Pécsen, hiszen azért ugye 8-szoros országos bajnokként most már EB-ken, VB-n, olimpián jártál, tehát szép lassan, ahogy fejlősz, nősz, és egyre jobbak az idők, egyre jobbak az eredmények, azért, hát nem is azt mondja, hogy egy sztár státuszba, de azért egy sikeres sportoló státuszba érsz, megismernek-e már az emberek az utcán, vagy hogyan éled meg ezt a, hát mondhatjuk azt, hogy növekvő népszerűséget?
0: Hát ez a növekvő népszerűség azért, én még azt mondanám, hogy az uszoda környéke. Így városba azért nem. Egyrészt nem nagyon szoktam így járkálni, de hogyha járok, akkor nem ismernek, és akkor nem az van, hogy odafut, hogy úristen, adj egy autogramot, vagy közös képet, tehát ilyen nincsen azért.
1: Mi kell ehhez, vagy hogyha esetleg ez eljön, mert nyilván tudjuk, hogy mi kell ehhez. Jó eredmények, még jobb eredmények, és ugye itt az olimpia, tehát eljátszottál már a gondolattal.
0: Persze, mindig el szoktam játszani. Amúgy én nem szeretem ezt a hírnevet. Már ami most van, az is nem az, hogy teher vagy zavar, de meg vagyok nélküle, tehát én csinálom a dolgomat, és akkor nyilván most elismerik, az nekem bőven elég. Viszont így a hírnévre visszatérve, hogy inkább az uszoda és környéke az, ahol így megismernek, és akkor ott most az OB-n is voltak nézők, akkor azért odajöttek, gratuláltak, meg kértek autogramokat, meg képet. Az azért jól tud esni. Meg itt, itthon is a vendégek is ismernek, meg ők is gratulálnak, mindig érdeklődnek, szóval szoktunk így beszélgetni, és amúgy én nem gondoltam, hogy én ilyen szintre el fogok jutni, de amúgy meglepő is, hogy ilyenek velem, ilyen kedvesek, és követik a dolgaimat, meg jól is esik, hogy elismernek és érdeklődnek is.
1: Viszont ugye még egyszer ez itt a Bajnokok Jászló Ádámmal, és talán a műsorunk célja egy picit az is, hogy igenis a magyar közönség ismerje meg azokat a bajnokokat, akik igenis tesznek érte, hiszen ahogy említetted a beszélgetés elején, talán némiképp handicappel kicsit későn kezdted az úszást, tehát volt egy kis hátrányod, nem is feltétlenül volt mindig egyenes az út addig, hogy ide eljuss, de tényleg most már sikeres úszó vagy Magyarországon, és azt hiszem, hogy ennek elsősorban a kemény befektetett munka az, ami köszönhető.
0: Ez így van, és a kitartás nyilván. Nagyon sok, szerintem túl sok, az a baj, túl sok mélyponton volt. Szerintem ennyinek nem is kellett volna lennie, meg nagyon sokáig tartott. Volt egy ilyen, nem is tudom, szerintem 4-5 év, így a tinédzser kellős közepén konkrétan, ami így azt se tudtam, hogy merre van az előre konkrétan, tehát így se iskolában nem tudtam, hogy mi van, vagy mit akarok, se úszásban nem tudtam, hogy mit szeretnék. És csak így össze-vissza voltam, és nem is értem, hogy nem hagytam abba egyáltalán az úszást, mert volt egy időszak amúgy, amikor abba hagytam, és akkor boxolni elkezdtem. Az egy fél évig tartott. Szerintem az mentette meg egy kicsit a karrieremet, mert elkezdett hiányozni az úszás. És hát onnan visszajönni, és ezeket az eredményeket elérni, az meglepő volt számomra is. És soha nem gondoltam volna, hogy ilyen mondjuk olimpikon leszek. Szóval, ha ez valaki nekem így 10 éve azt mondja, hogy olimpikon leszel, és döntőbe fogsz jutni, akkor biztos, hogy kiröhögöm. Tehát ennyire rossz volt a helyzet.
1: Egyébként mi segített, vagy ki segített? A család, a szülői háttér, a közeg, vagy tényleg azt mondtad, hogy mert hiányzott az úszás, mert én úgy kezdem összerakni a képet, hogy Jászló Ádám nem feltétlenül a valahol legtehetségesebb úszó, viszont az a kemény munka, amit beletettél, és tényleg ahogy azon a folyamaton keresztül felnőttél, pontosan azt tesz sikeressé.
0: Ez szerintem nem igaz, mert nagyon sokan, tehát igazából csak azt hallom, hogy én mennyire tehetséges vagyok, és hogy voltam. És azért jutottam el arra a szintre, így még ennek a valaminek a közepén is, tehát hogy ugye nem akartam, mert ugye tehetséges voltam.
1: Viszont akkor így teszem fel a kérdést, ki segített abban akkor a nehéz időben, hogy rátalálja a helyes útra?
0: A szüleim, tehát nagyon sokat nekik köszönhetek, ezt sosem mondtam nekik, és szerintem nem is fogom. mert ők se ilyenek azért, hogy így érzelgősek. De nagyon sokszor történt olyan, hogy mondjuk rossz volt egy verseny, és apa hurcibált versenyekre, még nem volt jogsim, meg semmim, és akkor hazafele mindig beszélt, ilyen monológot tartott. De nagyon sokszor előfordult, és akkor mindenféléről beszélt, hogy motiváció, hogy mit tanácsol, hogy mit csináljak, mire figyeljek, mire ne figyeljek. Tehát nagyon sok tanácsot adott, és nagyon-nagyon sokat beszélt, és nagyon jókat mondott, és szerintem ő még a mai napig azt hiszi, mert most is néha elő szokott ez fordulni, ha valami hülyeséget csinálok véletlenül, azért szeret tanácsot adni, és nyilván foglalkozik velem is, meg a nővéremmel is, és próbál így jó irányba terelgetni minket. Tehát beszélt, mondta a dolgait, hogy ő mit lát, mire gondol, mit csináljak, és mindig azt hitte, meg szerintem ugye ma is azt hiszi, hogy én csak így ott voltam, és így hallgattam, és így egyik fülemen ki a másikon be. Mert ilyenkor én nem szoktam visszabeszélni. Nem az, hogy visszabeszélni, mert nem vitatkozunk, csak ugye mondja, én meg hallgatom. És akkor én nem szoktam rá reagálni soha. Én mostanában szoktam azért így elmondom a dolgaimat neki, de ugye azt hiszi, hogy én nem figyeltem, és akkor egy fölösleges duma volt az egész, közben ez nem igaz. Nagyon sok mindent megjegyeztem, megfogadtam, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, amit ő mondott nekem, és ő tanácsolt, és én ezt megfogadtam, és lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezért vagyok most itt.
1: Akkor azért nagyon-nagyon bízom benne, még ha azt is mondtad, hogy ezt sosem fogod neki elmondani, hogy akkor itt a rádió keretein belül ezt majd ő meghallja, és tényleg nagyon büszke lehet a fiára. Egy picit tekintsünk még előre, Ádám, hiszen ugye említettük azt, hogy 2 év múlva olimpia, és hát azért Párizsban már ott lehettél, és azért olimpián, ahogy említetted, 10 éve senkinek nem hitted volna ezt, hogy te tényleg egyszer olimpikon leszel és döntőt úszol. Megélve Párizst, mik az emlékek, illetve ez mekkora motiváció a jövőt illetően?
0: Amúgy ez most furcsán fog hangzani, szerintem nem sokan mondják ezt, de így első olimpiának szerintem ez ilyen nagyon ilyen semmilyen élmény volt. Egyrészt azért, mert nekem nagyon rövid ideig tartott, szóval a gyorsváltó is és a 100 hát is első 2 nap volt. És úgy volt, hogy aki végzett, az még egy napot ott lehet, és akkor utána haza kell menni. Tehát még el se kezdődött a verseny, én meg már otthon néztem ugye a többieket, ahogy úsznak, és azért nagyon, nagyon furcsa volt, és azért nem hagyott olyan mély nyomot bennem ez a dolog. Viszont az a döntőt, az soha nem fogom elfelejteni, az amikor bevonultunk, és az egész aréna így tombolt konkrétan. Azt hittem, hogy kiszakad a dobhártyám, annyira durva volt.
1: És egyébként azt mondtad, hogy nem hagyott ez benned mély nyomot, esetleg tüskét, jó értelemben vett tüskét, ami arra ösztökélte, hogy igenis legközelebb is ott leszek, és most sokkal tovább ott leszek, és sokkal jobban fogom élvezni.
0: Igen, ez a cél egyértelműen. Szeretnék több számból úszni. Most nyilván az, hogy vannak a számok azon, én nem tudok befolyásolni semmit, de igyekszem több számból kijutni, és szeretném azt elérni, hogy nyilván minél tovább ott tudjak lenni, és minél többet tudjak úszni, mert azért ez, amikor bemész, és így tényleg tombol a tömeg, az nagyon, nagyon jó érzés, nagyon meghatároz, és azt azért nem felejti el az ember.
1: Ha mondjuk 10 év múlva ismét beszélgetünk, miről beszélgetünk majd?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát remélem arról, hogy milyen volt a következő 2 olimpiám. Hát ezt így azért nehéz megválaszolni, de remélem, hogy még az úszásról fogunk beszélgetni.
1: Cél lehet? Cél kell, hogy cél legyen egy érem?
0: Szerintem nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogy most nyilván megvan a célom, hogy 32-ig szeretnék úszni. Most én erre fókuszálok. Előtte nyilván van egy csomó verseny, tehát 27-ben lesz ugye itthon a VB is, azért az is nagyon nagy élmény lesz szerintem, úgyhogy arra is mindenféleképpen szeretnék kijutni. Úgyhogy így szépen lassan így lépkedek előre, hogy én nem nagyon gondolkozok ilyen 10 évekbe azért, szóval az nagyon nehéz, bármi történhet, akár le is sérülhetek, reméljük nem fogok. Egy ilyen kérdésre azért nehéz válaszolni, hogy mit gondolok, hogy mi lesz 10 év múlva.
1: De akkor reméljük, hogy minél nagyobb sikerekről tudunk majd ismét beszélgetni, vagy hát nem feltétlenül csak akkor, amikor már lezártad a pályafutásod, de amikor majd visszatekintesz, akkor legyen így. Ádám, nagyon szépen köszönöm az idődet, nagyon sok sikert kívánok a folytatásra, és hát kedves hallgatóink, ez volt a Bajnokok Jászó Ádámmal, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Kizuhant egy diák a Székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kellemes, nyári idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni sorozatban 3., összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Pétert és Albekannát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a 3. helyért rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. Horvátország, Ekvádor és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ekvádor Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokkó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Összeesett Christian Eriksen a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A legfrissebb hír pedig a játékossal kapcsolatban, hogy jobban van, és már hazaengedték a kórházból. A dán válogatott középpályását hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. A középpályással nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es EB-n a Finnország elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért és eddig tünetmentesen játszott. Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobollit győzte le 5 játszmában és először nyert Grand Slam tornát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Állapota stabil. A baleset évfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. A fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett. A kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Lannert Judit szerint az eset ismét rámutat arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a gyermekek és fiatalok mentális egészségére. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten az igazságügyi miniszter. A jogszabályok a többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintenék. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett, dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. A pedagógusoknak szükségük van belső értékelésre és visszacsatolásra, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Totyik Tamás szerint ez az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában az intézmény profiljának megfelelően lehetne módosítható. Ma startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat. A tanulókat élményszerű oktatás és játékos programok várják a vakációig. A tanárok matematikát, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt a 35-ös főúton Polgár térségében, a félútpályát lezárták, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos, nyári idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad, a hőmérséklet általában 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig melegszik az idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét, Monakóban is Antonelli győzött. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Eto így nem tudta megszerezni 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Albek Anna 2 góllal járult hozzá a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntőt követően Jó Andrásnak nyilatkozott.
2: Nagyon megtisztelve érzem magam, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek, és hogy ezt együtt tudtuk átélni, illetve történelmi sikert aratni a klubnak, illetve a francia kézilabdának a történetében. A szüleim és a barátaim azok, akik mindig támogatnak, és hihetetlen számomra, hogy ezt így együtt tudtuk átélni itt Budapesten, óriási élmény.
3: Talán azt hiszem, hogy a fordulópontot keresünk a mérkőzésen, az lehetett, amikor az első félidő végén Bukti megszerezte a 9. gólját, és akkor 1 góllal vezettetek. Mi az, amivel felül tudtatok kerekedni a Győrön?
2: Nyilvánvalóan közrejátszik szerintem az is, hogy kiátsz az első meccset, illetve hogy milyen kemény az az első meccs, az elődöntő. De én úgy gondolom, hogy a taktikai felkészültségünk ma is megmutatkozott, hogy nagyon jól megvolt a game planünk, amit Manu felállít ezekre a mérkőzésekre. Tegnap egy nagyobb előnnyel tudtunk nyerni, ma pedig ugyanúgy ki tudtunk alakítani azért 5-6 gólos előnyt, és aztán igazából tartani. És úgy gondolom, hogy mindenki tűzben égett egész meccsen.
1: Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Szemerei Zsófit, a kapust Szabó Szilvia szólaltatta meg.
4: A tegnapi elődöntőben is vezetett az ellenfél, de egy fantasztikus hajrát produkálva megfordítottátok. Most ez miért nem sikerült, és különösen a második félidőben mi lehetett a gond?
5: Nem tudom, hogy mi lehetett pontosan a probléma. Azért az a 6 gól az sok előny. Tehát, hogy ezen a szinten azt megfordítani, ahhoz azért nagyon nagy erőbedobás és csoda is kell. Éreztük, hogy volt ez az időszak, amikor egyszerűen lendületet tudtunk végre fogni, a saját játékunkat tudtuk játszani, hibákra kényszerítettük a Metzet, viszont nem volt elég.
4: Ez a Metz, ez az látszódott, hogy nagyon felkészült belőletek, mindenre volt válaszuk, és a beálló körüli védekezés lehetett talán, ugye Bukti 12 gólt lőtt.
5: Igen, tudtuk, hogy azért a Sara nagyon kulcsjátékosa a Metznek, fiatalkora ellenére évek óta azért már nagyon meghatározó alakja lett, nem csak a Metznek, hanem tényleg a BL-eknek is. De igen, egyszerűen nem állt össze se a védekezés hátul, elől is hibáztunk dolgokat, nem tudom, tényleg ez a hétvége nagyon nem a miénk volt.
4: Ezen a szinten szerinted számított az, hogy tiétek volt tegnap a második meccs, és kicsit kevesebbet tudtatok pihenni?
5: Sok mindent lehetne mondani, de ezen a ponton szerintem nem szabad ezzel foglalkozni a sportolóknak. Ez a sorsolás, erre kell igazából felkészülnünk. A szakmai stáb megpróbált igazából mindent megtenni, hogy minél kipihentebbek legyünk. Sajnos erre volt a mai meccsen, ez elég.
1: A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a 3. helyet rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A bukarestieknél ugyan sérülés miatt nem játszhatott Faluvégi Dorottya, de ő is ott volt a csapattal, a találkozó után pedig Szabó Szilviának összegzett.
6: Ez a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, úgyhogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
4: Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni. Azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
6: Ez a millió. És ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a Metz többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Salai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Salai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rúgást, és azóta fájdalmat érez az ahilleszében. Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben. és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot, Weitner Ádámot, a Gyirmót vezető edzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
7: Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is. Ott is kijöttünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez az embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk. Tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
8: 32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat. Ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
7: Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
1: Az MB2 mezőnye pedig a Nagykanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból. Horvátország, Ecuador és Kolumbia labdarúgó válogatottja is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ecuador Guatemalát 3-0-ra, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le, az egyaránt VB résztvevő Mexikó és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
9: Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen és nem feltétlenül a cseh meccsen, de például a Mevzatornán is védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosukat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesítőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, ez kicsit kivette belőlük a lendületet, de rendkívül jó agresszívan, néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
8: Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
9: Hát az öltözőben egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalom építés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, azt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőzően, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ide, mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny élovasa a két biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
10: I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
11: Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítő körrel és a rajttesztel. És az állóstart sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
1: Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futam győzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével feljött a pontverseny 4. helyére, de hátránya így is 72 pont a VB lovas Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
12: Since Indonesia Az indonéz futamutasokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben. A legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
1: Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le, 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
13: This court is so special to me in so many ways.
14: Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak.
1: Összeesett Christian Eriksen a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A legfrissebb hír a játékossal kapcsolatban, hogy már jobban van is, hazaengedték a kórházból. A középpályással nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es EB-n a finnek elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott, és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért, és eddig tünetmentesen játszott. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Söprögető Kocsi podcastban, ezúttal is Zoom kapcsolaton keresztül és felvételről, hiszen Várhegyi Benjamin ott van a Dauphiné, vagy most már Tara, azaz Tour Auvergne-Rhône-Alp második szakaszának helyszínén. Én Székely Dávid vagyok, de azért átbeszéljük azt, hogy mi történt tegnap, milyen is ez a mini Tour de France, amely ugye egy kisebb régióra szűkül, de mégis nagyon-nagyon teljesnek tűnik, mekkora a várakozás, és mi történt az első szakaszon, meg mi lesz úgy összességében, hiszen mostanra lett teljes, igaz, két nappal ezelőttre, de most tudjuk megvitatni egy hete, még nem tudtuk a rajtista. Szóval Benny, mennyire lehet ezt összehasonlítani a Tour de France-szal?
2: Köszöntöm a hallgatókat, mindenképpen össze lehet, itt már mindenki Tour de France üzemmódban van, ezt érzem a szervezőkön, most ezzel rájuk gondoltam leginkább, tehát összehasonlítva mondjuk Párizs-Nizzával azért nehéz ezt a versenyt, mert hát az aptárba való elhelyezkedése miatt leginkább, de mindenkin érződik azért egy kis stressz, és már azért mindent próbálnak úgy mintázni, így szervezésileg, mint a Tour, tehát ilyesmi dolgokra gondolok, hogy te nekem is csak ennyit mondtak itt az első nap, több eset kapcsán is, több dolog kapcsán is, amit kérdeztem, hogy akkor ez hogy működik, az hogy működik, hogy ja, hát ugyanúgy, mint a Touron. És akkor ezzel le van rendezve a dolog. Szóval itt már mindenki arra készül, hogy mi lesz júliusban Barcelonában, és onnantól kezdve az egész hónap során, de azért nyilván önmagában is egy nagy verseny a Dauphiné, vagy Tour Tara, ugye ezzel még azért mindenki barátkozik, beleértve a versenyzőket is, sőt, közülük van, aki nem is barátkozik ezzel a névvel egyáltalán, hanem...
1: Te eltorlottalap zseliár is volt. Igen, tudod, milyen verseny? Dehogy is.
2: Igen, és ezért sokan vannak így szerintem. Nyilván a francia versenyzők azért tudják, hogy mi a név, mi az új név, de maradjunk annyiba, hogy egyelőre még azért kicsit nehézkesen indul a köztudatba való beépülés ennek a névnek.
1: Jó, hát mint mindenhez, ehhez is idő kell. Hát most tényleg mi is, hogyha a leghosszabb vármegyénket, jelen pillanatban, hogy a vármegyéknek hívják, kiválasztanánk, és arról neveznénk el egy versenyt, az lehetséges, hogy főleg a külföldieknek azért problémásabb lenne, bár nyilván a Tourt azt mindenki tudja, a Rhône folyóval szerintem mindenki találkozott, az Alpok az igen, az Auvergne talán az egyetlen, ami jelen pillanatban újdonság, de mindegy, ezen túl lendülünk. Már csak azért is, mert nekem is az volt az érzésem tegnap, hogy minden szempontból nagyon Tour de France-os. Tehát a közvetítés minősége, a képek, amerre mennek, ahogy mutatják, érezhetően nagyon-nagyon profi. Addig, amíg a Párizs-Nizzánál azért a szakaszok jelentős részében szerintem a helikopternek is megvoltak a gondjai, hogy mit mutasson, mert vagy föl se tudott szállni, olyan volt az idő, vagy felszállt, de igazából semmit nem tudott mutatni, meg csupasz volt a táj, meg az egész olyan teljesen más volt. Itt már tényleg arról beszélünk, hogy ez a kora nyár abban a részében a francia vidéknek egészen csodálatos. Tényleg csak az eleje, ahol a győzteseket felsorolták, hogy ott milyen színe volt a víznek, azt egész egyszer nem hittem el, pedig ez a franciáknak ebből a szempontból mázniuk van, nagyon-nagyon sok ilyen vidékük van, meg ilyen fantasztikus természeti dolguk, úgyhogy ez jó lesz, ez az egy hét, vagy bő egy hét, ugye 8 nap egész pontosan, ami azért már combos, tehát ez már nem egy rövid párnapos World Tour verseny, hanem tényleg, ha egyet kéne választani, én biztos, hogy ezt választanám az összes közül.
2: Abszolút, tehát itt felsoroltunk csomó dolgot, hogy miért gondoljuk azt, hogy már minden túrüzemmódban van, vagy kezd abban lenni, de ehhez leginkább azért elég fontos hozzátenni, hogy a versenyzők formája és a csapatok is. Tehát itt azért már nagyon-nagyon más a helyzet. Tényleg leginkább azért is egy ilyen mini Tour de France, egyrészt, mert brutál nehéz az útvonal, másrészt meg azért, mert itt már mindenki jön le magaslatról, és vagy megy még vissza magaslatra, vagy gyakorlatilag tényleg egy ilyen főpróba jön a túr előtt, ugye, ahogy vége ennek a versenynek, onnan még egy szűk 3 hét van szigorúan a kezdésig, tehát szigorúan az első szakaszig, de azt azért már lehet látni, hogy itt már, tehát ide már nem jön el új versenyző, jó, egy picit gyengébb a formám, és még egyébként azért próbálok rajta fejleszteni, mert pont João Almeida nyilatkozta, ugye őt azért majd talán kitérünk rá, talán
1: pont
2: nem.
1: Pont vele szerettem volna kezdeni egyébként, igen, hogy ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ő nincs túrformában, nem megy a túrra.
2: Igen, őt nagyon értem, hogy mit keres ezen a versenyen itt, tehát konkrétan ez a helyzet, mert tegnap is pont mellettem készítettek vele egy interjút a szakasz előtt, és tényleg nem megváltva természetesen, meg nyilván nem katasztrofális a formája, és nyilván nincs úgy formája, de így olyan volt igazából az egész interjú, hogy ja, hát itt vagyok, mert versenyeznem is kell egy picit, de egyébként a formám az tényleg semmire se jó, tehát eredményben nem is gondolkozom. Ugye igazából ő Vueltára készült, tehát ahogy elmondtad, a túr igazából ugye nincs a programban, mert nem lesz olyan formában, hogy segíteni tudjon a csapatnak. Szóval így mondjuk az ő szerepe egyébként elég furcsa, mert értem, hogy a Vueltára készült, hát hol van még a Vuelta? Tehát tényleg 2,5 hónapra van. Tehát, ugye, nem, semmit nem jelent a felkészülése szempontjából az, hogy most itt hogy teljesít, meg így mit csinál. De azért hoztam most elsősorban fel őt, mert amiről beszéltünk, tehát ő elmondta, hogy ha túlra egyébként formába szeretne valaki kerülni, akkor nem eljön versenyezni ide, hanem, mert még nem érzi jónak a formáját, hanem egyébként edzőtáborozik tovább. Mert ez annyira nehéz verseny lesz, meg az első nap is az volt szerintem elsősorban egyébként a meleg miatt, de tehát annyira nehéz a verseny, hogy itt azért építeni igazából nem nagyon tudsz, finom hangolni viszont annál inkább, plusz a legtöbben, főleg itt a fiatalok közül, mert azért a nagy esélyesek leginkább fiatalok, tehát hogyha csak a Sexas Del Toro kettőse gondolok, hogy...
1: Ájúszó sem az az öregem.
2: Ájúszó, bocsánat, nem jutott eszembe, hogy ki az, aki nem jutott eszembe, de igen, Ájúszó az, tehát Sexas nyilatkozta azt, hogy egyértelmű, hogy amit megpróbálnak megfigyelni, az a regeneráció, hogy megy. Tehát egymás utáni nehéz szakaszoknál milyen a regeneráció, vagy min kell javítani ilyen téren. Tehát már tényleg egy ilyen utolsó főpróbáról beszélünk, viszont a szervezők azért nem teljesen így gondolkodtak, és ő a saját nemében is egy nagyon komoly versenyt, meg útvonalat raktak össze.
1: Igen, és itt már a nyitó szakasz is nagyon komoly volt. A mai, a hétfői az egy nagyon hosszú, és ahogy említetted, hogy irdatlan nagy hőség van, a melegben még inkább embert próbáló. A csapat időfutamról gyakorlatilag nem volt olyan csapat közlemény, amikor bejelentették a keretet, ahol ne esett volna szó, mindenki beszél. Tényleg az egy nagyon fontos utolsó lehetőség lesz egy igazi klasszikus tesztelésre, hogy akkor

0: idei, vagy a következő évi túron. És most is ezt látjuk, hogy nagyon jól csinálják a szervezők ezt a részt. Nyilván nem tudnak beletenni egy, nem tudom, Rubés szakaszt a Dauphinéban, nem így működik, hogy azt teszteljék, de az a része, hogy mondjuk tudjuk, hogy erre még nem jártunk soha, szeretnénk egy nap elvinni a túrt, és megnézzük, hogy néz ki ez az egész, mikor csináljuk, ha nem ezen a versenyen, azt szerintem egészen jól működik, és működik majd ebben az évben is. Úgyhogy azért ez egy embert próbáló feladat. És hát szerintem azért Success tanap nem volt annyira boldog a végén azzal, hogy ott a hajrában nem figyelt oda, lemaradt arról a szakadásról, és oké, utána nagyjából ő hozta vissza, hogy ő is hozta vissza Ayusóval, megjöttek Szielmosze óriásit hajtott, de hát azért ez nem az a kezdés volt, mint amire számított, nyilván semmit nem veszített, főleg így, hogy Boden egy hazai srác nyerte, aki egy órára lakik a céltól, de azért a kezdés az nem én, és valahol olvastam, és ez a talán legjobb megfogalmazás, hogy Paul Success számára most ért véget az eleje, vagy valami ilyesmi, amíg tényleg csettintésre ment minden, és ezért a tegnapi ez bizonyította, hogy figyelj, ez már itt a nagyok ligája, és oké, a baszkörön is nagyjából ugyanezekkel a versenyzőkkel csatáztál, de ez itt most már majdnem a túr, és nem lesz ez olyan könnyű átmenet, mint a legtöbb francia gondolja.
1: Igen, ugye a baszkör is egy nagyon nagy verseny, ez tény, annak ellenére rövidebb, mint a Dauphiné, de az is ugye április elején van, tehát ott tényleg ugye a Roubaix hetében, ami azt jelenti, hogy azért nem Tour de France formában, vagy nem Tour de France-hoz közelítő formában vannak a versenyzők, és ezt láttuk is, hogy sokaknak például ez a tavasz a vége volt. Tehát akár Ayuso, akár Del Toro, most nyilván bal szerencsések voltak azon a versenyen, de tehát ők abban azóta eltett két hónapban azért értelműen a felkészüléssel foglalkoztak, és igen, Paul Success, hát mindenki sokkal többet várt tőle az első nap, teljesen irreálisan, tehát ezért itt, ő azért elmondta, hogy itt nem az fog történni, hogy valószínűleg, mint ugye a baszkör első mezőny szakaszán, ugye egy időfutammal kezdődött az idén, amit nagyon simán nyert, és utána még simában nyerte ugye azt a kemény egyi szakaszt. Tehát elmondta, hogy itt senki nem szeretne szerinte a nagyok közül, és így is lett egy 240 kilométert másnap kontrollálni, plusz senki nem szeretne azért se kontrollálni, nem csak azért, mert hosszú az második szakasz, hanem azért sem, mert a következő nap egy időfutam jön, csapatidőfutam ugye, amit említettünk, tehát azért itt megvan az, hogy ki hogy építi fel ezt a versenyt, és elmondta Success, hogy természetesen egy győzelem a fontos ezen a viadalon neki, mert neki is gyakorlatilag egy hazai versenyről van szó, viszont azt is elmondta, hogy hát azért nem ez a világ eleje vége, tehát hogy most ezt a verseny megnyerje vagy nem, tehát itt sokkal fontosabb dolgokat figyelnek meg a csapattal, és azt ne felejtsük, hogy ráadásul hát a legfontosabb ember segítőjét veszítette el egyből az elején, ugye Matthew Ricciardónak voltak problémái, gyomor problémái,
0: úgyhogy nem,
1: és remélem Successnak nincsen, meg így
0: ezt
1: a mezőnek.
0: Nekem is eszembe jutott egyébként, mert ez a vírus.
1: Igen, ugye Boden is mondta, hogy ő sem volt túl jól még szombaton, tehát igazából az sem volt biztos, hogy ő elindul, annyira betegnek érezte magát, és Success is túl gyorsan elment a szakasz után egyébként a buszba, méghozzá úgy, hogy azért tényleg délután 3-kor vége volt a szakasznak, tehát nem az volt, hogy úristen, rohanni kell, mert késő van, és a következő nap korán kezdődik, hanem nyilván lett volna idő, de nem nagyon lehetett tőle olvasni semmit, meg elkapni, tehát egyből ment a buszba. Tényleg remélem, hogy nem az lesz, hogy itt gyomor problémák vannak, és valami vírus tényleg a mezőnyben, mert azért jó lenne, hogyha ez a hétvégig tudna menni, ugye, hogy a Párizs-Nice nem tudott, hogy minden esélyes megmutatja magát, és megmutatja azt, hogy egyébként jelenleg hol tart. Ugyanez igaz Successra is, de igen, azért sokat elárul, hogy ránézzünk egy ilyen szakaszra, egy ilyen mezőnyre, és azt várjuk, hogy Paul Success ez simán szólóba hazajön, ami nem lett volna túl egyszerű alapból sem, mert 20 kilométer volt még a célig a hegytetőn, és azért ez nem úgy néz ki, hogy egy teljes mezőn magad mögött tudsz hagyni. Ezt láttuk, hogy mennyire taktikussá váltott a síkon, amikor a lejtmenetet befejezték. Ugye valamilyen szinten az Ineos jött ki jól belőle, Only és Foklen is, de ez a 12 másodperc ezért nem valószínű, hogy komoly,
0: igen, nem
1: komoly
0: szól
1: problémákat okoz Ayusónak vagy Successnak.
0: Igen, Foklen nem hiszem, hogy tartani fogja a végén majd ezeket a nagyokat. Nekem Del Toro nagyon-nagyon jól teljesített, és szerintem Én most első napján azt mondom, hogy inkább ő az, aki nekem összeszerettebbnek tűnik, és ez is fura, hogy egyetlen versenyből, ahol ráadásul Deltorról nem is tudott végigmenni, következtetjük azt, hogy akkor itt most mindenképpen más nyer, nem ő, de

0: ő szerintem nagyon jól mozgott, és kell is egyébként az UAE-nak, mert ott azért voltak problémák. Nekem tényleg az volt a durva az első szakaszban, hogy bekapcsolottuk, oké, 9 fős szökevénycsoport, és abban a pillanatban elkezdett csökkenni a szám, mert éppen valami emelkedőn voltak, feleződtek, ha hárman maradtak, aztán a végén Bodán, és akkor Bodán kibírja, és végül kibírta. Ettől még nekem meggyőződésem, hogyha akart volna a Decathlon is, meg az UAE is, és még azt mondom, talán Viszma is tudott volna nagyobb tempót menni annál, mint amit ment. Tehát azért ez, amit mondott Success neked, hogy azért itt nem feltétlenül akar mindenki már az első napon vezetni.
1: Hát úgy tűnik, hogy igen, hogy konkrétan senki nem akar.
0: Ez bejött, tehát ez nem volt rossz. Hozzáteszem, a többieket utolérték, és nagy szakasz lett volna még nagyobb, hogyha itt a győzelemért mennek, de így, hogy Bodan erős volt és kibírta, az egy teljesen más történetet hoz neki. Egyébként zárójel, de ha már helyiek, épp most írta meg a L'Équipe, hogy majd Thibaut Pinot azt mondja, a 18. szakaszon megnyitja a farmját ingyenesen egy Airbnb-ként, hogy oda egy családot elszállásról 3 éjszakára arra az időszakra, amikor arra jár a túr. Óriási sztorik vannak már, zárja bezárva. Jó, folytassuk azzal szerintem, hogy a Tour de France szempontjából nézzük ezt az egy hetet. Mennyire vagy csalódott amiatt, és szerinted az emberek mennyire csalódottak, hogy ahhoz képest, hogy tavaly a későbbi Tour első 3 helyezettje az itt volt ezen a versenyen, és ugyanúgy zárt első, második, harmadikként. Itt most azért nem feltétlenül annak ott a legnagyobb nevek, tehát Pogacsár és Vingegor nincsen. Lipovic nem mondom, hogy a legnagyobb név, de mégiscsak Tour dobogós, és tavaly rendkívül jól mozgott.
1: Igen, hát ugye Vingegornak van a Libia, ugye a Giro d'Italia, tehát azt értjük, hogy ő most ezt miért nem vállalta be. Pogacsár ugye nyerte meg ezt a versenyt, a svájci kört nem nyerte meg, és hát azt se felejtsük, hogy a svájci kör ugye az idei szezontól, hát most nem tudom, hogy a nagy egyhetesek közé még oda tudjuk-e sorolni, mert ugye 5 napos lett a verseny, tehát leszettek belőle 3-at egész pontosan a szervezők, ami hát maradjunk annyiba, hogy rendkívül sok, meg szerintem mindenképp veszíteni fog az értékéből. Tehát én nem tudom, hogy egy 5 napos versenyt oda lehet-e sorolni egyébként a nagy egyhetesek közé innentől kezdve, mert ne, az nem egy hét, tehát bárhogy is nézzük ez a helyzet. De nyilván Pogacsár azt választotta, mert a svájci kört még nem nyerte meg. Florian Lipovic pedig úgy döntött, hogy ugye ő szlovén körre megy majd, ami szintén 5 napos. És az is jövő héten van, szóval igazából furcsa, mert mindenki így döntött, Sexás és Ayuso van itt tényleg a túrnevek közül, de túlott azért nem mondom ide, mert nem azért, mert elfelejtettük így hirtelen a nagy Sexás hype-ban, mert azért mégiscsak Del Toro tényleg azért egy UAE túrt, meg egy Tirreno Adriaticot már behúzott, tehát ugye Strade harmadik hely, tehát oké, volt a bukása baszkörön, de neki is fantasztikus szezonja van, és ő is rendkívül fiatal, viszont neki nyilván semmilyen egyéni ambíciói nem lesznek a túron, tehát azért nem mondtam, de gondolom az UAE egyébként megpróbálja ezt a versenyt azért megnyeretni vele, ez egyértelmű, hogy szeretnének címet védeni, de én egyébként a verseny szempontjából nem annyira érzem, hogy úristen, most nincsenek itt, és hogy ezen bánkódik az ember. Szerintem egyébként egy Párizs-Nizzán például a Jonas se lett volna ott, akkor ott sokkal fájdalmasabb lett volna, hogy nincs ott senki a legnagyobb nevek közül. Itt én nem érzem ezt, megmondom őszintén, tényleg lehet, hogy azért, mert minden segítő, minden szakaszvadász versenyző úgy, tehát olyan formában van már, meg látszik, hogy olyan gondolkodással van már itt ezen a versenyen, hogy túr. Tehát tényleg egy ilyen főpróba, teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy ki van itt. Nyilván sokkal jobb, hogyha egy Pogacsár-Vingegor csata lenne egymás ellen, és még ugye Sexás is. De hát ugye ez most igazából sehol nem valósul meg az idén, csak a túron, de én nem érzem, hogy ez nagyon sokat rontana, vagy bármit rontana igazából a versenyen, mert pont az előbb felsorolt dolgok miatt, hogy itt már mindenki közelít nagyon a 100%-ához, és emiatt bárki van itt, brutálisan nehéz a versenyzés, meg nehézé teszik egymásnak a csapatok.
0: Abszolút mértékben, és pont ezen gondolkodtam, hogy annyira nyilván fontosak a sztárok a legmeghatározóbbak, de hogy azért itt a verseny teszi a versenyt, és nem az, hogy most itt van egy nagy név, vagy nem. És ebből a szempontból a Dauphiné az nyilván különleges, de hát fontos lesz az, hogy a Tour de France-on meg mindenki itt van, és jó lenne, hogyha azért szorosabb csatát látnánk, de tényleg az, hogy ha csak ebből a tegnapból indulunk ki, hogy hány személyes sztori van, hogy hány különleges életút és történet, hogy Boden, nem tudom, fél órával később kaptuk meg az üzenetet szinte Alaphilippe-től, hogy oké, akkor hosszabbít, azt hiszem 29-ig. Tehát, nyilván
1: igen,
0: nem
1: Wouters akkor... írta ki, azt hiszem, hogy végül én láttam az este, mert azt nem tudtam, te írtad nekem, és utána láttam este egy tweetet Jonathan Wouters-től, ugye az IF vezetőjétől, hogy hú, úgy tűnik, hogy jó döntés volt két hete hosszabbítani Alexel, tehát és oké, tehát egyébként nyilván az volt, tehát ez azért
0: nem
1: komoly.
0: Nem is kérdés, de hogy ezek is ilyen kis dolgok, amiket majd próbálunk nyilván a Tour de France-on is megvilágosítani, meg inkább felépíteni, mert hogy ez is a célunk lesz, meg nyilván az is, hogy bemutassuk Franciaországot, meg előtte a katalán vidéket is, ami egészen extra és különleges lesz. Még egy dolgot azért mondjunk el, hogy még az országúti OB-t is adjuk majd előtte, ami szerintem mindenképpen egy nagyon izgalmas történet lesz, hiszen azért Walter Attila ide jobb formában van, mint tavaly, legalábbis a Tour de Hongrie alapján. És nem akarom elkiabálni, de egyelőre minden egyes résztvevő részéről óriási hajtás van annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatás is legyen a különbségekről, mennyi van még hátra, és a többi, és a többi. Úgyhogy abban bízom, hogy majd a remélhetőleg rendkívül gyors osztrák nagydíj után minél többet tudunk megmutatni a hajrájából a versenynek, mert hogy azért az nyilván fontos lesz, úgyhogy két labdarúgó világbajnokság kezdődik majd idén. Idén ezen a héten, tehát konkrétan csütörtökön, ami egészen felfoghatatlan dolog, hogy rohan az idő, és eddig csak készültünk, és most, hogy már itt van. Még zárásként egy kicsit a te szereped, helyzeted, mert hogy azért nyilván hosszú távon építjük azt, hogy a túron már, amikor odamész valakihez, akkor azt felismerjen, és megnyíljon neked. Ki az, aki ebből a szempontból, vagy mi az, ami ebből a szempontból különleges, már akár ebből a két napból is, amit kint tartózkodtál eddig?
1: Igen, szóval a csapatoknál ugye a versenyzőkről beszéltünk, hogy ki milyen formában van, meg tényleg, hogy hol helyezkedik el ez a túra való felkészülésükben ez a hét, de ugyanez igaz egyébként a stábtagokra, tehát bárkivel, akivel én mondjuk én beszélek, vagy beszéltem tegnap, a túr, ja, oké, és az az elsődleges gondolat, tehát a Giro az igazából már egy ilyen kicsit feledésbe merült történet, pedig bő egy hete lett vége, tehát hogy azért nem volt olyan régen, de leginkább így lehet ezt elképzelni, hogy tényleg mindenki már ezzel van elfoglalva, segítők, hogy masszőrök ki jön, ki nem jön, ki hol lesz, nem tudom, Barcelona, stb. Tavalyi Vuelta, tehát azért ilyen sztorik, meg gondolatok jönnek fel így először az emberekben, de például érdekes, mert a Movistarnak van pont egy új sajtós, és általában én Ivaromeóval nagyon szeretek beszélgetni, viszont hát pont ő mondta, hogy még új, tehát nem nagyon tudta, hogy melyik mikrofon az kihez tartozik, és mindig mondta, hogy egy ilyen fiatal srácról, egy nagyon jó spanyol fiatal srácról van szó, de nagyon kedves, de a pikniknél találkoztam még egy ismerőssel a magyar válogatott, mikor olimpián vagyunk, világbajnokságon vagyunk, vannak a fiúk leginkább, fiúk, lányok, akkor ugye egy holland masszörük van, még Walter Attilával dolgozott együtt a Groupamánál, és most a piknik csapatánál dolgozik, de tehát vele is ugyanez, hogy egyébként mi lesz a túron, tehát már mindenki erre készül, és hát ugyanez a sajtósok is, tehát hogy azért ki van ezt találva rendesen, de mondjuk még a Movistaros mondta, hogy hát igen, most még első szakasz előtt vagyunk, tehát picit nyugodtabbak a srácok. Szerinte bárkit lehet kérni, mert úgyis meg fog szólalni a csapatból, de azért azt tudjuk, hogy ahogy egyrészt haladunk ezen a versenyen előre, azért ez egy picit mindig változik, meg nyilván a Tour de France-on, hát onnantól kezdve, ahogy elkezdődik a Tour de France, akkor pedig általában ez pozitív irányba változik, mert valahogy az ember fejébe be van építve, az a versenyzők fejébe, hogy oké, tehát most ezen meg ezen a versenyen vagyunk, egyszerűen tudjuk előre, hogy sokkal jobb lesz a média felhajtás. Tehát, hogy ez a versenyzőknek abszolút megvan, hogy oké, most már nagyjából ugyanazok az újságírók vannak, akik a túron, szóval már nyilván ez egy ilyen, hát ezt a másfél hónapot valószínűleg azért velük fogjuk együtt eltölteni, tehát azért így állnak hozzá a versenyzők is. Egy egynapos verseny előtt szerintem egyébként sokkal kevesebb esetben van az, hogy nyilatkoznak, vagy mondanak egyáltalán bármit, mint egy ilyen többnapos esetében, vagy akár a túra gondolok, bár nyilván ott majd azért mindig meglátja az ember, hogy mi lesz, de valami azért, mert jobban be van épülve a fejekbe, hogy oké. És ez például pont Paul Sexasnál derül ki, hogy tőle mindig valaki megkérdezi egyébként, hogy nem zavar ez a hatalmas média felhajtás, és mondja, hogy az a helyzet, tehát ez a része ennek a dolognak, tehát hogy őt annyira nem izgatja. Nyilván majd fogja, amikor már 28-szor ugyanazt kérdezik meg tőle, de hát ez ilyen, és pontosan tudja ő is.
0: Igen, és az biztos. Én a Plepp interjún láttam azt, hogy nyilván a Tour d'Hongrie-n is beszélgettél vele, hogy azóta nem telt el annyi idő, hogy pontosan tudta, hogy ki vagy, pontosan tudta, hogy honnan jöttél, meg nyilván alapból az ő személyisége is ilyen nagyon nyitott, de hogy jó volt látni azt, hogy mennyire úgy kezel már téged, mint egy kvázi állandó partnert, akivel hát a következő tényleg 6 hétből 4-et együtt tölt.
1: Igen, és azért az is nagyon megfigyelhető, hogy szerintem pont te mondtad a közvetítésben, hogy hoppá, tehát az elég motivált. Tehát látszott Luke Pleppe, hogy oké, ez már nem a Tour de Hongrie üzemmód.
0: Azt is megérte volna szerintem, ha nincs az utolsó körös de...
1: Abszolút, de hogy így hozzáállás terileg, tehát hogy oké, azzal vége volt egyébként az első felének a szezonjának, onnan hazament, nem tudom, egy pár napra, és onnantól magaslat, és onnantól gyakorlatilag május végétől Tour de France üzemmód, és látszik, hogy úgy jött le erre a versenyre, hogy már teljesen más a hozzáállás, máshogy néz ki az arca igazából, tehát olyan koncentrálás van, és ez nem csak az adott szakaszra vonatkozik, hanem mindenre, hogy ebben a melegben hogy kell frissítenünk, mit kell majd csinálnunk jól a túron, mert erre is egyébként egy nagyon jó felmérés, most nem néztem meg én személy szerint, hogy pénteken, szombaton, vasárnap milyen lesz az idő, mert azért odébb van, és nagyon gyorsan változhat, főleg a hegyekben, de ez a meleg, tehát arra is jó főpróba, hogy mi várható azért júliusban, mert amilyen hőhullámok bejöttek itt az elmúlt időszakban egész Európába, azért ez elég kellemetlen lehet júliusra. Én emlékszem, hogy voltunk úgy Vueltán, barcelonai kezdés volt akkor 2023, szintén egy csapat időfutam, hogy este volt, ugye emlékszünk arra a sötét időfutamon, hogy leszakadt az ég, de előtte ilyen évfélkor volt ilyen 33 fok. Tehát ilyen évtizedes rekord dőlt meg akkor Barcelonában. Tehát azért ez nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha az ember megjön a tavaszból, ahol sokszor rosszabb idő van. Tehát ezt is abszolút fel kell mérni a csapatoknak, meg az edzőknek, hogy melyik versenyzőnek mit kell csinálni, főleg a fiataloknak, akik újoncok, és teszem azt, először fogják ezt megcsinálni a profi mezőnyben ezt a Dauphiné Tour kombót.
0: Innen folytatjuk, most még a 2027-es World Tour naptára ki sem tértünk, pedig az sem lesz akármilyen, ha már hőség, meg aztán a 28-as sem, hogy néha itt lesz a Vuelta teljesen szeptemberben, néha október VB lesz a VB. Az mondjuk az időjárásilag abszolút rendben lesz, én atlétika VB voltam hasonló időpontban is. Azért nem rossz, nem rossz. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük szépen a figyelmet, nézzétek minden nap az M4 Sporton, vagy amikor már Forma 1 van, akkor az M4 Sport Pluszon per Duna Wörthön a Dauphinét, hiszen minden nap az utolsó nagyjából másfél órát adjuk, és nagyon-nagyon készülünk arra, hogy ez a verseny is jól sikerüljön meg, aztán utána a Tour de France is, abból a szempontból, hogy mindenki elégedett legyen velünk. Benni, nektek jó munkát a komplett csapattal, stábbal együtt. Nézzétek tehát a Dauphinét, vagy most már Tarát, Tour over Rhône-Alpot az M4 Sporton és a közmédiában. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el, és azt hiszem, hogy ez a kijelentés most arra kezd ismerősen csengeni sokunknak, és ez szinte mindent elmond és egy mondatba sűrít, amit az élsportolók mentális felkészítésének fontosságáról, valamint a sportpszichológia versenyzők sikereiben elfoglalt szerepéről tudnunk érdemes, de hogy alaposan és szakszerűen kivontsuk ezt a témát a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsorában, ez alkalommal is, mint a legutóbbi 4 epizódban dr. Lénárt Ágotával, habilitált egyetemi docenssel beszélgetek. Szervusz Ágota, köszönöm szépen, hogy újra itt vagy.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Célunk volt, hogy egy picit tulajdonképpen a rádió hullámain keresztül adjunk útmutatót, és építkezve körül körre és lépésről lépésre egy picit megpróbáljuk valamilyen szinten közel hozni ennek a szakterületnek a fontosságát, és akár olyan eszközöket is átadni a hallgatóknak tulajdonképpen az elmondottak alapján, amit beépíthetnek a mindennapjaikba, anélkül, hogy élsportolók lennének. Az elmúlt 4 rész is tulajdonképpen ezeket foglalta össze sok izgalmas témakör között. Ugye beszélgettünk többek között a relaxációról, az autogén tréning fontosságáról, a légzéssel történő szabályozás lehetőségeiről, a mentál tréningről, és hát persze a figyelemkoncentrációról, valamint a fókuszról. Ezek azt gondolom, hogy mind olyan szavak és olyan területek, amelyeknek hasznát veheti bárki a hétköznapi életben. Most egy picit talán beljebb lépünk most már ebben a szakterületben, és hát elkezdünk egy olyan területre koncentrálni, ami már biztos vagyok benne, hogy leginkább azoknak fontos, akiknek komoly céljaik vannak mondjuk egy sportterületen belül. Ugye a kognitív gondolkodás, illetve a célállítás fontosságát szeretném, hogyha a mai epizódban kibeszélnénk. Hát kezdjük onnan, Ágata, hogy ha a célállításról beszélünk, bár lehet, hogy most előre ugrottam egy fejezetet, én azért arra emlékszem, hogy amikor egy kisgyerek valamilyen komoly benyomást szerez, akár lát egy bajnokot a tévében, vagy valamilyen jelenet megfogja egy sportban, akkor egyrészt lesz neki egy példaképe, tetszik az, amit lát, és megfogalmazhat célokat. Függően attól, hogy milyen sportágban van, Magyarországon vannak olyan sportágak, ahol nem is lehet más a célod, csak hogy olimpiai bajnok legyél, például ha vízilabdázó vagy. De emlékszem, hogy én is ezt fogalmaztam meg magamban, igaz, akkor én ezt úgy mondtam, hogy anyukám, én szeretnék lenni a himnusz a dobogón. Tehát nem mondtam ki, hogy igazából mit jelent, de értettem, hogy a két dolognak és a sikernek valahogy köze van ehhez. Szóval nyilván a célállítás az tulajdonképpen olyan könnyű dolognak tűnne, meg úgy tűnik, hogy mindenki megfogalmazza ezt, de kezdjük akkor részben a kognitív gondolkodás elemeit kibontani egészen odáig, hogy mit is jelent az élsportban a célállítás.
4: Maradjunk annál a momentumnál, amit említettél. Tehát nevezetesen nagyon sok gyerek kezdi úgy a karrierjét, hogy lát valakit, valamit, adást, és így tovább.
3: És éri egy élmény.
4: Éri egy élmény, egy nagyon meghatározó élmény. Ez velem is így volt, tehát ültem a tévé előtt, és arra emlékszem, hogy akkor éppen egy junior világbajnok született, és én azt mondtam, hogy én ezt csinálni akarom, én ott akarok lenni, én ezt át akarom élni. És ez egy nagyon erős benyomás, és ennek megfelelően az ember ennek megfelelően elkezd tenni azért, hogy ez az álom meg tudjon valósulni.
3: Igen, mert ugye azt néhány adásra ezért elmondtuk, de azért most is elmondhatnánk, ugye, hogy te még a mai napig aktív versenyző vagy.
4: Igen, nem bírom abba hagyni, és ez így jó.
3: De mondjuk el, hogy miben is, mert azért...
4: Én a számszerias lövészetben versenyzek. Ez egy nagyon romantikus szám, a nyílpuskás lövészet, tehát ez a Tell Vilmos kategória, mint ahogy szoktuk mondani, és hát a nőknél meg azt szoktuk mondani, hogy Tell Vilma kategória, ezen sokat nevetnek, igen, így van. Ez egy nagyon komoly versenyszám, mert fizikailag is erős, tehát nekem egy egynapos verseny, ami 65, 50 és 35 méterre történő lövést jelent, 30-30 lövést egy-egy távon, ez körülbelül 6 tonna. Tehát egy felhúzás az 43 kiló, és hozzá még a számszeriat meg kell tartani, ami nem számít fegyvernek, tehát Magyarországon ez nem az. Tehát nekem egy lövés az 50 kiló.
3: Az igen.
4: És akkor elkezdődik a verseny reggel 9-10 órakor, és délután 4-5 óráig tart, attól függően, hogy mekkora a mezőny, és akkor ráadásul még ki is kell sétálni a céltáblákhoz, és ennek megfelelően vissza is kell jönni, tehát még egy olyan jó 10 kilométer sétálás.
3: Igen, szóval akkor ez a súlyemelésnek is egy szokatlan formája, ha jól értem.
4: Lehet.
3: És a tárgyalogásnak.
4: Így van. De ha már itt tartunk, akkor én mondok egy-két dolgot, hogy például ezt hogyan szoktuk, és azért mondok többes számot, mert csapatszinten is így zajlik a dolog. Tehát azért meg lehet beszélni a nyílveszőkkel, hogy lehetőség szerint jó helyre menjenek.
3: Ez
4: nagyon vicces, ez nagyon vicces, de mégis.
3: Ez nem hangzik azért annyira tudományosan, de...
4: Nem, de nagyon jól szokott működni, így van. Tehát ez a figyelemfókuszálásnak, ha komolyra vesszük a dolgot, akkor a figyelemfókuszálásnak egy speciális formája lehet, amikor két nyílvesző jó helyen van, és a harmadiknak azt mondja az ember, hogy tudod, hova kell menned. Tehát ez már ezzel kapcsolatosan egy verbális de közben egy vizuális fókuszálás
3: is. Igen, most nagyon-nagyon beleugrottunk ebbe, de azt mondtad, hogy te is láttál ugye egy junior versenyt, és ez hatott rád, és elhatároztad, hogy valamivé akarsz válni, ez neked is tetszik, és elindultál tulajdonképpen egy úton. Picit még menjünk akkor oda-vissza, hogy amikor a fiatal sportolók elindulnak egy úton, Van-e egyáltalán arra rálátásod, hogy az adott sportágban, szakterületen a velük foglalkozó edző, pedagógus nagyjából vázol nekik egy közeli, egy középtávú, vagy esetleg egy hosszabb távú tervet, hogy milyen utat fognak, vagy kell nekik bejárni ahhoz, hogyha úgy jönnek be, hogy mit tudom én, de csókolom, én olimpiai bajnok akarok lenni.
4: Általában egy bizonyos szint után, főleg ha a kicsik pici korba 5-6-7 évesen kezdenek, akkor általában a rövid távú terv az csak arra az egy napra vonatkozik, hiszen ezt lehet az edzésben megvalósítani, ezt lehet mint célt állítani, hogy milyen feladatok következnek egymás után, de az nagyon fontos, hogy már itt is az ok-okozati összefüggés megjelenjen. Ezt most azért csináljuk, mert sok edző azt mondja, hogy hát nem kell erről beszélni, csinálja meg is kész, de azzal nem alakul ki a belső motiváció. Az pedig nagyon fontos lesz a célállítás és a további kitartás szempontjából is, hogy a pici sportoló ezzel tudjon foglalkozni. De a sportolóvá nevelésnek, mint tudjuk, 4 szakasza van. A szerettesd meg a sportágadat, tanítsd meg a sportági alapokat, nevelj belőle sportolót, és utána nevelj belőle élsportolót. Tehát az első szakaszban ténylegesen ez a cél, hogy a sportág megszerettetése, a mozgás megszerettetése, éppen ezért szigorúan tilos mozgással büntetni. Aha. Ezt mondjuk minden pedagógusnak, hogy ez ne jusson az eszükbe. Viszont az edzésmunka sikeres teljesítése függ attól is, hogy hogyan kapják a feladatot. És hogyha már a kognitív, tehát a gondolkodással kapcsolatos megközelítésnél tartunk, pont a kicsiknél még az oktatás módszertanban is benne van, hogy cicahát, kutyahát, most legyél olyan puha, mint egy fűzfa, melyik hajladozik a szélben, vagy álljon olyan stabilan, mint egy 200 éves tölgyfa. Tehát ezek a szimbólumok segítenek abban, hogy átélhetővé váljon maga az élmény, sőt, az agy ilyen impulzusokat ad a testnek, ami segíti ezzel kapcsolatosan a mozgás végrehajtását is.
3: Hiszen már van ugye egy élménye, látott már fűszvát hajladozni, látott már tölgyet tényleg masszívan állni, tehát akkor igen, tehát ezeket hívják elő szintén.
4: Így van. A célállításban viszont tényleg egy idő után nagyon fontos lesz, hogy mik a hosszabb célok. Ahogyan az életkorban előrébb haladnak, ott egyre nagyobb távokat lehet ezzel kapcsolatosan átlépni. Hát aki élsportolóvá készül, ha most ugrunk a 4. fokozatba, ott általában egy olimpiai ciklus, vagy egy világbajnokságra történő felkészítés 2-3-4 év is szerepelhet. Természetesen vannak normatív krízisek, általános iskolából a középiskolába kerülés, érettségi után a munkába állás, vagy a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés.
3: Nagyot ugrottunk, de nekem azért nagyon beszédes, amit most itt erről a 4 szakaszról mondtál, és annál is inkább szerintem fontos, hogy még egy picit ragadjunk le az egyes szakaszoknak a céljainál, mert ugye az is önmagában egy nagy feladat, hogy ha már egyszer valamelyik gyereket megnyerték a sportnak, akkor hogyan tartsák benne. És ugye nyilvánvalóan a különböző szakaszoknak lehet különböző célja, ott különböző eredmények, jutalmak, vagy esetleg nehézségek azok, amik szembe jönnek, és ezekkel azért mindig meg kell tudni küzdeni. És szerintem az is egy érdekes dolog, amit mondtál, ugye, hogy a mi érteket, hogy miért csináljuk ezt, hogy ennek mi lesz az eredménye. Viszonylag korán el kell kezdeni. Én ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy szerintem ez edző és tanítvány közötti diskurzus függő is. Nekem például olyan edzőm volt szerencsémre, aki mindig mindent elmagyarázott, mert ő tudta, hogy én ezt igénylem. Tehát én szerettem tudni, hogy miért kell valamiből 200-ot megcsinálni Pista bácsi, tehát hogy azért ez így jól hangzik, de miért? És természetesen az ember idő után, ha értette, vagy ha javító mozdulatokat ugye végigvették, hogy itt azért kell domborítani a hátat, mert ha nem domborítod, akkor ennek ez lesz a végeredménye. Tehát ugye itt most már nagyon specifikus dolgokról beszélünk, de mennyire fontos az, és ebben ugye ti, akik foglalkoztok nyilván az edzőképzés során ugye a szakembereknek ilyen irányú felkészítésével is, mennyire fontos az, hogy ők megértsék, hogy milyen életkorú gyerekeknek és milyen célt állítanak, és ezt egyénileg esetleg tudják-e modulálni, igazítani, függően attól, hogy a gyerek mit igényel, vagy milyen típus.
4: Kell is a gyerekekre igazítani a dolgot, és már egészen pici korban érdemes megbeszélni, hogy mi a cél, és hogy mit miért csinálunk. Tehát ez egyértelmű, ez a nyitott közlés, ez a nyitott kód feltétlenül hozzátartozik a dologhoz. De azért a fejlődés lélektan szempontjait is figyelembe kell vennünk, tehát általában körülbelül 8 éves korban következik be az, amikor a szülők elkezdenek panaszkodni, hogy eddig olyan szófogadó volt a gyerek, csak ránk hallgatott, most meg már nem. Hiszen a kortárs csoportnak a véleménye és az ezzel kapcsolatos, idézőjelbe teszem, sodrása nagyon meghatározó tud lenni. És ilyenkor természetesen lehetnek nagy célok, sőt bármikor, ilyenkor a szülők szokták is mondani, hogy ne ábrándozzon a gyerek olyan nagyot, hát honnan tudjam, hogy lesz belőle olimpiai bajnok, vagy nem. A gyerekek nem butuskák, tehát ők pontosan tudják és látják, hogy körülöttük a többi sportoló mennyit edz, milyen eredményt ér el, mennyi befektetés szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen. Na most ilyenkor jön a célállításnak a kezdeti korai formája, amikor azt mondja a gyerek, hogy meg fogom nyerni, vagy meg akarom nyerni, vagy olimpiai bajnok leszek. Na most természetesen ez nagyon jó, hogyha bekerül az agyába, mint egy hosszú vágyott célnak a végeredménye.
3: Tehát egy távoli, ugye?
4: Egy távoli cél, így van. Viszont az, hogy ennek mi a megvalósulása, mit kell azért tenni, és egészen pici dolgokra lebontva, hogy mikor kell fölkelni, hogy kell öngondoskodni, mikor rakom be az uzsonnát, hány órán van az edzés és a tanulás között, és így tovább. Tehát ez a beosztás már nagyon korán megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan gazdálkodjanak az idejükkel, az energiájukkal, és pontosan azzal a meglévő készlettel, amivel ők tovább tudnak lépni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek nehezen értik meg azt, hogy a fejlődés nem lineáris. Tehát, hogy nagyon sokszor ami befektetett munkát tekintve azt gondolják, hogy hát edzettem tegnap is, tegnap előtt is, azelőtt is, és miért nem megy jobban. Hogy ez majd ilyen ugrásszerű lesz, aztán megint platóznak egy kicsit, és ennek megfelelően mennek tovább. Ez az egyik legnagyobb probléma különben a gyerekek és a fiatalok sportjában, az ifjúsági korosztály tekintve serdülőket, ahol ha valami nem sikerül, akkor abban a pillanatban elvesztik a motivációjukat, és úgy érzik, hogy a befektetett munka nem térül meg. Tehát viszonylag nehéz megmutatni azt, hogy ez hogyan térül meg, de a különböző jó történetek sokat segítenek ebben, hogy XY is így kezdte, aztán később egy év múlva ezt érte el, két év múlva azt érte el, tehát nagyon sok példát, nagyon sok jó sztorit kell mondani nekik, amiben benne vannak a nehézségek, tehát hogy ennek megfelelően kialakuljon az a gondolkodásmód, hogy lehet, hogy ma nem nyertem, de attól én még jó sportoló vagyok. Vagy még nem tartok ott, hogy a 10 000 munkaórát beleraktam volna, ami után nemzetközi szinten elkezdem a versenyzést.
3: Hiszen nagyjából ez az arány, ugye? Ezt ismerjük, igen. Ez egy ilyen átlagmutató, amire
4: hivatkozni vagy igaz, szoktak, vagy nem, vagy igen. Tehát különböző sportágakban azért nem, ez nem másképp igaz, lehet.
3: Igen. Mi a helyzet akkor, amikor az ember azt látja egy csoportban, akivel foglalkozik, hogy van közöttük rendkívül motivált, nagyon eltökélt, kiskamasz,
4: versengő,
3: és ott van, aki egyébként ügyeske, jók az adottságai, a fizikuma a sportágra való, de ő a társaságot szereti. Őt egyáltalán nem érdekli, hogy éppen aznap hogy sikerül a dolog, tehát úgy sodródik. Vele mit kell, vagy érdemes kezdeni, hogy esetleg bent tartsuk a sportban?
4: Ha okos az edző, akkor biztos, hogy különböző versenyeken azért tudja ezt kihasználni, jó értelembe véve. Viszont akkor megtörténhet az, hogy valaki nem versengő alkat, és egy idő után rájön, hogy ő tényleg csak a társaságért szeret ott lenni, és akkor esetleg nem akar versenyezni.
3: Így van. Egyáltalán nem baj, sőt, a saját egészsége szempontjából sem baj.
4: Meg hát a társas vonatkozásukat nézve sem, tehát, hogy kialakul egy baráti köre, a társas támasz mindig fontos lesz, nem csak a sportban, hanem a civil életben is. Tehát a sportolás, mint tudjuk, ilyen értelemben tényleg nagyon sok erőt, energiát és támaszt tud adni. Viszont akkor, ha valaki így nem versengő típusú, akkor ne várjuk tőle, hogy olyan motivációval, olyan elszántsággal csinálja a dolgot, mint esetleg a többiek. Ezeket a vonásokat nagyon hamar el lehet különíteni. Egy bizonyos ideig még talán megy az is, hogy pontosan a társulatnak a jó hangulata és az ezzel kapcsolatos sportág iránti szeretete jó értelemben be tudja hálózni azt is, aki ilyen szempontból nem vinné saját magát versenyeztetni. Viszont másik oldalról az, hogy mit gondol erről, hogy azt mondja például, hogy amilyen szívós vagyok a sportba, úgy akarok készülni majd az érettségire is. És akkor engem majd fölvesznek, a másikat meg nem biztos, hogy igen. Tehát, hogy ez a pozitív transfer, mint ahogy szokták mondani, ez értelemszerűen át fog menni a dolgba. Viszont már nagyon korán megjelenhetnek azok a rögzült hibák, amire nagyon érdemes a szülőknek és az edzőknek is figyelni. Tehát nevezetesen, amikor a gyerek csak azt hajtogatja, hogy meg kell nyerni, azt mondták, meg kell nyerni, vagy én meg akarom nyerni, de csak a végeredményre koncentrál, és nem arra, hogy hogyan lehet ezt elérni, akkor ha rossz helyen van a fókusz, illetve nem rossz, csak nem, az adott pillanatban nem azon a helyen kellene lennie, akkor ez akadályozó tényező lehet. Tehát nagyon sok sportoló kerül hozzám, aki azt mondja, hogy én mindig mondom, én mentálisan készülök, meg akarom nyerni, meg kell nyerni, és akkor mondtam, hogy de hogyan kell megnyerni. Uh-huh. És van egy nagyon érdekes kínai közmondás, minden olimpia előtt az adott ország közmondásaiban szoktam szemezni a sportolóimnak, és ezt nagyon szeretik, hogy a hegymászók nem a hegymászásba bukják el a dolgot, hanem hasra esnek az előttük lévő első görönybe. És ez nagyon jó példázza azt, hogy azt is meg kell tervezni, és ez például egy nagyon fontos feladat lesz, hogy hogyan készülök a versenyre, hogyan készülök egy edzésre, mi kell hozzá, milyen lépések vannak, azt időben hogyan fogom beosztani. Ez a mentális tervezés már a kognitív gondolkodással kapcsolatosan az egyik legfontosabb feladata lesz a sportolónak. Tehát nem egy kétségbeesett szülőt látok rohangálni, még a reklámban is benne van, hogy otthon hagyta a cipőjét, otthon hagyta a sportkönyvét, és így tovább. Tehát előre összekészíteni, megbeszélni, segíteni, utána meg már egyedül is megy. Ezek az első lépések.
5: Visszatérve egy kicsikét meg a célokra, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, és keresgettem a témához kapcsolódó mondjuk ilyen címszavakat, akkor ilyeneket is találtam, hogy smart célok, vagy okos célok, akkor folyamat és teljesítmény célok, illetve hosszú és rövid távú célok kombinációja. Gondolom érdemes mindegyiket egy picit kibontani, pont ezért, amit az imént mondtál, ugye, hogyha egy gyerek csak a csúcsra, tehát a legvégső pontra koncentrál, akkor egyrészt nagy valószínűséggel hajlamos az összes többi addig vezető út apróbb, vagy fontos céljáról elfeledkezni. Szóval hogyan lehet ezeknek az ilyen-olyan típusú céloknak az idejét, a mondjuk úgy a pillanatát megtalálni, hogy most éppen melyikre van szükség, illetve hogyha kombinálni kell őket, akkor azt hogyan érdemes tenni?
4: Nyugodtan külön-külön is végig lehet menni mindegyik gondolatmeneten, hogy melyikre van szükség.
5: Okos célok?
4: És ennek megfelelően tovább építkezni, ami összefügg például a teljesítménnyel is, de azzal is, hogy én hogyan érzem magam, mit kell ennek érdekében megtennem, és a legfontosabb, hogy ez teljesíthető legyen. Tehát, ha egy edzésnek az a feltétele, hogy ezt az edzésadagot én elvégezzem, és ennek megfelelően állítjuk össze a terhelést, akkor ennek mennie kell. Ha nem, akkor viszont kell jelezni az edző felé, a szakemberek felé, hogyha ezzel kapcsolatosan valami probléma lenne. Az sem ritka, hogy a sportolónak olyan kitartása van, hogy törött lábbal is versenyez, és pár év múlva derül ki, hogy mégiscsak el van törve a lába.
5: És ez nem azon az esettel, amikor ráveszik, hogy sérülten induljon, mert ez sajnos ilyenről is tudunk.
4: Ideiről is tudunk, igen, igen, így van. Viszont a minden edzésre kitűzünk valamilyen célt, és azt megpróbáljuk követni, ezt nagyon szeretik a sportolók, mert arról szól a történet, hogy akkor odaérek. Ez az ő lelki biztosítékuk arra, hogyha mindent megcsinálok az edzésen, és annak megfelelően minőségi munkát végzek, akkor megvan az esélyem, hogy odaérek. Mármint, hogy a versenyen is jól fogok tudni szerepelni. A teljesítmény és a folyamat célok között pedig az a különbség, hogy hát ugye a végeredmény az egyik, a másik pedig a hogyan érek oda, és ennek megfelelően milyen feladatokat kell csinálnom. Ebben nagyon fontos, hogy az edző folyamatosan segítse őket, és jelezze is vissza, hogy nagyon jó, most már ott tartunk a felénél. Nagyon jó, ezt a mozgást megtanultad, az ellenfeled lehet, hogy ezt nem tudja, például egy küzdősportban, ezzel most ennyivel meg ennyivel előrébb vagyunk. Tehát nagyon fontos ezzel kapcsolatosan visszajelzés. Üzenet az edzőknek is, hogyha valamit a sportoló jól csinál, és azt tekintik nullának, az kevés. Igen, sok olyan van, hogy oké, akkor nem mond semmit, hogy jó voltál, ügyes voltál, pedig az ezzel kapcsolatos visszajelzés nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is nagyon fontos.
5: Tehát tulajdonképpen a jót is ugyanúgy kommentálni kell, nem csak a hibát kell kijavítani ezek
4: így
5: szerint.
4: Van. Így van. Na most van, amikor akár sérülés, vagy betegség, vagy bármi miatt módosulnak a dolgok, akkor nem szégyen visszalépni és újraépíteni ezt a folyamatot, sőt, bizonyos értelemben kell is. Tehát a sportolónak ilyenkor nem szabad azt érezni, hogy kitűztem valamit, azt időben most nem tudom elvégezni, hogy fogok majd odaérni. Oda fog érni, megfelelő úton, módon, vagy lehet, hogy nem erre a versenyre, hanem a következőre, mint ahogy a sportolósok szokták mondani, könyörgöm, hagyjuk már meggyógyulni. Tehát...
5: Igen, az azért nem árt. Az segít. Az egészséges sportoló valószínűleg egy picit hatékonyabban tud a céljai felé haladni, mint a sérült így sportoló. Van.
4: Tehát nem szégyen a GPS gondolkodás, hogy újra tervezés.
5: Igen.
4: És akkor ennek megfelelően tudunk újra haladni a célunk felé.
5: Ha már az újratervezést viccesen említetted, akkor picit folytassuk komolyabb tónusban, annál is inkább, mert azért például az én sportágamban, de szerintem majdnem mindegyikben előfordul olyasmi, hogy akár sérülést követően, de vagy formahagyatlás, vagy csak egyszerűen a testarányok megváltozása kapcsán.
4: Nagyon fontos.
5: Valami, amit tudtunk, hát egyszer csak elfelejtjük. Vagy nem megy úgy. Vagy ez már tökéletesen ment, erre elkezdtünk építkezni, és egyszer csak kiderül, hogy az alapmozdulat sincs meg. Az ember már egyszer kitűzött egy célt, elérte a célt, majd eltűnt. Szóval ilyenkor egyrészt gondolom, hogy ez egy rendkívül frusztráló dolog, mind a versenyzőnek, mind az edzőnek. Milyenkor ehhez a jó mentális hozzáállás?
4: Mérni kell őket először is, hogy tudjuk, hogy mikor van nyúlási szakaszban, és mikor van telődési szakaszban. És ennek megfelelően a nyúlási szakaszban úgy kell beállítani az új elemek tanulását, vagy a versenyzést, hogy be kell kalkulálni azt, hogy a régebben megtanult mozgásformák most széthullanak, és újat kell építeni.
5: Hiszen az arányok megváltoznak, stb.
4: És ahogy említettük már szerintem, hogy nem csak a magasságot kell nézni, hanem a láb és a kar méretek változását is. Viszont hogyha az edző ezt kommunikálni tudja a versenyző felé, hogy ez most egy ilyen szakasz, és nem szídja a helyet, hogy támogatná, akkor nagyon sokat tud tenni a sportolóknak.
5: De ezért neki is kell a saját frusztráltságát kezelni, mert nyilván az edző ilyenkor pontosan tudja,
4: hát, milyen hangzik, hogy most, fog elmenni.
5: Igen, hogy most időt vesztünk. Tehát most időt vesztünk, a karrierből kiesik egy, nem tudom, 2-3-4 fontos verseny, lehet, hogy éppen egy olimpiai kvalifikációs időszakra esik ez a, nevezzük így, formahanyatlás, vagy
4: igen,
5: újratanulási.
4: Igen, csak ezzel nem lehet semmit tenni, tehát az a sportolóm, aki egy nyár alatt 18 centit nőtt, hát az képtelenség újraépíteni egy-két hónap alatt, világos. Ahhoz több időnek kell lennie. Viszont lelkileg szintén nagyon meghatározó, hogyha a sportoló tudja, hogy létezik ilyen szakasz, ő most éppen hol tart, tehát hogyha csak azt kapja, hogy szedd össze magad, mert már megint kezed lábad összeért, akkor ez kevés lesz.
5: Igen, a szedd össze magad, mint általános gyógyírja, Istenem.
4: Igen, amögött nincs semmi, meg a figyelj
5: nincs
4: oda.
5: Semmi, igen.
4: Van, ezt már megbeszéltük.
5: Akkor itt megint oda kanyarodtunk vissza, amit már a legelején is említettél, hogy tulajdonképpen a sportolót a kommunikációban már kicsikortól kezdve partnernek kell tekinteni.
4: Ez egyértelmű.
5: Tehát nincs utasítás, csak önmagáért.
4: Igen. És hogy a piciknek is lehet már véleménye, és hogyha ő megkérdezi, hogy most miért kell 10 kört futni, csak az egy korlátozott kódú válasz.
5: Ennyien szólva, igen.
4: De hogyha arról szól a dolog, hogyha lefutod a 10 kört, akkor majd lesz esélyed a diákolimpián megverni az ellenfelet. Itt már a célállításban az is benne van, ez a jó értelembe vett mézes madzag, hogyha ezt megcsinálod, akkor ennek ez lehet a végeredménye. És ez azért elég jó húzó erőt képvisel ilyen szempontból, és ez hosszú távon is be tud épülni. Voltak olyan sportágak, ahol csak 4 évente rendeztek az IFIK-nek világbajnokságot, és akkor mondta a sportoló, azt mondja, figyelj, én nagyon szeretem a sportágomat, most 14 vagyok, és legközelebb 18 éves koromban mehetek oda. Hát az nem jó. Tehát, hogy elérhető olyan állomások is kellenek, amire tudunk építkezni, amit meg lehet lépni, mert a fejlődéshez az is nagyon fontos, hogy ezek a kisebb célok is rövidebb távon meg tudjanak valósulni, és adjanak sikerélményt. Tehát sikerélmény az
5: nagyon fontos, amit mondasz, és még a mostani témakörünk talán záró gondolataként szeretném, ha még egy témát átvennénk, ami még mindig ehhez kapcsolódik. A versenyzőm már megnőtt, már kialakult a felnőtt teste, már nincsenek ilyen problémák, hogy újra kell valamit tanulni, sőt, mi több, arról van szó, hogy már sokadjára indulunk neki egy újabb év ugyanazon monotóniájának. Tudjuk, hogy jön a mikro, makrociklus, ilyen-olyan sportág válogatja természetesen. Megint el kell végezni ugyanazt az 5 hetes edzőtábort, megint ugyanez lesz, ami tavaly volt márciusban, ugyanez lesz, ami tavaly volt januárban, megint a hajnali sötétben kell kimenni, tehát tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy kiégés, de végül is egy monotónia fázis jön el, amikor mégis célt kellene találnom a versenyzőmnek, független attól, hogy nyilvánvalóan már ezt az utat nagyon sokszor megcsinálta.
4: És de lehet, hogy ezt az utat az edző már másképp építi föl, és akkor már rögtön nem lesz monoton.
5: Tehát akkor föl kell építeni
4: másképp. Föl kell építeni, és nagyon fontos, hogy ez élvezetes legyen. Sajnos azért sokszor erre a felnőttek nem szoktak annyi energiát fordítani, mint amennyi kellene, és ettől unalmas lesz a dolog. Tehát ugyanazt a terhelést más módon is el lehet érni. Tehát nem véletlen, hogy azért a gamifikáció az egy nagyon fontos meghatározó dolog, nem csak a kicsiknél, hanem a nagyobbaknál is, és ennek megfelelően egy más típusú feladat, ami technikailag, sportszakmailag ugyanazt az eredményt fogja kiváltani, de másképp kerül alkalmazásra, az már rögtön ezt a fajta monotóniát meg tudja törni. Tehát nem feltétlenül muszáj ugyanazt ugyanúgy csinálni mindig, ez az edzők szempontjából is meghatározó, hogy ők mennyit hajlandók ebbe beleadni, hogy élvezetesek és változatosak legyenek az edzések. Még a célformulákhoz egy mondattal szeretnék visszakanyarodni, mert ugye nagyon sokszor a célformulák meghatározása helytelen. Ugye a nemmel nem kezdünk célformulát, ez már szintén szerepelt, de miért? Mert a nem megállítja az agyat, és utána pont azt villantja föl, amit el szeretnénk kerülni. És azok a rettegéssel telített célformulák se jók, hogy ja Istenem, csak pont most el ne roncsam, mert ezek természetesen vakvágányra viszik az ügyet. Az viszont, hogy mindig a kívánt kivitelezés irányába ható célformulát válasszunk, sőt, ennek megfelelően akár föl tudjuk építeni a mozgássorunkat is, amit utána le is lehet, a mondatokat le lehet rövidíteni egy-egy szóra, indítom a jobb karomat, indul a bal vál, és így tovább, de először föl kell építeni azt a mozgássort, amit a fejben, az agyban egy olyan mentális séma kialakítása követ, ami mintegy mentális iránytűként fogja vezérelni a mi mozgásunkat. Tehát először ezt el szoktuk ilyen szempontból mondani, játszani, és ismételtetjük. Erre szokták kérdezni a sportolók, hogy hát miért kell ezt ismételni. Mondom, figyeld meg, hogy mi fog változni, ha ismételjük. És akkor 3-4-5 ilyen ismétlés után azt mondja, hogy könnyebb lett. Jobban vág az agyam, jobban látom a következő mozdulatot. Felgyorsult az egész történet, tehát hogy érzi azt, hogy ez a mentális séma, ha kialakul az agyába, ez tényleg olyan, mint egy jó GPS, vagy mint egy jó térkép, ami biztonságosan oda visz, ami biztos, hogy oda fog vinni. Másik oldalról pedig az a történetnek még a lényege, hogy lehet ezt játékosan is csinálni. Ugye az előzőnél szó volt, hogy unalmas. Például szoktunk ilyet játszatni küzdősportokban is, akár vagy teniszbe, pingpongba, ott egy darab papír, és húzigálják a vonalakat, mert közben a mentáltréning ugyanúgy megy. Aha. És abba a célformulákat is bele lehet tenni, hogy most keményen, most puhán, most jobbra lépek, most balra lépek, most arra gondolok, hogy az anyukám szurkol nekem, és akkor úgy lecsapom, mint a nyulat. Tehát ezek nagyon meghatározó tényezők abszolút tudnak lenni, és ennek megfelelően így napról napra építkezve egyre bővül a repertoár, egyre szélesedik a mentális séma, és javulni fog az eredmény is.
5: No, hát megérkeztünk az élsportolók céljaihoz, és hát, hogyha minden összeáll, akkor a jó pillanatban a megfelelő célokat kitűzve beérkezik a sportolónk, és sikeres lesz. Szerintem ezt most így nagyon szép vonalban végigvezettük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy ismét egy picit okosabbak lettünk itt a sportpszichológia házatáján, megértve a célokat és ezeket a célformulákat, vagy a célhatározást, de nagyon fontos, hogy legközelebb egy olyan témával folytassuk, ami szerintem nagyon sokakat érint, hogy egyrészt kik azok, akik egyéni, és kik azok, akik csapat szellemiségű sportolók. Ez lesz a legközelebbi témánk itt ebben a műsorban, a Profilban, ami természetesen a Fejben dől el alcímet viseli. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, legközelebb is találkozunk. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. A monakói hétvégén vagyunk túl, és mielőtt itt bármilyen témába belekezdünk, azt szeretném kérni tőletek, nézők, hogy nézzétek meg Matiz Zsolti pólóját.
8: Itt aztán.
7: Rajta van egy köridő, Monaco és egy évszám.
8: Ugye ezt úgy kellett volna csinálnod, mint Lionel Messi, ez egyik gól örömén, hogy leveszed, és így megmutatod a kamerának, jó?
9: Igen, biztos hitelesebb lett volna.
7: Csodálatos VB promó.
8: Ugye, ha már itt kereszt promózunk, igen.
7: És csak azt kérném a kedves nézők, tehát a rádióhallgatóktól elnézést kérek, mert ők ebben nem tudnak most részt venni ebben a játékban, de majd nézzék meg YouTube-on az adást, hogy mi az, ami nem feltétlenül stimmel ezen a pólón, és arra majd az adás végén visszatérünk erre. Úgyhogy köszöntöm Matiz Zsoltot és Újvári Mátét itt a stúdióban, és velük fogjuk kibeszélni, hogy ezt a monakói nagydíjat, ami egyébként egy nagyon érdekes futamá alakult így a körök során, mert azért nem úgy indult, de aztán kezdjük a végeredménnyel, mielőtt bármiben is beszélünk, mert ugye tegnap úgy köszöntünk el a stúdióban, vagy hát köszöntek el Andiék, hogy ugye jó pára még kivizsgálás alatt voltak. Ugye Adjar végül megtarthatta a harmadik helyét, úgyhogy az ő dobogós ünneplését azt nem veszik el lényegében, úgyhogy Piastri maradt a negyedik. Viszont Sergio Perezt büntették, úgyhogy Fernando Alonso megszerezte az Aston Martin első idei pontját. Ilyen, hát itt ugye 2-0 pontos csapat volt eddig, a Cadillac, illetve az Aston Martin, hát itt ebben ezen a kaotikus monakói futamon így az Aston Martin örülhet ennek az egy pontnak. De ugye mi vezetett ide? Nagyon sok büntetés. És a legtöbb büntetést azt a Box utcai gyorshajtásért osztották, és ezt gyorsan el is mondanám, hogy mivel indokolták ezt, hogy mi volt ennek az oka főleg, hogy ugye 11 csapatos lett most a Forma 1 mezőnye, ezáltal ugye a monakói Box utcát, hát ugye be kellett oda szuszakolni ezt a 11 csapatot, és a Box utca bejáratnak ezért más lett a felfestés egy picit, és úgy mérik itt az átlagsebességet, ugye hogy átlépik a 60 km/h, hogy szenzorokat tesznek le, és hogy a szenzorok közötti időt, vagy azt a távolságot mérik, hogy mennyi idő alatt teszik meg. És ugye minden versenyző benyomta a 60 km/h-es limitert, tehát hogy nem lépték túl a 60 km/h, viszont rövidebb idő alatt tették meg ezt a távot, mert levágták a Box utca bejáratot egy nagyon picit. És így jött ki az, hogy 0,1 km/h, illetve ugye Gasly második az 0,4 km/h ment gyorsabban, ami nem igaz, mert nem mentek gyorsabban, csak ugye ezt a távot rövidebb idő alatt tették meg, a szenzorok bejeleztek, a büntetés repült. Na most ilyenkor ez így jó ez a rendszer, ahogy van, vagy nem jó ez a rendszer, és azt is hozzá kell tenni, hogy a versenyzőknek erre felhívták a figyelmüket, hogy srácok, erre figyeljetek, mert ott a bejáratnál ez így van. Felmenti ez a versenyzőket, vagy inkább az FIA-nak kellett valami jobb módszert kitalálni?
8: Hát ezek után én azt mondom, hogy ez nem menti fel a versenyzőket, tehát hogyha ez a hivatalos briefingen és az eligazításon elhangzik, és mindenkinek fölhívják rá a figyelmét, akkor innentől kezdve a csapatoknak kellett volna ezen a versenyzőkkel együtt valamit múkolni és alakítani. Ugye 7 versenyző kapott ilyen jellegű büntetést, tehát hogy azért a mezőny nagyobbik része viszont nem kapott ilyen jellegűt. Ez szintén azt mutatja, hogy vannak, akik megtanulták a leckét, vannak, akik meg kevésbé. Nem akarok nagyon elmenni keresztpromó és foci VB irányába. Ott is lesz egy csomó új szabály, ami hát kíváncsi leszek, hogy majd a játékosoknak mennyire hívták fel a figyelmüket. Itt ez megint egy speciális adottsága volt ennek a monakói versenyétvégének, amire ezek szerint sajnos nem mindenki készült fel kellőképpen.
9: Igen, és hogyha visszaemlékeztek, akkor Peter Bonington fel is hívta Kimi Antonelli figyelmét a safety káros kerékcserénél, hogy nagyon figyeljen oda a sebességre és a Box utca kihajtásra, úgyhogy volt olyan versenymérnök és versenyző páros, aki erre kifejezetten ügyelt és figyelni tudott.
7: És Hamilton a sajtótájékoztatón utána el is mondta, hogy igen, ő megszokásból, hát itt versenyez 2007 óta, megszokásból így hajtott be, és valóban ez így működött. Nyilván ő jól jött ki ebből valahol, tehát ugye a biztonsági autó alatt kereket cserélt, letöltötték, nem veszített vele pozíciót.
8: Ugye neki volt azt hiszem a 60,1 km/h.
7: És nem volt az egyetlen, aki ennyivel lépte túl, tehát hogy tényleg ez egészen elképesztő. Tehát nem a szenzorok voltak rosszak, nem a limiter volt rosszul beállítva az autókon, hanem ez volt az oka. És akkor ugye a másik véglet, ugye mert aki elismerte, hogy ez ilyen, az ugye Pierre Gasly, majd róla is beszélünk, aki iszonyatosan ki volt, tehát hogy nagyon-nagyon rosszul reagálta ezt le. De mielőtt rátérünk majd ezekre a versenyzőkre, és kezdjük Kimi Antonellivel, mert ő akár Peter Boningtonnak is köszönhetően, ő ugye nem esett bele ebbe a hibába, hanem egy olyan domináns teljesítményt mutatott vasárnap, hogy az tényleg legnagyobbakat idézi, ha már ugye a Zsolti pólóját is szóba hozhatjuk. És ez kezdődött az időmérőn, ahol nem dominál, de megint egy olyan nyomás alatt, hogy ő volt kb. Az utolsó a pályának, akinek a pólra esélye volt, és meg tudta venni Max Verstappen idejét egy nagyon jó körre, és megint azt látjuk egy olyan pályán, ahol az önbizalom a legfontosabb, amellett, hogy kell egy jó autó, de hogy neked azt a jó autót használni kell, az kell önbizalom, és megint ez a 19 éves srác, ez megmutatta, hogy elképesztően rendben van önbizalom terén.
9: Igen, megmondom őszintén, nem véletlen vettem fel én is ezt a pólót. Egyre több olyan hangot lehet hallani, hogy Kimi Antonellit valamilyen szinten Ayrton Sennához hasonlítják. Nagyon szerintem nagyon fontos leszögezni azt, hogy Ayrton Sennából egy volt, és egy is lesz. Kimi Antonelliből is egy van, és egy is fog maradni. Viszont valóban véleményem szerint vannak olyan versenyzői karakterek és karakterjellemzők, amelyben valamilyen szinten még egy picit hasonlíthat is rá. És az pedig kicsit az agresszivitás is, ahogy kezeli az autót, ahogy ezeket a mikrocsúsztatásokat csinálja akár éles helyzetekben, és hát az a mentális erősség vagy tehetségnek a kombinációja, amit láttunk rajta ezen a verseny hétvégén, az nagyon-nagyon meggyőző volt, és meg is kell kövessem saját magamat, mert emlékszem, tavaly is itt a podcastban többször beszéltünk arról, hogy hát korai volt a Mercedes, és nyomás alatt nem bírja Kimi Antonelli, de így visszagondolva, irgalmatlan nehéz helyzetben volt tavaly újoncként a Mercedesnél versenyezni, és valahogy azt láthatjuk és azt érezhetjük, hogy minden, amit tavaly tanult, és minden megpróbáltatás, ami őt érte, az valahogy a helyére került, és a helyére illesztette be. És az elmúlt 10 versenyből visszanézve a tavalyi év végét is 8 pódiumot szerzett, és 5 győzelmet. És a győzelmek között is véleményem szerint nagyon nagy különbségek vannak. Az első győzelemhez képest a monakói győzelem az egy mestermunka volt. És azt látjuk az 5 győzelmen belül, hogy Kimi Antonelli méterről méterre jobbá válik. Természetesen lesz még nehézsége, de nagyon nehéz elképzelni azt, hogy amikor valaki ennyire erős tud lenni, ennyire éles stresszelteli helyzetekben, hogy tud olyan mély gödröt ásni, amiből nem tud majd kijönni, mert véleményem szerint mindig elő fogja tudni hozni ezeket az élményeket, amiket most szerez.
7: Még mielőtt Máté rátenni, csak nem akarom ellopni a gondolatodat, Zsolti, amit mondtál adás előtt, a leggyorsabb körökkel kapcsolatban Antonelli a futamon.
9: Így van. Ez is 1988, köszönöm, hogy emlékeztettél. Valószínű, Mercedes is tanult az 1988-as példából, mert Ayrton Senna folyamatosan körök körre 88-ba a leggyorsabb köröket futotta. Rászóltak többször, hogy lassítson, és a vége előtt néhány körre, azt hiszem tizenvalahány körrel a vége előtt újra rászóltak, hogy lassíts, Ayrton lassíts, és az alagút előtt a falba tette az autót. Ez egy mentális állapot, amikor egy versenyző egy flow-ba van, és az egy megmagyarázhatatlan kémiai halmaz, ami olyankor éri a versenyzőt, akkor ott kell hagyni benne. És ez látszódott Kimi Antonelli. Jöhetett volna még 10 új rajt, 10 safety car, ő akkor is lehozta volna, és nem kellett rászólni, hogy lassíts, mert utolsó előtti körben is a leggyorsabb.
7: De rászóltak, ugye?
9: Igen, viszont az új rajt nem szóltak rá, nem. Hagyták. Szerintem érezték, hogy nem szabad vele semmit csinálni, ott kell hagyni. És beszéltétek is a stúdióba a Mihelis Norbival. Norbi is mondta, hogy hát nagyon kíváncsi lesz, hogy ez hogy oldja meg a helyzetet. Én más véleményen voltam. A piros zászló alatt, ahogy viselkedett, ahogy kommunikált, elmondta, hogy ő is izgult akkor, de mégis érződött, hogy itt nem fog semmi történni, ő meg fogja nyerni ezt a versenyt.
7: Igen, ugye Bono szólt neki, hogy Kimi, leggyorsabb kör, de semmi szükség rá. Ugye ez meg akkor a piros zászló előtt, és utána valóban utána még futott egyébként az újraindítás után is leggyorsabb kört, hogy nagyon-nagyon-nagyon egyben van most. Nem tudom, de hát itt kommentátorként hogy éreztétek, vagy hogy láttátok, ugye tényleg a piros zászló alatt mutatták a box utcát, és tényleg az lehetett látni, hogy nem izgul, nem volt érzelem az arcán igazából, még akkor sem, amikor kiderült, hogy álló rajt lesz.
8: Hát sőt, igazából, ha érzelmet láttunk rajta, akár csak a normál startot megelőzően, és az teljesen pozitív volt. Tehát olyan, mint aki igazából föl sem fogja, hogy most egy Forma 1-es futamot az első rajtkockából kezdhet meg, de ez nem az a típusú fel nem fogás, ami esetleg tavaly visszaköszön nála, amikor kicsit azt láttuk, hogy ez a nyilván korából is fakadó szeleburdiság, bohóság, nem is tudom, milyen jelzőt mondjak most erre, az inkább megfigyelhető volt. Most meg egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy ebben az új szabályrendszerben a csapattársa Russell, aki tavaly szerintem élete legjobb Forma 1-es szezonját produkálta, most annyira szenved ezzel az új autóval, és egyébként ne feledjük el, hogy szerencséje sincsen, ezt azért ne vegyük el Russelltől, hogy sorozatos bal szerencsék sújtják őt, viszont a csapattársa Antonelli pedig nem csak, hogy mindent kihasznál, hanem ha Russellt nem sújtotta volna bal szerencsével, valószínűleg akkor is vezetni ezt a VB-t, csak maximum nem 68 ponttal a csapattársa előtt. De hogy valaki egyik évről a másikra ennyit fejlődjön, ennyire érett legyen, ilyen idősen, a számomra döbbenetes, és tényleg le a kalappal Antonelli előtt, mert azért lehet egyszer nyerni, kétszer nyerni, de ötször egymás után a Forma 1-ben nincsen szerencsét.
7: Az nem véletlen. Utoljára egyébként Lewis Hamilton volt erre képes Mercedes versenyzőként, hogy öt futamot nyer zsinórba. Valószínűleg ez még elő fog jönni a szezon során, meg már szerintem volt is itt a podcast során. Toto Wolff fejében ti vagytok. Most mit csináltok?
8: Jaj, tudom, hova akarod. Ja, kedvenc témám.
7: Nem, kérdezik. Csak hogy nekem akkor jutott az eszembe, amikor Antonelli megnyerte az időmérőt, és ugye felkerült a közösségi médiára egy videó a Mercedes oldalán, hogy Toto Wolff hogy ünnepelte azt a pole pozíciót. És nyilván ott a helyzet is, hogy egy másik versenyző állt az élen, tehát nem a

0: játszmázni a szerződése hosszabbítása kapcsán. Nem tudhatjuk, hogy ez mit okozott.
1: Ugye a törésnek az oka Max Verstappen volt.
0: Igen.
2: És az a nyaralás.
0: Max Verstappen a nyaralás utána természetesen gondolom a pénzbeli viták és a szerződés részletei is háttérben lehettek. Előfordulhat egy ilyen, és azt se felejtsük el, hogy nagyon-nagyon rég állt Toto Wolff utoljára dobogon. Azt hiszem, hogy 10 éve volt utoljára, hogy ő képviselte a csapatot, mint a győztes gyártó. Oké, el lett mondva, hogy hát azért, mert a boardnak a különböző tagjainak el kellett menni, és fel kellett szállni a repülőre. A tényen nem változtat. Toto Wolff állt ott 10 év után először a dobogon Kimi Antonelli mellett.
2: És Lewis Hamilton mellett,
0: és a gálára is együtt mentek megünnepelni Kimi Antonelli győzelmét. Egyik tény sem segíti George Russellt és George Russellnek az önbizalmát. És egy nagyon gyors visszacsatolásra még egy másik sportból szeretnék egy párhuzamot hozni Kimi Antonellire és az ő mentális teljesítményére, az pedig a teniszből tudnám idézni Carlos Alcarazt. Ugyanolyan fiatal, ugyanolyan bohókásan hozza a teljesítményt, és hozta a teljesítményt, ahogy az Kimi Antonelli csinálja a wimbledoni döntőbe, 2 évvel ezelőtt élete első Grand Slam győzelmét megelőzően Novák Djokovic-sal szemben azt mondták, hogy hát nem fogja bírni a nyomást hát ehhez képest. Azon a Grand Slam döntőn lemosta a pályáról Novák Djokovicot, a legendát, úgyhogy van egy kicsi párhuzam vele is, igen, azt most gondolom.
2: Ahogy igen, most, hogy távolta Roland Garros döntője, és ott lehetne beszélni a tenisz azok mentális helyzetéről is azért, ezt majd lehet, hogy adáson kívül Zsolti, majd nemét közben megbeszéljük, hogy mi történik, de akkor térjünk rá valamennyire, nem is novel, amennyire nagyon George Russellre. Ugye Máté, te már behoztad őt, hogy mennyire balszerencsés is. Viszont ez volt az első hétvége, ahol azt mondta a kamerák előtt, most így akár már szombaton is, és vasárnap is. Vasárnap azt mondta egyébként, hogy teljesen üres érzelmileg, null, semmit nem érez, már a frusztrációt sem annyira elege van ebből, hogy már nem is hajlandó magát ezen felidegesíteni. Ugye tegyük hozzá, hogy ugye kapott ő is 5 másodpercet gyorshajtásért. Utána ezt nem töltötték le a kerékcserénél, ami a csapat hibája. Ezt Totóval fel is tette a kezét, hogy ott kommunikációs hiba volt, nem voltak felkészülve Russellre, hogy jön kereket cserélni, úgyhogy, és hozzájuttak az autója. Ez egy érdekes kép volt, hogy az onboard, amikor mutatták, ismételték a kerékcseréjét, hogy a jobb elsőnél álló szerelő ugye várt, és később is nyújtott. Látta, hogy mindenki hozzányújt a kerekekhez, akkor ő is már hozzányújt, de hogy mintha a fejében ott lett volna ez a büntetés, és ugye ezért kapott egy áthajtásos büntetést, és innentől kezdve kiesett a pontszerzők közül. Viszont ugye George Russell is már magát okkolja, illetve hogy nem érzi ezt az autót. Valahogy meg kell találni azt az érzést, és azonnal így ugrott be nekem a tavalyi szezon. Mit mondott Lando Norris? Nem érzem úgy ezt az autót, mint az előzőt, amivel ugye visszajött a világbajnoki harcban. Tehát nagyon egyre több a párhuzam a tavalyi szezonhoz képest, így a McLaren versenyző párosához képest tavaly, illetve most ez. Van-e kiút George Russellnek? Tudhat-e esetleg tényleg úgy változtatni, akár a vezetési stílusán, akár tudják ez autót úgy kalibrálni, hogy neki jobban feküdjön, mert a McLaren ebben tudott segíteni tavaly Norrisnak.
1: Hát szerintem a rajtnál, amikor Verstappen autója meghibásodott, akkor a hollandon kívül Russell volt még a legszomorúbb a mezőnyből, hiszen mindenki arra számít, szerintem nagyon sokan, akár ti is, vagy a kedves nézők, hallgatók közül is, hogy azért lehet ez egy jó verseny, mert mondjuk Max vagy megelőzi az egyébként jobb autóval rendelkező Antonellit, hogy végig nyomást fog rá gyakorolni. Ebből ugye végül semmi nem lett. Szerintem 2 dologban reménykedhet Russell, az egyik az pont a technika ördöge, hogy olyan nincs egy Forma 1-es szezonban, hogy valakit nem sújt minimum 1-2-3-szor. Tehát az, ami most vele előfordult, nem feltétlenül Monakóban, hanem korábbi versenyeken, abban biztos lehet, hogy egyszer majd Antonellinek is meg fog állni az autója, ez teljesen természetes, főleg egy új szabályrendszerben. A másik az az, hogy ő azért elég rutinos versenyzőnek számít már. Biztos, hogy nem felejtett el vezetni, ugye? Tavaly Norris is ezzel példázott, hogy hát beül az autóba, tudja, mit kell tennie, egyszerűen nincs meg az a klik az agyában, hogy na, akkor most abba az úgynevezett flow élménybe belekerült, és hogy minden működne. De szerintem ebből ki fog jönni, csak a tavalyi szezonnal ellentétben én most azt érzem, hogy Piastrihoz képest Antonelli magasabb teljesítményt nyújt, és amíg a tavalyi szezonban egyszer csak a semmiből érkezett Verstappen, most, ha jön is Verstappen, mert jött, de sokkal inkább ez egy széttöredezettebb második hely mögöttük. Tehát bizonyos pályákon Hamiltonék, bizonyos pályákon a McLaren, néha a Red Bull az, aki erős, és ez sem segítség Russellnek.
0: Illetve véleményem szerint különbség van a között, hogy Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli. Mert hogyha megnézzük a tavalyi évi összképet, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, Piastrinak kevesebb tapasztalata van, mint Lando Norrisnak.

0: mégis közelebb kell, hogy álljon hozzá. Viszont ahogy az év elindult, ez úgy tűnt, hogy George Russellnek egy utalomjáték lesz, és Kimi Antonelli még mindig a fiatal újonc. Kimi Antonelli még mindig csak 19 éves. Ego szempontból George Russellre nézve, és az ő karrier útjára nézve sokkal nagyobb a veszély. Mert kikapni egy majdnem újonctól folyamatosan nagyon-nagyon beárazza az adott versenyzőt, pontosan. Olyannyira, hogy lehet, hogy nem lesz más választás, ott kell hagyni a csapatot.
1: Na, egy ponton. Köszönöm ezt a választ, amikor felosztad, akkor én ezen mosolyogtam még itt egyik kérdéseddel korábban, azt hittem ezt szokott bedobni, hogyha ez így megy tovább, akkor Russellnek lesz a maradása benne a Mercedesnél. Mert egyébként szerintem, nem kérdezett senki, de szerint véleményem szerint nem. Tehát, hogy nyilván a házon belüli elverések között is van különbség, de most jelen pillanatban majdnem 3 futamgyőzelmi a különbség a két pilóta között. Én azt gondolom, hogy ez egy 50 pluszos vereség lesz Russellnek, azt nagyon nehezen fogod tudni megmagyarázni azzal, hogy neked nem fekszik ez a szabályrendszer, és vagy annyi pek sorozatod alakult, és miközben tavaly ugye egy bizonyos Verstappen miatt romlott meg a kapcsolat a Toto Wolff-al, aki, mármint Verstappen folyamatosan azt harsogja, hogy hát maradok, de ki tudja hol, meglátom mit nyújt a Red Bull, stb. Szóval szerintem most Russell nem csak a WB cím miatt kell, hogy aggódjon, hanem a Mercedes-es ülésért is.
0: Illetve az is szerintem nagyon fontos, hogy minden szerződésben benne van egy kitétel arra vonatkozóan, hogy milyen pontkülönbségnél melyik versenyző támogatja a csapat, még akkor is, hogyha még csak a szezon első harmadáról beszélünk, mert ez egy biznisz, meg akarja nyerni mindegyik csapat az egyéni és a csapatvilágbajnoki címet, és hogyha egy bizonyos pontszám fölött vagyunk, akkor az ott van a szerződésben, és pont. És ha egy ilyen szituáció kialakul, ezt nem tudjuk, nem látunk bele a szerződésekbe, és nincs semmi információnk erről. De ha egy ilyen szituáció kialakul, az Kimi Antonellinek az önbizalmát konzerválni tudja majd.
2: És az egy nagyon nagy ütés lehetett, az is egyébként Russellnek, hogy lekörösztölt Antonelli. Hú, tehát az amikor elengeded a saját csapattársadat ebben a helyzetben, amiben ők most vannak, az egy olyan dördöfés lehetett neki a lelkébe, de hát ugye, és ott meg nem is volt ugye a büntetés, meg semmi, igen. Tehát hogy ez ugye az Antonelli az élen, ugye tiszta levegőben ment, mint a rakéta. Ugye Russell meg a forgalomban, hogy feltartott ott Norris, hogy kicsit segíts Piastri, tehát hogy ő meg oda szenvedett, és ugye alapból nem érzi annyira az autót, tehát hogy azért az sem lehet neki könnyű. Hát most itt sűrűjönnek most a futamok, tehát hogy itt most nagyon gyorsan neki rendbe kell tennie magát fejben is, hogy a vezetési stílusán mennyiben tud változtatni, amikor így jönnek a futamok, és oké, most nem lesz annyi sprint, tehát most lesznek szabad edzések, hogy tudjon akár egy kicsit kísérletezgetni, de ez így is ez egy óriási feladat. Kérdés az, hogy Antonelli ezt a formát tudja tartani, ugye a tavalyi európai szezonját hozzuk fel sokszor, most jönnek ezek a pályák szép sorban.
0: Igen, lehetett arról is olvasni, vagy beszéltünk erről, hogy a vezetési stílusa jóval agresszívabb, mint George Russell-é. Ennek a vezetési stílusnak azok a pályák, ahol a kisebb a hőmérséklet, az minden bizonnyal kedvez, mert gyorsabban tudja felmelegíteni a megfelelő hőmérséklete az abroncsokat, és főleg a hátsó tengelyt. Barcelonában nyilvánvalóan erről nem lesz szó, mert meleg lesz, és ott mindig nagy a tapadás. Vízválasztó lehet a barcelonai verseny, de hát ezt mondjuk 4 verseny óta. Vagy a következő...
1: Mi a különbség folyamatosan?
0: Hogy majd Kanada, George Russellnek az egyik legjobb, legeredményesebb pályán, majd ott meglátjuk. Ehhez képest azon a pályán is meg tudta szorítani Kimi Antonelli.
1: Igen, hozzáteszem, hogy Barcelona azért papíron egyértelműen egy Mercedes dominanciát fog hozni vélhetően. Tehát itt Russellnek szerintem a legfontosabb feladata az lesz, hogy az időmérőn és aztán a versenyen is legyőzze majd a csapattársát, de most anélkül nagyon elkezdenénk matekozni már most június elején, azért egy 68 pontos különbségnél, te végig nyersz úgy, hogy a csapattársad második, hát azért egy jó pár hónapnak el kell tennie ebben a sorrendben, hogy te azt ledolgozt.
2: Igen, tovább is sokat beszéltünk, hogy akkor igen. Hogy kéne, hogy lehet utolérni a második, ha csak második hely, meg csak nyer, ezt még hagyjuk szerintem, hogy nagyon sok verseny hétvége van hátra. Ugye 68 pont a különbség a kettő között, viszont ugye Antonelli mögött már 66 pontra Lewis Hamilton található a pontversenyben, úgyhogy kanyarodjunk is rá a Ferrarira, mert azért nekik sem volt egy eseménytelen futamuk, és főleg majd Leclerc-re gondolok. Viszont Hamilton nagyon élvezte ezt a hétvégét, látszott rajta, jól érzi magát, mosolygott, ugye ott volt a kedvese is a szurkolók között, aminek rákérdeztek a sajtótájékoztatón, annak nagyon örült, jó volt. De hogy tényleg egy kicsit azt lehetett látni, hogy visszatért a régi Lewis Hamilton, és ezt el is mondta, hogy azért, hogy jó, hogy ugye tavaly a szurkolók tartották benne a lelket, sok üzenetet kapott, és hogy most ő is úgy kezdi elhinni, hogy azért még ott van azon a szinten, hogy a legjobbak között versenyezzen, és ez most abszolút szerintem látható is volt rajta. És így az zsinórban 2. hely azért.
1: Bizonyám, és hát 2021 Abu Dhabi szezonzáró után ismételtem 2. összetettben Lewis Hamilton, ami nagyon durva így ebbe belegondolni. Pláne úgy, imádtam a tegnapi dobogót, de ugye most már megjelentek számokkal is, hogy Ajarnak és Antoninak az életkorait, ha összeadjuk, se kapjuk meg Lewis Hamiltonét.
2: Ez is a sajtótájékoztatón szembesítették vele Lewis Hamilton, aki csak a vigyorgott, és Antonini meg is dicsérte Hamiltont, hogy nagyon jó formában vagy, és köszönöm az ügyességet, imádom.
1: Pont erre akartam utalni, hogy amíg tavaly azt láttuk még egy esetleg jobban sikerült hétvégén is, hogy nincs az az őszinte Hamiltonos, vagy az a nem is tudom, ilyen frusztrációtól mentes, 100%-ig elengedem és élvezem a pillanatot Hamiltonos ünneplés, vagy akár mosoly. Most teljes mértékig azt érzem, hogy egyrészt Antonio valószínűleg kivívta az ő tiszteletét is, de közben talán Hamilton is átpozícionálta magát, és rájött arra, hogy neki 1-2 szezonja van valószínűleg még az F1-ben, és ezt megpróbálja teljes mértékben élvezni, de én nagyon-nagyon rég láttam ennyire jó Lewis Hamiltont, ennyire összeszedettet, úgy, hogy egyébként nehéz körülmények között kellett versenyezni folyamatosan, tehát minden, ami Monacóra igaz, és amit már említettünk, azzal nyilván neki is meg kellett folyamatosan küzdenie.
2: Illetve kiemeli, hogy az új versenymérnök az Bono pirosban, tehát hogy annyira, vagy vörösben, annyira jó vele a közös munka, úgyhogy tényleg új, ilyen szempontból is megvan az a plusz, ugye talán rengeteget panaszkodott, vagy hát ugye nem volt meg az összhang, nem volt meg a jó közös munka versenymérnökével, idén viszont
1: akkor is ez is... elfogyasztotta
2: meg. Igen, tehát hogy idén viszont ez most úgy tűnik, hogy ez is megvan, ilyen szempontból is.
0: Igen, jó látni, hogy Lewis Hamilton visszatért, és valóban úgy tűnik minden a helyére állt. A versenymérnök biztos sokat segít az is, hogy rég nem volt kapcsolata, és láthatóan az is a helyére került. Biztos, hogy benne van az egyenletben az, hogy Charles Leclerc az egyik leggyorsabb, hanem a leggyorsabb versenyző egy körön. Hamilton fel tudja vele újra venni a versenyt, és nem egy megalázott helyzetben van, mint ahogy tavaly volt. Ez mind olyan tényező, ami kicsit nyugodtabb versenyzői mentalitást eredményez, és talán azt is hozhatja magával, hogy nem volt rossz döntés a Ferrarihoz igazolni, mert nem úgy kell visszavonulni, hogy semmilyen teljesítményre nem képes, hanem ha vissza is vonul, akkor is az lesz az utolsó élménye, vagy utolsó teljesítménybeli mutatója, hogy egy-egy dobogót szerzett, és talán még a győzelem sincs annyira messze, hogy az idei eredményeit látjuk.
1: Igen. És most nem tudom, akartunk-e, vagy akartál róla beszélni, ugye Leclerc-vel összehasonlítás kapcsán, hogy azért történik is változtatás Hamiltonnál a fékekkel kapcsolatban. Ugye, hogyha így ezt megnézzük ezt a dolgot, a leintést követően Leclerc konkrétan azt mondta, hogy a 4 fékből egyetlen egy működött, ami azért egy sima hagyományos autónál sem túl szerencsés, nem beszélve egy Forma 1-es autóról, és ugye itt a Brembo rögtön ezt követően egy nagyon hivatalos sajtóközlemény kiadott, hogy hát 50 éve partnere vagyunk a Ferrarinak, gyakorlatilag kikérték maguknak Charles Leclerc szavait, majd ezt követően ugye ez most kitudódott, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban Hamilton egy picit változtatott valamit, és részben más gyártót választva nála ennek köszönhetően elmúltak ezek a bizonyos fék problémák.
2: És mondta Leclerc, hogy Barcelonától ő is átáll a Hamilton fülek konfigurációra, csak mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy Monacóra, ami egy olyan pálya, nagyon fontos a fék, tehát ő azokkal akart menni, amiket ismert. Hát ez nem volt egy jó döntés, hát. És akkor egyébként rá is térhetünk Leclerc egyébként, mert neki viszont egy tényleg, és ez a fékek miatt ez egy kinkeserves hétvége volt, már ugye az időmérőn is lehetett látni, hogy nagyon küzd velük, illetve Kanadában, ugye már ezt ő kiemelte, és aztán jött ez a hiba, ami ahol ugye el is mondta utána, hogy ha én hibázok és idiótának tűnök, rendben van, felteszem a kezem. Na de ezt nem fogom magamra vállalni, mert ez nem én voltam, hanem az, hogy itt a fékek nem működtek megfelelően. Hát ő is teljesen maga alatt volt, utána a Pennben az interjúknál lehetett látni rajta, hogy konkrétan egy dobogós helyről esett ki. Ami egy ilyen nehéz hétvége után, ő szerintem azt a 3. helyet is boldogan elfogadta volna otthon.
0: Igen, főleg úgy, hogy a kerékcseréknél ki kellett várnia Lewis Hamiltonnak a büntetését, és azért ott is újra egy frusztrált Charles Leclerc-et láthattunk, a rádiózás közben is mérges volt a csapatra. Sokan cikkekben is talán előhozták, hogy nem ez vezetett a balesetéhez részben, de hát valóban a fő indok itt inkább a fékek lehettek. Persze, természetesen nem látjuk a telemetria adatokat, és nem tudunk innen okosnak lenni, de amit a szemünk látott a közvetítés közben, nem tűnt úgy, hogy sokkal nagyobb sebességgel ment volna be az utolsó kanyarba, és a mögötte jövők is szemre hasonló sebességgel el tudtak fordulni, neki nem sikerült, és hát konkrétan eltekert kormánnyal szánkóként egyenesen becsúszott a falba. És valóban jellemző az ő mentalitására, hogy első, ha ő hibázik, elsőként vállalja magára, és szerintem hihetünk annak, hogyha ő azt mondja, hogy ezt most nem fogom magamra vállalni, akkor valószínű ott benne van a pakliban az, hogy tehetetlen volt, vagy részben tehetetlen volt.
2: És azt Nagy Daninak el is mondta utána a verseny utáni interjúban, hogy mert Dani rákérdezett, hogy ez az aszfalt felszakadás vagy és ez volt, azok mondta, hogy hát ez már az elmúlt 5-6 körben ilyen volt, kicsit rosszabb volt ott a tapadás, de nem ez volt az oka. Tehát, hogy ezt ő is felmentette, hogy nem ez volt, hogy a Stroll ugyanott esett ki, ő is mondta, hogy az közel nem volt hozzá, motorfék probléma volt. Úgyhogy ez a, ott az a, ami miatt a piros zászló volt, hogy feljött az aszfalt, nem az okozta ezt a két kiesést, ez fontos kiemelni. Hát igen, most a Ferrari-nak így felemás hétvégéje volt, és ugye Lewis Hamilton most tényleg az, hogy vidám, meg ugye a Ferrari félig elégedett lehet, de ugye most jönnek megint olyan pályák, ahol megint jöhet az, hogy lehet, hogy a McLaren lesz a második erő, vagy esetleg Verstappennel a Red Bull. Most azért már Ajár is életjeleket mutogat egyértelműen, és így akkor a Red Bullról is beszéljünk, mert és kezdjük akkor Ajár, aki ugye végül megtartotta a harmadik helyét, hát betétfutamos korait idézve végig panaszkodta az egész
1: futamon.
2: Nincs erő, minden probléma hátráltatta őt futam közben. Nekem eszembe jutott, akkor Hamilton úgy nyert a 70 körös gumikon végig, folyamatosan Bonónak mondta, hogy ez így nem lehet meg, még ő megnyerte a futamot, ugye pont amikor ugye Niki Lauda halálát követően, és akkor ez ilyen nagy érzelmes győzelem volt Hamilton számára is. És most ugye ez jutott eszembe, amikor Ajárt hallgattam, hogy mennyit szenved és panaszkodik, és végül ott lett a harmadik, odaért a harmadik helyre, úgyhogy neki ez egy nagy élmény lehet, hogy a második dobogója az első a Red Bull színeiben, egy ilyen nehéz futam után, ez neki egy jó visszajelzés, neki is egy nagyon jó visszajelzés, hogy ennek a nehézségek ellenére is ő ezt most így véghez tudta vinni. Persze a kiesések is keltek hozzá, de ez ilyenkor ott hát kell lenni, és meg kell csinálni.
1: Élni kell a lehetőséget szerintem, de mindenképpen jó visszaigazolás, pláne úgy, hogy ne felejtjük el, hogy a szabad edzésen ugye azért volt neki problémája és törése, amit nem szeretett volna, és már a korábbi hétvégéken is volt ilyesmi, és lehetett ilyet olvasni. Nyilván én azért így májusban, júniusban nem szeretem ezt a... Na, neki most már biztosan nem lesz helye jövőre ennél a csapatnál, de hogy nyilván egy új szabályrendszer elején, amikor felszepen a csapattársad, nem annyira jó, és szerencsés így elkezdeni egy idején. Úgyhogy neki szerintem ez most hosszú távon egy olyan löketet adhat. Itt beszélgettünk különböző versenyzőknél, ki milyen helyzetben van, és kinek honnan kell visszajönni. Ajár szerintem tipikusan az a versenyző, hogyha egyszer így megízleli a sikert, az olyan boostot jelent neki hosszú távon, hogy szerintem ő már most autóba ülne szíve szerint hétfőn, és tőle már mehetne Barcelona. És egyébként az, hogy Ajár erre képes volt, azért jelzi azt is, hogy vajon Verstappen mit hozhatott volna ki ebből a Red Bullból, ha egyáltalán el tud indulni a versenyen, és hogy ezzel a Red Bull-lal azért bizonyos pályákon bizony számolni kell majd.
2: Ezen a hétvégén pedig tehát jön a katalán nagydíj ezúttal, nem spanyol nagydíj. Kövessétek az M4 Sport különböző csatornáit, akár online, akár pedig a tévében, mert lesznek betétfutamok is, közvetítünk mindent, úgyhogy egy tartalmas és eseménydús hétvége vár ránk ismét a Forma 1-ben. Box Utca podcasttel pedig a jövő héten is jelentkezünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok!
3: Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a nem Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Christian Eriksen elhagyhatta a kórházat. Újabb 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Jobban van és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Eriksennel nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es EB-n a Finnország elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért és eddig tünetmentesen játszott. Kolumbia labdarúgó válogatottja magyar idő szerint ma hajnalban 2-0-ra legyőzte Jordániát a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen. A kolumbiai csapat az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Portugáliával és Üzbegisztánnal szerepel majd egy csoportban. A világbajnokság csütörtöki nyitómérkőzése alatt a jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikó városban. A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. A főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófa védelem. Udvardi Panna bejutott a Hertogenbosch-ban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Újabb 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazza, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A fiatalt kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási miniszter tájékoztatása szerint a tankerület azonnal intézkedett. A kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Lannert Judit mielőbbi gyógyulást kívánt a diáknak, és hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Májusban 43,5 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. A pénzügyminisztérium adatai szerint ez ugyan elmarad az egy évvel korábbi, csak nem 130 milliárdos többlettől, de pozitív havi egyenleget jelent. Az év első 5 hónapjában ugyanakkor az államháztartás hiánya meghaladta a 3800 milliárd forintot. Ez az éves hiánycél több, mint 90%-a. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi ellenőrzésein, több mint 60 ezer utastól kértek jegyet vagy bérletet, és csak alig 600-nak kellett pótdíjat fizetnie. Az ellenőrzés sorozat a legforgalmasabb járatokat és közlekedési csomópontokat érintette.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Szárliget térségében a 44-es és a 48-as kilométer között munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt 15 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, így aki teheti, az 1-es főúton kerüljön.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar, többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Most is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek adásunkban. Az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságon, mint már korábban is elmondtuk, Magyarország a Szovjetuniótól 6-0, Franciaországtól 3-0 kikapott, a kettő között 2-0 ugyan legyőzte Kanadát, de nem volt elég mindez a továbbjutáshoz csoportjában, tehát harmadik lett, de összességében kiesett. A sporttörténelem múltkori adásában a szovjetektől elszenvedett 6-0-as irapuatói vereségről beszéltünk, most pedig felidézzük, hogy milyen könyvek születtek az irapuatói, vagyis a mexikói kudarcot követően. A magyar szurkolók hogyan dolgozták fel a kiesést, ha egyáltalán fel lehetett? Szia Gábor!
6: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Egy szóban sehogy, ezért is lehetett így fogalmazni, irodalma ennek a kudarcnak.
5: Mely könyvekről beszélgetünk most?
6: A műsor miatt gyors olvasással a következőket futottam át itt néhány nap alatt, tehát Bocsák Miklóstól a Mundiál 86, Végantaltól a Gyógyíthatatlan című könyv, amelynek a címében arab számmal szerepel a hatos, utalva ezzel a bekapott gólok számára. Persze nem csupán ezek a kiadványok szóltak a kudarcról, a teljes igényeikről említhetném még T. András Emil Mundiál zárt kapuk mögött című könyvét. A Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán 2023-ban megjelent krimi regényét, a Szerelem és halál Irapuatóban címmel, vagy Benedek Szabolcs 2025-ben még a Szakember halál előtt megjelent Mezei című könyve, amelyben szintén esik szó a mexikói fiaskóról.
5: Fontos megjegyezni azt is, hogy az első három könyv még 1986-ban jelent meg, tehát szinte a VB után azonnal ezek reagáltak a történtekre.
6: Rögtön kiegészítem ezt azzal, hogy néhány meredek mondat feltételezés is szerepel valamennyiben. Hangsúlyozom, június 2-án érte a vereség bennünket, és a könyvek már nyáron a boltokban voltak. Tény, számos olyan megállapítással, ami akkoriban újdonságnak számított.
5: Például?
6: Bocsák kiadványából idéznék. A csapat orvosi, biológiai felkészítésében nyilvánvalóan hibát követtek el, vagy túlhajtották a játékosokat, vagy visszahatást kiváltó szert szedettek velük, vagy nem kapták meg azt, amit korábban megkaptak, vagy pedig, és ez a legvalószínűbb, a magaslatra és a kánikulára együttesen nem jól készítették fel őket, étrendjüket megváltoztatták, tészta, saláta, szénsavmentes italok, amely ugyancsak szerencsétlen megoldásnak bizonyult. Idéz a Vasárnapi Hírek 1986. június 15-i számából is, idézem, félő, hogy a nyilasi úgy elvonja majd a figyelmet a vereségek valódi okairól, hiszen a magyar válogatott nem nyilasi hiánya miatt mondott csődöt.
5: Igen, tehát a nyilasi ügyről sokat beszéltünk már itt a sporttörténelem adásában is. A legvitatottabb kiadvány viszont Végantal Gyógyíthatatlan című könyve.
6: Egyértelműen. Mondjuk a szerző már az 1974-ben megjelent Miért beteg a magyar futball könyvével vihart kavart. Az 1986-os kiadványával is, még úgy is, hogy hangsúlyozta, nem magyarázatot ír, hanem véleményt. A futballerkölcsöt ostorozta, nem alaptalanul idézem, ismeretlen fekete táskás urak jártak keltek alkalmas helyeken már a mérkőzéseket megelőző napon, mindenki látta, mindenki ismerte őket. Csak az MLS nem látott, csak az MLS nem tudott semmit. Úgy tett, mintha nem látott, nem tudott volna semmiről, az út innen egyenest a mexikói kudarchoz vezet.
5: Az erős megjegyzésektől sem volt mentes a végkönyv.
6: Nem bizony. Világbajnokságról álmodozik, ezt országvilág előtt ki is kürtöli, majd meg, hogy világbajnokok is lehetünk volna, ha mérkőzéseket Európában rendezik, de nem rendezték, meg hogy partiban voltunk minden ellenfelünkkel, csak hát a meleg. Honnan nézte ezeket a mérkőzéseket Nagy Antal, ennyire megkavarhatta a hőség a fejét? És nem akadt senki, aki felvett volna egy vödör hideg vizet, józanodj már, ki pajtás. Aztán később a magyar válogatott csapatkapitányáról megjegyzi, még az MB2 szintjét sem hozta, tehát eléggé csúnya minősítések, ezek fogalmazzunk úgy.
5: Ment a gyalászkodás rendesen.
6: Persze, Nagy Antal és Kardos. A két leglátványosabb csőd, miközben ugyanerre a posztra jelen van Mexikóban Tiszta László és Csuhai, akiknek 270 lejátszott percből egyetlen egy pillanat sem jut, rossz formában voltak bizonyára, ha nem nyúlt hozzájuk Mezei György. Édes Istenem, hát milyen lehetett az a forma, amelyikkel még Nagy Antal és kardos teljesítménye mellett sem lehetett bekerülni a csapatba?
5: Itt még egyszer megismétlem, hogy a Vég Antal féle Gyógyíthatatlan című könyvből idéz Turi Gábor, Détányi Lajos sem volt éppen Vég szíve csücske.
6: Nem bizony, idézem Véget. Döme áldogált bóbiskolt olykor a saját árnyékában. Mi történt vele? Ő sem mondta el, Mezei sem tudta. Semmi nem történt vele, csak mindössze annyi, hogy ő is magyar csapattagja volt. Megesett ez ott másokkal is.
5: A csatárok is kaptak hideget, meleget.
6: Idézem, és amíg Eszterházi bóbiskolt gunnyasztott a pályán, a kispadon ott ült Hajszán Gyula, az ütős, vágos, rohamozós balszélső, aki gólokat is tud rugni, lehet, hogy ő még nagyobb csalódás, még látványosabb csőd lett volna. Lehetséges.
5: Vég Antal a Paks jelenlegi edzőjét, Bognár Györgyöt sem kímélte.
6: Nem bizony, idézem, beszélni kell még Bognár Györgyről is újra. Őt a csapat tagjai nem is tartották futballistának. Magában mindenki felháborodott a beállítása, majd az újbóli beállítása miatt is, fizikailag, akaratilag mindenki gyengének érezte. Ha Mezei kikéri a csapat néhány tagjának a véleményét, ha tanulmányozza a csapaton belüli közvéleményt, Bognár sohasem kerülhetett volna be a válogatott közepére, Nyilasi helyére. Ezt így látta mind a 21 ember, de Mezei György másként látta.
5: Buda Istvánba az UTSH akkori elnökébe is belekötött az író.
6: Igen, aminek elsődleges oka az volt, hogy Buda elvtárs látni szerette volna az írást. Ment a civakodás, a sportvezető megjegyezte, idézem, aztán kíváncsi volnék én erre a maga megbízatására, hogy tulajdonképpen ki mivel bízta meg magát voltaképp, és hogy maga azt fogja írni, amivel megbízták, vagy valami egészen mást. Vég Antal egyébként a könyvében feltette a kérdéseket, amelyeket Budának szánt, valljuk be, valós felvetések voltak.
5: Mennyiben volt igaz, hogy nem a magyarázatot ír, hanem a véleményét?
6: Egy kiragadott példa, idézem. Pletykálták azt is, hogy levették a játékosok vérét, hogy azt majd erősítenek ott a mérkőzés előtt, visszaadják nekik. Igen ám, de összecserélték a vért, mert azon a repülőn, amelyen a magyar válogatott vérét vitték, azon volt a pomázi szociális otthon véradónak a küldeménye is, amelyet egy testvér szociális otthon rászorultjainak küldtek Nicaraguába. No, ezt a két vérszállítmányt cserélték el tévedésből, mert ilyen a magyar szállítmányozási vállalatoknál a rend, a fegyelem és odafigyelés. Azzal a vérrel csak így lehetett futballozni, világos ez, egyértelmű minden. Végezetül. 25 évvel a történtek után, tehát 2011-ben a Nemzeti Sportban Nagy Antallal és Eszterházi Mártonnal is készítettem interjút a következő szempontok alapján. Doppingkérdés, tésztaügy, a linci edzőtáborozás, a nyilasi ügyjel párhuzamosan, Mezei György megítélése, tovább a kudarc hatása a magyar futballra.
5: Menjünk sorban, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Irapuato 1986, a szovjetek elleni 6-0, majd aztán a franciák elleni vereség, Kanadát hiába győzte le a magyar válogatott a két meccs között, szóval a mexikói VB kudarc, és hát Vég Antal Gyógyíthatatlan című könyve is a téma. Menjünk sorban, tészta és dopping.
6: Idézném Nagy Antalt a Nemzeti Sportnak adott interjúból a negyedszázados visszaemlékezés alkalmával. Az edzőtáborban ettünk tésztát többet, mint általában, de ettünk mást is. Én a VB után szerződtem a Nancyhoz, amelynél Arsène Wenger keze alatt dolgoztam. Ezt csupán azért mondom, mert ott is kaptunk tésztát, bőven az eredményt mégsem fogták erre, ez gyermetek dolog. Hogy valamit becsempésztek az italunkba vagy az ételünkbe, ilyet állítani nem lehet. Jó, azóta tisztában vagyunk vele, hogy az egyébként jó kondícióban lévő szervezetben light drogokkal átmenetileg levertséget lehet okozni, tehát fizikailag teljesen szét lehet zuhanni úgy, hogy se előtte, se utána olyasmi ne tapasztaljon az ember, de ezt nem lehet bizonyítani. Káprázott a szemünk, olyan volt, mintha nem a pályán, hanem forró hómezőn lettünk volna, minden foszforeszkált. Garaba és Bognár is kérdezgette, mit érzek, de én sem tudtam mást mondani, mert hasonló levertséget éreztem. De Dajka is ezt mondta, pedig ő később a második félidőben állt be. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy titkos szolgálati módszerrel harcképtelenné tettek minket, hangsúlyozom, ez bizonyíthatatlan. De azt roppant furcsának tartom, hogy mindenki egyszerre került holtpontra. Mert ha dopping lett volna, vagy rossz táplálkozás, az is másként hat egyénileg mindenkire, de nem egyszerre, s egy időben.
5: Eszterházi Márton hogyan kommentálta ezt a felvetést?
6: Idézem, magam utólag hallottam, hogy mi a vérdoppinggal éltünk, hát erre azt mondom, persze. Alvás közben észrevétlenül levették a vért, majd visszaadták oxigénnel feldúsítva, s mindez szintén észrevétlenül. Na ne! Ráadásul én mindig megkérdeztem az itthoni összetartásoknál, hogy milyen vitaminokat kapok, mert az AEK Athénnál többször is kijelöltek dopingvizsgálatra. Sohasem volt probléma, egyébként itt a Mohácsi doktor adta a kapszulában a vitaminokat, Isten nyugosztalja. Nincs tudomásom, hogy bármit kaptunk volna. A tésztáról meg annyit, hogy jó néhányan már a versenysúlyunkon mentünk az edzőtáborba, és ott még fogytunk majd 5 kilót a meló és az étrend miatt. Önmagamhoz képest csont és bőr voltam, ezzel szemben, mint Mexikóban vagy később megtudtam, a többi csapatnál némi felesleggel érkeztek a játékosok, amelyet azért még könnyen le lehetett adni. De a média hatására a közvéleményben az alakult ki, mi vagyunk a tésztás fiúk. Ilyen világ van, ezért a média is felelős. Nem azt mondják rólunk, hogy megvertük a brazilokat, vagy kint voltunk a VB-n, hanem hogy itt vannak a tésztás fiúk.
5: Folytassuk az edzőtáborral, itt a sporttörténelemben. Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A linci edzőtáborral kapcsolatban, vagy lienci edzőtáborral kapcsolatban Nagy Antal miként foglalt állást?
6: Idézem Nagy Antal, sokan azt mondják, nem kellett volna Ausztriában edzőtáborozni a VB előtt, mert ezzel tulajdonképpen egy második alapozást kaptunk. Nem tudom, nem vagyok edző, mivel Mezei Györgyöt jó szakembernek tartottam, nem kérdőjeleztem meg, miért utazunk Linzbe. Az más kérdés, utólag én is azt mondom, magaslaton fagypont körüli hőmérsékleten nem lehet a magaslati hőségre felkészülni. Ausztriában rengeteget edzettünk, sok futás szerepelt a programban. Mexikóban délben tartottuk az edzést. Amikor minden csapat délután edzett, mi délben a tűzőnapon. De most is megkérdezem, ha olyan rossz volt a csapat állapota, miért szárnyaltunk néhány nappal a szovjetek elleni meccs előtt egy helyi csapat ellen? Kirobbanó erőben voltunk, Mezének úgy kellett visszafognia minket. Mitől zuhantunk össze? Mindannyian egyszerre, egy időben. Hallottam azt a verziót, hogy ott kaptunk rosszul időzítve doppingot, de ez is marhaság, mert az kiderült volna. Amikor a VB után Nancy-ba szerződtem, az orvosi vizsgálaton kiváló erőben voltam, megjegyezték, valamit nagyon elszúrhattak a doppinggal. Én pedig megesküszöm, hogy nem doppingoltunk.
5: Folytassuk a nyilasi üggyel.
6: Idézem Nagy Antalt, ami a nyilasi kérdést illeti, nem Tibivel kellett volna a bolondját járatni, hanem a szövetség és az Ausztria Wien vezetőinek megegyezniük. Ehelyett az él az emberekben, hogy nyílt Mezei parancsolta le a buszról. Más kérdés, hogy mi úgy tudtuk, bármelyik pillanatban megérkezhet az edzőtáborba, de szerintem akkor azzal már beletűrődött a sorsába, hogy kijelentette, ő a keretben senki helyét nem akarja elvenni.
5: Eszterházi Márton hogyan vélekedett?
6: Úgy kezdődött az összetartás, hogy az MTK pályán gyülekeztünk, és a felmérésen gyalázatos mutatókat produkáltunk. Ennek pedig az volt az oka, hogy a bajnokság után mindenki kiengedett, mert tudta, hogy egy-két nap múlva bevonul az edzőtáborba. 1800 méter magasan a 0 fokhoz közeli hőmérsékleten edzeni nem jelent felkészülést a tűzőnapon magaslaton jelentkező körülményekre. Akkor ezt nem kérdőjeleztem meg, szó nélkül teljesítettem, mit mondanak, de azért mondanék valamit, ami akkor is bántott. Nem kezeltek minket felnőttként. Engem Görögországban az edző megkérdezett, szerintem mitől lehetnénk még hatékonyabbak csapattársammal, Mavrosszal, és számított a véleményem. Itthon a komcsi tempó ment, meg mellé a csendőr Pertu. Semmiről sem kérdezték meg a véleményünket, azért 30 évesen az ember ismeri a szervezetét, éreztem, nem stimmel, hogy Linzben, amikor lementünk az edzésre néhány száz métert, akkor a fejem fájt visszafelé, meg hány ingerem volt. A magaslattal magyarázták.
5: A nyilasi kérdést miként látta?
6: A linci edzőtáborban az ébredés után az volt az első kérdésem, hogy Nyíl megjött-e már. Mert rendben van, hogy más az érdeke a válogatottnak és az Ausztriának, de ezt nem lehetett volna sportdiplomáciával megoldani? Egyébként, ha nem jött volna rendbe a sérülés, akkor is kivittem volna Mexikóba, ráadásul őt legalább partnerként kezelték a vezetők. Mondom, Mezeiben behunyt szemmel bíztam, mert jó formába hozott, de hogy semmiben sem hallgatták meg a véleményem, az képtelenség. A mexikói szállásunk luxus börtön volt, hermetikusan elzárva mindentől. Ha mentünk valahová, az csak közösen, egyen melegítőben. Ugyanakkor jöttek a hírek, hogy Platiniék ihatnak vörös bort. Mi meg mondtuk a séfnek, ha nem szeres sőt, belenyomjuk a fejét a forró levesbe.
5: Az Arcanum segítségével mit találtál arra a nagyon egyszerű, de fontos kérdésre, hogy milyen hatással volt a honi labdarúgásunkra ez a 0-6, az irapuatói kudarc?
6: Nagy Antalt idézem, a 0-6 sokkolt bennünket, de ha utána és a Kanada elleni győzelmet követően a vezetők felmérik a helyzetet, a franciáktól egy kisebb különbségű vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Én a VB előtt magabiztos voltam, még a dobogós helyezést is reálisnak tartottam. Innen nézve a 06 nagy kudarc, de azon a VB-n több nagy különbségű eredmény született, és egyik válogatott sem pusztult bele a vereségbe. Mi igen. Nem a 06-tal van a baj elsősorban, hanem szétzavarták a csapatot. Mert 1988-ban újra jött Mezei György, de az északírak elleni mérkőzés után a bundabotrány miatt, ahogyan Gyuri fogalmazott, a rendőrség állította össze a csapatot. A tartós válságot innentől számítom, mert azóta nem jutottunk ki semmilyen jelentős eseményre.
5: Eszterházy Márton pedig, mintha a magyar mentalitást fogalmazta volna meg tűpontosan ebben a bizonyos az irapuatói veresség meg a mexikói kudarc 25. évfordulóján készített nemzeti sportos interjútban.
6: Igen, Magyarországon a tragédiák mindig mélyebb nyomot hagynak, mint a sikerek. Mi nem csak a 25 évvel ezelőtt történtekre térünk vissza, még mindig a berni VB döntőn kesergünk. Irapuato után nem tudtunk lábra állni, pedig lett volna lehetőségünk még Mexikóban is. Az utolsó csoportmeccsen a franciákon látszott nem akarnak kikapni, és főleg nem megsérülni. Ilyenkor szokott békés X születni. Elkeserít, hogy a 06 megbélyegez, mint tésztást, s elsikkadt, hogy ez a válogatott végigverte Európát. Ez tipikusan magyar dolog, mi nem a pozitívumot tartjuk meg, hanem a negatívumot toljuk az előtérbe.
5: A szövetségi kapitány Mezei György megítélésében hogyan foglaltak állást?
6: Nagyon talt idézem, Mezei György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a Videóton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz, időnként szoktunk beszélni, fel is hívom, mert még nem gratuláltam neki a bajnoki aranyhoz. Hát ez ugye akkor volt, amikor szegény Mezei György még élt. Ugye hát a
5: 2011-es
6: így van.
5: A Videóton első bajnoki címe.
6: Pontosan.
5: Egyébként Mezei Györgynek akkor is távoznia kellett a bajnoki cím ellenére, de ez egy másik történet. Végezetül mit mondott Mezei Györgyről, tehát a szövetségi kapitányunkról, Eszterházy Márton?
6: Idézem Marcit, ha én vagyok a kapitány, azért a csapattal leültem volna megbeszélni a kudarcokait, de velünk játékosokkal 86 óta senki sem ült le erről beszélgetni, sem Mezei György, se senki. A franciák elleni meccs előtt majd leestem a székről, amikor a taktikai értekezleten hallottam, hogy a kapitány Diszl Péterrel kezdte a franciák elleni összeállítást. Egyébként később már megkérdeztem tőle, hogy a franciák ellen miért nem Szendrei védett, ő erre azt válaszolta, nála Diszl Péter volt az első számú kapus, és úgy gondolta, hogy a harmadik meccsre kiheverte a sokkot.
5: Köszönöm szépen, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk, én Virányi Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, köszönjük a figyelmüket, folytatjuk egy héttel később, akkor is lesz sporttörténelem, viszont hallásra.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adatelemző cég alapítójával és ügyvezetőjével. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Üdvözlök mindenkit.
1: Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adatelemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
2: 15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanovsky féle iskoláknak volt ugye a Dynamo Kievnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
1: Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott, és így készültek az első adatelemzések?
2: Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akarták hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve egy bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilván nem valóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozícióvá vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klubcsapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár pont a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy és ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézzünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézzünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción. Ugye nyilván itt ugye súlypont emelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak azt, hogy igenis például, hogy nem-e csökkent például a passz hatékonysága, nem-e csökkent például a rugása, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például a ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Mm-hmm. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérüléséből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cselét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppant a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámaszni, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
1: Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak.
2: Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 ezer darab mérkőzést elemez. Ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
1: Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
2: Például, hogyha van egy játékozási szezon, és nekem játékost ajánlok, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te itt megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes, ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán vállalatok

0: különböző adat, mert hogy mert mindig csak öt adatot használsz, de mindig más öt adatot, mindig más fontos, mindig más öt adatot fogsz használni különböző játéktípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 000 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
1: Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzése, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
0: Igen, az úgy néz ki, hogy ha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzésre a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leelemezzük. Ugye ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mi a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy ért véget, hogy pont, mert nem számított senki, hogy tovább jutnak. Úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk a szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
1: Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek
0: Igen,
1: is?
0: Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első másod, U19, a Szerbiában a első másodosztályú U19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik, igazából az Anderlecht egész Európában. Talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi nő válogatott, illetve az U20-as férfi és nő válogatott is mi szolgáltatásainkat használja. Ugye, ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemző cég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summitnak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, annak a programsoroznak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, mint Magyarországnak, egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó exporttermékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
1: Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
0: Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, ugye a török bajnokságban az összes derbit, mi csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseken is van, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a

0: világon, csak mi tudjunk amúgy. Tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy play-off, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Te az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőleti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. Mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellén teszel egy játékosra, főleg amikor meleg is van, páradús a levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
1: Majd a VB-n mondjuk.
0: Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz hogy még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a százaléka, tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor még mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább bírják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Mm-hmm. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? Nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
1: Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt, ha az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
0: Nyilván, ha az veszik alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségeit, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Fanhálnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy ki fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le, azt mondja, itt van nekem egy 40 fős stáblistám, azt mondja, és akkor is elkezd sorolni, hogy ki kicsoda, és mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, azt sem tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak klasszikus játékosok, akik egy-egy mérkőzés el tudtak dönteni, ma már azért a teljesítmények egyre jobban kiéleződnek, illetve pontosabban egyre inkább egymáshoz húzódnak, és csapatszinten lehet inkább jobb teljesítményt nyújtani, mint az, hogy legyen mondjuk egy csúcsszuper világsztárom, mert az nem mindig oldja meg nekem a helyzeteket, illetve a mérkőzéseket. Régen azért egy Maradona, egy Romário, akár de még a Ronaldinho is azért azt lehetett mondani, hogy ha ő elkezd varázsolni a pályán, akkor ott valóban varázslat történt.
1: Hírek után folytatjuk innen, de egy gyors választ várok, aztán majd kibontjuk, hogy kimondhatjuk azt, hogy ma már sikeres edző, sikeres szövetségi kapitány nem lehet az, aki ezeket az adatelemzéseket semmisnek veszi és nem veszi figyelembe, és nem hív be olyan stábtagokat a csapatába.
0: Egyértelmű, hiszen az olyan, mint hogyha elmennék egy Forma 1-es autóversenyzésre szerelők nélkül.
1: Innen folytatjuk Kovács Istvánnal.
0: Köszönöm.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Néha szinte kicsit

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Christian Eriksen elhagyhatta a kórházat. Kiengedték a kórházból. Marad a nyárias idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Jobbanban is hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Menesztette Robin van Persie-t a Feyenoord, a korábbi válogatott labdarúgót 16 hónapja nevezték ki a rotterdami klub vezetőedzőjének. És bár csapatával a második helyen zárta a holland bajnokságot, munkáját mégis megköszönték. Udvardi Panna bejutott a Sertonhamboszban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelőszülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A Tiszapárt bejelentette, hogy kiket jelöl a 4 parlamenti vizsgálóbizottság élére. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testület Summer Orsolya, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálót Csőszi Attila, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságot Diószegi Judit vezetheti, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testület élére Sárosi Józsefet jelölik. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Mint mondta, utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, ami jelentősen megterhelni az önkormányzatokat. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
0: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél található tengelysúly mérőállomás előtt kialakult kamionsor hossza a külső sávban elérte az 5 kilométert.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos, nyári idő kevés gomoly felhővel. Délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk a Hazafutást, témánk továbbra is az adatelemzés a labdarúgásban, különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktikai is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
3: Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is, például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. Nő a passzok száma, jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
4: És ugye amit említettünk az Arsenallal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét. Erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
3: Természetesen a klub gyakorlatilag, azt hiszem, amikor pont a Liverpoolba ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos részlet a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másik kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén, gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel. És hogy igenis, hogy egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formátokon szinte egyenértékű lehet akár egy beadásra, vagy akár egy szöglettel is.
4: Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm, az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
3: Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar válogatottnak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És hogyha tudod akár a következő csapat szinten is, az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például mi a francia válogatottal, nekik mindig élőben elemeztük a különböző mérkőzéseiket a felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind adatalapú. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, hogy a mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt kb. Egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy feljátszás jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtagot a fa mögül egy telefonnal próbálta meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy ugye kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog szusszanni egyet, mikor fog a legerősebb lenni, és hogy ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
5: Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
3: Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most nem tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fog majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátralépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő már lehet, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani. Tudat alatt ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb vagy legbiztosabb rugása igazából.
5: A busok kulacsain ott is szerepel. Ugye?
3: Igen, tehát ők ezt készülnek. Így van, pontosan.
5: Ti honnan szerzitek az adatokat minden mérkőzésről? Most már videóhoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy hogy
3: igen, ezt ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzésre, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott se állván semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. Mi is ugye integráltunk ugye AI-t használunk most már a futásmennyiségméréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése azért még várat magára, hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgok lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor mutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy a élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogyha az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, vagy milyen következtetése, vagy mikor hívja fel a figyelmünket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket tud alkotni.
5: Remélem nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
3: Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell, hogy utasításokat adjon. Tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelentet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai az mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ezt sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
5: Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
3: Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitás meghagyni azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcsszerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is, náluk is azért vannak videóelemzők, illetve mi talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. De rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kamerúni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas, nagy nemzetközi kupasorozatban. Ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatóvá válnak, például nekünk is a Code de Ivory-tó elefantcsontpártól kezdve gyakorlatilag egy rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is elemezni.
5: Elefantcsont parti utánpótlás felvételeitek vannak?
3: Igen.
5: Azt a mindenit.
3: Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapata, ott az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzés stratégiát tudunk nekik ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor én a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körbe ragasztanám ilyen mindenféle érzékelőben, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármi, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és úgy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is 16 évesen is úgy küzdjél, és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdj és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
5: Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, vagy a munkatársak elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége mondjuk
3: mi a csapatodnak? Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján, ugye elemzők. Nyilván itt az időeltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha három nap van kettő darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag even datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért ennél ez egy jóval mélyebb adat állomány itt a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát így ezért nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
5: Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
3: Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kis pad mellett vannak.
5: Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
3: Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkban, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységű adatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
5: Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt, ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
3: A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, amit mondtam, hogy az Afrika, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról, azért beszéltünk az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagyis most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
5: Arra viszont mindenki emlékszik, hogy 2010-ben például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen szinten, ilyen különbség hogy jöhet ki? És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
3: Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott 7 meccset. Miből elemeztek volna?
5: Megvan a válasz.
3: Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag két évig turnéztak és gála mérkőzéseket játszottak, csak nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, vagy nem is tudom, azért oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti, ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondta jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
5: Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítotok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
3: Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye azt most nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleinknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékost, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásában, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, mert a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
5: Próbajáték sincs?
3: Próbajáték sincs, hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas nagy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
5: Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolgok van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
3: Annak idején Magyarországon gyakorlatilag én vezetem be, meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye a videóelemzése, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem csehek ellen játszottunk, vagy valami ilyesmi volt, itt mondom, akkor még a régi Népstadionban, és akkor pont a mi rendszerünkben nézte meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtótájékoztató ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségi kapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
5: A beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságban te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
3: Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai erővel gyakorlatilag dominálni. Mindenképpen érdekes lesz, hiszen a távolságok miatt itt akár bármilyen mérkőzések is lehetnek. Ugye pont most Mexikóban, amikor kín voltam, akkor volt, nem sikerült kijutni, de akkor néztük azért a helyiekkel a Mexikó-Szerbia felkészülési mérkőzést. Ugye nagyon országról beszélünk, ahol mondjuk egy Azték stadionban, ahol teltház miatt olyan energiák szabadulnak fel, ami szerintem a maják hagytak ott még jó pár ezer évvel ezelőtt. Óriási nagy energiák fognak dübörögni akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az idő eltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de adat szempontjából mi azért pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az idő eltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de mindenképpen évezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, vagy kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
5: Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen
3: köszönöm,
5: köszönjük, hogy eljöttél.
3: Köszönöm.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 16 óra 1 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Vendégeink Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok! Két labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzés között vagyunk, ugye pénteken 2-1-re legyőzte Marco Rossi együttese a finneket, holnap pedig Kazasztán ellen Debrecenben lép pályára a válogatott. Az első meccsről beszéljünk, nyilván arról már tudunk. Mit láttatok, milyen benyomásaitok voltak, akár az újoncokról, akár a már régi válogatott játékosok, hogy teljesítettek?
6: Tehát annyiból a második meccsről is tudunk beszélni, hogy már az első meccsen is ugye hiányzott Bolla, hiányzott Dárdai, mondjuk Sőn is hiányzott, de inkább a padról hiányzott, és a második meccsen nem lesz Kerkez és Sallai sem, tehát azért így egy kicsit érdekesebb összeállításba lépünk majd pályára. De az első meccsen egyébként amíg nem kezdett Rossi, meg nem csak Rossi, hanem a finn kapitány is, amíg nem kezdtek cserélgetni, addig volt ugye egy ilyen alapképe a meccsnek, addig emlékeztetett esetleg egy olyan meccsre, amilyen lehetne, hogyha a Nemzetek Ligájába játszanánk a finnekkel. Nem mondom, hogy olyan virtuózi volt a játékunk, mert nem volt az, de mondjuk stabilak voltunk, tehát Szappanosnak minden kapusnak ilyen búcsút kíván az ember, mert gyakorlatilag nem volt semmi dolga. Ha nem cserélték volna erre, akkor lett volna neki, mert Jakobisvili bejött, és aztán őt megdolgoztatták, de addigra mondjuk mi is már össze-vissza cserélgettünk, semmi középpás védekezés nem volt, és a csereként beálló fiatal éhes finnek, ezek úgy szaladtak át rajtunk, hogy öröm nézni. Azért ott volt egy ilyen zavarodott 20 perc, mert azért a magyar cserék nagy része az szerintem annyira nem jött be, de ha abból indulunk ki, hogy újoncok, Csinger például rendben volt neki labdavesztése, de egyébként elég tutista játékot csinált az elején, de ezt mondjuk szerintem így is kell belső védőként, és azért mégiscsak egy Vili Orbán mellett futballozott, úgyhogy nem nézett ki rosszul, és szerintem ő hosszabb távon is akár a kezdőbe oda fog férni. Más újoncok azért momentán a kezdő környékére nem fognak odaérni, lehet, hogy most Kazaksztán ellen igen, de ősszel nem feltétlenül. Egyébként nem nézett ki olyan rosszul a csapat, a végén igen, de ezt Rossi is tudja, meg ettől függetlenül egy győztes meccs után azért ne kelljen már magyarázkodni. Viszont legalább több mint 50 000-en voltak megint, az meg olyan, hogy öröm nézni.
7: Igen, ez volt a legnagyobb öröm nekem is egyébként a meccsbe. Meg azt látni, hogy ha Varga Barna itt maradt van a Fradi, akkor bajnok a Fradi. Szóval az első gólba egy kicsit belebambultam, és éppen ezért azt mondtam, hogy Ez egy erős, szépen helyezett lövés volt. Aztán rájöttem, hogy fejes.
8: De szóval... magasságból.
7: Igen, igen. Szóval azért...
9: Nem annyira gyors volt, hogy olyan sokan álltak körülött, hogy nem lehetett látni rendesen.
7: De
9: én csak az ismétlésben láttam.
7: Tudni fejelni tényleg, hogy ez fejes volt.
6: Meg bátorság is kell, mert ott láb is volt. Igen. Ez már nem az a magasság ez volt, ahol leütközödés közben, mert ő azt mondta, hogy szeretek ütközni, mondja a Varga mindig.
7: De a fejedet nem szívesen vered be, igen.
6: Skótok
7: ellen. És az pedig igaz, hogy a finnek nagyon korrektek voltak, mert szappanost elengedték szépen, aztán Jakobis Vilit próbára tették. Nem tudom már, melyik médiumból olvastam, nem is ez a lényeg, de a címben az volt, hogy a csodakapus. Tehát ezzel lehet egy játékost, igen, ha elhiszi, elrontani, ha nem hiszi el, akkor meg ciki neki, mert a többiek innentől elkezdik, hogy csodakapus. Tehát tényleg arra kérem a kollégákat, hogy egy kicsit, hogyha nem is érintette meg őket a sport soha, de már a sportban dolgoznak, legalább próbálnak azzal az aggyal gondolkodni, hogy ne írják azt, hogy a női kézben a BR átévezve, hogy a Győr majdani játékos alázta meg a Győrt, senki nem alázta meg a Győrt. Ez a sporttól annyira idegen gondolkodás, hogy megaláz, legyőzték a Győrt. A Jakobis Vili meg nem csodakapus, hanem bemutatkozott a válogatottba, szerencséje volt, mert olyan lövéseket kapott, amelyeket bravúra, de védeni lehetett, sőt, tulajdonképpen kellett is, mert hogyha a hosszúra úgy eljezik melletted a labdát, hogy erőből ugyan, de nem pont lövi ki a sarkot, azt egy látványos szép vetődéssel, szegény Hajd Józsi ilyenkor még egyet el is lépett az ellenkező jelenbe, hogy nagyobbat tudjon vetődni, hogy úgy nézzek, hogy még nagyobb gól
6: lett, gondolom.
7: De azért általában nagy bravúra.
6: De azért, amit középről rátettek és reflexből karral védte, az komoly védés volt.
7: Az komoly volt, az komoly volt. Összességében persze, hogy rendben volt a meccs, a vége az azért megmutatta tényleg, hogy nincs jelenleg Rosszinak, meg már évtizedek óta nincs a magyar futballnak 30 válogatott szintű játékos, mert ha csak egy-két ponton megbontjuk az alapcsapatunkat, akkor vannak gondok. Egyébként meg szomorúan mondom, hogy én nem két felkészülési meccs között vagyok, hanem 3 nappal a VB előtt, tehát engem az érdekel.
9: Hát igen, ezek azok a felkészülési meccsek, ráadásul most még szomorkásabb lenne az alaphangulat, ha nincs az 50 ezer néző valóban, mert a nagy csapatok a VB-re készülnek ezeken a játéknapokon, mi meg jobb híján játszunk valamilyen barátságos meccset. Ezek szoktak egy-egyre végződni statisztikai alapon általában, és nyertünk, és nyerni mindig jó, és nyerni mindig sokkal jobb, mint nem nyerni, tehát azért amellett, hogy a helyén kezeljük, annak mindig örülni kell. Szerintem minden válogatott meccs ünnep, és ha nyerünk, akkor mindentől függetlenül az egy nagyszerű dolog. Remélem kedden, azaz holnap Debrecenben is győz a magyar válogatott. Attilával persze egyetértek abban, hogy az ilyen idétlen, meg hangzatos, bombasztikus journalisztikai túlzásokat kerülni kell, de az viszont biztos, hogy sok múlik azon, hogy milyen módon, milyen körülmények között és milyen szerencsével lép a mondjuk a Puskás Aréna közönsége elé, meg a tévénézőkön keresztül a magyar futballszurkolók legtágabb közössége elé egy újonc, pláne egy kapus.
6: Akit még nem is nagyon láttak védeni.
9: És ott meg is lehet égni, ezt tudjuk, hogy egy potyagóllal, egy nem tudom mivel, és egy-egy ilyen látványos, én is azt gondolom, hogy ezek mind, hogy a vetődés az talán rutin feladat volt egy kapusnak, de kétségtelenül látványos szituáció, vagy alkalmat adott neki arra, hogy látványosan védjen. A másik, ott azért a szerencse is közre játszott, elakadt benne a labda, úgyis föl lehet fogni, meg úgyis, hogy nagy bravúrral védte az ittszert. De az biztos, hogy ebben az esetben is a jó kapusnak van szerencséje, tehát megkapta a sorstól azt a pluszt, hogy most a következő mély benyomásig mindenki úgy emlékszik rá, hogy na igen, ez a srác, ez lehet a jövő válogatott kapusa, és én persze kicsit elfogult is vagyok vele, mert már 2 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor Barcelona mellett Santa Susanában volt az AIPS kongresszus, és már akkor is sokat lehetett róla hallani, és felhasználtam az alkalmat, hogy találkozzunk, és úgy, ahogy tartottam is a kapcsolatot a családdal. Szerintem annak is jelzésértéke van, hogy a 2 fiatal, sokra hivatott kapus közül neki adta meg először Marco Rossi a lehetőséget, ő debütálhatott először. Én azt gyanítom, hogy holnap Pécsi Ármin is játszani fog, be fog jönni Tóth Balázs helyett, legalábbis erre következtetek abból, hogy minthogyha Rossi mondta volna azt, hogy a keret minden tagját szeretné pályára küldeni.
6: Ugyanígy fog beállni, mint ahogy most Jakab is visz.
9: Ilyen értelemben néhány nap lesz csak a különbség a bemutatkozásuk között, de hogyha azt nézem, hogy Pécsi egy évvel idősebb, hogy ő a Liverpool kispadjáról érkezett, míg Jakobisvili ebben a pillanatban az Andorra kispadjáról, a spanyol másodosztályból, akkor mégiscsak van gesztus értéke annak, hogy vagy óhatatlanul azt üzeni Rossi, hogy az ő hierarchiájában egy hajszányival talán a fiatalabb Jakobisvili van elől. És amikor, és kim voltam Andorrában is, most az utóbbi meccseken már nem játszott, előtte 17-18 meccset, nem akarok butaságot mondani, egy jó fél idényt végigvédett a spanyol másodosztályban, és nagyon jól. Talán a liga három legjobb kapusa között volt a mindenféle statisztikákat tekintve, ha jól emlékszem. És aztán meg szerette volna, ahogy én tudom, véglegesen megszerezni őt az Andor, amelyiknek egyébként Piqué a tulajdonosa, és egy nagyon érdekes projekt bontakozik ott ki, beleértve azt is, hogy Piqué időnként fenyegeti a játékvezetőket az öltöző folyosón, és akkor eltiltják őt, most azt hiszem öt meccsre tiltották mindentől, mint tulajdonos. Viszont ő a Barcelona ifjúsági BL győztes kapusa, akit most visszavisz a Barcelona, nem gondolnám azt, hogy ott marad a kerettel, bár még ezt sem zárom ki, de hogy egy első osztályú klubnak fogják kölcsönadni, abban szinte biztos vagyok. De ennél is érdekesebb volt az, hogy ott Barcelonában benfentesnek számító, vagy egészen pontosan Iniesta a rendezvény szervező cégénél dolgozok, akik mindenféle szertágazó tevékenységet végeznek, de alapvetően mégiscsak a futballal kapcsolatos tevékenységet. Ott került szóba Jakobisvili Áron neve. Egy olyan embernél, aki nem dolgozik az első csapat közelében, csak egy benfentesnek számít az FC Barcelona tágabb kötelékében dolgozóak, és fölkapta a fejét, hogy hát igen, itt mindenki arról beszél, hogy előbb-utóbb ő lesz a Barcelona első számú kapusa. Tehát ahogy most a magyar szurkolók rácsodálkoztak, hogy milyen jól néz ki, milyen látványosan véd, egyáltalán úgy Barcelonában is úgy tartják számon, mint egy nagy ígéret. Ebben még persze sok minden benne van, jó is, rossz is, szerencse, bal szerencse, egyebek, de...
5: Látod, Attila, a spanyolok is ráteszik a terhet.
9: De
5: nem csak azt a magyar mondta, média.
9: Azt nem mondta, hogy csodakapus, de azt mondta, hogy igenis, egy nagyon nagy ígéret, akit úgy tartanak számon a Barcelonánál, meg a Barcelona szurkolói között, hogy ő lehet hamarosan az első számú kapus, és ez óriási dolog, meg látva a srác nyilatkozatait, ismerve a karakterét, én régebb óta mondom azt, hogy nagy

0: ezeket a cikkeket lefordítani, biztos, hogy az ügynökök meg
1: már ezzel fogadják a öltözőbe. Csodakap. Egyébként hadd tegyem hozzá, hogy a jövő kapusa Tóth Balázsám, nem Jakobisvili vagy Pécsi, mert a Tóth Balázs a következő 8 évben, hogyha nem történik semmi, akkor azért kapus 27 vagy 28 éves. Tehát az kapusban ugye egyáltalán nem kort, és Rossinál deklaráltan ő az első számú kapus, tehát most itt szappanos szerepeltetésének speciális oka volt, mint ahogy Jakobisvilit meg Pécsit egész egyszerűen szerintem meg akarja nézni, vagy meg akarta nézni meccs körülmények között, de Kazaksztán ellen vélhetően Tóth fog kezdeni, és én egyébként nem tudom ki, hogy van vele, én nyugodt vagyok a Tóth Balázs alakapuba, és meggyőződésem, ha Dublinban nem Dibuszt védeti, hanem őt, akkor azt a meccset megnyerjük, és akkor pótselejtőző is meg lett volna vélhetően, úgyhogy ilyen apróságokon múlnak a dolgok.
0: Teljesen egyetértve Pistával, akkor ugyanezt nem mondom el még egyszer, de azt igen, hogy egyrészt nagy büszkeség, hogy a Puskás Akadémiáról van Tóth Balázs is, meg Pécsi is, tehát a mostani válogatott keretben két nagyszerű, egyébként Angliában szereplő kapus nevelkedett ott, én főleg Mitring Pista nevét szoktam mondani, de másoknak is lehet köze ahhoz, hogy ilyen nagyszerű kapusok érkeznek onnan. A másik pedig Jakobisvili esetében
1: Szappanos meg ott véd.
0: Ő meg ott véd. Jakobisvili esetében talán annak is lehet jelentősége, hogy ahogy annak idején Dárdai Bencét úgy mondjuk úgy le kell stoppolni őt a magyar válogatott számára, mert a családi okok miatt a grúz meg az izraeli válogatott is szóba jön, mind a kettőtől keresték már korábban, ő maga magyar válogatott szeretett volna mindig is lenni, ahogy most volt is alkalma erről több interjúban beszélni, de innentől kezdve a jelenlegi szabályok szerint ő már magyar válogatott.
2: Az mit üzen nektek, hogy Marco Rossi úgy nyilatkozott, hogy a legfontosabb az eredmény volt? Tehát mondjuk itt, hogy ez a két felkészülési mérkőzés lehetőséget ad arra, hogy próbálgasson játékosokat, újoncokat avasson, de mégis ezek szerint valamilyen szinten benne van az ő fejében, a szövetségi kapitány fejében, hogy azért ezt az 50 000 embert ki kell szolgálni.
1: Hát vagy meg Rossi az átlagnál érzékenyebb, a magyar szövetségkapitányi poszt meg az átlagnál komplikáltabb, úgyhogy igen, hát olyan nincsen, hogy most veszthetünk is, csak nem. Tehát itt főleg egy ilyen elbukott VB-selejtező után Rossi pontosan, hogy így is kopaszkóklerezik a kommentelők, akiknek ráadásul Rossi ad a szavára, ami önmagában egy agyrém, de mindegy, én Rossi párti vagyok egyébként, most mindenkinek szíve joga, de én ezért is örülök, hogy ezt a meccset sikerült megnyerni, már megint az volt, hogy a végén ott izgulni kellett, miközben semmi jel nem utalt egyébként jó órán keresztül arra, hogy ez be fog következni, remélhetőleg majd a kazahok ellen meg majd nem fog.
3: Rossi 2030-ig szerződést kapott, meghosszabbították a szerződését még úgy, hogy nem tudtuk, hogy mire megyünk a világbajnoki selejtezőkön, azóta már tudjuk, hogy mire mentünk, de ahogy szoktam mondani, levél se rezdült, a szerződése tovább él, de azért ő belül, aki ráadásul olasz, szerintem pontosan tudja, hogy ezt a bizalmat, ez egy nagyon hosszú távú, és még meg nem szolgált bizalom. Korábban persze megszolgáltad, a sportban minden nap új hősök születnek, tehát azért, mert tegnap jó volt, az nem jelenti az, hogy ma is jó, vagy plán végképp nem, hogy holnap jó leszel. Tehát szerintem ő van most, vagy úgy érzi, hogy ő van most végképp eredmény kényszerbe, mert én sem gondolom azt, hogyha most itt a rádióban valakivel 2030-ig úgy hosszabbítanánk szerződést, hogy azt mondanánk, hogy te egyébként mindegy, hogy mit csinálsz, meg mit mondasz, de jó srác vagy, kedvelünk, maradj itt, legyél.
2: Csoda riporter,
3: hogy akkor igen, akkor az illető hátrődön és a szájúat, akkor nem kereken most már itt semmit csinálni, hát meg vagyok. Egyébként meg most már jutottam oda, Rosszival kapcsolatban ambivalens érzéseim vannak, de eljutottam oda egy idő után, hogy nem tulajdonítok jelentőséget Rossi szavainak, mert ha jelentőséget tulajdonítanak neki, akkor ennyire sem tudnám, vagy nem tudnám ennyire kedvelni, mint most. Tehát most aki annak idén kijelentette, hogy eddigre és eddigre megtanul magyarul, és még mindig egy szót se tud, és azt mondja, hogy ez a liverpooli történet is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy ő a Slotnak üzent, miközben a Slotnak üzent, tehát legyen Rossi jó kapitány, találj meg a jó kapusait, meg a jó csapatát, aztán, hogy mit mondasz, nem egy kommunikációs szakember, árnyaltan fogalmazok.
0: Igen, azzal együtt sem, hogy egyébként dacára annak, hogy nem magyar anyanyelvű, és nem is tud mind a mai napig magyarul, szerintem sok szempontból jobban megtalálta a hangot a médiával is, meg a közönséggel is, mint akár a magyar elődeinek egy része. Nem biztos, hogy szép dolog ilyet mondani, de lehet, hogy öregszik, mert mint hogyha az utóbbi időben lenne érzékenyebb, rigolyásabb, mert amikor a Honvéd edzője lett, meg amikor

0: meg amikor a válogatott szövetségkapitány lett, akkor pont ezzel jelentett egy üdítő új, nem tudom én, stílust, hogy azt hiszem Novák Miki még cikket is írt, hogy visszahívja az újságírókat, nem játssza az eszét, nem titkos a telefonszáma, mindenki szót tud érteni vele.
1: Ez a 24-es évig volt így szerintem hát nagyjából.
2: Igen, az első 5-6 év az hegymenet volt Rosszinak, és azt különösebb kudarcok nem. Oké, hogy VB-selejtezőt ott is buktunk el, de nem volt annyira megrázó az elbukás, mint a mostani. Az EB-kre ugye kijutottunk az első EB-jén, fantasztikusan szerepeltünk egy olyan csoportban, ahol bárki azt mondta, egy pontot szerzünk, már csoda, aztán tényleg 10 perce múlt, hogy nem jutottunk tovább, feljutottunk az A-ligába, idegenbe levertük a németeket, meg az angolokat, amire persze aki szerint ez, az mondják, hogy na jó, de hát nem volt tétmeccs, hát először is az volt, mert ezért kerültünk az első kalapba a következő EB-selejtezőn, és ezzel jutottunk ki tükörcsimán a nem nemzetek ligája helyezéssel, meg pótselejtezőn, hanem csoport elsőként a 2024-es EB-re. Az más kérdés, hogy az EB az nem sült el jól, az se csak rajtunk múlt, de azért rajtunk is múlt, azóta pedig inkább negatív a spirál, mint stagnál, és ezt kéne valahogy megkéne, miközben egyre több emberünk játszik egyébként jó klubba, Szoboszlai nyugodtan kijelenthetjük, hogy világklasszissá nőtte ki magát, tehát lenne mibe kapaszkodnunk, úgyhogy ez az év, ezt mi ugye erre használjuk ezt az évet, jobb híján nyugodtan kijelenthető, hiszen nem vagyunk ott a VB-n, bár tényleg csak egy fél mondat, Attila mondta, hogy 3 nappal kezdődik a VB, igen, de a VB 48 csapatos VB csoport körében, már most elkezdtem nézegetni, hogy csak hogy ez egész egyszerűen fizikálisan az ember ne forduljon fel, hogy melyek azok a meccsek, amiket nem fogok élőben megnézni, ez a keddi válogatott meccsek kapcsolatban nem fordulhat elő. Uh-huh. Tehát ennyi azért van.
0: Igen, és önmagában az, hogy Marco Rossi egy ilyen intézmény lett, egy ilyen állandóságot képvisel, ami talán Baroti Lajos óta nem volt a magyar futballban ilyen, annak van egy csomó pozitívuma. Tehát még ha nem is értünk egyet sok szakmai döntésével, még hogyha bőven találunk kritizálni valót a munkájában vagy a nyilatkozataiban, akkor is az, hogy egy értékrend következetesen tud érvényesülni, és van egyfajta nyugalom és kiszámíthatóság a válogatott körül, azt szerintem egy nagyon nagy érték, ami egyébként Mexikótól majdnem Rossiig egyszerűen nem volt meg a magyar futballban, mert 2 évente elbuktuk az aktuális selejtezőt, vagy mondjuk Ben Storkig, vagy Dárdai Pálig, 2 évente elbuktuk az aktuális selejtezősorozatot, és mindig mindent kellett előről kezdeni.
2: És tegyük hozzá, hogy Egervári Sándorral csont nélkül kijutottunk volna az EB-re, ha ugyanolyan a kiírás és 24 csapatos az EB, nem is kényszerültünk volna a pótselejtezőre.
0: És az egy 4 éves
1: és egy ciklus volt, ugye? És a sorozatokat azóta is elbukjuk, amióta Rossi a szövetségkapitány.
0: Ez igaz.
1: Úgyhogy
2: de mondjuk hozzáteszem, a VB-re természetesen sokkal-sokkal nehezebb kijutni, mint az EB-re. Mi pont abban a szeletében vagyunk Európának, ahonnan az EB-re ki lehet jutni, nem is rossz eséllyel, a VB-re viszont már csak óriási bravúr által
1: lehet kijutni. A VB-re most úgy lehet kijutni, mint hogyha 16-os EB-re kéne kijutni, és 16-os EB-re se szoktunk kijutni, tehát körülbelül ilyen szempontból ez a kör bezárult. És
2: másrészt annyi ország van Európában, azt még tegyük hozzá, mint amikor az EB kisebb létszámmal mentek.
1: És egyébként rejtélyes módon tényleg Jugoszlávia akárhány részre szakad, de minden részébe tudnak futballozni. Tehát nem az történik, hogy...
2: Ezeket szoktuk egyébként agyonverni a selejtezőbe, mert ezt tettük a montenegróiakkal is, szerbekkel is, horvátokkal nem.
0: Igen, de most éppen a horvátok meg a bosnyákok kint vannak. Tehát mindig van a volt Jugoszláviából valaki, mindig ott van.
2: Hát a horvátok azok tényleg egy kategóriával följe vannak, a bosnyákok
0: igen,
2: sem se jobbak, mint mi csak.
0: Egyszer a horvátokat is elkaptuk a Rossi érában.
2: De nem jutottunk tovább, ők meg igen.
1: Még csak Rosszira visszatérve, szerintem ideje lenne, hogy megtalálja a lelki nyugalmát, éppen azért, mert egy intézmény lett, mert ennyi ideje magyar kapitány, mert most már akármi történik vele, bevonult a magyar futball történelmébe, úgy, hogy Baroti Lajos után a legtöbb válogatott mérkőzésen dirigálta a csapatot, úgy, hogy nagyon emlékezetes meccsé voltak, nem csak az EB-ken egyébként is, és én azt megértem, hogyha valakinek valami baja van, akkor azt valamilyen formában szeretné nyilvánosságra hozni, és csak azoknak tudja elmondani, akikkel kommunikál, és ő általában egyébként az újságírókkal kommunikál, hanem a játékosaival, ezért az újságírókon csattan az ostor, ha úgy tetszik. Csak ez a, biztos ismeritek a Petőfinek a Megy a juhász Szamáron című versét, ez van Rosszival is. Tehát van valami baja, ugye megy a juhász szamáron, földigére a lába, nagyon juhász, még nagyobb szomorúsága, mert a babája hűtlen lett hozzá, azért a botter egy jó nagyot rávág szegény szamár fejére, akinek aztán végképp semmi köze nincsen ehhez a történethez. Így van Rossi az újságírókkal. Mit tehetünk mi arról?
2: Illetve áttételesen a szurkolókkal egyébként.
1: Áttételesen a szurkolókkal.
0: A kommentelőkkel.
3: Igen, és ugye a 86-os VB kapcsán többször elmondtátok itt, hogy annó a népharag az elsöpört mindent, a válogatottat, a szövetségkapitányt, itt pedig azok után, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, mégis 50 ezer ember van a Puskás Arénában, tehát ez azért biztos, hogy Rosszinak is köszönhető, tehát a bizalom, a szurkolók részéről az biztos, hogy megvan.
0: Igen, már mindig azt mondom, hogy legalább annyit kapott Rossi a magyar futballtól, mint amennyit a magyar futball neki köszönhet, tehát ez egy kölcsönös valami, és most már persze telhetetlenek vagyunk, meg el vagyunk kényeztetve, de volt néhány üres szektor a legfelső karéban, ami nem nézett jó ki ahhoz képest, ami korábban volt, de hát persze így is százszor annyian voltak, mint az ezredforduló szörnyű meccsein.
2: Hát meg azt ne felejtsük el, hogy mindig ugye először az volt, hogy na hát a magyar futball majd nem jutunk ki sehova. Akkor ugye kijutottunk 16-ba az EB-re, aztán kijutottunk 20-21-be is az EB-re, aztán 24-be, és most azon nem jutunk ki a VB-re. Na jó van, de hát az nem, azt most ilyen természetesnek veszük, hogy de az EB-kre kijutunk, azt csak kijutottunk 3 EB-re, az pont 3-mal több, mint az azt megelőző 40 évben. Tehát
0: ez így van.
2: Ne legyünk ennyire negatívak szerintem. Ettől még nyilván legyünk kritikusak, mert nem az van, hogy rózsaszín a tortán a hab, de azért...
3: Bizakodjunk.
2: Hát abszolút.
3: Holnap, tehát 19 órától a magyar válogatott Kazasztán ellen játszik Debrecenben, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti majd ezt a találkozót. A hírekig beszéljünk még egy kicsit a hazai labdarúgásról. Ugye hamarosan kezdődik a 2026-27-es NB1-es idény, és az az érdekes helyzet fordul elő, nem tudom, hogy ilyen volt-e korábban, de talán nem, hogy a 12 csapatból 7-nél már edzőváltás történt.
1: Az első 6-ból 5-nél?
3: Így van, a Paks üdítő kivétel. Ilyen szempontból mennyire volt ez váratlan számotokra? Azért voltak talán bekalkulálható edzőváltások is, de voltak olyanok is, amire talán senki nem számított.
1: Abszolút így van, amire senki nem számított. Ugye az, hogy Borbé Balázs a Győrből elmegy a Fradiba, de már pont itt is beszéltük, hogy nem tudunk Borbé Balázs agyával gondolkodni, lelkével érezni, de mivel erről már sokat beszéltem, itt van az a legerszeg. Azt mondtuk, hogy na végre kihitte volna, hát kiesélőként számoltunk vele, jön egy új tulajdonosi kör, ide egy Nuno Campos nevű ember, nem is ismerjük, aki stílusos futballal, dobogó közelbe viszi az etét, hálás a szurkolóknak, hogy ennyire szeretik, hogy skandálták a nevét, hogy ez micsoda nagy dolog, majd kivásárolják és elmegy. Most bevonom,
2: Bukarestbe.
1: Nem? Bukarestbe, igen.
2: Tehát, azt még tegyük.
3: De ugyanez Debrecenre is igaz, nem?
1: Hát azt nem tudom pontosan, nekem ez azért hogy mondjam, eklatánsabb vagy sarkosabb történet, mert nem csak honnan, hanem hova, azt is nézzük, és Bukarestbe. Tehát,
2: hát jó, hát ez egyértelmű, tetszik, nem tetszik, pénz.
1: Persze, csak hát...
2: Miután pillanatilag a magyar klubok lógnak a levegőbe, és még most se tudják ugye, hogy pontosan mivel mennyivel számolhatnak, bár Csányi Sándor ugye azt mondta, hogy az MLS mindent kipótol, legalábbis a következő idényre, ha jól tudom, de azért mindent összevetve mégis bizonytalanság van. Így szerintem ezen múlnak a dolgok, tehát Borbé Balázs természetesen nem fog annyit keresni a Fradinál, mint Robi King keresett. Biztos neki is be van építve valamiféle jó BL, az nem tud beépítve lenni, mert ugye Európa Ligába indulnak, de valahol be van építve egy bónusz arra az esetre, hogyha alapszakasz van, nem tudom, mert nem látok bele a klubok gazdálkodásába, de az biztos, hogy egyelőre inkább óvatosság van, kivárás van, figyelem van, aztán persze ez pár hónapon belül rendeződni kell ennek, mert így azért napi működést kicsit nehéz vinni, de ezek az edzőcserék, ezek jó részt szerintem ennek köszönhetőek, hogy az az edző, amelyik tud garantáltan magasabb jövedelmet szerezni valahol máshol, az megy. És már pedig az nem olyan nehéz magasabb jövedelmet szerezni, mert ugye ezerszer citáljuk, hogy ez Magyarországon sok, amennyit itt keresnek, de egyébként a világfutballban ez semmi.
1: És ráadásul tényleg most ez a bizonytalanság a lehető legrosszabbkor jön. Mert nyilván, tehát április 12-én történt valami új kurzus 16 év után, nem tudjuk még egész pontosan, hogy mi lesz a sporthoz való. Viszont bár éppen az elmúlt egy-két napban azért abszolút biztató jelek történtek, De ha mindez mondjuk februárban lenne, akkor azt mondaná az ember, hogy hát még van 3 hónap, kiforja magát, és a június 30-ig, amíg lejárnak a szerződések, és mindenkinek új szerződést kell kötni, addigra már pont mindenki tisztán fog látni, hogy milyenek az anyagi lehetőségei, általában neki, meg a sportágának. Most az a nagyon nagy nehézség, hogy most áll fel ugye az új állami sportirányítás, de azonnal meg kellene hozni olyan döntéseket, nem csak neki, hanem a partnereivel, a Szerencsejáték ZRT-vel is, hogy támpontot adjon a kluboknak, mert június 30-ig mindenkinek mindent meg kell csinálni, és aki most a jelen tudása szerint azt mondja, hogy minden úgy lesz, ahogy eddig volt, ugyanazt a pénzt megkapjátok, az nagyon vabankra játszik, viszont annál nagyobb balszerencsét keveset tudnék elképzelni, mint hogy valaki szélne kereszti a játékosait, az értéke jelentős részét, mert nem tud garanciát vállalni arra, hogy majd minden rendben lesz. Aztán szeptember-októberben kiderül, hogy egyébként minden rendben van, csak akkor már nem tudja azt mondani, hogy gyertek már vissza, mégis folytassátok nálunk. Akkor már késő lesz.
2: Szerintem nagyon sokan fognak külföldre szerződni ezen a nyáron, nekem valami azt súgja, mert most a játékos meg abból indul ki, hogy végül is megtehetem, mondja. Tehát nem egy nyelvtudás nélküli jogász vagyok, aki sehol máshol a világon nem tud dolgozni, csak Magyarországon, hanem egy labdarúgó vagyok, és hogyha van rám kereslet, akkor megyek. Szerintem sokan fognak külföldre menni. Nekem valami azt súgja. Hát már aki megteheti persze, mert ez nem úgy megy, hogy én akarok menni külföldre, az kell kereslet is.
0: Igen, valóban egy nagyon érdekes átmeneti időszakban vagyunk. A választásokat általában tavasszal Magyarországon általában áprilisban rendezik. Az idénynek mostanra vége van. Lejárt a szerződése az MLS-nek a közmédiával is, meg a Szerencsejáték ZRT-vel is, amelyek a legnagyobb központi támogatója a profi bajnokságoknak, mert itt nem csak az NB1-ről van szó, hanem az NB2-ről, sőt még az NB3-as klubok is kapnak valamit ebből a pénzből. És az ő szintjükön egyébként azt hallottam, hogy ott talán a legmeghatározóbb az egyébként az NB1-es hozzájáruláshoz képest jóval kevesebb összeg, de az ő költségvetésükből az egy nagyon fontos részt tesz ki. Ráadásul ennek sem a lejáró szerződéssel, sem a választáshoz, vagy a választási eredményhez nincs köze, hogy közben még, ha jól értem, akkor csődbe ment az NB1 névadó szponzora is. Ami lehet, hogy csak egy technikai probléma, mert majd találnak másikat, mert persze az OTP csoportnak az egyik cégéről van szó, de ott is egy több éves szerződés volt, tehát valaminek történnie kell, azt a szerződést vagy föl kell mondani, vagy ezzel, hogy csődbe ment a névadó, vagy nem biztos, hogy jó kifejezést használok, de minden esetre nem fogja tudni továbbiakban támogatni, nem fog tudni névadó szponzor lenni. Úgyhogy azt is meg kell oldani az MLS-nek, és mindehez nagyon rövid idő van, mert valóban, ha június 30-at nézzük, akkor 3 hét van hátra, hogyha júliust nézzük, amikor elkezdődik a bajnokság, nem is tudom hányadikán, akkor is 5-6 hétről beszélünk mindösszesen, és így kellene
2: üzleti... És az átigazolási ablakot akkor is...
0: Üzleti évet tervezni, és átigazolásokat bonyolítani a kluboknak, tehát ez ebben a pillanatban szinte megoldhatatlan feladatnak látszik, tehát mindenképpen az a kiszámíthatóság és egy egyenletes ütemű fejlődés, ami a magyar futballt jellemezte az elmúlt 16 évben, az most mindenképpen megbicsaklik egy kicsit, de az is igaz, hogy az MLS felkészült többféle forgatókönyvre, és rövid távon legalábbis én is arra számítok, hogy orvosolni fogja a kialakult helyzetet.
3: Hát a bajnoki idény rajtjáig még biztosan sokkal fogunk erről beszélni, mi pedig folytatjuk a Sportkört, a Nemzeti Sportkört a hírek után.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Férfi kézilabda.
4: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban.
6: 1-2-3.
7: Minden nagy összecsapás előtt.
8: Ez azért nem játék.
7: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
9: Madar a tolláról, embert.
10: Kabátjáról.
7: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Kiengedték a kórházból Christian Eriksent. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
8: Jobban van és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Viharos időjárást jósolnak a futball világbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Menesztette Robin van Persie-t a Feyenoord. A korábbi válogatott labdarúgót 16 hónapja nevezték ki a rotterdami klub vezetőedzőjének, és bár csapatával a második helyen zárta a holland bajnokságot, munkáját mégis megköszönték. Udvardi Panna bejutott a Sertohambaszban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két szettben legyőzte az orosz Jekatyerina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán. Így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben, korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelőszülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban, csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A pedofil bűnügyek feltárására a külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Tatyik Tamás szerint ezt az intézmények belső szervezeti és működési szabályzatában kellene szabályozni, az intézmény profiljának megfelelően. Hozzátette, teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagos havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők.
4: Közlekedés.
8: Erős a kamionforgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-ás autóút csomópontja és Bicske közötti szakaszon. 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-ás autóút felől érkezve az M1-es autópályára Hegyeshalom felé akarnak felhajtani, valamint sokan kerülnek az 1-es főúton, így az M0-ás csomópontjától Biatorbágyig, ott is dugóra kell készülni.
4: Időjárás.
8: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Holnap a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, több felé megélénkülhet a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28 és 33 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Szőlősi Györggyel, Balai Attilával és Elpap Istvánnal, és ahogy már a hírekben is hallhattuk, vihar és időjárás várható a csütörtökön 21 órától, magyar idő szerint 21 órától kezdődő VB nyitó mérkőzésen. Mexikó és Dél-Afrika találkozik egymással. Mennyire várjátok ezt a világbajnokságot? Pisti már említette, hogy már logisztikázik, hogy melyik meccsekre maradsz ébren, és melyikre nem. Annyira nyilván ez a csoportkörben ez még
2: annyiból,
3: ez lesz jellemző.
2: Annyiból speciális, hogy egy 20 éve ez nem fordulhatott volna elő, hogy én nem maradjak fönn egy meccsre
3: sem. De akkor nem volt 104 mérkőzésből álló világbajnokság.
2: Meg nem volt, Jordánia, meg Curaçao, meg Zöldfoki szigetek, tehát azért kicsit ilyen túl fifássá vált ez a rendezvény, de hát most úgy rendezi a FIFA, hogy akarja ő a rendező, hát persze azért érdekelni fog, tehát jellemző módon a narancsága riasztása nekem például a holland válogatott jutott eszembe, nem a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzés, ami ugye volt már egy VB-nek a nyitó meccse, ha jól tudom, mert mintha ez lett volna 2010-ben, csak ugye ott fordítva. Nem? Na, mintha ez lett volna. Na,
1: tényleg,
2: mindegy.
1: Tényleg.
2: Egyébként igen, nem? Igen. Na, ahol talán fantasztikus gólt lőtt Mexikónak.
1: Ki is írtak, hogy Csaba Lala. Igen.
2: Hát persze, persze. Na mindegy, de a narancsága riasztás már jobban érdekel, már olyan értelemben, hogy amikor már a 16 között járnak mondjuk például a hollandok, persze odáig eljutnak, de hát egyébként vélhetően igen, akkor az már, ott már nem hagy ki az ember meccseket, aztán majd inkább a másnapját logisztikázza, nem az éjszakáját.
1: Igen, egyenes kiesést már én sem hiszem, hogy kihagynék. Egyébként a VB-t azt mindig nagyon várom, mert olyan, mint a karácsony, csak 4 évente van, hogy tudod, hogy úgyis el fog jönni, de már visszaszámolsz. Gyerekkorom egyik legnagyobb sikerének tartottam, hogy a 78-as VB-n a 23 óra 15 perckor kezdődő meccseket vagy megnézhettem, vagy kiszöktem, és így szerettem belőle.
2: Én is fenyegetőztem otthon, hát az hogyne.
1: De aránylag kicsi volt a sarolási potenciálom, úgyhogy én inkább könyörögtem, de például így szerettem
3: belőle. Te mivel fenyegetőztél?
2: Hát először könyörögtem, mondjuk ez így van sorba, tehát először az ember könyörög, de aztán ha nem megy, akkor nem tudom már mivel, de és egyébként nem is emlékszem rá, de arra igen, hogy néztem. Tehát az biztos életemben először maradtam fel nagyon sokáig, mondjuk a Magyar-Argentinon, mert az pont akkor volt.
1: Az 23-15-kor igen. Volt, de hát az nem volt egy hatalmas élmény, bár egyébként egy-két férfi családtagommal néztem, és arra emlékszem, hogy azért egyen-ketten már túltöltöttek, és amikor a szünetbe ismételték a magyar gólt, és éppen benyitott a nagybátyám, akkor elkezdett nagyon, és mondták, hogy ez az ismétlés, ezt már egyszer berúgtuk. Viszont volt akkor 23-15 egy Peru-Skócia meccs, és én akkor köteleztem el magam Peru mellett.
2: Óriási jó meccs volt.
1: Elképesztő meccs volt. Skócia 1-0-ra vezetett, Peru 3-1-re nyert, Cubillas rúgott 2 olyan gólt, az egyik, amit bal külsőben megrúgott, ma senki nem tud olyan gólt rúgni. De ebbe az egész világot beleveted. Érdemes megnézni azt a meccset, és az a csapat abban a fehér mezben, a piros
2: átúzatta. Gyönyörű mezük volt.
1: Az őrült kapusok, a kirógá, aki kijött 40 méterre cserezni. A Szotil az indián, aki simán Vinetut eljátszhatná, úgy nézett ki.
2: És Csumpitaz maga.
1: Ramirez.
2: Nagybátyja a híres
3: röplabdázónő. Azóta nem láttad ezt a meccset, és azóta így felidézed ezeket a jelenteket?
2: Én is nyugi. Oblitas.
1: Oblitas. Mugnyante és Oblitas, a két fiatal játékosok.
2: Az előző VB-ről alig van csapat, amelyikből ennyi játékost fel tudok sorolni. De most ez komoly. Mások az ember agyában szabad cellák, mint akkor voltak.
3: Gyuri, te hogy várod ezt a VB-t?
0: Igen, nekem ez a meccs nincs meg. De döbbenetes, hogy
2: bocsánat, akkor... hogy közbevágok, viszont ha már a skótokat hoztad szóba, most végre tovább juthatnának, és olyan ragyogó skót válogatottak estek ki cson nélkül a csoportkörbe, például a 78-as, meg a 82-es, ami talán még jobb volt simán, hogy most már nagyon megérdemelnék, hogy egyszer tovább jussanak.
3: Brazília, Marokko, Haiti. Hát van a csoportban.
2: Hát azért harmadik helyen onnan tovább lehet jutni.
1: Hát, de ahogy tényleg kiestek, hát 74-ben ugye úgy estek ki, hogy egy győzelem, 2-0-0-ás döntetlen, és így is ki tudtak esni, kisebb gólkülönbsége.
2: Kevésbé 78... verték meg Zaire-t, mint van. A jugók, meg a brazilok.
1: 2-0-ra a brazilok, meg 3-0-ra. 78-ban ugye ott voltak végig, a hollandok ellen vezettek 3-1-re, és hogyha még egyet rúgnak, kiejtik a hollandokat, akik világbajnoki döntőt játszottak, őrült csapataskot, még arra emlékszem, hogy
2: 82-ben meg x-eltek a szovjetekkel, igen. És a braziloktól jobban kikaptak, igen. Mint a szovjetek, ott meg igen. Ezzel estek igen. Ki. Tehát mindig ugyanígy esnek ki.
1: És Ross Stewart, ugye az énekes, őrült futballrajongó volt és kót, és nem sokkal a világbajnokság, a 78-as világbajnokság előtt érte valami közlekedési baleset, kórházba került, és akkor utána olvastam egy újsághírt, hogy azért, hogy a VB-n ott tudjon lenni, pizsamába kiszökött a kórházból, de valószínűleg valami maradandó agyi károsodás érhette, mert azt nyilatkozta, hogy vagy Skócia, vagy Magyarország nyeri a világbajnokságot.
0: Ez nagyon nagy. Tehát Csaba Lala találatára Rafael Márquez válaszolt.
2: Tessék.
0: És így lett egy-egy a valóban.
2: Rafael Márquez csak B1 győztes, de Csaba Lala az ezen kívül semmit sem tett le a világfutball asztalára.
0: Dél-Afrika Mexikó nyitó meccs.
2: Na, látod?
0: És az argentin magyar az nyitó meccs volt egyébként 78-ban?
2: Nem, mert akkor nem. A címvédő a német-lengyel.
1: Címvédő.
2: Ugye most már a címvédő automatikusan jó ideje nem tagja a VB mezőnynek, ezért mindig a házigazda játssza a nyitó meccset. Régen, amíg automatikusan tagja volt, addig a címvédő játszott
1: a nyitó meccset. És már csoportban is délután lejátszották az olasz franciát, és a mi csoportunk.
0: Igen.
2: Azt hiszem 94-ben még a németek
0: játszott. Miért a házigazda játszott a nyitó meccset, vagy rosszul tudom, hogy nyitó meccs volt, amit a Zsolt István
1: vezetett? Anglia-Uruguay 0-0.
0: Igen.
1: Hát...
3: Azt mondta a Pisti, hogy amíg automatikus, nem, addig ők nem, játszották, nem?
2: Nem, lehet, nem hogy lehet, hogy utána találták ezt ki, de aha. Lényeg az, hogy a 70-es, 80-as, sőt a 90-es években is, 94-ben még Németország-Bolívia volt a nyitó meccs, és aztán nem tudom, 98-ban a brazilok játszották ki a nyitó meccset, arra már nem emlékszem, de nagyjából aztán ott megfordult a dolog.
0: Mindegy, ez az egész VB.
2: Bocs, lehet, hogy ott nem a brazilok, mert úgy voltak vele, hogy itt lehet meglépni azt, mert a brazilok biztos ki fognak jutni a következő VB-re, és akkor talán nem kell automatikusan helyet adni a címvédőnek. Bár a címvédő általában olyan, aki kijut, de azért erre se vegyünk soha mérget.
0: Igen, na mindegy, ott Zsolt István vezette ezek szerint a nyitó meccset, Anglia-Uruguay, és rá jellemző ilyen, nem is tudom, fellengző stílusban írt a önéletrajzi könyvében, hogy jött egy kedves hölgynek bemutatták a kezdőkörben, aki a második Erzsébet volt, és ekkor bánta meg egy picit, hogy ő mindig csak a páratlan napokon borotválkozik, és a nyitó meccs épp egy páros napra esett.
2: Hát a futball VB az nem volt méltó arra, hogy megborotválkozzon ezek szerint.
0: De azt akartam csak mondani, hogy amíg az UEFA mindent megtesz azért, hogy minél jobban elszigetelje a legjobb csapatokat a legrosszabbaktól, és valami fajta közös érdekre hivatkozva, ami nem közös érdek, hanem csak a legjobb klubokat működtető gazdaságítások üzleti érdeke, ezt a szakadékot egyre mélyítik, és létrehoztak egy elit klubot, amelybe betörni ma már kívülről szinte lehetetlen. Aközben a FIFA ezzel ellentétes folyamatot segít elő, amikor azt mondja, hogy kinyitjuk a kaput, és jöjjenek a alacsonyabban jegyzett ázsiai-afrikai csapatok. Ahogy a szabályokkal kiszorítják még a bajnokok, még a nemzeti bajnokokat is a legnagyobb klubok második, harmadik, negyedik helyezettjeivel szemben a BL-ből, úgy megint csak szabályozással, mesterségesen nem a legjobb, még csak nem is a világ legjobb csapatait gyűjtik oda a VB-re, hanem ilyen kvótákat adnak a kevésbé jobb.
2: A legjobbakat azért gyűjtik.
0: A legjobbakat,
2: csak,
0: igen. Nem a 48 legjobbat gyűjtik oda. És itt meg most próbálnak valamilyen ilyen szolidáris, nyitott, demokratikus VB-t rendezni, csak félő, hogy ettől még a mezőny ketté fog szakadni.
2: Menjünk át Afrikába, mint az ausztrálok Ázsiába, és akkor minden VB-re kijutunk. Vagy Közép-Amerikába.
1: De egyébként azt egyedül a jégkorong meri megcsinálni, hogy a világ legjobb csapatai vannak ott a világbajnokságon. Gyakorlatilag ott van egész Európa, ott van a két észak-amerikai.
2: Selejtező nincs.
1: És a
2: minden évben
1: soha nem mondják azt, hogy Kenyát fel akarják zárkóztatni, azért egyszer kiviszik a világbajnokságra. Most kézilabdában ugye ott tartunk, hogy szabad kártyáért kell férfi kézilabda VB-n remegnünk, mert sajnos a szerbek szemben elveszítettük a világbajnoki selejtezőt, és két szabad kártyája van a világnak, és a, mivel az elmúlt három világbajnokságon rendre 8-ba voltunk, azt gondolnád, hogy az eredmények alapján, vagy azért, mert jövőre januárban van a férfi VB, és decemberben mi rendezzük a női VB-t, hát a promó miatt, az üzlet miatt minden azt indokolna, hogy a legfrissebb híreim azok, remélem, hogy aztán nem lesznek igazak, mert két napon belül döntés, hogy Törökország és Szaúd-Arábia kapja a két szabadkártyát. Hát ha ez így lesz...
2: Törökország miért?
1: Törökország gondolom a Turkish Airlines miatt, legalábbis észszerűbb indokot nem tud okozni.
3: Miért Szaúd-Arábia miért?
2: Hát jó, de az, az harmadik világ, már kézilabdában mindenképpen felzárkóztatás, pénz.
0: Hát igen, csak hogyha itt most nagyon látványos különbségek lesznek a jobbak meg a gyengébbek között, akkor fel fognak erősödni azok a hangok, amelyek a klubfutballban szuperligáért küzdenek, itt meg majd azt fogják mondani, volt már rá példa, hogy legyen itt is egy A-csoportos világbajnokság, vagy ne adj Isten, legyen egy zárt klub, európai, meg két-három dél-amerikai csapatból, aztán a többiek csináljanak, amit akarnak, mert ott is igaz az, amire mindig a klubfutballba hivatkoznak, hogy az a legjobb 10-15 termeli meg a pénzt, amit az összes többi között szétosztanak. Ugyanakkor meg a futball nem kézilabda, meg ugye itt mindig előfordulhat, hogy a gyengébb, vagy még akár a leggyengébb is megveri a legjobbat, és ebből vannak azok a csodák, amikre egész életünkben emlékszünk, és a válogatott futballban még elképzelhető, hogy Horvátország bronzérmes lesz, mint hogy legutóbb az lett.
2: Bocsánat, a közben a 2002-ben ugye Szenegál megverte a franciákat, igen. És ez volt a nyitó meccs, mert így ott van. Még akkor ezek szerint a világbajnoki címvédő így játszott
0: meg,
2: a nyitó
0: Kamerun megverte
2: a de ezek szerint még 2002-ben is.
1: Hát de még a 2014-es VB-n is volt egy olyan csoport, hogy Olaszország, Anglia, Uruguay, Costa Rica és Costa Rica csoport elsőként jutott tovább ebből a csoportból. Hát ez minden más
2: pontokban teljesen legutóbb akkor jártak az olaszok VB-n.
0: Vagy igen. A világbajnok Argentinát a csoportban megverték a... Hát megverték meg a szaúdiak, nem?
2: Nem, Kamerun.
1: Kamerun.
0: Nem, most.
2: Ja, most a szaúdiak. De nem volt világbajnok Argentina. A végén az
0: a végén.
2: Ja, úgy igen.
3: Számítotok-e arra, hogy az európai válogatottak dominálnak, vagy a helyszínre való, például a Mexikóban uralkodó viszonyok miatt lehet, hogy a dél-amerikaiak lesznek előnyben?
2: Hát jellemzően ugye nem szoktak az európaiak dominálni Amerikában. 2014 az egyetlen kivétel. Egyébként Európában is 58 az egyetlen kivétel, amikor Svédországban nyertek ugye a brazilok. De 2014-ben valóban nyertek a németek, meg a hollandok még bronzérmesek is lettek, tehát ott Argentina és Brazília egy polccal lejjebb került, de...
3: Nem is feltétlenül a győzelemre gondolok, de hogy mondjuk a legjobb nyolcban. Többségében európai válogatott lesz-e?
2: Arra mérget vehetünk. Arra szerintem mérget vehetünk. Egy ötnél kevesebb, nem tudom, volt-e már egyébként. Szerintem nem, de most nem fogom utána számolgatni. Öt körül biztos lesz. Ami nem jelenti azt, hogy európai nyeri, mert ugye azért lesz nem európai is a nyolcba, és az a nem európai, az nem az ötfoki szigetek lesz. Tehát ha a legjobb nyolcba ott van Argentina, vagy ott van Brazília, akkor ott már az nem őrült meglepetés, hogyha ők nyerik. Bár most a brazilokra azt mondanám, fogalmam sincs például, milyen lesz Brazília. Az, ilyenkor azért nagyjából lehet tudni, de most lövésem sincs, meg kell nézni őket egy-két meccsen.
0: Azt olvassa a Nemzeti Sport magazinjában, hogy nem nyomja őket az esélyesség terre kivételesen, amit nehéz elképzelni, de a brazilok...
1: Lehetetlen, hogy ne nyomja őket.
0: Vállát mindig
2: akkor,
0: nyomja.
2: Akkor ne hallgassanak tévéadásokat, vagy ne olvasgassanak kommenteket, mert abból csak bajuk lesz. El tudom képzelni, hogy a brazil szurkoló azt mondja, jó, ha menjünk,
0: nem bajon. Az összes világbajnok futballnemzet és Carlo Ancelotti párosításából nagy dolgokat várok, de majd meglátjuk.
1: Én egy országban voltam, ahol azt láttam, hogy csak a futballért érdemes élni, ez Brazília volt. De egészen döbbenetes volt, hogy azokat a csóró gyerekeket láttad, embereket láttad, hogy vagy a fociról beszélnek, vagy focit néznek, vagy játszanak a Copacabanán. A 2006-os VB nyitó meccset Rióban néztem, Németország, Costa Rica 4-2.
2: Innentől az volt az első, hogy a rendező játszott a nyitó meccset.
1: Olyan szintű szurkolás volt Rióban azért Costa Ricának, mert egy latin csapat, hogy te azt el nem tudod képzelni, hogy így lehet szurkolni egy csapatnak, aztán utána fölvettek egy gatyát, kimentek, tehát olyan, hogy Brazíliát nem nyomja az esélyesség terve, olyan nincs.
2: Gatya nélkül szurkoltak.
1: Hát egy futballgatyát.
3: Hát a kerethirdetésről a videók, azok bejárták a világot, elképesztő, milyen összegyűlik a család, és mi milyen emocionális.
1: Így és van, nem mellékesen 200 milliós nemzet. Tehát mondjuk, ha csak 100 millió akarja, hogy világbajnokok legyenek, az elég nagy.
2: Hát meg az 5 csillag a címeren. Tehát a 200 millió az kevés, mert akkor Kínában lenne a legnagyobb nyomása a labdarúgókon. Szerintem az 5 csillag inkább az.
3: Mivel majdnem minden hétfőn így ülünk itt, úgyhogy egy tippet hadd kérek tőletek. Jó, ki játssza a döntőt? Gyuri? Leírom.
0: Nagyon rövid felvezető az előzőekhez kapcsolatban, hogy azért az európai meg a dél-amerikai dominancia az annyira erős, hogy ázsiai csapat egyszer volt a négyben, Dél-Korea, amikor
2: az
0: ott
2: is,
0: volt
2: az
0: a VB, az is úgy, ahogy.
1: Utoltak, ahogy.
0: És afrikai csapat is egyszer volt a négyben, most legutóbb Marokkó, tehát igazából pokoli nehéz még az elődöntőig is eljutni annak, aki nem európai vagy dél-amerikai. Hát én hogy ki játssza a döntőt, én a franciákat, a spanyolokat és a brazilokat emelném így ki a mezőnyből. Legyen egy spanyol-brazil.
3: Jó, Attila?
1: Argentin-francia vagy argentin-spanyol. Az argentinokra már legutóbb is tippeltem és bejött. Az európaiak most szerintem azért lehetnek jobbak Amerikában, mert ez nem dél, hanem Észak-Amerika, és a kelet-nyugati tagoltságú földrészeken tipikusan látszik, hogy mindenki mindenhol otthon érezheti magát, mert ugyanolyan a klíma, ugyanolyan a növényzet, ugyanaz a kaja, minden ugyanaz. A bajok akkor vannak, amikor észak-dél irányba kell mozogni, ezért Dél-Amerikába szoktak meghalni idézőjelben az európai csapatok. Most szerintem egyre könnyebb dolguk lesz.
2: De viszont Dél-Afrikában...
3: Akkor várjál, Argentina?
2: Franciákat
3: mondtam. Franciát vagy?
1: Argentin-francia vagy argentin-spanyol, melyik legyen? Argentin-francia.
3: Ja.
1: Ezzel a spanyoloknak nagy esélyt
2: adtam. 2010-ben 3 európai volt a dobogón, ezt csak mondom a cáfolatul.
3: De nagy döntőt mondom.
2: Mint észak-dél, de mindegy, mert
1: de még igaz összességében.
2: Ja, összességében, meg általánoságban igaz, persze. Én biztos vagyok benne, hogy a legerősebb válogatott a francia és a spanyol ezen a VB-n, de ez egyáltalán nem, ebből egyáltalán nem következik, hogy francia-spanyol döntő lesz, úgyhogy én német-francia döntőt várok.
3: Német-francia fölírtam, és akkor majd számon kérjük természetesen. Gyuri kedvéért mindenképpen beszélgessünk a Real Madridnál történt elnökválasztásról, nagy meglepetés nem történt, kedvéért. Ugye? Jó, ti kedveteket is. Ti kedveteket kézilabda bajnokok ligájával zártam volna, Florentino Perez maradt a Real Madrid elnöke. Erre számítottál-e?
0: Én megmondom őszintén, kicsit tartottam attól, hogy nem így lesz, amit egy másik témánál mondott Attila, aztán Marco Rossival kapcsolatban, hogy a múlt sikereiből nem lehet egyáltalán megélni, hát ha valahol, akkor Madridban Perez elnök esetében ez igaz, mert 7 bajnokok ligája győzelmet hozott össze elnökként.
2: Hogy meg lehet élni, hiszen megválasztották.
0: Igen, de hogy egyáltalán olyan támadásokat kapott, amilyeneket kapott, az nekem furcsa volt, meg úgy gondolná az ember, hogy kikezdhetetlen a tekintélye, de nem volt az, elég egy-két rossz idény, és már trónkövetelők jelennek meg Madridban, de tényleg úgy néz ki, hogy elég volt most ahhoz, hogy visszaverje ezt a támadást az elmúlt 2 évtized, mert ő 2 ciklusban volt, közben egyszer Ramon Calderón volt az elnök, aki elég hamar megbukott, és akkor visszajött. Még az első választási kampányát Puskás Ferenc is segítette Florentino Pereznek, aki azért is lehet kedves a magyar madridisták szívének, mert ő az a generáció, aki gyerekkorában látta Puskásékat, és aki nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, nem csak Puskás Ferenc esetében, hanem annak az 50-es, 60-as évek fordulóján világsikereket arató csapat minden nagy sztárjának az esetében, hogy odafigyel rájuk, hogy piedesztára emeli őket, hogy ő csinált tisztelt, idézőjelben csinált tiszteletbeli elnököt Alfredo Di Stefanóból, és aztán azóta ugyanannak a csapatnak az újabb és újabb sztárjai töltik be ezt a posztot, sajnos fogynak, de Di Stefanót követte Hentót követte Amanciót követte Pirri, ő még nagyon fiatalon játszott együtt a már idős Puskással, aztán ő utána, közben Santa Maria meghalt, aki ugyan ennek a nagy generációnak egy nagy túlélője volt, az utóbbi időben már nem volt olyan állapotban, hogy tiszteletben.
2: Most ennek annak a 32 évnek a sztárjai, amikor Real nem nyert sem.
0: Hát igen, tehát azt nem tudjuk, hogy Pirri után kikövetkezik, de de az biztos, hogy Florentino Perez állított szobrot Di Stefanónak, azon az edzőközponton, vagy abban az edzőközpontban, amelyet szintén az ő elnöksége idején építettek, illetve építenek még most is folyamatosan, egészen futurisztikus, ahogy a klubot magát Florentino Perez szereti a történelem legjobb klubjának nevezni, és ezt általában ki is írják, ahova csak lehet. Ugyanúgy, nem tudom ezt miből számolták ki, de a Ciudad Deportiva, vagy Ciudad Real Madrid, a Real Madrid város, arra meg az van kiírva, hogy az a világ legjobb edzőközpontja. Tehát mindenből a number one-t akarják, és persze játékosokból is, meg edzőkből is. Nekem egy kicsit fáradt megoldásnak tűnik Mourinhót reaktiválni, mint Madrid edző, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Annyit még ehhez, hogy a Florentino Perez szemmel láthatóan Santiago Bernabeu nyomdokaiba szeretne lépni. Sok szempontból túl is szárnyalta, sok szempontból másolja őt. Bernabeu-nak volt 6 back győzelme, Pereznek van 7 BL győzelme. Az új stadiont Bernabeu építette, ez nem új, de kvázi új. Amiről egyébként most a győzelmi beszédében szintén azt mondta Florentino Perez, hogy a világ legjobb stadionja az új Bernabeu. Illetve Bernabeu volt az is, aki először egy ilyen modern edzőközpontot épített talán a profi futball történetében, ahol hétköznap sok időt töltöttek a játékosok. Egy ilyet is létesített Perez, és ahogy Bernabeu segített összehozni a beket, úgy szeretné ő a Szuperligát megalkotni, hát ebben egy kicsit most még elbukott első nekifutásra, de már megnyerték a
2: Real mindenben a legjobb, csak a csapat nem. Tehát ha így számba veszük a dolgokat.
0: De azért a 15 back BL selleggel szintén az első, és annyit csak még, hogy amikor először voltam életemben Madridban, 2005 tavaszán, azt hiszem, Szendrei Csámpival, akkor a Csámpi be tudott vinni Florentino Perezhez, valamelyik nagy építőipari cégének a székházában a sokadik emeleten fogadott, és egy egész hosszú tartalmas interjút adott, főleg Puskás Ferencről, ami a könyvembe be is került.
3: Florentino Perez tehát a következő 5 évben biztosan irányítja majd a klubot, akkor egy kicsit még a női kézilabda BL döntőről beszéljünk, négyes döntőről.
1: Szerintem egy percet méltatlan beszélni.
3: Nem, a kettőt.
1: Én Perez óriási erejét és hatását mutatja, hogy a budapesti női kézilabda BL döntőt is le tudta győzni a sportkörbe. 2 magyar győztes is volt, egy magyar csapat is volt, 20 000 néző volt 2 napon keresztül az ifjúsági BL-ben, 4-ből 3 magyar csapat volt. Egyébként visszatérve Perezhez, én azt nem értem, hogy és én is őt választottam volna most 2 elnökből, én azt nem értem, hogy a jövőre 80 éves lesz, hogy sportvezetők miért akarják mind túlélni a saját pályafutásukat, meg a karrierjüket. Tehát mi szól mellette?
2: Trump is most lesz 80 éves. Igen. Mindjárt.
3: Na még van 2 percünk, Attila. A Metz legyőzte ugye a döntőben a Győrt, a Metz színvédőként várta, és hát sokan azt mondják, hogy a Jobbik csapat nyert, vagy megérdemelt győzelem született.
1: Nyilván megérdemelt, mert az adott napon az adott mérkőzésen jobb volt, Buktit, aki 2 hónap múlva Győr játékosa lesz, megállíthatatlan volt, meg tudták játszani mindent belőtt. A Győr szenzációs kapusai egész évben az teljes európai mezőny fölé nőttek, kivéve ezt a 2 napot. A Győr védekezése se volt olyan összerakott, mint amilyen volt ez egész év során, úgyhogy sajnos a legfontosabb pillanatban nem a legjobb formát futotta a Győr.
3: Akkor ez megint azt igazolja, hogy tök mindegy, hogy mi történik az idény során, ott azon a 2 napon kell a 2
2: hát
3: nap alatt
2: 2 nem mindegy, mert akkor nem jutsz oda, hogyha
3: világos, csak akkor úgy mondom, hogy az eddigi forma semmire nem predesztinál.
1: A Fradi is játszottam egyszer, csak már ugye el is felejtettük, mert a negyed döntő a Metz kiverte a Fradit, bár a Fradi itt lett volna, bár ennél több néző nem tudott volna, nem így se, de hát ez van sajnos.
0: De ráadásul csak egy fél-fél idő volt olyan, ami miatt elbukott a Győr, nem?
1: Nagyjából igen.
2: Ezzel együtt valahogy nekem olyan érzésem volt, hogy a Győr úgy játszott, hogy na, úgyis beindulunk, és akkor majd rendben lesz, de nem indultak be. Amikor beindultak, meg már késő volt, mert aztán ott volt egy elég jó szériájuk, hogy szorossá is tették, de a Metz nagyon észnél volt, és egyébként tényleg abszolút megérdemelt ezt
3: a döntőt. Az elődöntőben is nem túl jó játékkal jutott tovább a Győr, ezt még egyszer nem lehetett.
2: Hát meg a Metz jobb volt, mint a Brest-Bretagne.
3: És elmondhatjuk, hogy 1 hét alatt 2 BL döntőt rendezett, ugye Budapest, egy
2: most
3: labdarúgó.
2: Most már többet nem fog.
3: Hát a következő hétben biztos nem. Szőlősi Györgynek, Ballai Attilának és Álpap Istvánnak köszönjük szépen, ez volt már a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 5 perc a pontos idő, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Atlétikával foglalkozunk a következő percekben, hiszen Papp Kristóf 811 cm-es óriási egyéni csúccsal megnyerte a Mariborban rendezett Challenger kategóriájú verseny távolugrásban. Magyar sportoló több mint 20 éve nem ért el ilyen eredményt. Laki Barbara először azt kérdezte a 28 éves sportolótól, mire gondolt, amikor meglátta, milyen eredményt ért el.
3: Sok érzelem kavargott bennem, azt el kell, hogy mondjam, de legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a edzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, ma akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó két számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam még a 11-et is a végén. Az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
4: Említetted egy nyilatkozatodba, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
3: Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt a, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor azért nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
4: Egy kicsit beszéljünk magáról a maribori versenyről. Mennyire volt erős a mezőny, amiben te versenyeztél ezen a hétvégén?
3: Ott a versenyen tudtam megnézni, kik az indulók, úgyhogy előzetesen még amikor itthon voltunk, akkor nem tudtam egy versenyzőt rajta magamon kívül, hogy kik lesznek az ellenfelek. Viszont a versenyt megelőzően tájékoztatásként ki voltak rakva már az indulók a versenyhelyszínén, és egy nevet azt egyből felismertem, ugye aki a másik lett, Filip, ő tudtam, hogy egy nagyon erős és nagyon jó versenyző, ő a horvát országos csúcstartó 8.35-tel, úgyhogy őt egyből tudtam, hogy ő egy nagy ellenfél lesz, de azon kívül most nem leszólva a többieket, csak szimplán nem voltak ismerősek a nevek azon kívül.
4: A körülmények mennyire voltak ideálisak Mariborban a versenyzéshez, mennyire segítettek téged az ugrásodban?
3: Ha jól tudom, ez a pálya, ez egy ifjúsági Európa-bajnokság, vagy valamilyen EOSZ keretén belül mindenféleképpen már egyszer bevetésre került. Most a kettő verseny közül nem tudom, hogy melyik volt az, de mindenféleképpen, hogyha egy ilyen rangos viadalt már megrendeztek ezen a pályán, akkor ugye lehet rá számítani, hogy egy jó pályáról van szó, egy minőségi és odafigyelt kritériumok alapján összerakott pályáról van szó. Hát ez így is volt a valóságban is, mert ez volt az első alkalom, hogy ezen a pályán versenyeztem. Úgyhogy a körülmények, a felkészülés, a melegítés az nagyon, nagyon jól sikerült. Alapvetően nem volt semmi probléma sem. Egyedül, ami kicsit nehezítés volt a versenykörülmények között, hogy a szél az eléggé impulzálószerűen változott, de folyamatos hátszélben versenyeztünk. Ez egy pozitívum volt, csak nyilván voltak olyan időszakok, pár másodperc, amikor elég erős hátszél fújt be. Ezt nyilván az ember kiszámolni annyira nem tudja, de nyilván nem csak arról van szó, hogy valaki felkészül, hanem nyilván a szerencsének is ott kell lennie mellette, hogy egy ilyen eredmény ki tudjon jönni.
4: És te magad mennyire tudsz alkalmazkodni az ilyen változó időjárási körülményekhez, mint például a szél?
3: Idáig én nagyon rosszul alkalmazkodtam hozzá. Tehát voltak olyan versenyek, ahol sajnos eredmény nélkül sikerült befejeznem. Tehát az összes kísérletem az érvénytelen kísérlet volt, de úgy néz ki, hogy ebbe az évbe valamit oda folytán sikerült úgy alakítani az edzéseket, hogy sokkal jobban tudok alkalmazkodni hozzájuk, és sokkal jobban fel tudom mérni a nekifutásnak az utolsó pár lépésénél, hogy milyen távolságra vagyok az elugró gerendától, és tudom úgy alakítani a nekifutásnak utolsó pár lépését, hogy viszonylag eltaláljam nagy eséllyel a megfelelő pozíciót.
4: Ezen a versenyen az első két ugrásod belépős lett, de érezted már ezeknél, hogy benne van egy nagyobb eredmény a teljesítményedben?
3: A legelső ugrásomnál nem éreztem, viszont a Bogdán András, aki segített a verseny során, mert sajnos Szalma László edzőm nem tudott ott lenni a versenyen egyetemi elfoglaltságai miatt, ezért András jött nekem segíteni, és ő viszont mondta, hogy ez az ugrás, ez nagyon komoly volt. Én is éreztem, hogy repültem egy szépet, de hogy ugye nyilván nem néztem meg, hogy hova érkeztem, mert láttam a piros zászlónak a fellendülését a levegőbe. Úgyhogy ezt már egyből a kísérlet után elmondta nekem András, hogy ez egy elég komoly kísérlet lett volna, hogyha nem lépem be. Viszont a második kísérlet az nem volt egy annyira erős kísérlet, mint az első, úgyhogy az első kísérletbe kapaszkodva volt egy ilyen reményünk, igen, hogy ebből még kisülhet valami.
4: És mennyire tudod egyébként magadat újra programozni azután, hogy két ilyen kísérlettel kezdted a versenyt?
3: Ez egy érdekes dolog, mert ugye teljesíteni is kell harmadikra. Tehát nem elég az, hogy oda megyek, és akkor ugrok egy érvényeset, mondjuk az elugró hely elől egy fél méterről elugorva, mert hát akkor nem kerülök be és a döntőbe, és nem lesz újabb háromugrásom. Úgyhogy egy kicsikét ilyen kettős érzés a versenyzőben legalábbis bennem, hogy egyrészt biztonságra kell menni, de mégis valamilyen teljesítményt fel kell mutatni, hogy oda kerüljön a nyolcba az ember. Úgyhogy igazándiból én azon szoktam csak mantrázni, hogy megoldjam a nekifutást úgy, ahogyan beszéljük a kísérletek között, mert akkor ki fog jönni. És hogyha erre figyelek, akkor nagy valószínűséggel össze is jön.
4: És utána pedig volt egy kísérleted, ami után izom problémák adottak nálad. Volt benned egy pillanatnyi félsz, hogy esetleg ezután már nem tudod folytatni majd a versenyt?
3: Igen, volt. Ugye ez a negyedik kísérlet, amit említettél. Hát igen, egy kicsit megéreztem a lenítő lábam comb közelítőjét. Ezzel volt egy-két kis problémám ebben a szezonban, de nagyon minimális, és nyilván ott volt a félsz, hogy azért versenyterhelés között, hogyha egy kicsit megérzem, akkor félteni kell, és nem szabad túlterhelni a dolgokat, de hát amint a hatodik sorozatban Filip leugrott, akkora szintű adrenalin löketet kaptam, hogy majdnem, hogy elmúlt ez a kis érzés a lábamból, és nyilván egy kicsikét

0: harc kihozta belőled a maximumot?
1: Ezt mindenféleképpen így lehet mondani, igen.
0: És beszéljünk egy kicsit az edződdel való közös munkáról. 3 éve dolgozol együtt, ugye Szalma Lászlóval. Milyen vele a közös munka?
1: Nagyon jó. Hát én szeretek a tanár úrral közösen az edzéseken végrehajtott gyakorlatokat végrehajtani. Tanár ugye nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, mint sportolói múltal, mint pedig most már edzői múltal, mert ugye nagyon régóta foglalkozik a TFS-en belül ugróatlétákkal. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy egyrészt ugye elvállalt, és az ő csapatába be tudtam kerülni még annó, és érződik, úgy néz ki most már eredmények tekintetében is, hogy egy irányt, amit elindítottunk, az kezd beérni.
0: Miben érzed azt, hogy a legtöbbet fejlődtél az ő irányítása alatt?
1: Hát ez összetett dolog, de én szerintem, amit sikerült nála a legjobban feltornázni, az valószínűleg az erő lesz. Hát én viszonylag egy vékony emberke vagyok, nem igazán én vagyok a legmuszkulálisabb alkat az atléták, meg hát a távolugrókon belül, de én szerintem ebben sikerült a legtöbbet fejlődni, hogy a megfelelő erőlét és erő az meglegyen.
0: És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa bajnokságra is, milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
1: Még annyira örömmámorba vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És hogy amennyi nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni, de ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nyílt edzéssel hangol a Kazaksztán elleni találkozóra a futballválogatott. A 15 EB éremmel lenne elégedett a Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója. Jó napot kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással kezdünk, hiszen ezekben a percekben is zajlik a debreceni Nagyerdei stadionban a magyar válogatott nyílt edzése. A tréninget nagyjából 4000-en követik figyelemmel a helyszínen. A Marco Rossi vezette nemzeti együttes a pénteki finnek elleni 2-1-es győzelem után a Kazaksztán elleni barátságos találkozóra készül. A válogatottban nyújtott teljesítménynek is köszönhetően igazolnak szívesebben magyar labdarúgókat a Premier League csapatok, véli Tóth Alex. Az angol élvonalbeli Bournemouthban játszó 20 esztendős középpályás a finnek ellen kezdőként egy fél időt kapott és gólpasszt adott. A fiatal játékost a mai sajtótájékoztatón a Nagyerdei stadion hangulatáról is kérdezték.
2: Szerintem biztosan tényleg úgy gondolom, hogy nem csak a klubcsapatoknak, hanem a válogatottnak is köszönhető ez, hogy tényleg azért itt is olyan meccseket tudunk játszani, és olyan ellenfelek ellen tudunk jó eredményeket nyújtani, amiken mindenképpen szerintem mindenki, aki szereti a focit és nézi a focit, megakad a szeme. Úgyhogy mindenképpen így ez a magyar játékosoknak az előnyére is válik, hogy tényleg ilyen játékosok mellett, vagy ilyen játékosokkal tudunk együtt játszani. Visszatérve a Nagy Erdei stadionra pedig sok jó emlékem van itt, hiszen tudtunk nyerni azért meccseket itt a Fradival, fontos meccseket, amikor mentünk a bajnoki címért, úgyhogy tényleg meleg szívvel jöttem ide.
1: A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést holnap 19 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Jobban van, és hazaengedték a kórházból Christian Eriksent, aki összeesett a tegnap esti Dánia-Ukrajna labdarúgó felkészülési mérkőzésen. A dán válogatott középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. A meccset 2-1-es dán vezetésnél a 77. percben lefújták. Eriksennel nem először fordult elő hasonló eset. A 2021-es Európa-bajnokságon a Finnország elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott és újra kellett éleszteni. Ennek ellenére néhány hónappal később visszatért és eddig tünetmentesen játszott. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó dél-afrikai köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Minden eddignél drágában kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket 6000 dollárért, vagyis 1 millió 800 ezerért lehet megvásárolni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kajakkenuval megyünk tovább. A tavalyi éremszámmal ezúttal is elégedett lenne a Magyar Szövetség a csütörtökön kezdődő portugáliai Európa-bajnokságon. Erről a szervezet szakmai igazgatója beszélt a közmédiának. Hadvina Gergely hozzátette, az átalakított olimpiai kvalifikációs rendszer miatt már az év első világkupa versenyein is erős mezőnyben versenyeztek a magyarok, és ez látszik a Montemor-o-Vejóban rendezendő kontinens viadal nevezési listáján is. Hadvina Gergelyt Szőke Viktória kérdezte.
3: Tavaly az Európa-bajnokságon összességében 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem született a magyar versenyzők szempontjából. Olimpiai számokat tekintve pedig 2 arany és 4 bronzérem volt a megszerzett érmek száma. Tóth Dávid szövetségi kapitány azt mondta, hogy elégedett, de lehetett volna ennél jobb is ez a szereplés. Most így már az olimpiai ranglista pontok szerzése tekintetében mit várhatunk a magyar csapattól?
4: Igen, látva a versenyműsort és hogy mennyire kemény mezőnyök alakultak, azt gondolom, hogy a tavalyi érmek számával itt abszolút eredmény, hogy elégedettek lennénk idén is. Nyilván vannak egységek, ahol előrelépést várunk a tavalyi évhez képest, van, ahol csak meg szeretnénk őrizni ezeket, de igen, azt mondom, hogy egy hasonló éremtáblával abszolút elégedettek lennénk.
3: Paraversenyzőink is lesznek, 8-an is indulnak, tőlük mi várható röviden?
4: Igen, a paraversenyzőink közül vannak azok a klasszisaink, akik minden évben hozzák az érmeket, mint Kis Péter Pál, vagy Varga Katalin. Melléjük szerintem erősödik föl Kis Tibor, a 1-es kategóriában, K3-os kategóriában. Tehát azt mondom, hogy ott is vannak olyanok, akik szépen beépülnek a mezőnybe, illetve van a két nagy nevünk, akik viszont abszolút érmekért szállnak vízre.
1: Óriási érzelmi hullámvasutat élt át Papp Kristóf távolugró a hétvégi maribori atlétikai Challenger versenyen. A TFS-e atlétája két évtizede nem látott eredményt érte Szlovéniában, a 8 méter 11 centis ugrásával, és az egyéni csúccsal biztosította helyét az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon is. Papp Kristófot Laki Barbara érte utol.
5: Legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a jegyzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, már akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó két számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam még a 11-et is a végén, az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
6: Említetted egy nyilatkozatodba, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
5: Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt a, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor azért nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
6: És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa-bajnokságra is. Milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
5: Még annyira örömmámorba vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És ahogyan már nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni. De ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
1: Sérülésből felépülve várja a holnap kezdődő budapesti világkupát Szép Balázs. A csapatban világ és Európa bajnok öt tusázó a sorozat bulgáriai állomását a válla miatt kihagyta, most pedig izgatottan vág neki a hazai VK-nak. Az UTE 26 éves versenyzője elsősorban az akadályversenyben szeretne javulni. Szép Balázssal Szőke Viktória beszélgetett.
7: Nagyon izgatottan várom a budapesti világkupát, ugyanis az elmúlt másfél-két hónapon kalandos volt. A kairói világkupa után az egyik edzésen kicsit túlterheltem a vállam, és részleges szakadás lett az egyik ínban, úgyhogy másfél-két hónap pihenő volt az OCR úszás, vívás terén, és előnybe került a gyógytorna, illetve a fizikoterápia, de most már egészségesnek mondhatom magam.
3: Ugye a hírek azt mondták, hogy nem súlyos, de pihenést igénylő sérülés, és akkor talán találgattak is többen, hogy mi lehet, ez eléggé titkoltátok.
7: Igen, sokáig mi se tudtuk, mert az elején nem gondoltam, hogy ekkora baj, az elején nyilván fájt, kevésbé terheltem, aztán elmentem egy MRI vizsgálatra, ahol kiderült, hogy 9 mm-en egy ín részlegesen szagadt, úgyhogy az egy kicsit több volt talán pihenésnél.
3: De most akkor teljesen rendben vagy, és minden edzésen sikerült úgy teljesíteni, hogy nagyon magabiztosan állsz majd rajthoz?
7: Igen, a sérülés után meglepően jól jöttem vissza, azt gondoltam, hogy kicsit hosszabb lesz és nehezebb lesz az út, de az elmúlt 2-3 hétben nagyon jól mentek az edzések, úgyhogy rendkívül várom már a versenyt.
1: Udvardi Panna bejutott a Szertoenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután két játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező. Ne feledjék, 3 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyet 48 csapattal 3 országban rendeznek meg, Kanadában, Egyesült Államokban és Mexikóban. A közmédia közvetíti az eseményt, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Hazafutást. Az Európa-bajnokságra készülő vívó válogatott edzőtáborában a sérülés után visszatérő, de az EB-n még nem induló világbajnok kardvívóval Márton Annával az elmúlt időszak nehézségeiről és a jövőbeni terveiről beszélgetett Keszi Dóra.
2: Hogy vagy most? Igazából nagyon örülök annak, hogy már itt tartok és itt lehetek, mert azért ez egy nagyon hosszú másfél év volt, és azért voltak benne bizonytalan pillanatok, hullámvölgyek, úgyhogy lépésről lépésre haladok, ez volt az első cél, hogy vissza tudjak állni az edzésekbe, részt tudjak venni a válogatott munkába, és most ez sikerül, úgyhogy ennek nagyon örülök, de nyilván még nagyon sok van hátra. A következő cél az az, hogy fokozatos vívással felkészüljek a versenyekre is, amik majd szeptemberben kezdődnek számomra.
3: Az orvosok mit mondtak neked, hogy mennyire bírod majd terhelni ezt a bizonyos bal térdet, amivel ugye számos sérülésed volt és számos műtéted?
2: Hát az orvosom Pánics Gergely azt mondta, hogy bízik benne, hogy mindenre fogom tudni használni, vívásban maximálisan, kompromisszumok nélkül, és igazából nekem is ez az elképzelésem, hogy úgy szeretnék vívni, hogy végre nincsenek kompromisszumok, mert azért az utóbbi 5 év az nekem erről szólt, úgyhogy ami egy nagyon nagy pozitívum, hogy nagyon várom már, és valószínűleg így jobban meg tudom majd becsülni, mint a többiek egyáltalán azt, hogy ott tudok lenni egy edzésen is, meg egy versenyen is, úgyhogy ez nekem most töltődés. Viszont azért még picit vissza kell rázódnom egyrészt a nagyobb megterheléshez, az edzésekhez, illetve a csapatmunkához is. Vissza kell rázódnom az egész csapatba, az új vezetőedzővel való közös munkához. Úgyhogy még azért hosszú út áll előttem, de van jó pár hónap most itt szeptemberig, amit erre tudok fordítani.
3: Hát igen, mert mióta ugye műtöttek és nem tudtál azért a válogatott edzeni, számos változás történt, akár hogyha nemzetközi mezőn nézzük, akár mondjuk itt a hazai szövetség házatáján, de picit azért még visszatérnék, mert tényleg neked, ahogy te is említetted, azért ez egy 5 éves kálvária volt. Emlékszel még arra a mozdulatra, amikor, ha jól emlékszem, egy országos bajnokságon történt ugye az a baj, ami miatt ugye okozta ezt a sok műtétet és ezt a sok kiesést. Emlékszel még arra a pillanatra, mi volt akkor a fejedben?
2: Szerintem azt sose felejtem el. Ez így nagyon beleégett az agyamba. Ez tényleg csak egy pillanat volt, léptem előre, és egy ilyen pattanást éreztem, mint amikor egy ilyen nagyon túlfeszített húrát pattam. És nyilván ilyet korábban soha nem éreztem, és ez úgy beleégett az egész testembe. Hát meglátjuk, meglátjuk. Most nyilván ezeket próbálom elfelejteni és fölülírni olyan mozdulatokkal, hogy újra megtanuljak bízni a térdemben, a testemben, ami szintén egy hosszú folyamat, de jó úton járok. Még mindig azért vannak bizonytalanságok, de most ezek az edzőtáborok, ezek arra vannak, hogy ezeket szépen kiküszöböljem azért. Olimpia óta, hát már több mint másfél éve nem voltam Páston, ami nagyon furcsa érzés, úgyhogy tényleg örülök, hogy újra itt lehetem.
3: Te mennyire vagy türelmes magaddal, akár tényleg mondjuk a műtét utáni fekvés nézzük, vagy akár tényleg így a visszatérés, mert sokan szeretik ezt sietetni, de nem mindig szerencsés ez, hogyha az ember sieteti a visszatérést, mennyire voltál türelmes magaddal?
2: Hát most nagyon-nagyon türelmes voltam, és igazából így is álltunk neki már a műtétnek, hogy a korábbi rehabilitációimon még meg sem ütöttek, már ki volt tűzve az a verseny, amin indulni kell. Azt a versenyt sokszor még előre kellett hozni, hogy nem elég, nincs annyi idő, és most tényleg így álltam neki ennek az egész műtétnek, hogy most napról napra fogunk haladni annyit, amennyit a térdem bír. Direkt nem is tűztünk ki versenyt, hogy mire készülök fel. Az volt a cél, és ez a cél, hogy amikor készen áll a testem, akkor kitűzzük az aktuális versenyt, ami következik, és ezt sikerült is betartani, nem volt egyszerű sokszor. Néha már nagyon haladtam volna, és többet akartam, de szerencsére a profi csapat, aki mellettem állt, mindig ügyesen észre visszafogott. És most is még nemrég kezdtem el vívni, most is még ezt a türelmet gyakorolnom kell vívás közben, nem szabad rögtön túlhajtanom magam. Azért ez egy teljesen másik mozgásforma, mint amit eddig csináltam. Úgyhogy türelemből még mindig kell egy kicsi, de bízom benne, hogy most már nem sokáig.
3: azt azért világosá tetted, hogy Los Angeles-t megcélzod, de egyébként nem fordult meg soha a fejedben, hogy inkább hagyod ezt az egészet, mert azért tényleg elég sok problémád volt így a térdeten.
2: De sokszor megfordult a fejembe, nyilván a sikertelen műtétek utáni csalódás az nem volt mindig egyszerű, szerencsére olyan csapat és olyan barátok állnak meg család mellettem, akik mindig támogattak, és úgy érzem, hogy még van keresnivaló ebbe a sportba, és szeretném még azokat az eredményeket elérni, amiket kitűztem magamnak, és úgy érzem, hogy még ez várat magára, illetve valahogy szeretném még egyszer azt megtapasztalni, hogy tényleg kompromisszumok nélkül egészségesen ott tudok lenni egy nagy versenyen a Páston, mert igazából tényleg azért csinálom, mert nagyon szeretem ezt a sportot, és szeretnék benne kiteljesedni.
3: Na igen, ami egyébként egy-egy ilyen műtét után még pláne nehéz, hogy az ember, nem tudom mennyire van benned a félsz, hogy ilyenkor azért nem úgy megy bele az ember bizonyos mozdulatokban, mert nyilván azért ott motoszkál fejben, hogy mi van, ha és mennyire bírja a térdet. Ezzel te hogy állsz, hogy mennyire próbálod még terhelni, mennyire félsz akár tényleg bizonyos mozdulatoktól?
2: Hát ez is egy ilyen fokozatos út lesz, amin folyamatosan le kell vetkőzni ezeket a gátakat, és át kell lépni, és nyilván ezt tapasztalat útján tudom majd megtenni, amikor egy bizonyos szituációban megtapasztalom azt, hogy ezt is elbírom, ezt is meg tudom csinálni, akkor nyilván ezek a félelmek szépen fokozatosan leépülnek, és egyre bátrabban tudom használni a lábamat, a testemet. Úgyhogy most éppen ezen a folyamaton megyek keresztül, ami egyrészt izgalmas, másrészt nagyon tanulságos, és nyilván ezt is észre kell csinálni.
3: Mentális része mondjuk mennyire volt nehéz? Melyik volt nehezebb? Tényleg így a fizikális része, hogy ezen túlás, vagy akár tényleg mentálisan ezt kezelni?
2: Hát ez jó kérdés. Most külön direkt erre a rehabilitációra felkérni a sportpszichológus segítségét, elkezdtünk együtt dolgozni, ami szintén egy nagyon izgalmas folyamat volt, mert szerintem nem volt könnyű dolga velem. Tényleg, ahogy így említettem is korábban, megkérdezted, azért nagyon sok volt bennem a bizonytalanság, mentális oldalról voltak nagyon mély pontok. Úgyhogy egy nagyon izgalmas úton vagyunk túl a sportpszichológusommal is, de úgy érzem, hogy megért ez a sok befektetett munka ilyen téren is. Hát nehéz lenne válaszolni, hogy melyik volt a nehezebb, így kiegészítette egymást a kettő, egyszer a testem húzta a lelkemet, egyszer a lelkem a testemet, úgyhogy jó kis balansz volt. Szerintem lassan eljutok oda, hogy egy ilyen egész képet kapjunk, és úgy érezzem, hogy már egy teljes felkészült versenyző vagyok, és mindenképpen így szeretnék felállni az első versenyemre kompromisszumok nélkül.
3: És mit tanultál ebből az időszakból? Azt szokták ugye mondani, hogy minden történik valamiért, lehet, hogy neked ez az utad, bár ez egy nehezebb út, az kétségtelen, de minden történik valamiért nyilván, és mindenből tud az ember tapasztalatot szerezni. Mit tanultál akár magadról tényleg, akár mondjuk a környezetedről?
2: Hát igen, én is gondoltam sokszor erre, hogy ez miért történik így, és újra meg újra ugyanebben a helyzetben találom magam, és mintha valahogy nem tudnék belőle kimászni. Nyilván ez is egy olyan dolog volt, amit fel kellett dolgozni, meg kellett érteni, el kellett fogadni, és igazából beépíteni úgy, hogy erősebben álljak odafele ennek az egésznek a végén. Hát nagyon bízom benne, hogy ez így fog sikerülni, hogy ettől az 5 évtől erősebb leszek, amikor odaállok, és sikerül azokat az eredményeket elérnem, amiket megcéloztam, és ennek az egész sérülésnek is köszönhető lesz az, hogy olyan állapotban és olyan erős leszek, amilyen.
3: Te azért alapvetően tényleg egy vezéregyénysége voltál ennek a válogatottnak, vagy hát azt gondolom, hogy vagy is, beszéljünk jelen időben természetesen, még reméljük, hogy maradsz is velünk. Azért látszott a lányokon tényleg, hogy szerintem a te személyed azért úgy hiányzott közülük. Te mit tudtál adni, mit gondolsz ennek a válogatottnak?
2: Hát nyilván ez sokat számított, hogy azért én olimpia terén tapasztaltabb voltam, mint a lányok, meg alapból versenyzés terén is, sokszor jobban ismertem a mezőnyt, a versenyzőket, kicsit bátortalanabbak voltak sokszor, és próbáltam biztatni őket, hogy senkitől nem kell félni, azért mert egy név van ráírva a hátukra. Úgyhogy ilyen téren próbáltam őket kicsit biztatni. Én úgy vezéregyéniségnek nem tartottam annyira magam soha, mert úgy nem nagyon szeretem irányítani az embereket, szeretek együtt dolgozni velük, szeretem segíteni őket, és úgy gondolom, hogy azért ez egy egyéni sport, a csapatban is igazából az a lényeg, hogy össze tudjunk dolgozni, nem az, hogy valaki irányítsa a többieket. Hát az a lényeg, hogy együtt erősebbek legyünk, mint külön-külön. Nyilván bízni kell nagyon egymásban, és bízni kell a sikerben, de úgy látom, hogy nagyon jó úton haladtak nélkülem is, egyre jobban beértek a mezőnybe, egyre bátrabbak, egyre nagyobb önbizalommal vívnak, és azért ezek nagyon fontosak ebben a sportágban.
3: És hát női kardban azt gondolom, hogy jól is állunk utánpótlásban, ami nekünk szerencsés, ez nektek kevésbé, mert meg kell harcolnotok a helyért. Nyilván nálatok ez paramuti helyzet, tényleg ahhoz, hogy te bekerülhess valakinek, viszont ki kell kerülnie ezt, hogy tudjátok kezelni, vagy mennyire lesz mondjuk ezt nehéz kezelni, hogy azért lehet, hogy valakinek a helyére mész majd a vissza.
2: Hát szerintem ez a sportban egy teljesen természetes, meg szükséges, egészséges versenyhelyzet. Szerintem ez hajtja minden nap az edzéseket, hogy fejlődjünk, jobbak legyünk a másiknál. Ez szerintem teljesen rendben van. A nap végén úgyis az lesz a válogatottban az adott olimpián, világversenyen, aki éppen akkor a legjobb. Húzzuk egymást, én úgy gondolom, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó folyamat.
3: És azt gondolom azért figyelted a nemzetközi mezőnyt is, amíg azért távol voltál. Mit gondolsz, mennyit változott? Vannak-e számodra új arcok, akár új generáció esetleg?
2: Hú, figyeltem, nyilván valamennyire nyomon követtem a versenyeket, főleg a lányokat, de meg kell, hogy mondjam, rengeteg az új arc, és csak úgy pislogok, nem ismerem a neveket. Nagyon furcsa lesz ilyen szempontból is visszatérni a nemzetközi mezőnybe. De az a elképzelésem, hogy magamra szeretnék elsősorban fókuszálni, és nem az ellenfelekre, hanem a nemzetközi mezőnyre. Nagyon szeretném élvezni, szeretném értékelni azt, hogy ott lehetek, és hogyha magamra tudok figyelni, akkor szerintem akármit is ki tudok magamból hozni, bárki is legyen az ellenfél.
3: Edzéseket nyilván már elkezdted. Éles helyzetben versenyen mikor láthatunk legközelebb?
2: A következő szezont végig szeretném versenyezni, úgyhogy hát szeptemberben kezdődik a szezon. Ha jól tudom, következő évek is változások lesznek, és talán október elején már versenyezni fogunk, de még nem láttam végleges versennaptárt, úgyhogy még itt vannak bizonytalanságok. Nekem igazából minél korábban jön a verseny, annál jobb, mert ugye én nem indulok Európai és Világbajnokságon, tehát én kipihent leszek. Nyilván akik indulnak ezeken a versenyeken, ők jobban szeretnék, ha kicsit ez eltolódna. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a döntés.
3: És aki miatt még fontos, hogy egészséges legyen a térded, van egy kisfiad is, utána mennyit kell szaladgálni, vagy mennyire volt mondjuk ő türelmes tényleg, amíg anya mondjuk betegágyon feküdt akár?
2: Hát most nagyon izgultam, mert azért most nem kisbaba volt már, amikor műtöttek, és így nagyon féltem vele, hogy mi lesz, nem tudok vele együtt lenni, nem tudok rá vigyázni, de annyira okos és megértő és odafigyelő, annyira sokat segítető is a rehabilitációba, hogy nem volt semmi gond ebből. Tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kisgyerekkel áldott meg a jó ég, és most két év kihagyás után nyilván ez is egy nagy kihívás, hogy most egy hetet külön kell lenni tőle, aztán következő hét is edzőtábor, júliusban még két hét. Ez is egy olyan dolog, amiben vissza kell rázódni mindkettőnknek, bár tényleg annyira megértő kisfiú, hogy valószínűleg én nehezebben fogom viselni, mint ő a végén, de aztán augusztusban lesz egy kis időnk, hogy együtt legyünk, úgyhogy ez is a kihívás része.
3: Hát ő is most már ugye ebben nő bele, úgyhogy ez természetes lesz lassan számára. Ugye Los Angeles-t megcéloztad, most már egyébként csak két év van hátra, de ugye klubod a BVSC is hosszabbított veled szerződést. Mit jelentett ez számodra, hogy azért a bizalom megvolt a környezetedben?
2: Igen, ez nagyon fontos volt számomra, hogy a klubom az tényleg így bízik bennem, számít rám, és minden pillanatban azt érzékeltette velem, hogy mellettem állnak. Azért voltak nehézségek is ilyen téren a felkészülésemben, a szövetségek többször voltak nézeteltérései, most így az utóbbi időszakban is, amik még mindig nem simultak ki teljesen, de hát remélem, hogy megoldódnak, mert mind a kettőnknek az a célja, hogy ezeket sikerüljön tisztázni. Remélem a új keretedzővel jól fog menni a közös munka, még nyilván mind a kettőnknek szokni kell lesz, hogy együtt dolgozunk, de szerintem ezzel nem lesz gond.
3: Mennyire más edzés munkát végez mondjuk Ravaszatele, mint akár korábban Gárdos Gábor?
2: Nyilván teljesen más, mert teljesen más emberek, más hol tanulták a szakmát, úgyhogy amennyit eddig tapasztaltam, más a munka, de bízom benne, hogy azért felnőtt versenyzők vagyunk, megadja nekünk azt a szabadságot, amire szükségünk van, és annyira lesz kötött, amennyire az tényleg szükséges egy edzés alatt. Szerintem az a feladata egy jó vezetőedzőnek, hogy összetartsa a csapatot, motiválja a versenyzőket. Én szerintem erre képes lesz az Etele, hát majd meglátjuk, most majd várom ezt a közös munkát is, kíváncsi vagyok, mert azért nagyon sokáig az én mesterem volt a vezetőedző, úgyhogy ez is egy kicsit kimozdulás a komfortzónából. Én nyitott vagyok az újdonságokra.
3: És Gárdos Gábor mestered mit tanácsolt? Vagy gondolom ő is nyilván melletted volt végig ezzel alatt az időszak alatt is, amíg ugye nem vívhattál. Mit tanácsolt számodra?
2: Hát hosszú folyamat volt, ő is tényleg végig támogatott, meg mellettem volt. Azt láttam benne, hogy ő benne is nagy a druk, nagyon szeretné, hogy jó legyen a térdem, de ő is azért átért azokat a hullámvölgyeket ezzel alatt a rehabilitáció alatt, amiket én. De amikor bizonytalan volt, akkor is mindig csak a pozitívat sugározta felém, és nyilván ez nekem nagyon sokat számít. Szerintem már ő is várja azt, hogy végre versenyen láthasson. Nyilván ő is izgatott, ugyanúgy, ahogy én. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és szerintem mindketten megérdemeljük, hogy ott lehessünk egy versenyen, és úgy teljesítsek, ahogy amire én képes vagyok, és remélem ez meg fog adatni.
1: Holnap 19 órától a magyar labdarúgó válogatott Debrecenben fogadja Kazahsztán együttesét felkészülési mérkőzésen. Ma a hivatalos sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány állt a média rendelkezésére. Ezt az interjú Csokrot hallhatjuk most.
4: Kettő darab nemzetek ligája lesz, és egy Európa-bajnokság még. Úgyhogy ha nem lesz sikerünk addig, akkor én úgy gondolom, hogy nehezen fogok eljutni a 2030-as VB-selejtezőig, vagy világbajnokságig. Szóval mit mindig úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell gondolkodnunk. Nem szabad a futballban ennyire előre programozni. Természetes az, hogy ahogy azt ön is mondta, hogy a magyar futballnak nagyon fontos az, hogy megfelelő fiatalok legyenek, amelyekből tudunk meríteni, jó bajnokságokban játszhassanak megfelelő szinten, hogy aztán behívhassam őket a nemzeti válogatottba.
5: Stiamo dimostrando di.
4: De úgy gondolom, hogy rajta vagyunk azon, keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan holnap is játszani fognak Kazahsztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Úgyhogy meglátjuk azt, hogy hogyan fogják kihasználni a lehetőség, az általam adott lehetőséget.
5: Che credo negli anni sia stato implementato. Viszont, ancora non
4: azt gondolom, hogy frutti, elég sok munka lett eddig is befektetve a fiatalok nevelésébe, viszont még nem fejeztük be ezt a munkát, még sokat kell dolgozni, hogy azt a kvalitást tudják hozni a játékosok, ami szükséges ezen a szinten.
5: Che sta cercando di migliorarsi,
4: mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán.
5: Se rimaniamo all'ultima qualificazione che abbiamo fallito ai mondiali, secondo me,
4: szerintem, aztán természetesen mindenki úgy látja, hogy akarja, ha arról beszélünk, hogy miért nem jutottunk ki most az utolsó világbajnokságra, ami most fog kezdődni a héten, ez őszintén szokva természetesen a mi hibánkból is adódott, viszont olyan szituációk is adódtak, amelyeket ellen sajnos nem nagyon tudtunk mit tenni. Például Írországban ugye gyakorlatilag a rendes játékidő leteltét követően kapunk gólt, és akkor egyenlítettek a 2-1-es ír gól pedig egy szabálytalanságból született, amit a bíró nem fújt le.
5: Così come non si menziona che nell'ultima partita
4: arról se beszélünk, hogy az utolsó mérkőzésen, 80. percig gyakorlatilag uraltuk a mérkőzés, lehetőségünk volt, lett volna megrúgni a 3-1-et is, viszont nem jött össze.
5: Visione completa.
4: teljességében kell ezt az egészet nézni. Én természetesen nem próbálok kibújni a felelősség alól, felelősségem alól, viszont nagyon bízok abban, hogy ennek a válogatottnak egy nagyon-nagyon pozitív jövője lesz. Ezt majd meglátjuk, szerintem ez már az ősszel ki fog derülni, hogy milyen potenciál rejlik a válogatottban. A holnapi mérkőzést illetően természetesen jól szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Hát gyakorlatilag 3 kontrájuk volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Nekünk kell irányítani, mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni. De természetesen ebbe biztos, hogy bele fog szólni az ellenfél is, tehát nem egyedül leszünk a pályán, viszont mi szeretnénk egy ilyen jellegű mérkőzést véghez vinni.
5: No, jó, penso che... I tifosi meritino di stare vicino.
4: Azt gondolom, hogy igenis megérdemlik a szurkolók azt, hogy közelről láthassák ugye a játékosokat, fényképeket készítsenek velük, autogramot kérjenek. Gyakorlatilag ők az üzemanyagunk, amely érted bennünket minden egyes mérkőzésen. És a srácok attól függetlenül, hogy valamelyikük Angliában játszik, másik Magyarországon, viszont mindegyik olyan srác, amelyik szeret a szurkolók között lenni. Tehát ez egy nagyon helyes dolog, én nagyon jónak találom, hogy a szurkolók közel szeretnének hozzájuk lenni. Nem láttam volna értelmét annak, hogy elkülönítsük magunkat és izoláljuk magunkat. Természetesen megkérdezték tőlem azt, hogy egyetértek-e azzal, hogy nyit kapuk mellett legyen az edzés, és természetesen egyetértettem ezzel.
5: Una cosa positiva, però,
4: ez egy nagyon pozitív dolog, az, hogy tényleg érezhessék a szurkolók szeretetét. Függetlenül az eredményektől, ugye a legutóbbi időkben sajnos nem a legjobb eredményeket értük el, viszont elmondhatom azt, hogy a szurkolók mindig ott voltak mellettünk, nem mindegyik szurkoló, de bátran mondhatom azt, hogy a nagy részük az mindig mellettünk volt, a Puskás Aréna, ahogy önök is láthatják, mindig teltházas, mindig szurkolnak nekünk, és gondolom, hogy ez a gyönyörű stadion holnap is teltházas lesz. Ma 5000 jegy kelt el a mai edzésre, úgyhogy ez is bizonyítja azt, hogy a szurkolók közel vannak a csapathoz, a játékosokhoz, függetlenül az eredményektől.
1: Ez volt már a Hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket. Szabó Szilviát hallották. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás Edvi László műsorvezetővel. Az első órában foci óra következik, már megszokott vendégeink érkeznek, Elbert Kábor és Simon Zoltán. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: végtelen lenne. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
4: Megint hétfő, megint szerda, megint nyár van, nincs közel az ősz, énekelte annak idején az M7-es együttes, és hát azt hiszem, hogy akik hallgatják rendszeresen a Nemzeti Sportrádiót, pontosan tudják, hogy ha megint hétfő van, akkor foci óra, de a focin kívül foglalkozunk a mai műsorban kézilabdával, hiszen tegnap Bajnokok Ligája döntő volt Magyarországon, illetve futszállal, hiszen a mai nap során eldőlhet a futszál bajnokság. A szerkesztő Szabó Szilvia, a riporterek, kommentátorok és a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. 2026. június 8-án, és hát köszöntöm itt a stúdióban, a foci órában Simon Zoltánt, az NB1.hu felelős szerkesztőit, illetve dr. Elbert Gábort, sportkócsot, a megszokott állandó hétfői vendégeket. Szervusztok!
5: Szia, szép napot!
6: Szia, minden jót!
4: Na, nem véletlenül hangsúlyoztam én ki ezt, hogy június 8-a van, mert nyilvánvalóan pontosan tudjátok ti is, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt június 8-án a sport, a magyar sport, a magyar labdarúgás világában. Gábor, nagyon-nagyon kattog az anyja, nagyon-nagyon kattog.
5: Próbáltam a légkondi miatt nem tudok beszélni, de próbáltam kivonni a 2026-ból a 40-et, és kijött az ugye 86, tehát akkor labdarúgó világbajnokság volt van, Mexikóban.
4: És ugye már egy nappal voltunk az utolsó mérkőzés előtt, és hát ugye...
5: Ez a francia volt, amin...
6: 3-0.
5: Ugye? Bizony, és 2-0 vagy 3-1, akkor még épp tovább csúsztunk.
4: Na, ezt akartam mondani, hogy akkor senki nem foglalkozott ezzel, pedig annyira, de annyira logikus volt, hogy a nagyon csúnya 6-0-ás zakó után, a nagyon-nagyon nehéz 2-0-ás győzelem után is teljesen megvolt az esély. Tehát, ha kihúzunk egy 1-0-ás vereséget, kihúzunk egy 0-0-át, simán tovább juthattunk volna.
6: Igen, és akkor itt most melyik a fájóbb vereség ugye az első meccsen, a 6-os, ami számszakilag ugye megrázó
5: élmény. Hát az biztos fájt.
6: Igen, nekem ugye ez volt az első olyan mérkőzésem, amiről van emlékem, hogy a világbajnokságon van. Igen, 8 éves voltam, és hát már negyedik percben ugye szakadtam a sírástól, mert ugye előtte apu megígérte a fejemet csimogatva, hogy világbajnokok leszünk, csak most már tudom, hogy azért, hogy hagyjam már békén, legalább pár nyugodt napja legyen
5: Gondácsi a
6: nyáron, igen. És amikor vége lett a meccsek, ugye még jobban sírtam, de akkor megfogadtam a szobámba a bevonulva nagy duzogva, hogy csak azért is még jobban fogok szurkolni a magyar focinak, meg a magyar válogatottnak.
4: Rosszul ugye, szurkoltál, de
6: tiszta a lelkiismeretem, hát ott nem hibáztam, de a lelkiismeretem tiszta. Ugye a Kanada elleni meccsen 2-0-ra nyertünk, ugye az egy jó élmény volt, mert egyből azért átélhettem, hogy 50%-ra hoztam a győzelmek és a vereségek számát, és akármikor beszélgettem azóta a világbajnokságról baráti társaságban, vagy cikket írtunk róla, vagy műsorban voltam, vagy én kérdeztem, ez itt tényleg soha nem került szóba, hogy egyetlen egy gólon múlott, miközben most már ezek az egy gólok ugye nem csak az odakiesése, oda-visszavágos rendszerben, hanem a csoport mérkőzésekkel rendelkező seregszemléken kiemelt jelentőséggel bír meg, hogy a harmadik legjobb helyen tovább jutó csapatok, ugye ennek majd most is nagy jelentősége lesz, de majd haladunk előre, és akkor most mit választunk, hogy ott a 6-0-nál ne lett volna egy gól, ugye számszakilag kijön, de akkor teljesen más menete van a további mérkőzéseknek, vagy a franciák elleni mérkőzésben benne volt-e az, hogy melyik gólt kerüljük el, ugye nyilván az utolsót kellett volna, de akkor se tudjuk, hogy mi a végső kimenete, vagy volt-e arra esélyünk, hogy gólt rúgjunk. Most erre fejből mit tudunk mondani? Megérdemeltük volna, hogy rúgjunk egy gólt?
4: Na ez egy nagyon érdekes, mindjárt hozzáteszem a saját véleményemet is. Hát a kíváncsiak vagytok.
6: Bezony.
5: Miután megfejtettem a feladatot, így én kíváncsi vagyok.
6: Ja, így le is tudtad, akkor ezt a részt.
5: Én ma már nem beszélek.
4: De te is láttad valós időben ezt.
5: Ez jól esik, sajnos én már 78-ast is láttam.
4: Te már 78-ast is
6: de láttam. De felvételről várjál, csak szerény, és na, nem
4: hogy emlékszel erre a bizonyos június 8-ára, hogy te is reménykedve feküdtél, de apró kis gyerekként, hogy holnap majd legyenek a franciákat.
5: Szinte az összes meccset végignéztük élőben a helyszínen, a selejtezőben. Tehát kim voltunk a hanappiban is, amikor 3-0-ra nyertünk. Uh-huh. Szóval, hogy ott volt azért nagyon komoly érzelmi kötődés ehhez a válogatotthoz. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon-nagyon szurkoltam azért, hogy sikerüljön
4: Hollandia
5: nekik.
4: Hollandia elleni hazain is kim voltatok?
5: Amikor David góljával kikaptunk 1-0-ra. Igen. Igen. Tehát persze.
4: Borzalmas volt. Tehát...
5: Mindegy volt. De igen, de várjál, de hát értem, a borzalmas volt, de most azért vagyunk morcosak, hogy a pótselejtezőre nem jutottunk ki Írországgal szemben.
4: A 48 csapatos világbajnokság pótselejtezőre.
5: Igen, úgyhogy 16 csapat jut ki Európából a VB-re, és nem jutottunk be a legjobb 28-ba Európából. Igen. Ott meg azért keseregtünk, hogy a világbajnokságra Európából már elsőként kijutott magyar labdarúgó válogatott, az utolsó meccsen kikapott itthon a 15-ös mezbe csereként beállt holland David góljával. Szóval azért másról beszélünk. De visszatérve a kérdésedre, igen, én azt nagyon szerettem azt a csapatot, a mai napig azt gondolom, és ugye Mezei György, meg édesem együtt jártak TF-re, tehát nálunk a Mezei György bácsi egyébként is más szerepkör volt otthon. Én nagyon-nagyon szerettem, és rongyosra olvastam az Élvonalbeli Labdarúgók Felkészítése című könyvét gyerekként, és a mai napig azt gondolom, hogy a legnagyobb tudás birtokában, labdarúgásra kapcsolatban ő volt Magyarországon. Én nagyon-nagyon lelkes híve voltam annak a válogatottnak, és tényleg egy világ omlott össze. Én nem emlékszem arra, hogy elhittem azt, hogy világbajnok lesz a magyar válogatott, bár ezt még a labdarúgó szaksajtó is ezt írta, és nem csak Magyarországon, hogy az egyik esélyes Magyarország. Én azóta is nagyon sajnálom ezt.
6: Én utána néztem, hogy harangozta be az akkori szaksajtó, mármint ami ugye az interneten fellelhető forrás halmaz, és a legtöbb helyen úgy volt, hogy a harmadik és az ötödik csapat között volt említve Magyarország.
4: Amint a világon.
6: Igen, igen. Az úgy, hogy a világbajnoki címre esélyes. Igen, és ott írták is, hogy a éghajlati különbségek miatt az európai csapatok közül azok, amelyek a legatletikusabbak, azok juthatnak majd a legtovább. Ugye hát Németországot volt a döntőbe, és hiába vezetett Argentina 2-0-ra, ugye egyenlítettek, majd a végén jött egy Maradona villanás, egy gólpassz buruságának, ugye? Tehát a németek erőbe teljesen jók voltak, csak egy testcsel és egy jó indítás, ugye, eldöntötte a trófeát.
4: Mateusz egyszer hagyta ott 90 perc igen, során igen, a Maradona, gyakorlatilag a Maradona levegőt nem kapott a Mateusztól, gyakorlatilag Maradona 1,2 másodperce szabadult
6: igen,
4: meg a Mateusztól.
6: Igen, és előttem is van, hogy majdnem ez a hasonló igen, fordulat, igen, mint az angoloknak lőtt góljánál, és azt ne felejtsük el, hogy a Mateusz még irányított is róla. Igen. Tehát ugye majd, hogy nem ilyen mélységi hatosból vagy rávitte a védőfalra a labdákat, vagy ugye
5: igen,
6: a mélységi passzokat. Igen, de az egy nagyon jó játékos, tehát az egy ilyen korszaknyitó teljesítmény igen, volt, mert előtte nem nagyon irányítottak onnan, csak próbálták levenni az ellenfér karmesterét, és nem a Mateuszon múlott, ugye, hogy nem Németország lett a világbajnok. Szóval Magyarországot a harmadik és az ötödik válogatott között tartották esélyesnek, és a legtöbb helyen Argentinával egy szinten volt említve. Ugye, és az argentinokról azt írták, hogy kevés a meccset eldönteni tudó sztárjátékosuk. Hát most, amikor Argentina nyert, azt a Maradona megoldotta, többit meg ugye levédekezték.
4: Én nem voltam már gyerek a világbajnokságon, olyannyira nem, hogy már másodjára töltöttem a sorkatonai szolgálatomat a Magyar Néphadsereg kötelékén
6: belül. Ekkora biztonságban voltunk.
4: Ekkora biztonságban voltatok, igen, hogy ti gyerekként, engem 82-es VB-n is ben voltam a hadseregben, hogy vigyázzam az álmotokat. A 86-os VB alatt is ben voltam. A 90-esen is indultam már egy automatikusan. Ha már mondom VB, akkor megyek a hadseregbe, hála Istennek, akkor nem tartottak igényt.
5: Mondom, hogy 4 nap múlva kezdődik a VB, mész.
4: Igen, nem megyek. Most már azért nem megyek, tehát most meg engem háborúban se vinnének el, tehát ilyen szempontból nyugodt vagyok. Igen, nekem erre tanúim vannak, ezt határozottan kijelentettem, hogy mi ebben a csoportban nem fogunk tovább jutni. Tehát ez most, én azt hiszem, és nekem lett igazam. Tehát ugye mindenki olyan...
5: Remélem, erre nem vagy büszke.
4: Nem vagyok büszke, de
6: valahol érteni kell hozzá, tehát...
4: Igen, nem vagyok büszke rá, de én azt mondtam, hogy ebből a szovjet-francia csoportból mi nem fogunk tovább jutni. Igazából nem számoltam ezzel a legjobb harmadikkal, egyáltalán nem számoltam. Na most, tehát én nem tartottam ezt a válogatottat akkor ilyen világverőnek. Most két dolog ehhez a válogatotthoz. A Nagy Antallal beszélgettem 2 vagy 3 éve ezelőtt így a rádióban, tehát nem magánbeszélgetés során, hanem feltettem neki ezt a kérdést, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy világbajnokok leszünk. És akkor feltettem neki úgy a kérdést, így szemtől szembe, hogy Anti, ezt komolyan mondtad ezt a dolgot, és Nagy Antal elmondta, hogy mi volt ez a bizonyos riport vagy interjú mögött. Azt mondta, hogy jöttek az újságírók az utolsó tatai napon, és mindenkit kérdezgettek, hogy hát mit vársz a VB-től. És akkor mindenki mondta, hogy szeretnék a csoportból tovább jutni, és minél tovább versenyben lenni. Mondta az első, a második, a harmadik, a negyedik, majd mondták a bevállalós Nagy Antalnak, hogy Anti, mondj már valami értelmesebbet, mint ezek a fiúk. Tudod mit? Írd le azt, hogy világbajnokok leszünk. Innen jött a dolog, tehát nem gondolta Nagy Antal se komolyan, csak így brahiból mondta, ez volt az egyik, ami eszembe jut. A másik, hogy ugye már én annak idején már ezt én felnőttként láttam ezt a világbajnokságot így gyerekként. Nem tudom, megnéztétek ki, a Covid alatt lehetett látni mind a 3 mérkőzést teljes hosszában.
6: Igen, meg fönn van ugye az MLS archívumban és a YouTube-on.
4: Azért mondom, mert én egészen új dolgokkal szembesültem, amikor megnéztem ezt így.
6: Ezért jó visszanézni, mert csak egy több van, hogy évtizedekkel is.
4: A szovjet teljesítmény vállalhatatlan volt, a kanadai teljesítmény még vállalhatatlanabb volt, de az tényleg egy futballra alkalmatlan csapat volt Kanada. A franciák elleni első félidő is, eleme a második félidő jó volt. Tehát a 6 félidőből úgy érzem, hogy egy jó félidőnk volt. Tehát tulajdonképpen meg lehetett volna az, hogy esetleg 0-2-ről 0-3-ról feljövünk egy 2-3-ra, és az a franciáknak se okozott volna fájdalmat,

0: Benelux államok környékén vagy ott futballozó légiósokat látogattunk meg, és egy kávéházban nagyjából kb. 2700 méter magasan, mert hogy ott milyen jó a levegő, ugye, kávézgattunk.
1: Kávézni jó?
0: Igen, jó volt a levegővétel utána, és ott mutatott egy magazint, előtte voltunk ott egy hely történeti kiállításon, amiben elemezgették ezt a 86-os világbajnokságot, ugye, hogy a francia válogatott mérkőzéseit, és ott volt egy bekezdés, ami arról szólt, hogy a magyarok nem készültek fel arra, hogy előtte szövetségi kapitányváltás volt a szovjet válogatottnál, és ugye jöttek a Dinamo Kijev játékosai. Lobanovszki, és hogy ez egy teljesen más játék volt, ugye, mert a futball válogatottja a Szovjetuniónak, ugye inkább az ukránokra épült, kosárlabdában ugye a litvánokra hagyatkoztak, és hogy sokkal játékosabb focit játszottak, ugye a Dinamo Kijev akkor Európa egyik vezető futballklubja volt.
2: Még akkor is. Igen. Ugye 70-es évek közepén volt.
3: 74-ben nyertek.
0: Igen, de azért akkor még bőven ott volt a 15-ben minimum.
2: Hát ott még Blohinok volt. Igen. 86-ban. Te visszanézted, Gábor? Ezt?
3: Nem.
2: Érdemes visszanézni. Nagyon érdekes. Mert tényleg szállamos produkció volt.
3: Igen, de azt minek nézzem meg?
2: Hát te még alatt van, de csak...
3: Látok azt élőben is.
2: De csak azért, mert tényleg a élmények vagy emlékek néha félreviszik.
3: Igen, de a vesztes meccseket nem szeretem visszanézni.
2: Én visszanéztem a Magyarország-Argentina 78-as VB meccset, egészen más lett a véleményem arra találkozóról, mint például, amit emlékeztem gyerekkoromban.
3: De ez érdekes, amit mondasz egyébként, mert főleg ugye te azt mondod, hogy már nem voltál gyerek, mikor a 86-os VB volt.
2: Sőt, mondom, másodszor
3: voltam másodszor. De hogy nagyon sokan élményem van, legalábbis nekem is többen mondták már ezt, hogy gyerekként megélsz, felnőtt fejjel máshogy gondolod, de az érzés ugyanaz. Az érzés megmarad a gyerekkori negatív élményeknél, még akkor is, ha a mai agyammal másképp látom. Én elfogult voltam ezzel a válogatottal gyerekként, és szeretnék az maradni most is. Felnőttként én azt gondolom, hogy ez egy György vezette válogatott, az akkor bőven Európa előtt járt, és olyan dolgokat mutatott a pályán, amit aztán szerintem 10 év múlva láthattunk más csapatoktól, és én nagyon sajnálom, hogy az a VB nem sikerült, úgyhogy minden résztvevő mást gondol, senki nem tudja a valós okot, vagy nem mondja el. Ezt most egyébként a közösségi média, vagy hogy hívják ezt? Social médiában, igen. Tehát ott láttam, hogy az egyik csapattaggal készült egy beszélgetés, azt kirakták, kommentálták emberek, és a Mezőgyűrű bácsnak a fia, a Gyuri, odaírta, hogy kamu. Tehát, hogy senki nem tudja a valós okokat, vagy lehet, hogy kevesen tudják. Nekem az érzés marad meg, ami nagyon fájdalmas, és azóta azért ez nagyon-nagyon-nagyon fölértékelődött ez a világbajnokság, hiszen azóta nem jártunk világbajnokságon, tehát fölnőtt legalább két generáció már úgy, hogy nem tudja mi az, hogy a magyar válogatott világbajnoksággal játszik, és most, hogy 48 csapat van, most is így van ez, és félek, hogy egy darabig még így marad.
0: Nekem a felkészülési időszakból ugye a VB-t megelőző periódusból, meg a brazilok elleni az első olyan válogatott meccs élményem, amin kim voltam, ugye az akkori Népstadionban. Remélem, ott voltál valahol a karé környékén.
3: Sorkatonaság nem tart ilyen sokáig itt valami más.
2: Minden fontos labdarúgó mérkőzés, hogy beleesett ebbe a másfél éves részletben, abszolvált másfél évben.
0: És ugye az nyilvánvaló, hogy olyan élmény volt a számomra, hogy attól kezdve addig, ameddig fociztam és tudtam focizni, még ha utólag be is vallom magamnak, minden egyes perccel kevesebb esélyem volt erre, hogy elkezdtem futballista pályafutásomat, hogy ugye majd a világbajnoki döntőben én leszek a magyar válogatott legjobb játékosa, és én visszanéztem a mérkőzéseket, de nem tudta megváltoztatni ezt a gyerekkor óta táplált rajongás, mint amit ott tapasztaltam. És ugye nyilvánvaló, hogy mindig arra gondol az ember, hogy de jó lenne ezt újra átélni, és amikor ugye a Szobó kilőtt minket az Európa-bajnokságra, ugye akkor már a zárt kapus mérkőzésen a Covid miatt, akkor meg pont az jutott az eszembe, hogy ilyen kiváltság, hogy benne voltam abban a 3-4 újságíróban, akik akkor ott voltak a tök üres Puskás arénában, ami egy félelmetesen szomorú látvány volt, és ez a gyerekkori emlék vetítette ki nekem azt, hogy tele van a stadion, és ott szurkolnak az emberek, mert amúgy borzalmas minden olyan mérkőzés,

0: ami nézők által nem látogatható. Ezért, hogyha olyan van, hogy zárt kapus egy mérkőzés, én arra nem szoktam kimenni, tudósítani, nem azért, mert bajom van a büntetéssel, vagy bármelyik oldalon állok, hanem magát, az esemény jellegét nem szeretem, de arra a meccsre mindenképpen vagy ki kellett mennem, és az azért volt nagyon jó, mert ahogy vége lett, hogy a sajtótájékoztató még volt azért, ott a nagy sajtóteremben, lemerült a telefonom, úgyhogy még taxit sem tudtam hívni, cserébe 6-szor igazoltak a rendőrök hazafelé, de egyik se kérdezte meg, hogy elvihette mondjuk valameddig.
1: Az rendőrség nem erre van, hogy téged hazavigyen.
0: Képzeld, de a katonaság jön veled, akkor mi lesz velem?
1: Így van. Na hát holnap lesz ugyebár 40 éve, hogy utolsó mérkőzését játszotta a magyar labdarúgó válogatott világbajnokságon, és minimum 44 évnek kell eltelnie, hogy ismételten világbajnokságon lássunk magyar válogatottat. Nem akarom különösebben promózni egy holnapi műsort, de a visszajátszás végigveszi 1960.
2: Tisztel délig.
1: Köszönöm szépen.
2: Tudod, én vagyok a hallgató.
1: De vagy a hallgató, igen, többször. Köszönöm, remélem vannak azért mások is. Szóval végigfutjuk a visszajátszásba holnap 1930-tól, az első világbajnokságtól, az a bizonyos írektől kapott gólig a magyar labdarúgás teljes VB történetét, úgyhogy ezzel is akarok már most foglalkozni itt ebben a műsorban. Hamarosan viszont foglalkozni fogunk az előttünk álló világbajnoksággal, hiszen 3 nap múlva kezdődik. Szintén Mexikó az egyik helyszín, ráadásul az első mérkőzés pont Mexikóban vívják, ahol ugye már mi utoljára szerepeltünk, mondom, holnap lesz 40 éve, de még mielőtt ezzel foglalkoznánk, egy kicsikét foglalkozunk a mi kis labdarúgó első osztályunkkal. Ugyebár itt van 12 csapat, ebben a 12 csapatból 7 gárdánál edzőváltás történt, ami azért valamilyen szinten Guinness rekordokba illik, de ami még szebb, hogy az első 6 helyezett közül 5 csapatnál
2: Paksnál
1: volt.
2: Paksnál maradt.
1: Paksnál maradt. Azért ez számomra megdöbbentő, nem tudom, ti hogy gondoljátok ezt? Tehát azért az első 6 helyezett közül a bajnoknál, a másodiknál, a Debrecennél, amely kupainduló lesz, egészen megmagyarázhatatlan.
2: Próbál mindig pozitívan nézni, tehát ugye van olyan vélemény, hogy persze felértékelődött a labdarúgó bajnokságunk, mert hogy az edzőket viszik külföldre. Ha nagyon akarom...
1: Bukarestbe?
2: Na igen, tehát az a nem mindegy, hogy hova. Én azt gondolom, hogy valaki a Győrből a Fradiba menjen edzőnek, abban lehet logikát találni. Az még akkor is, ha tabellán most az visszalépés, az lehet egy előrelépésként.
1: Akkor is, ha mondjuk az edzőt úgy ismeri, mondjuk Prucknell Lászlónak a nevét, aki annak idején Kaposváron egy isten volt, egy fantasztikus edző volt, és abban a pillanatban, amikor tudta, hogy azt mondta, muszáj bevállalni a Ferencvárost, és nagyon csúnyán megégett, zárójelbe zárva térünk vissza.
2: Jó, de ahhoz, azért nemzetközi kupában játszottak a Prucknell Lacival, úgy, hogy nem volt költségvetésük, tehát hogy az Intertől halászta a játékosokat, és mégis nemzetközi kupába juttatta a Fradit. Tehát, hogy én erre a részére emlékszem az ő tevékenységének.
1: Én sajnáltam a Prucknellt, egy hihetetlen intelligens srác, egy nagyon-nagyon...
2: De ez az
1: nagyon...
2: is maradt, tehát, hogy...
1: Abszolút az, és gyakorlatilag halálra volt ítél a Ferencváros. Nem tudom,
2: jó,
1: hogy például...
2: a Ferencváros edzőnek lenni az nyilván nem volt könnyű soha, most sem az. Ez ugye az. Most is egy olyan korszak indul, vagy lehet, hogy indul, hogy legalábbis nem tudjuk, hogy az eddigi anyagi lehetőséghez képest mi lesz a Fradinál. Tehát ez sok kérdőjel. Ugye erről múlt héten is talán beszéltünk itt az adásban Bélával, hogy nagyon sok kérdőjel van, és az is egy kérdés, hogy ilyenkor kell-e a Fradi kispadjára leülni, hogy az eddig az volt a mondás, hogy csak külföldi felsőpolcos edző. És az, hogy most magyar edzőt választott a Hajnal Tamás, vagy Kubatov Gábor, vagy Nyíri Zoltán, hogy ez azt jelzi-e, hogy kevesebb pénz lesz, vagy azt jelzi-e, hogy a kiválasztott ember, a Győr eddigi edzője, ő felsőpolcossá vált az ő szemükben. Ez egy nagy kérdés, és erre azt gondolom, hogy néhány héten belül választ kapunk. Érdekes a debreceni edzőváltás, ezt te, mint debreceni és debreceni hívő lehet, hogy többet tudsz a háttérről, mint mi ketten az Olival. Nekem meglepő volt a zalaegerszegi edzőváltás, nem lett volna meglepő, ha utána ugyanazon tulajdonosi körön belül, mert ő megy Bukarestbe, hogyha ő Dinamóhoz talán?
0: Igen,
1: Dinamó Bukarest.
2: Tehát, hogyha ő valahova olyan helyen kap állást, ami szintén ennek a tulajdonosi körnek a holdudvarához tartozik, szóval kíváncsian várom a valós okokat, meg azt, hogy mi a cél, mert mindig, amikor edzőváltás van, ezt már többször beszéltük, nekem az a riasztó, hogy egyből az új edző keresésén elkezdenek nevekkel dobálózni, és nem azt írják le, hogy az adott klub éppen meglévő állapotában a csapatfejlettségi szintje, az öltöző, a játékos összetétel és a többi alapján milyen karakterű edzőt keresünk, és akkor ahhoz utána jönnek a nevek, hanem olyan neveket dobálnak be egy-egy klubnál, akik nem összehasonlítanak, de nagyon más karakterűek, tehát hogy nem látszik a szakmaiság a kiválasztásnál. Ezért vagyok kíváncsi arra, hogy például Debrecenben a Baltikumból érkezett észtedző. Csak hogy ne hibázzak.
1: Észtedzőről beszélgettünk, úgyhogy hogy Gert Remmel, és a Motor Lublinnál volt másodedző. Na most azért kíváncsi lennék, hogy ez hol akad meg? Tehát egy ilyen ember hogy akad fenn a radaron? Tehát a Motor Lublinnak a másodedzője, hogy valakinek az volt a vágya Debrecenben, hogy ő jöjjön Debrecenben. Aha. Egyébként olvastam kommenteket nagyjából.
2: Az NB1.hu-t olvast, Zoli, megmondja.
1: NB1.hu-t is olvasok.
0: Bogdán ajánlották, ugye ez így kezdődött ez a történet, egy olyan olasz ismerőse, akit Angliából ismert, együtt játszottak, és hogy ő találkozott vele, és egy pozitív benyomást tett rá. Hát nem tudom, hogy egy személyes megbeszélés egyenlője a szakmai tudás valós bemutatásával, ugye ez majd idővel kiderül. Viszont Ádi is mondta, hogy nagyon fontos ugye az adat elemzés a csapatnál. Na most, ha mindent erre tesznek fel egy lapra, akkor ugyanúgy bele fognak bukni, mint eddig mindenhol a világon. Tehát ez is egy ugyan olyan fontos szeglete, mint a táplálkozás, vagy a emberi kapcsolatok egy csapatnál, én szerintem meg, hogy van-e jó fejelővédő. Úgyhogy meglátjuk, hogy a Lokinál mi, hogy sül ki belőle. Ugye Dzsudzsák Balázs azt mondta, hogy ő már találkozott az új mesterrel, és olyan habitusúnak gondolja, mint amilyen Sergio Navarro volt.
1: Mit mondott volna?
0: Igen, ezt...
1: Igen,
0: azért habitust mondott, és ugyanezt, ha már nyilatkozatok, tehát hogyha egy csapatnál edzőváltás van, én tényleg nem szeretnék senkit megbántani, de nagyjából azonnal tudom, hogy melyik médiumon kicsoda milyen edzői neveket fog bedobni, és hogy arról melyik menedzser fog majd valamit mondani, tehát ezzel is vannak azért bajok, tehát a mi területünkön is nézzünk körül, ha már a Gábor pedzegette.
2: Tehát azon gondolkodom, hogy te Vasasnál nem volt edzőváltás, én Paksnál nem volt edzőváltás, Laci Debrecen ott viszont volt.
0: Igen, ez fontos szempont, ezt köszönjük.
1: Én is kíváncsi vagyok, hogy mit akartál kihozni.
0: Viszont a Ferencvárosnál történő edzőváltás, tehát hogy Borbé Balázs részéről, ugye ezt tudni, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy Győrben bizajlott le ugye a világi Oscar tulajdonosa történő egyeztetések közben.
1: No, mesélj!
0: De azért ez egy férfias bevállalás volt. Viszont nem szeretnék félrebeszélni, de ugye a politika is mindig kiemelten foglalkozik a Ferencvárosnál, és most azért ott szerintem az első edzőmeccs után egyből mindenki megállapítja majd, hogy Borbé Balázs akkor mit tud hozzátenni a Fradihoz, és mit nem.
1: Hát ezt Debrecen is meg fogják állapítani, és már most mondom, hogy ez a Gert Remmel nevű úr bármit csinál, azonnal meg fogják támadni Debrecenbe, viszont nálad
2: volt egy szó,
1: igen, ha már letetted
2: az asztalra a lapot, igen. Rendben, hát jogos. Tehát az én információm szerint volt egy beszélgetés a tulajdonos, a főtulajdonos és a vezetőedző között, ahol a vezetőedző jelezte, hogy szerződésében szereplő lehetőséggel élve ő elmenne a Fradihoz, akkor a tulajdonos megkérdezte, hogy mekkora, vagy ajánlott egy nagyobb számot, vagy megkérdezte, hogy mekkora az a szám, amiért itt maradna, és azt mondta a vezetőedző, hogy ez nem pénzügyi kérdés, és onnantól megromlott a viszony hirtelen. És ezt már talán múlt héten, vagy két hete is beszéltük, hogy az a kommunikáció, amit a Győri Eto választotta hosszú idő után bajnokságot nyerő csapat edzőjével kapcsolatban, szerintem az nélkülözte a nagy valóságot ezek után. Tehát és ha már Győr, én azt gondolom, hogy el fog tőlni nagyon hamar, hogy a bajnoki cím az elsősorban az edző és a stábjának a melója, tehát hogy annak az eredménye, vagy a klubban működő szisztematikus szakmai munka eredménye. Én egyre inkább élnék a gyanúperrel, hogy ez Borbély Balázs érdeme volt.
1: Igen, viszont az is lehet, hogy Borbély Balázs az új állomás helyén pedig nem tud.
2: Ez könnyen lehet.
1: És akkor mindenki rosszul jár.
0: A Ferháren sportigazgató sorsa is, ugye, hogy ő is marad el, mert azért azt ő is, ahogy érkezett, azért tett az Eto'o ugye egyből negyedik lett a bajnokságban, ugye bajnok lett, és ő nagyon jó munkakapcsolatban volt a stáb tagjaival.
2: Szóval azzal együtt nem biztos, hogy rosszul járt Borbély Balázs, tehát ha az érzéseim vagy a következtetéseim jogosak, akkor ott azért nem volt jó dolgozni, annak ellen, hogy bajnok lett. Tehát, hogy nem volt mögötte az a klub, ahol jó lenni, és akkor mindenféleképpen jól járt, hiszen ő a Fradinál dolgozott utánpótlásban, és oda tudott kerülni felnőtt edzőként. Ha van türelem, ami a Fradiban ritkán van, igen, akkor azért ott, ha föl tud építeni a saját arcára ott is egy csapatot, akkor ott érhet el sikereket. Az látszik, hogy a Fradinál egyelőre csak távozókról beszélnek, ráadásul olyanok mentek el, akik ha nem is a legesleg meghatározóbb emberek voltak, de mégis a Fradi játékának vagy öltözőjének karakterét azért meghatározták.
1: És ráadásul a Ferencvárosnak most egészen korán kell kezdenie a nemzetközi kupa selejtezőket, hiszen nem BL selejtezőben indul, hanem az Európa Liga selejtezőben. Hát van még egy kis időnk a labdarúgó bajnokságunk, erről sokat fogunk beszélgetni, de még a hírek előtt egy témát szeretnék feltétlenül bedobni, mert azt hiszem sokkolt szinte mindenkit. Emlékezhetünk rá, hogy mi történt Christian Eriksennel, ugyebár az Európa bajnokságon. Hát gyakorlatilag ez nincs vicc építeni, az életért harcoltak a pályán percegen keresztül az orvosok, de most a Christian Eriksen tegnap ismét összeesett a pályán, és nem volt annyira súlyos az eset, de akkor felvett kérdéseket, hogy hát Christian Eriksennek van-e helye a pályán, akármilyen jó futballista is, mert életveszélyben van.
0: Én biztos, hogy abba hagynám a helyébe.
1: Nem, akkor abba kellett hagyni.
0: Most arra kérdezte, igen, én akkor is abba hagytam volna, de mert ilyenkor oké, hogy én focizni akarok, meg a bevétel is nyilván kell, csak a szeretteimmel kapcsolatban fel kell tenni a kérdést önmagamnak, hogy ezt megtehetem-e velük.
2: A két eset azért különböző volt, ott infarktust kapott, és lényegében meghalt. Úgy hozták vissza. Igen. Ugye a Cser nevű csapatkapitány a dán válogatottnak, ha nincs észnél, akkor valószínűleg nem is tudják visszahozni. Ő kapott egy fair play díjat egyébként, Kamut Jenő adta át neki. Akkori esetnél most nagy volt az ijegység, de ha valaki nézte a meccset, vagy visszanézte, azért most a Højlund, a csapatkapitány, meg a szövetségkapitány arcát, nem volt akkora dráma rajtuk. Az látszott, hogy olyan nagy baj nincsen. Ennek ellenére ezt a meccset lefújták, és nem ment végig, azt a meccset pedig a szabályok szerint végigvitték. Szerintem ez ő az egyetlen, aki ezt eldöntheti, hogy játszik tovább, vagy nem. Ugye Olaszországban nem játszhatott, mert ott a szabályok olyanok. Németországban játszhatott, a válogatottban UEFA és FIFA rendezvényen játszhat. Biztos vagyok benne, hogy a legfőbb kérdés az most az ő életében ez.
0: Igen, a hegymászó is eldöntheti, hogy megy-e tovább, vagy igen, nem, én ezzel nem vitatkoznék.
1: Fél lábbal abszolút, esetleg visszamegy a hegyre,
0: abszolút
1: és ott
0: egyetértek, marad, én viszont most abba hagynám.
1: Mi is abba adjuk most időre, és vidámabb témákkal fogunk visszajönni itt a Foci órában a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Simek Péter és Fehér Csaba is visszatér Újpestre. Megszavazták a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás operatív vezetőnek, szakmai igazgatónak Kulcsár Árpád érkezik az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt. A főváros egyes részeire narancssárga riasztást adtak ki. Fábio Grosso lett a Fiorentina vezetőedzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli egyesülettel. A 48 esztendős szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. Minden eddiginél drágábban kínálják a jegyeket az észak-amerikai kosárlabda bajnokság nagy döntőjének New York-i mérkőzéseire, melyeken a Knicks a San Antonio Spurs-szel csap össze. A legolcsóbb belépőket $6000, vagyis 1.800.000 lehet megvásárolni. Udvardi Panna bejutott a Sertohambaszban zajló női tenisztorna második fordulójában, miután 2 szetben legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitókörben. Udvardi a 65. helyen áll a legfrissebb világranglistán, így jelenleg ő a legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatást 1 évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, és a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kalciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölte, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy a Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Országszerte 30 fürdő várja mától a diákcsoportokat a Suli a Strandon programban. Az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosíthatnak élményszerű órákat és játékos programokat a vakációig, még a hátralévő időben. A tanárok matematikát, környezetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban.
3: Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
3: Időjárás.
6: Holnap is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunán, Túlon és északkeleten zápor zivatar kialakulhat. A szél megerősödik. A hajnali 10-19 fokról 28-33 fok közé melegszik a levegő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: A négyszeres világbajnok Olaszország, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes Magyarország, a korábbi Európa-bajnok Dánia, Görögország és Szlovákia nélkül. Rajtol el csütörtökön a világbajnokság, a 23. labdarúgó világbajnokság, de ott lesz, hál' Istennek, Kongó, Haiti, Curaçao, Panama, Zöldfoki-szigetek, Jordánia, Üzbegisztán és még hosszan sorolhatnám. Hát... erről a világbajnokságról fogunk beszélgetni a Foci Óra második felében 2026. június 8-án Simon Zoltánnal, az NB1.hu felelős szerkesztőjével és dr. Elbert Gábor sportkóccsal. Hát, ha ilyen felütést használok, azért bánatosan hangzik, nem?
0: Számomra nem.
1: Számomra nem? Jó.
0: Új-Zéland Irán az egyik olyan meccs, amit a legjobban várok, mert még soha nem láttam ilyen mérkőzést, és látok rá esélyt, hogy nem is nagyon fogok. Szeretem én is a minőségi focit, de számomra már nagyon sok mérkőzés, majd hogy nem ugyanolyan metódus, felfogás és tematika szerint játszódik. Én nagyon remélem, hogy azok a válogatottak, amelyekről azt gondoljuk, vagy gondolják sokan, hogy esélytelenek, legalább önálló arculatot mutatnak majd. Emlékszem, mekkora show volt például Kamerun a 90-es VB-n például.
2: Ugye, a 82-esen is.
0: Igen, ahogy már intézték, hogy ott Argentinát az első mérkőzésen, mert ha mindent előre fejben lejátszunk, akkor nincs szükség a tornákra, mondjuk környezetbarátabb megoldás lenne, hogy nézzük a jó oldalát is. Úgyhogy én várom az ilyen egzotikumnak számító mérkőzéseket, a nagy válogatottak úgyis csak a kieséses szakaszban kezdenek majd el rendesen futballozni, nem azt mondom, hogy mindegyik tovább jut. Egy kiesőre és két meglepetésnek számított továbbjutóra én azért tippelek, mert ugye a harmadik helyen is már majdnem mindenki tovább jut, mint inkább nem. Úgyhogy lesznek olyanok a kieséses szakaszban, akikre nem gondolnánk. A csoportmeccsek után mereg elég pikáns találkozók lehetnek. Itt szerintem döntő tényező lesz majd a VB-n, hogy melyik válogatott tud majd olyan futballistát vagy futballistákat villantani, akikkel nem számolnak a többiek, nem gondolunk rájuk. És ha lesz rá idő, én majd mondok is egy tippet, hogy kire lesz érdemes odafigyelni. Annyit mondok, hogy 2006-ban vártam így a világbajnokságot egy bizonyos Lionel Messi miatt.
1: Na, akkor erre visszatérünk, és akkor te hogy vagy ezzel, Gábor? Tehát lehet-e Curaçao a 90-es Kamerun? Szerintem vagy lehet a Zöldfogi szigetek a 90-es Kamerun?
2: Szerintem nagyon megváltozott a futball azóta, hogy szerintem kicsi esély van erre. Annak örülök viszont, hogy Új-Zélandot említetted, Zoli, mert ott van egy nagyon érdekes dolog, ugye a 82-es világbajnokságon volt ott Új-Zéland, amikor én először emlékszem, hogy ott voltak, és a keret fele védő volt. De a leghíresebb játékosukat Winton Raffernek hívták, aki aztán a Werder Bremenben játszott, és most az ő fia ott lesz a középpályán például Új-Zélandban.
1: Kivi Rufel, így hívták csak a németek. Kivi Rufel.
2: És őket valamiért nem fociztak kifejezetten jól, a brazilokkal voltak talán egy csoportban, de hogy úgy megragadtak bennem. Aztán nekem a másik ilyen hasonló az ausztrál válogatott. Nekem az egyik kedvenc helyem a világban Ausztrália, és emlékszem, amikor 2005-ben kijutottak a 2006-os Zoli által említett világbajnokságra, és a interkontinentális pótselejtezőn a meccs vége felé volt egy 11-es Uruguay ellen Ausztráliában, kb. 100 000 emberet, és Alavizi azt berúgta, hogy azt így coachként azért azt szívesen megkérdezném tőle egyszer, hogy ott mi lehetett a fejében. Amikor 1000 év után először juthat ki Ausztrália, 11-es van, ott van 100 000 honfitársa, aki szurkol, és a sokkal esélyesebb Uruguay ellen játszanak. És a harmadik csapat, amelyet én megemlítenék, az Marokkó, amelyet én 86 óta szeretek nagyon. Ugye mindenki a Kamerunra emlékszik, hogy az milyen jó volt 82-ben, meg 90-ben, és persze ez így volt, a Roger Milla fémjelezte még mindkettőt talán. De hogy nekem a 86-os kameruni válogatott, vagy marokkói válogatott, ez a Badouzaki, Khalifa Labd, Elbiaz, Bouyahoui, Lamblitz, végig tudom mondani az egészet.
1: Egyből mondja, szerint, ezt mondom a hallgatóknak.
2: Buderbalat, Dolmi, Timumi, El Haddaoui, Meri, Krimau, és Kairi és Uardani volt a két játékos, aki sokat volt csere. Az volt az érdekes náluk egyébként, hogy ahogy az olaszok 82-ben a VB-t megnyerték, úgyhogy 14 mezőnyjátékos lépett összesen pályára, de ez igaz volt Marokkóra is, és az előző világbajnokságon Marokkó éremért játszott a végén, úgyhogy én valami miatt azt szeretném, hogy ők most világbajnokok legyenek. Marokkó. Tehát, hogy,
1: Marokkó egyébként Brazíliával, Haitival és Skóciával
2: van. Ez nem egyszerű
1: van.
2: Csoportám.
1: Egy csoport, hát hárman mennek tovább, tehát nyilván, hogyha Haitit mindenki megveri, akkor három ponttal is tovább lehet ide menni, mert ahogy Zoli is mondta, ugyebár 12 csoportból 8-nak a harmadikja tovább megy.
2: Tehát Haitiban lesz fradista.
1: Ettől nem biztos, hogy Haiti tovább fog jutni. Brazília-skót meccsek egyébként jópofák szoktak lenni a világbajnokságokon, én emlékszem.
0: A fesztivál rendesen a lelátón, igen.
1: Meg nem csak azért, 74-ben például volt egy olyan eset, szerintem azóta se sok ilyen fordult el a labdagás történetében, hogy a brazilok elvégeztek egy szögletet, és a labda a levegőbe volt, amikor a játékvezető lefújta.
2: Ez első. Nem a Kuwait-francia meccsen?
1: Nem, ez a brazil-skóton volt 74-ben. Kuwaiton is volt ilyen, de én ott láttam először ilyet a brazil-skóton, és befejezték a brazil. Az első például is játékvezető mutatta, hogy ő már lefújta.
2: De volt a kuwaiti emír, lehívta a csapatot.
1: Olyan is volt. Hát az 82-ben. Az egy óriás volt, igen. Lejött az emír személyesen a díszlágot, és lehívta a csapatot. Igen. Voltak azért csodák, amikor egy egzotikus csapatok.
2: 74-esre még nem emlékszem. Te nyertél.
1: Hát sajnos én már 74-esre is emlékszem. Sőt, megmondom nektek őszintén, minden meccsre, amit a Magyar Televízió adott, akkor még 16 csapat volt. Emlékszem, 16
2: nekem
1: csapat.
2: Az első meccs válogatott, amire emlékszem, az szintén interkontinentális selejtező volt. A 78-as VB előtt a Népstadionban Magyarország Bolívia 6-0, és az egyetlen olyan gól az ötödik, ami nincs meg a tévének, mert akkor éppen tekercset cseréltek a kamerába. És a Nagy Laci rúgta 15-ös mezbe a hatodikat.
1: A hatodikat, így van. Nekem az volt első emlékem, amikor személyesen voltam a Népstadionban, és katonaként. Természetesen a kapu mögé szólt a jegyünk, és természetesen az a kapu mögé, ahova a Nagy Laci rúgta a gólt. Igen, csak hogy a másik ötöt a túlsó kapura
2: most
1: rúgták.
2: Most négy jártunk a magyar finnen most, hogy a legjobb barátommal és családjával voltunk kint, és ő mondta, hogy ő nem látta három gólt, mert nagyon messze volt. Nagyon messze volt. A másik a gólt.
1: Hát a Népstadion azért sokkal nagyobb volt, mint most a Puskás Aréna.
0: Az utópályával, igen. Tehát én annak örülök, hogy az ilyen típusú stadionok mennek ki a divatból. Tehát a helyszínek sokkal jobb.
2: Hogy örülnek?
1: Igen. Van egy olyan csodálatos stadionjuk, saját stadionjuk.
0: Igen, csak nincs ez mindenhol. Aki játékos, pedig az előbb megemlítettem, hogy Tomás Aranda a Boca Juniorsból, 19 éves, most mutatkozott be a válogatottban.
1: Argentina?
0: Igen, sikerült rágózva a pályára lépni az első meccsen.
2: És be volt kötve cipője?
0: Majdnem, igen, meg a sípcsontvédő is teljesen rendben volt, tehát úgy kellett, hogy rá szóljanak a többiek. Én ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a YouTube-on keressen rá, hogy miket tud a srác.
1: Még egyszer nem itt hallgatok?
0: Tomás Aranda.
1: Aranda.
0: Nagyon, nagyon, tehát lent a testsúly. Képzeljék el azt a mozgás kultúrát, amikor a Maradona meg a Messi megindult a labdával, csak ez a srác jobblábas, ami ugye egy picit olyan érdekességet ad ennek az egész összehasonlításnak, és pláne azért, mert ő jobb oldalról indul jobb lábbal, ugye a Messi meg a Maradona meg bal lábbal indultak jobb oldalról, viszont a másik lába is teljesen rendben van a gyereknek, én úgy vettem észre, hogy jobbal erősebben lő, ballal meg pontosabban, meg a körömpassza is, és végig fönt van a feje. Ő egy nagyon szegény családból származik, ugye a Boca Juniors Buenos Airesnek az egyik legszegényebb negyedében található, ugye a Boca kikötőnél, és nagyon sokaknak még mindig a Boca Juniorsban való szereplés az egyetlen kiút, csak túl sokaknak. Viszont ez a srác egy-két éve oda került, picit később is, mint a többiek, és azonnal elkezdett felfelé mászni a ranglétrát. Láttam 4-5 meccsét a Bocának. hát finoman fogalmazva is vagány gyerek. Tehát, hogyha ő lehetőséget kap a bizonyításra, tehát nem akármilyen argentin támadó sorba kellene oda kerülni, vagy középpályás sorra, ő biztos, hogy nem fog megijedni, és attól tartok, hogyha az első csele sikerülni fog, vagy passza, akkor arandázni, vagy áradozni fognak róla már meg a VB után. Szerintem ő Argentina legnagyobb tehetsége, és aki Argentina egyik legnagyobb tehetsége, az a komplex labdarúgás egyik nagy ígérete.
2: Ez biztos, az argentin, a spanyol és a francia három legerősebb keret. De ha már ilyen érdekeset mondom, Zoli, kerestem a nevét, de nem találtam meg így gyorsan. A cseh keretben van.
0: Nemrég jött.
2: Nem, mást. Egy cseh gyereket kerestem.
1: Ne felejtsd a szabadat, csak egyetlen közbeszúrás, azért valamennyi emlékszünk rá, hogy Maradona 1982-ben hogy mutatkozott be a világbajnokságon. Óriási tehetségként érkezett, majd piros lappal távozott egy nagyon gusztustalan megmozdulás után, amikor hasba rúgta a brazil ellenfelét. Tehát
2: messzi meg a magyarok
1: ellen kapott piros lappal. Mérkés volt, de a Maradona, hát ő beharangozták 82-es VB-n, hiszen címvédőként érkezett Argentina, és van egészen ordinári penetra módon távozott
0: Maradona. És hogy volt, hogy a 82-es világbajnokság szárja lesz, vagy a világbajnoksági, mert időhatározó nem mindegy, mert azért teljesült a jóslat.
1: Így pontos ezt akartam mondani. Később, aztán 4 éve később valóban megtette a csodát, de ott 82, amikor mindenki hatalmas teljesítmény már tőle, hiszen címvédő volt ugye Argentina, azért ott nagyon csúnyán megégett, és nem csak sportszakmailag, hanem emberleg is.
0: Szerintem azt a 90-es válogatottat ezüstére még vinni sokkal nagyobb egyéni teljesítmény volt. Hát az borzalmas meccseket játszott. Kivéve a brazilok elleni.
1: 2011-es párbajjal mentek tovább.
0: Igen, meg a brazilok elleni ott is, hogy megvillant, mint 86-os döntőben, és ahogy a Kanidzsának adta ugye a gólpaszt. Az az egy megvillanása volt azon a meccsen.
1: Lesz időnk erre, vissza fogunk térni a 90-es argentin-brazilra, majd megmondom, hogy
2: gyors
1: miért.
2: Gyors leszek, jó, csak azt
1: nem kell gyorsnak lenni, van időnk. Tehát eddig is 10:30-ig van a körkapcsolás, úgyhogy mi
2: szóval, nyugodtan mondtad. Szóval a cseheknél van egy kölyök, aki 2008-as születésű, vagy Szuhúrek, vagy Szuhórek a neve, középpályás, azért abba gondoljanak bele azok a gyerekek, akik ennyi idősek, és fociznak Magyarországon, vagy a szüleik. Mert 2008-as gyerek ott van a cseheknél a VB-n.
1: Hogy nálunk hol van? Ott volt a németeknél, csak ugye sérülés.
2: Igen,
0: a Messi akkor már bemutatkozott. Igen. A VB-n.
2: Nem, csak az, hogy a magyar 2008-as gyerek, ki az, aki ez a legközelebb van, hogy a válogatotthoz érjen. Mert ugye akiknek örülünk, fiatalok, az Szűcs Tamás, és azért 2005-ös. Tehát, hogy az mekkora csoda, hogy egy ennyi idősen.
1: Hát én nem hoznám sajnos ide a magyar válogatottat, mert én mindig nem tudtam megemészteni ezt a bizonyos dolgot, hogy még a pótselejtezőt sem értük el. Egyébként Argentina ugye Algériával, Ausztriával és Jordániával van egy csoportban. Azt hiszem, hogy szinte majd, hogy nem mindegy, hogy kikivel van egy csoportban, mert kizár dolognak tartunk. Ti el tudjátok képzelni, hogy azok a csapatok, akire azt mondjuk, hogy esélyesek, a legjobb 16 közé jutása, nem tudnak bejutni a 32 közése, tehát lehet ilyen csapat. Nincsenek ilyen csoportok.
2: Az, hogy a csoportban nem jut tovább egy nagy csapat, azt nehezen.
1: De az, hogy németek kétszer kiestek, nem fordulhat elő ez most.
2: De azért az algériai válogatott az nem lesz olyan rossz. Nem csak azért, mert van benne szintén ugye Bembouali személyben az NB1-ből.
0: Szaúd-Arábia 3,5 éve ugye pont verte Argentinát az első meccsen.
2: Biztos, hogy lesz meglepetés.
1: De Argentina világbajnok lett. Tehát az volt a kérdésem igazából, hogy el tudjátok képzelni, hogy ne jusson tovább.
0: Tehát előző VB-n ki volt, aki nagy kieső volt?
1: Németország. Igen, két világbajnokság volt.
2: Azt örömmel látom képzelni, nem vagyok híve a németeknek a sportban, úgyhogy én azt örömmel látom képzelni. De ebből a csoportból egyébként az osztrák az egy masszív, nagyon sokat fejlődött csapat Ralf Rangnickkal.
0: Szerintem a következő EB-n nagyon jók
2: lesznek. Tehát, hogy ők lehetnek jók, az Algéria sem rossz, de úgy, ahogy mondod, hogy ez a teljesen illogikus szervezés, vagy rendezés, igen, vagy lebonyolítás van, hogy nem kettő tovább a négyből, hanem a legtöbb esetben három, és teljesen katyvasszá teszi, hogy ki kivel fog játszni utána, így nagyon nehéz nem tovább jutni.
0: Meg milyen jó bocsi ott maradni az A-csoportból harmadikként, hogy majd 6 nap múlva végül kiessél egy gól miatt, nem? Ismerős azért ez is.
1: Ezt sajnos ismerjük a skótokat. Igen. Németország Curaçaóval, Elefántcsontparttal és Ekvádorral van egy csoportban.
0: Elefántcsontpart nagyon kemény azért most, amit
1: tudtak. Igen, mehetnek a csoportban.
0: A következő VB-n lehet, hogy a 4-ből 5 jut tovább már.
1: Igen, megrendezünk 180 csapat, és így igen, és akkor ez agyrém. Tehát a 40, nekem 32 is agyrém volt.
2: De az legalább egy olyan szám, ami ha a kettesével osztod, a végén kijön a kettő.
1: Igen.
2: Ez nem. Tehát ez a 48, ez igen, egy teljesen...
1: Ebben is egyetértek. Tehát 48-ból 32
2: csinál. És ezt ugye látod az összes többi labdajátéknál is, ahol egyre nagyobb a létszám, és nem biztos, hogy igazam van, de én így látom, hogy így a csoportküzdelmek során nincs néző. És én nagyon félek attól, hogy ahogy a klubvilágbajnokságon nem volt néző, hogy itt a világbajnokságon is ezek érdektelen.
1: De legalábbis hozzáértő néző nem lesz. Hát lehet, hogy felhájpolják az amerikaiak, és valamilyen
0: állítólag
1: igen, valami árukapcsolás folytatottak itt. Hallottak itt a hírekben, hogy 6000 dollárba a kerül a VB-re, legolcsóbb
2: jegy. Tehát, hogy az, ahol néztük a BL döntőt, és amit múltkor lehetett mondani, akkor mondom most is, hogy a Post-Balaton nevű vendéglátóipari egységben, ott pont...
1: Múltkor lehetett mondani, most nem lehetett.
2: Jó, akkor visszavarom.
1: Igen, volt vissza.
2: Élőadásban, oké. Hogy azon gondolkodik a tulajdonos, hogy mikortól érdemes oda szervezni szakértő kommentátort, egyáltalán mikor érdemes rászervezni, hogy vajon érdemes-e. Van-e olyan meccs a csoportküzdelmek során, vagy olyan este, ahol egymás után két meccs van?
1: Hát az angol-horváttán az egyetlen, amelyik van.
2: Látunk még egy, most hétvégén talán van valami.
1: Spanyol-Uruguay van még, ami érdekes, tehát van egy holland-svájc féle csoport, de...
2: De egy Curaçao, amikor komoly csapattal játszik, az érdekes.
1: Egy Ecuadorral játszik, azért nem vagyok benne biztos, hogyha nem leszek beosztva a dolgot munkára, akkor ezt meg fogom
0: ezt
1: nézni. Éjszaka például.
0: De ezt mindenképp nézd meg.
1: A Curaçao
0: nem lesz még egy ilyen.
1: Hajnali 2:00 a magyar idő szerint június 20-án. Hát, ha én nem dolgozok aznap, akkor nem fogok. Nem fogok
0: utána
1: felmaradni.
0: Felvételről.
1: Na, viszont, akkor itt akarok visszatérni arra, amit előbb mondtam. 74 óta nézek világbajnokságot, számomra a legcsodálatosabb nap az összes világbajnokság történetében, 90-ben az a nap volt, ez egy vasárnap délután volt, amikor délután játszott Argentina Brazíliával a 90-es VB-n, este pedig Németország Hollandiával.
0: Tényleg.
1: Akkor mi Nyugat-Németországot mondtuk. Az gyakorlatilag az a két elődöntő értékű mérkőzés volt, és be is jött, mert ugye végül is a döntőt Argentina játszott.
0: Ez már döntő erősségű is lehetett volna, mert Argentina a VB előtt nekem lefelé lógott ki onnan, de olyan szervezettek voltak meg. Amit a Maradona csinált, igen, az nagyon kemény
1: semmi
0: volt.
1: Semmi esély nem volt egyébként Brazília ellen, és csodálatosan játszott Argentina. Azt szerintem a minden idők legjobb napja volt. Mondom, egy vasárnapi nyári nap volt, még emlékszem, meleg nyári nap, csodálatos volt. Na, csak itt akarok ide visszatérni. Argentina a következő körben már a 32 között vagy Spanyolországgal, vagy Uruguayjal játszik. Tehát az Argentin, Uruguay, Spanyolból valamelyik nem fogja megérni a 16-ot. Németország egészen biztos, hogy a legjobb 16 között Franciaországgal játszik, ami egészen döbbenetes, mert nyilvánvalóan a németek, a kiestek a franciákkal szembe, vagy a franciák kiestek a németekkel szembe, az magyarázható. De az, hogy a legjobb 16 közt kiesel, vagy esetleg Argentina kiesik Uruguayjal szembe 11-esekkel a 32 között címvédőként, hát ott én is tudom, lebontják az ország.
0: Ugye ezért talán egy picit ám pont vagy menekülési útvonal, hogy nem mindegy, hogy ki hányadik helyen végez ugye a csoportban.
1: Német-franciára a két csoport győztesként találkozik a 16
0: igen,
1: között a két
0: na,
1: csoport.
0: Igen, és akkor megint menjen majd a matekozás, hogy hányadik helyen végezzünk a csoportban, amit én megértek egy válogatott szempontjából, de az adott mérkőzés iránti tiszteletet, mert ugye mérkőzésekből tevődik össze a labdarúgás, ott meg nekem nyugodtan lehetnek ezzel kapcsolatban fenntartásaim, nem? Tehát, hogy mi a fontosabb a pillanatnyi érdek, hogy mondjuk 700 millió ember lásson egy jó mérkőzést, vagy az, hogy most hú, akkor kerüljük el a franciákat, vagy a németeket. Tehát, hogy így ez a sportszellemiségével nem biztos, hogy minden pillanatban összeegyeztethető érdekek vannak, és ugye az érdek az nem biztos, hogy mindig azt jelenti, hogy amit szeretnének a játékosok, edzők, meg a csapatok, mert amikor ugye nem is tudom, melyik a dán svéd volt, hogy a 2-2 mind a két csapatot tovább juttatta. Tehát, hogy jé, Istenem.
2: Német-osztrák 82-ben a csoportkör utolsó meccse, úgy lett egy-egy, hogy...
1: Olaszokat is kipörgették ebből, igen.
0: Igen, tehát, hogy ez meg viszont... Ez viszont nem jó. Én
1: tovább... Én a georgiaiak minket, ha már itt tartunk,
0: én egyébként azt csinálnám, hogy a csoportmeccsek után...
1: Újból, igen.
0: Hogy lehetne az is, hogy igen, csak akkor meg, ott meg úgy vagy vele, hogy most akkor hanyadik helyen jussak tovább. Tehát ott is az erős sorrendet meg kellene tartani.
2: Amikor sportolókkal dolgozunk azon, hogy olimpiát vagy sportáktól függően VB-t nyerjen valaki, akkor a végig mindig oda lyukadunk ki, hogyha meg akarod nyerni a VB-t vagy az olimpiát, akkor aki szemben azt le kell győzni.
0: Jó, csak tehát, valamikor ez... egy döntetlennel jobban jársz, mert akkor nem Franciaországgal
2: játszol. Igen, a csoportkör, ez nehéz, de most olyanok a csoportok, hogy nem gondolom azt, hogy a németek majd kimatekozzák, hogy hogy mennek.
1: Ezt mondom, hát Curaçaótól nem kaphatnak ki, meg Ecuadort a németek, de egyébként csak nem kell messzire menni. Ugye a németek elérhették volna az EB-n 2 évvel ezelőtt, hogy elkerüljék a spanyolokat a legjobb 8 között hazai környezetben.
0: Nem tették
1: és,
0: meg.
1: És feltúrták a pályát, hogy a 95. percben egyenlítsenek Svájc ellen, és mégiscsak Spanyolországgal játszhassanak. Jó, otthon voltak. Otthon nyilvánvalóan
2: elváltatott.
0: Jó, meg a németektől én ezt nem... Igen. Tehát ha van egy válogatott, amikről ezt nem gondolnám, akkor az a német.
2: Ja, régiről én se gondoltam.
1: De ilyenek vannak, hogy Brazília, Hollandia is összejött a legjobb 16 köz, de lehet,
2: hogy Brazília... Minden körbe kell legalább egy meccs, amiért érdemes leülni,
1: ebbe igazad van. Elképzelhető, hogy a csoportmeccsek után a 32 között is dögunalmas meccseket fogunk
2: biztos
1: látni?
2: Biztos lehetsz benne. Hát biztos, hogy ott is lesznek olyan mérkőzések, ahol ránézése nagy a különbség a két csapat között.
0: Igen, periódusok
2: meg ez egy nagyon nehéz dolog, ugye... Akik ehhez értenek, mindig azt mondják, hogy egy ilyen világverseny csoportból valahogy tovább kell jutni, és utána kezdődik.
0: Igen.
2: De hogy onnantól meg egy dolog számít, az eredmény.
0: Igen, és aki
2: valahogy tovább kell jutni. Pont.
0: Akinek a csoportból való továbbjutása nagy célja, mint mondjuk nekünk volt az EB-ken, ugye már az első csoportmeccsre csúcsformába kell, hogy legyen mentálisan, fizikálisan. Mint akkor beszéljünk Spanyolországról, Argentináról és Franciaországról, meg Gábor is azt említette, hogy ennek a válogatottnak a legerősebb a játékos kerete. Ott meg ugye az a cél, hogy eljussanak az utolsó mérkőzésig, ahol ugyanolyan jó mentális és fizikai állapotban vannak, mint ha az első mérkőzés lenne a legfontosabb. Igen. De addig lesz 7 mérkőzés, amiből 4 kegyetlenül kemény lesz, elképesztő távolságok vannak, és ehhez a dél-amerikai és a latin térségbeli meg ázsiai játékosok hozzá vannak szokva, mert a klubvilágbajnokság előtt ugye panaszkodott az európai vezetőedzők döntő többsége, Simeone annyit mondott, csak az Atletico Madrid, hogy inkább diplomatikusan csöndbe maradt, hogy ugye 65 meg 72 meccs után érkeztek oda a klub VB döntőre, és akkor a Fluminense edzője ennyit mondott, hogy tényleg nekünk 84 meccs van a lábunkban, és még bírjuk. És akkor mekkora távokat tesznek ott meg, ugye? Azért Belo Horizonte-ból elmenni Rióba, hát nem a sárga busszal megyünk.
1: Itt érdekes, most elővettem hirtelen Franciaországnak a sorsolását. Ugye már Franciaország Szenegállal, Irakkal és Norvégiával van egy csoportban. Nyilvánvalóan csoport első lesz, de hogy...
2: Milyen
1: első...
2: nyilvánvaló?
1: De hogy...
2: Nem, ez a nem.
0: Norvégia azért elég jó.
1: Maradjuk annyiba, hogy a 3-ban ott lesz Franciaország.
2: 3-ban ott lesz, na, igen.
1: Az időbeosztást akartam elővenni, ugye Jan, csütörtökön, vagyis június 11-én kezdődik a világbajnokság, tehát a csapatok már ott vannak. Az utolsó csoportmérkőzését Franciaország június 26-án, tehát 15 nappal, több mint 2 héttel később vívja. És a VB ott kezdődik.
2: De nem kell ott lenniük a legelején, akkor...
0: Nincs bevonulás.
2: Az első meccs, hát ugye a tudomány azt mondja, hogy
1: 13-án.
2: Az első meccs előtt annyi nappal kell megérkezni, amennyi az idő eltolódás otthonhoz képest. Ez szokott lenni.
1: Akkor itt pont 5 vagy 6
0: óra. Igen, viszont, itt ebben,
1: tehát akkor a franciáknak ott kell lenniük az utolsó csoportmeccsüket több mint 2 héttel.
2: De jó, amit mondasz, ez egy komoly kockázat, na, hogy az összezártságot másfél hónapon
0: viszont
2: keresztül.
0: Viszont igen, több idő van regenerálódásra gondolhatnánk, csak hát akkor nézzük meg, hogy hol vannak ezek a csoportmeccsek.
1: Ezek a csoportmeccsek Egyesült Államokban
0: vannak. Mert ugye van egy szállásod, az oké. Okay.
1: East Rutherford, az keleti part, Foxborough ugye az Boston mellett, az keleti part, Philadelphia szintén keleti part, ellenben a Szenegál-Irak mondjuk Torontóban lesz, de ez mondjuk ez
0: jó,
1: nem
0: azért
1: az a franciákat aztán a Foxborough-ban van, tehát Boston, Philadelphia, East Rutherford, tehát ezek mind a keleti,
0: keleti
1: parton.
0: Jó, de azért pár Magyarország elfér ott, igen, azért, igen, tehát ugye igen, keleti part, igen, már...
1: Ne, ugye, ott a repülőre felülsz, hogy 2 órát
0: levegőbe töltöz. Igen, ez Seattle, Dallas, Boston 3-as azért, igen, az finom lenne.
2: Igen, a kockázat a MÁV, tudom.
0: Igen.
1: Szóval én nem azt nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet 5,5 héten keresztül egy világeseményt rendezni úgy, hogy tűzbe tartsd a csapatodat. Nyilván az első 2,5 hetet le tudják ezek a nagy csapatok rázni magukról, mint kutya a vizet, de akkor is kell 2 győzelem, hogy tovább menjenek, és a VB csak ott kezdődik, és még mindig csak a 32-nél tartunk. Tehát hát ez valami egészen
2: agyrém. Erről beszéltünk a BL döntő előtt is, hogy egészen más történettel vagy terheltséggel érkezett a két csapat. Ugye az Arsenalnak végig kellett küzdenie az angol bajnokságot, hogy minden várakozás ellenére bajnok legyen. Miközben a Paris Saint-Germain meg a francia bajnokságot edzésnek tudta használni arra, hogy majd a BL döntőre formába kerüljön, és mégis 11-esek lettek. Tehát ebben szerintem neked teljesen igazad, hogy 5 és fél hétig 26-20 éves férfi embert kordában tartani. Van olyan edző, akinek ilyenkor az az elvárása, hogy nem lehet nő a környékükön, van olyan, aki megmondja, hogy mikor jöhetnek a barátnők, van, aki ebben nem szól bele. Itt végül az, hogy te jól döntöttél-e, azt egy dolog minősíti majd, hogy hanyadik lettél a világbajnokságon.
1: Hát azt hiszem, hogy még órákat beszélgethetnék erről, viszont egy-egy csapatnével búcsúzzatok, ki lesz a világbajnok?
0: Argentina.
2: Marokkó.
0: Szakmailag is mondjuk?
1: Argentinát nem kell megmagyarázni szakmailag, a Marokkót talán, igen.
2: Igen, nem tudom, tehát hogy én örülnék már annak, hogyha valaki, vagy olyan ország nyerne, amelyikre nem számít senki. Marokkó már az előző világbajnos is megmutatta, hogy nagyon közel van ehhez. Most egy olyan keretet tudtak összerakni, hogy a Saïss, aki eddig a csapatkapitány volt, nem fért be, meg az En-Nesyri, aki a házi gólkirály sokáig nem fért be a 26-os keretbe. Úgyhogy én nagyon bizakodó, és nem akartam már olyat mondani, amit mindenki mond, hogy francia, német, spanyol, argentin vagy brazil, hanem azt gondolom, hogy egy olyat mondok, ami nem ördögtől való szakmailag, de nyilván kisebb az esélyre.
0: Én mindig Argentinát mondok, ha Magyarország van, akkor meg Magyarországot.
1: Ennyi. Hát Magyarország sajnos nincs.
2: Mondat második felével én is így vagyok.
1: Abszolút egyetértek vele, és örülök, hogy nem kérdeztettek vissza, hogy én mit mondok, úgyhogy gyorsan meg is köszönöm a foci órának a végén, Simon Zoltánnak, az NB1.hu felelőszerkesztőjének és dr. Elbert Gábor sportkócsnak, hogy itt voltatok. Hamarosan folytatjuk kézilabdával, illetve a később majd futszállal a körkapcsolást 2026. június 8-án.
8: Hatalmas élmény volt, ugye soha nem ültem még a Puskás Arénában a padon. Azok a játékosok is, akik tehát komoly stadionokban játszottak, meg komoly mérkőzéseken tőlünk, mondták, hogy mennyire egyedülálló, illetve büszkeséggel töltött el, hogy tehát a színválogatott stábjának, illetve játékosoknak ennyit mesélhettem Budapestről, mindenkinek nagyon tetszett, és nyilván ez büszkeséggel töltötte.
9: Egyébként hogyan kerültél a finn válogatotthoz? Mert ugye korábban dolgoztál a Monaco együttesében, ugye ott is, tehát ugye gyakorlatilag stábtagként voltál jelen. A finn válogatottól hogyan érkezett a megkeresés?
8: Ez Lukasz Radetzkin keresztül érkezett, aki a Monakóban a kapusunk, illetve a finn válogatott csapatkapitánya, illetve jobban voltam a kapus edzővel is már elég régóta, tehát ezen a vonalon jött.
9: És alapvetően milyen szerepet töltesz be a finn válogatottnál, milyen feladataid vannak?
8: A pontrugásokért felek.
9: Milyen volt egyébként felkészíteni a magyar válogatottra a finn csapatot? Olyan tekintetben is kérdezem ezt, hogy nyilván a magyar válogatottat azt gondolom elég jól ismered.
8: Igen, nyilván szurkolóként néztem a mérkőzéseket eddig, úgyhogy azért több meccset láttam, mint akár az elemzőnk, vagy az edzők a finn válogatottból, tehát tudtam több infót adni nekik.
9: Amikor az első negyed órában volt a finneknek az a helyzete, azt figyeltem meg ott, hogy ugye te kicsit előrébb léptél a kapitánytól is, és irányítottad ott a te srácokat, az összes ilyen pontrugásnál, akkor te ilyen vezető szerepet válasz? Ugye ott nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a finnek gólt szerezzenek a mérkőzés elején.
8: Hát igen, a pontrugásoknál tehát megesik, hogy mondjuk játékosok kérnek valamilyen coachingot, vagy esetleg valamilyen probléma lépett fel, tehát akkor szeretek felállni, hogy közel legyek hozzájuk, illetve tudjam őket segíteni.
9: Mennyire voltál elégedett a csapattal olyan tekintetben, hogy a pontrugásokkal, mert ugye a Varga Barnabás a másik oldalon, gondolom azért eléggé fölhívtad a játékosok figyelmét, gólt tudott szerezni szögletből.
8: Igen, tehát alapvetően erre, tehát a kifele csavarodónál erre a variációra készültünk. Azt gondolom, hogy tehát ott volt vele az emberfogó, jól váltottunk le, ugye csinálnak egy ilyen váltást, amikor többen egy bolyban kezdenek, és akkor a második kapufától csinál egy olyan futást, amit alapvetően nehéz levélekezni, jól váltottuk le, de tehát hogy ez az a része a futballnak, amikor olyan minőségben jött be a labda, illetve tudjuk, hogy Varga Barni is olyan annyira jó fejjel, hogy egy bizonyos pillanatban hiába teszel meg mindent, tehát lehetséges, hogy akkor is gólt fogsz kapni.
9: Tehát akkor ebből is valahogy az jön le, hogy azért a Barninak a fejelő technikája az Európa szinten azért a legmagasabbat képviseli, ezt mondhatjuk?
8: Hát nyilván, tehát komoly válogatottak ellen is, tehát egy komoly mérkőzéseken, vagy akár európai szinten is egy olyan veszélyt jelent, illetve nyilván tehát Szoboszlai Dominiknak a pontrugásai is kiválóak Európa szintűek, hanem a legjobbak Európában.
9: Egyébként ugye a finn válogatottal dolgoztál már egy másik mérkőzés erejéig, ugye a német válogatott ellen lépett pályára a finn csapat. Ilyen tekintetben az, hogy egy ilyen válogatottnál dolgozol, ezt te hogyan éled meg így a szakmai pályafutásodban? Mármint olyan tekintetben is azért tényleg, hogy nyilván az embernek a saját hazája ellen kell felkészíteni a csapat, az is egy különleges dolog, meg hát egyáltalán ugye világ egyik legjobb válogatottja a német.
8: Nagyon érdekes volt ellenük felkészülni, különösen így azt mondom, hogy az első 30 perc nagyon rendben volt, utána ugye nyilván egy fiatal válogatottunk van, sokat cseréltünk is ezeken a felkészülési mérkőzéseken, de arra próbáltuk ezt a két mérkőzést felhasználni, hogy a Nemzetek Ligájára felkészüljünk, és szerintem ez jól is sikerült, tehát hogy sok mindenben előre léptünk, sok mindenben tudtunk dolgozni, és azt gondolom, hogy akár a magyar válogatott ellen is volt több helyzetünk, viszonylag kiegyenített mérkőzést játszottunk, tehát elégedettek voltunk ezzel a két mérkőzésre.
9: És hogyha már mondod a Nemzetek Ligáját, akkor Finnország előtt milyen célok lehetnek, illetve hogyha ez a része publikus, akkor te meddig tudsz tervezni a finn válogatottal, vagy meddig van szerződésed, vagy ez hogyan néz ki a gyakorlatban?
8: Az Európa bajnokságig van, tehát erre a selejtező időszakra úgymond, és a Nemzetek Ligájában próbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni nyilván. Ugye Fehér Oroszországgal és Albániával vagyunk egy csoportban, ezek lesznek azt gondolom a legkomolyabb megmérettetések, de különösen tapasztalt szerzésben jó volt ez a két mérkőzés, hogy olyan csapatok ellen játszhattunk, akiknél olyan játékosok vannak, akik ugye európai kupadöntőkben, elődöntőkben játszottak, és látszott a játékmenedzselésen is, hogy ez a fajta tapasztalat, ez a mi fiatal válogatottunknak nagyon jól fog jönni.
9: Egy kicsit beszéljünk rólad is, mert ugye Monakónál dolgoztál az elmúlt egy szezonban, és azért kevés magyar edző van, aki ilyen nagy csapatnak a stábjában tud egyáltalán lenni. Te mi az, amit tanultál ebből az időszakból, milyen volt úgymond sztárokkal dolgozni?
8: Nagyon élveztem, és nyilván ha az ember Erik Dyerrel beszélget, vagy Tilo Kehrerrel, akkor ilyen játékosoknak bőven ki lehet kérni a véleményet, illetve tőlük is sokat tanultam, főleg kis részletekben, tehát érdekes volt velük dolgozni, ez biztos.
9: És egy új feladat áll előtted, mégpedig a Gyurgárden együttesénél fogsz majd a továbbiakban dolgozni. Erről az új munkáról mi az, amit érdemes tudnunk?
8: Tehát alapvetően egy edzői, elemzőedzői szerepkörben leszek, elég sokat fogok foglalkozni egyéni képzésekkel, illetve a játék stílus kialakításával, ezen kívül a pontrugásokkal is, és nyilván ezt az elemzéssel, vagy egy ilyen elemző szemlélettel egybekötve, tehát egy érdekes, hibrid és komplex feladatkör lesz.
1: A magyar labdarúgó válogatott holnap este 7 órától Debrecenben játszik felkészülési mérkőzést, vagy mondjuk így barátságos mérkőzést Kazaksztán ellen, és nyilván sokan emlékeznek rá, hogy a múlt pénteken Budapesten pedig Finnországot fogadta szintén barátságos találkozón. Azon a mérkőzésen a Puskás Arénában nem csak a mieink kispadján ültek magyarok, Szabó Bence az elmúlt percekben azzal a Lőrinc Ábellel beszélgetett, aki a Monaco klubcsapatánál is dolgozik, és ezúttal pénteken a finnek pontrugásért felelős stábtagjaként volt jelen, életében először.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. június 8-án, hétfőn egészen pontosan 4:80 és kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást. Hétvégén immár a negyedik alkalommal adott otthont az MVM Dóm, a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjének. A címvédő Győrt a döntőben 31-29-re legyőzte a Metz, amely első alkalommal ünnepelhetett bajnokok ligája győzelmet. A hétvége eseményeit elemezte Felling Bernadett Szilágyi Dórának.
3: Ez meglepetés, ez a Metz-i győzelem, mondjuk akár ezt a hétvégét nézve, és ezt a hétvégi Metz-i teljesítményt?
4: Hát, hogyha a hétvége előtti állapotokat nézzük, és vesszük alapul, akkor szerintem meglepetés. Én azt gondolom, hogy mindenki a Győr győzelmére számított, hiszen fantasztikus szezonon vannak túl. Nagyon-nagyon jól játszottak, rengeteg nehézségük volt, mint egyébként mindenkinek, de hogy nagyon jól át tudták ezeket vészelni, és mindent megoldottak, egy nagyon komplett csapat volt, és nagyon jó játékot mutattak. Úgyhogy igen, ha a hétvégét nézzük, akkor mondjuk a szombati nap után már azért ezt nem gondolom akkora meglepetésnek.
3: Minden győri játékos, illetve ugye a közvélemény szerint is, hát Buktitnak a kizárását nem sikerült megoldani a játékban. Nagyszerűen játszott egyébként a francia beálló, aki ugye jövőre már a Győr játékosa lesz. Nyilván gondolom elméletben megvolt, hogy mi lesz a taktika, vagy mi lehet a taktika ellene, de hát azért ezt nagyon nehéz megvalósítani. Mit lehetett volna kezdeni Buktittal?
4: Hát nyilván megvolt a taktika, a beálló kikapcsására, hát ő azért a legjobb játékosai közé tartozik, és a leggólerősebb is, hát nem véletlen, hogy a Győr leigazolta őt, és jövőre már ott fog játszani, úgyhogy biztos, hogy így megvolt ez a rendszer, hogy hogyan fogják, de aztán picit elbizonytalanította őket az elején az, hogy szinte bármilyen helyzetből meg lehetett őt találni. Egyébként olvastam egy cikket, vagy egy riportot vele, így a döntő után, és ott elmondta, hogy már azért hetek óta ő erre a Final Four-ra készült, hogy top formában legyen, és mindent alárendelt annak, hogy ez a hétvége jól sikerüljön. Úgyhogy az ő képességeit nézve, meg ezt a hozzáállást alapul véve, én azt hiszem, hogy nem nagyon lett volna olyan csapat ma, aki őt meg tudja állítani.
3: Ezen kívül még van olyan, ez szerinted, amiben Emmanuel Maioned, a Metz-i csapatnak a vezetőedzője meglepte mondjuk Per Johanssont, a győrieket?
4: Hát egy ilyen sikerhez azért ez nagyon sok összetevős, nagyon sok minden kell, és én azt hiszem, hogy ezen a hétvégén a Metznek állt a zászló egy jó pár dologban, és itt nem most kimondottan a két edzőről van szó, vagy a taktikájukról. Én nem hiszem, hogy olyan hatalmas meglepetést okozott volna mondjuk taktikai szempontból bármelyik edző a másiknak, inkább a Metznél nagyon összeállt minden. Ők ugye az elsőségükre hajtottak, ami egy óriási plusz motiváció, ami azért nagyon nem mindegy. Az összes játékosnak ez volt az első BL győzelme, ez egy nagyon nagy erőt tud adni. Nagyon koncentráltak voltak, a szombati napjuk is jobban sikerült szerintem, mint a Győrnek. A Győr egy picit játszott a tűzzel már szombaton is, úgyhogy, és ezeket a hibákat nem igazán tudták vasárnapra sem kijavítani. Ők azért nem szoktak ennyi technikai hibát elkövetni például, vagy zicsereket hibázni, ugye itt is volt a végén is egy kulcsfontosságú zicser, és hát amivel szerintem senki nem számolt, még maguk a győriek sem, hogy a világ élvonalába tartozó kapus párosuk mondjuk nem fog egy ilyen 40% körüli teljesítmény nyújtani, mert annyira elkényeztettek minket idén, meg azért már több éve ezzel a teljesítménnyel, hogy én azt hiszem, hogy ezt mindenki belekalkulálta, és ez egy picit felborította a tervet védekezésben mindenképpen.
3: Azt viszont a Metz oldalról kiemelhetjük, vagy ezt lehet így állítani, hogy mondjuk ők szinte egy kapussal vitték ezt végig?

0: mert ugye Bunzen véde, tudom, hogy ott van a cseh lány is, igen, de hát inkább azért Bunzent szoktuk látni a kapuban.
1: Igen, aki szombaton fantasztikus volt, vasárnap ő is már egy picit azért a teljesítménye, de hát a Győr volt az ellenfő, hogy ez nem meglepő, mert nem volt annyira kiugró, de mégis azt éreztem, hogy a döntő helyzetekben többet hozzá tudott tenni, és mivel itt ugye nagyon-nagyon szokon múlt az egész, abban a szakaszban, ahol egyébként a cseh kapus is remekül szállt be, ahol azért el tudtak menni 6 góllal, ott azért több olyan lövés is volt, amit ők hárítottak, és ami, meg hát ott nagyon összeállt a védekezése és a Metznek, és ez a 6 gól, ez azért soknak bizonyult, bár még így is végsőkig meg volt az esély, de azt már azért meg tudta tartani a Metz.
0: Az előbb említetted, hogy a Győr egy kicsit játszott a tűzzel az elődöntőben, ugye ott egy nagyon szoros mérkőzésen tudtak 1 góllal nyerni 31-30-ra a Brest ellen, és ez a mérkőzés egyébként rányomhatta a bélyegét a vasárnapi napra, hiszen mind a két csapat, a Brest is és a Győr is kikapott aztán vasárnap. Ugye a Metz-Bukarest találkozó az azért egyel simább volt, 32-27-re nyert a Metz a Bukarest ellen az elődöntőben.
1: Igen, könnyen lehet. Hát a Brest szerintem, ugye mivel óriási lehetőséget szalasztott el, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Budapesttel megverni egy ilyen színvonalon kézilabdázó Győrt, egy ilyen szintű csapatot, az nagyon kevés csapatnak adatik meg a pályafutása során, meg nagyon kevés játékosnak, és nekik azért ott volt karnyújtásnyira már ez a lehetőség. Úgyhogy ők szerintem picit összeomlottak ettől, ezért is volt ez a vasárnapi viszonylag sima bronzmérkőzés. A Győr meg szerintem elbizonytalanodott. Ők azt hitték, hogy ez egy sokkal magabb, mint ahogy mindenki, sokkal magabiztosabb győzelem lesz, és hogy még ha nem is játszanak olyan jól, akkor is ezt simán fogják hozni, és aztán a simától nagyon-nagyon messze volt, és szerintem ott egy picit azért annyiban rányomta a bélyegét a döntőre, hogy hú, hát azért itt nagyon jó csapatok vannak, és hogyha mi nem hozzuk a maximumot, akkor bizony baj lehet. Nyilván nem kalkulált senki Bunde Paula kiválásával, aki azért kulcsszereplője a Győrnek.
0: Igen, ő piros lapot kapott, bocsánat, azt mondjuk el.
1: Igen, igen. És elég hamar, tehát a meccs elején, úgyhogy ez azért ezt a meccset befolyásolta, az elődöntőt, de ettől függetlenül ott volt egy kis megingás szerintem a győri önbizalomban, tehát amennyire magabiztosan érkeztek erre a hétvégére, és szinte, hát nem is kimondatlanul, mert szerintem mindenki kimondta, hogy őket várjuk a végső győztesnek. Ott én éreztem egy kis elbizonytalanodást, és ez könnyen lehet, hogy ezt a meccsiek meg kiszagolták, és nagyon jól értek ezzel a lehetőséggel, mert a Győr nagyon ritkán van olyan helyzetben, hogy elbizonytalanodna, egy picit kételkedne a győzelmében, és most ez szerintem megvolt, és ezt ők kihasználták kegyetlenül.
0: Kézilabdát kedvelő emberként és inkább laikusként az egyéni történetek azok, amelyek sokszor megmozgatnak engem, és például mindegyik csapat róla el lehet mondani, hogy miért lenne jó, hogyha ő nyerné meg a Bajnokok Ligáját, jutna döntőbe, de például most jelen esetben a Brestet azért sajnáltam leginkább Anna Gross miatt, aki tudom, hogy korábban azért a Győrrel nyert Bajnokok Ligáját, de hogy akkor így nem tudott például aranyéremmel visszavonulni, de ha mondjuk a győrieket nézzük, akkor ott van Lagerqvist és Hagman, akik mondjuk tökéletes szezont zárhattak volna, hiszen ugye korábban megnyerték a Magyar Kupát és a bajnokságot is, tehát már a pont az íre az a BL győzelem lett volna, amivel vissza tudtak volna vonulni. Az ilyen egyéni történetek miatt mindig egy kicsit vérzik az ember szíve, viszont annak örülhetünk, gondolom, és azt kimondhatjuk, hogy Vámos Petra és Albek Anna Bajnokok Ligája győztes.
1: Hát olyannyira fontosak ezek az egyéni történetek, hogy én, mint szakértőként is, engem is ezek mozgatnak leginkább, hiszen annyi kézilabdát látunk, és annyiszor láttuk már ezeket a csapatokat, hogy az, hogy jó kézilabda lesz a hétvégén, az mondjuk lehet, hogy már nem is kérdés, mert ide mindig a legjobbak jutnak el, de az igen, ezek a háttérsztorik, és egyébként ezek is hozzátesznek a végső győzelemhez, meg ezek is tudják befolyásolni a hétvége sorrendjét, vagy az eredményeit, sőt, nagyon nagyban. Itt azért rengeteg ilyen sztori volt, mint egyébként minden hétvégén, vagy ilyen fontos eseményeken ez van. Úgyhogy igen, ahogy mondtad, felsorolhatnánk minden csapatból 3-4-et, egészen biztos, aki valami miatt megérdemelte volna. Visszatérve a magyar lányokra, hát az ő sztoriuk is azért egy nagyon érdekes sztori, és valóban kicsit dadog az ember, meg nehéz kimondani, mert természetesen magyarként annak örültünk volna, hogyha Győr nyeri ezt a Bajnokok Ligáját, de hát azért a magyar válogatott két játékosa most BL győztes lett, és azért amilyen utat ők bejártak, bár most persze talán picit egyszerűbben Albek Hanna azért elég nagy kerülővel jutott oda az él csapatokhoz, bár még nagyon fiatal mindkettő, szóval azt hiszem, hogy még sok szép ilyen siker áll előttük. De az ő sztoriuk is szerintem fantasztikus, és az biztos, hogy amit ezért dolgoztak, ezek a Metszi játékosok, és amit ezért megtettek, hogy végül ők legyenek a győztesek, az óriási meló volt, és azt hiszem azt is kimondhatjuk, hogy megérdemelten lett ők a cím.
0: Ez a negyedik, nekik negyedik volt, nekik is, és az elmúlt háromban mindig szomorúan mentek haza. Mennyit fejlődtek szerinted egyébként a magyar játékosok? Tehát most Vámos Petrára és Albek Annára gondolok, amióta Metszben vannak. Albek Annának ez volt az első idénye, Vámos Petrának pedig a második.
1: Igen, és szerintem nagyon sokat fejlődtek mind a ketten, és még van is bennük bőven. Kicsit színesebb lett az ő játékuk, tehát nem csak azt az egy-egy dolgot, amit egyébként kiválóan tudtak, hiszen ezért igazolták le őket, nem csak abban fejlődtek, hanem mellé jöttek még olyan játékelemek, amik nagyon jól néztek ki. Albek Annánál én azt hiszem, hogy a legnagyobb fejlődés az önbizalmában történt, vagy abban, hogy magabiztosabb lett sokkal, tehát elmert vállalni lövéseket. Láttuk azért az első meccsen, és az első lövései nem igazán sikerültek, de nem cserélték le, és utána pedig már nagyon szépen, szép átlövéseket láttunk tőle, heteseket lövettek vele, tehát ez a bizalomnak a jele mindenképpen. És azért az, hogy egy külföldi országban így megállni a helyüket, igaz, hogy ketten vannak, és nyilván nagyon segítik egymást, de azért ez nem egyszerű. Tehát itt azért fel kell nőni pillanatok alatt, és felnőtté kell válni, és felnőtt játékossá kell válni, és azt a bizalmat, amiért leigazolták őket, azt pedig igyekeznek meghálálni, és szerintem ezen a hétvégén, amit őlük tellett, azt meg is adták. Persze többet is szeretnének játszani, meg voltak az évnek persze olyan szakaszai, amikor többet játszottak, és többet szerepeltek, de a Metsznél egyébként ez azért elég gyakran így van, tehát vannak alapemberek, természetesen mint minden csapatban, de hol az egyik, hol a másik játékos kap így mellettük nagyobb bizalmat, vagy több lehetőséget. Ez azért szerintem nagyban ellenfélfüggő is, tehát a taktika részét is képezi az, hogy kit mire, tehát mondjuk amikor az átlövések jobban kellenek, akkor ugye többet játszik Anna például, vagy ha nem megy annyira ugye az irányító átlövőnek, akkor Vámos Petra is többet van pályán. Most nem nagyon volt indokolt, szerintem nagyon jól játszott a meccs. Akárkit beraktak, mindenki lendített egyet a szekéren, és ugyanez vonatkozik a magyar lányokra is, akik nagyon nagy alázattal álltak hozzá ehhez a kérdéshez, mert azért két válogatott játékosról beszélünk, és mondjuk lehet, hogy más úgy állt volna hozzá, vagy lehetett volna úgy is felfogni, hogy hát hogy nem vagyok kezdés, miért nem rólam szól ez az egész, nem, hanem ők azt, amit rájuk bíztak, azt, ami az ő feladatuk volt, azt szerintem nagyon-nagyon szépen megoldották.
0: A Bukarestről nem beszéltünk még, és a Bukarest ugye az elődöntőben kikapott a Metztől 32-27-re, majd ezt követően a sajtótájékoztatón Pinte a cseszeme beállója kisebb összetűzésbe keveredett az egyik újságíróval, aminek a stílusától én elhatárolódnék, mert hogy Pintát egyébként a pénzügyekről is kérdezték, amely ugye természetesen nem az ő kompetenciája, elvesztették a bajnokságot és a kupát is, majd az elődöntőben kikaptak, de hogyha azt nézzük, vagy megfordítjuk a Bukarest szezonját arra, hogy aztán végül nyertek egy bronzérmet, és egyébként Popovicsal, ugye decemberben vette át Bojana Popovics a Bukarest irányítását, 8 év után bejutottak a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, akkor egy picit azért mégis más.
1: Szerintem más, és szerintem az egy nagyon rossz újságírói hozzása, tehát egy ilyen vesztes meccs után, amikor a játékos ilyen helyzetben van, akkor azért ilyenekről faggatni, vagy kérdezni, hát szerintem ennyi szóval nem... nem profi és emberséges, meg semmiféleképpen sem is.
0: A kollégák is, tehát a román kollégák is elhatárolódtak ettől.
1: Igen, én is úgy hallottam, nem volt szerencsés ez így egyáltalán, mert ez azért nagyon fájdalmas dolog. Hát Popovics munkája azért már szerintem látszik, abszolút látszik, viszont hát decemberben vesz át valaki egy csapatot, az még azért nem teljesen az ő csapata, tehát az igazolások, vagy azok nem úgy vannak, ahogy ő elképzelései szerint lennének, úgyhogy ezt így fél év után elmondani egy olyan Bukarestnél, ahol azért hát fél évente változnak az edzők, és a célkitűzések, és minden olyan, tehát nincs semmi állandóság. Azért ezt így mondjuk az ő nyakába varni egyáltalán nem jó irány szerintem, hogyha kap még időt majd, és most esetleg tudnak olyanokat igazolni, akiket ő szeretne, és úgy építheti fel ezt a csapatot, ahogy elképzelte, akkor szerintem ez a Bukarest egy nagyon komoly tényező lesz a későbbiekben, vagy így a következő szezonban is már akár. Mert hát ő egy nagyon karizmatikus edző, nagyon komoly elképzelésekkel, és nagyon, nagyon kemény védekezésre tanítja a csapatát, amiből aztán jön a támadójáték, úgyhogy ha ez így tud maradni, és mondjuk nem lesznek azok a pénzügyi problémák, amiket ott emlegetett az újságíró, vagy hasonló problémák, akkor én azt hiszem, hogy nagyon komolyan kell velük a jövőben számolni.
0: És ezt jól tudom, de lehet, hogy nem jól emlékszem rá, hogy a BL döntő egyik legnagyobb játékosa, Axner, a Metsziek játékosa talán odaigazol Bukarestbe?
1: Igen, ő eligazol a meccből, igen, hát lesznek azért még itt változások. Ugye Faluvégi Dorottya is a Bukarest játékosa lesz, szóval átalakul egy picit a keret, és én szerintem jobbak lesznek, mint most voltak.
2: Szilágyi Dóra beszélgetett Felling Bernadettel a hétvégi Bajnokok Ligája 4-es döntőjéről. Hamarosan szintén kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást, majd 20 órától futszál, ritkán szoktunk közvetíteni futszált, azonban a mai nap során eldőlhet a 2025-26-os bajnokság, úgyhogy természetesen teljes mellszélességgel rajta leszünk a futszálon, de mindez csak a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vízilabda. Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
5: A Duna napok az kihagyhatatlan.
4: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
6: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
4: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Simek Péter és Fehér Csaba is visszatér Újpestre. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését, holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
7: Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás operatív vezetőnek, szakmai igazgatónak Kulcsár Árpád érkezik az újpesti labdarúgó csapat után pótlásába. Fábio Grosso lett a Fiorentina vezetőedzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli egyesülettel. A 48 esztendős szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. A Ferencvároshoz szerződött Schleckmann Márk jégkorongozó. A 24 éves csatár kölcsönben 2 mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia felszerelésében töltötte. Marozsán Fábián az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füves pályás tenisztornán, miután 2 játszmában 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. Elhunyt idősebb Mihalec István, a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának egykori védője és vezetőedzője. A város szülöttel játékosként 280 NB1-es mérkőzésen erősítette az együttest, még szakvezetőként irányította a ZTE-t, a Haladást és Nagykanizsát is. Mihalec István 79 éves volt.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Tatyik Tamás szerint teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű, településen működő oktatási intézményben. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézy Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak és több forrást a vasút fejlesztésére. A Tisza alacsony vízállására készülve mobil szivattyúval segítik majd Szolnokon az ivóvízellátást. A felszíni vízmű képes biztosítani Szolnok és hét környező település, vagyis közel 91 ezer ember ivóvizét. Már ki is próbálták az úszóművet, a rendszer gyorsan üzembe helyezhető, ha a Tisza vízállása a kritikus szint közelébe csökkenne. Országszerte 30 fürdő várja mától a diákcsoportokat a Suli a Strandon programban. Az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosíthatnak élményszerű órákat és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. A tanárok matematikát, környezetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban.
3: Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágyi és Bicske, azaz a 20-as és a 35-ös kilométer között szakaszos lassulás, torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
3: Időjárás.
7: Holnap is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor kialakulhat. A szél megerősödik, a hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 2026. június 8-án, hétfőn, 7 perc múlva lesz 3:48, és ahogy ígértem, kézilabdával folytatjuk a Körkapcsolás műsorát, és még egyszer mondom, 20 órától pedig közvetítjük a Nyíregyháza Újpest futsalbajnoki döntő sorozat negyedik találkozóját, amelyen eldőlhet a bajnoki cím, de előtte kézilabda. Az Európai Kézilabda Szövetség első ízben írta ki a női ifjúsági kézilabda bajnokok ligája sorozatot, amelyek négyes döntőjébe három magyar együttes jutott be. A Debrecen végül Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhetett, míg a Ferencváros Győr bronzmérkőzésen a győriek diadalmaskodtak. Szilágyi Dóra összeállításában a hétvégi négyes döntő főszereplőinek nyilatkozatait halljuk.
0: Egy végletekig kiélezett mérkőzésen hosszabbítás után 41-39-re győzött a Debrecen a Román Csőszeme Bukarest ellen az ifjúsági bajnokok ligája budapesti döntőjében.

0: Most először rendezték a nőknél a 15-16 éves korosztályban is az úgynevezett Youth Club Trophy-t. Ez a BL-ben szereplő klubok U17-es csapataira vonatkozik, így három magyar együttes is elindult ebben a kiírásban. A Győr, a Ferencváros és a Debrecen is bejutott a budapesti 4-es döntőbe. Az elődöntőket és a bronzmérkőzést még a Bud Arénában rendezték, de a döntőbe bejutott csapatoknak az a megtiszteltetés jutott, hogy a női kézilabda BL bronzmérkőzése és döntője előtt az MVM Domban játszhatták a finálét. A szombati első elődöntőben egy fordulatos mérkőzés végén a DVSC 28-27-re győzött a Ferencváros ellen. Ezt követően a Győr ifjúsági leánycsapata a hosszabbítás után 41-39-re veszített a Bukarest ellen. A magyar házi döntő így elmaradt. A Debrecen és a román együttes játszhatta a finálét vasárnap az MVM Domban, amiről Szabó Szilvia így tudósított.
1: Hihetetlen izgalmakat hozott a Debrecen Csesszeme Bukarest női ifjúsági kézilabda BL döntője, amelyet hosszabbításban nyert meg a DVSC 41-39-re, ezzel az első alkalommal kiírt IFI BL sorozat bajnoka lett. A fiatalok csillogó szemmel készülődtek a találkozóra, hiszen az MVM Dom hangulata még a profi játékosokra is hatással van, itt pedig tizenéves lányokról beszélhettünk. Sokáig fordulatos párharcot láthattunk, hol egyik, hol másik csapat vezetette. Komolyabb előnyt egyikük sem szerzett. A kapusok mindkét oldalon bravúrosan léptek, de a fiatalokra jellemző hullámzó teljesítmény a mezőnyben megmutatkozott. A hajrában aztán 31-25-re is vezetett már a Debrecen, de a román együttes sorozatban 5 gólt lőve felzárkózott. Az izgalmas végjátékban 33-30-as debreceni vezetéskor sem nyugodhatott meg senki, hiszen egyenlített a Csesszeme, és hosszabbításra mentette a meccset. Marian Blanka együttese igazi nagybetűs csapatként egymásért küzdve végül 41-39-re győzött a hosszabbításba torkollott döntőben, és lett ifjúsági BL győztes első alkalommal, tehát magyar csapat ünnepelhetett. A bronzmérkőzésen a Győr 34-24-re verte a Ferencvárost, ezzel ők lettek a bronzérmesek.
0: A DVSC kapusa Tábit Vivien nagyszerűen védett, így Szabó Szilvia a döntő után interjúra kérte.
1: Mi csak találgatjuk, hogy mit jelent ez egy fiatal sportoló életében, de hogy itt állsz mellettem csillogó szemmel, nagy mosollyal, azért úgy el tudom képzelni, de mondd el kérlek, hogy mik vannak most benned.
2: Úristen, tényleg óriási dolog ez az egész, és még alig hiszem el, de a lányokkal együtt küzdöttünk, és tényleg nem számított semmi, bármi történt, mi végig küzdöttünk egymásért, mert öltözőből úgy jöttünk ki a meccs elején, hogy vért ittunk, és bármit megcsinálunk. Óriási, tényleg nagyon büszke vagyok a lányokra, és a stábtagokra is nagyon sokat segítettek nekünk, végig kommunikáltunk egymással, és tényleg ez mindenki benne volt, mindenki megcsinálta, és ez egy óriási dolog, és az, hogy ide bejutottunk az MVM Domba, már az nagy dolog volt, hogy itt játszhattuk ezt a meccset, úgyhogy nagyon büszke vagyok mindenkire, és egyelőre el se hiszem még, de nagyon örülök neki.
1: Volt egy bajnoki idény, nyilván sok bajnoki meccset kellett játszanotok. Ez egyrészt mennyi plusz meccset jelentett, hogy idáig eljussatok, és mennyire volt ez fárasztó idény számotokra, hogy még a bajnoki találkozókon felül itt is teljesíteni kell?
2: Nagyon nehéz évünk volt, és küzdelmes, mint ahogy ez a meccs is, és úgy jöttünk ki, hogy bízunk egymásban és a tudásunkban, mert ez volt a legfontosabb, hogy egyszerűen kell gondolkodni, amit tudunk, azt kimutatni a pályán, és felszabadultam boldogan játszani. Úgyhogy szerintem ez volt a titka az egésznek.
1: Te jó versenyző típus vagy? Tehát elgondolod ezt, hogy legyünk felszabadultak, örömmel kézilabdázunk, és ezt meg is tudtad ma valósítani? Az látszódott egyébként, mert nagyon tényleg felszabadult voltál.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, és próbáltam a belső harmóniámat megtartani, és így nyugodtottam maradni, úgyhogy nagyon nagy dolog volt.
1: Neked van ilyen szereped egyébként a csapatban, hogy nyugtatod a társaidat, hátulról irányítod őket, és te egyfajta ilyen szerepet is betöltesz?
2: Igen, mert sokszor azt látom a lányokon, hogyha én nyugodt maradok, tudok nekik így erőt sugározni, pozitív erőt, és nekik ez a támadásban is nagyon sokat segít nekik, és a védekezésben is természetesen, úgyhogy én lehet szerintem a csapatban az a szerepem, hogy én egy ilyen nyugtató személyiség vagyok, és sugárzom nekik az energiát, és ebben ők erősebbek, és ez oda-vissza működik.
1: Egy kicsit a csapatról beszélj, kérlek. Hány éve játszottok együtt? Blanka mennyi ideje dolgozik veletek? És ez az összeszokottság is eredményezte azt, hogy végül ma aranyérmesek lettetek?
2: Évelején sok új csapattársunk érkezett. Blanka nénivel én már 4 éve dolgozok, és a szezon elején az volt a legfőbb feladat, hogy a csapategységet így összerántsuk. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon úgymond kezdő csapat, mert ugye nem évek óta játszunk egymással, de én azt gondolom, hogy nagyon jó a csapategység, év végére nagyon jól összeállt, és tényleg nagyon együtt vagyunk. Úgyhogy ez mutatkozott a pályán, és ez volt a legfőbb erő, hogy a csapategységet kisugározzuk, és ebben tudtunk szerintem nyerni.
0: A debreceniek edzője Marián Blanka így értékelt Szabó Szilviának.
1: Hányszor kellett megnyerni ezt a mai meccset, és mit éltél át a kis padon?
3: Hát egyszer a végén, de nyilván többször úgy éreztük, hogy már mintha meg lenne, de pont ez volt a kulcs, hogy mindig a következő lépcsőre, vagy következő szituációra gondoljunk, a következő védekezést akarjuk megnyerni, a következő támadást akarjuk megnyerni, páros kapcsolatokat, és küzdjünk a végéig, amíg az utolsó percben nem fújják, addig van még esélyünk is, és ez volt a fő gondolatunk.
1: Bíztál a csapatodban, hogy ezekben a kulcs szituációkban, még amikor vezettek is, de leolvad az az előny, akkor is stabilak maradnak? Bár ez a stabilitás, ugye láttuk, hogy 17 éves lányokról, 16 éves lányokról van szó, azért nagyon hullámzó volt a teljesítmény.
3: Igen, nagyon bíztam bennük, de nyilván ez benne van ebben a korosztályos képzésben is, hogy nyilván ezekben a szituációban nagyon nehéz nekik is váltani. Én ezen vagyok, hogy ebben segítsek, hogy ezekben a helyzetekből kihozzam őket, és tényleg nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ez így sikerült.
1: Amikor kiderült, hogy indulhattok az IFI BL-ben, akkor mit láttál a lányokon? Ez egy plusz motiváció, ez egy öröm kézilabda az ő pályafutásukban?
3: Igen, emlékszem, amikor Zsolt bejött és közölte a csapattal a hírt, hogy erre van lehetőségünk, és indulhatunk az IFI BL-be, látni azokat a csillogó szemeket, tehát iszonyú nagy kihívás volt számukra, és hatalmas nagy élmény a sportkarrierükbe, és azt gondolom, hogy ezt ilyet átélni, ez nagyon sokat fog segíteni nekik a jövőben.
1: Ugye egy góllal vertétek a Ferencvárost az elődöntőben, ezt követően mi volt a te feladatod? Picit a földön tartani őket, vagy felkészíteni erre a millióra, ami itt fogadta őket?
3: Fejben szerintem most nagyon jól készültünk, tudatosabbak voltunk sokkal, a tegnapi nap az sokkal nehezebb volt, úgy éreztem, nagyon be akartunk jutni a döntőbe, és kicsit háttérbe szorítottuk így azt a mérkőzést, ezen kellett úgy átlendülnünk. Itt már igazából örömjátékot vártam, és megvártunk magunktól, hogy élvezzük ennek minden percét, hiszen azért nagyon kevés játékosnak adatik meg, hogy itt játszom.
1: Ez egy nagyon speciális esemény, ugye 2 nap alatt 2 mérkőzést kell játszani. Ilyes Ferenc azt mondta, hogy mindegy, hogy mi történik az idény során, ugye bajnoki ezüstérmet ünnepelhetetek, ez egy valami más kávéház. Mi olyan újat tudtál meg a csapatodról, ami most jött ki a 2 nap alatt, és ami esetleg még számodra is ismeretlen volt eddig?
3: Hát az, hogy iszonyú sportemberek, és hogy tényleg nem adják föl, és gyakorlatilag tényleg az, hogy bármit kérek tőlük, azt nagyon nagy elkötelezettséggel csinálják, és nagyon jól velük dolgozni.
1: Gondolom, hogy most jön egy nyári szünet, mennyire lesz nehéz az újrakezdés, hiszen most elértétek a csúcsot, amit lehetett, azért nehéz lehet újra elkezdeni majd velük a munkát.
3: Igen, bármilyen címet megvédeni, az a legnehezebb feladat. Nyilván önbizalmat ad az, hogy a munka az mindig kifizetődik, és én is ezt súlykolom belőjük, és nem tudjuk azt, hogy mikor érik be annak a gyümölcse, lehet, hogy nem a következő évben, de az azt követő, meg kell tanulni a sikereket, a kudarcokat is kezelni, és dolgozni tovább ahhoz, hogy akkor, amikor felnőtt játékossá váljanak, akkor legyenek a legjobbak.
1: Akár a Debrecenben lehetnek felnőtt játékosok, ez a cél?
3: Igen, ez is, és nyilván így a magyar kézilabdázók legyenek, hogy válogatottba tudjanak minél többen szerepelni.
0: Mit szólt ehhez a Debrecen női kézilabda csapatának vezetőedzője Szilágyi Zoltán, akit Szabó Szilvia kérdezett?
4: Itt voltam a döntőn, és megnéztem, és végig szurkoltam, és nagyon örülök, és nagyon büszkék vagyunk a lányainkra, hiszen nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és nagyon örülök neki, őket kevesebbet láttam az év folyamán, inkább az U20-as csapatunknak a meccseit látogattam többnyire, és nagyon örülök annak, hogy nagyon sok tehetséget fedeztem fel most is, akiből komoly lehetőség van itt a következő évben, úgyhogy örülök annak, hogy ez az utánpótlás csapatunk ilyen szinten működik. működött, és elsősorban nem is arról szól, hogy most mi lett az eredmény, meg nyilván örülünk, hogy megnyerte a Debrecen ezt a döntőt, ez nagyszerű dolog, de utánpótlásban sosem ez a lényeg. Én azt gondolom azt, hogy itt játszhattak ilyen közönség előtt, ilyen atmoszférában, ez egy életre szóró élmény lesz azok számára is, akik esetleg nem futnak majd be akkor a komoly pályafutást, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örömteli.
0: Következzen a DVRC ügyvezetője, Ábrok Zsolt.
1: Történelmi siker született, hiszen az első ízben kiírt ifjúsági bajnokok ligája 4-es döntőt a Debrecen csapata nyerte meg, szívből gratulálok. Mit jelent ez a klubnak és személy szerint önnek?
5: Hát nem is tudom szavakba önteni, egyelőre még fantasztikus siker. Annyit küzdöttek, dolgoztak ezek a gyerekek, annyi mindenem mentek keresztül, tele voltunk, sérült el, óriási csapat szellemről tette tanúbizottságot, igazi csapat voltak. Ha hátrányban voltak, akkor se adták fel, mentek, küzdöttek. Azt mondtam nekik a tegnap is a meccs előtt, meg a meccs után is, hogy ez egy ajándék, hogy itt lehetünk. Ami a csövön kifél, próbáljanak, menjenek, ez lehet, hogy az életükben csak egyszer adik meg egy ilyen, és éltek ezzel a lehetőséggel, úgyhogy ez egy fantasztikus siker. Egy román csapat ellen ez pláne mindig hatványozottan így van, úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy BL győzelmünk már van, a klubnak még nem volt, reméljük, hogy este a másik magyar csapat is nyerni fog, és akkor azt mondom, hogy teljes lesz a hétvége.
1: Jó, ez a sorozat van létjogosultsága, és megérdemli ez a korosztály is, hogy ilyen körítéssel, ilyen körülmények között mérkőzzenek meg egymással?
5: Abszolút megérdemlik, és azt gondolom, hogy óriási motiváció a gyerekeknek. Amikor ez kiderült, hogy lehet indulni, tehát a felnőtt csapat bajnokliga szereplése miatt indulhattunk, akkor ugye mi minden tavasszal részt vettünk korábban egy prágai nemzetközi tornán, és mondtam nekik, hogy hát idén sajnos nem tudunk elmenni a prágai nemzetközi tornára, ez most elmarad. Szomorúak voltak, de mondtam, hogy helyette viszont a bajnokok ligájába indulhatunk, úgyhogy akkor gyakorlatilag mindenki felugrott az égre. Óriási motiváció nekik, és ezért küzdöttek, ezért dolgoztak, hogy itt lehessenek. Nyilván ez az első ilyen alkalom, úgyhogy remélem, hogy a következőkben azért még sikerül majd finomítani a szervezésen, tehát jó lenne, hogyha azért itt a bronz meccs, meg az elődöntők is nem a Bud Arénában lennének majd a későbbiekben, hanem tényleg az NBA-ban. Tudom, hogy ez technikailag, szervezésileg nehéz, de ez még sokat, még többet dobhatna. De így az aranyérem átadás meg a bronz meccs szünetében lesz, így meg azt gondolom, hogy teltház előtt, ez csodálatos.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy 17 éves kézilabdázó számára az, hogy itt játszhatott az MVM Dome-ban ennyi közönség előtt, vagy ilyen közönség előtt, ez mekkora lökést adhat a későbbi pályafutásában?
5: Hát rengeteget. Még annyi néző előtt sem játszottak, mint amennyire Bud Arénában voltak, nemhogy itt. Úgyhogy hát fantasztikus lendületet ad nekik. Nyilván látszott is rajtuk, azért mindenki rengeteg hibával játszottak a megilletődöttség, de 16 éves gyerekek, meg van benne 15 éves is, meg tényleg, tehát hogy hát, csodálatos.
1: És ugye, hogy a 4-es döntő izgalmait szemléltessük, el kell mondani, hogy az elődöntőt egy góllal nyerte meg a Debrecen, most a döntőt pedig hosszabbításban, tehát ennyire jelzi azt, hogy mennyire kiélezett, vagy kiegyensúlyozott a mezőny.
5: Abszolút, tehát az elődöntőben ugye a Fradi ellen 6 góllal vezetett a Fradi az első félidőben, utána mi vezettünk 5-tel a másodikba, és a végén éppen, hogy megnyertük egyel. Most megint, hát gyakorlatilag magunknak majdnem elrontottuk, majdnem elvesztettük ezt a döntőt, hátrányból feljöttünk, vezettünk azt hiszem 3-4-jel a végén. Kijöttek emberfogások, megzavartak bennünket, de hála Istennek azért mindenkinek helyén volt a szíve, és itt a rájátszásban azért itt a hosszabbításra megoldottuk ezt a feladatot, úgyhogy le a kalappal előttük.
1: Elmondható, hogy Debrecenben minden rendben és jó kezekben van az utánpótlás, nevelés, képzés is. Mondjuk évek múlva ezek a lányok akár a felnőtt csapatban játszanak?
5: Ez a cél természetesen. Azt mondom, hogy nagyon sok saját nevelésű játékosunk van most is a felnőtt csapatban. Úgyhogy a cél az persze, hogy minél hamarabb oda kerüljenek, de az időt azért sürgetni sajnos nem tudjuk felgyorsítani. Minden évben csatlakozik hozzánk valaki, most is két játékos már a felnőtt csapattal fog készülni és kezdeni a következő szezon, előttük pedig ott a jövő, és hát örülök, hogy van mire építeni.
0: A bronzmérkőzést a Győr magabiztosan 34-24-re nyerte a Ferencváros ellen. Az Eto beállója Orosz Tímea Szabó Szilviának nyilatkozott a vasárnapi mérkőzés után.
1: Gondolom, hogy titokban szerettél volna te is itt az MVM Dome-ban játszani, hogy most a Debrecen. Mi nem sikerült tegnap? Ugye láttuk, hogy nagyon nagy előnyt kialakítottatok, aztán végén mégis a Bukarest nyert.
6: Krisztiáni azt mondta a fél időben, hogy ugyanúgy menjünk vissza a meccsbe, ahogy abba hagytuk a fél időben, és értelemszerűen ez is volt a cél, de többször is előfordult már velünk az utóbbi időben, hogy nem úgy tudunk visszakapcsolódni a meccsbe a fél idő után, mint ahogy elkezdtük, és sajnos ez most is megtörtént. Sokat hibáztunk támadásban, kapkodtunk, mert próbáltuk gyorsan játszani, aztán amikor lelassítottunk, akkor is sajnos jöttek a hibák, és ebből sok kiállítást kaptunk, sok 7 méterest, és sok indítás volt.
7: Piknicki Krisztina, az edzőtök, azt mondta tegnap, hogy a labda is azért zavaró volt, új labdával játszottatok, ezt nem tudom, erről mit tudsz mondani, és hogy azért a közönség is az, hogy hazai pályán játszotok, azért ezt is szoknotok kell, hát hiszen 17 évesek vagytok, ilyen légkörben nyilván nem játszottatok még, az utánpótlás meccseken azért nincs ilyen nagy tömeg.
6: Igen, természetesen valamennyire zavaró volt, hogy nem tudtunk kommunikálni az edzővel, meg egymással is nagyon nehéz volt. Én beállok, én többször nem hallottam, hogy mit csinálunk, például milyen figurát, és nyilván ez is megzavart minket egy kicsit. Emellett igen, ugye új labdával nem szoktunk játszani, mert mindig a saját labdáinkat használjuk, és az a baj, hogy ilyenkor nem lehet könnyen eldönteni, hogy mennyi vaxot tegyünk rá, mert hogyha nem teszünk eleget, akkor nagyon csúszik, hiszen még teljesen új, és így viszont nagyon ragadt, és többször is volt, hogy vezetni próbáltuk, és ott maradt a földön, például az utolsó hibánk támadásban, amiből végül ugye hetest kaptunk, az is ebből volt, hogy pattintot pasztattunk szélre, és egyszerűen nem pattant föl, szóval persze az ízavaró volt, de nem foghatjuk csak arra.
7: De nagyon magabiztosan szereztétek ezt a bronzérmet, tehát azt gondolom, hogy akkor mentálisan nagyon erősek vagytok, és összeszedtétek magatokat.
6: Igen, szerintem is összeszedtük magunkat, meg azért kicsit hozzász is segített szerintem, hogy múlt héten is játszottunk velük, és múlt héten is viszonylag sima győzelmet arattunk. Tehát a csapat se volt új, a szituáció, hogy egymással lejátszunk, az mindig egy jó élmény. Mentálisan feléjük tudtunk kerülni, és ugye ők is hasonló szituációban kaptak ki, mint mi, és szerintem talán mi szedtük magunkat jobban össze, és mi akartuk jobban ezt a bronzérmet, szóval valószínűleg ez volt a...
0: A Ferencváros irányítóját, Borbás Dorkát is megkérdezte Szabó Szilvia.
7: Mi volt a fejetekben, amikor meghallottátok, vagy kiderült, hogy a négyes döntőbe bejutottatok? Nyilván nagy dolog lett volna itt az MVM Domban játszani, de ahogy hallom, a Budaréna is csordultig megtelt, szóval óriási hangulatban játszhattatok.
2: Igen, igazából amikor egyáltalán ezt a BL-t megtudtuk, hogy lehetőségünk lesz játszani, mindenki nagyon motivált lett, és nyilván az MVM Dom hallatán mindenki egy pluszt érzett magába, így sikerült, megpróbáltuk a legtöbbet kihozni belőle, szerintem fájba sikerült egyébként helyre tenni mindent, és élveztük a mait is.
7: Beszéljünk egy kicsit a tegnapi elődöntőről. Nagyon szoros volt, kiélezett csata volt, hogy alakult az egész meccs?
2: Igen, úgy gondolom, hogy az első fél időben egy nagyon jó tempót tudtunk diktálni, amit a másik csapat nem is igazán tudott tartani, viszont a második fél időben sajnos kicsit beragadtunk az öltözőbe, és belekényelmesedtünk, amit viszont ők ki tudtak használni teljes mértékben, így a végén már mi kapaszkodtunk utána.
7: Ma jött a bronzmérkőzés a Győr ellen, ugye a Győr viszonylag magabiztosan nyert. Lehetett-e arra számítani, hogy ez az eredmény születik, vagy biztatok egy picit abban, hogy ugye a Győr tegnap hosszabbításos meccset játszott, hogy hát, ha egy kicsit a fáradtság látszik rajtuk?
2: Nem, úgy gondolom, mi teljesen maxon mentünk bele, és szeretünk volna egy kiélezett mérkőzés játszani, sajnos ez már nem sikerült, a Győr jobb volt, úgy gondolom.
7: Mindig azt szokták mondani, hogy a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni, te mit viszel magaddal haza erről a tornáról, és mire lehet építeni?
2: Hát úgy gondolom, nagyon sok technikai dologba tudunk még fejlődni, már azokban szinte mindig van hova, és úgy gondolom, ezeket a tét szituációkat kell még egy picit jobban megtanulni, kezelni.
0: A Debrecen U17-es csapata nyerte az első ifjúsági női kézilabda bajnokok ligáját. Az ezüstérmet a román Cseszeme Bukarest vihette haza, és a bronzérmet a Győr szerezte meg. A négyes döntőbe három magyar csapat jutott be, hiszen a Ferencváros is szerepelt.
8: Az első ízben kiírt női ifjúsági kézlabda bajnokok ligája sorozat négyes döntőjéről Szilágyi Dóra összeállítását hallották, és hamarosan, ahogy ígértem, futszállal folytatjuk a körkapcsolást 2026. június 8-án.
9: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ha megengednek egy személyes emléket, több mint 20 évvel ezelőtt a 2004-2005-ös szezonban a futsal bajnokság másodosztályának utolsó találkozója előtt felhívott egy ismeretlen fiatalember is kérte, hogy közvetítsem le az utolsó mérkőzést a másodosztályban. A Gödöllő csapata játszott, és én ott a másodosztályú bajnokság utolsó mérkőzésén nagyon beleszerettem ebbe a futsal nevű sportba. Úgyhogy a 2005-2006-os szezonban már végig is követtem a Gödöllő csapatát. Ez a gárda, amely 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a másodosztályt, egy évvel később, vagyis 20 évvel ezelőtt, a gödöllői Bikákról beszélünk, megnyerte az első osztályban is a magyar bajnoki címet fantasztikus teljesítménnyel. Ennek a csapatnak az ásza, Madarász János, 128-szoros válogatott futszálozónk, itt a stúdiónk vendége. Szervusz, Madi, köszönöm, hogy az estét velünk töltöd.
10: Szia, köszönöm én is.
8: Hogy emlékszel erre a 20 évvel ezelőtti diadalra, amikor a gödöllői Bikák végig mentek az egész mezőnyön, és végig is megszereztétek a bajnoki címet?
10: Hát nyilván az ember sok emléket elraktároz élete folyamán, és sokan úgy emlegetik az akkori döntőt az Aramis ellen, hogy minden egyik legjobb döntője volt. Hát akkor nagyon-nagyon kiélezett mérkőzések voltak, nagyon-nagyon jó játékosok játszottak mindkét csapatba, rengeteg válogatott játékos játszott mindkét csapatba. Nyilván nagy volt a presztízse is annak a mérkőzésnek, és egy nagyon-nagyon szoros mérkőzésen 3-2-re meg tudtuk őket verni, ami egy gyönyörű emlék, de már túl vagyunk rajta, megöregettünk, és most már teljesen
8: másképp. Csak te öregedtél, hallgatók nem öregszenek. Igen. Madi, mondhatjuk azt, hogy nagyjából akkor vált igazából Magyarországon a futsal felnőtt korúvá, úgy 20 évvel ezelőtt, mikor a gödöllői Bikák viszonylag profi szintre emelték ezt a sportot nálunk?
10: Hát Isten, igazából előtte is volt egy jó csapat, a Csőbontásnak nevezték, és inkább én oda tenném azt, hogy onnan kezdődött el valami. Ha jól emlékszem, az 2001-ben volt, és onnan kezdődött el az, hogy foglalkoztak már velünk rádióba, foglalkoztak velünk már tévébe, és akkor próbálták megismerni az emberek, akik megismerték, úgy gondolom, hogy megszerették azt a sportágat, és a mai napig nézik. Azt nem tudom, hogy most milyen szájízzel nézik, de régen jó szájízzel nézték.
8: Hát most megy a bajnoki döntő, a negyedik mérkőzésnél járunk, és amint említettem, akár bajnokavatás lehet is. Fogunk még erről Madarász Jánossal beszélgetni, viszont most kapcsolunk a kommentátorunkhoz, Erdei Márkhoz. Mi újság, elkezdődött a találkozó már?
11: Elkezdődött bizony, és hát ahogy te is mondtad, Laci, nagyjából 2 órán belül bajnok lehet az Újpest, és ehhez egy lépéssel már közelebb is vannak a lilafehérek. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ugyanis 1-0 már az Újpest vezet itt Nyíregyházán a Continental Arénában. Suscsák Máté, a válogatott kiváló támadója volt az, aki kapott egy kiváló átadást Lukástól, ezt követően a kapu felé fordult, átverte a védőjét, szokás szerint Dávid őrizte, mellette most el tudta húzni a labdát, és meglőtte az első gólját ezen a ma esti találkozón. Ugye emlékezhetnek rá a futsal szerelmesei, hogy a legutóbbi Újpest-Nyíregyháza döntőn pár nappal ezelőtt Suscsák duplázni tudott, amely elég is volt akkor arra, hogy 4-2-re hazai pályán nyerjen az Újpest, és ezzel a 3 győzelemig tartó párharcban 2-1-re alakítsa az állást, ami tehát azt jelenti, hogy mivel az Újpest most is jobban áll, mint a Nyíregyháza ezen a meccsen, emiatt ma bajnokot is avathatunk. Közben volt egy borzasztóan gyenge próbálkozás, éppen Dávid volt az, aki ellőtte keresztbe a labdát, ebben nem tudott beleérni senki, Hadnagy felé nem volt jó ez az átadás, afelé a Hadnagy felé, aki az első két meccsén a döntőnek mind a kétszer az első találatot jegyezte, úgyhogy nagyon gólerős, kiváló játékosról van szó, de most az első gól tehát az Újpesté, valamint Suscsák Máté kereken 1 perccel a kezdő sípszó után tudott betalálni, most pedig már 2 perc, 8 másodperc a mérkőzés kezdete után az újpestiek rúgták be középre a labdát oda, a kapus felé, Gémesi felé, viszont azt ítélik a játékvezetők, hogy szerintük nem végezték el időben ezt a pontrúgást, emiatt jöhet a Nyíregyháza ugyanonnan természetesen, hiszen ilyenkor, hogyha jól mondom, akkor 5 másodperce van a csapatoknak arra, hogy ezt elvégezzék, ez nem valósult meg. Most pedig már a Nyíregyháza jöhet, nézzük, hogy ebből lesz egy lehetőség. Hadnagy kapja meg éppen a labdát, aztán a kényszerítő után vissza is passzolják az ő lábára. Végül Dávidot játsza meg, aki megint Hadnagyhoz passzol, és úgy néz ki, hogy fel kell állnia a Nyíregyházának. Ebből nem lesz egy gyors támadás, aztán mégiscsak rágyorsítanak, és rám cáfolnak, de végül kiváló. A blokk az újpesti 8-as volt az, aki szépen beletette a lábát, vagyis Hadzsi Máté volt az, aki blokkolta ezt a próbálkozást, most pedig már Dávid lövésébe teszi bele szépen a lábát Tiago, akit ki is ugrat, Suscsák, Tiago viszi és elpörgetné a szépen kijövő Alasztics mellett, de nem volt szerencséje. Dicsérjük még inkább a magyar válogatott első számú kapu kapusát, Alasztics Marcelt, aki szépen védte a szöget, és tudta, hogy hova kell neki tenni a lábát, hogy ne tudjon elmenni mellette a labda. Ez egy parádés védés volt, úgyhogy én pedig fordulnék is vissza a stúdióban ülő Madarász Jánoshoz, hogy kiválóan kezdődik. Azért ez a mérkőzés, mégiscsak egy döntőről van szó, döntő negyedik meccse, tényleg parázs a hangulat, és kiválóan kezdtek a csapatok.
10: Igen, nagyon élvezetes mérkőzés, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy ki fogja ezt a nyomást elbírni, hiszen azért egy borzalmasan nehéz mérkőzés előtt van mindkét csapat, illetve ugye a hazai pálya most a Nyíregyházánál van, mert mind a két csapat kihasználta a hazai pálya előnyét. Hát én is érdeklődve figyelem, hogy mi fog történni, ki fogja jobban elbírni ezt a nyomást.
11: És óriási kérdés, hogyha már a hazai pálya előnyét elemíted, akkor mondjuk az Újpest meg abban van előnyben, hogy azért nekik azért hosszabb kispadjuk van, most is éppen ők támadnak, Hadzsitól jöhet egy lövés, inkább eltraktak keresztbe a társa, vagyis Tiago felé, ez nem volt pontos. Viszont azt ítélik a játékvezetők, hogy szerintük egy nyíregyházi lábról ment ki, bár ezt a hazai csapat vitatja, de hát természetesen az van, amit a játékvezetők mondanak, róluk még nem esett szó. Muhari Gergő, a tartalék játékvezető Kondákhor Trisztán, az asszisztensek pedig Deme Rajmund, valamint Mózsa Ábel. Időközben pedig az Újpest már játékba is hozta a labdát, Hadzsi az, aki átpasszolja a társához, Tiágóhoz, aki aztán végül visszagurítja egészen a kapusáig, Gémesiig, aki ugye a válogatott második számú kapusa, neki is iparkodnia kell, hiszen rá is vonatkozik az a szabály, hogy ilyenkor 5 másodperc alatt át kell vinnie a félpályán a labdát, ehelyett nem cipelte, hanem inkább előre ívelte, de az nem volt pontos, úgyhogy 3,5 perc után a bajnoki döntő negyedik mérkőzésén, egyelőre úgy néz ki, hogy mindent eldöntő mérkőzésén, hiszen az Újpest jobban áll, 1-0-ra vezetnek Nyíregyházán a Continental Arénában, és ha minden így marad, akkor ma este lila-fehér bajnokot avatunk, de hát eddig még azért bőven van idő, lehet, hogy még akár 2 óra múlva sem fogjuk tudni pontosan, hogy mi lesz a mérkőzés végeredménye, de hát ne is a jövőről beszéljünk, hanem inkább dobjuk vissza a múltért, a szót a stúdióba Edvi Lászlóhoz és Madarász Jánoshoz.
12: Mit érted? Igen, hát néhány perc eltelt a találkozóból, és akkor néztük itt együtt Madarász Jánossal az eddigi eseményeket, és ugyebár nem hangzott még el, csak sokkal korábban, hogy ugye az első 3 találkozóból 2 nyert a hazai, pontosabban 2 nyert az Újpest hazai környezetben, 1 meg a Nyíregyháza nyert szintén hazai környezetben. Madi, mennyire számít itt a hazai környezet ebben a párharcban? Eddig sokat számított.
10: Hát mint az eredményekből látjuk, az nagyon sokat számít, de szerintem ugye csapatként most már nagyon nehéz egymást legyőzni, sokkal inkább az fog dönteni, hogy az egy az egyes játékszituációkat hogy fogják tudni megoldani, hiszen rengeteg párharcot fogunk látni szerintem ezen a mérkőzésen, mert már nem fogják tudni meglepni egymást, hiszen annyira ismerik egymást mozgását, meg minden. Tehát, hogy a center játéknak nagyon fontos szerepe lesz, illetve a jól cselező játékosoknak, hogy tudják megoldani az extrákat, mint például, amit most is láttunk az előbb.
12: Azt nézem, hogy egyébként nagyon sokan vannak a nézőtéren, de talán erre is mondhatom azt, amit mondtam itt korábban, hogy 20 évvel ezelőtt Gödöllőn volt először, úgy igazából olyan sporthangulat futsalmeccsen.
10: Igen. Akkor volt talán, én is arra emlékszem, hogy akkor volt teljes teltház a mérkőzésünkön. Azóta azért már több teltházas mérkőzést látok, hála Istennek, és úgy gondolom, hogy ez a két csapat rá is szolgál, hiszen szerintem nagyon jó párharcokat játszanak.
12: Igen, itt említettük korábban azt a bizonyos 20 évvel ezelőtti döntő sorozatot, amelyik tényleg kimaxoltátok annak idején, hiszen 3-2-re nyertem meg a gödöllői Vikák csapata. Budafokon után kevesebben voltak, tehát az ellenfél otthonában, az aramisztak az otthonában kevesebben voltak, de Gödöllőn akkor elképesztően jó hangulat volt. Akkor talán ez így átment, aztán később edzősköté Veszprémben is, ott is sikerült elfogadtatni, ott azért egy kézilabdavárosról beszélünk most már 30 éve.
10: Igen, ez tényes való, de akármilyen meglepő, mi a kézilabdásokkal jobban voltunk, és jártak ki mérkőzéseinkre, ők is nagyon élvezték, időnként mi is jártunk ki az ő mérkőzéseikre. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy Veszprémben is nagyon szeretik mostanára futszált, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán mérkőzésről mérkőzésre ott vannak a legtöbben.
12: Na hát, és akkor menjünk vissza a bajnoki döntő negyedik találkozójához, Nyíregyháza Újpest, továbbra is Erdei Márk.
11: Most éppen a Nyíregyháza támad, a vezetés viszont még mindig az újpestieknél van, akkor, amikor 5,5 perc már el is telt a találkozóból, ugye Suscsák Máté volt az, aki az első perc legvégén megszerezte a vezetést a lila-fehéreknek. Most pedig egy csúnyán fölélőtt próbálkozás után már Gémesi az, aki játékba hozta a labdát, hogy is szépen kigurította a társához. Most már Tiago az, aki tovább nyomja Cermannak, annak a Cermannak, aki eddig a legeredményesebb játékos a döntőnek, mármint újpesti részről, hiszen ő eddig mind a három meccsen be tudott találni, és mind a háromszor egy gólt tudott szerezni. A túloldalon pedig ugyanaz a személy Maneka, akinek eddig 5 gólja van itt a döntők mérkőzésein, tehát lehet, vagyis hát csanszos az, hogy ezen a ma esti mérkőzésen is betalálhat. Jöhet most egy sarokrúgással majd a Nyíregyháza, ha és amennyiben lassan Pulgínja odaér azért a labdáért, és szépen visszasétál vele, végül nem is a sarokba teszi le, hanem nagyjából a kézilabda szerelmeseinek mondom, hogy oda a hatos vonalal egy magasságban, aztán pedig spiccel belebikáz egy óriásit, mondott, hogy ez majd jó lesz valakinek középen, de végül nem volt jó, az újpestiek kivágták, az pedig egészen Alasticsig jutott, aki pedig már odapasztolt a Rafinhának. Rafinha följebb tette oda Maneka felé, Maneka pedig élesen belőtte középre, ez nem volt rossz, de nem volt érkező, illetve nem volt társ, aki érkezik, emiatt Gémesi szépen a jobb lábával kirúgta, onnan pedig Vas volt az, aki kibikázta, hát nem mondom, hogy a csarnokból, de hát ugye egyik játékvezetőt majdnem eltalálta. Szerencséje volt a Sporinak, hogy még arrébb tudott ugrani, hiszen azért óriási erővel ment felé a labda. Beléptünk közben a mérkőzés 7. percében, megint a Nyíregyháza támad, egy csúnya szabálytalanság volt, amelyet észre is vesznek a játékvezetők, le is fújják. A sértett az pedig nem volt más, mint a Nyíregyháza 20-asa Rafinha, ki óriásit kapott a lábára Vastól, és most már a Nyíregyháza vezető edzője, Lovas Norbert is számon kéri a játékvezetőket, hogy ez miért nem volt vajon sárgalapot érő megmozdulás szerinte, valamint a csapatkapitány Dávid szerint azért ez megért volna egy sárgalapot, annak ellenére is, hogy nagyjából oda a felező vonalal egy magasságban volt ez a falt. Elvégezte közben a szabadrúgást a Nyíregyháza, ezzel tehát megvan ugye az Újpestnek az első faltja, ugye nagyon-nagyon fontos. Az 5. után, hogyha lesz egy 6. mondjuk valamelyik csapatnak a neve mellett, akkor egy 10 méterest rúghat majd a másik együttes, úgyhogy ezért is van tétje ezeknek a bizonyos szabálytalanságoknak. Gémesi az, aki most már közben játékba kell, hogy hozza a labdát, hiszen megint fölé püfölték azt a Nyíregyháza játékosai, egyelőre a lövéseik nem igazán mennek jó helyre, nem itták meg azt a bizonyos célzó vizet a mérkőzést megelőzően. Velük szemben viszont ugye Suscsának eddig 2 lövése volt, az egyikből pedig már egy gól is született, másikat pedig óriási bravúrral azt isnak kellett hárítani. De hát a gól óta az utóbbi percek azok meg inkább a Nyíregyházáról szólnak. Most egy rossz előreívelés volt Alasztistól, emiatt Gémesi az, aki most már tovább passzolja a labdát, és hát valóban, amit Edi László kollégám is említett, hogy mennyien vannak itt a Continental Arénában, ezt én is csak alá tudom támasztani, hiszen az újpestiek is megtöltötték a saját kis szektorukat, ami úgy nagyjából 300 darab eladott jegyet jelent, és hát a nyíregyháziak is azért azt a sok-sok helyet, ami itt van ebben a csarnokban, azt szépen megtöltötték, hát nagyon-nagyon fontos nekik is a szurkolás, hiszen ugye, hogyha ma a csapatuk nem tud nyerni, akkor új bajnokot avatunk, és az Újpest lesz a 2025-2026-os futsal szezon bajnoka. Picit ugye még beszéljünk a lebonyolításról, hogy is jutott el idáig ez a két együttes. Ugye volt egy alapszakasz, ezt követően pedig a felsőház első két helyén végeztek, harmadik lett a Veszprém, úgyhogy igazából ennek a hármas versenyfutásnak a Veszprém volt a vesztese, hiszen azért azt mindenki tudta már a szezon közben, hogy nagy valószínűség szerint a Nyíregyháza, az Újpest és a Veszprém között dőlhet el az, hogy melyik együttesek lehetnek majd ott a döntőben. Hát végül a Veszprém alul maradt, és így emiatt játsza ezt a Nyíregyháza és az Újpest, de tényleg egy nagyon színvonalas döntősorozatról van szó. Passzolgatnak most saját térfelükön a nyíregyháziak, Vataniusz Barta az, aki most már tovább passzolja, viszont kiváló a becsúszás Suscsáktól, ami nem megszokott itt futcában, emiatt ő el is csúszott, gyakorlatilag kicsúszott a labdával együtt a pályáról, emiatt azt már a nyíregyháziak hozhatták megint játékba, megint Vataniusz Barta várná itt a jobb szélen a labdát, egyelőre nem kapja, az újpestiek meg is szerzik, Pulgínjának nem volt jó az átadása oda Manekáék felé, viszont most már időközben vissza is szerezte a labdát a Nyíregyháza, aztán megint egy borzasztóan rossz passz Vataniusz Bartától, hát eléggé bizonytalanul passzolgat, itt az elmúlt 1-2 percben több eladott labdája is volt, lehet, hogy neki is bele kell még melegednie itt a döntő 4. meccsébe. Bálint Andor is bent van egyébként most a nyíregyháziaknál, aki eddig sok lehetőséget nem kapott a legutóbbi döntő mérkőzéseken, de most az újpestiek támadnak, ebből akár lehetett volna egy veszélyes helyzet is, végül nem lett, hiszen Hadzsi Máté beadását Alasztics könnyedén le tudta kapni a levegőből, és már támadásból is indította az övéit, de egy Cermann szerelés után már mondtam volna azt, hogy az Újpest jön, de végül a labda az oldalvonalon kívülre gurult, emiatt a nyíregyháziak hozhatták játékba. 8 perc és 25 másodperc elteltével tehát Nyíregyháza Újpest 0-1, most megint menjünk vissza a stúdióba.
8: Amit láttál eddig, Madi, egy gólt láttunk, gyorsan vezetés szerzett az Újpest. Az Újpestnek nyilván ilyenkor már nem kell pörgetni az eseményeket, de hát azt hiszem a futsal az a sport, ahol aztán végképp ráülni az eredményre nem lehet.
10: Ez pontosan így van, amit észrevettem, hogy most nem annyira élvezik ezt a játékot, tehát hogy nagyon kevésszer fordul elő az, hogy a kapu elé kerül a labda, tehát hogy nagyon nagy nyomás alatt játszanak, és annyira biztos védekezést választottak, hogy nehezen tudják áttörni egymást, illetve az, hogy nehezebben vállalják föl a kockázatosabb cseleket. Hát így egy kicsit most nem annyira élvezetes, mint az első három mérkőzés, de biztos vagyok benne, hogy ez még

0: menni a labda, illetve egészen pontosan a kapuba menni Alasztics az közben, aki már leszedi azt a hálóról, hiszen a labdafogó hálóról visszapattant a kapunak a hálójára, úgyhogy jöhet az Újpest egy sarokrúgással, akkor amikor vészesen közelítünk az első félidő feléhez. Meg is volt ez a pontrúgás, Tiago kapta meg, ő húzza meg egy cselt, majdnem elvett tőle Hajdnagy, de szerencséje van az újpesti játékosnak, és most már tüzel a félpályáról nagyjából, hát van önbizalma Tiagónak, ezt követően viszont, mivel a labdája lepattant egy Nyíregyháziról, már mennie kellett letámadni, ezt is szépen megoldotta, és végül az ő lábáról ment ki oldalra a labda, és közben pedig mutatják nekünk a nyíregyházi szurkolókat is, akik valóban, mármint a kemény mag szépen elfoglalta azt az egész szektort, amelyet nekik biztosítottak a nyíregyházi vezetők. Közben pedig egy borzasztó rossz átadás Alasztistól, senki nem volt ott az újpesti sarokban, emiatt már megint az újpestiek jöhetnek, de csak a tömeges cserék után mind a két edző próbál nyilván minél többet cserélni, minél inkább frissen tartani a legjobb játékosait. Tiago az, aki most már középre passzolja Gémesihez, Gémesi is csak feléveli magasan, Sucsák felé ez nem is volt rossz, bele tudott csúsztatni egyet a válogatott támadó, de nem volt szerencséje, a kaput nagyjából 2 méterre elkerülte a labdája, a jobb kapufát vette célba, vagy oda a jobb kapufa mellé ment volna ez a csúsztatás, tehát valóban mellé ment, nagyjából mondom, 1,5-2 méterrel. Jöhet most előre a Nyíregyháza, Hadnagynál van, Hadnagy pedig meghúzna a bal lába felé, ez nem volt pontos, de kiváló volt az újpestiek részéről Lukásznak az odaérése, és végül még valahogy látudta pöccinteni Hadnagynak a lábára, emiatt oldalt megint kiment, és megint jöhet előre az Újpest, most Vas az, aki odapasszolt a Lukászhoz, Lukász aztán most már felemeli inkább az égbe, ez nem pontos Sussák felé, hiszen Dávid kiválóan előzte őt meg, aztán Dávid is rossz paszt választ, Sussák hossz passzol, aki ugye másik színű mezbe van. Most pedig már a Tiago révén jöhet az Újpest, egy középre rúgott labda volt bal oldalról, az oldalvonal merlől, de ez sem volt igazán jó. A nyíregyházi védők szépen le tudták azt kapcsolni, a túloldalon pedig már Dávid próbálkozott meg egy lövéssel. 3-4-ben próbált meg támadni a Nyíregyháza, de ez nem volt megfelelő, aztán egy nagyon veszélyes lövés. Megint csak Dávid volt az, aki megkínálta volna a kapust Gémesit a félpályáról, és Gémes jelölt az egyik védőn még megpattant, emiatt az majdnem meg tudta tréfálni a válogatott második számú kapusát. Hát ez egy elég érdekes lövés lett volna, éppen Sussákon pattant meg. Most mutatják nekem itt a visszajátszásban. A kapu bal oldalába ment ez a lövés, és aztán hirtelen Sussákon irányt változtatott, és a jobb oldalát vette célba így a labda a kapunak, de hát óriási mázlia volt Gémesinek, még vissza tudott nyúlni a jobb kezével, aztán most már Hadnagy az, aki kap egy labdát, ez egy jó próbálkozás volt, de nagyjából 0,5 méterrel ez is fölé ment, és Gémesi még időben visszaúzta a kezeit, nehogy aztán róla kimenjen, és jöhessen egy sarokrúgással a Nyíregyháza. Gémesi közben játékba is hozta a labdát, Lukásznak gurította le, aztán most már Vasnál van, Vas pedig átteszi keresztbe Tiagóhoz, Tiago eddig nem sokat pihent ezen a meccsen, de Sussák sem, ők sem voltak még lecserélve, Tiago most visszakapja éppen Sussáktól, elhúzza a kapus mellett, és már 2-0! Ez egy parádés befejezés volt, Tiago és Sussák hozták ezt létre, hát gyakorlatilag ugye, amit mondtam, hogy Gémesi odagurította a labdát Vashoz, Vas visszapasszolta Tiagóhoz, Tiago felpasszolta a félpályán túl a Sussákhoz, Sussák pedig szépen a kényszerítő után visszapasszolta a sprintben érkező Tiago elé, és Tiagóra nem maradt védő, és itt már a cseh pillanatában gyakorlatilag Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezető edzője fogta a fejét, ő már tudta, hogy ebből nagy valószínűség szerint gól lesz, és valóban Tiago a bal lába felé elhúzta a labdát, ezzel átverte Alasztichot, és nem volt nehéz dolga, már csak az üres kapuval kellett begurítani a labdát, amely hát azért láthattuk a döntő harmadik meccsén, hogy nem egy egyszerű feladat, mert ugye Vatamanius Barta volt az, aki, hogyha jól emlékszem, nagyjából 2-3 méterre az Újpest kapujától telibe lőtte a kapufát, akkor, amikor igazából tátongott előtte az üres kapu. 2-0 tehát az Újpestnek 11 perccel a mérkőzés kezdete után, és hát egyből fordulnék Madarász Jánoshoz a stúdióban, hogy ez egy parádésan felépített támadás volt. Tényleg nem volt benne sok passz, de hát az a kevés az éppen elég volt.
1: Hát tipikus, hiszen látjuk, 40 méterre játszanak a játékosok, ott van egy kis hiba, és 2-2 elleni játékhelyzetet tudtak megoldani az újpestiek, és egy gyönyörű befejezéssel lett a gól, ami ugye azt is mellette elhúzta a labdát, ez tipikus ilyen hutszálos gól volt. Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lovas Norbi hogy fog belenyúlni a mérkőzésbe, mert ahogy telik múlik az idő, úgy lesz egyre idegesebb a légkör a Nyíregyháza oldalon, és ezt nekik most nagyon jó kell kezelni, és nagyon higgadtan kell kezelni, hiszen futszáról van szó, 3 perc alatt bármi történhet, még egyenlítés is.
0: Talán annak a fényében, hogy az Újpestnek azóta is volt egy nagy zicserük, Vas volt az, aki most a bal oldalon meghúzta a labdát, gyakorlatilag végig sprintelt az egész pályán, Vatamanius Barta volt ez, aki az utolsó pillanatban a hatos vonal előtt még be tudta őt érni, összekocintotta a

0: munkáját, és ezt követően pedig ugye Vas nem is tudta ellőni a labdát, hanem nemes egyszerűséggel, óriási erővel és lendülettel belerepült Alasticsba, aki ezt követően a bal térdét fájlalta. Szerencsére már jól van, talpon van és tudja folytatni a játékot, de ennek ellenére is nyilván Cerman révén majd jöhet az Újpest egy pontrúgással. 9 méterre vannak a Nyíregyháza kapujától, kicsit balra van azért letéve a labda, nem középre, úgyhogy nem a legjobb szög, de hát ebből azért még lehet sok minden, pláne azért, mert időt kér az Újpest. Németh Péter úgy véli, hogy itt valami figurát fel lehet igazán rajzolni. Madi, vajon mi lehet az, amit egy ilyen szituációban azért kérett a játékosaitól? Jó szögből jön az a szabadrugás, de inkább azt kérdezik, hogy rúgják el egyből, vagy inkább valami kis trükkös figurát?
1: Hát attól függ, hogy az edző mit képvisel. Én biztos, hogy egy elzárásból indítanék, egy mozgásból indítanék, és egy lövést befejezéssel, mert egy elzárás egy lehetőséget ad, hogy eltaláld a kaput. Én ezt választanám, de hát nyilván meg lesz rá a figurájuk.
0: Hát akkor nézzük, hogy Németh Péter mit kér az övéitől.
2: Bocsi, Thiago, Lukás, you go to make a block, Thiago, you come to here this way. Marci will come out, okay? Look, you are in. Mark, be ready for you for this line to attack. Mon.
0: Tehát, ha jól érzem, akkor inkább azt kérné, hogy valóban, amit te is mondtál, Madi, hogy egy blokk legyen, vagyis egy elzárás szerűség legyen, és ő abban bízik az újpestiek vezető edzője Németh Péter, hogy nagy valószínűség szerint Marci, vagyis Alasztis Marcel majd kimozdul a kapujából, és így próbálják meg valahogy átverni a nyíregyházi védelmet. Ebben azért lehet ráció.
1: Természetesen, hát arra viszont nagyon vigyázni kell, hogy ne legyen elpassz, mert hogyha elpasszolják a labdát, akkor viszont egy az egyben mennek a nyíregyházi játékosok az ellenfél kapuján. Tehát, hogy nagyon pontosan le kell ezt játszani, és ha inkább nem érzi a paszt, akkor inkább lője el.
0: Így van, és akinek erre majd figyelnie kell, az Márk, vagyis Cerman Márk, ha minden igaz. Éppen ő az, aki tüzel, ez egy jó lövés volt, de Alasztis szépen kiszedte a bal alsóba tartó labdát. Nem biztos, hogy ez volt megbeszélve, de maga a lövés és a próbálkozás az nem volt rossz. Érezte Cerman, hogy ott lehet hely, a védők mellett el is fért a labda, de Alasztis eszén ezzel nem tudott túljárni, úgyhogy közben jöhet majd megint az Újpest egy sarokrúgásra, hiszen az alapvonalon túl ment ki a labda, egyelőre viszont még várunk valamire. Nem tudom, hogy mi történhetett így hirtelen, 11,5 perccel a mérkőzés kezdete után, lehet, hogy a nyíregyházi szurkolók meg locsolták sörrel az egyik újpesti játékost, aki nyilván ennek nem örült, és ezt mutatta a játékvezetőnek, de szerencsére mehetett tovább a játék, éppen egy gémesi lövéssel a félpályáról, neki már van egy gólja egyébként, mármint az Újpest kapusának a szezonban, az alapszakaszban tudott egyszer betalálni. Alasztisnak ezzel szemben pedig még nincs, pedig Alasztisról szokták azért azt mondani, hogy kiváló a rugó technikája, és sokszor nagyon sokszor veszélyes az ellenfél kapujára. Most már Maneka az, aki húzogat az Újpest tér felén, aztán visszapasszolja inkább Pulginjának a labdát. Pulginja az, aki inkább a bal lába felé cselez, aztán átpasszolja keresztbe Vatamanius Bartához. Most már megint Manekánál van, a 9-es vonalon belül volt, aztán visszapasszolja Vatamanius Bartának. Na most lehetne lassan egy lövés, egyelőre még nem, mostanában Vatamanius Barta, ő sem lő, aztán végül megint visszahúzza a jobb lábára, és kisodródva jobbról próbálkozott volna, de csak Thiago volt a végállomás, az ő lábáról ment ki oldalra a labda, közben pedig egyébként Vas helyén a Medvecki Máté is megérkezett az újpestiek csapatába, úgyhogy egy friss ember megint az újpestieknél, ezzel tehát illetve Németh Péter próbálja megfrissíteni a saját csapatát. Na nézzük, Vatamanius Barta az, aki lehelyezi a labdát oda a sarokba gyakorlatilag, végül Dávidnak gurította le, Dávid pedig egyből próbálkozott, ez nem volt pontos, hiszen az újpesti blokkról jött le a labda, utána pedig Manekáról ment ki a játékvezetők szerint, de a brazil játékos azt mutatja, hogy szerinte ő nem ért hozzá, úgyhogy nekik kellett volna jönni oldalról, ehhez képest az Újpest lehet majd megint, aki építi a következő támadását. Thiago passzolja vissza egészen oda a saját alapvonaláig Lukászhoz, aztán Cermanhoz passzol Lukász, Cerman pedig megemeli az égbe Medvecki felé, ez nem volt egy jó átadás, kiválóan védekezett Medveckivel szemben Rafinha, ő volt az, aki kitessékelte oldalra az Újpest 22 éves támadóját, és ezt követően pedig már a Nyíregyháza jöhet, hiszen oldalt hagyta el a labda a játékot. 12,5 perc után tehát Nyíregyháza Újpest 0-2 a döntő negyedik mérkőzésén, úgy, hogy ugye az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban az Újpest jelenállás szerint 2-1-re vezet, sőt, ha már jelenállás, akkor ezzel ugye meg is nyernék a bajnokságot. Megint oldalról jöhetnek, Thiago lesz az, aki lehelyezi oldalra a labdát, lila-fehéreknél van természetesen, Cerman az, aki megint felemeli az égbe, éppen megint a társa, Medvecki az, akit próbált meg megjátszani. Ez most jobb passz volt, mint az imént, de Medvecki ezt sem tudta igazán jól megjátszani, úgyhogy megint jöhetnek előre a hazaiak. Most pedig odapasszolták volna a labdát Manekához, de ez sem volt pontos. Thiago lelopta a nyíregyházi támadó lábáról, Rafinha volt az, aki nem választott jó paszt, ezt követően Rafinha visszaszerezte, de aztán megint csak Thiago volt az, aki a végén nevetett, hiszen visszaszerezte tőle, időközben pedig, mivel egy villámgyors sportról beszélünk, már megint a nyíregyháziak jöhetnek egy sarokrúgással, hiszen Dávid révén visszaszerezték, ő próbálkozott volna meg egy lövéssel, az utolsó pillanatban az újpesti láb odaért, emiatt csak a sarokból jöhet a nyíregyháza, éppen Dávid lesz az, aki majd próbálkozhat. Érdekes egyébként az, hogy az előző három mérkőzésen még egyszer sem volt ilyen, hogy az Újpest 2-0-ra el tud menni, azért végig a nyíregyháziaknál volt az előny alapvetően, még annak ellenére is, hogy a legutóbbi párharcot, a legutóbbi meccset az Újpest tudta megnyerni 4-2-re, azért ott is talán az első fél időben nagyobb helyzetre a nyíregyházának voltak, úgyhogy talán most először van ilyen itt a döntő párharcban, hogy a lila-fehér csapat kezdi jobban a mérkőzést, ami hát nagyon-nagyon fontos nekik, hiszen ma eldönthetik a bajnoki cím sorsát. Jöhet előre a nyíregyháza, Manekánál van, ő kapu felé is tud fordulni, vele szemben Cerman, úgyhogy nem próbálkozott meg egy lövéssel, Rafinha már próbálkozhat, de ez sem volt jó, hiszen Thiago végül haza tudta tenni a labdát kapusának, nem volt szándékos hazaadás, Gémesi felszedte a labdát, aztán már indított Cerman felé, és Cerman pedig egyből tüzelt volna, de egy picit lecsúszott a jobb lábáról a labda, úgyhogy 6 perccel az első félidő vége előtt, tehát Nyíregyháza, Újpest 0-2, de szerintem most menjünk vissza a stúdióba az érdekes múltbéli sztorikért.
3: Hát a múltbéli sztorik előtt még egy elemzés Maditól, meglepte valamivel a találkozó eddigi részében az Újpest a Nyíregyházát? Hogy érzed?
1: Nem igen hiszem, hogy meglepte. Ez a kulcsmozzanat volt a második gól szerintem, ami egy kicsit talán felébresztheti a Nyíregyházát, hogy nem veszíthet labdát, mert nagyon gyorsan odaérnek a kapu elé. Nem mondom azt, hogy meglepte, inkább azt, hogy gyakorlatilag szerintem nagyobb kockázatot kell mindenképpen vállalniuk játékba játékosoknak, mert nem fogják tudni visszahozni a mérkőzést.
3: Hát a múltról majd tudunk beszélgetni a szünetben, még tényleg térünk vissza ehhez a találkozóhoz, de érzed a tüzet egyébként a Nyíregyházában? Nekem kicsit olyan lassúnak tűnik a Nyíregyháza támadás építése helyenként.
1: Hát ez valószínűleg attól van, hogy nagyon feszültek. Tehát, hogy igen, szerintem nem tudták magukat teljesen elengedni, pedig tudjuk, hogy a futszál egy rettentő gyors játék. Nagyon fontos az ilyen helyzetekben, hogy higgadt tudjál maradni. És én azt érzem, hogy talán egy kicsit meg vannak nyomódva.
3: Ezt a két gólos különbséget, ezt miért tudnád hasonlítani, mint nagypás labdarúgásban egy 2-0-ás előny, vagy mint mondjuk jégkorongban egy 2-0-ás előny?
1: Hát inkább, mint jégkorongban.
3: Persze.
1: Hát itt
3: is
1: azért történnek olyanok a futszálba időnként, hogy 50 másodperc alatt kiegyenlít két gólos hátrányból egy csapat.
3: Na, hogy sikerült-e legalább közelebb kerülni a Nyíregyházának az Újpesthez, ezt elmondja nekünk Márk.
0: Eddig még nem, de most egy veszélyes szögből akár lőhetnek is egy gólt a nyíregyháziak. Alasztics most lement az oldalvonalon túlra, hogy kortyoljon egyet, hát nyilván eléggé meleg van a csarnokban, és hát Alasztics ennek köszönhetően iszik egy korty vizet, és hát nem csak, hogy egy korcsot ihat, bőven van ideje többre is, hiszen Németh Péter, a nyíregyháziak vezető edzője kér időt. Nagyjából 12-13 méterre van lehelyezve a labda az Újpest kapujától, ez is egy veszélyes szabadrugás szituáció lett, úgyhogy azt javaslom, hogy hallgassuk meg Lovas Norbertet, hogy ő vajon mit kér az övéitől.
4: Tegnap beszélt, hogy akkor ott jön szépen, ballábas, nem tudjuk, Ricsi neki fut szépen, itt jön a történet, forog ki, szépen itt. Azon a legjobb Ricsi, hogyha ő fix, akkor ide az angolnak, és akkor figyelsz a hosszúra.
5: If this is fix, angol. If not fix, we'll do the move.
0: Na hát az jó kérdés, hogy mit beszéltek meg tegnap, úgyhogy ezt azért Madarász Jánostól sem kérdezném meg, őt sem hoznám kellemetlen helyzetbe, mert hát nem tudom, hogy tudja, hogy vajon Lovas Norbert és a csapat miről tárgyalhatott tegnap.
1: Fogalmam nincs, hogy miről tárgyaltak, de ettől függetlenül nagyon fontosak a pontrugások, és nagyon fontosak, amikor az edző úgy érzi, hogy egy pontrugásból előnyt szerezhet, akkor azt megpróbálja átbeszélni a játékosokkal, hiszen még rá is tudnak pihenni ugye egy pontrugásra. Nem csak az a lényeg, hogy mit mond, mert valószínűleg ő már, amikor oda mennek, tudják, hogy mi fog következni, de legalább rá tudnak pihenni.
0: Hát az imént, amit Németh Péter, az újpestiek vezetőedzője kért egy időkérésnél, azt nem feltétlenül hajtották végre a lilafehérek. Lehet, hogy a nyíregyháziak inkább megpróbálják majd teljesíteni Lovas Norbert kérését. Meg volt a legurítás, de ez is borzasztóan mellé ment. Bálint Andor volt az, aki próbálkozott, nagyjából 6-7 méter az Újpest kapujától kisodródva jobb oldalon, és hát nagyjából mondom, ezzel a 6-7 méterrel mellé is lőtte a labdát. Ez tényleg egy borzasztóan gyenge átadás volt, illetve lövés volt, hát nem hiszem, hogy ezt beszélték meg, egyelőre nem ülnek ezek a figurák, de hát azért nyilván ez nem csak a támadókon múlik, hanem legalább annyira a védekezésen és illetve a védőkön is. Közben jöhetett az Újpest előre, Hadzsi az, aki visszakapna egy kényszerítő Cermantól, de ez nem volt pontos, és inkább Cerman kéri ki magának, hogy Hadzsi mérne volt egy picit gyorsabb. Jöhet most megint a Nyíregyháza, Bálint az, aki lehelyezte a labdát az oldalvonalra, és lassan megkapja a jelet ahhoz, hogy ezt el is végezhesse. Ebben a pillanatban megvolt a sívszót, hogy a végül Dávidnak, aki Manekához passzolja fel. Most pedig már Dávid visszakapja, Manekához lőnébe középre, de ez nem volt egy jó átadás. Mondom inkább úgy, hogy Cerman kiválóan védte le azt a szöget, ahol ez a labda érkezhetett volna a kiváló nyíregyházi csatárnak a lábára. Mármint Manekának a lábára, aki eddig ebben a szezonban 37 meccsen már 54 gólt tudott szerezni, és ahogyan azt már említettem, 5 gólos már itt a döntő mérkőzésein. Most az Újpest hosszú idő után közel van a Nyíregyháza kapujához, és még a labda is náluk volt, de amint befejezem a mondatot, végül Kártik Zsombornak a lábáról, aki éppen az első gólt szerző Suscsákot váltotta, tehát az ő lábáról kiment az alapvonalon túlra, úgyhogy most már Bálint Andor passzolja vissza Dávidhoz, Dávidnak a felpassza pedig nem jó, Vas volt az, aki jól védekezett, ezt követően megint Kártikot hozta játékba az Újpest, az ő lábáról pedig most csúnyán fölé vándorolt, már mint a kapu fölé a labda, úgyhogy így lépünk be a mérkőzés utolsó 4 percébe. Hát Madi, mennyire volt fontos az Újpestnek, hogy picit fel tudjanak lélegezni, mert a legutóbbi, nem tudom, 7-8-9 perc azért arról szólt, hogy be vannak teljesen szorítva.
1: Gyakorlatilag nem éreztem azt, amit te éreztél, hogy be lennének szorulva. Én azt érzem, hogy ők a 2-0-ás előnnyel így most már úgy gondolkodnak, hogy a biztos játékot, tehát nem mennek fel a falnak. Megpróbálják a területeket leszűkíteni, megpróbálják a Nyíregyháza játékosait hibára kényszeríteni, és abból kontrákra berendezkedtek.
0: Abszolút igazad van, igen, inkább így gondoltam én is, de valóban ez így sokkal jobban hangzik így az újpesti szemüvegen keresztül is, biztos így gondolhatják a szurkolóik, valamint a játékosok és a vezetőedző Németh Péter is. Közben volt egy kis dulakodás, de hát azért ez nem volt igazából nagyon komoly. Vas volt az, aki arrébb tett az egyik nyíregyházi játékost, ezt követően Maneke ezt kikérte magának, és szaladt a játékvezetőhöz egy picit reklamálni, de aki látta már Manekát azért meccs közben, azt tudhatja, hogy eléggé sok érzelmet tud belevinni a brazil játékos egy-egy szituációba, ő azért komolyan megéli ezeket a mérkőzéseket, de hát kiváló játékos, úgyhogy abszolút nem lehet rá panasz. Gémesi az, aki most már megint felívelte a labdát, Hadzsi felé ez nem volt pontos, elment az ő feje fölött, és most már Alasztics az, aki kikuríthatja. 3 perc van már csak hátra az első játékrészből, és továbbra is az Újpest vezet 2-0-ra a Nyíregyházával szemben. Aztán Maneka kap egy óriásit a bokájára, Cerman azt mutatja, hogy szerint a labdát vitte el, de megmondom őszintén, hogy szerintem ez egy jó ítélet volt, mert először volt a baba, és aztán a labda, most látom a visszajátszásban, hogy valóban azért eltalálta Manekának a lábát, és hát ez egy nagyon veszélyes szituáció, majdnem középről 7 méterre az Újpest kapujától, sőt, bocsánat, 9 méterre az Újpest kapujától, az a szaggatott vonalra helyezik le a játékvezetők a labdát. Érdekes, hogy ebből most vajon mi lehet. Ez eddig a legveszélyesebb nyíregyházi pontrugás itt a mérkőzésen. Bálint van ott a labda mögött, valamint mellette még Rafinha is, és éppen ők beszélgetnek, hogy vajon melyik ők fogja majd elvégezni az a jövő zenéje, de hamarosan megkapják a jelet, ebben a pillanatban a sípszó megszólal, úgyhogy nézzük, hogy mi is lesz ebből. Bálint lő, de ez lejön a blokkról, Suscsák át jó helyen, és majdnem annyira jó helyen, hogy ezzel a lepattanó labdával majdnem ki tudta ugratni gyakorlatilag Tiágót, de Tiágó nem volt elég gyors, Rafinha azért sokkal jobb helyzetben volt, mint ő, emiatt ő tudta elvinni a labdát. Most megint jöhetett előre a Nyíregyháza, megint ott volt Rafinhának a lábán, begurította volna középre, de ez sem volt egy pontos paszt, úgyhogy simán Gémesi meg tudta szelidíteni a labdát, szépen lehúzta, és most már Tiágóhoz passzolt, aztán Tiágó tovább teszi a labdát, és egy szép kényszerítő után Suscsáktól kapta meg, és egyből tüzelt Suscsák, aztán közvetlen közelről csúnyán fölé bombázza a labdát, visszapattant valahogy az újpesti játékoshoz, szépen átvette mellel, aztán gyakorlatilag egy ilyen fél ollós mozdulattal próbálkozott meg egy lövéssel, az imént még ugye Tiágó rontott el egy próbálkozást, illetve Alasztics védett óriásit, ezt követően pedig Suscsák fölé bombázta. Hát nyilván még azért rengeteg időnk van, azt azért nem kérdezem meg, hogy eldőlt volna ezzel a mérkőzés, de hát óriási lépést tett volna az Újpest a bajnoki cím sorsa felé.
1: Igen, óriási helyzet volt, és mint ahogy látjuk, tényleg azt választotta az Újpest, hogy nem megy teljesen neki a Nyíregyházának, hanem abszolút arra játszik, hogy őket hibára kényszerítse, és eddig meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon ül a taktikájuk, hiszen amikor a labda náluk van, akkor még több az extra teljesítmény előrefele, mint a Nyíregyházánál.
0: Abszolút így van, most is éppen a Nyíregyháza támadott, viszont Pulgény a lábáról kiment oldalra a labda, Suscsák volt, aki kiválóan védekezett, és most éppen Suscsák felé érkezett egy magas labda, de hát szerintem, hogyha nagyjából egy méterre magasabb lenne, ezt akkor sem tudta volna megszelidíteni. Vas volt az, aki megemelte felé, de ez egy borzasztóan rossz átadás volt. Így léptünk be az első félidő utolsó 2 percébe. Nyíregyháza Újpest továbbra is 0-2 a döntő negyedik mérkőzésén, amelyet, hogyha ma az Újpest tud megnyerni, akkor az Újpest személyében, illetve az Újpest csapatának személyében bajnokot is tudunk avatni. Vas az, aki közben ünnepelteti magát, hiszen ő volt az, aki szerelni tudott, aztán pedig a Nyíregyháza játékosáról ment ki a labda, és hát a Vasnak az a jutalma ezért a szerelésért, hogy leülhet egy picit pihenni, az ő helyén pedig Hadzsi Máté folytatja majd az újpestieknél, aki közben el is végezte ezt a pontrúgást. Tovább passzolták a labdát, most már Lukács felé, Lukács pedig belelőtt az egyik nyíregyházi védőbe, onnan pedig kipattant oldalra a labda, úgyhogy most az Újpest a túloldalról, vagyis az ő szempontjukból a jobb oldalról jöhetnek majd egy pontrúgással. Tiago lesz az, aki majd ezt elvégzi, de mindig nagyon-nagyon messze vannak a nyíregyházi kaputól, nagyjából 20 méterre a felező vonal magasságában tették le a labdát. Most már Lukács az, aki megpróbálta volna előre tenni, és hát mi lett vajon ebből? Hát megint kiment oldalra egy nyíregyházi lábról, Hadnagy tudta beletenni szépen a lábát, de most jött előre az Újpest megint, most éppen Lukácsnak a lábáról ment ki, mert időközben elvesztették a labdát. Pulgénja volt az, aki le tudott rá csapni, és utána pedig rá pöccintette Lukácsnak a honfitársának a lábára, onnan pedig kiment oldalra, úgyhogy most a Nyíregyháza jöhet egy oldalberúgással, nagyjából 12-13 méter az Újpest kapujától, tehát még azért eléggé messze vannak Pulgényájék. Hadnagyhoz gurítja, Hadnagy pedig sarokkal tenné le az Bálinnak, de ezt követően az egyik újpesti lábról kivágódik oldalra. Hadzsi volt az, aki nagyon-nagyon jó helyen állt, és végül ő tudott blokkolni. 75 másodperc van már csak hátra az első játék részből. Nagyon-nagyon sok itt a játék megállítás, a sarokrúgások, illetve az oldalról jövő labdák miatt. Ugye hát ez a futszál sajátossága, hogy ilyenkor megállítják az órát. Hadnagy kapta most meg a labdát, de tőle gyorsan elvették. Suscsák az, aki most már átlépi vele a félpályát, és ő ugratná ki Tiágót. Ez a passza ez nem volt pontos, szépen védekezett Vatamanius Barta, aki aztán visszapasszolta egy picit felelőtlenül kapusának, Alasztisnak, ő pedig kigurította Bálinnak, aki csak oldalra tudta bikázni, de annyi szerencséje volt, hogy egy újpesti lábról hagyta a labda a játékteret, amely időközben már a félpályán jár, már mint a labda Vatamanius Bartánál, ő passzolja ki a bal oldalra, megint kiváló a védekezés Tiágótól, megint kiment az oldalvonalon túlra a labda, jöhet a Nyíregyháza. Most éppen Hadnagyot játszották meg, Hadnagy visszapasszolja Pulgényának, Pulgénya szemügyre veszi a kaput, de végül nem lő, hanem passzol Bálinthoz, Bálint pedig visszagurítja neki, aztán pedig Pulgényának a lábáról odagurul Gémesihez, hát nem ez volt eddig a legnehezebb védése az Újpest kapusának. Már csak 15 másodperc, lehet, hogy az utolsó pár másodperc itt az első játék részben megpróbálja lepörgetni az Újpest, reméljük, hogy nem lesz sérülés, hiszen Hadzsinak a lábára lépett most rá Pulgénya, ebben semmi szándékosság nem volt. És egy érdekes szituáció, 13 másodperccel a félidő vége előtt, hát nem azt mondom, hogy kockáztat az Újpest, de Gémesi helyén bejött 11-es számmal vészkapusként Kártik Zsombor, plusz egy mezőnyjátékosként van tehát fönt, az utolsó 8 másodpercet, tehát így kívánja lejátszani az Újpest, de hát lehet, hogy inkább ez volt ennek a célja, hogy valóban lepörgessék ezt az utolsó pár másodpercet, mert ebben a pillanatban megszólal a duda, a döntő negyedik meccsének első félideje véget is ér, Nyíregyháza Újpest egyelőre 0-2, az első perc végén ugye Suscsák Máté tudta megszerezni a vezetést a liláknak, utána nem sokkal pedig Tiágónak a góljával már 2 gól az újpestiek előnye. Hamarosan jön majd a folytatás, de most menjünk vissza a stúdióba, hiszen ott van Madarász János, aki tudja nekünk elemezni a mérkőzést, és hát el tudja mondani, hogy azért eléggé jó volt szerintem az Újpest itt az első fél időben, abszolút az valósult meg, amit a lilák szerettek volna, valamint Németh Péter vezetőedző, úgyhogy igazából őt kell a legjobban megdicsérni, kiváló taktikát alkalmazott erre a meccsre.
1: Igen, nagyon meg kell dicsérni a Petit, hiszen elképesztő, hogy a vezető góljuk után egy olyan taktikát választottak, ami abszolút azt mutatja, hogy a Nyíregyháza felé tudnak nőni. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Norbi mit fog mondani az öltözőbe a játékosoknak, mert a én most a helyébe lennék, én maximum 20% lenne taktika, és 80% az, hogy megnyugtassam a játékosokat, és önbizalmat adjak nekik.
3: Egyébként igazságos az a két gólos előnye az Újpestnek? Ha azt veszük, tulajdonképpen az Újpestnek ezen kívül egy vagy két komolyabb helyzete volt, hogy egy házának meg lehetett volna 4-5 kisebb gólszerzési lehetősége.
1: Lehetősége volt a Nyíregyházának, de én úgy érzem, hogy az Újpest teljesen jogosan vezet 2-0-ra, hiszen a mérkőzés előtt én azt mondtam, hogy most már csapatban nagyon nehéz megverni egymást, és én azt látom, hogy pont csapatban veri meg az Újpest a Nyíregyházát.
3: Hát ennyit gyorsan, így az első fél idő lefújása után, a hírek után majd részletesen is elemzünk Madarász Jánossal.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Férfi kézilabda.
6: A kölni Lanxess Arena ismét Európa legjobb férfi csapatait látja vendégül. Ez a hétvége nem ismer kegyelmet. Idd dől el, kiemelheti magasba a kézilabda legértékesebb serlegét, és kiírhatja be magát örökre a sportág aranyoldalaira. Kövesse velünk a Férfi Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjét a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
9: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
8: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
10: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
8: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Simek Péter és Fehér Csaba is visszatér Újpestre. Felülről nyitott lesz a gyermekvédelem költségvetése, jelentette ki Magyar Péter. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
6: Sporthírek.
11: Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás operatív vezetőnek, szakmai igazgatónak Kulcsár Árpád érkezik az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. Fábio Grosso lett a Fiorentina vezetőedzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli egyesülettel. A 48 esztendő szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. A Ferencváros szerződött Schleckmann Márk jégkorongozó. A 24 éves csatár kölcsönben 2 mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia felszerelésében töltötte. Marozsán Fábián az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füves pályás tenisztornán, miután 2 játszmában 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. Elhunyt idősebb Mihalec István, az Alaegerszeg labdarúgó csapatának egykori védője és vezetőedzője. A város szülötte játékosként 280 NB1-es mérkőzésen erősítette az együttest, még szakvezetőként irányította az ETA-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Mihalec István 79 éves volt.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Közölték azt is, hogy a gyermekvédelem megújításának kérdésében a kormány számíthat a Mi Hazánk támogatására. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében. Írt a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek 2 napos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélésen kiemelt téma volt a hadiipari közös fejlesztés. A tárcavezető emellett közös fellépés sürgetett a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegető kihívásokkal szemben. Az elmúlt évtized legnagyobb drogfogásáról számoltak be a lengyel hatóságok. Még márciusban csaptak le a több mint egy tonna heroinra Gdynia kikötőjében. Az ügyben három embert vettek őrizetbe május elején. A szállítmány az Egyesült Arab Emírségekből érkezett a Balti-tengeri kikötőbe. Fekete piaci értéke átszámítva csak nem 18,5 milliárd forint. Lengyelországban idén már több mint 83 tonna kábítószert foglaltak le, ami csak nem háromszorosa a tavalyi mennyiségnek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendelte le a térségben.
6: Közlekedés.
11: A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat.
6: Időjárás.
11: Holnap is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten lehet záporzivatar. A hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik majd a levegő.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A futsal bajnoki döntő negyedik mérkőzésén a szünetben, az összetettben 2-1-re vezető Újpest 2-0-ra vezet, és miután 3 nyert mérkőzésig tart ez a bajnoki döntő sorozat, ha meg tudná nyerni az Újpest ezt a találkozót idegenben Nyíregyházán, akkor megnyerni a bajnoki címet. Mielőtt még elemeznénk az első félidőt részletesebben, és beszélnénk a lehetséges változásokról a második játékrészben, Madarász Jánossal, 6-szoros magyar bajnok és egyszeres román bajnok játékossal arról beszélgetnék, hogy említetted ezeket a korábbi sikereidet, Csőmontás, Gödöllői Bikák, aztán utána több magyar játékossal kimentetek Székely udvarhelyre. Az egészen különleges kirándulás lehetett, hogy a román bajnokságon vett részt egy csomó anyaországi játékos.
3: Igen, nagyon érdekes volt, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ott, nagyon szerettünk ott lenni, és azért Romániában bajnokságot nyerni egy úgymond magyar csapatnak az nem egy egyszerű történet volt, és bizony-bizony meg kellett szenvedni, de ettől függetlenül egy olyan utazás volt, amit a örökre a szívembe fogok zárni, illetve gondolom a csapattársaim is szívébe zárta. Hát gyakorlatilag elképesztő emlékek vannak, szinte majdnem mindig teltház előtt játszottunk, majdnem mindig meghallgattuk a Székely himnuszt, tehát tényleg elképesztő volt, és nagyon büszkék vagyunk arra a sikerre.
2: Ez mit jelent ez a teltház? Mennyi ember?
3: Hát pontosan nem tudom, de 1500-2000 ember.
2: Nagyon szép szám. Megszoktuk, hogy a romániai jégkorongnak a központja abszolút Erdély. Na most a futszálban mennyi volt erdélyi csapat, és mennyi volt román csapat, tehát echte román gárda? Ott többnyire gondolom, echte román csapatok.
3: Igen, inkább a románok voltak, talán egy erdélyi volt.
2: Egy erdélyi csapati voltatok, akkor az elég komoly ellenszélben játszhattatok.
3: Hát ott volt olyan, ami nagyon furcsa volt, ami a Krajován történt, ha jól emlékszem. Felkészítettek arra minket, hogy semmiképpen ne vitatkozzunk a játékvezetőkkel, semmiképpen nem utogassunk ki a nézőknek, és csak és kizárólag a mérkőzéssel foglalkozzunk. És ez így történt, mert nagyon jól felkészítettek minket erre, és tényleg többet voltunk a földön, mint talpon, de ettől függetlenül 3-0-ra meg tudtuk nyerni azt a mérkőzést, és bizony-bizony ott volt néző, aki leugrott a lelátor, és meg akarta verni a játékvezetőt, mert még csalással se tudtak minket megverni.
2: Na, jó hangulatú találkozók lehettek. Egyébként a Székely udvarhelyi csapat az mind magyarokból állt, tehát székelyekből is anyaországi nem volt?
3: Nem, volt két brazil játékos, volt román játékos, illetve volt portugál játékos, és azt hiszem mindenkit felsoroltam.
2: Hát, mint említettem, 6-szor voltál Magyarországon bajnok, és ez volt annak az egy romániai bajnoki címednek a története. 2-0-ra vezet, ha lassan folytatódik a második játékrész a bajnoki döntő negyedik találkozóján első félidő után az Újpest. Közben nézegettem, hogy az alapszakaszban azért a Nyíregyháza csapata hazai környezetben minimum 3 gólt lőtt mindenki ellen. Tehát nézem itt a Nyíregyházának az eredményeit az alapszakaszból, az Aramiszt 7-3-ra verte meg a Debrecennel, egy 3-3-as döntetlen, a Hopper Futsal Alpa Sporttal 10-1-es győzelem, a haladás ellen 10-0, 5-1 a Futsal Akadémia ellen, 8-3 a Berettyóújfalu ellen, 5-1 a Nyírbátor ellen, 9-0 a Prohumán PTE Pehac ellen, szintén 9-0 a Kecskemét ellen, 3-5 az Újpest ellen, de annak ellenére, hogy kikapott alapszakaszban a hazai környezetben, akkor is lőtt 3 gólt. Benne van ez a 3 gól? Ez a minimum 3 gól a mai Nyíregyházában?
3: Az első félidő játékok alapján nincs.
2: Nincs?
3: Szerintem nincsen, mert egyszerűen nem bírják megoldani a centerjátékot, tehát centerjátékot a Susit nem tudják egyszerűen megfogni, illetve abszolút nem hatékonyak a kapu előtt. Nagyon fontos az a következő percekben, hogy ki fogja megszerezni a gólt, hiszen ha az Újpest megszerzi a 3. gólt, akkor én szerintem a Norbi már nem fog várni, és őt a 4-es játékot fogunk látni. Ha viszont a Nyíregyháza tudna szépíteni, akkor úgy gondolom, hogy visszajönne az önbizalmunk, és na, akkor egy nagyon érdekes mérkőzést látnánk.
2: Na hát, hogy hol tart a találkozó, ezt elmondja nekünk Erdei Márk.
1: Hát változás az nincsen, viszont ha már az 5-4-ről beszéltetek, akkor azt láttuk ugye itt legutóbb Nyíregyházán, akkor az Újpestnek kellett ezt a fegyvert alkalmazni, de hát gyakorlatilag ez inkább visszafelé sült el, hiszen akkor két darab üres kapus gólt is kapott az Újpest a Nyíregyházától, ezzel pedig végképp eldőlt minden. Ugye a legutóbbi meccs az ugye 7-2 lett a Nyíregyházának, mármint a legutóbbi meccs, amit itt Nyíregyházán rendeztek, hiszen a legutóbbit, amit Újpesten, azt 4-2-re tudta megnyerni a hazai csapat. Ez lehet igen valóban az első meccs ebben a sorozatban, amelyet a vendégcsapat tud behúzni, hiszen jelen állás szerint is 2-0-ra az Újpest vezet. Most volt egy jó lövés Hadnagytól, de Gémesi ezt ki tudta szedni a sarokból, ezt követően Manek a labdát szerezte, vele szemben Tiago szabálytalan, és Manek most már azt reklamálja, hogy ez a kis szabálytalanság miért nem ért meg egy sárga lapot a játékvezetőnél, hiszen hátulról lerántották a brazil játékost, aki szépen visszaszerezte a labdát, és ezt követően pedig elhúzták őt, a jobb kezénél fogva Tiago volt a szabálytalan. Most pedig már Dávid az, aki el fogja végezni ezt a pontrúgást, ha majd jelet kap rá. Egyelőre még rendezgeti az egyszem sorfalat a játékvezető, hogy neki hova is kell majd állnia. Éppen Susi, Suscsák Máté az, és most elfut a labda mellett az egyik nyíregyházi, Dávid legurítja, Rafinha volt, aki elfutott. Most már vissza is kapná Dávid, de egyelőre a Hadnagy nem őt választja, hanem kapura tűzi, de ez mellé megy, egészen pontosan bele a hálóba, de csak kívülről zizzent, úgyhogy emiatt természetesen nincsen nyíregyházi találat. Ezt követően pedig jöhet előre az Újpest, megint felemelik az égbe Suscsák felé. Ez eléggé biztos megoldásnak tűnik, hogyha Suscsák felé ívelnek egy labdát, abban nagy valószínűség szerint lesz valami. Suscsák cselezget, elviszi két nyíregyházi védő mellett is, aztán nincs szerencséje, mert elakad Rafinha lábában. Ez egy szép odaérés volt a Nyíregyháza játékosától, szépen belerakta a lövésbe a jobb lábát, ezt követően pedig már a Nyíregyháza jöhet egy helyzet, illetve nekik lehetett volna egy helyzet. Suscsák a szabálytalan, inkább kérdezem, mint mondom, és valóban ő kap egy sárga lapot. Hát ez nem megszokott azért Suscsák Máténál, sokkal inkább az, hogy a gólokat lövögeti, hiszen már 44 találatnál tart azzal az egyel, amelyet ugye az első játékrészben szerzett, és ez neki a 7. sárga lapja a szezonban. Úgyhogy mondom még egyszer, azért ez nem megszokott, hogy hátul védekezésben szabálytalankodik. De az ítélet az teljesen jogos volt, hiszen elhúzta ott Hadnagynak a lábát. Mind a ketten a labdára mentek, de hát ő nem a labdát találta el, hanem szegény Hadnagynak a lábát, aki most már lehelyezi a labdát a 9-esen lévő szaggatott vonalra, és lehet, hogy ő fogja majd megpróbálni elvégezni ezt a pontrúgást minél jobban. Lehet, hogy ő bal lábbal próbálkozik, de a jobb lábas Rafinha is ott van mellette, és Dávid inkább azt mutatja, hogy Hadnagy menjen be oda az újpesti játékosok közé, hogy picit nehezítse az ő dolgukat, de végül Hadnagy ott marad, kiharcolja magának a lehetőséget, hogy elvégezhesse ezt a szabadrúgást. Na nézzük, megkapta a jelet, legurítja csak, és Rafinha lő, nem lő, hanem Manekához gurít, Maneka pedig mellé lövi. Ez egy kiválóan felrajzolt és aztán kivitelezett próbálkozás volt. Manekának gyakorlatilag csak be kellett volna passzolnia Vas mellett a labdát. Azért volt ott bőven hely, nem Madi?
3: Hát ez elképesztő volt ez a szabadrúgás variáció. Nagyon pontosan csinálták meg, de hát ilyeneken múlik egy mérkőzés. Tehát, hogyha ezen nem fog javulni a Nyíregyház, akkor sajnos nem lesz esélyük. Hát ezeket a helyzeteket már ezen a szinten be kell rúgni.
1: Így van, teljesen egyetértek, most pedig már egy újabb próbálkozásra lehetett volna a hazai együttesnek. Hadnagy volt az, aki belepüfölte Suscsákba a labdát, őróla pedig az alapvonalon túlra pattant, és most már Dávid jön elvégezni ezt a sarokrúgást, ő be is emeli középre, de hát ez egy borzasztó rossz elgondolás volt. Manek a feje fölött elszállt a labda, egészen ki az oldalvonalon túlra, ez pedig lehetőséget teremt az Újpestnek arra, hogy Cerman is lemenjen és kicsit cusszanjon, az ő helyén Hadzsi Máté a folytatásban. Most már megint Suscsák felé érkezett egy labda, ő viszont most nem tudta azt megszelídíteni, kiment ő is, valamint a labda is az oldalvonalon túlra, úgyhogy jöhetett megint a Nyíregyháza. Most Hadnagynál van, Hadnagy meghúzza jobbat, ez egy óriási gól! Na, ez egy parádés megmozdulás volt Hadnagytól, most nem a bal lába felé húzta, hanem a jobb lába felé, és hát láthatjuk, hogy abszolút egy kétlábas játékosról van szó, hiszen a döntő első két mérkőzésén kétszer kapásból ballal talált be, most pedig jobbal verte át Gémesit az Újpest kapusát, és nagyjából 6 méterre, kicsit jobbra sodródva, kilőtte a kapunak a hosszú felső sarkát, vagyis a jobb felső sarkot. Ez egy kiváló befejezés volt, talán picit a semmiből jött, mert valóban támadott a Nyíregyháza, de azért a gól az talán annyira nem volt benne. Ebben a lehetőségben voltak azért nagyobb zicserei a hazai együttesnek, tehát ezzel a Hadnagy góllal megint nyíltá vált minden, 2,5 perccel az első, illetve a második fél idő kezdete után visszajön a meccsbe a Nyíregyháza, és hát úgy fogalmaztál Madi itt a félidő elején, hogy nagyon-nagyon fontos lesz, hogy melyik együttes szerzi majd meg a következő gólt. hát ez talán a Nyíregyháziaknak a lehető legjobbkor jött.
3: Minden mondatoddal egyetértek, talán most visszajön nekik az önbizalmuk is, és azt mondtam, hogy ha Nyíregyháza meg tudja szerezni azt az egy gólját, akkor onnantól nagyon érdekes mérkőzést fogunk látni. Én azt is megkockáztatom, hogy itt mind a két csapat fog 10 méterest rúgni, hiszen ahogy telik, múlik az idő, annál feszültebbé válik majd mindkét csapat játékosai, és gyakorlatilag nem tudom, hogy fogják tudni legyőzni azt a feszültséget, ami bennük van. Tehát, hogy örüljünk ennek, hogy most a Nyíregyháza gólt lőtt, mert innentől kezdve nagyon élvezetes mérkőzést fogunk látni.
1: Ez teljes mértékben így van, igen, bízunk benne, hogy minél inkább így lesz, és a nyíregyháziaknak is volt már egy faltjuk itt a fél időben, az Újpestnek pedig kettő, úgyhogy valóban jó úton halad meg a felé a csapatok, hogy azok a bizonyos 10 méteresek legyenek, amelyeket Madarász János is említett a stúdióban. Jöhet most az Újpest egy szabadrúgással, vagy lehet, hogy nem is szabadrúgással, hanem kiment oldalt a labda, így is van, úgyhogy oldalról kell majd azt játékba hozni. Tiago az, aki lehelyezi az oldalvonalra, csak oda pöttyinti maga elé Lukászhoz, vissza is kapja, megint Tiágónál van, vele szemben pedig Maneka az, aki próbál védekezni, és mérne jobb szöget lefedni, kiválóan csinálja ezt, hiszen nem tudja Tiágó felpasszolni a labdát, aztán végül mégis eljut Sussákhoz, és egy parádés gól, hát ez egészen eszméletlen, Sussák fogta, megfordult a labdával, és hát Dávid, mintha nem vette volna eléggé komolyan, a nyíregyháziak csapatkapitánya a rengeteget megért kiváló védő, fogta és megengedte a Sussáknak, az NBA egyik legjobb támadójának, hogy a kapu felé forduljon, Sussák pedig sokáig úgy nézett ki, hogy legurítja majd a mellette érkező társának, végül Spitzel ellőtte a labdát, és ha jól láttam, Dávidon még megpattant, így is van, Dávidnak a lábáról ment be végül, és ezzel verte át teljes mértékben Alasticsot, így ment oda a jobb kapufa mellé. Hát amennyire azt gondoltuk fél perccel ezelőtt, hogy a Nyíregyházának most megnyílhat az esély, most megint az újpestiek lehetnek azért jóval följebb, már ami a mentális fölényt illeti.
3: Meg vagyok döbbenve, az az igazság, hogy annyira nem tud mit kezdeni a centerjátékkal a Nyíregyháza védekezésbe, hogy én döbbenettel nézem, hogy a Sussákot nem úgy védekezik, ahogy kéne. Tehát egy ilyen erős embert hátulról nem lehet fogni. Egyszerűen nem lehet, mert meg fog verni. Mellé kéne állni, és arra kényszerítni, hogy lépjen a labda felé, hogy minél messzebb kerüljön a kaputól. És engem kegyetlenül megdöbbent, hogy ezt nem tudják megoldani a Nyíregyháza játékosai.
2: Hát hasonló jellegű center volt, tehát te is gondolom örültél, hogyha téged is így fogtak, ahogy most Sussákot a nyíregyháziak. Hát
3: igen, és azért lőttem olyan sok gólt, mert nem volt meg az ellenszerük akkor, de most már azért taktikailag sokkal, de sokkal jobban áll a futszál, mint akkor állt. Természetesen én azt nagyon élveztem, amikor ott álltak a fenekembe, aztán csak ki kellett zárnom őket a játékból, lefordulgattam a hosszú lábaimmal, aztán eldődöldöztem a kapuba. Hát, de én úgy érzem, hogy ez a játék már fejlődött annyit, hogy meg kéne oldani ezt a játékot, és döbbenten nézem, hogy nem bírnak vele mit kezdeni.
2: Hát hallgassuk Márkot, hogy tudnak-e a folytatásban Sussák ellen védekezni a nyíregyháziak?
1: Hát most egészen biztosan, hogy tudnak, hiszen Sussákot lehozták a pályáról, és kapott egy kis pihenőt, nyilván megérdemli itt a második gólja után, az előző mérkőzésen is ugye duplázni tudott, most pedig még bőven van arra ideje, hogy esetleg harmadjára is betaláljon, és hát ugye Czermannak is még megvan lehetősége, hogy itt a negyedik mérkőzésen is lőjön egy gólt, hiszen ő eddig a döntő mind a három mérkőzésén be tudott találni. Tiago szerez közben labdát, nem is ő az, hanem Lukász, ő az, aki cselezget, szépen húzogat, most már indult inkább a saját kapuja felé, aztán Tiágót játsza meg, és Lukász végül visszakapja a labdát Vastól, és ő az, aki most már keresztbe passzolja a saját tér felén Tiágónak. Hát most nagyon-nagyon messze van az Újpest a Nyíregyháza kapujától, de hát két gólos előnyben nekik nincsen miért rohanni. Nyilván ölhetik az időt, azért bőven nekik dolgozik az óra, amelyből egyébként még 15 perc van hátra, már ami a rendes játékidőt illeti. Jöhet előre a Nyíregyháza, egy jó legurítás Pulgindjától, aztán hadnagy esik egy óriási, de ez vállalnak volt. Vas volt az, aki leütközte hadnagyot, hadnagy pedig óriási lendülettel indult meg felé, egy pillanatra megijedtem, hogy törleszteni fog, de ezzel szemben szerencsére csak lement és cserét kért. Picit leül, úgy látszik, hogy neki is kell egy kicsit pihennie, vagy éppen az kell, hogy fejben eljetegye magát, mert hát nyilván, ahogy már fogalmaztam a legutóbbi újpesti gólnál, nem jött jókor ez a nyíregyháziaknak, bár hát igen, hát tehetnék fel ilyenkel a kedves hallgatók vagy a szurkolók a kérdést, hogy melyik az a kapott gól, ami jókor jön. Ezt még szerintem egyik sportriporternek vagy kommentátornak sem sikerült megfejteni. Közben egy újabb szabálytalanság a nyíregyháziak részéről. Most Bálint volt az, aki eltalálta a lábát Vasnak, és Kártik érkezik meg az újpestieknél középre, tehát lett egy újabb csere, Medvecki az, akit most lecserélt, az újpestiek vezetőedzője, Németh Péter, Vas pedig szerencsére jól van, és tudja folytatni a játékot, sőt annyira, hogy az újpestiek most el is adják a labdát, Cerman volt az, aki elpörgette, ez nem volt egy jó megoldás tőle, jöhet előre megint a Nyíregyháza, Pulgindjánál van a labda, Pulgindja tüzel! Gól? Ez inkább kérdezem, mint mondom. Nem, oldalról jött ki a labda, egy pillanatra megzavart engem. Főleg az, hogy Pulgindja elkezdett ünnepelni. Ezt követően pedig hát beigazolódott az, amit elsőre láttam, hogy valóban csak az oldalról találta el a vasat, és onnan jött ki a labda, hát rezdült a háló, és a labda is érdekesen jött vissza. Egy pillanatra engem ez átvert, és hát a Pulgindjának az ünneplő mozdulata is, nem tudom, mit gondolt a brazil játékos, hogy majd a játékvezetők is megeszik ezt. Hát nem jött be ez a bizonyos terve, de hát nyilván az ilyen kis huncutságok is kellenek a futcában. Ott van labda most Hadnagynál, ő nem választ jó passz, sőt nem is jó, hanem Bálint volt az, aki aztán visszaszerzi. Most ott van Marekánál, Mareka lő, de lepattan a lövése. Hát amennyire nem tudják megfogni az Újpest centerét, Suszcsákot, Marekát most szerintem annyira jó hatástalanítja az Újpest, nem Madi?
3: Igen, jól látod, abszolút nincs abba az erőbe a Nyíregyháza center játéka, mint az Újpesté. Én is igazából pont azon gondolkodom, hogy ha edző lennék, a Nyíregyháza edzője, hogy én mit csinálnék, de jelen pillanatban megmondom őszintén, elég tanácstalan vagyok, mert egyszerűen nem ülnek nekik azok a dolgok, amik eddig ültek. Tehát, hogy valahogy, mintha valami békjogot kaptak volna a játékosok.
1: Hát igen, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy mi történhetett. Itt a fél idő elején ugye jól jött ki a Nyíregyháza, lőttek is rögtön egy gólt, 2,5 perc után, utána az Újpest pedig villámgyorsan válaszolt. Ez sem segített nyilván az ő helyzetükön, és hát egyértelműen Suszcsák a góllövő listára ránézve nem akart lemaradni Hadnagytól, aki ugye a Nyíregyházi a gólját lőtte itt a döntőben, ő már 4 találatnál járt, és ugye Suszcsák akkor még csak 3-nál, aztán villámgyorsan ő is berúgta a 4-et, és hát mind a ketten sietnek Mareka után, akinek már 5 gólja van eddig 3 meccsen. Cermanról már beszéltem, hogy neki 3, hiszen ő eddig mind a 3 meccsen egyszer be tudott találni. A legutóbbi mérkőzés ugye az ő góljával dőlt el. Azzal lett 4-2 az újpestieknek egy egész pályás próbálkozással. Kiváló befejezéssel, mondom úgy, szépen áttekerte gyakorlatilag a saját alapvonalától, és az üres kapuval be tudott ezzel találni. Jöhet előre megint Cerman, de az ő lábáról lesodorják a labdát, ami végül Alasztichoz pattan. Alasztich pedig felszedi azt a földről, most már Bálintot játsza meg, Bálint pedig felpasszolja Marekához, és Marekával szemben megint kiváló a védekezés, pedig Mareka már a félpályán is túljárt, mármint az újpesti félpályán. Vatamanius Barta az, aki most már kap egy labdát, aztán visszagurítja Pulgindjához, most lépi át a felezővonalat a Nyíregyháza, de sajnos az ő szempontjukból sajnos kiment oldalra a labda, nem tudta még azt időben Bálint beérni, és Cerman is érkezett elé, hogy ez a labdával már ne tudjon mit kezdeni, annyira nem tudott, hogy jöhet az Újpest oldalról. Cerman lesz az, aki most helyezgeti a labdát, és majd valóban felpasszolja. Kártik felé érkezik az átadás, Kártik pedig ütközik egyet Alasztichcsal, Alasztich pedig a lehető legjobbkor jött ki a kapujából, szépen lehúzta a labdát, most pedig már Cerman szerezne labdát, de nem tud, mert vele, illetve előtte ott óriásit esik az egyik nyíregyházi játékos Bálint, ezzel pedig megvan a 3. újpesti falt itt a 2. játékrészben, vagyis már csak 3 kell ahhoz, hogy a nyíregyháziak ugye rúghassanak egy 10 méterest. Na nézzük, megint egy felpassz Marekához, aztán végül ott hagyja inkább. Vatamanius Bardát is beveszik a passzolgatásba, vele szemben pedig Hadzsi kiválóan védekezik, aztán várja a társát, Lukászt, aki nem érkezett, emiatt elment kettőjük között a labda, és ez pedig lehetőséget teremtett Bálintnak arra, hogy próbálkozzon. Tüzelt is, de hát ez csúnyán mellé ment. Kereken 7,5 perc telt el egyébként a 2. játékrészből, vagyis még 12,5 perc van hátra. Nyíregyháza Újpest 1-3, vagyis érdemileg nem sok minden változott, és mivel nálunk most áll a játék, emiatt menjünk vissza Edvi Lászlóhoz és Madarász Jánoshoz a stúdióba.
4: 12 perc és 20-valány másodperc van még hátra ebből a mérkőzésből. Ez a harc lesz a végső, Madi?
3: Hát, ha meg tudnám mondani, akkor jósnak mentem volna el, de jelen pillanatban azt érzem, hogy ha ez megfordítja a Nyíregyháza, ahhoz valami csoda kell szerintem, mert nincsenek abban az állapotban. Egyszerűen nem érzem azt az állapotot náluk, amit ezt megcsinálták az első 3 mérkőzésen. Ott már 2-szer kikaptak, de mind a 2-szer szerintem jobb teljesítményt nyújtottak, mint az Újpest. És mégis meg tudták nyerni az újpestiek azokat a mérkőzéseket.
4: A kispadról jobb jelenleg az Újpest, tehát edzői szinten jobb ezen a mérkőzésen, mint a Nyíregyháza?
3: Nem hiszem.
4: Nem?
3: Nem hiszem, inkább mondom azt, hogy mivel már úgy mentek ki a pályára, hogy tudják, hogy nem hibázhatnak többet, ez szerintem megnyomja, hiszen először játszanak döntőt, és ez valahol érthető. Mert borzalmasan nehéz ezt elviselni, úgy fölmenni a pályára, hogy a mai nap nem hibázhatok.
2: Ez egy érdekes dolog, de nyilván a profi sportembereknek ezen túl kell tenni magukat. Na most említetted, hogy azért van még egy fegyvere a Nyíregyházának, a kapus lehozva a mezőnyjáték, most lehet felküldeni a pályára, a parketre, akár csak a jégkorongban. Megváltoztathatja? Illetve mikor jöhet el ez a pillanat? Tehát meddig kell várnia ennek a Nyíregyházának erre?
3: Ez mindig edzőfüggő, uh-huh. mert hogy az edző mennyire bízik abba a négy játékosba, aki a pályán van, illetve mennyire érzi azt, hogy bármit csinálunk, 4-4 ellen nem sikerül, és akkor fogja meglépni. De jelen pillanatban, ha én lennék most a Nyíregyháza edzője, én egy maximum még 4 percet tartanék ki a 4-4 elleni játéknál, és már hoznám le a kapust.
2: Hát meglátjuk, és hogyha velünk maradnak, Erdei Márktól meghallhatják.
1: Reméljük, hogy velünk maradnak, mert óriásiak az izgalmak Nyíregyházán a Continental Arénában. Nyíregyháza Újpest 1-3, kereken 11 perc van már csak hátra a mérkőzésből. Az imént Rafinhának volt egy veszélyes próbálkozása, szépen meghúzta a bal lába felé, a védője mellett elment, de Gémesi nem tudott, mármint Gémesi eszén nem tudott túljárni a lövésével. Szépen odaállt a rövidbe Gémesi, róla pedig az alapvonalon túlra pattant a labda, megint Rafinha az, aki lehelyezte a labdát, Patamaniusz Bartához passzol, akit pedig szépen megzavar az újpestiek tízese, vagyis Thiago, és végül emiatt csak oldalra megy ki Patamaniusznak a lábáról a labda. Jöhet az Újpest oldalról tehát, Gémesi kapta meg, Gémesi pedig megint felíveli az égbe, megint sussák ott van az újpestieknél, úgy látszik, hogy Kártit nem sok lehetőséget kap ezen a mérkőzésen, és hát valóban, hogyha 4 percet mondott Madarász János, akkor mennyire látjuk, hogy mi lesz ebből, hiszen még ebből azért olyan 3,5 perc hátra van, aztán pedig elvileg ugye szerinte jönnie kellene, hogy ő úgy tenne, hogy hozni kéne a kapus helyett egy plusz egy mezőnyjátékost, hogy 5-4-ben támadjon a Nyíregyháza. De igazából itt a legutóbbi pár percben is azért voltak helyzeteik, még annak ellenére is, hogy azért nem nagyon tudják ezeket belövögetni, de dicsérjük ezzel szemben pedig Gémes itt az újpesti kapuban, aki elég jól áll a lábán, annak ellenére is, hogy ezen a mérkőzésen már kapott egy gólt, és hát tényleg eddig a 3 mérkőzésen, ami eddig volt, összesen 10-szer volt eredményes a Nyíregyháza, de mind a 10 gól ellenére dicsérhető volt az újpestiek kapusa Gémesi, és ugyanezt el lehet mondani Alasticsról is, aki ugyan nem kapott annyi gólt, hiszen ő eddig 8-at kapott, plusz ez a mai 3, tehát ő is 11-nél tart, tehát őt is csak dicsérni lehet, hiszen kiválóan teljesített mind itt, ebben a döntő meccsein, mind pedig az egész szezonban, bármilyen kupasorozatról is beszélünk, de hát ő egy kiváló kapus, ugye ő már megfordult a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében is, nyert már bajnoki címeket, úgyhogy tényleg egy fantasztikus játékos, most pedig éppen Németh Péter az, aki kikéri azt magának, hogy már harmadjára vagy negyedjére öntik le ott az újpesti játékosokat a nyíregyházi kemény mag előtt, most éppen Thiago kapott a nyakába egy kisebb kis csomagot, hát nyilván ezt a csomagot sör formájában, és ha már itt beszéltek arról a stúdióban, Madarász Jánosék, hogy azért ott Romániában is voltak olyan mérkőzések, amikor nem szabad kinézni mondjuk a nézőtérre, akkor ez is szerintem egy tipikusan olyan, nem érdemes hergelni a nyíregyházi szurkolókat. Érkezett Sussák felé közben egy passz, de Sussákot megelőzte volna Pulgínja, Pulgínjának a lábát, ezt követően pedig Sussák összerúgta, és emiatt megvan az újpestiek negyedik faltja itt a második játék részben. Pulgínja pedig azt reklamálja, hogy miért nem kapta meg ezért Sussák a második sárga lapját, hát szerintem azért ez egy erős ítélet lett volna. Rafinhánál van most már a labda, ő passzolja tovább Vatamaniusz Bartához, áthúzza a jobb lábára, és ő tüzelt, nagyjából onnan a szaggatott vonalról, kisodródva bal oldalra, de ez sem volt egy igazán jó lövés, jó volt az újpesti blokk. 10 perc van már csak hátra a mérkőzésből, azért mondom, hogy a mérkőzésből, mert a jelenállás szerint 3-1-es újpesti vezetésnél, ez egész párharcból is, hiszen az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, ezelőtt a mérkőzés előtt 2-1-re vezetett az Újpest, most pedig gyakorlatilag ugyanúgy lezáratják a párharcot, ahogyan ez a mérkőzés áll, vagyis 3-1-re. Egy kiváló szerelés volt most Thiagótól, annyira jó volt, hogy még rá tudta pöttyinteni a labdát egy nyíregyházi lábra, ezt követően pedig az Újpest eléggé veszélyes szituációkat teremt saját magának, mert ahelyett, hogy inkább fölfelé vinnék a labdát, ami most össze is jön, Sussák kapja meg, Sussák legurítja és minden eldőlhet, szerintem, de majd mindjárt megkérdezzük a stúdióban ülő szakértőnket, de Vas góljával megvan a negyedik újpesti találat a mérkőzésen, 9 perc és 51 másodperccel a mérkőzés vége előtt. Nyíregyháza, Újpest 1-4. Most Gémesit kell megint dicsérni, aki gyakorlatilag az egész pályán átívelte a labdát Sussák felé, Sussák pedig átvette, megint a nyíregyházi védekezés volt borzasztóan gyenge, Pulgínja mellett át tudta venni a labdát, aztán elhúzta Alasztics mellett, de hát nem megpróbálta belőni a saját maga harmadik gólját, hanem inkább kihagyhatatlan helyzetbe hozta Vast, aki aztán 5 méterről középről az üres kapuba ballal könnyedén bevágta a labdát. Először a mérkőzés folyamán 3 gól az újpestiek előnye, hát eszméletlen, hogy milyen szép gólokat szereznek a lilafehérek.
3: Igen, nagyon ügyesek, tényleg nagyon jó dolgokat csinálnak a pályán, elképesztő higgadtan fejezik be a adódó lehetőségeket, tehát hogy én nem vagyok egy jó-jós, én megmondom,

0: vagyis a kapusnak a meze, ezt követően rápattant a kezére az egyik nyíregyházi játékosnak, Vatamanius Bartának, de a játékvezetők ezt elengedték. Rafinha passzolja tovább, megint ott van Hadnagynál, most nyilván beszorul az Újpest, Rafinha aztán kidobja a jobb oldalra a csapatkapitányához, Dávidhoz, Dávid pedig visszagurítja Rafinhához. Hát igen, itt most azért gyorsabbnál, gyorsabb passzokkal kell valahogy helyzetbe hozni saját magukat, és valahogy kibillenteni ezt az újpesti védelmet. Ez sem egy egyszerű szituáció, mikor négy ember oda gyakorlatilag a kapuja elé beszorul. Most viszont volt egy jó lövés Rafinhától. Gémesi volt az, aki aztán ki tudta ezt ütni oldalra. Rafinhánál van megint, már csak 8,5 perc van hátra a mérkőzésből. Most éppen Manekától kapta vissza Rafinha, aztán vissza is passzolja a brazil társának. Manekának pedig mutatja Dávid, hogy fusson be inkább középre, és így zavarják meg az újpestieket. Éppen Dávidnál van most a labda, megint vissza is kapta. Dávid most sem lő, hanem inkább legurítja Rafinhának. Rafinha pedig eladja, lehet egy újpesti gól, és meg is van! 5-1, vagyis most már kezdünk a kiütés felé haladni. Lukász volt az, aki labdát tudott szerezni, és gyakorlatilag nagyjából 15, vagy akár nem is 15, bocsánat, mert még a saját térfeléről 23-24 méterre a Nyíregyháza üres kapujától elgurította a labdát, és Lukásznak is megvan a gólja itt a döntő negyedik mérkőzésén. 8 perccel a rendes játékidő vége előtt Nyíregyháza Újpest 1-5. Hát ez egy nagyon-nagyon rossz átadás volt Rafinhától. Ilyet nem szabad csinálni 5-4-ben. Én inkább kérdezem, mint mondom.
1: Egyébként edzőként szereted ezt 5-4-es szituációt? Vagy azért az edző az szívja a fogát, hogy ez már csak olyan veszett fejszenyere?
2: Szerintem semmelyik edző nem szereti ezt a szituációt. Bár vannak olyan külföldi edzők, akik ezt támadásba is használják, még akkor is, amikor vezetnek. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy vannak olyan játékosok, akiben teljesen megbízik, és akkor azt gondolja, hogy az 5-4-jel még hatékonyabb tud lenni. Én nem nagyon szerettem. Tehát, hogy én sokkal jobban szerettem az egy az egyeni játékokat, illetve azt, hogy folyamatos nyomás alatt tartjuk az ellenfelet. És nyilván, amikor már hozzányúltam az 5-4-hez, azt már azt jelentette, hogy a csapatom nem vezetett.
1: Egyébként ezt gyakorolják elég sokat a csapatok?
2: Természetesen. Minden felállás, minden centiméter.
1: Tehát lejátszák.
2: Igen, igen, ezt nagyon sokszor le van gyakorolva, és ott már tényleg azon múlik, hogy a játékos meg tudja oldani technikailag azt a dolgot, amit az edzője kért tőle, vagy nem. Ezen múlik se többen, se kevesebben.
1: Hát 8 perc van valamivel, több mint 8 perc van hátra ebben a mérkődésből. 5-1-re vezet Újpest csapat, és úgy látom, ismételten kapus van a kapuban. Ez azt jelenti, hogy feladták? Vagy esetleg majd később megpróbálnak ismét ezzel az 5-4 elleni szituációval?
2: Pontosan nem tudom, hogy a Norbi fejében mi járhat. Lehet, hogy az egy az egyeni játékokat fogja erőltetni, mivel 4 faltja van az Újpestnek, és abból hát, ha tudnak még gólt szerezni. Hát nem tudom. Lehet, hogy csak megpihenteti azt a játékost, aki le fogja venni a kapusmezt, tehát nem tudom, hogy mi járhat most a Norbi fejébe, de még azt is lehet, hogy nézem most itt a képernyő alján, hogy nem akarja, hogy megsemmisítse az Újpest a Nyíregyházát.
1: Hú, hát az furcsa dolog azért, hogyha ilyenre gondol, pedig most muszáj lenne nyerni. Egyébként szóba került a bizonyos szabálytalanságú száma. Egy idő után ugye 10 méterről lehet lőni. Na most ez a 10 méterről kézlabdakapura, vagy kicsit nagyobb, mint kézlabdakapura való lövés, azért nem egy olyan biztos gólszerzési lehetőség, ugye? Tehát nem olyan tuti ez a büntető, a távoli.
2: Semmilyen büntető nem tuti.
1: Tehát, de hat méterről azért az nagyon közé.
2: Bármilyen sportágról beszélünk, nem tuti semmelyik, de azért be lehet lőni. Hát azért látjuk, hogy jó százalékkal lövöldözik be a 10 métereseket a játékosok, de természetesen ez olyan, mint a 11-es. Tehát, hogy ott nagyobb a kapu, de mégis mennyi hiba történik. Itt is megtörténnek a hibák. Én azt mondom, hogy fele-fele arányba bemennek.
0: De ha már jó százalék, akkor azt azért mondjuk el, hogy az Újpestnek ugye eddig egy darab ilyen 10 méterese volt itt a döntő mérkőzésének a folyamán, abból, ha jól emlékszem, Cerman tudott betalálni, úgyhogy mivel a Nyíregyházának még nem volt, ezért itt egyből egy, tehát az bárhogy nézem, a 100%.
2: Ez így van, és szerintem, hogyha netán, tehát 10 méteres lesz a Nyíregyházán, akkor meg a Dávid Ricsi fogja lőni.
1: Én nagyon meglep engem, hogy ilyen kevés 10 méteres volt. Emlékszem annak, én abban már többször emlegetett 2005-2006-os szezonban, nagyon sok 10 méterest láttam a hajrában. Na, de ez egy régi történet, most térjünk vissza a jelenbe, 6,5 perc, és megyünk vissza Erdei Márkhoz.
0: És hát nagyon-nagyon közel van a Nyíregyháza ahhoz, vagy éppen Dávid, hogy rúgjanak egy 10 méteres, mert az Újpestieknek a következő faltjánál jöhet majd a Nyíregyháza egy ilyen próbálkozással. A Nyíregyházának egyébként 3 darab faltja van,

0: és visszatérnek ebben a pillanatban az 5-4-es szituációhoz, és milyen érdekes volt, hogy amint megérkezett a Nyíregyházhoz a plusz egy mezőnyjátékos, abban a pillanatban az legutóbbi gól szerzője, Lukasz is felpattant a padról, és mutatta, hogy játékra kész, és ő szívesen visszatérne, és vissza is térhet, hiszen egy nyíregyházi lábról ment ki oldalra a labda. Picit kivártam, hogy vajon Hadnagy még ehhez hozzáérte, annyira hozzáért, hogy végül Németh Péter még időt is kér, ezzel nyilván lehetőséget teremt arra a Nyíregyházának, hogy Alasics visszatérjen a kapuba, viszont a sajátjait is próbálja kicsit szerintem megnyugtatni, és hát elmondani, hogy mit is kell játszani 4-5 ellen, vagy éppen most 4-4-ben, hogy minél több időt tudjanak húzni. Hallgassuk meg az Újpest vezetőedzőjét, Németh Pétert.
1: Akkor cseréljünk, akik szokták védekezni minden egyes pánik szituációban a közepén zárni, és inkább passzolja le, és legyünk meg benn. Oké? Okay?
2: Gyerünk, gyerekek!
1: Támadásba! Támadásba! Vegyük elő Olli Pax! Pax back! Pax back! Most! Pax another side! And we play with long balls! Oké? Okay? Okay. Gyerünk, gyerekek!
0: Hát itt mélyreható gondolatokat nem hallhattunk, tehát nyilván támadásban azért minél kevesebb hibát vétsenek, minél kevesebbszer próbálják meg helyzetbe hozni a Nyíregyházát, igazából nekik már ugye nem hiányzik a gól, ezzel szemben pedig védekezésben, vagyis hogyha vannak ilyen pánik szituációk, akkor inkább bikázzák ki oldalra a labdát. Én valahogy így fordítottam le, de hát van, aki nálam ezt sokkal jobban tudja a stúdióban.
3: Vannak pánik szituációk természetesen, de az mindig van, főleg egy ilyen mérkőzésen, tehát egy edző is sok mindenre tud figyelni, de azért kell ám a segítség, mert én is tudom magamról, amikor ott álltam a pad mellett, hogy ha nem szólt volna a pályaedzőm, hogy ez vagy ezt nézzem, vagy figyeljem, akkor észre sem veszem, mert annyira belefeledkeztem a mérkőzésbe. Illetve a játékosoknak is megvan ez a pánik szituáció, és igen, nem kell gondolkodni. Egy ilyen eredménynél már nem kell gondolkodni, hiszen életük egyik legnagyobb eseménye előtt vannak.
0: Így van, és most éppen a Nyíregyházánál van a labda, amely együttes itt hazai pályán a Continental Arénában 4 gólos hátrányban van az Újpesttel szemben. Ez egy jó lövés volt Manekától, de leért a jobb alsó sarokba Gémesi, aki ikletett formában véd itt a döntő negyedik mérkőzésén is. 5 perc 35 másodperc van már csak hátra ebből a találkozóból, és lehet, hogy az egész döntőből, hiszen Lukasz labdát szerez, most ballal lő, de ez mellé gurul, mármint az üres kapu mellé. Nagyjából 3-4 méterrel tévesztett célt Lukasz, az imént még ugye jobban be tudott találni az üres kapuba, és szinte ugyanonnan, mármint ugyanolyan távolságból most ballal tüzelt, de ez nem volt jó, és ezt követően pedig a nyíregyháziak átadásai sem ülnek igazán, úgyhogy Alasztisnak vissza kell jönnie a saját kapujába. Hadnagy az, aki most lejön, és úgy látom, hogy leveszi a kis piros trikót, lehet, hogy a következő támadásnál majd nem ő fog érkezni 5. mezőnyjátékosként. Madrász Jánoshoz fordulnék, általában hány ilyen mezőnyjátékos van a pakliban, vagy bárki tudja játszani ezt a bizonyos 5. mezőnyjátékos szerepét?
3: Hát többféle variáció van. Van úgy, hogy az edző úgy gondolkodik, hogy a legjobban védő játékosnak adja oda, hiszen hogyha elveszítik a labdát, vissza tud futni, akkor még talán még kapuba tud védeni is. De van olyan, hogy inkább előre teszi azt a játékost, aki felvette a mezt. Tehát, hogy ez megint csak edzőfüggő, hogy mibe bízik a edző, és gyakorlatilag én azt szerettem, hogyha egy olyan játékos kapja meg, hogyha veszítünk labdát, akkor legyen arra esély, hogy hárítson a kapuba.
0: Nagyon érdekes azt látni egyébként.
4: Hát, nyilván nem így csinálták ezt a dolgot, mert ugye többször is előhelyezkedő játékosom volt a megkülönböztető mező, meg is lepődtem rajta.
3: Igen, igen. Hát ezt a Norbi tudná elmondani, hogy ezt miért ő ezt választja, én ezt most nem tudom itt elmondani, de hát nyilván mondom, azért több ilyen lehetőség van.
4: Mark?
0: Igen, azt szerettem volna előbb mondani, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy mintha a Nyíregyháza egyébként 4-4 ellen több helyzetet tudnak kialakítani. Az imént is volt egy jó próbálkozás, az lepattant a blokkról, de azért a legtöbb veszélyes lövésük az 4-4-ben jött. Ilyenkor aztán végképp nehéz dolga van az edzőnek, hogy mit lépjen, pláne úgy, hogy látva ezt az 5-4-et nem igazán működik?
3: Természetesen. Most hát én bele tudom képzelni Norbinak a fejébe magamat egy picit így játék közben, hiszen valószínűleg ő is érzi azt, hogy most nem úgy megy, mint ahogy eddig ment. Tehát, hogy sokkal, de sokkal dinamikusabbak voltak, sokkal látványosabb játékot játszottak, az egyéni játékok sokkal magasabb szinten voltak. Ez a mai nap valahogy nem úgy jön össze, ahogy ők szerették volna, de sajnos a sportoló élet az ilyen.
0: Ilyenkor egyébként a védekező szempontból is kicsit vizsgáljuk meg ezt a szituációt, a minél gyorsabb lábú játékosokra, vagy a minél inkább, hát hogy fogalmazzak szépen, zömökebbekre van szükség, mert nem megbántva Suscsák Mátét, de ő azért nyilván nagyobb területet tud lefedni egy lövésnél a kapuból, mint akár mondjuk Hadzsi Máté.
3: Meg fogsz lepődni, de a védekezésnél nem kell olyan gyorsnak lenni. Tehát, hogy ott annyira már át vannak beszélve a dolgok, hogy kinek mit kell levédenia, és tudják, hogy merre kell helyezkedni, az mondjuk nagyon szép gól volt közben.
0: Igen, bocsánat, szépít a Nyíregyháza, Rafinha volt ez, aki a jobb lába felé húzta most a labdát, és hát nem azt a paszt választotta, ami az iménti percekben nem igazán működött nála, hanem fogta, és egyből kapura lőtte. Ez egy parádés gól volt valóban, a felső létről pattant be a labda. 4 perc van hátra, már csak 3 gól az Újpest előnye, hát ez is még azért nagyon-nagyon sok, úgyhogy most menjünk vissza Madarász Jánoshoz, nyugodtan fejezd be a gondolatmenetet.
3: De tehát, hogy nem az a lényeg, hogy gyors legyél. Itt ugye azért csak egy 20 méter széles pályáról beszélsz, és nagyon könnyen le tudsz szűkíteni dolgokat, hogy a kapura le tudják ellőni a labdát, vagy pedig a centerjátékot megöljék vele. Tehát, hogy Isten igazából nem kell az, hogy villámléptű legyél.
0: Hát igen, és ez most, hogyha nem a villámléptűséget nézzük, az működött a Nyíregyházánál, mert igazából senki nem lépett ki Rafinhához, ő pedig gondolta, hogy akkor ellövi, és hát egy parádés bomba volt ez 10 méterről, a jobb felső, illetve a felső létről ment be a labda, a jobb felső tarokba tartott, most pedig már Gémesi az, aki felszedi a labdát, egy újabb nyíregyházi szabálytalanság, úgyhogy ők is már 4-nél állnak, Újpestnek pedig ugye 5 van, vagyis az még mindig azt jelenti, hogy a következő lila-fehér faltnál majd jöhet egy nyíregyházi 10 méteres. Vécesen fogy az idő nyíregyházi szemüvegen keresztül, hiszen már csak 3,5 perc van hátra a találkozóból, de az Újpest megint eladja a labdát. Az iménti gólszerzőnél Rafinhánál van, aki odagyújtott a Vatamanius Bartához, aztán pedig most Pulgényától jön egy jó próbálkozás, de ki tudja szedni a bal alsó sarokból Gémesi? Hát eszméletlen, hogy milyen jól véd az újpestiek kapusa. Tényleg, hát őt csak dicsérni lehet, bár lehet, hogy ez a kapufát találta volna telibe ez a Pulgénya próbálkozás, teljesen mindegy, Gémesi neve mellé egy újabb védést be tudunk húzni. Vatamanius Barta, aki elvégezte közben már a sarokrúgást, Pulgényához passzol, Pulgénya tovább gurítja. Most mintha elkezdtek volna picit játszani a nyíregyházi játékosok, talán mindegy alapon elkezdtek azért szépen adogatni egymásnak, és mintha egy újabb, hogy is fogalmazzak, lendület jött volna itt a nyíregyháza játékába. Úgy látszik, hogy egyáltalán nem akarják feladni. Most pedig éppen lent maradt a földön Lukász, az Újpestiek 5. góljának a szerzője, ő kapott egy nagyot a lábára. Hát ez nem ért volna meg egy faltot?
3: Nem tudom, nem akarok játékvezetőt játszani. Hát de gyakorlatilag igen, olyan jó, most ugye elkapták a fonalat, olyan, mintha úgy beletörődtek volna, és legyugodtak volna. Tehát, hogy így játszanak, és elkezdtek látványosan játszani. Jobban sikerül nekik a passz, de ez valószínűleg azért van, mert ők már ilyen hitehagyottan végigcsinálják becsületből. Tehát, hogy már nincs rajtuk az a lánc, ami rajtuk
4: volt. Érdekes, hogy mondasz, hogy hitehagyott kifejezés. Én megint elővennék egy 20 évvel ezelőtti történetet, amikor ti játszottátok a bajnoki döntőt az Aramisszal, és én voltam helyi műsorközlő Gödöllőn, és nagyjából 2 perc volt hátra, 3 góllal vezettetek, és én akkor azt mondtam, hogy a mérkőzés eldőlt, mindenki álljon fel és tapsoljon, és úgy letoltak engem a játékosok és a vezetők az Aramis padjára, hogy mit beszélek ilyen zöldségeket, hogy ez eldőlt, nem dőlt el, mondták. Akkor pedig 3 góllal vezettetek, Madi. Úgyhogy lehet, hogy a meccse dőlt még el, és lehet, hogy mondjuk letolják a nyíregyháziak azt, aki azt mondja, hogy a találkozó eldőlt.
3: Hát mondjuk nem egy nyíregyházi edző, meg szurkolóval beszélek, hanem veletek. És valószínűleg tőletek nem kell annyira félnem, de igen, valószínűleg nyíregyházán azért kapnék a fejemre.
4: Én is úgy élem, hogy nagyon kikaptam arra, visz játékosok, hogy miért mondom azt itt hangos, hogy álljon fel mindenki, és ünnepelje a bajnok csapatot. Vissza a szó, Márkusz.
0: Köszönöm szépen, hát én nem tudom, hogy mit gondolnak az újpesti szurkolók, lehet, hogy ők is most már inkább azon vannak, hogy álljon fel mindenki, és ünnepeljenek, de hát valóban még ez a 2,5 perc rengeteg mindenre elég lehet. Csak úgy, mint jégkorongban, hogyha ezt a példát már behoztátok, ugyanúgy futcában is, hiszen villámgyorsan lehet akár 1 vagy 2 gólt is szerezni. Rafinha most a bal lába felé cselez, ott van 10 méterre az Újpest kapujától, kisodorva a bal oldalon, aztán most már Manekához ment volna egy átadás, sőt nem is ő volt ott, hanem Bálint. Maneka most kapott pár perc pihenőidőt, de Gémesinek a felpassza most nem jó, ő volt az, aki kidobta a labdát oldalra, ez nem volt jó Kártik felé, és most már Alasztics az, aki oda passzolja a saját társának, 2 perc 8 másodperccel a mérkőzés, és lehet, hogy a döntő vége előtt, hiszen hogyha ma az Újpest nyer, ugyanazt már többször elmondtuk itt a közvetítés folyamán, akkor a lilafehérek ezzel eldöntenék az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcot. Nyíregyháza Újpest most egyébként 2-5. Lukász az, aki most majdnem labdát tud szerezni, nem is ő, hanem Kártik, ő gurítja rá a nyíregyházi lábra, és akkor a szerencsém van, hogy valóban a nyíregyháziról ment ki a labda. Pulgínya nem teljesen ért egyet ezzel a döntéssel, de végül ő is beletörődik, és jöhet előre az Újpest. Tiago az, aki most megnyújtja magasan, oda ment a labda Cerban felé, és hát gyakorlatilag itt összefutott egymással a Nyíregyháza védője Rafinha és kapusa Alastić. Alastić egy óriási esett, de még annyi szerencséje volt, hogy a levegőben ki tudta ütni oldalra a labdát. Hát eléggé komikus lett volna, hogyha mondjuk ezután a szituáció után valahogy Cerban meg tudja szelidíteni a labdát, és mindent eldönt az Újpest 6. góljával és az ő 4. góljával, vagyis amennyiben be tud még találni itt a döntő mérkőzésein. Cerban kéri most éppen a labdát, végül nem ő kapja, hanem Hadzsitól Gémesi, visszament egészen a kapusig a labda, aztán Gémesi most lábbal emeli föl a magasba, hát ez annyira volt körülbelül pontos, mint az imént, amit kézzel dobott előre, ez is elhagyta a pályát, és Alastić révén most már jöhet előre megint a Nyíregyháza. 1 perc 35 másodperc már csak a döntőből. Ott van a labda Rafinhánál megint, ő lépte át a félpályát, és most már ott van az újpesti térfélen a csapatok. Most megkapta a labdát Vatamanius Barta, aztán megint Rafinha, ő lőne, de végül nem tud lőni, nem csak áthúzza keresztbe. Gyakorlatilag kísértetiesen ugyanazt csinálta, mint az iménti góljánál, de hát akkor nem sodódott ki ennyire, mint most. Most majdnem az oldalon túlra futott a labdával, még időben el tudta lőni, de ez nem volt igazán pontos. Aztán Cerman felé érkezik egy jó felpassz most. Az imént ugye egy picit megróttam Gémesit, hogy nem igazán jók azok a felpasszai kézzel. Ezzel szemben most kiváló volt a passz a Cerman felé. Cerman belé is tudott csúsztatni, de ezt követően a labda az alapvonalon túlra ment. Most megint jöhet előre az Újpest. Hadzsi egy szép csel után áthúzta ott a labdát Rafinha, a Pulgínyának a lábai között, de ezt követően nem volt eléggé határozott, és Pulgínya el tudta rúgni előle a labdát. Manekánál van most, már utolsó egy percbe is beléptünk, és hát nyilván az újpesti szurkolókat hallják, akik ünneplik a hamarosan a bajnok csapatukat, mert talán most már azért így 50 másodperccel a vége előtt szerintem Edvi László kollégámat sem fették volna meg annyira, hogyha felállítja a szurkolókat és megtapsoltatja az övét. Hogy vagytok ezzel a stúdióban?
4: Gondolom, hogy szól már az izzik a csarnok itt a magyar bajnok, és nem hiszem, hogy a nyíregyházi szurkolók ezzel nem fognak tenni. Itt már szerintem nincs esély, itt ez eldőlt.
3: Én is így gondolom, hát gyakorlatilag már nincs annyi idő, hogy 3 gólt lőjön a Nyíregyháza, és ezúton szeretnék gratulálni az Újpest csapatának, hogy megszerezte a bajnoki aranyat, illetve a Nyíregyházának is, mert ők is elképesztőek voltak egész évben.
4: Csak az utolsó másodperc hadd legyen a Márk, és utána értékeljük ezt a mérkőzést és a sorozatot.
0: Köszönöm szépen, még Manek a labdát tud szerezni a saját térfelén, óriási rösszel megindul előre, aztán végül az újpesti játékos visszaért Tiago, és úgy ünnepelteti magát gyakorlatilag, mintha már ebben a pillanatban megszólalt volna a duda, de még 11 másodperc kell az Újpestnek ahhoz, hogy hivatalosan is bajnokok legyenek, és éppen a játékvezetőknek kell most nyugtatni az újpesti kispadot, hogy ne siessék el annyira az ünneplést, még várják ki, legyenek szívesek ezt a valamivel több mint 11 másodpercet. Ha nézzük, most ebben a pillanatban útjára indult a labda, még lehet akár egy nyíregyházi lövés, egy nyíregyházi gól, de Dávidnak a bombája fölé száll, 5 másodperc már csak, ezt már nyilván le fogják pörgetni az újpestiek. Hát lassan visszakerül a labda majd Gémesihez. Ő az, aki most igazából eléggé lassan sétál, érte, miközben mutatják nekünk az újpesti kispadot, ahol már mindenki ünnepel, Valsék, Kártikék, mindenki egymás nyakában, és hát 2 másodperc múlva, mivel most már lepörögtek az utolsó másodpercek, megszólal a duda, úgyhogy a 2025-2026-os futszál NB1 bajnoka, az Újpest, amely óriási öldöklő csatában végül 3-1-es összesítéssel le tudta győzni a Nyíregyházát, hiszen először a sorozat folyamán tudott nyerni idegenben az egyik csapat, ez pedig nem volt más, mint az Újpest. Végül ezzel az 5-2-es győzelemmel biztosították be a saját bajnoki címüket, és hát mi is történt ugye a mérkőzésen. Már az első félidő első percében Suscsák Máté révén az újpestiek szerezték meg a vezető találatot. Egy szép lövés volt Suscsáktól, utána nem sokkal pedig éppen az iménti gólszerző ugratta ki Tiágót, aki szépen elhúzta Alastić mellett, ezzel pedig a félidőben 2-0-ás újpesti előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok. Aztán a második félidő eleje az inkább a Nyíregyházáé volt, Hadnagy volt az, aki rögtön be tudott találni, de villámgyorsan érkezett a válasz, hiszen Suscsák Máté volt az, aki kapu felé tudott fordulni, és az ő lövése ugyan megpattant a csapatkapitány Dávidnak a lábán, ezzel pedig teljesen átverte a kapusát Alasticsot, úgyhogy visszállt a 2 gólos különbség, 3-1 volt ekkor az Újpestnek, majd 10 perccel a vége előtt gyakorlatilag szinte minden eldőlt, hiszen Vas volt az, aki be tudott találni az újpestiek részéről, megint Suscsák volt az, aki őt szépen kiszolgálta sarokkal, hozta helyzetbe, kihagyhatatlan helyzetbe a társát. ő pedig belőtte az üres kapuba a labdát, utána jött az ötödik újpesti gól, 8 perccel a vége előtt, akkor már 5-4-re állt át a Nyíregyháza, és ezt pedig Lukász büntette, ő volt az, aki labdát tudott szerezni, majd pedig megurította a félpályáról az üres kapuba a labdát, úgyhogy ezzel 5-1 volt, hát 4,5 perccel a vége előtt még megnyílt valamelyet az esély a Nyíregyházának ahhoz, hogy visszajöjjenek, hiszen akkor Rafinha bombájával tudott szépíteni a hazai együttes, de végül ennél több gól nem született itt a találkozón, úgyhogy ezzel hivatalosan is lila-fehér bajnokot avatunk a 2025-2026-os futsal NB1 bajnokaként. Úgyhogy még egyszer a végeredmény, Nyíregyháza, Újpest 2-5, ezzel összesítésben 3-1-el az Újpest behúzta az idei bajnoki címet. A szó a stúdióé.
4: Értékelés Madarász János, 128-szoros válogatott, 6-szoros magyar bajnok, egyszeres román bajnok, egykori játékostól és edzőtől. Megérdemelt az Újpest, Madi?
3: A mai mérkőzést vagy a bajnoki aranyat?
4: A mai mérkőzést és a bajnoki aranyat.
3: Igen, megérdemelte, mind a kettőt megérdemelte, és azért, mert nagyon nagy utat jártak be. De én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházának sincs szégyenkezni valója, hiszen a Nyíregyházának is egy rettentő jó csapata van. Talán a mai mérkőzés volt az, amikor az Újpest teljesen a Nyíregyháza fölé kerekedett. A többi mérkőzésen ez nem történt meg, de mégis az Újpest jött ki akkor, hogy győztessem. Tehát, hogy ezáltal a mérkőzés után azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen megérdemelték a bajnoki címet.
4: Azt mondtad, hogy nagy utat járt be az Újpest csapata. Igen, akik nem követik a futcát, azok számára az Újpest kicsit olyan semmiből érkezett. Tehát a nagy pályán mindig fantasztikus volt az Újpest, de nem egy futcán nagy csapat volt az elmúlt évtizedekben az Újpest.
3: Nem volt nagy, és folyamatosan építkeztek, Óvádi Laciékat figyelgettem időnként, amikor tudtam. Folyamatosan egyre jobb helyet értek el, és most eljutottak a csúcsig.
4: Hova vezet még innen az út? Tehát elképzelhető, hogy egy korszakos nagy csapat született az Újpest személyében?
3: Ezt még nem merem kijelenteni, mert annyi csapat megszűnt már, meg annyi csapat volt 2-3 évig talpon, és vagy nem hallunk róluk, vagy futottak kategória lett, tehát nem merem ezt kijelenteni, de remélem, hogy az Újpestre az fog történni, mint egy haladással.
4: Vagy a gödöllői
3: bikákkal, a rubeolával, és még sorolhatnám.
4: Értem, hát kicsit még mindig mostoha gyereket a futcán állunk.
3: Sajnos igen, pedig meggyőződésem.
4: De miért? Mert ez az a sport, amit minden srác játszik, mert nagy pályára nem mennek a srácok, de azért a tornaórákon, ma már ugye a tereken nem játszák, ma már nem látunk futballozó gyerekeket, de a tornaórákon a testnevelő tanárok csak futcáloztatják a srácokat.
3: Igen, az még kispályás labdarúgás, az még nem futcáloztatják, hanem azon igen, a pályán játszhatják őket, de ettől függetlenül én sem tudom pontosan megmondani, hogy miért ennyire mostó a gyerek ez a futcál, hiszen én szerintem egy kicsit többet áldoznának érte, egy kicsit jobb lenne a marketingje, akkor ebből a sportágból még Magyarországon is csodát lehetne hozni.
4: Madi, jól érezted magad?
3: Nagyon, itt köszönöm.
4: Hát köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm Madarász Jánosnak, 128-szoros válogatottunknak, 6-szoros magyar bajnok, egyszeres román bajnok, futcáljátékosnak, későbbi edzőnek, hogy az estét velünk töltötte és segített láttatni az eseményeket, most pedig jönnek a hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Simek Péter és Fehér Csaba is visszatér Újpestre. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
6: Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, még Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás operatív vezetőnek, szakmai igazgatónak Kulcsár Árpád érkezik az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. Fábio Grosso lett a Fiorentina vezető edzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli egyesülettel. A 48 esztendős szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. A Ferencvároshoz szerződött Schleckmann Mark jégkorongozó. A 24 éves csatár kölcsönben 2 mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia felszerelésében töltötte. Marozsán Fábián az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füves pályás tenisztornán, miután két játszmában 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. Elhunyt idősebb Mihalec István, a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának egykori védője és vezetőedzője. A város szülötte játékosként 280 NB1-es mérkőzésen erősítette az együttest, míg szakvezetőként irányította az ITA-t, a Haladást és a Nagykanizsát is. Mihalec István 79 éves volt.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobilszámlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országon átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A magyar tárcavezető korábban azt mondta, hogy itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állította le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, és a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írta közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélésen kiemelt téma volt a hadiipar közös fejlesztése a tárcavezető emellett. Közös fellépés sürgetett a kontinens stabilitását és biztonságát fenyegető kihívásokkal szemben.
5: Közlekedés.
6: Pest vármegyében a Biatorbágy-Págy bekötő utat az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt. Kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet.
5: Időjárás.
6: Holnap is sok napsütés várható, de a megnövekvő gomolyfelhőkből a Dunán túlon és északkeleten lehet zápor. A hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 2026. június 8-án hétfőn, egy perc múlva lesz 3:40, a körkapcsolásból hátralévő 3-4 órában öttusával Forma 1-jel foglalkozunk, illetve lesz nemzeti sport ajánló is, söprögető kocsi is. Június 9-e, vagyis holnap és 13-a között Budapesten a Bokcsarnokban rendezik meg az öttusa világkupát, amelyre népes mezőnyt várnak a szervezők. A mai sajtótájékoztatón sportvezetők és sportolók beszéltek az elvárásokról. Kollégánk Reisz Bálint, Belák János szövetségi kapitányt szólaltatta meg, aki érmeket vár női és férfi versenyzőinktől.
8: Belák Jánossal, a Magyar Öttusa Szövetség szövetségi kapitányával és szakmai vezetőjével beszélgetünk. Kezdődik a budapesti világkupa, sűrű lesz a következő néhány nap. Ennek milyen várakozásai vannak az esemény előtt, tekintve azt, hogy itt azért nagyon különleges vendégek is lesznek Budapesten?
9: Nagyon különleges vendégek lesznek, de alapvetően a világkupa sorozatban mindig nagyon magas színvonalú versenyt lehet látni, illetve én azt gondolom, hogy azért három női selejtező csoport, négy férfi selejtező csoport, a csoportokból azért a kétharmad nem fogja tovább tudni folytatni a versenyt. Én azt gondolom, hogy nagyon erős mezőn gyűlt így össze, úgyhogy minden egyes továbbjutás a csoportkörökből, én azt gondolom, hogy csak kiváló eredménnyel teljesíthető, és a magyar versenyzők azért objektív számadatok alapján a világ legjobbjai közé tartoznak jelenleg is, ezért mindenféleképpen a nő és a férfi döntőbe több magyart várok, illetve az első 8-ban harcban a dobogóért, úgyhogy remélem, hogy mind a két nemnél éremmel tudjuk zárni majd a versenyt.
8: Az idei szezon azért elég sok rekordot megdöntött már így a világkupa idején tekintve, részvétel, sikeresség, a nemzetközi nézzük. Ilyen szempontból is fontos ez a verseny, mert azért ez mégiscsak a szezon érdemi részének a világkupa döntő előtti utolsó állomása és valamilyen formában lezárása.
9: Igen, a magyar válogatási rendszer szerint ez lesz az utolsó válogató verseny, ezt követően már kerethirdetés következik, mind az Európa, mind pedig a világbajnokságra. Én azt gondolom, hogy kiválóan felkészült versenyzők, nagyon magas színvonalú verseny, úgyhogy a versenyzőknek pedig, hogy Budapesten vagy esetleg máshol versenyeznek, ők a legjobbat akarják elérni, teljesítményük legjobbját, de az, hogy hazai közönség előtt, szeretteit előtt tudják mindezt megtenni, én azt gondolom, hogy ez mind emeli ennek a színvonalát.
8: Azok kedvéért, akik esetleg úgy hallgatják, hogy az öttusát ritkábban követik, beszélünk egy picit arra, hogy Gulyás Michel távol létében kik lehetnek azok a női és férfi versenyzők, akik akár sokáig eljuthatnak, és akik miatt érdemes mondjuk pénteken és szombaton a döntők napjára is kilátogatni.
9: Idejében a világkupákon azért látható volt már, hogy több versenyző is kiváló eredményre képes. Itt ki kell emelni azért az 5-5 elé 10 kerettagunkat. Azért Gulyás Michel mellett Buzi Blanka két világkupán is dobogóra tudott állni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős szezonkezdés, és még mindig nagyon sok van benne. De azért felnőtt világbajnoki dobogós, Erdős Rita, Európa bajnoki dobogós, Bauer Blanka, jön Mészáros Emma, ugye a junior korosztályban utolsó évét töltött, de a felnőttek között már régebb óta versenyző, és ugyanez a férfiakra is igaz, Koleszár Mihály mellett azért Szép Balázs, Böhm Csaba, lehetne sorolni azért a neveket, Tamás Botond, illetve az idejében kiváló teljesítményre képes Tárkányi Zsombor is, úgyhogy nagyon optimista és bizakodó vagyok, nem csak Budapesten, hanem a verseny, a további versenyekkel kapcsolatban is.
8: Talán picit formabont, hogy a két döntő az két különböző napon lesz megrendezve. Ezeknek a logisztikai okairól tudnál esetleg egy kicsit mesélni, és milyen pozitív hatásai lehetnek erre a verseny nézve?
9: Én azt gondolom, hogy nem annyira különleges, hogy két különböző napon van megrendezve, hiszen az a tapasztalat, hogy általában vagy a női, vagy a férfi döntőt nézik meg a kilátogatók. Azért ez a 100-120 percet kétszer megismételni nagyon nehéz. És ezt a frenetikus hangulatot, ezeket a fantasztikus élményt mindez két nap át lehet élni. Én azt gondolom, hogy egy kiváló rendezés ez ebbe a formában is.
8: Sűrű hónapja lesz a magyar öttusának itt Budapesten, hiszen világkupát döntőt is városunk rendezi. Ez a szövetségnek ad extra feladatot logisztikában, bármi különleges megterhelést, hogy néhány héten belül két nagyon komoly versenyre kell készülni?
9: Mindenféleképpen két versenyt azért nehezen megrendezni mindegyet, viszont azért például az installációk, logisztika nagyon sok hasznos tapasztalatot tovább tudnak vinni, illetve a magyar verseny rendezés, versenyigazgatóság világszínvonal talán mondhatni a legjobbak a világon, úgyhogy ez nem okoz gondot két ilyen nemzetközi eseményt megrendezni.
8: Budapestre látogat Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Az öttusának, mint sportágnak ez mit jelenthet hosszú távon, rövid távon?
9: Én azt gondolom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének bemutatni a megújult öttusát, az egy fantasztikusan jó lehetőség, és én azt gondolom, hogy egy olyan mély nyomot lehet hagyni érzelmekkel, nagyon izgalmas versennyel, kiváló hangulattal, teltház előtt, hogy biztos vagyok benne, hogy ha döntésre jut a sor a sportágakkal kapcsolatban az öttusa, ezáltal meg tudja erősíteni a helyét.
4: Melák János öttusa szövetségi kapitánnyal Kreisz Bálint beszélgetett, most pedig Forma 1. Ahogy azt már megszokhatták, Frank Randás minden Forma 1-es futam után értékeli az eseményeket. Így lesz ez most is a monakói nagydíjat követően. A neves szakíró a helyszínről küldött színes beszámolót.
10: Remélem senki nem fog megsértődni azon, hogyha Petőfi Sándort egy kicsit mellé idézem, ha így mondhatnám. Ő ugyanis úgy írta, hogy habár felül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Hát kérem szépen, a helyzet csak a végét szeretnénk megváltoztatni, ugyanis Monakóban csak a pénz az úr. De mennyi? De mielőtt elvettem, volt egy verseny is, amit nyilván önök láttak, és élvezték, amint a kis herceg, kis Kimi most 5-5-ször zsinórba nyert, de ez ma estére, ez már nem hír, ez már szinte történelem. Sok minden más is történt, hát először az, hogy ez a Louis Vuitton LMH című cég az, amelyik 10 évre elkötelezte magát, minden évben átad a Liberty Médiának egy óriási összeget, tudomásom szerint 100 millió évenként, de mivel a minden második szálloda az övé, plusz minden más, amit ez az óriási cég árulnak, úgy látszik, nekik ez megéri. Itt a kikötőben, hogy éppen nézem, van egy óriási hajó, ez az ő 200 méteres ultra luxus hajójuk, ahova valóban csak olyanok mehetnek, akik nagyon-nagyon jómódúak. Mint például azok az emberek, akik már megrendelték a vadonatúj Audi Nuvolárit. Ez az Audi Nuvolári, hozzáteszem, nem Győrben fogják építeni, hanem Ingolstadtban. Ebből 499 darabot fognak gyártani, és 600 ezer euró a darabja. Az Aston Martin Valhalla, szintén egy ilyen szuperautó, abból 999-et fognak gyártani, az egy millióért megy. De hát úgy látszik, mindegyszerűen van egy pár gazdag ember a világon. Itt Monakóban viszont tagadhatatlan nagy szenzáció, elsősorban amerikaiaknak az volt, hogy Lewis Hamilton barátnője, ez a Kim Kardashian, ez itt volt, és ha van egy ember Amerikában, akit valóban mindenki ismer, ez az a bizonyos hölgy. Hogy miből csinálta a pénzét, vagy hogy csinálta a pénzét, hadd ne nyilatkozzak. Ez az ő magánügye. Lényeg az az, hogy több 400 millióan követik az interneten, ami 10-szer annyi, mint ahányan Lewis Hamilton követik. És ez volt az első eset, amiről Lewis mondta, hogy most nem nekem kell kifizetni a számlát. Tehát természetesen kifizeti, de azt mondta, hogy most először találkozott valakivel, akinek sokkal, de sokkal több pénze van, mint neki. Komikus az, hogy Trump elnök fia is itt volt, de még őt se őrizték annyian, mint ezt a bizonyos Kardashian hölgyet. De a Forma 1-re visszatérve egy pillanatra, mert ne felejtsük el, hogy jövő hétvégén lesz a spanyol verseny. McLarennek megy most nagyon rosszul. Lando Norris, aki tavaly nyert, nagyon maga alatt van. Russell, aki Antonellinek a csapattársa, teljesen maga alatt van, mert sok mindent vár, csak azt nem, hogy ez a srác, ez a 19 éves, a legfiatalabb, aki itt valaha nyert, 5-ször zsinórba legyőzze. A többi csapat, hát mindenki igyekszik. Verstappennek, ez volt egy nagy kár különben, hogy a Verstappennek az autója, mert ő az egyetlen, aki talán meg tudta volna szorítani a kis Kimit. Az autója már a rajtnál lerobbant, és mit tudott csinálni? Beült egy ilyen kis hajóba, és hazament von Vieibe, körülbelül 500 méterre van a mondhatnám azt, hogy a kéglie, hát gondolhatják, hogy nem egy szoba, egy hálószoba, de az most teljesen lényegtelen. Jó lenne, ha nyerne, mert nélküle ez a Form 1 az valahogy nem teljes. A jó hír viszont az, hogy Lewis Hamilton, akit tavaly valóban leírtunk, parádésan vezet, és egy kicsit jobban rajtol, mikor volt az a bizonyos második rajt, az is elképzelhető, hogy megnyerte, vagy megnyerhette volna ezt a versenyt. Hát az a felhördülés viszont az a bizonyos oh no, amit lehetett hallani innen Montonig, ami a következő falu, amikor helyi hős Leclerc odacsapta az autóját, hát kérem szépen, rettenetesen oda volt mindenki, beleértve a herceget, akivel volt módunk három szót váltani pár nappal ezelőtt, és azt mondta, hogy csak legyen a dobogón a helyi hős. Hát sajnos nem a dobogó lett belőle, hanem a fal. Hát ennyi, még nagyon sok mindent tudnék mesélni erről a versenyről, meg hogy mi minden volt, meg nem volt, de a lényeg az az, hogy engedjék meg, mivel az egész téma pénzre alakul, hogy elmeséljek egy egészen rövid sztorit. Ezen a fogadáson az Audi adott egy nagyon elegáns fogadást, és óriási szerencsé volt, meghívtak, és volt egy valami innenvaló a kezembe. Leül mellém egy úr, mondja hello, hello, ugye az illik, how are you, a szokásos ilyen kis udvariasságok, és mondom, mit csinálsz, merre laksz? Azt mondja, Stálban lakom, a Bernie Ecclestone-nak vagyok a szomszédja. Hát, mint önök is tudják, én a Bernie-t valóban nagyon-nagyon régen ismerem, és így elbeszélgettünk. Mondom, és mit csinálsz? Azt egy svájci úr hozzá kell tennem, de azt mondja, pénzt szoktam kölcsönadni. Most tessék ide figyelni, mondom, ez eddig rendben van, de mi van akkor, hogyha valakinek kölcsönad, és soha nem kapja vissza? Azt mondja, kedves uram, én a Microsoftnak szoktam pénzt kölcsönadni. Frankl András, Monaco.
4: Frankl András értékelte a Forma 1-es monacói nagydíjat, most pedig meghallgathatják, hogy mit olvashatnak holnap a Nemzeti Sport nyomtatott lapszámában. Ezt Tóth János vezető szerkesztőt hallják.
11: Szép estét kívánok! Hát természetesen foglalkozunk még a női kézilabda BL 4-es döntőjével, amely sajnos nem győri győzelemmel zárult, elmaradt a duplázás. Megnézzük azt, hogy mi vezetett a vereséghez. Hát valószínűleg többek között az is, hogy 18 hibát vétettek a győri játékosok a Metz elleni meccsen, ez bizony már soknak bizonyult, illetve Sarah Bukti, a francia válogatott beállója és pazarló játszott. Hát a győrieket legfeljebb az vigasztalja, hogy ősztől ő már az Eto színeiben kézilabdázik. Most természetesen még a meccs sikeréért hajtott, és hát azt mondta kissé viccesen, hogy bocs győriek, de nektek már amúgy is van 7 elsőségetek, nekünk is kiállt ez az egy, hát meg is szerezték, első neki futásra BL győztes lett a Metz. Még nem BL győztes a Ferencváros csapata, de már készülődik rá. Ugye vízilabdáról van szó, férfi bajnokok ligája, Mátai 4-es döntőben ott van a Fradi, de más csapatokban is lesznek magyar játékosok, így például a görög olimpiákozban is, Angyal Dániel, aki görög bajnok és kupa győztes lett az olimpiákoz csapatával. A 34 éves vízilabdázót az idényéről kérdeztük, illetve arról, hogy hogy készülnek a Pro Recco elleni nem könnyű elődöntőre. Angyal minden esetre optimista, azt mondta, ha már Máltára elutaztak, akkor szeretnének egy trófeával hazatérni. Nyakunkon a világbajnokság, mint a labdarúgó világbajnokság nyitánya. Borsos László kollégánk már Mexikóvárosban van, onnan adott hangulatjelentést. Természetesen mindenki futballázban ég, de ez nem jelenti azt, hogy megállt volna az élet Mexikóban. A fővárosban például komoly tüntetések zajlanak. A tanárok szeretnének jobb megbecsülést, jobb fizetéseket. ennek kapcsán a belvárosban vannak, hogy ez mennyiben zavarhatja majd a VB-t, és egyáltalán ők maguk hogy látják a helyzetüket, erről is beszámol kollégánk. A hétvégén a Balatonparkban MotoGP futamot rendeztek, amit Marc Márquez nyert meg. Ennek kapcsán kérdezték Gyulai Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatóját, hiszen a futamnak promóterei voltak, hogy hogy látta ezt a versenyt, illetve miképp alakulhat a folytatás, hiszen lenne olyan igény, hogy a Hungaroringre kerüljön a verseny, de egyelőre az a pálya a MotoGP követelményeinek nem felel meg, hogy milyen átalakítások kellene, arról is beszél Gyulai Zsolt, és végezetül egy kis kosárlabda. Két éven belül másodszor kényszerült arra a körmen csapata, hogy a play-outban szerepeljen a felsőházi rájátszás helyett. Zaklatott ívadjuk volt a Vasiaknak két edzőváltással. Végül megmenekültek, de szeretnének új fejezetet nyitni, és ebben főszerepe lehet a már többször beugróként edzősködő Kocsis Tamásnak. Most ő lett a vezetőedző, és olyan segítője lesz, mint a most visszavonuló Ferenc Csaba, hogy mit remélnek körben, de amely egykor a magyar kosárlabdázás fellegvára volt, az is kiderül cikkünkből.
4: A Söprögető Kocsi című magazin mai adásában Székely Dávid és Várhegyi Benyámin elemezte a kerékpársport legfrissebb híreit, eseményeit.
12: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Söprögető Kocsi podcastban, ezúttal is Zoom kapcsolaton keresztül és felvételről, hiszen Várhegyi Benyámin ott van a Dauphiné, vagy most már Tara, azaz Tour Auvergne-Rhône-Alp második szakaszának helyszínén. Én Székely Dávid vagyok, de azért átbeszéljük azt, hogy mi történt tegnap, milyen is ez a mini Tour de France, amely ugye egy kisebb régióra szűkül, de mégis nagyon-nagyon teljesnek tűnik, mekkora a várakozás, és mi történt az első szakaszon, meg mi lesz úgy összességében, hiszen mostanra lett teljes, igaz, két nappal ezelőttre, de most tudjuk megvitatni egy hete, még nem tudtuk a rajtista. Szóval Benny, mennyire lehet ezt összehasonlítani a Tour de France-szal?
13: Köszöntöm a hallgatókat, mindenképpen össze lehet, itt már mindenki Tour de France üzemmódban van, ezt érzem a szervezőkön. Most ezzel rájuk gondoltam leginkább, tehát összehasonlítva mondjuk Párizs-Nizzával azért nehéz ezt a versenyt, mert hát az aptárba való elhelyezkedése miatt leginkább, de mindenki érződik azért egy kis stressz, és már azért mindent próbálnak úgy mintázni, így szervezésileg, mint a túr, tehát ilyesmi dologra gondolok, hogy te nekem is csak ennyit mondtak itt az első nap, több eset kapcsán is, több dolog kapcsán is, amit kérdeztem, hogy akkor ez hogy működik, az hogy működik, hogy ja, hát ugyanúgy, mint a túrom. És akkor ezzel le van rendezve a dolog. Szóval itt már mindenki arra készül, hogy mi lesz júliusban Barcelonában, és onnantól kezdve az egész hónap során, de azért nyilván önmagában is egy nagy verseny a Dauphiné, vagy Tour Tara, ugye ezzel még azért mindenki barátkozik, beleértve a versenyzőket is, sőt, közülük van, aki nem is barátkozik ezzel a névvel egyáltalán, hanem...
12: Te eltolódtál, a Zseliár is volt. Igen. Tudod, milyen verseny? Dehogy is.
13: Igen, és ezért sokan vannak így szerintem. Nyilván a francia versenyzők azért tudják, hogy mi a név, mi az új név, de maradjunk annyiba, hogy egyelőre még azért kicsit nehézkesen indul a köztudatba való beépülése ennek a névnek.
12: Jó, hát mint mindenhez, ehhez is idő kell. Hát most tényleg mi is, hogyha a leghosszabb vármegyénket, jelen pillanatban, hogy a vármegyéknek hívják, kiválasztanánk, és arról neveznénk el egy versenyt, az lehetséges, hogy főleg a külföldieknek azért problémásabb lenne, bár nyilván a túrt azt mindenki tudja, a Rhône folyóval szerintem mindenki találkozott, az Alpok az igen, az Auvergne talán az egyetlen, ami jelen pillanatban újdonság, de mindegy, ezen túl lendülünk. Már csak azért is, mert nekem is az volt az érzésem tegnap, hogy minden szempontból nagyon Tour de France-os. Tehát a közvetítés minősége, a képek, amerre mennek, ahogy mutatják, érezhetően nagyon-nagyon profi. Addig, amíg a Párizs-Nizzánál azért a szakaszok jelentős részében szerintem a helikopternek is megvoltak a gondjai, hogy mit mutasson, mert vagy föl se tudott szállni, olyan volt az idő, vagy felszállt, de igazából semmit nem tudott mutatni, meg csupasz volt a táj, meg az egész olyan teljesen más volt. Itt már tényleg arról beszélünk, hogy ez a kora nyár abban a részében a francia vidéknek egészen csodálatos. Tényleg csak az eleje, ahol a győzteseket felsorolták, hogy ott milyen színe volt a víznek, azt egész egyszer nem hittem el, pedig ez a franciáknak ebből a szempontból mázliuk van, nagyon-nagyon sok ilyen vidékük van, meg ilyen fantasztikus természeti dolguk, úgyhogy ez jó lesz, ez az egy hét, vagy bő egy hét, ugye 8 nap egész pontosan, ami azért már combos, tehát ez már nem egy rövid párnapos World Tour verseny, hanem tényleg, ha egyet kéne választani, én biztos, hogy ezt választanám az összes közül.
13: Abszolút, tehát itt felsoroltunk csomó dolgot, hogy miért gondoljuk azt, hogy már minden túrüzemmódban van, vagy kezd abban lenni, de ehhez leginkább azért elég fontos hozzátenni, hogy a versenyzők formája és a csapatok is. Tehát itt azért már nagyon-nagyon más a helyzet. Tényleg leginkább azért is egy ilyen mini Tour de France, egyrészt, mert brutál nehéz az útvonal, másrészt meg azért, mert itt már mindenki jön le magaslatról, és vagy megy még vissza magaslatra, vagy gyakorlatilag tényleg egy ilyen főpróba jön a túr előtt, ugye ahogy vége ennek a versenynek, onnan még egy szűk 3 hét van szigorúan a kezdésig, tehát szigorúan az első szakaszig, de azt azért már lehet látni, hogy itt már, tehát ide már nem jön el új versenyző, jó, egy picit gyengébb a formám, és még egyébként azért próbálok rajta fejleszteni, mert pont João Almeida nyilatkozta, ugye őt azért majd talán kitérünk rá, talán
12: pont
13: nem.
12: Pont vele szerettem volna kezdeni egyébként, igen, ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ő nincs túrformában, nem megy a túrra.
13: Igen, őt nagyon értem, hogy mit keres ezen a versenyen itt, tehát konkrétan ez a helyzet, mert tegnap is pont mellettem készítettek vele egy interjút a szakasz előtt, és tényleg nem megváltva természetesen, meg nyilván nem katasztrofális a formája, és nyilván nincs úgy formája, de így olyan volt igazából az egész interjú, hogy ja, hát itt vagyok, mert versenyeznem is kell egy picit, de egyébként a formám az tényleg semmire se jó, tehát eredményben nem is gondolkozom. Ugye igazából ő Vueltára készült, tehát ahogy elmondtad, a túr igazából ugye nincs a programban, mert nem lesz olyan formában, hogy segíteni tudjon a csapatnak. Szóval így mondjuk az ő szerepe egyébként elég furcsa, mert értem, hogy a Vueltára készült, hát hol van még a Vuelta? Tehát tényleg 2,5 hónapra van. Semmit nem jelent a felkészülése szempontjából az, hogy most itt hogy teljesít, meg így mit csinál. De azért hoztam most elsősorban fel őt, mert amiről beszéltünk, tehát ő elmondta, hogy ha túlra egyébként formába szeretne valaki kerülni, akkor nem eljön versenyezni ide, hanem, mert még nem érzi jónak a formáját, hanem egyébként edzőtáborozik tovább. Mert ez annyira nehéz verseny lesz, meg az első nap is az volt szerintem elsősorban egyébként a meleg miatt, de tehát annyira nehéz a verseny, hogy itt azért építeni igazából nem nagyon tudsz, finom hangolni viszont annál inkább, plusz a legtöbben, főleg itt a fiatalok közül, mert azért a nagy esélyesek leginkább fiatalok, tehát hogyha csak a Sexas Del Toro kettőse gondolok, hogy...
12: Ajuszó sem az az öregem.
13: És Ajuszó, bocsánat, nem jutott eszembe, hogy ki az, aki nem jutott eszembe, de igen, Ajuszó az, tehát Sexas nyilatkozta azt, hogy egyértelmű, hogy amit megpróbálnak megfigyelni, az a regeneráció, hogy megy. Tehát egymás utáni nehéz szakaszoknál milyen a regeneráció, vagy min kell javítani ilyen téren. Tehát már tényleg egy ilyen utolsó főpróbáról beszélünk, viszont a szervezők azért nem teljesen így gondolkodtak, és ő a saját nemében is egy nagyon komoly versenyt, meg útvonalat raktak össze.
12: Igen, és itt már a nyitó szakasz is nagyon komoly volt. A mai, a hétfői az egy nagyon hosszú, és ahogy említetted, hogy irdatlan nagy hőség van, a melegben még inkább embert próbáló. A csapat időfutamról gyakorlatilag nem volt olyan csapat közlemény, amikor bejelentették a keretet, ahol ne esett volna szó, mindenki beszél. Tényleg az egy nagyon fontos utolsó lehetőség lesz egy igazi klasszikus tesztelésre, hogy akkor a barcelonai nagyrajtnál már mi hogyan néz ki. Utána van egy pici, azt mondom, átmeneti nap, és aztán a vége az, ami egészen döbbenetes. De jó, mert azért tényleg Fanartról tegnap is keveset beszéltünk, Godonról, azért ő is jó lehet, hogyha éppen olyan van. Tehát mindenki kap valamiféle fajta lehetőséget, hogy aztán jön a péntek, szombat, vasárnap, ami meg valami egészen őrületes tesz. A vasárnap a két kiemelt hegyel a közepén meg a végén van egy, a Solezon ráadásul a túr miatt is fontos. Azért az egy... Nekem mindig azt tetszett a Dauphiné-ban, hogy ilyen kis ízelítőt kapsz abból, hogy mi vár rád, vagy az idei, vagy a következő évi túron. És most is ezt látjuk, hogy nagyon jól csinálják a szervezők ezt a részt. Nyilván nem tudnak beletenni egy, nem tudom, Rubés szakaszt a Dauphinéban, nem így működik, hogy azt teszteljék, de az a része, hogy mondjuk tudjuk, hogy erre még nem jártunk soha, szeretnénk egy nap elvinni a túrt, és megnézzük, hogy néz ki ez az egész, mikor csináljuk, ha nem ezen a versenyen, azt szerintem egészen jól működik, és működik majd ebben az évben is, úgyhogy azért ez egy embert próbáló feladat, és hát szerintem azért Sexsvallónak nem volt annyira boldog a végén azzal, hogy ott a hajrában nem figyelt oda, lemaradt arról a szakadásról, és oké, utána nagyjából ő hozta vissza, hogy ő is hozta vissza, Ayusóval, megjöttek Szielmosze óriásit hajtott, de hát azért ez nem az a kezdés volt, mint amire számított, nyilván semmit nem veszített, főleg így, hogy Boden egy hazai srác nyerte, aki egy órára lakik a céltól, de azért a kezdés az nem én, és valahol olvastam, és ez a talán legjobb megfogalmazás, hogy Paul Sexsvall számára most ért véget az eleje, vagy valami ilyesmi, amíg tényleg csettintésre ment minden, és ez a tegnapi, ez bizonyította, hogy figyelj, ez már itt a nagyok ligája, és oké, a baszkörön is nagyjából ugyanezekkel a versenyzőkkel csatáztál, de ez itt most már majdnem a túr, és nem lesz ez olyan könnyű átmenet, mint a legtöbb francia gondolja.
13: Igen, ugye a baszkör is egy nagyon nagy verseny, ez tény, annak ellenére rövidebb, mint a Dauphiné, de az is ugye április elején van, tehát ott tényleg ugye a Roubaix hetében, ami azt jelenti, hogy azért még nem Tour de France formában, vagy nem Tour de France-hoz közelítő formában vannak a versenyzők, és ezt láttuk is, hogy sokaknak például ez a tavasz a vége volt. Tehát akár Ayuso, akár Del Toro, most nyilván bal szerencsések voltak azon a versenyen, de tehát ők abban azóta eltett két hónapban azért egyértelműen a felkészüléssel foglalkoztak, és igen, Paul Sexsvall, hát mindenki sokkal többet várt tőle az első nap, teljesen irreálisan, tehát ezért itt, ő azért elmondta, hogy itt nem az fog történni, hogy valószínűleg, mint ugye a baszkör első, vagy első mezőny szakaszán, ugye egy időfutammal kezdődött az idén, amit nagyon simán nyert, és utána még simában nyerte ugye azt a kemény egyi szakaszt. Tehát elmondta, hogy itt senki nem szeretne szerinte a nagyok közül, és így is lett egy 240 kilométert másnap kontrollálni, plusz senki nem szeretne azért se kontrollálni, nem csak azért, mert hosszú a második szakasz, hanem azért sem, mert a következő nap egy időfutam jön. Csapatidőfutam, ugye, amit említettünk. Tehát azért itt megvan az, hogy ki hogy építi fel ezt a versenyt, és elmondta Sexsvall, hogy természetesen egy győzelem a fontos ezen a viadalon neki, mert neki is gyakorlatilag egy hazai versenyről van szó, viszont azt is elmondta, hogy hát azért nem ez a világ eleje vége, tehát hogy most ezt a verseny megnyerje vagy nem, tehát itt sokkal fontosabb dolgokat figyelnek meg a csapattal, és azt ne felejtsük, hogy ráadásul hát a legfontosabb ember segítőjét veszítette el egyből az elején, ugye Matthew Ricciardónak voltak problémái, gyomor problémái,
12: úgyhogy
13: nem. És remélem Sexsvallnak nincsen, meg így a mezőnek.
12: Ez nekem is eszembe jutott egyébként, mert ez a vírus.
13: Igen, ugye Boden is mondta, hogy ő sem volt túl jól még szombaton, tehát igazából az sem volt biztos, hogy ő elindul, annyira betegnek érezte magát, és Sexsvall is túl gyorsan elment a szakasz után egyébként a buszba, méghozzá úgy, hogy azért tényleg délután 3-kor vége volt a szakasznak. Tehát nem az volt, hogy úristen, rohanni kell, mert késő van, és a következő nap korán kezdődik, hanem nyilván lett volna idő, de nem nagyon lehetett tőle olvasni semmit, meg elkapni, tehát egyből ment a buszba. Tényleg remélem, hogy nem az lesz, hogy itt gyomor problémák vannak, és valami vírus tényleg a mezőnyben, mert azért jó lenne, hogyha ez a hétvégig tudna menni, ugye, hogy a Párizs nézze nem tudott, hogy minden esélyes megmutatja magát, és megmutatja azt, hogy egyébként jelenleg hol tart. Ugyanez igaz Sexsvallra is, de igen, azért sokat elárul, hogy ránézzünk egy ilyen szakaszra, egy ilyen mezőnyre, és azt várjuk, hogy Paul Sexsvall ez simán szólóba hazajön, ami nem lett volna túl egyszerű alapból sem, mert 20 kilométer volt még a célig a hegytetőn, és azért ez nem úgy néz ki, hogy egy teljes mezőn magad mögött tudsz hagyni. Ezt láttuk, hogy mennyire taktikussá váltott a síkon, amikor a lejtmenetet befejezték. Ugye valamilyen szinten az Ineos jött ki jól belőle, Only és Foklen, de hát ez a 12 másodperc azért nem valószínű, hogy komoly,
12: igen, nem
13: komoly
12: mondom, hogy
13: problémákat okoz Ayusónak vagy Sexsvallnak.
12: Igen, Foklen nem hiszem, hogy tartani fogja a végén majd ezeket a nagyokat. Nekem Del Toro nagyon-nagyon jól teljesített, és szerintem én most első napra azt mondom, hogy inkább ő az, aki nekem összeszerettebbnek tűnik. és ez is fura, hogy egyetlen versenyből, ahol ráadásul Deltorról nem is tudott végigmenni, következtetjük azt, hogy akkor itt most mindenképpen más nyer, nem ő, de ő szerintem nagyon jól mozgott, és kell is egyébként az UAE-nak, mert ott azért voltak problémák. Nekem tényleg az volt a durva az első szakaszban, hogy bekapcsolódtuk, oké, 9 fős szökevénycsoport, és abban a pillanatban elkezdett csökkenni a szám, mert éppen valami emelkedőn voltak, feleződtek, ha hárman maradtak, aztán a végén Bodán, és akkor Bodán kibírja, és végül kibírta. Ettől még nekem meggyőződésem, hogyha akart volna a Decathlon is, meg az UAE is, és még azt mondom, talán Viszma is tudott volna nagyobb tempót menni annál, mint amit ment. Tehát azért ez, amit mondott Success neked, hogy azért itt nem feltétlenül akar mindenki már az első napon vezetni.
13: Hát úgy tűnik, hogy igen, hogy konkrétan senki nem akar.
12: Ez bejött, tehát ez nem volt rossz. Hozzáteszem, a többieket utolérték, és nagy szakasz lett volna még nagyobb, hogyha itt a győzelemért mennek, de így, hogy Bodan erős volt és kibírta, az egy teljesen más történetet hoz neki. Egyébként zárójel, de ha már helyiek, épp most írta meg a Lékip, hogy majd Thibaut Pinot azt mondja, a 18. szakaszon megnyitja a farmját ingyenesen egy Airbnb-ként, hogy oda egy családot elszállásra 3 éjszakára arra az időszakra, amikor arra jár a túr.

0: Libia, ugye a Giro d'Italia, tehát azt értjük, hogy ő most ezt miért nem vállalta be. Pogacsár ugye nyerte meg ezt a versenyt, a svájci kört nem nyerte meg, és hát azt se felejtsük, hogy a svájci kör ugye az idei szezontól, hát most nem tudom, hogy a nagy egyhetesek közé még oda tudjuk-e sorolni, mert ugye 5 napos lett a verseny, tehát leszettek belőle 3-at egész pontosan a szervezők, ami hát maradjunk annyiból, hogy rendkívül sok, meg szerintem mindenképp veszíteni fog az értékéből. Tehát én nem tudom, hogy egy 5 napos versenyt oda lehet-e sorolni egyébként a nagy egyhetesek közé innentől kezdve, mert ne, az nem egy hét, tehát bárhogy is nézzük ez a helyzet. De nyilván Pogacsár azt választotta, mert a svájci kört még nem nyerte meg. Florian Lipovic pedig úgy döntött, hogy ugye ő szlovén körre megy majd, ami szintén 5 napos. És az is jövő héten van, szóval igazából furcsa, mert mindenki így döntött, Sexsass és Ayuso van itt tényleg a túrnevek közül. De túlót azért nem mondom ide, mert nem azért, mert elfelejtettük így hirtelen a nagy Sexsass hype-ban, mert azért mégiscsak de túl tényleg azért egy UAE túrt, meg egy Tirreno-Adriaticot már behúzott, tehát ugye Strade 3. hely, tehát oké, volt a bukása Baszkörön, de neki is fantasztikus szezonja van, és ő is rendkívül fiatal. Viszont neki nyilván semmilyen egyéni ambíciói nem lesznek a túron, tehát azért nem mondtam ide. Gondolom az UAE egyébként megpróbálja ezt a versenyt azért megnyeretni vele. Ez egyértelmű, hogy szeretnének címet védeni. De én egyébként a verseny szempontjából nem annyira érzem, hogy úristen, most nincsenek itt, és hogy ezen bánkódik az ember. Szerintem egyébként egy Párizs-Nizzán például a Jonas se lett volna ott, akkor ott sokkal fájdalmasabb lett volna, hogy nincs ott senki a legnagyobb nevek közül. Itt én nem érzem ezt, megmondom őszintén. Tényleg lehet, hogy azért, mert minden segítő, minden szakaszvadász versenyző úgy, tehát olyan formában van már, meg látszik, hogy olyan gondolkodással van már itt ezen a versenyen, hogy túr, túr, túr. Tehát tényleg egy ilyen főpróba, teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy ki van itt. Nyilván sokkal jobb, hogyha egy Pogačar Vingegaard csata lenne egymás ellen, és még ugye Sexsass is, de hát ugye ez most igazából sehol nem valósult meg az idén, csak a túron, de én nem érzem, hogy ez egy nagyon, hogy nagyon sokat rontana, vagy bármit rontana igazából a versenyen, mert pont az előbb felsorolt dolgok miatt, hogy itt már mindenki közelít nagyon a 100%-ához, és emiatt bárki van itt, brutálisan nehéz a versenyzés, meg nehézé teszik egymásnak a csapatok.
1: Abszolút mértékben is, és pont ezen gondolkodtam, hogy annyira nyilván fontosak a sztárok a legmeghatározóbbak, de hogy azért itt a verseny teszi a versenyt, és nem az, hogy most itt van-e egy nagy név, vagy nem. És ebből a szempontból a Dauphiné az nyilván különleges, de hát fontos lesz az, hogy a Tour de France-on meg mindenki itt van, és jó lenne, hogyha azért szorosabb csatát látnánk, de tényleg az, hogy ha csak ebből a tegnapból indulunk ki, hogy hány személyes sztori van, hogy hány különleges életút és történet, hogy Boden, nem tudom, fél órával később kaptuk meg az üzenetet szinte Lékiptől, hogy oké, akkor hosszabbít, azt hiszem 29-ig, tehát hogy nyilván
0: igen,
1: nem akkor...
0: Wouters írta ki, azt hiszem, hogy végül én láttam az este. Azt nem tudtam, te írtad nekem, és utána láttam este egy tweetet Jonathan Waterstől, ugye az IF vezetőjétől, hogy úgy tűnik, hogy jó döntés volt 2 hete hosszabbítani Alexel, tehát és oké, tehát egyébként nyilván az volt, tehát ez azért így
1: Nem is
0: komoly.
1: kérdés, de hogy ezek is ilyen kis dolgok, amiket majd próbálunk nyilván a Tour de France-on is megvilágosítani, meg inkább felépíteni, mert hogy ez is a célunk lesz, meg nyilván az is, hogy bemutassuk Franciaországot, meg előtte a katalán vidéket is, ami egészen extra és különleges lesz. Még egy dolgot azért mondjunk el, hogy még az országúti OB-t is adjuk majd előtte, ami szerintem mindenképpen egy nagyon izgalmas történet lesz, hiszen azért Walter Attila idén jobb formában van, mint tavaly, legalábbis a Tour de Hongrie alapján. És nem akarom elkiabálni, de egyelőre minden egyes résztvevő részéről óriási hajtás van annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatás is legyen a különbségekről, mennyi van még hátra, és a többi, és a többi. Úgyhogy abban bízom, hogy majd a remélhetőleg rendkívül gyors osztrák nagydíj után minél többet tudunk megmutatni a hajrájából a versenynek, mert hogy azért az nyilván fontos lesz, úgyhogy egy-két labdarúgó világbajnokság kezdődik majd idén. Idén ezen a héten, tehát konkrétan csütörtökön, ami egészen felfoghatatlan dolog, hogy rohan az idő, és eddig csak készültünk, és most, hogy már itt van. Még zárásként egy kicsit a te szereped helyett.

0: helyzeted, mert hogy azért nyilván hosszú távon építjük azt, hogy a túron már, amikor odamész valakihez, akkor azt felismerjen és megnyíljon neked. Ki az, aki ebből a szempontból, vagy mi az, ami ebből a szempontból különleges, már akár ebből a két napból is, amit kint tartózkodtál eddig?
1: Igen, szóval a csapatoknál ugye a versenyzőkről beszéltünk, hogy ki milyen formában van, meg tényleg, hogy hol helyezkedik el ez a túra való felkészülésükben ez a hét, de ugyanez igaz egyébként a stábtagokra. Tehát bárkivel, akivel én mondjuk én beszélek, vagy beszéltem tegnap, ó, a túr, ja, oké, és az az elsődleges gondolat, tehát a Giro az igazából már egy ilyen kicsit feledésbe merült történet, pedig bő egy hete lett vége, tehát hogy azért nem volt olyan régen, de leginkább így lehet ezt elképzelni, hogy tényleg mindenki már ezzel van elfoglalva, segítők, hogy masszőrök ki jön, ki nem jön, ki hol lesz, nem tudom, Barcelona, stb. Is, tavalyi Vuelta, tehát azért ilyen sztorik, meg gondolatok jönnek fel így először az emberekben, de például érdekes, mert a Movistarnak van pont egy új sajtós, és általában én Ivan Romeóval nagyon szeretek beszélgetni, viszont hát pont ő mondta, hogy még új, tehát nem nagyon tudta, hogy melyik mikrofon az kihez tartozik, és mindig mondta, hogy egy ilyen fiatal srácról, egy nagyon jó spanyol fiatal srácról van szó, de nagyon kedves, de a pikniknél találkoztam még egy ismerőssel, a magyar válogatott, mikor olimpián vagyunk, világbajnokságon vagyunk, vannak a fiúk leginkább, fiúk, lányok, akkor ugye egy holland masszőrük van, még Walter Attilával dolgozott együtt a Groupamánál, és most a piknik csapatánál dolgozik, de tehát vele is ugyanez, hogy egyébként mi lesz a túron, tehát már mindenki erre készül, és hát ugyanez a sajtósok is, tehát hogy azért ki van ezt találva rendesen, de mondjuk még a Movistaros mondta, hogy hát igen, most még első szakasz előtt vagyunk, tehát picit nyugodtabbak a srácok, szerinte bárkit lehet kérni, mert úgyis meg fog szólalni a csapatból, de azért azt tudjuk, hogy ahogy egyrészt haladunk ezen a versenyen előre, azért ez egy picit mindig változik, meg nyilván a Tour de France-on, hát onnantól kezdve, ahogy elkezdődik a Tour de France, akkor pedig általában ez pozitív irányba változik, mert valahogy az ember fejébe be van építve, az a versenyzők fejébe, hogy oké, tehát most ezen meg ezen a versenyen vagyunk, egyszerűen tudjuk előre, hogy sokkal jobb lesz a média felhajtás. Tehát, hogy ez a versenyzőknek abszolút megvan, hogy oké, most már nagyjából ugyanazok az újságírók vannak, akik a túron, szóval már nyilván ez egy ilyen, hát ezt a másfél hónapot valószínűleg azért velük fogjuk együtt eltölteni, tehát azért így állnak hozzá a versenyzők is. Egy napos verseny előtt szerintem egyébként sokkal kevesebb esetben van az, hogy nyilatkoznak, vagy mondanak egyáltalán bármit, mint egy ilyen többnapos esetében, vagy akár a túra gondolok, bár nyilván ott majd azért mindig meglátja az ember, hogy mi lesz, de valamiért azért, mert jobban be van épülve a fejekbe, hogy oké. És ez például pont Paul Sexasnál derül ki, hogy de mindig valaki megkérdezi egyébként, hogy nem zavar ez a hatalmas média felhajtás, és mondja, hogy az a helyzet, tehát ez a része ennek a dolognak, tehát hogy őt annyira nem izgatja. Nyilván majd fogja, amikor már 28-szor ugyanazt kérdezik meg tőle, de hát ez ilyen, és pontosan tudja ő is.
0: Igen, és az biztos. Én a Plepp interjún láttam azt, hogy nyilván a Tour de Hongrie-n is beszélgettél vele, hogy azóta nem telt el annyi idő, hogy pontosan tudta, hogy ki vagy, pontosan tudta, hogy honnan jöttél, meg nyilván alapból az ő személyisége is ilyen nagyon nyitott, de hogy jó volt látni azt, hogy mennyire úgy kezel már téged, mint egy kvázi állandó partnert, akivel hát a következő tényleg 6 helyéből 4-et együtt tölt.
1: Igen, és azért az is nagyon megfigyelhető, hogy szerintem pont te mondtad a közvetítésben, hogy hoppá, tehát az elég motivált. Tehát látszott Luke Pleppe, hogy oké, ez már nem a Tour de Hongrie üzemmód.
0: Azt is megérte volna szerintem, ha nincs az utolsó körös törlés, de...
1: Abszolút, de hogy így hozzáállás terileg, tehát hogy oké, azzal vége volt egyébként az első felének a szezonjának, onnan hazament, nem tudom, egy pár napra, és onnantól magaslat, és onnantól gyakorlatilag május végétől Tour de France üzemmód, és látszik, hogy úgy jött le erre a versenyre, hogy már teljesen más a hozzáállás, máshogy néz ki az arca igazából, tehát olyan koncentrálás van, és ez nem csak az adott szakaszra vonatkozik, hanem mindenre, hogy ebben a melegben hogy kell frissítenünk, mit kell majd csinálnunk jól a túron, mert erre is egyébként egy nagyon jó felmérés, most nem néztem meg én személy szerint, hogy pénteken, szombaton, vasárnap milyen lesz az idő, mert azért odébb van, és nagyon gyorsan változhat, főleg a hegyekben, de ez a meleg, tehát arra is jó főpróba, hogy mi várható azért júliusban, mert tudom, ilyen hőhullámok bejöttek itt az elmúlt időszakban egész Európába, azért ez elég kellemetlen lehet júliusra. Én emlékszem, hogy voltunk úgy Vueltán, barcelonai kezdés volt akkor 2023, szintén egy csapat időfutam, hogy este volt, ugye emlékszünk arra a sötét időfutam, hogy leszakadt az ég, de előtte ilyen évfélkor volt ilyen 33 fok. Tehát ilyen évtizedes rekord dőlt meg akkor Barcelonában. Tehát azért ez nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha az ember megjön a tavaszból, ahol sokszor rosszabb idő van. Tehát ezt is abszolút fel kell mérni a csapatoknak, meg az edzőknek, hogy melyik versenyzőnek mit kell csinálni, főleg a fiataloknak, akik újoncok, és teszem azt, először fogják ezt megcsinálni a profi mezőnyben, ezt a Dauphiné Tour kombót.
0: Innen folytatjuk, most még a 2027-es World Tour naptára ki sem tértünk, pedig az sem lesz akármi, ha már hőség, meg aztán a 28-as sem, hogy néha itt lesz a Vuelta teljesen szeptemberben, néha október VB lesz a VB. Az mondjuk az időjárásilag abszolút rendben lesz, én atlétika VB voltam hasonló időpontban is. Azért nem rossz, nem rossz. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük szépen a figyelmet, nézzétek minden nap az M4 Sporton, vagy amikor már Forma 1 van, akkor az M4 Sport Pluszon per Dunavörden a Dauphinét, hiszen minden nap az utolsó nagyjából másfél órát adjuk, és nagyon-nagyon készülünk arra, hogy ez a verseny is jól sikerüljön meg, aztán utána a Tour de France is, abból a szempontból, hogy mindenki elégedett legyen velünk. Beni, nektek jó munkát a komplett csapattal, stábbal együtt. Nézzétek tehát a Dauphinét, vagy most már Tarát, Tour Auvergne Alpot az M4 Sporton és a közmédiában. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
2: Ez volt a Körkapcsolás 2026. június 8-án hétfőn az adás végén a szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Jámbor Tamás, tovább a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsoranyállót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Támadó felfogás, Kazaksztán ellen folytatja a labdarúgó válogatott. Először az Újpest nyerte a futszál magyar bajnokságot. Ismétlés, a tavalyi éremszámmal lenne elégedett a kajakkenu szövetség az EB-n. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
0: Sportvilág.
1: Labdarúgással kezdünk. A fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani Kazaksztán ellen a magyar válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi, aki támadó szellemű játékot vár el a csapatától. A nemzeti együttes pénteken Finnországot 2-1-re legyőzte felkészülési mérkőzésen, holnap pedig Debrecenben látja vendégül Kazaksztán legjobbjait. A 61 éves szakvezető a várakozásait illetően kifejtette, a legutóbbi mérkőzés utolsó fél órájában elkövetett hibákat mindenképp szeretnék elkerülni. Márko Rossit hallják.
2: De úgy gondolom, hogy rajta vagyunk azon, keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan holnap is játszani fognak Kazaksztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Úgyhogy meglátjuk azt, hogy hogyan fogja kihasználni a lehetőség, az általam adott lehetőséget. Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán. A holnapi mérkőzés illetően természetesen jól szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Hát gyakorlatilag 3 kontraik volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Nekünk kell irányítani, mi szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni.
1: A Nagyerdei stadionban egyébként ma 4-5 ezer néző előtt tartott edzést a magyar futballválogatottnak Márko Rossi. Tóth Alex örült a játék lehetőségnek a finnek ellen, és bízik abban, hogy Vargának adott gólpasszával áttört benne valami. Az angol élvonalbeli Bournemouth 20 esztendős középpályása tavasszal keveset játszott, a válogatottban viszont élvezi a bizalmat. Tóth Alexszel Péter Ágoston beszélgetett.
3: A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatott a birtokba venni?
4: Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival, úgyhogy izgatottan vártam.
3: Ugye nem csak holnap, hanem már ma is találkozhattok a szurkolókkal. Állítólag több mint 4000 ember látogat ki, hogy megnézze az edzéseteket. Ez milyen, így körbenézve?
4: Hát nagyon jó, szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és tényleg jó érezni, hogy ennyien állnak a csapat mögött.
3: Idén már 3 válogatott mérkőzést láthattunk, mind a 3-szor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
4: Igen, abszolút. Azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem így magam mögött, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
3: És mennyire sikerült élni vele eddig, hogy érzed?
4: Hát azt a szövetségi kapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
3: De te élvezed a játékot? Mert nyilván vannak újdonságok is, már újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
4: Persze, azért főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak, sok új játékos van, de szerintem így mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
3: Nagyot harcoltál a második gól előtt az előző mérkőzésen. Megköszönte Barni?
4: Hát azért ő is beletette a maga részét. Örülök, hogy tényleg ott is meglett az első gólpasszon itt a válogatottba. Tényleg ezzel is már remélem átszakadt égát, és csak több fog jönni.
3: Márko Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségibb választék, ami a középpályát illeti. Te mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
4: Én is érzem, hogy tényleg egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba, úgyhogy szerintem ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy tényleg ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
3: A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
4: Hát minden meccs más, mint az előző. Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, úgyhogy tényleg készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
1: A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést holnap 19 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. 3 nap múlva a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyet első ízben rendeznek meg 48 válogatott részvételével, és a történelemben először ad otthont az eseménynek 3 ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A magyar idő szerint csütörtök este 9 órakor kezdődő nyitó mérkőzés idejére viharos időjárást jósolnak Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a társházigazda Dél-Afrika elleni bemutatkozása alatt. Eközben egy szomáliai játékvezető nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba. Omar Abdulkadir Artan vélhetően a hazáját érintő tilalmak miatt nem utazhatott be az észak-amerikai országba. Már otthonában, családi körben pihen Christian Eriksen. A dán válogatott labdarúgója tegnap az Ukrajna elleni barátságos mérkőzés közben esett össze a pályán. A középpályást hosszú percekig ápolták, ezután viszont a saját lábán hagyta el a pályát. Eriksen azóta üzent az érte aggódóknak. Idézem, jól érzem magam, a felépülésem a kezdetét vette. A dán játékos hozzátette, ezúttal nem az történt, mint 2021-ben, amikor egy Európa-bajnoki találkozón leállt a szíve. Szerződést hosszabbított a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén Marko Nikolić vezetőedzővel. A csapattal görög bajnoki címet szerző szerb szakvezető további 3 évig marad az AEK kötelékében. Fabio Grosso lett a Fiorentina vezetőedzője. A 2006-ban játékosként világbajnok Grosso 2 éves megállapodást kötött az olasz élvonalbeli együttessel. A 48 esztendős szakvezető legutóbb a Sassuolo kispadján ült. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest FC utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, míg Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, valamint Kulcsár Árpád érkezik még az újpesti labdarúgó csapat utánpótlásába. A folytatásban pedig futszál. Története során először lett magyar bajnok az Újpest, miután a bajnoki döntő mai, 4. mérkőzésén 5-2-re megverte idegenben a Nyíregyházát. Az egyik fél 3. sikerig tartó párharcot ezzel 3-1-re az Újpest nyerte meg. A Lilafehérek vezetőedzője Németh Péter könnyek között értékelt.
0: Először is szeretnék köszönetet mondani a gondviselésnek, családomnak, barátaimnak, illetve a klubnak, vezetőségnek, stábnak, játékosoknak. Nagyon sokat dolgoztunk érte az évben.
5: Akkor aláírtál, azt mondtad, hogy egy biztató jövőtervet vázolt fel neked a vezetőség. Hát most a jelenben gondoltad, hogy ez ilyen gyorsan megjönnek a sikerek?
0: Őszinte leszek, nem, de tényleg nagyon sokat dolgoztunk érte, és úgy összeállt a taktikai rész is, fizikális rész is, illetve elkezdtünk hinni benne, és ez a mai napon is megmutatkozott.
5: Ha már említetted a családot, ugye a sikerek mögött ott van a család mindig, üzensz nekik valamit, hiszen nekik is nagy lemondásokkal járat a munkát.
0: Nagyon szeretem őket.
1: Gozsovics Dávid a Nyíregyháza mesterét, Lovas Norbertet is megszólaltatta.
6: Én mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi hősök voltak, hosszú volt a szezon, nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt. Rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudnak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
5: A meghatózottságon felül a jövőt nézzük, nyilván te maradsz a vezetőedző az építkezésről, tudsz már valamit új játékosok érkezését?
6: Nem tudom. Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. És nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit, de persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, de jövőre megnyerjük, ennyit tudok mondani.
1: A bronzéremről ötödik mérkőzés dönt majd a férfi futsal bajnokságban, hiszen a Veszprém 3-1-re győzött a Deac otthonában, és ezzel 2-2-re módosította a párharc állását.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A tavalyi éremszámmal ezúttal is elégedett lenne a Magyar Kajakkenu Szövetség a csütörtökön kezdődő portugáliai Európa-bajnokságon. Erről a szervezet szakmai igazgatója beszélt a közmédiának. Hadvina Gergely hozzátette, az átalakított olimpiai kvalifikációs rendszer miatt már az év első világkupa versenyein is erős mezőnyben versenyeztek a magyarok. A nevezési lista alapján a Montemor-o Veio-ban rendezendő kontinens viadalon is a sportág európai krémje szerepel majd. Hadvina Gergelyt Szőke Viktória kérdezte.
8: Igen, azt gondolom, hogy már a világkupákon is nagyon jól látszott, hogy mennyire erős mezőnyök gyűltek össze, tehát például nem volt ritka az, hogy akár 7 előfutam is megrendezésre került egy-egy világkupán, ami azért másabb, mert 2 egység is tud indulni nemzetenként, de látszik, hogy minden ország maximálisan arra készül, hogy minél több kvalifikációs pontot tudjon gyűjteni.
9: Tehát, hogy ez az újdonság ugye a ranglista pontok szerzése?
8: Igen, igen. Korábban ugye a világbajnokság, vagy az olimpia előtti utolsó világbajnokság volt az, ahol a kvalifikációs helyeket megszerezhették a sportolók. Ez a rendszer átalakult, egy közel 2 évig tartó időszakban 10 versenyen tudnak pontokat gyűjteni a sportolók. Az országoknak gyűjtik a pontokat minden hajóegységben. Az Európa-bajnokságon is szerintem jól meg fog mutatkozni, hogy rendkívül erős mezőnyök vannak, minden ország átalakította akár a saját kvalifikációs szisztémáját, akár a versenyeztetését is, annak érdekében, hogy minél erősebb csapatokat tudjanak kialakítani, kiállítani, és minél több pontot tudjanak gyűjteni, de hát megpróbáljuk mi is felvenni velük a versenyt.
9: Térjünk rá az Európa-bajnokságra, amely ugye csütörtöktől vasárnapig tart, hogy mikor utazik a csapat?
8: A csapat már holnap elutazik, a hajóink már úton vannak, szerdán fognak tudni először kimenni a pályára, megnézni, ismerkedni a vízzel, bár szerintem elég sokan jártak már ezen a Montemor.
9: Tehát jól ismerik ezt a pályát, és szeretik is?
8: Nem mondom, hogy annyira szeretik, sokan szeretik, viccelek. Nyilván ez egy nagyon jobb bejáratott pályája szerintem a kajakkenus közösségnek. Tud lenni egy kissé szélsőséges szélviszony. Tavaly az IFI és U23-as világbajnokság annak adott otthont ez a pálya. Ott azért nem mindenki volt maximálisan elégedett a körülményekkel. Ezeket jeleztük, reméljük, hogy megfogadták a tanácsainkat, de azt gondolom, hogy a versenyzőink ez is fognak tudni alkalmazkodni és megoldják.
9: Nagyon erős csapattal indulunk, és akkor vegyük ki is Gorcső alá elsősorban. Most akkor a kajakosokat velük kezdjünk, és aztán majd a kenusokkal folytatjuk. K1000 méteren Kopasz Bálint kap majd szerepet. Az ő teljesítménye mindig nagyon meghatározó, és nagyon jó formában is van Bálint. Mit várhatunk tőle az EB-n?
8: Mint mindig, most is nagyon-nagyon magas szintet képvisel a nemzetközi mezőnyben. Ugye tavaly évben is szinte minden versenyt megnyert, az Európa-bajnokság volt egyedül, ahol egy gyomorrontás miatt idézőjelesen csak a 3. helyen tudott célba érni. Idén is ugye egy második és egy első helye van a 2 világkupáról. Azt gondolom, hogy ő továbbra is nagyon profin és fantasztikus lendülettel készül a versenyeire. Szerintem ő most is hasonló formában fog érkezni, mint korábbi években.
9: De ha végig tekintünk a férfiak névsorán, akkor azért minden egységünkről ez hasonlóképpen elmondható, hogyha mondjuk folytatjuk a sort a K200 méteres párosunkkal, Kurucz Leventével és Fodor Bencével, illetve a négyesünkkel Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállításban.
8: Igen, a fiú csapat hajóink is kiválóan szerepeltek az idei világkupákon. Ugye Szegeden a páros tudott második lenni, illetve a négyes tudott nyerni. Brandenburgban ezt megfordították, ahol a párosunk nyerni tudott, és a négyes egy nagyon szoros ezüstérmet tudott nyerni. Náluk is az látszik, hogy tényleg fantasztikus a felnőtt férfi mezőnyünk. Nagyon sok fiatal tudott integrálódni a felnőtt profik korábbi klasszisok mellé. Itt azért Kurucz Levente tavaly világbajnok lett Nádas Bencével, azt hiszem, hogy 21-22 éves versenyzőről van szó, tehát nagyon fiatal. Fodor Bence is 24 éves, tehát ők most érnek be, úgymond ebbe a kőkemény mezőnybe.
9: És ebbe az olimpiai ciklusba,
8: igen,
9: amikor nagyon fontos. Ugye volt egy szétlövés is még az EB csapat kihirdetése előtt. K1200 méteren Balogh Gergely nyerte meg Csizmadia Kolos ellenében. Tehát Csizmadia Kolos világbajnok, és az ő nevét sem kell, vagy őt sem kell bemutatni. Ő ezért egy nagy vesztese most ennek az EB-nek?
8: Nyilván az átalakult kvalifikációs rendszer miatt is változott a hazai válogató szisztémánk. Ehhez Nyilván hozzájárul az is, hogy az év elején viszonylag korán eldől az, hogy kik lesznek a résztvevői a nemzetközi eseményeknek, de Balogh Gergely például a Szegedi Világkupán egy fantasztikus ezüstérmet tudott nyerni, már az megmutatkozott, hogy ő tényleg jó formában van, és a szétlövésen tényleg minimális különbséggel, de le tudta győzni Csizmadi a Kolost. Reméljük, hogy ő is ezt a jó formát hozza továbbiakban is.
9: Ugye a lányok is erős csapattal indulnak, Csikós Zsóka, világbajnokunk, Újfal Villa úrával párosban, és egy viszonylag, talán a szurkolók számára ismeretlen négyes, telefiatal, a fiatalokkal, U23-as korú versenyzőkkel, de kétszer voltak világkupa negyedikek, kis korékáik. Ők hogy állják majd meg a helyüket, vagy mi várható tőlük az Európa-bajnokságon?
8: Igen, hát a tavalyi mezőnyből, tavalyi női mezőnyből Zsóka az, aki idénre is átmentette egy nagyon magas szintű formát. Tavalyi világkupákon még nem tudta ezt ennyire stabilan megmutatni, mint ahogy most is már ugye negyedik volt Brandenburgban. Azt gondolom, hogy a szezon során folyamatosan fejlődni szokott. Jót tesz neki, hogyha kicsit melegebb az idő, és jobban belemegy a szezonba, több gyors munkát végez. Szerintem ő abszolút esélyes az Európa-bajnokságnak is. A fiatal négyesünk új nevekből áll. Itt azért mindegyik lány ifjúsági világbajnok. Azt gondolom a női mezőnyben most megy keresztül egy ilyen fiatalítás, a fiatal versenyzők integrálása a felnőtt mezőnybe. Mind a két felnőtt szövetségi kapitány alapvetően célul tűzte ki, hogy ezeknek lehetőséget biztosítsa ezeknek a fiatal tehetségeknek. Elsősorban a világkupákon, ahol két magyar egység is tud indulni. Így került összeállításra ez a fiatal egység is, akik tényleg Szegeden is és Brandenburgban is bizonyították, hogy ott van a hely, ott vannak a felnőtt élmezőnyben. Szerintem, hogyha ugyanígy mennek tovább, már akkor éremesélyesnek számíthatnak az Európa-bajnokságon.
9: Rutinos növekkel folytatva Kőhalmi Emese Luczanna, és aztán rátérve gyorsan a kenusokra. Fejes Dániel és Hajdú Jonatán bizonyított, az előző három verseny alapján párosban indulhatnak. Juhász István is nagyon kitett magáért, de ott van Adolf Balázs is, és a pótválogatott nyerő Hodován Dávid. És aztán gyorsan még a lányokkal, Opavszki Gréta egy biztos pont Csorba Zsófiával és Kis Ágnes Nagy Biankával, illetve Paragi Petra. Mi várható a kenus szakáktól? Tavaly nagyon elégedett volt ifjabb Foltán László az Európa-bajnoki szerepléssel.
8: Igen, azt gondolom, hogy jól látszik a kenuban egy megerősödött csapat, tehát most már az is mutatná jobban, mint hogy egy tavalyi VB bronzérmes páros ugyancsak hajszállal, de itthon ki tud kapni. Végre van kettő olyan C2-esünk, akik igenis a nemzetközi mezőnyben bármikor megállják a helyüket, mind az olimpiai kvalifikáció szempontjából, mind az érmek tekintetében. Ez egy hatalmas előrelépés a magyar kenunak. Itt is ugye van a női mezőnyben azt gondolom egy fiatalítás, Paragi Petra, hogy a tavaly még ifjúsági korosztályban versenyzett, a Kisági Nagy Bianka páros pedig tényleg gőzerővel megy előre, és azt gondolom, hogy sokkal jobb formát mutatnak, mint a tavalyi évben.
9: Tavaly az Európa-bajnokságon összességében 7 arany, 3 ezüst és 5 bronzérem született a magyar versenyzők szempontjából. Olimpiai számokat tekintve pedig 2 arany és 4 bronzérem volt a megszerzett érmek száma. Tóth Dávid szövetségi kapitány azt mondta, hogy elégedett, de lehetett volna ennél jobb is ez a szereplés. Most így már az olimpiai ranglista pontok szerzése tekintetében mit várhatunk a magyar csapattól?
8: Igen, látva a versenyműsort és hogy mennyire kemény mezőnyök alakultak, azt gondolom, hogy a tavalyi érmek számával itt abszolút eredmény, hogy elégedettek lennénk idén is. Nyilván vannak egységek, ahol előrelépést várunk a tavalyi évhez képest, van, ahol csak meg szeretnénk őrizni ezeket, de igen, azt mondom, hogy egy hasonló éremtáblával abszolút elégedettek lennénk.
1: Hadvina Gergellyel, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatójával Szőke Viktória beszélgetett.
10: Sportvilág.
1: A folytatásban tenisz. Udvardi Panna továbbjutott, Marozsán Fábián már az első körben búcsúzott. A világranglista 65. helyén álló, ezzel a legjobb magyarnak számító Udvardi a Sertohen-Boschban zajló torna nyitófordulójában 2 játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát. Marozsán viszont búcsúzott a stuttgarti füvespályás tenisztornától, miután 2 szetben 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Az olimpiai bajnok versenyző Amerikában, Austinban úszta meg a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 másodperces idővel csapott célba. Óriási érzelmi hullámvasutat élt át Papp Kristóf távolugró a hétvégi maribori atlétikai Challenger versenyen. A TFS-e atlétája magyar távolugrótól 2 évtizede nem látott eredményt érte Szlovéniában a 8 méter 11 centis teljesítményével. Papp az egyéni csúcsot jelentő ugrással biztosította helyét az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon. Papp Kristófot Laki Barbara érte utol telefonon.
10: Legelőször, amikor megláttam, még nem is írták, vagy hát tulajdonképpen ez egy edzőkönyv volt, és nem is eredménykijelző tábla, amin én láttam az eredményt, de a edzőkönyvben, ahogyan megláttam, hogy elkezdik leírni a 8-as jegyet, ma akkor teljes mértékben kiszakadt belőlem az öröm, és nagyon felszabadult állapotba kerültem, és akkor tulajdonképpen meg se vártam, hogy leírják az utolsó 2 számjegyet, úgyhogy az egy másik pillanat volt, mikor megláttam még a 11-et is a végén, az meg hát egy másik történet volt, hogy akkor meg már tudtam, hogy akkor az EB szint is sikerült, úgyhogy hát egy érzelmi hullámvasút csúcspontja volt körülbelül az a pár másodperc.
11: Említetted egy nyilatkozatodba, hogy utána rögtön a szélmérőt is megnézted, hiszen 2022-ben egyszer már az időjárási körülmények elvették tőled ezt az eredményt. Abban a pillanatban, amikor felnéztél az eredményjelzőre, mennyire villant be ez a 2022-es úgymond incidens?
10: Pontosan, hogy már előtte is bevillant, és azért mentem megnézni ezt a, hogy mennyi lett a szél az ugrás közben, mert hogy már előtte is teljes mértékben lelki szemeim előtt felcsillant ez a kép, ez az emlékkép, hogy egyszer már megviccelt, és mikor láttam, hogy teljes mértékben benne van a legális tartományon belül, akkor azért nagyon megnyugodtam, és nagyon nagy kő esett le a szívemről.
11: És ugye ezzel a maribori eredménnyel kijutottál a birminghami Európa-bajnokságra is. Milyen célokkal vágsz neki ennek a kontinens viadalnak?
10: Még annyira örömmámorva vagyok, hogy még őszintén megmondom, még annyira nem gondolkodtam azon, hogy milyen cél lesz ott a megfelelő, de amit előre meg tudok mondani, és célként meg tudok fogalmazni neked, az természetesen az, hogy a legjobbamat nyújtsam. És ahogy már nyilván alakul majd a szabadtéri versenyszezon, az alapján el tudunk kezdeni gondolkodni, ahogyan egyre közelebb kerülünk a célversenyhez, a birminghami EB-hez, hogy végül is mi lenne az a cél, amit el kéne érni. De ezen még pont konkrétan még nem gondolkoztam el, hogy mi lenne az.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A folytatásban pedig 5 tusa. Holnap kezdődik a Sportág Budapesti Világkupa versenye, amelyen a férfiaknál 137, a nőknél pedig 103 versenyző vesz részt. Utóbbi nemnél az olimpiai bajnok Gulyás Michel sérülés miatt hiányzik majd. Ott lesz viszont a mezőnyben a sorozatban idén már arany és ezüstérmet is begyűjtő Guzi Blanka. Vele készített interjút Kreisz Bálint.
12: Abszolút egy egészséges önbizalommal telve jöttem most a versenyre. Fura érzés, hiszen a világranglistát nem gyakran vezettem eddig az életemben, és az, hogy most hazai környezetben tudok majd itt versenyezni ezekkel az érzésekkel, azt gondolom egy újabb ajtót nyit meg, legalábbis a tapasztalat szerzésben. Ugye, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy minél újabb tapasztalatokat gyűjteni, és azt gondolom, hogy lehet ezt teherként is felfogni. Jelen pillanatban azt érzem, hogy ez inkább egy lehetőség, mint sem egy teher.
13: A bolgár verseny óta azért volt olyan, hogy egy nehezebb napon, amikor lefárasztott az edzés, akkor hazamentél és megnézted a világranglistát, hogy na, ezért megéri csinálni?
12: Külön így nem kerestem rá, de szembe találkoztam a fotómmal, mint világranglista egyessel. Úgyhogy mondom, kifejezetten nem nézegetem ezeket így a szabadidőmben, de azt gondolom, az sem egy megoldás, hogy elbújok ezek elől, mert az is egy szorongást tud okozni, hogyha csak így hirtelen felbukkan.
13: Itt a sajtótájékoztatón említetted, hogy az elmúlt hetekben egy különleges edzés módszerrel készültél, ez pontosan hogyan néz ki, mit akar ez?
12: Ennek igazából semmi ördöngősége nincsen, annyit jelent, hogy messze még a szezonnak a vége, és a főversenye gyakorlatilag most jönnek, úgyhogy nem lenne túl ideális, ha most elfogynék itt még idő előtt, ezért egy picit próbáltunk belecsempészni állóképességi munkát. Én azt érzem, hogy nem vagyok most olyan gyors, viszont ami a jó, hogy nagy teherbírással rendelkezem, és jó erőben vagyok azért. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is elég lehet majd ahhoz, hogy döntőbe jussak, és ott pedig akár egy éremért küzdhessek.
13: Szeretnéd teljesíteni a kollekciót? Itt van egy arany, ezüst.
12: Abszolút, ezt mondtam is viccesen, hogy szeretem a jópofa dolgokat, úgyhogy egy bronzéremmel jó lenne kiegészíteni ezt a eddigi arany és ezüstös éremkollekciót. Viszont, hogyha az arany vagy az ezüst lenne előttem, ezért nem tartanám vissza magam, de én azt mondom, hogy tartsunk ott, egy döntőig el is kell jutni, és talán ez a nehezebb része, hogy el is kell odáig jutni.
13: Elég régóta üzed ezt a sportot, és most egy olyan világkupa verseny lesz, amit Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság aktuális elnöke megtekint majd személyesen. Neked sportolóként ez mit jelent, hogy az olimpiai mozgalom első embere az itt lesz, úgyhogy neked az álmaid szorosan összefüggnek az olimpia nevű dologgal, amit 4 évente rendeznek?
12: Így van, megmondom őszintén, hogy külön dolgoztam is a pszichológusommal ezen, mert nagyon izgulok, izgatott vagyok, hogy Kirsty tiszteletét teszi majd a pénteki eseményen, és hát nem mondom, hogy nem szeretnék előtte versenyezni, mert hát szerintem ez egy hatalmas lehetőség, és nagy-nagy megtiszteltetés lenne előtte bemutatni, hogy mit tudunk, úgyhogy ez is motivációt jelent.
1: Kis túlzással Budapesten dől el az öttusa sorsa, hiszen a magyar főváros 2-től kezdődően vasárnapig ad otthont a sportág soron következő világkupa versenyének, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság is itt tartja közgyűlését ezen a héten. Utóbbi döntése meghatározó lehet abból a szempontból is, hogy az öttusa marad-e az olimpiai játékok műsorán 2028 után. Erről is beszélt Somogyi Zsófiának a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, Balogh Gábor.
14: Fontos időszak előtt áll a Magyar Öttusa Szövetség, hiszen ugye a világkupát is itt rendezik, ugye napokban kezdődik majd, ennek is ezért is az apropója a sajtótájékoztatónak, de lesz majd egy világkupa döntő is itt Budapesten. Mennyire fontos munkák zajlanak, és ugye nagyon fontos jelentősége lesz annak is, hogy nem csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry, és még a öttusa világon belül nagyon sok-sok fontos ember látogat, itt lesz Albert Herceg, a monakói herceg is, szóval nagyon-nagyon komoly figyelmet kap, ahogy ön is mondta. Milyen várakozásai vannak az elnök úrnak?
15: Szerintem ez egy óriási dolog, hogy a magyar öttusa egy ilyen helyzetbe került, hogy gyakorlatilag ilyen game changers lett a sportágnak a megmentése érdekében. Itt tényleg az van, hogy pár héten belül el fog dőlni a Brisbane-i olimpiai program, szerintem ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy mi vagyunk ugye a legeredményesebb nemzet ebben a sportágban. Ezért is törekedtünk arra az elmúlt 2,5 évben, hogy az minden évben legyen legalább egy olyan világesemény, amit Magyarország tud megszervezni. Ebben hála Istennek a UIPM támogatott is minket, és nagyon oda tettük magunkat, tehát hogy pontosan azért csinálunk ilyen színvonalú versenyeket, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy ennek a sportágnak igenis ott van az olimpiai programban a helye. Ez szerintem egy nagyon szép és magasztos cél, hogy a magyar öttusa benne van, erőteljes formálója annak, hogy egyébként a sportágat megmentsük. Eredményesség szempontjából is nyilván nagyon sokat várok. A versenyzők azok szerintem nagyon teszik magukat, tényleg van 3-4 versenyzői a férfi és a női vonalon is, akik dobogóra képesek állni. Sajnos nekünk a Los Angelesig a kritikus dolog az mindenféleképpen a sérüléseknek az elkerülése lesz. Tehát sajnos egy nagyon sérülékeny olyan sportág lettünk, amely a sérülést magával tudja hozni. Ezért nagyon fontos lesz tényleg az elővigyázatosság, a prevenció, a sportolóknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tudjanak magukra vigyázni, mert komoly veszélyek leselkednek. Akkora terhelés van ma már az öttusában, és nincs más még ilyen sportág, amely ennyire komplex, ennyire durván igénybe venni egyébként az adott atlétát.
14: Kívülállóként nagyon úgy tűnik, hogy az öttusa sportág egyrészt említette a megmentés szót, de ugye meglehetősen átalakult az elmúlt években, de folyamatosan alakul. Ugye most is akár a lézerrel a kombinált szám, vagy éppen az úszás is ugye lerövidült, hogy mekkora távot úsznak a versenyzők. Hogyan most ez a sportág így a globálisan nézve, egy olimpiai programot tekintve, szóval mit kell ezen a sportágon annyira javítani, csiszolni?
15: Hát igazából sajnos a tradíció részét azt egy picit így elfelejthetjük, mert hogyha a tradíció lett volna fontos, akkor szerintem még a lovaglás mindig bent van az öttusa sportágban, de igazából az van, hogy ugye a fiatalok megszólítása az egy nagyon fontos a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a még több résztvevő, még több ország csatlakozon egy adott sportákhoz, vagy legyenek tagjai az adott sportágnak, és ebben be kell látnunk, hogy a lovaglás helyett az akadálysporttal egy teljesen más dimenzió nyílt az öttusa sportnak. Látszik az, hogy rengeteg fiatal kezdte el az öttusázást, szóval igazából jó irányba fordult ilyen téren ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a megfelelő formátumot is megtaláltuk ennek az új lebonyolításnak, tehát, hogy nagyon látványos. A tavaly is szétrobbant itt a csarnok, amikor egyébként a verseny volt, szerintem ez idén is így lesz. Ez, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság maga az olimpián és a világbajnokságokon, a nagyobb versenyeken meg tudja tartani ennek a formátumnak a megvalósítását, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet kérdés, hogy az öttusa sport az ott fog maradni az olimpián.
1: Balogh Gáborral Somogyi Zsófia beszélgetett. Ez volt a Sportvilág június 8-án hétfőn. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, viszont hallásra.
16: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
16: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
18: Labdarúgással foglalkozunk az első órában, hiszen június 11-én a Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzéssel elkezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Az adatelemzések a mesterséges intelligencia térhódítása miatt a válogatott szakmai stábjaiban nem csak edzők, erőnléti edzők és gyúrók lesznek, hanem minden bizonnyal az adatelemzők is szerepet kapnak. Erről fogunk beszélgetni Kovács Istvánnal, a Sportsbase adatelemző cég alapítójával és ügyvezető. Szervusz István, köszönjük, hogy eljöttél.
19: Üdvözlök mindenkit.
18: Beszéljünk egy kicsit magadról, rólad. Mióta dolgozol az adat elemzéssel kapcsolatos cégekben, hol voltál korábban, és mi vitt rá arra, hogy saját céget alapíts?
19: 15 évek foglalkozok körülbelül az adatelemzésekkel. Ez még akkor nagyon gyermeki cipőbe járt igazából, nem csak itthon, hanem a világon is. Maga az adatalapú elemzés is inkább ugye az amerikai sportoknak a kiváltsága volt korábban, illetve a Lobanovsky féle iskoláknak volt ugye a dinamokévnek. Ennek nagyon egyszerű oka volt, annak idején próbáltam megszámolni a különböző adatok alapján, hogy mi történik bizonyos játék stílusoknál. Ugye nagyon nehezen voltak beszerezhető különböző videófelvételek, amik az ellenfelekről, de egy biztos volt, ki tudott küldeni egy embert, és akkor meg tudta számolni, ki hányat passzolt, ki hány párharcot vívott meg, ki volt a legerősebb játékos, és megpróbálta összehasonlítani a saját játékosaikat, például a európai elittel, hogy ez hogyan volt. Ez körülbelül ugye már a 80-as évek, 70-es években elkezdődött.
18: Tehát bocsáss meg, ült az ember a lelátón, strigulázott,
19: és
18: így készültek az első adatelemzések?
19: Igen. Igen, ez nagyjából az így történt. Össze akarták hasonlítani a különböző játékstílusokat, illetve egy bizonyos játékstílusokban milyen adatoknak kell megfelelni például. Nyilván, hogyha kontrára játszunk, akkor teljesen más adatok jönnek ki, hogyha passzív védekezésből próbálunk meg inkább egy defenzív játékat, egy régen azért hagyományosan lehetett egy 0-0-ás döntetlen eredményt is jónak titulálni, akkor annak milyen típusú adatai voltak, illetve nyilván nem valóan egy teljesen letámadó játéknál is milyen adatoknak kellett születnie. Ugye ma már nagyon hangzatos ugye dolog ez a gegenpressing, meg egyéb dolgok, és itt is vannak a labdavesztés után, hogy hány másodperc alatt kell visszaszerezni, ez alatt ugye hány paszt csinálhat az ellenfél, vagy éppen nem csinálhat, tehát már rengeteg adattípus van, és ez annyira külön szakembert igénylő pozícióvá vált az elmúlt X évben, hogy ma már gyakorlatilag nincs olyan klubcsapat, illetve válogatott csapat, amelyik ne használna úgymond performance analysztet. Ez akár dolgozhat együtt ugye az erőnléti edzővel, ez lehet akár pont a következő ellenfélnek, vagy pedig a játékos elemzőnek a munkáját segíti be, vagy közösen, vagy egy és ugyanaz a személy, de mindenképpen ma már azért fontos, hogy ne csak egyszerű szögleteket nézzünk meg mondjuk az ellenfélről, hanem komoly adatokat is nézzünk. De ha klubcsapat szintenről beszélünk, akkor nézzük például meg azt, hogy ha van egy játékos mondjuk egy sérülésből fel akar épülni, akkor nyilván vannak különböző mérések ugye bent a rehabilitáción, ugye nyilván itt ugye súlypont emelkedés, stb. Gondolok, hogy ezek az általános mérések, de a rehabilitációs osztály gyakorlatilag követ a játékosnak azt, hogy igenis például, hogy nem csökkent például a passzhatékonysága, nem csökkent például a rugása, vagy azt videó elemzésben megnézi, hogy például a ugyanúgy áll bele a lövésbe, vagy ha cselezésnél ugyanúgy támaszt neki. Mm-hmm. Ugye mindenki emlékszik arra, amikor Ronaldo szegény, ugye az eredeti Ronaldo visszajött ugye a sérüléséből, a térdével, és gyakorlatilag megpróbálta a klasszikus cselét ugye interesként megcsinálni, és ott megint összeroppant a térde, miközben azért ott voltak jelek, hogy azért valószínűleg nem úgy mozog, meg valószínűleg, hogyha éles meccsen van, akkor nem úgy támaszt ki, és ha éles meccsen meg valóban úgy fog kitámaszni, akkor baj fog történni. Hát sajnos ez akkor neki a karrierébe került.
18: Akkor említetted, hogy régen ezt emberek csinálták, ugye kézzel. Mi vezetett ahhoz, hogy nyilván a technika, technológia térhódítása, de hogy ezekre cégek épüljenek, alapuljanak?
19: Alapvetően a mi cégünk például éves szinten 28 000 darab mérkőzést elemez. Ez olyan mennyiségű mérkőzés szám, hogy ezt ma már ugye egy elemző nem tudja megtenni, meg nem is akarja.
18: Fizikailag nem lehet annyi ember, ugye?
19: Uh-huh. Például, hogyha van egy játékozási szezon, és engem játékost ajánlnak, és meg akarom nézni például a játékosnak a különböző adatait vagy videóit, akkor ugye nyilván ahhoz nekem valamilyen összevágott vagy előre gyártott anyag kell, ugye egy adatbázis, amiben én ezt le tudom szűrni, meg tudom nézni, meg tudom vizsgálni. Nagyon sok helyen például használnak különböző olyan mérőeszközöket, illetve logaritmusokat, ha lehet itt mondani, ez főleg Olaszországban nagyon nagy divat. Ha van még egy ország, ahol több szövetségi kapitány van, mint Magyarország, akkor az Olaszország. Ott mindenki futballba akar dolgozni, ott mindenki futballszakértő, mindenki futball, ezért Olaszországban rengeteg olyan cég van, amely különböző logaritmus alapján a saját kis varázs kódjával próbálja meg eladni azt, hogy ő az ő programjával meg tudja találni a következő gyémántot, úgymond, és hogyha velem szerződsz le, akkor majd te kit megtalálod a következő nagy messzit a saját csapatodhoz. Rengeteg ilyen cég van. Nyilván pont azért, mert rengeteg adat van, és különböző adat van, mégis az egységes. Ugye mi a világon dolgozunk, gyakorlatilag a japán válogatottól kezdve a lengyelen át, az osztrákon át, de még a botswanai válogatotton át, a brazil válogatottakkal, de rengeteg válogatottal dolgozunk, mindenhol egységesen számoljuk a különböző adatokat. Nyilván az, hogy ki hogyan mit vesz ki belőle, az egy teljesen más. Ugye egy mérkőzésen 735 darab paraméter alapján végezzük a számításainkat. Körülbelül, amikor meglátják azt a 20 oldalnyi PDF anyagot, amit először kiküldünk egy mérkőzésen, akkor ugye rögtön kétségbe esnek, hogy úristen, mi ez. Mindig elmondjuk, hogy ne izguljál, azért kell 10 000 darab különböző adat, mert mindig csak 5 adatot használsz, de mindig más 5 adatot, mindig más fontos, mindig más 5 adatot fogsz használni különböző játékstípusokban, más időpontokban. Ezért kell neked az, hogy legyen 10 000 darab adatot, hogy tudjál lépcsőről lépcsőre, lépésről lépésre haladni, és komolyan elemzéseket végezni.
18: Tehát amikor azt mondod, hogy ti dolgoztok ezzel a válogatottal, vagy ez a csapat megbíz benneteket, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nektek van egy honlapotok, vagy egy adatbázisotok, amire ő előfizet, megkapja ezt a rengeteg adathalmazt, és ő választja ki, hogy mire szűr, hogy ő éppen mire kíváncsi egy adott mérkőzése, vagy egy adott idénnyel kapcsolatban?
19: Igen, az úgy néz ki, hogy ha leszünk egy csapattal, akkor mi az összes mérkőzésre a következő ellenfelének az utolsó 4 darab mérkőzést, azt mi leelemezzük. Ugye ez egy statisztikai alapú elemzés, megjelöljük, hozzárendeljük a videójelenteket, hogy most például le akarom szűrni mondjuk a következő ellenfelemnek az összes szögletét, mondjuk az utolsó 5 meccs, akkor ezt egy kattintással meg tudom tenni. Mi ugye úgy szoktuk mindig mondani, hogy mi a nyers adatot biztosítjuk, maga az analitika elemzést azt már nem mi végezzük, hanem gyakorlatilag azt maga a csapat végzi. Ugyanakkor van egy osztályunk, amelyik analitikai elemzéseket is készít. Ennek elsősorban az a lényeg, hogy megerősítse, vagy pedig segítse az elemzőnek a munkáját. Pont az előző EB-n ott ugye két csapatunk is volt az EB-n, amelyik használta ezt a analitikai segítséget, tovább is jutottak a rájátszásba. Ott volt kapkodás is, mert ugye a mi szerződésünk az pont úgy úgy ért véget, hogy pont, mert nem számított senki, hogy tovább jutnak. Úgyhogy gyors kapkodás volt, hogy nem tudnak velünk szerződést hosszabbítani, de hát megoldottuk, hála Istennek, és tudtunk segíteni.
18: Említetted, hogy nagy válogatottak is dolgoznak veletek, akik esetleg ott lesznek a világbajnokságon is, gondolom, de említetted, hogy NB1-es, sőt NB2-es magyar együttesek
19: is? Igen, gyakorlatilag majdnem az összes NB2-es csapat velünk dolgozik, NB1-esekből is több csapat, de dolgozunk például Törökországban, Szlovéniában, ott a első másod, 19, a Szerbiában a első másodosztályú 19, most kötöttünk szerződést éppen a Montenegróval, illetve Montenegró válogatottal, Boszniával is, nagy csapatok, Bulgáriában az összes csapat velünk dolgozik, de Szaúd-Arábiában az Al-Hilal, az Al-Nassartól kezdve azért elég sok csapat velünk dolgozik. Nagy csapatok közül a Liverpool, a Chelsea is velünk dolgozik igazából, az Anderlecht egész Európában. Talán Atletico Mineiro, ami ugye a brazil nagy csapatok közül, de a brazil válogatott, illetve a férfi-nő válogatott, illetve az U20-as férfi és nő válogatott is mi szolgáltatásainkat használja. Ugye, ez gyakorlatilag a Sportsbiz Hungary egy nemzetközi nagy elemző cég, nemzetközi porondon is elismert, többek között ugye most is voltunk Mexikóban, ott volt egy hatalmas nagy kiállítás, World Football Summit-nak hívják, és ott voltunk kiállítani igazából a futball elitnek, ugye ez a VB-nek az előszobája, ha lehet mondani, annak a programsoroznak egy része volt. Nagyon sok közép-amerikai futballvezetővel találkoztunk és beszéltünk. Hála Istennek nagyon érdeklődnek egy ilyen kis pici ország, mint Magyarországnak, egy ilyen cégének a szolgáltatása iránt, aminek mi nagyon örülünk. Így gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezért ez egy nagyon jó export termékünk lettünk a futballban is, nem csak mondjuk a Szoboszlai Dominik, ha lehet ilyen mondani futballjátékosként, de sportcégként azt hiszem legalább olyan sikereket érünk el, mint a Szoboszlai játékosként.
18: Egyes adatelemző cégek miben lehetnek jobbak, mint a riválisok? Tehát például a ti erősségetek mi? Olyan szoftverekkel, olyan adatbázisokkal dolgoztok, vagy az adatgyűjtésben vagytok jobbak, szóval mi a ti titkotok? Vagy miben lehet kitűnni?
19: Mi például a török bajnokságban, illetve a Bein Sportnak, amely a világ egyik legnagyobb médiavállalata, ugye a török bajnokságban az összes derbit mit csináljuk a futásmennyiség elemzést, ugye ez mint a BL meccseknél is van, hogy ki hány métert futott, meg milyen gyorsan, ugye ezt mi mind valós időben végezzük, ugye csapatot küldünk ki, kamerákat telepítünk ki, és akkor ott végezzük gyakorlatilag ezeket az elemzéseket. Az idő, tehát hogy mit tudsz gyakorlatilag élőben feldolgozni, illetve mit tudsz csinálni, ugye a futásmennyiség mérés is. Ezt a kettőt, ezt jelenleg a világon csak mi tudjunk amúgy, tehát ezt szokták is használni. Bízunk benne, hogy azért ez egyre nagyobb teret nyer. Ma azért a GPS-eket nagyon sokan használják, inkább meg komfortosabbnak érzik magukat, de hát mindig elmondom, hogy azért, amikor van egy VB vagy EB meccs, vagy valamilyen olyan mérkőzés, ami azért egy play-off, vagy valamilyen döntő, akkor abba gondoljunk bele, hogy a sportszergyártó cégek borzasztó sok pénzt költenek arra, hogy a különböző mezeket lélegzővé tegyék. Tehát az, hogy amikor izzadsz, az, amikor meleged van, akkor lélegezzen a tested, mert ugye minden egyes ilyen dolog ugye csökkenti a teljesítő képességedet. Tudjuk nagyon jó, hogy ugye egy játékosnak körülbelül 60-65 percig tart a legjobb esetben a maximális teljesítménye. Nyilván a különböző erőleti edzőknek ugye ezt próbálják meg ugye minél jobban kitolni. Mi mindig elmondjuk, hogyha valamilyen mellényt teszel egy játékosra, főleg amikor meleg is van, páradús a levegő, vagy éppen a Mexikóvárosban kell neked játszani.
18: Majd mondjuk, a VB-n mondjuk.
19: Mondjuk a VB-n, ami 2600 vagy 700 méter magasan van, ahol én most alföldi gyerekként úgy normál állapotban se kaptam levegőt, és plusz hogy még rám raknak egy olyan melltartót vagy mellényt, ami azért az én hőleadásomat, az én testemnek a légzését, vagy akár a tüdőmnek a tágulását is bizonyos százalékban csökkenti, akkor még mindig megkérdezem az edzőktől, hogy mondom, hogy a mérkőzés végén neked számít, hogy egy perccel tovább írják a játékosaid, vagy nem? És azt mondja, persze, hogy számít. Hát mondom, akkor miért nem tesztek meg mindent érte? nagyon sokszor, és hogyha megnézzük, megvizsgáljuk, hogy nagyon sok mérkőzés az utolsó percekben azért szokott általában valaminek félnek a javára borulni, mert az erőnléte jobb a csapatnak.
18: Így van, tehát apróságok döntenek abszolút. Tehát ha jól értem, ehhez az adatelemzéshez, vagy legalábbis ehhez az adatbázishoz mindenki hozzáfér, és, de mégsem mondhatjuk azt, hogy akkor így csak döntetlenek születnek, mert mindenkinek megvan erre a lehetősége, hanem azt az adatbázist máshogyan lehet használni, és az meg már a szakembereken múlik, hogy mit szűrnek le, mit vesznek ki belőle, mit hasznosítanak, igaz?
19: Nyilván, hát, ha az veszik alapul, hogy egyrészt az én csapatomnak vannak bizonyos erősségei, azokat én tudom, és nyilván megpróbál megkeresni a másik csapatnak azokat a gyengeségét, amit az én csapatomnak az erősségei ki tud használni. A kettő jön össze valahol, és ugye mindig elmondom, hogy nagyjából azért pont a Van Gaalnak van pont a magyarországi EB előtt egy nagyon jó ilyen előadása volt egy valami céges rendezvényen, ahol elmondta, hogy ő amúgy amikor kinevezték őt kapitánynak, akkor, vagy nem is, nem, az a brazil VB előtt volt. És akkor mondta, hogy kinevezték őt kapitánynak, mindenki kérdezte, hogy mindenki ki fog behívni, mi lesz az összeállítás, és mondta, hogy srácok, álljatok le. Mondja, itt van nekem egy 40 fős stáblistám, azt mondja, és akkor is elkezd sorolni, hogy ki kicsoda, és mondja, hogy itt azt mondja, ezeket a 12 embert, aki valamilyen, nem tudom milyen elemzők, azt se tudom kik ezek, azt se tudom mit csinálnak konkrétan, de tudom, hogy fontosak, és nekem először ezt a stábot kell összeszednem, mert azt mondja, hogy jöttek hozzám, ha megyünk akkor Brazíliába, akkor ott ennyi lesz a páratartalom, akkor nekünk előtte azt kell csinálnom, akkor nekünk csökken a nem tudom mit csinálnak, jöttek nekem olyan számokat, azt se tudom, hogy mit csináljak igazából. Tehát ma már nagyon fontos az, hogy igen, hogy amíg régen azért volt két jó asszisztens edzőm, ma már olyan stábok dolgoznak, amihez már nem is feltétlenül értünk. És pontosan azért, mert amíg régen azért voltak

0: és az adatelemzés a labdarúgásban különös tekintettel a világbajnokságra. Vendégünk pedig Kovács István, a Sportsbase elemző cég alapítója és ügyvezetője. A hírek előtt ott fejeztük be, hogy már a világbajnokságon is nyilván megfigyelhető lesz, hogy az egyes szakmai stábok, szövetségi kapitányok mennyiben alapoznak az adatelemzésre, és azt mondtad, hogy bizony a taktika is változni fog, és vannak ebben bizonyos tendenciák, mit kell erről tudni.
1: Persze, hiszen ha azt veszük alapul, ma már azért ötöt lehet cserélni, nyilván az erőnlét azért változik, illetve jobban rá tudunk hasonlítani. Pontosan ezért most már egyre inkább változott a taktika, a számok alapján is ezt látjuk, illetve a különböző kimutatások alapján is. Például, hogy a futballvilága most például, amit szerintem a VB-n is majd látni lehet, hogy egyre többet fognak például olyan dolgokat csinálni, hogy ugye most már elég sokszor például a labdát nem kirúgják a pályának a közepére, hanem megpróbálják kihozni és megjátszani. Nő a passzok száma, jobban megpróbálják megbecsülni a labdát. De ha azt veszük alapul például, hogy a szögletek után a labda kihozattal és az azonnali kontrázás lehetősége az gyakorlatilag iszonyatosan megnőtt, hiszen látják azt, hogy ugye nem kell spórolni az energiával, abban rögtön egy tiszta helyzetet tudnak teremteni. Ugye most a BL-ben is egyre többször láttuk, hogy egy bizonyos egy-egy szöglet után gyakorlatilag milyen iramú kontrajáték támadás indult meg, ami korábban azért nem volt jellemző, illetve a középkezdésből való gyors támadásnak a lehetősége az is, mint az amerikai fociban például szoktunk látni. De hát mondhatjuk azt is, hogy például ugye ma már azért megszámolják, hogy ki, hova, miért, mikor fog bedobni, illetve szabadrugást rúgni, hiszen a pontrugás az egyik alapvető és fontos eleme a támadásoknak a felépítésének. Erre mind-mind külön számolás van, mint akár a mi rendszerünkben is, például, hogyha meg akarom nézni például, hogy az ellenfelem hogyan fogja rúgni a szabadrugásokat, akkor én arra fel tudok készülni, mint kapus, mint edző, mint elemző szintjén is.
0: És ugye mit említettünk az Arsenallal kapcsolatban, hogy a BL döntőig úgy mentek el, hogy gyakorlatilag pontrugásból rúgták a góljaik nagy részét. Erre te azt mondtad, hogy nem csak pontrugás edzők vannak már egy csapatnál, hanem bedobás edzők is.
1: Természetesen a klub gyakorlatilag azt hiszem, amikor pont a Liverpool ment, akkor oda azt hiszem pont csak a bedobás edzőjét vitte, meg az erőnléti edzőjét csak. Ez egy fontos része a futballnak, ami nem volt fontos mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy egy labdát el lehet úgy is vinni gyakorlatilag a másiknak a kapujáig, hogy gyakorlatilag az oldalvonal mentén, gyakorlatilag folyamatosan kis lépésekkel. És hogy igenis, hogy egy-egy bedobásnál, hogyha egy jó képességű bedobást tudnak elvégezni a játékosaik, méghozzá a pálya közepére, ahol különböző formátokon szinte egyenértékű lehet akár egy beadásra, vagy akár egy szöglettel is.
0: Elképzelem azt a folyamatot, hogy van egy szövetségi kapitány, vagy van egy edző. Évekkel ezelőtt, hogyha az erőléti edző szerette volna meggyőzni, adatokkal alátámasztani, lehet, hogy azt mondta, jó, majd én ezt tudom. De a mai világban már tényleg elengedhetetlen, hogy ezekre az adatokra alapozzon egy szövetségi kapitány, és nem teheti meg azt, hogy figyelmen kívül hagyja, mondván, hogy jó, majd én azt eldöntöm, az én szakmaiságom, vagy a korábbi tudásom majd megalapozza a taktikát, hanem igenis muszáj ezekre az adatelemzésekre támaszkodni?
1: Mondok egy olyan dolgot, hogy például a magyar válogatottnak jó pár évvel ezelőtt csináltunk egy olyat, hogy a következő ellenfeleit mindig ugye megmértük a különböző futásmennyiség méréseit, vagy pontosan egy mérkőzésen, hogy ki mennyire futott. Ugye egy csapat gyakorlatilag, mint egy boxoló is ki lehet számolni, hogy mikor fog megpihenni, mikor lesz az 5-10 perces időtartalom, vagy bármilyen sportoló, amikor fúj egyet. És ugye tudod akár a következő csapat szinten is, az következő ellenfelről, hogy mikor fog megpihenni, hogy mikor tudom bevinni az ütéseket, mikor tudok oda pressingelni, mikor tudok nyomás alá helyezni, mikor legsebezhetőbb, akkor van esélyem az, hogy igenis, hogy gólt szerzek, illetve nyomást gyakoroljak rá. Ehhez ugye különböző adatokat, kimutatásokat lehet használni. Vagy például mi a francia válogatottal, nekik mindig élőbe elemeztük a különböző mérkőzéseiket a felnőtt válogatottnak, és ők arra használták ezt, hogy nem a saját játékosokat ellenőrző, hogy most ki mennyit fut, vagy hogy van, hanem hogy az ellenfél hogyan fárad. És ott gyakorlatilag ott külön stáb dolgozott azon, hogy azt figyelte, hogy az ellenfelem az a különböző adatok alapján, hogy mikor ki fárad, ki jobban, mert hogyha fárad, besavasodsz, akkor pontatlanabbul passzolsz, akkor már nehezebben fordulsz, akkor már párharcokat veszítesz, és ez mind-mind adatalapú. Ezt úgy kell

0: üzenni, mint mondjuk egy Forma 1-es mérkőzésen, amikor mutatják ott, hogy a mérnököket ülnek, és az 1500 darab szenzorból jön rengeteg adat, és azok ugye értelmesen ott olvassák ezeket. A csapatnál is, aki tudja értelmezni, illetve olvasni ezeket a számokat, akkor ebből akár előnyt is tud kovácsolni. Ugye most volt körülbelül egy hónappal ezelőtt, ugye azt hiszem valamelyik csapatot kizárták, azt hiszem Angliában, vagy nem tudom, hogy ott a play-off-ba gyakorlatilag, vagy feljátszás jutásért az egyik edző, vagy nem is tudom, stábtagot a fa mögül egy telefonnal próbálta meg az edzést gyakorlatilag levideózni. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen egyszerű fegyvertény is mekkora lehet, hogy ugye kizárással sújtották őket, és ma már adatalapú gyakorlatilag bárkörül meg lehet mondani, hogy mikor fog befáradni, mikor lesz a leggyengébb, mikor fog 21-et, mikor fog a legerősebb lenni, és hogyha ezt tudja valaki olvasni és össze tudja rakni, akkor ez egy hatalmas nagy fegyvertény.
1: Akkor a saját taktikáját ahhoz igazítja.
0: Természetesen, hiszen azt mondom, hogy mint akár egy boxoló esetében, és azt mondom, hogy akkor most tudom, hogy az ellenfele mondjuk a negyedik menetbe fog megpihenni, vagy akkor fog szusszanni, és akkor kevésbé fog támadni, akkor azt mondom, hogy megpróbálom kibekkelni addig, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor fogok majd én támadni. Ezt lehet így is csinálni nyilván, illetve én azt gondolom, hogy a különböző adatoknak az értékelése a taktikánál, illetve az ellenfeleknél a legfontosabb dolog ugye mindig, hogy az ellenfelet hibára kényszeríteni. Valószínűleg, hogyha én szembe fogok állni mondjuk a Messivel, mint védőként, akkor nem sok esélyem lesz rá, hogyha ő most megindul valamerre, akkor én ott bármit is tudjak tenni. De ha mondjuk én kiszámolom, hogy neki mennyi, hány méter kell, hogy felgyorsuljon, és hátralépek mondjuk 5-öt, vagy 10-et, vagy nem tudom mennyit, akkor nem lesz mögöttem terület, ahova ő fusson. És akkor már mindegy olyan kevésbé komfortos helyzetet teremtek neki, amiben ő mellett, hogy jobban hibázik, mint amúgy az ő komfortzónájában. Igazából mindig, bármilyen sportágról beszélünk, mindig ezt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy megpróbálj meg kibillinteni a legkomfortosabb. A 11-es rugás például, ugye minden játékos, onnan tudjuk, hogy hova fogja rúgni a labdát, mert a számára a legkomfortosabb, a legbiztosabb rugás próbálja azt választani, tudatalat. Ezért nyilván ki lehet számolni, hogy mi az a legkomfortosabb vagy legbiztosabb rugása igazából.
1: A busok kulacsain ott is szerepel.
0: Igen, tehát ők ezt készülnek. Így van, pontosan.
1: Ti honnan szerzitek az adatokat minden mérkőzésről? Most már videóhoz juthattok a világ bármelyik részéről? Vagy hogy
0: igen, ezt ügyfeleink küldik, illetve van, ahol kamerákat telepítünk, van, ahol egyszerűen csak kimegyünk, és egy telefonnal is akár fel lehet venni, mert olyan a típusú a mérkőzés, például egy U14-es mérkőzésre, ami gyakorlatilag egy kerítés mellett játszik, ott sárván semmi nincsen. Nagyjából igen, ezek az adatok már bárhol elérhetőek a világon, illetve a különböző stream világban, illetve az interneten. Ezeknek nem is a videó megszerzése talán a kulcskérdés, hanem maga az adatfeldolgozás. Mi is ugye integráltunk ugye AI-t használunk most már a futásmennyiségméréshez, meg különböző ugye a játékos követésre, a játékos felismerésre, illetve a pályazonosításra, például a mozgókameránál az AI technológiát mi is használjuk. Ugyanakkor maga az esemény elemzésnél az AI-nak a bevezetése azért még várat magára. Hatalmas növő és potenciál van az AI-ba, de még várat magára. Viszont az AI például nagyon jó dolgokra lehet olyanra használni, például, mint ahogy mondtam, hogy a Forma 1-es boxban, amikor kutatják a rengeteg adatot, ugyanúgy a élőben például egy játékosoknak a különböző adatait, hogyha ez az AI-t megtanítjuk, mit akarunk látni, vagy milyen következtetésre, vagy mikor hívja fel a figyelmünket bizonyos dolgokra, akkor ezt meg lehet tanítani, és akkor az élő adatokat ő folyamatosan tudja monitorozni, tehát tud nekünk segíteni egy csomó olyan dologba, amit igazából tud. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy az AI tudna egy komplett kasszasiker, Oscar-díjas filmet kreálni, akkor azt már rég megkreálta volna, de még nem tudja, de ötleteket tud és jelenteket tud alkotni.
1: Remélem nem is fog, mert én még hiszek az emberi művészetben és az emberi tehetségben, de biztos eljön ez a pont is.
0: Magától sose fog igazából kreálni, ahhoz meg olyan ember kell a kutatásokat adjon. Tud csinálni az AI rengeteg jó ötletet igazából, tud csinálni igazából rengeteg jó jelenetet, de egy komplett filmet nem. Ugyanúgy, mint ahogy egy csapat is, mindig az emberi tényező az mindig ott van, egy csapatnak a váratlan húzásai az mindig ott van, az edzőnek a váratlan húzásai ott van, ezt sose fogja tudni teljesíteni, vagy megváltoztatni semmilyen űrtechnológia.
1: Ez azért jó hír, szerintem. A futballszurkolók szerint is, nem?
0: Igen. Nyilván, tehát amikor kimegyünk egy mérkőzésre, és ugye én is, nekem is van kedvenc csapatom, a saját kedvenc csapatomat én sose tudom objektíven elemezni, ott szubjektívan. A bíró mindig ellenünk fúj, illetve mindig minket rúgnak fel. Ugyanakkor az objektivitást meghagyni, azt nagyon nehéz egy különböző adatelemzésekben. Hogyha a világbajnokságot nézzük, akkor most ott ugye különböző kontinensek, különböző stílusú és különböző játékosai lesznek. Ott a játékos felmérés, illetve a játékos elemzés ugye egy fontos kulcs szerepe az, hogy hogyan készülnek fel a stábok. Nyilván vannak itt szegényebb országokból jövő csapatok is náluk, és azért vannak videóelemzők, illetve mi talán tényleg a legszegényebb válogatottakkal is dolgozunk. Például a kubai válogatottal is, aki azért egy elszigetelt kis szigeten van, és icike-picike, de velük is dolgozunk például. De rengeteg olyan csapat van, aki igenis megpróbál meg technikailag, vagy erőből nyomni. Azt tudjuk például, hogy ezelőtt 15 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor jött a kameruni, a nigériai, vagy bármilyen afrikai olyan csapat, aki tudtuk, hogy technikásak, gyorsak, stb. Mindenki kíváncsi volt rájuk, hogy akkor mit mutatnak. Nagyon sokan magukat el akarták adni egy ilyen hatalmas, nagy nemzetközi kupasorozatban. Ma már azért a scouting rendszerek, mint ahogy a miénk is már scoutolhatóvá válnak, például nekünk is a Côte d'Ivoire-tól Elephant Champ Parktól kezdve gyakorlatilag egy rengeteg országból van akár utánpótlás mérkőzésekről is adataink. Ezeket ugye tudják a scoutok vagy a klubcsapatok is
1: Elephant
0: elemezni.
1: Elephant Champ Parti utánpótlás felvételeitek vannak?
0: Igen.
1: Azt a mindenit.
0: Igen, vannak, sőt, vietnámi bajnokságban is elég sok ügyfelünk van, és ott pont most az U19-es bajnokságot fogjuk elemezni. Sosem tudod, hogy honnan jön a tehetség igazából, illetve ami az egyik legfontosabb dolog, hogy nekünk azért nyilván megrendelő érdekét kell nézni. Most az Al Hilalnak, ami a világ egyik leggazdagabb csapata, ott az akadémiáját például elemezzük, és ők azt kérték, az U13-as csapattól egészen felfelé minden mérkőzést elemezzünk. Ugye ők gyakorlatilag egy játékos profilt készítenek, tehát ahogy 13 évesen gyakorlatilag a játékos már a nagypályán tud játszani. Lekövetik, hogy évről évre gyakorlatilag hogyan változik az adatok alapján az ő fejlődése. Vagy akár, hogyha most ugye pont most tárgyalunk ugye a szaudiakkal, hogy ugye készülnek ők is ugye a VB-re, hogy milyen komplett elemzés stratégiát tudunk nekik ugye, hogy egy generáció kinevelkedjen nekik ugye a VB-re. Játékos profilozás adatok, hogyan halad, hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én személy szerint, hogyha én tehetném például, akkor én a játékosokban már egy olyan komplett biometrikus mérési tűket, vagy körberagasztanám ilyen mindenféle érzékelőbe, mint egy Forma 1-es autót, és ott már élőben nézném, hogy mikor savasodik, hol mi rándult meg, hol fáj, stb. Mikor kell lecserélni, hol kell még egy kis injekciót adni, vagy bármes, hol kell még megalojozni valamit, de sajnos nem. És látjuk ugye szegény, hogy Eriksen is ugye, ahol ugye ismételten egy szerencsétlen esemény történt, mégis a futball arról szól, hogy a szívről és arról, és úgy mindig elmondom a bármilyen játékosnak, amikor tartok előadást az adatokról, hogy az adatok azok fontosak, és kellenek is 16 évesen is úgy küzdjél, és hajtsál a pályán, hogy ezt majd valaki majd egyszer megnézi 5 év múlva, hogy akkor te hogyan voltál, mert a fejlődésedre kíváncsi, de egyes senki nem tért meg, hogy küzdj és hajtsál, és akarja a pályán teljesíteni, hiszen ez mind egy olyan ösztönös és akaratból kell, hogy jöjjön, ami semmilyen, teljesen mindegy, milyen technikai adataink lesznek igazából.
1: Így van, az emberi tényezőt az soha nem lehet kiküszöbölni. Ha egy kicsit konkrétumokról beszélünk, kaptok videófelvételt, abból mennyi idő alatt tudtok, ugye a munkatársak, elemzést készíteni? És ugye megint a VB-re szeretnék kitérni, ahol mondjuk a csoportkör után nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hiszen nem lehet tudni, akkor fog kiderülni, ugye, hogy ki lesz a leendő ellenfél. Tehát erre mennyi időre van szüksége mondjuk a csapatodnak?
0: Mi alapvetően ugye körülbelül több mint 200 fő dolgozik a világ minden táján ugye elemzők. Nyilván itt az idő eltolódás miatt ugye különböző országokban vannak elemzőközpontok. Az egyik legfontosabb dolog, hogy online elemzünk ilyenkor. Tehát itt az adatok legfontosabb, főleg amikor ugye nem csak az, hogy rövid idő van két mérkőzés között, hanem ha 3 nap van 2 darab mérkőzés között, akkor az elemzőnek nem is a saját adatai fontosak, hanem a következő ellenfélnek az adatai. Tehát ott neki rögtön már meg kell kapnia. Ilyenkor mindig élőbbe, tehát gyakorlatilag online elemezzük. Körülbelül összesen a világon olyan 200-250 fő dolgozik az elemző központjainkban. Mindig ilyen 5 perces késéssel már a mérkőzés után gyakorlatilag megkapják az összes adatot, illetve online tudják követni nyilván a különböző adatokat, legyen szó az futásmennyiségmérésről, illetve gyakorlatilag even datáról, ami ugye ezek a párharcok, passzok és egyéb számok. Ugye, mint mondtam, ugye az, amit ugye alapvetően egy ilyen különböző honlapokon tudjunk látni, ez a kb. 8-10 darab adat, azért ennél ez egy jóval mélyebb adat állomány itt a párharcok, a különböző párharcoknak a típusa, a passzoknak a típusai, tehát így ez egy nagyon mély elemzésről beszélünk. Ezek fontosak, hogy rögtön tudjunk azért reagálni, illetve elkezdeni elemezni a következő ellenfelünket.
1: Az egyes válogatottak videóelemzői vagy adatelemzői, akkor nem is kell, hogy fizikailag ott legyenek a helyszínen, például a világbajnokság helyszínén, hanem akár otthonról vagy online módon is tudja a szövetségi kapitányt vagy a stábot informálni ezekről a dolgokról?
0: Hát alapvetően ugye a videóelemzők azok mindig fennülnek a közvetítő állásban, nem is a kispad mellett vannak.
1: Nem is rájuk gondoltam, hanem ezek az adatelemzők, akik megkapják a ti adataitokat.
0: Persze, de gyakorlatilag mi ugye kitelepülünk kamerákkal, a kamerák ugye élő jelet küldenek be a központunkban, a központban gyakorlatilag ül, attól függ, hogy milyen igényű mélységű adatokra van szükség, de 2 vagy 22 darab alkalmazott gyakorlatilag figyeli ezeket az adatokat, illetve a játékosokat, és ennek megfelelően tudunk adatokat szolgáltatni.
1: Az, hogy ez az adatelemzés, ez most már mindenki számára elérhető, ez azt jelenti, hogy esetleg a gyengébb, a kisebb válogatottak felzárkózhatnak a nagyokhoz, vagy pont a nagyok több adatelemzője miatt ők sokkal több apróságra tudnak szűrni, és ezáltal megtartják az előnyöket. Szóval mi figyelhető meg?
0: A kisebb válogatottak rá vannak kényszerülve, hogy okosabbak legyenek. Ezért nyilván megpróbálnak meg taktikailag jobbak lenni, és sokkal több hangsúlyt fektetnek arra, hogy jobbak legyenek. Ez törvényszerű gyakorlatilag bármilyen sportágban, nem csak a futballban. Én azt gondolom, hogy most azt fogjuk látni, hogy pont az ilyen, amit mondtam, hogy az afrikai, illetve a kisebb országokban, ahol a játékosok meg szeretnék magukat mutatni, ők jobban bevállalósabbak lesznek, több cselezést megpróbálnak megcsinálni, jobban megmutatni magukat, hiszen megpróbálják magukat eladni. Ez mindenképpen azért fel fogja dobni szerintem a VB-t, és nyilván azért egy klasszikus párharcokról, azért beszélünk az európai elitről, de mindenki emlékszik azért egy, vagy most senki nem emlékszik azt, hogy Görögország hogyan nyert ugye egy EB-t, de megnyerte taktikusan.
1: Arra viszont mindenki emlékszik, hogy például a németek 7-1-re legyőzték a brazilokat. Ez egy olyan váratlan eredmény, ráadásul ugye a hazai rendezési világbajnokság volt a brazilok számára, hogy én azon csodálkozom, hogy egy ilyen szinten, ilyen különbség hogy jöhet ki? És akkor most behozom az adatelemzéseket, hogy erre nem lehetett felkészülni? Vagy például, bocsáss meg, tovább viszem, utólag elemeztek-e meccseket, és kijön-e az, hogy milyen adatokból jött össze ez a nagy különbség?
0: Ha jól emlékszem, akkor a brazil válogatott a VB előtt 2 évig nem játszott tét meccset. Miből elemeztek volna?
1: Megvan a válasz.
0: Tehát nem voltak úgy gyakorlatilag olyan tétmeccsen, éles helyzetben kipróbálva, nem voltak olyan éles különböző nyomás alá helyezve, ahol azt lehetett volna, hogy akkor nézzük meg, hogy mennyit bír ez a csapat, nézzük meg, hogy mit bír ez a csapat, hanem gyakorlatilag 2 évig turnéztak és gála mérkőzéseket játszottak, csak nem volt mit elemezni, mert ezek show műsor volt. És természetesen te, aki ugye készülsz azért a VB-re, a saját hazai rendezésű azért ott azért illett volna azért triplán edzeni, vagy nem is tudom, azért ott oda kellett volna tenni magukat. De hát ugye most azért ott, ha lehet mondani, azért Ancelotti ugye most a braziloknál azért az edző, és azért ő egy kimondottan jó edző, és lehet azt mondani, hogy szerintem most ez a válogatott azért nagyon ott van, és nagyon erős lesz igazából.
1: Azt mondtad, hogy a Liverpool-lal is dolgoztok, vagy ők dolgoznak veletek. Ha ők lehívnak, vagy számukra biztosítotok egy adatbázist, te azt látod, vagy ti azt látjátok, hogy ők abból mit szűrnek le, és mit használnak? Tehát van képetek arról, hogy például a Liverpool szakmai stábja mire kíváncsi?
0: Alapvetően nem, mert ez olyan hatalmas adatmennyiség, ugye, azt most nem tudom pontosan fejből, de jóval ezer felett van a mi ügyfeleknek a száma, és abból pedig több mint, nem is tudom, 20-valahány ezer felhasználónk van. Most annak mindegyik ilyen logolását meg kéne vizsgálnunk, akkor szerintem sose jutnánk a végére. Nem, igazából nem is vagyunk nagyon kíváncsiak, hiszen azért ezek a klubok azért több ezer játékos, illetve több 100 millió oldalt pörgetnek meg egy szezonba. Nem is akarjuk, nyilván titok is, hogy őket mire hegyeznek ki. Az biztos például, hogy most már olyan tendencia van például játékosoknak a scoutolásában, vagy játékosok keresésében, hogy például a most már csapatok nem a klasszikus, oda küldök egy játékos megfigyelőt, a Jóska bácsit, hogy menj már ki a mérkőzés, akkor nézd már meg, ma a Pistike majd ott fog játszani, és akkor jó játékos.
1: Próbajáték sincs?
0: Próbajáték sincs, hanem gyakorlatilag fognak egy hatalmas nagy adatbázis, csak adatokat, csinálnak egy adat előszűrést. Az adat előszűrés, amikor megvannak, azt mondják, hogy van egy-két potenciális játékos, ami mondjuk az ő adat referenciájába beletartozik, kiküldenek gyakorlatilag egy videóelemző csoportnak, akik utána egy videóelemzést csinálnak, és amikor már túlment a játékos a videóelemzés szűrésen, akkor mondják meg a most már nem Józsi bácsinak, hanem kimegy egy notebookkal, laptoppal, egy iPaddel, egy játékos megfigyelő, és az közben megcsinálja a riportot a mérkőzésről, megnézi a játékost, hogyan edzett, stb. Mikor botlott meg, hányszor köhögött, és minden egyéb ilyen dolgot feljegyez, és akkor beküldi a központba.
1: Amikor egy klubcsapat adatot elemez, nekik azért könnyebb dolguk van, hiszen hétről hétre mérkőzéseik vannak, tehát látják a csapat teljesítményét, látják a játékosok formáit. Az adatelemzés az különösen nagy szerephez jut így a szövetségi kapitányok esetében, akik ugye sok idő után találkoznak újra a kerettagjaival, ahogy mondtad, nem biztos, hogy van annyi felkészülési mérkőzés, amiből tudnak adatot gyűjteni, szóval az ő szerepükben, vagy az ő tevékenységükben ez nagyobb szerepet kap?
0: Annak idején Magyarországon, gyakorlatilag én vezetem be, meg én tanítottam meg az összes edzőt, ugye videóelemzésre, vagy hogyan kell használni, és akkor pont a Egervári Sanyi bácsi volt az edző, és sose felejtem el, akkor pont a Dibusz hívta be, mert hogy a mi videóink alapján gyakorlatilag, azt hiszem csehek ellen játszottunk, vagy valami ilyesmi volt, itt mondom, akkor még a régi Népstadionban. És akkor pont a mi rendszerünkben nézte meg a különböző kapusoknak a lehetőségét, és akkor ebből mondta, hogy megnéztük amúgy a szoftverbe, vagy valamilyen sajtótájékoztató ilyet mondott, és akkor ebből egy nagy hatalmas vagy mém lett, hogy akkor itt már izé van. És valóban akkor kezdett az, hogy igenis most már a szövetségi kapitányok követik a saját játékosaikat, az, hogy ki, hol, hogyan teljesít, mit csinál pontosan. Ez most már egy komoly folyamat, és hétről hétre követik a játékosokat.
1: A beszélgetésünk végéhez értünk, de még egy ilyen jóslást vagy tippet kérek tőled, hogy a világbajnokságon te mit fogsz figyelni, és milyen világbajnokságot láthatunk majd adatelemzés szempontjából?
0: Én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb lesz a játék, sokkal jobban fel lesz gyorsulva, sok kis csapat miatt gyakorlatilag sokkal több lesz a gól is, illetve sokkal többet fognak próbálnak meg majd cselezni is. Több lesz az ütközés is, mert lehet, hogy megpróbálnak ugye fizikai erővel gyakorlatilag dominálni. Mindenképpen érdekes lesz, hiszen a távolságok miatt itt akár bármilyen mérkőzések is lehetnek. Ugye pont most a Mexikóban, amikor kint voltam, akkor volt, nem sikerült kijutni, de akkor néztük azért a helyiekkel a Mexikó-Szerbia felkészülési mérkőzést. Ugye nagyon országról beszélünk, ahol mondjuk egy Azték stadionban, ahol teltház miatt olyan energiák szabadulnak fel, ami szerintem a maják hagytak ott még jó pár ezer évvel ezelőtt. Óriási nagy energiák fognak dübörögni akár a képernyőn keresztül is. Nyilván nekünk az időeltolódás miatt azért ez egy kicsit nehezebb lesz, de adat szempontjából mi azért pont emiatt félünk egy kicsit, hogy az időeltolódás miatt ezt mi hogy fogjuk igazából bírni, de de mindenképpen évezetes meccsek lesznek. Én megpróbálom legalábbis élvezni, mint futballszurkolóként, hiszen a foci mégiscsak egy öröm, a foci mégiscsak egy olyan dolog, amit szívvel lehet, és csak is kizárólag örömmel csinálni. Ha már kényszerrel kell elemezni, kényszerből kell játszani ezt a játékot, akkor szerintem ezt abba kell hagyni, és el kell menni valami teniszt játszani például.
1: Legyen ez a végszó. Kovács Istvánnak, a Sportsbase adatelemző cég ügyvezetőjének nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 13. részét hallják. A következő percekben több évtizedet visszautazunk az időben, hogy kicsit jobban megismerjük a magyar labdarúgás történetének egyik legfényesebb csillagát. Hatalmas gólok, sikerek és olykor megváltozó emberi sorsok. A mostani epizódban ezek mind fellelhetőek. Egy érdekes és közben tanulságos történetet mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Törőcsik András neve máig különleges helyet foglal el a magyar futball történetében. Vannak játékosok, akiket a góljaik, a trófáik vagy a rekordjaik emelnek a legnagyobbak közé, és vannak olyanok, akiket valami nehezebben megfogható tesz felejthetetlenné. Törőcsik utóbbiak közé tartozik. Aki látta játszani, nem elsősorban az eredményekre emlékszik, hanem a mozdulatokra, a cselekre, a váratlan megoldásokra, és arra az érzésre, hogy a pályán bármelyik pillanatban történhet valami rendkívüli, valami egyedi. Az 1970-es évek második felében sokan úgy vélték, a magyar labdarúgás új világsztárja bontogatja a szárnyait a Megyeri úton. Az Újpest közönség kedvence nem csak idehaza, külföldön is felkeltette a szakemberek szurkolók érdeklődését. Olyannyira, hogy az 1978-as világbajnokság előtt már a világ egyik legígéretesebb futballistájaként tartották számon, a pályafutás azonban mégsem úgy alakult, ahogyan az tehetség alapján sokan jósolták volna. Történetünk egy kivételes adottságokkal megáldott emberről szól. Egy futballistáról, aki előtt szinte korlátlan lehetőségek álltak, mégsem jutott el oda, ahova a legtöbben várták. És szól egy olyan korról is, ami az Isten adta tehetséget, egyszer emelt a magasba, és korlátozta a benne rejlő lehetőségeket.
3: Nagyon tudtam improvizálni, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni, és ezt nem lehet megtanulni. Előtt kell születni, a csapattársa is mondták néha, hogy rá se tudják, hogy mit akarok. Nem az összjátékban, meg olyasmi helyzetekben, csak úgy kitaláltam olyan módokat, amire senki nem számított.
2: Törőcsik Andrást hallhatták, aki 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában beszélt arról, szerinte mi volt a titka, miért tartották kiemelkedő tehetségnek. Az általa megfogalmazott tulajdonságok már gyerekként kiemelték a többiek közül. Nagyon büszke volt a BVSC-nél kapott bizonyítványára. Harmadik osztályosként 7 szempont alapján értékelték: magaviselet, szorgalom, technika, taktika, sportszerűség, évi teljesítmény és átlagosztályzat. És mindegy sor végén 5-ös osztályzat olvasható. Nem csoda, hogy már fiatalon felfigyeltek rá a legnagyobb hazai klubok. Laszib Gábor, az újpestiek történésze érdekes információkkal szolgált ezekből az időkből.
4: BVSC nevelés volt, és Farkas József volt az ő nevelőedzője, de aztán sérdülőktől átvette Fábián Zoltán a BVSC utánpótlásában, és Fábián Zoltán korábban a Újpest, illetve a Budapesti Dózsa labdarúgója volt, tehát egy volt újpesti játékos, volt Törőcsik nevelőedző éveken keresztül, és akkoriban, hát egészen a 30-as évektől 70-es, 80-as évekig volt az Újpestnek egy ilyen kvázi informális hálózata, rengeteg ex-újpesti játékos, akik edzőként dolgoztak Magyarország szerte. Ők informálták az újpesti vezetőket, elsősorban Konkoly Bélát, aki az utánpótlás intézője volt, arról, hogyha föltűnt valahol egy tehetséges labdarúgó, és Törőcsik Andrásra is ez történt. 15 éves korában már bekerült Konkoly Bélának a noteszébe. Többször is kimentek megnézni BVSC utánpótlás meccsekre, még Baróti Lajos, az újpesti vezetőedzőjét is elvitte magával Konkoly Béla, de akkor Törőcsik még nem mondott. Ugye BVSC utánpótlásában volt egy csapattársa, Fekete László, aki Újpestre került már fiatal korában, és ő is egy eléggé afelé húzta Törőcsiket, hogy később az Újpestnek mondjon igent, és akkor végül 1974-ben, ugye másfél évnyi MB2-es, akkor az MB2 az a harmadosztályt jelentette, MB2-es szereplés után igazolt Újpestre Törőcsik, akkor már a BVSC is ezt támogatta, a családja is, és maga Törőcsik András is úgy döntött, hogy Újpesten lesz neki a legjobb. Nem volt egyszerű, mert a Honvéd is bejelentkezett, és a Honvéd az ugye be tudta volna sorozni Törőcsiket, és azzal az Újpest elé került volna a sorban, mint átigazolást igénylő klub, tehát ott gyakorlatilag tehetetlen lett volna. Újpest a BM kapcsolatainak köszönhetően el tudta intézni, hogy mégis Újpestre kerüljön, ahogy Törőcsik is akart.
2: Az akkoriban az Újpest szakmai munkáját irányító Várhidi Pál fia, az ugyancsak a lilafehéreknél futballozó Várhidi Péterre mély benyomást tett az ifjú Törőcsik András.
5: Természetesen igen, mivel játszottunk egymással, hiszen én akkor a tartalék csapatnak a tagja voltam, és együtt edzettünk nagyon sok esetben az első csapattal, vagy egyáltalán egy ilyen szerdai edzőmérkőzésen, úgyhogy ilyen napi kapcsolatban voltam én is Andrissal, és egyáltalán nem túlzók azok a kijelentések, amiket most már így utólag hallok, hogy zseni volt. Elképesztő esze volt a játékhoz, váratlan dolgokat csinált folyamatosan, nem lehetett belőle felkészülni, mert mindig tudott valami olyan újat hozni a mérkőzésbe, vagy az edzésekbe is akár, amivel meglepett mindenkit.
6: Mi az, amivel mondjuk más volt edzés környezetben, mint mérkőzésen? Mert azért gondolom, hogy mérkőzés közben van egy extra adrenalin, hogy tudja, hogy mennyien figyelik, mekkora a tét. Edzés közben milyen típusú ember volt?
5: Játékban gondolkodott folyamatosan. Tehát úgy ért, hogy az edzéseket is úgy próbálta megfogni, hogy mindig legyen benne öröme. Tehát ő neki a legnagyobb erénye az volt, hogy örömöt okozott neki a futball. Tehát nem volt görcsös, nem kellett neki olyan eszközökhöz nyúlni, hogy valahogy túlélni ezt a mai napot, a mai edzést, hanem folyamatosan a játék járt a tesze előtt, és hogyha csak egy egyszerű kapuralövős feladat volt, ott is próbált mindig megtalálni a saját maga játékát benne, hogy tudott kapussal kiszúrni, hogy tudja ezt a lövésfajtát véghez vinni, stb.
2: Törőcsik 1974 nyarától az újpestiek tartalékcsapatában kapott helyet, majd október 2-án a Bolgárlevszki Szófi ellen 4-1-re megnyert hazai bekmeccsen lépett először pályára lilafehér mezben. Éppen korábbi BVSC csapattársát, Fekete Lászlót váltotta a 70. percben. 1974. október 16-án játszott a pályafutása első NB1-es mérkőzését, az Újpest ellenfele a Megyeri úton a Pécsi MSC volt. A lilafehérek 5-1-re nyertek, Törőcsik a hazai csapat 4. gólját szerezte, amiről így írt a Népsport. A szöveget Szilágyi Dóra olvassa fel.
7: A 69. percben Tóth András balról rúgta középre a labdát, a védők is rapp is hibáztak, és Törőcsik 3 méterről spárgázva pöccintette a bal sarokba a labdát.
2: A Törőcsik első NB1-es gólját előkészítő Tóth András így emlékszik a csapathoz kerülő ifjú tehetségre és a pécsiek ellen Törőcsiknek adott gólpasszára.
8: Mikor először oda került hozzánk, akkor mi is csak úgy csodálkoztunk, hogy mit tud művelni a labdával. Most azért az kicsit túlzás, de ilyen Maradona típusú zsonglőr volt, azt kell mondani, mert mindent tudott a labdával, amit csak lehet. Ráadásul volt benne egy olyan kis csibészség, vagányság, és most, hogy a Maradonnát említettem, ezt a kezes gólt törönél volt, egy olyan, nem is tudom, hogy fogalmazok, csibészség, hogy amikor elindult, akkor megfogta a védőnek a nadrágját, és abból indult el, és abból gyorsult föl, amit a játékvezető nem is látott. És a védő úgy meg volt lepődve, hogy egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon. Emlékszem, ez nekem nagy élmény, hogy én lehettem az, aki az ő első góljához hozzá segítette, mert mindenki szurkolt neki, mindenki azt szerette volna, hogyha vagy 10-15 évig ő meghatározó játékosa legyen az Újpestnek. Mindenki egy gyöngyszemnek tekintette őt, és mindenki szerette, mert olyan kedves, aranyos, szolíd, rendes srác volt.
2: A Népsport akkori szerkesztője talán ráérzett valamire, ugyanis a címlapon látható képen a legendás sportfotós Geleta Pál felvételén éppen azt a pillanatot láthatjuk, amint Törőcsik a kapuba pöccinti a labdát. A mérkőzésre tudósító Rózsa András ettől függetlenül nem volt elájulva az ifjú tehetség teljesítményétől, 5-ös osztályzatot adott neki, az értékelésére pedig mindössze egyetlen mondatot szánt. A szöveget Erdei Márk olvassa fel.
9: Törőcsik kissé megilletődötten játszott. Igaz, nem is foglalkoztatták túl sokat.
2: Az első NB1-es meccsen megszerzett első gól ellenére Törőcsik az ezt követő időszakban viszonylag kevés lehetőséget kapott. Ennek okairól és a tényleges berobbanásról a Szip Gábor, az újpesti klub történésze beszélt.
4: Szóval azt gondolna az ember, hogy egy ilyen első meccs, első gól backben kezdi a pályafutását, egy ilyen belépő után egy klasszis azonnal helyet szerez, vagy helyet követel magának a csapatba, de ez nem így történt, hanem a következő másfél évben egyre többször jutott szóhoz, de nem volt folyamatosan a kezdő csapat tagja. Becserélték, lecserélték, kispadoztatták, ugye 74 tavaszától Várhidi Pál volt a vezetőedző, úgyhogy fokot sorozatos volt az ő beépítése. De hát ez nem is váratlan igazából, mert az újpesti csatársor tele volt klasszisokkal. Ugye Göröcs János akkor már nem játszott az Újpestben, de Fazekas László, Bene Ferenc, Dunai Kettő Antal, Zámbó Sándor, illetve az ifjú Fekete László is idősebb is volt Öröcsiknél, valamint szenzációs góllövők voltak, remek csatárok. Igazán a figyelmet magára Törőcsik András az 1976. május 15-én, tehát szinte napra pontosan 50 évvel ezelőtt játszott Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzésen hívta föl. Gyakorlatilag akkor játszotta be magát az Újpest kezdő csapatába. Ez a mérkőzés elsősorban Fazekas László miatt emlékezetes, aki mesterötöst szerzett, de Törőcsik is szenzációsan játszott. Igazából egy nagyon különleges taktikai utasítást kapott Várhidi Páltól, a vezetőedzőtől, viszont középcsatárt játszott, és az volt a feladata, hogy az oldalvonal felé mozogjon ki középről, és ezzel vigye el a védőt a szélről, jobb szélről induló Fazekas elől, aki középen betör lendületből, így nyílt résen helyen keresztül tud kapura törni és lőni a gólokat, és ez tökéletesen bevált. Ezen kívül volt két olyan momentuma is a mérkőzésen, ami milliók, mert ugye a televízió élőbe közvetítette, milliók számára vált emlékezetessé. Az első az az 50. percben adott egy gólpassz Fekete Lászlónak. Ez úgy történt, hogy a jobb oldalról, 16-os jobb oldali oldalán megindult, kicselezett két védőt, majd utána tökéletesen tálalt a bal szélről érkező Fekete elé, akinek nem volt nehéz dolga az üres kapuba találni. Majd utána a 83. percben ugyanezen a mérkőzésen volt egy, hát igazából egy olyan gólja, amire azt mondhatjuk, hogy a Törőcsiknek a védjegyévé vált később. Itt is megindult jobb oldalt, nem teljesen jobb oldalt, így a 16-os oldalvonala és mondjuk a 11-es pont közötti sávban, tehát jobb összekötőben, és amikor a 16-os vonalához ért, akkor egy olyan boka mozdulattal, amit csak ő tudott, alány esett a labdának, és Hajdú József kapu fölött a hálóba pörgette a labdát. Igazából ez volt az a mérkőzés, ami a szurkolók által is, vagy a teljes széles nyilvánosság számára is felhívta rá a figyelmet. Ekkor tudott alapemberré válni az Újpestben, illetve ekkor kezdődött a Törőcsik iránti rajongás.
2: Az 1976. május 15-én lejátszott, s az Újpest szurkolóknak oly kedves, Ferencváros elleni 8-3-as győzelemmel záruló találkozón az 5 gólt szerző Fazekas László valóban elvitte a sót, de mint hallhattuk, Törőcsik is megcsillantotta kivételes képességeit. A lila-fehérek 7. gólját így adta vissza a Népsport másnapi száma. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A 83. percben Törőcsik vezette be a labdát a 16-oson belőre, és a tétovázó Bálint mellől 15 méterről ritkán látható nagy gólt lőtt. A jobb összekötő helyéről átemelte a labdát a kapujából kifelé helyezkedő Hajdú fölött, a labda pedig a jobb felső sarokba hullott.
2: Ezt követően Várhidi Pál egyre több lehetőséget adott a fiatal csatárnak, aki szinte pillanatok alatt országos ismertségre tett szert. Egyre többen jártak ki miatta a stadionokba, ráadásul hamar a lányok kedvence is lett. A megjelenése, a kicsit rendezetlen hosszú haja, a lezser stílusa, a farmer nadrágja azokban az időkben a hatalommal szembeni lázadást sugallta. Persze, mindez csupán a fiatalságából fakadt, mégis sokan benne látták azt, amivé ők nem mertek válni. Megszületett az azóta már jól ismert táncoltörő szurkolói Rigmus, a kivételes technikájú fantasztikusan cselező Törőcsik pedig rendületlenül járta a maga táncát, sőt, egészen különleges gólokat szerzett. A Rigmus születésének körülményeiről a Szép Gábor klubtörténész kérdeztük.
4: Maga a rigmus, ami a táncoltörő, az ugye nem is csak egy rigmus, hanem egy teljes dal valójában, ugye úgy kezdődik, hogy az Újpest pályán egy csillag ragyog, törőnek hívják a csillagot, az Újpest tábor kedvence ő, előre lilák és táncoltörő, és utána ez a táncoltörő, ez ugye folyamatosan rigmusként többször elhangzik egymás után, és ez azért is érdekes, mert egyrészt ő volt az első újpesti labdarúgó, akinek a tábor dalban, tehát nem csak rigmusban, hanem dalba foglalta a nevét. Másrészt pedig igazából ez már nagyon-nagyon korán megszületett, tehát legkésőbb 77-ben már biztos, hogy ezt az Újpest tábor énekelte neki, és nyilván a pályafutása végéig, vagy legalábbis az újpesti pályafutása végéig 1985-ig gyakorlatilag minden meccsen elhangzott, amin ő pályára lépett. És ezzel együtt, ahogy ez a dal megszületett és népszerűvé vált, Törőcsik András is a legnagyobb magyar futballsztárra emelkedett,

0: Láttam valószínűleg korábban is, és a nagyapámmal egy Újpest Vasas meccsen voltam, és ott láttam. Hát én ott Újpest szurkoló voltam, tehát alapvetően a csapatot figyeltem, nem a törőcsiket, de hát pillanatokon belül kiderült, hogy nem lehet nem őt nézni. És hát aztán onnantól kezdve nagy rajongó lettem. Tehát ez a klasszikus módon a kép a szobám falán, és akkor gombfociban persze ő volt a legjobb játékosom. Tehát ahogy úgy mindenki a kedvenc játékosával el van.
1: Mi volt a legnagyobb erénye a pályán? Mi az, amiben mondjuk kiemelkedett a többi játékos közül?
0: Hát ezt nagyon nehéz röviden összefoglalni, mert azt szoktam mondani, hogy aki nem látta, az a jó indulatok elhiszi, amit mond az öreg ember, hogy jaj, hát annak idején milyen, hogy játszott, meg mennyire jó játékos volt. Ő más csinált, mint a többiek alapvetően. Tehát ő futballozott, de valami, tehát mindig a legváratlanabb megoldást választotta, és nem tudtak vele mit kezdeni az ellenfelek. Tehát egyszerűen rendkívül szórakoztató volt, ahogy játszott, élvezte a focit, és hát mint egy földön túl tehetsége volt, hát ezt ugye elismeri mindenki, aki dolgozott vele, meg látta. Ehhez képest, tulajdonképpen ehhez képest egy óriási kudarc az élete vagy, mint ő az a pálya, amit befutott, illetve nem futott be. Önhibájából is, meg önhibáján kívül is.
2: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Ferencváros ellen látott átemelős gól mai szemmel nézve talán nem annyira különleges. Azóta már sok hasonlót láttunk. Akkoriban viszont újdonságnak számított. Olyas valami volt, ami csak is egy zseninek juthatott eszébe. Ez a fajta gól, ez a mozdulat a vétjegyévé vált, nem egyszer, nem kétszer talált hasonló módon a kapuba, és nem csak a hazai, a nemzetközi mezőnyben is megvillant. Például 1977. október 12-én a Svédország elleni válogatott mérkőzés 79. percében. Itt a skandinávok kapusa volt a szenvedő fél. A Népsport tudósítását Erdei Márk idézi.
3: Törőcsik a középcsatár helyén a kezdőkörtől egyedül tört kapura. Hegerberg kétségbe esetten kiindult, a középcsatár 18 méterre a kaputól futtában alárúgott a labdának, és az a kapus fölött átjutva a kapu közepébe hullott.
2: Egy héttel később, 1977. október 19-én az Athletic Bilbao elleni UEFA kupa találkozó 14. percében a spanyolok világhírű kapusát, José Ángel Iribárt is őrületbe kergette egy hasonló megoldással. A Népsport leírását Szilágyi Dóra idézi.
4: Törőcsik a félpályától indult el, ördögös testcselekkel egymás után csapta be a védőket. Majd a 16-osnál jobbra cselezett, tisztára játszotta magát, futás közben felnézett, látta, hogy Iribár kiindul és a rövid sarkot zárja, ezért alány esett a labdának, és az a 15 méteres röppálya után Iribár fölött a hosszú sarokba a kapu jobb oldalába hullott. A bravúros csatár teljesítményt Vastaps jutalmazta.
2: Törőcsik András testvérét, Évát arról kérdeztük, mi volt az öccsének a titka, miért rajongtak érte a szurkolók, szinte klubszimpátiától függetlenül.
5: Az az igazság, hogy nyilván érezted, de valahogy amit úgy kiemelnék, nála a játék szeretete volt az, ami mindent fölül írt. Ennek voltak nyilván pozitív, meg negatív oldala is. Túl a játékos cseleken én azt gondolom, hogy az volt nagy erénye, hogy nagyon jól látott a pályán, tehát nagyon jól tudott helyzetbe hozni másokat. A futballista csapattársai mindig mondták nekem, hogy volt két evidens megoldás, akkor ő egy harmadikat választott. És mondom, akkor hogy lehetett vele együtt játszani, ha nem tudtátok kiszámítani, hogy mit fog csinálni. Azt mondták, hogy olyan helyzeteket teremtett, hogy neki csak bólintani kellett, vagy csak berúgni.
2: Az amúgy csendes, visszahúzódó Törőcsik nehezen tudta feldolgozni a körülötte lévő felhajtást. Eleinte egy-egy pohár sörrel oldotta fel magában a feszültséget, aztán ebből 3, 4 és még több lett. Ráadásul az italt sokszor vadidegenek fizették neki, csak hogy elmondhassák, este együtt bulisztak Törővel, aki viszont gyenge volt ahhoz, hogy a kísértésnek ellenálljon. Egyre több legenda keringett a nem mindig sportszerű életviteléről, amiről a 2009-ben a Magyar Televíziónak adott interjújában így nyilatkozott.
6: És eljártunk olyan helyekre szórakozni, ahol a többi hasonló korú fiatal is járt. És ha voltak, akinek nem tetszett, hogy azt hitték, hogy a sportolók azok baszkétnek. És akkor én mondom, hogy van sportoló, aki baszkét, és van a futballisták. És mondom, ez nagy különbség.
7: Emiatt sok problémája adódott, hogy néha elment szórakozni megint egy-két pohár fröccsöt.
6: A vezetőségnek nem nagyon tetszett, hogy mi így élünk, de ráadásul a belügyminiszter csapatában játszottam, és ott elég sok merev ember volt. De hát azt mondtam nekik, hogy ne azt nézzük, hogy hogy élnek, hanem hogy mit teljesítek a pályát.
7: Volt az a bizonyos Újpest-Ferencváros 8-3-as mérkőzés. Igaz-e az a fáma, hogy A mérkőzés előtti napon a fradisták önt leitatták, hogy rosszul szerepeljen másnap a mérkőzésen. Ennek ellenére mégis a

0: az Újpest legjobbja volt. De ez csak pletyka, vagy igaz?
1: Hát ez egy kis népmese benne van.
2: Van benne
1: igazság, de hát 22 éves korában, 21 még az ember bírja azt, hogyha előzőleg nem úgy készül, ott benne igazság, de hát azt ki lehetett pihenni.
3: Miközben a pályán a legdurvábban becsúszó lábat is képes volt kikerülni, a magánéletben ráleselkedő legnagyobb veszélyre, az alkoholra nem tudott nemet mondani. A Törőcsik életpályát nagyszerűen ismerő Egressy Zoltán a Lilacsik Fehércsik című könyvében így ír erről az időszakról. Az idézett részletet C. Dániel felolvasásában hallják.
4: Keresik a társaságát, itatják, sik vele mutatkozni, minden törő pohárral szegényebb lesz a világ, az élet keseredik, bár a sör íze még nem, elég jók, stabilak az alapok, Mezei Györgynek ebben komoly szerepe van, meg a régi hozzáállásnak, csak hát közben mégiscsak távolodik attól, amit rámért a sors, kicsit hadigyom még, nem lesz abból baj, kicsit ne kelljen még felelősséget vállalnia, felnőnie, kicsit hadd lehessen még világon kívül élnie, szabadon. A szabadság egy ideig tényleg ebben van, csak aztán már nem ő tartja a poharat, hanem a pohár őt. Fogságban. Az ember időnként addig-addig nem dönt, amíg végül döntenek helyette. Elérkezik a pillanat, amikor pálcát tör felette a saját teste. 21 évesen rettenetesen durva ennyire magasra kerülni. Lenyűgöző, de félelmetes is. Varázsos, ám jeges az űr. Ott egyedül van. Hiába rajongják körül, talán élvezi, de nem kizárt, hogy a szíve szerint csúszna is ki belőle. Ezért kezdi ő, a zseni, utánozni a közepeseket, mert fél önmaga lenni. A rossz gyerek titula, ismert jelenség, rossz gyerekké tesz. A féltékenység szeretőt vonz be, törőt balhésnak nevezik, hát balhés lesz, megcsinál mindent, amit a világ elvár tőle, mert azt akarja, hogy szeressék. Közben meg háborog miatta, másokra figyel, kikéri magának, hogy vele foglalkoznak. Látszólag nincs semmi rossz indulat például abban, hogy közös interjút akarnak vele és Ebedlivel. Tényleg érdekes, egy újpesti és egy fradista, mint a testvérek lennének. De ő nem akar erről beszélni. Aztán mégis. Viszont akkor büntet, nyűgösen válaszolgat, agresszív, magát még csak el sem kezdi elfogadni, megszeretni, megismerni.
3: Baróti Lajos szövetségkapitány az 1976. október 13-án a bécsi Práter stadionban megrendezett Ausztria-Magyarország mérkőzésen látta elérkezettnek az időt, hogy az akkora már a lilafehér szurkolók első számú kedvencévé váló tehetség a válogatottban is bemutatkozzon. Törőcsik a kezdőcsapatban kapott helyet, vége a pályán volt, s gólt ugyan nem szerzett, fontos szerepe volt a 4-2-es magyar győzelemben, amit a Nésport értékelése egyértelműen alátámasztott. Erdei Márk felolvasását hallják.
5: Törőcsik sikeresen mutatkozott be. Igazolt a tehetségét. Ötletesen, bátran játszott, ügyesen változtatta a helyét, előkészített. Szünet után kevesebb veszélyt jelentett a kapura.
3: A következő év a világbajnoki kvalifikáció jegyében telt. Október 29-én Bolívia érkezett VB pótselejtezőre, ezt 6-0-ra megnyertük, ezen a mérkőzésen Törőcsik egy gólt szerzett. Még a lápazi visszavágó előtt a Rádió Sportvilág című műsorában arra a hallgatói kérdés, hogy lehet-e Törőcsikből Albert-szintű játékos, Baróti Lajos szövetségkapitány így válaszolt. Az idézetet Szilágyi Dóra narrálásával hallják.
6: Megítélésem szerint képességei alapján lehet. Az ismert közhely is helytálló, csak rajta múlik.
3: Ugyanaz a Baróti Lajos 18 évvel később egy 1995-ös nyilatkozatában így beszélt Törőcsikről. Ismételten Szilágyi Dóra narrálását hallják.
6: Törőcsik nagyon aranyos gyerek volt, de akarat gyenge. A hosszú távú futásokat egyáltalán nem szerettem, és nem értettem, miért nem engedem meg neki, hogy kihagyja. Nem könnyű ember. Ha valaki szépen beszélt vele, mindent elérhetett nálam. Ha nem, azzal azt érte el, hogy Törőcsik teljesen bezárkózott.
3: A Bolívia elleni hazai 6-0 után a 3-2-re megnyert lapazi visszavágon Törőcsik 2 gólban is szerepet vállalt, az elsőt ő szerezte, a másodikat pedig előkészítette, és Halász István volt a gólszerző. Most idézzük fel ezeket a pillanatokat Novotny Zoltán korabeli kommentálásában.
7: Van türelmük a fiúknak, kivárják a lehetőséget, most éppen Fazekas, Halász, Törőcsik a 16-osok, ebből gól! Nagyszerű volt! Fazekas, Halász, Törőcsik ragadt a labda a lábra, zoknihoz adták az egészet, és utána Törőcsik, az újpestiek kitűnősége, 10 méterről elegánsan, higgadtan, egyszerűen nem lehet máshoz hasonlítani, csak Törőcsikhez helyezte a labdát a jobb alsó sarokba. Utolsó percek az első félidőben, hiszen a 43. percben járunk már, a magyar fiúkról eddig csak a 10 dicséret hangján tudok beszélni. Guidar jól őrzi hálóját, mondom, sok veszély nem volt azzal együtt, hogy a bolíviak támadgattak, de a távoli lövések rendre céltévesztette Guidarnak, még olyan labdákra is vetődni kellett, ami eleve a kapu mellé szállott volna, éppen talán önbizalom szerzés céljából vetődött ezekre. A hátvéd négyes kevés mozgással szilárdan áll a lábán, és nem törődik azzal, hogy időnként kifütyüli a közönségüket, vagy nagyot kiáltanak, de ha kell az oldalon, durva vágják a labdát, Törőcsik viszont a bal oldalon elfut, Vialon kicselezi, a kapust is kicselezi, átadja a labdát, és már a magasban halászkeze, aki feliratkozik a góllövő listára. Törőcsik kikészítette, kidolgozta a második gólt, szerencse is kellett hozzá, hiszen amikor a bal oldalon elindult, akkor Vialon szinte szerelte, Törőcsik ebte, az újpesti játékos elé pattant vissza a labda, Törőcsik lefutott az alapon alig, és már azt kell mondanom, hogy szemtelen higgadsággal, szemtelen nyugalommal tette be a bolíviai kapus és a bolíviai hátvédjátékos között a labdát a jobb összekötő posztjára, ahol halász ilyet meg a legjobban, hiszen ott állt 6 méterre az üresen maradt bolíviai kapu előtt, még gondolkodott is, és aztán már nem teketóriázott, bepasszolta, bepöccintette a labdát a bolíviaiak hálójába.
3: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Tekintve, hogy az 1966-os angliai világbajnokság után 1970-ben és 1974-ben sem jutottunk ki a VB-re, nagy várakozás előzte meg válogatottunk 1978-as argentinai szereplését. Törőcsik a népszerűsége csúcsán járt, ma úgy mondanánk, csúcskategóriás celeb volt. Ennek egyik bizonyítékaként még az 1977-es évet búcsúztató szilveszteri rádiókabaréban is szerepet kapott. Bár a Peter Dipá humoristának adott, nyilván előre megírt válaszain érezhető, ez azért nem az ő világa volt.
8: Kialakult kérem egy derék szorgalmas csapatunk, sőt a csapatban már felbukkantak olyan egyéniségek is, akiket megint lehet szeretni. Például az a kedves kis szőke srác 9-essel a hátán, akit olyan jól lehet kórusban biztatni, hogy táncolj, törő! És aki olyan szívderítő szemtelenséggel rugdossa a gólokat a legnagyobb ellenfél hálójába is. Na hát, őt meg is hívtuk ma este ide egy szóra. Kedves közönségük, Törőcsik András! Törőcsik. Jó név ez ugye a drámai műfajokban, a színházban épp úgy, mint a futballpályán. Gondolom, Törőcsik Andrást azért még nem tévesztették össze Törőcsik Marival.
9: Még nem, bármikor először játszottam a vágdatba, azt sem tudtam, fiú vagyok vagy lány.
8: Gondolom, azóta azért ez kiderült, és nem kellett elrendelni a helyszíni szemlét. Törőcsik András ugye 100%-ot nyújtott, 2 világbajnoki selejtezőn játszott, 2 gólt rúgott. Na most, ha ezek a szép és fontos gólok majd Argentinában is folytatódnak, biztos, hogy megkeresik Törőcsik Andrást. A New Yorki Cosmos égterelő gazdag csapat, a Rioi Santos arancsengési klub. Jönnek majd a szerződtetési ajánlatokkal.
9: Nekem ugyan hiába jönnek, az a hajrá magyarok mégse hangzik olyan szépen angolul vagy portugálul.
8: Azért az a lapazi győzelem az igazi bravúr volt. 3700 méteres magasságban, kérem, azt mondják, ott olyan híg a levegő, hogy a kopasznyakú kesei is oxigénsátorban költik ki a pejhes magzatét.
9: Igen, de a győzelemhez nem csak oxigén, hanem kakaó is kell.
8: Na most egy rázós kérdés. Van-e Törőcsik András magánéletében valami súlyos probléma?
9: Van. Én a Dózsában játszom, a paterom pedig a Fradi nagy drukkor.
8: Hűha! Hát azért ez nagy konfliktus. Tessék elképzelni, Szofoklész micsoda tragédiát írna belőle. Hát nézzük, mit szokás ilyenkor kérdezni még egy fiatal embertől. Talán azt, hogy szereti-e a... Na nem, ez mégse... Ez mégse feltétlenül közérdekű. Na, megvan ez a jó sablon. Melyek a kedvenc együttesei?
9: Bee Gees, Rolling Stones és a bolíviai válogatott.
8: Na és az obligát kérdés, mit hallgat legszívesebben?
9: Zorántól, amikor elmentél című száma, a Bájéktől a táncoló királynő, és amikor a szurkolók nekem kiabálják, hogy táncolj, törő.
3: (Gül) s ha ez még nem lenne elég bizonyság az akkori népszerűségére, az M7-es együttes Törőcsiket éltető slágergyanús dallal is előrukkadt 1977 végére, amelynek címe, hogyhogy nem, Táncolj Törő.

0: világbajnokság előtt a magyar válogatott felkészülési mérkőzést játszott Londonban azzal az angol válogatottal, amely nem jutott ki a VB-re. A mérkőzés előtt az MLS vezetése megtiltotta, hogy a játékosok barátnői feleségei a válogatott közelébe menjenek. Két futballistánk, Fazekas László felesége és Törőcsik András barátnője mégis elutazott Londonba, ráadásul a két nőt áruházi lopáson kapták. Az angol bulvársajtó azonnal felkapta a témát, a VB-ről való lemaradás miatt feltűzelt angol válogatott pedig 4-1-re nyert ellenünk, ami nyilván nem tett jót a csapat hangulatának. Miként az sem, hogy a Tunézia elleni, teljesen felesleges műfüves felkészülési mérkőzésen Váradi Béla megsérült, a helyére utólag az újpesti Tóth András került be. A lilafehérek ballábas középpályás a csapatot akkoriban körülvevő elképesztő szigort idézte fel magazinunknak.
1: Ezek az előzmények, amik ott a világbajnokság előtt történtek, ezek nem vitték előre a magyar válogatottnak a szekerét. Ők mindenféleképpen be akarták bizonyítani Nyilasi Tibivel, Zombori Sanyival, Pintér Sanyival és a többiekkel, mindenkivel, hogy mi jók vagyunk, és ahogy kikiáltották előre, hogy a legjobb négy közé szeretnék a magyar csapatot. Meg is lett volna ennek a lehetősége, ha, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy csúnya fogalmazás, ha nem terror alatt éltünk volna. Sok minden közben játszott. Olyan dolgok, hogy Fazekas Laci törő barátnőinek ez az esete, amit mindenki tud, nem akarok nagyon erről beszélni. De a lényege az volt, hogy 4 vagy 6 hétig edzőtáborban volt a csapat, és ez a strasbourgi mérkőzés műsűrön, ez aztán abszolút nem kellett volna. Ott, ahol a Báradi Béla megsérült, és utána pedig hát olyan körülmények közé kerültünk Argentinába, ahol szinte egy kaszárnyába, egy katonai kaszárnyába laktunk. Minden emeleten 3-4 fegyveres őr vigyázott. Nem mehettünk ki sétálni a városba egyáltalán Buenos Airesbe, mert olyan körülmények voltak, csak fegyveres őrökkel. Ilyen körülmények voltak, de azt még elmondhatnám, hogy plusz még a terror ugye az volt, hogy én később csatlakoztam a csapathoz, és amikor megérkeztünk Buenos Airesbe, Párizsból, mindenki állva maradt, én pedig hát később csatlakoztam Béla sérülése, Váradi Béla sérülése miatt. Leültem, hát én nem tudtam, hogy most nem lehet leülni, 14 óra repülő út után nem lehet egy ebédhez leülni, hát hogy mindenki áll és fogta a cégnek a hátulját. Esetleg csak oda jött a Kutas István MLS elnök, hogy én ott ültem, akkor átvágott a fejemre, hogy azt hittem, hogy leszakad. Azt mondja, miatt? Hát mondom, bocsánat, én nem tudtam, hogy csak akkor lehet leülni, amikor azt mondtam, hogy amikor én azt mondom, hogy jó étvágyat, akkor lehet leülni. Ez egy ilyen adaték ahhoz, hogy milyen terror volt.
0: Mindezektől függetlenül idehaza nagy volt a várakozás, amit csak fokozott, hogy csapatunknak a világbajnokság nyitó meccsén a házigazda argentinok ellen kellett pályára lépnie. A mérkőzést megelőzően Borbély Pál, a Népsport kiküldött tudósítója arról írt, hogy az ottani sajtó miként vélekedik a magyar válogatottról. A szöveget Erdei Márk narrálásában hallják.
2: Közlik Nyilasi, Pintér, Törőcsik, Kereki és Gújder fényképét. Aláírva, hogy művészei a csapatjátékból rájuk eső feladatnak, Törőcsik vezérletével az ékek veszedelmesebbek a kígyónál.
0: A Népsport 1978. június 2-án, tehát a mérkőzés napján megjelenő számából az is kiderül, az argentin csapat játékosai miként vélekedtek a magyar válogatott elleni esélyekről. Különösen Daniel Passarella mondatai érdekesek, a hazaiak csapatkapitánya ugyanis meglehetős magabiztossággal nyilatkozott. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
3: Támadunk majd, mint a fergetek, ha mód van rá, még mi védők is. Gondolom, nem árulok el különösebb titkot, nekem egyik feladatom az, hogy minél többször előre nyomuljak az ellenfél térfelére, sőt, ha lehet a kapu elé is. Hátul nem lesz különösebb baj, feljátékban verhetetlenek vagyunk. Törőcsik különben is alacsony, Nyilasira pedig ügyelünk.
0: A Sportlap természetesen kikérte a magyar csapat játékosainak véleményét is. Utólag a történtek ismeretében különösen érdekesek Törőcsik András szavai. A narrátor Mújdrica István.
4: Sajnos a River Plate stadionban nem kiabálják majd azt, hogy táncolj törő, de engem nem érdekel, hogy mi történik a nézőtéren. Az sem ijeszt meg, hogy úgy hírlik az argentinok keményen fognak játszani. Néhány sikeres cselem bizonyára hatással lesz Galán kedély állapotára. Nem tudom, mi lesz a pályán, de úgy tervezem, hogy bátran a közelharcot is vállalom, főleg a 16-oson belül, hát ha felvágnak egy 11-es, nem jönne rosszul.
0: Ma már tudjuk, Törőcsik bizonyos szempontból a jövőbe látott, hiszen megjósolta az argentin csapat kemény játékát, ám abban tévedett, hogy mindez milyen hatással lesz rá. Az argentinok elleni mérkőzés 85. percében ugyanis a portugál António Garrido játékvezető kiállította már korábban sárgalapot kapó Törőcsiket. A találkozót közvetítő Vitrai Tamás így kommentált az esetet.
5: Törőcsik megkapta azt, amit mondtam, a pirosat. Mondtam, hogy ez lesz a vége. Bár ne lennék ilyen jó józ, és Törőcsik lenne fegyelmezettebb. Láthatóan szándékosan belesarkalt az ellenfélbe. Minek kell? Törőcsik Andris. Hát nem volt valami szerencsés világbajnoki bemutatkozás. És ezzel az eredményen változtatni, fordítani nem lehet. Végig rösszentesen, ingerlékenyen, ingerülten játszott. Igaz, magára hagyatva egyedül, de erről a játékvezető és az ellenfél nem tehet.
0: Arról, hogy az ellenfél és a játékvezető tehetette a történtekről, már akkor is megoszlottak a vélemények, és ez azóta sincs másként. Ám az mai fejjel megmagyarázhatatlan, hogy Vitrai Tamás legalább szavakban miért nem állt ki Törőcsik, és a 91. percben ugyancsak kiállított Nyilasi mellett. Ráadásul erre még ráerősített a Népsport is, amely az időeltolódás miatt a június 4-én megjelenő számában tudósított az argentinok elleni találkozóról úgy, hogy a sportnapilap első oldalán a szerkesztő fontosabbnak érezte, hogy osztrák győzelem, svéd pontszerzés főcímmel tegye vonzó állapot, a harmadik oldalon pedig nem csak két pontot vesztettünk címmel között publicisztikai írásban alaposan eláztatták a mérkőzésen kiállított Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást. Ezt Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
6: Törőcsik és Nyilasi teljesen érthetetlen módon felrúgta a csapatjáték alapvető normáit. Nem menti őket, hogy sok rúgást kaptak az ellenfél védőitől, hogy nagy siker küszöbén botlottak el. Megtörtént ez mással is, velük is előfordult már, nem is egyszer. Egyiküket se tudta megfékezni az előzetesen kapott sárgalapos figyelmeztetés. Felelőtlen viselkedésükkel rendkívül súlyos helyzetbe sodorták a csapatot. A döntés szerint egy mérkőzésen nem szerepelhetnek, de mai jelenlegi formájukat értékelve ennél sokkal súlyosabb, a magyar csapat ellen hangolták a közvéleményt.
0: A FIFA két kiállított futballistát, Törőcsiket és Nyilasit egy-egy mérkőzésre tiltott el. A honi vezetőség az összes körülményt figyelembe véve úgy döntött, mindkét játékost kedvezmény megvonásban részesíti. Törőcsiket 10 000, Nyilasit 20 000 forintra megbüntették, és az edzésükön külön küldték őket a többiektől. S ugyan a tekintés újságíró Feleki László nem Bűnbakok című írásában amellett foglalt állást, nem a két futballistán kell elverni a port. Az MLS úgy döntött, Nyilasi Tibort és Törőcsik Andrást a világbajnokságon tanúsított magatartása miatt 1979. július 31-ig kizárja a válogatott keretből. A többszörös büntetés még egy rutinos, sok mindent megért futballistát is megviselt volna, nemhogy egy fiatal tehetséget. Ezt Törőcsik András testvére Törőcsik Éva is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy szerinte miközben magában fort, kifelé nem mutatta a csalódottságát.
7: Inkább magában próbálta feldolgozni, de hát azért, ha az ember belegondol, háromszoros büntetést kapott, ugye, és a VB előtt még olyan ígéret is volt, hogy utána ő meg a Nyilasi Tibi külföldre szerződhetnek, hát nagy volt a csalódottság, persze.
0: Ma már tudjuk, az Argentinában és az azt követően idehaza történtek alapjaiban hatottak Törőcsik pályafutására, az addig egyenesen felfelé ívelő karrierének ez volt az első töréspontja. Ezzel az Újpest korábbi válogatott védőinek, Dunai Három Edének fia, a Törőcsikről könyvet is író Dunai Ede is egyetért.
8: Ugye hát 78 nyaráig tényleg meredeken hívett fölfelé a pályafutása, és akkor még ráadásul csak ugye 23 éves volt. Tényleg úgy nézett ki, hogy egy világsztár lesz olyan, aki tényleg a nemzetközi szinten is akár mondjuk egy aranylabda szavazáson is ott lehetett volna az első háromban, ha az a VB éppen úgy sikerül. Aztán, hát hogy az miért nem úgy sikerült, az nyilván az egy külön műsor lehetne. Benne volt a játékvezető, benne volt a magyar vezetők hibája, sok a VB előtti hibája, ami miatt azért tartalékosan voltunk kénytelenek kiállni, tehát éppenséggel ugye az ezüstípus Váradi Béla nem tudott játszani, ilyen-olyan okok miatt a fazekas lesz is se tudott játszani, az legalábbis az argentinok ellen, ami a legfontosabb meccs volt, mert egyébként ugye én beszéltem Baróti Lajos bácsival, mikor még élt, és ő mondta, hogy arra a meccsre hegyeztek ki, nem hogy minden, de hát azért egy ilyen csoportban, ahol Argentina, Olaszország, Franciaország van, ott mondjuk azért nehéz súlyozni, de úgy voltak vele, hogy az első meccsen el lehet kapni a házigazdát, és a házigazda úgyis tovább fog jutni, és akkor ez a győzelem, ez duplát számítana, amire meg is volt az esély, de hát a játékvezető az mindent megtett, hogy ne sikerüljön, és tulajdonképpen az argentin védőknek a mészárszékét, amit ott bemutattak, és rugdosták végig, különösen az Andrist, meg Nyilasi Tibit is, de hát valójában mindenkit, aki arra járt, nem torolta meg, és még lapot se adott nekik. És aztán hát az Andrisnál elszakadt a cérna, de hát akkor már persze 2-1 volt az argentinoknak, 1-0-ra vezettünk, 1-1-nél is voltak helyzeteink, és ott tényleg az meg lehetett volna az a meccs, egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, és nem egy ilyen portugál, nyugodtan mondhatjuk, hogy csaló játékvezetőt, akit Garridónak hívnak, ezt ugye soha nem felejti el a magyar szurkolók nagy része, tehát hogyha nem őt veti oda a sors. Ennek örömére, idézőjelben az örömére eltiltották őt is, meg a Nyilasi Tibit is, ugye mind a ketten piros lapot kaptak ezen a meccsen, és nem a Nemzetközi Szövetség tiltotta el, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség ahelyett, hogy kiálltak volna, hogy azért ez egy égbe kiáltó csalás volt, amit ott csináltak, és igazságtalanság. Eltiltották ezt a két 23 éves futballistát, a magyar futball két legnagyobb ígéretét, vagy akkor már nem is ígéret volt csupán, és bizonytalan időre ráadásul eltiltották a válogatottól. És azon is nagyon megviselte, hogy ez nyáron, miután hazajöttek, jött ez a határozat, és akkor az a nyár az végtelen nagy apátiában, tehát az Andris számára.
0: Akadnak más vélemények is. Lassip Gábor, az újpestiek klub történésze például úgy vélekedik, az argentinai világbajnokságon történtek még nem feltétlenül jelentettek fordulópontot Törőcsik pályafutásában, és hogy miért, azt meg is indokolta.
9: Én azt gondolom, hogy újpesti szempontból, vagy a klubpályafutása szempontjából az argentinai világbajnokság az nem volt meghatározó. Tehát, hogyha megnézzük akár a VB előtti, akár a VB utáni mérkőzéseit, a statisztikáit, a teljesítményét, akkor teljesen konzisztens, tehát nincs ebben különbség. Nyilván az igazán széles futballnyilvánosság, aki inkább csak a válogatottat, vagy annak is inkább csak a tétmeccseit, világbajnoki szereplését követte, azok számára ez egy meghatározó esemény volt, hogy az argentinai világbajnokságon ugye piros lapot kapott Garridótól, a portugál bírótól, aki hát mondjuk úgy, hogy elfogult volt a házigazda rendező Argentinával szemben, de Törőcsik András újpesti pályafutása szempontjából ez nem volt egy meghatározó momentum. A világbajnokság után ott folytatta a labba hagyta, lőtte a gólokat, az Újpestben adta a gólpasszokat, ugye ez 78-as VB-t követően volt már például a Bruno elleni bekmérkőzés, ahol egy olyan szólógólt lőtt, ugye idegenben, Brünnben, hogy elindult a nagyjából a felezővonal és az oldalvonal találkozásától egy bedobást követően, és 13 érintéssel, közben a fél Bruno csapatát kicselezve jutott a 16-os vonaláig, majd onnan egy gyönyörű átlövéssel a hosszú alsó sarokba bombázott. Szóval, hogy olyan szólógóljai voltak a világbajnokság után is, ami számomra azt mutatják, meg a szurkolók elmondásában, és sajnos akkor még nem éltem, szóval nem élhettem át ezt az időszakot, de a szurkolók elmeséléséből is ez nem volt annyira meghatározó. Nyilván a válogatottbeli szereplés, az eltiltás, illetve egyéb ügyek is, amik fölmerültek, ugye volt a Ebedli Zoltánnal közös magnó csempészési ügyük, vagy a barátnőjének a londoni lopási ügye, szóval ezek a válogatott szempontjából meghatározóak voltak, meg a szélesebb közélmény szempontjából azok voltak, de újpesti szempontból nem határozták meg Törőcsik András pályafutását.

0: Az 1970-es évek második felében ugyancsak az Újpest futballcsapatához tartozó Várhiti Péter szerint Törőcsik személyiségére sem voltak negatív hatással a világbajnokságon történtek.
1: Soha nem változott emberileg. Mindig ugyanolyan kedves srác volt, mindenkinek ez volt jó szava, mindenkivel jó viszonyt ápolt, mindenki szerette. Tehát ő rajta nem lehetett észrevenni sztárolőket, vagy hogy a természetében megváltozott volna. Nem, az egy nagyon valós sikerült világbajnokság volt, ezt nem csak a játékuk határozta meg, sokkal inkább a rossz felépítés az egész válogatottnak arra a világeseményre, rengeteg hibát követtek el, ezért ő is sajnos sodródott ezzel az árral.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újabb fontos szál, hogy a 70-es évek második felében hiába volt Törőcsik a pályafutása csúcsán, esélye sem volt arra, hogy külföldre szerződjön. Erre a törvények szerint csak az ország illegális elhagyásával, ahogy akkor mondták, diszidálással lett volna esélye. Pedig az 1978-as világbajnokságot követően több helyről érdeklődtek iránta, amit testvére Törőcsik Éva is megerősített.
2: Az az igazság, hogy volt egy időszak, mikor itt az Uzsoki utcai lakótelepen, ahol laktunk, egymást érték a külföldi játékos ügynökök, de az édesapám lebeszélte róla.
3: Arról szeretne esetleg mesélni, hogy az édesapjának mik voltak az indokok, amivel meggyőzte a fiát?
2: Talán két évre eltiltották volna, meg azért mi egy eléggé összetartó család voltunk, tehát az elszakadás is benne volt szerintem.
0: A kor magyar rendszere nem engedte, hogy fénykorában bárki nyugati klubhoz szerződjön. Amikor egy futballista a legjobb éveit éli, minden hónap számít. Törőcsik pedig azt látta, hogy miközben kortársai európai csapataiban építhetik pályafutásukat, előtte ezek az ajtók annak ellenére zárva maradtak, hogy egybehangzó vélemények alapján akkoriban a világ bármely csapatába befért volna. Várhiti Péter, az Újpestet akkor irányító Várhiti Pál fia is egyetért ezzel a kijelentéssel.
1: Hogyha az átlag nézőt nézem, akkor ő egy Barcelona szintű csapatba simán meg tudta volna állni a helyét, mint ahogy volt is már akkor megkeresésre. A világválogatott még többet lendített volna rajta, tehát mindenképpen a nyugati profilvilág olyan klubban, melyik vezető szerepet tölt be, mert abban ő meg tudott volna komolyodni, hiszen utána is kimentő külföldre, tehát voltak még jó időszakai, de az az igazi jó, ami akkor volt ott a baleset előtt, az nem tért már vissza neki.
0: Az akkoriban ugyancsak az Újpestet erősítő válogatott védő Dunai Háromede fia, a mások mellett Törőcsikről is könyvet író Dunai Ede szerint a korlátozások amellett, hogy a futballisták motivációját sem erősítették, a magyar futball egészére is negatív hatással voltak.
4: Hát ez nyilván, hogy óriási hátrány volt a magyar labdarúgás szempontjából is, hát az egyéni dolgokról ne is beszéljünk, tehát akár ha édesapámat vesszük alapul, 21 évesen már az angol bajnok szerette volna leigazolni, aki akkor a Leeds United volt, mondhatnánk a csatárokat, akik ugye azért idézőjelben még nagyobb nevek voltak, és egész Európa akár leigazolta volna őket szívesen, Beneferire gondolok, vagy Göröstitre, és aztán persze később Törőcsik Andrisra, aki egy picit fiatalabb, egy fiatalabb korú, de hát nem mehettek, és ez a magyar labdarúgás, ezt a mai napig érzi meg kell, hogy mondjam, mert érdemes összehasonlítani azokkal az országokkal, hát kevés van ilyen, akik a keleti blokkból, akik kiengedték nyugatra a labdarúgóikat, elsősorban Jugoszláviára gondolok, akik ezeket a sztárokat, hasonló sztárok voltak, mint nálunk. Beneferiék kiengedték, és meg lehet nézni, hogy hol tart ma a horvát labdarúgás, mondjuk például.
0: Dénes Tamás sporttörténész osztja azokat a véleményeket, miszerint pályafutása csúcsán Törőcsik a világ bármely csapatába befért volna, ám a személyiségjegyei alapján már nem biztos abban, hogy sikeres is lett volna.
5: Nagyon sokan emlegetik vele kapcsolatban a flegmaságát, ami a pályán is megmutatkozott. Ennek mondjuk volt egy előnye, az, hogy a tét azért nem nyomta különösebben agyon, nem volt egy izgulós típus a mérkőzéseken. Ez biztos pozitívum. Ugyanakkor a kritizálói azt is mondják, hogy igazából a tét nem motiválta. Nagyon kevés olyan kulcsmérkőzést tudunk mondani a korszakból, amikor Törőcsik döntött, tehát igazán a kulcsmérkőzéseken, a nagy tétmérkőzéseken nem mindig nyújtott olyan teljesítményt, mint amilyet reméltek tőle. Én nagyon sokat gondolkoztam, mert nekem személyesen is nagy kedvencem volt, hogy abban az esetben, hogyha egyrészt külföldre hamarabb kiengedik egy profi világba, vagy esetleg az akkori magyar sportvezetés, futballvezetés, klubvezetés szigorúbb lett volna vele, akkor mennyiben tudott volna nagyobb pályafutást befutni. Én azt hiszem, hogy az a karakter volt, akit nem nagyon lehetett kezelni. Akkor kiment az Egyesült Államokba teremfutballoznak, és azt mondták az ottani magyar játékos társai, hogy kicsit türelmetlen volt, nem várta ki azt, azt, hogy ott be tudjon illeszkedni. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy talán George West vagy Gascoigne a külföldi futballból, a nemzetközi labdarúgásból az a két karakter, aki az ő személyiségéhez hasonlítható. Szívesen mondanám azt, hogy a képességei alapján az akkori világ bármelyik csapatában futballozhatott volna, hogy aztán valóban ott megállta volna a helyét, ez egy következő kérdés. Egyrészt nyilván még a magyar futballban is tudunk mondani olyan példákat, hogy kiváló képességi játékos bekerült egy külföldi csapatba, hogy nem mondja Varga Zoltán például az Ajaxba, és ott ilyen magyar okok miatt nem tudta megállni a helyét, nem a képességeken múlott ez. Nyilván, hogyha Törőcsik Andrásnak a stílusára gondolunk, akkor elsősorban hát az olasz futballban, a spanyol futballban tudnánk elképzelni, őt talán a német futballban, de semmiképpen nem az angolban. Az olasz futballban 1979-ben emelték fel a sorompokat, akkortól lehetett újra külföldi játékosokat szerződtetni. Ez az ő szempontjából jó ütem volt, de még fiatal játékos volt akkoriban, tehát nyilván az is befolyásolta az ő pályafutását, hogyha későn kapott itt lehetőséget a külföldi szerződésre.
0: Az MLS-től kapott büntetést végül nem kellett teljes egészében kitölteni a Törőcsiknek és Nyilasinak, ugyanis a szövetség elnöki székében a Kutas Istvánt 1978 végén váltó Szepesi György első intézkedéseként rehabilitálta a két futballistát, így mindketten pályára léptek 1979. március 28-án az NDK ellen, sőt, Törőcsik gólt is fejelt. Nem sokkal később, 1979. júniusában pályafutása újabb drámai fordulathoz érkezett. Pedig jól indult a hónap, ugyanis a június 2-án megjelenő Népsport arról számolt be, hogy Törőcsiket meghívták a világválogatottba. Mai szemmel árnyaltan fogalmazva is meglepő, hogy a Népsport aznapi szerkesztője a hírt nem tartotta arra érdemesnek, hogy a címlapon megjelenjen, így a sportlap a 7. oldal közepén egy rövid írásban számol be a meghívásról. Érdemes figyelni, hogy Törőcsik micsoda világklasszisok között kapott helyet. A listát Szegő Tibor olvassa fel.
6: Az Enzo Bearzot által összeállított világválogatott június 25-én Buenos Airesben a világbajnoki címvédő argentin válogatott ellen lép pályára. Bearzot 9 ország 15 játékosát hívta meg, köztük az újpesti Dózsa labdarúgóját, Törőcsik Andrást. A keret a következő. Kapusok: Maier, Enes Kabeli, Hellström, svéd. Hátvédek: Toninho, brazil, Kroll, holland, Kalc, Enes Kabeli, Peccei, osztrák, Gabrini, olasz. Középpályások: Zico, brazil, Neeskens, holland, Bonhof, Enes Kabeli, Asensi, spanyol, Platini, francia. Csatárok: Rossi, olasz, Bettega, olasz, Törőcsik, magyar.
0: A meghívást követően a Magyar Rádió Panoráma című műsorában Bánó András készített interjút Törőcsikkel.
7: Az igazat megvalva, Törőcsik Andrást már régen szerettem volna meghívni a hétvégi Panoráma stúdiójába. Lett is volna rá alkalom, hiszen hétről hétre zajlottak a labdarúgó NB1 eseményei, fordulói. Viszont most külön örülök annak, hogy éppen ezen a hétvégén találkozhattunk, hiszen így gratulálhatok ahhoz, hogy beválogatták a világválogatottba. Hosszú idő után először játszik magyar játékos egy ilyen csapatban. Hogyan fogadta ezt a hírt?
8: Hát mindenki, engem is váratlanul ért ez a örömhír, viszont a nagyobb örömet okozott, és a tévé híradóból tudtam meg én is.
7: Rossi, Bettega mellett játszani milyen érzés lesz?
8: Hát nem tudom, hogy az összeállítás még hogy van, egyelőre csak keretet adtak meg, de olyan nagy jó érzés lesz, és kicsit mondom, hogy elfogadott is leszek. De hát ezt kell majd legyőzni.
7: Én azt olvastam az újságokban, és lehet, hogy ez talán egy kicsit kényes dolog, hogy ezért a szereplését 2000 dollár tiszteletdíjár. Mit fog csinálni a pénzzel?
8: És nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz ez a hír, mert jelenleg én semmit többet nem tudok. Az egész program, hogy hogy van, mikor utazom, és mikor érkezem, mikor lesz a meccs, hogy kivel megyek, egyedül megyek, az még a jövő dolga, hogy mi lesz ezzel a pénzzel.
0: Az Újpest akkori edzőjének, Várhidi Pálnak a fia, vagyis Várhidi Péter emlékei szerint Törőcsik a világválogatottba szóló meghívás után sem éreztette a környezetével, a csapattársaival, hogy emiatt többre tartaná magát másoknál.
1: Neki nem voltak különösebb reakciói, mindenki tudta, az egy elismerés volt az ő részére. Ami az érdekessége, hogy ugye apámmal ment volna együtt, hiszen ketten voltak meghívva a világválogatottba, úgyhogy ő, mint a szakvezetője, ő ugyanúgy részese lehetett volna ennek az egésznek, és sajnos ekkor történt a legnagyobb probléma, amit történhetett mind a kettőjükkel, és ezáltal ez kudarcba is fulladt, de semmilyen szinten nem lehetett érezni rajta, hogy most többre tartaná magát, mint aki.
0: A sajtót és ezáltal a hazai közvélemény csak mértékkel mozgatta meg az amúgy szenzációs hír, amely érdekes módon igazából akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor kiderült, Törőcsik autóbalesetet szenvedett, és emiatt nem lehet ott a világválogatott argentinai fellépésén. A Buenos Aires-i mérkőzés előtt 9 nappal a már biztos bajnok újpesti Dózsa az NB1 utolsó fordulójában gyakorlatilag tét nélküli meccset játszott Zalaegerszegen. A találkozón Törőcsik visszafogott teljesítmény nyújtott, a mérkőzés másnapján pedig a Magyar Távirati Iroda a következő szűkszavú közleményt adta ki. Ezt Erdei Márton narrálásában hallják.
9: Szombat este Zalacsány határában a 76-os számú úton 19 óra 30 és 20 óra között Szirtes Pál, 33 éves anyagbeszerző, budapesti lakos személygépkocsijával a Sáros úttestről az árokba hajtott és egy fának ütközött. A baleset következtében a gépkocsiban helyet foglaló Törőcsik András, az újpesti Dózsa és a válogatott labdarúgója súlyos sérülést szenvedett. Törőcsiket a mentők kórházba szállították. A baleset oka a vizsgálatok eddigi megállapítása szerint, hogy Szirtes Pál nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel vezette a járművét. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja.
0: A zalaegerszegi mérkőzésen ott volt Várhidi Péter is, aki a csapat buszán ülve utazott vissza Budapestre. Magazinunknak így idézte fel a történteket.
1: Hát ott voltam én is a buszon, amikor ugye megtörtént a baleset. Ugye ez egy fejkés szituáció volt, hiszen előtte való apám kapott a gyérgörcsöt, és nem tudott elmenni a csapattal, és ez az utolsó bajnoki mérkőzés volt Zalaegerszegen, és elkérdezkedett a barátjával, hogy ő szeretne külön fölmenni, de hát ugye mivel apám nem volt ott, nem ő engedte el. Egyébként hozzáteszem, valószínűleg nem engedte volna el. Egy kis 500-as fiáttal mentek, és megcsúsztak egy esős időjárásot, megcsúsztak, és neki csapottak a fának. Mi a busszal akkor értünk oda, amikor őt már a mentő elvitte. Természetesen akkor még nem tudtuk, hogy mi lehetett vele, az volt a fej, hogy a jobb oldalon ült, és a jobb oldalával csapodott neki ez a kis autó, és ugye kiugrott a csípője, és ott el is tört, úgyhogy az egy nagyon szerencsétlen eset volt, és így gyakorlatilag mind a kettőjünknek úszott a világbajnokság. De hát akkor már lehetett érezni, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú sérülés lesz, és nagyon nehezen fog ebből visszajönni.
0: Ha nem csak Újpesten, hanem a válogatottban is Törőcsikkel együtt játszó Tóth András állítja, az Alacsánynál történt baleset valójában a magyar labdarúgás egyik legnagyobb tehetsége pályafutásának a végét jelentette.
10: Halmai Tomi volt a pályaedzőnk, aki ugye hát mindenkivel nagyon jó baráti viszonyban volt. Akkor mondta a Törő, hogy Tomivel, figyelj, itt a haverom, hagyd menjek vele haza, mert elmegyünk még valahova. Már nem tudom, milyen programjuk volt, valamilyen beszámoló, vagy haverság, nem tudom. Lényeg az, hogy egy kis 127-es fiáttal, polszki fiáttal menték, ugye ott megtörtént a baleset. És hát olyan baleset, ami aztán sajnos a karrierének, én úgy hiszem, hogy a végét jelentette.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ma már tudjuk, a zalaegerszegi mérkőzés követően Törőcsik Halmai Tamástól az újpestiek pályaedzőjétől kapott engedélyt arra, hogy a csapatbusza helyett barátja Fiat 500-asával utazzon vissza Budapestre, és ekkor történt a baleset. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, Törőcsik mozgásképtelen állapotban volt, úgy kellett kiszedni az autóból. A hazafelé tartó újpesti elnök Hója István előbb a Balaton-Lellei BM üdülőbe vitette, és csak 4-5 óra elteltével került kórházba. A szalagok és az izületek roncsolódtak, a csípőjéből pedig letört egy csontdarab. Szinte az egész ország lélegzett visszafolytva várta a róla érkező híreket. A Né Sport június 20-ai számában Törőcsik így nyilatkozott a balesetről. Az idézetet Mújrica István narrálja önöknek.
11: Láttam előre, hogy az ütközést nem ússzuk meg. Kitámasztottam a bal lábammal, úgy próbáltam védekezni. Az ütközés pillanatában hallottam a recsenést. Sajnos a farmotoros kocsi eleje nem foghatta fel az ütést. Nagy szerencse, hogy gyorsan kórházba kerültem, az orvosok kezelésbe vettek, elaltattak, s helyre tették a kiugrott részt. Ahhoz képest, ami történt, egész jól érzem magam, csak egy kis hőemelkedésem van.
0: Azokban a napokban az egész ország aggódva figyelte, mi lesz Törőcsik sorsa, aki a Magyar Rádiónak érezhetően egykedvűen nyilatkozott az állapotáról.
12: Azt tudtuk, hogy csípőtörésed van, illetve letört egy darab, de a homlokodban mi történt?
8: A szélvédőbe vágtam be a fejemet, és ez felszakadt a fejbőröm, de hát ez nem veszélyes.
12: Talptól egész térdig gipszbe van a lábad. Mi indokolta ezt, hogy gipszbe tegyek?
8: A csípőmet ne engedjek forgatni, ez a gipsz ki van támasztva két ilyen biztosítékkal a bokámnál, hogy ne forogjak.
12: Azt tudjuk, hogy a haverod vezette a kocsit, és a kocsiban más nem sérült, meg csak te?
8: Tök könnyebben sérültek meg mind a kettő a fejüken. Volt két kis horzsolás, más semmi.
12: Te elől ültél a vezető mellett?
8: Igen, elől.
12: Milyen kocsi volt ez?
8: Fiat 500-as.
12: Sokan felvetik a kérdést, és nem akarok itt hosszan vitába bocsátkozni, hogy beszélgetésre, hogy eljöttél, és nem a Dózsa busszal jöttél, a haveroddal jöttél. Máskor is előfordult ilyesmi?
8: Előfordult már ilyen máskor, és nem sűrűn, de előfordult, és akkor...
12: Siettetek valahova?
8: Nem siettünk sehova. De hát utolsó mérkőzés volt, és voltunk egy kicsit lazábban veszik a dolgokat.
12: Két nap múlva indultatok volna Argentinába, jól tudom.
8: Igen, szerdán 3 nap múlva indultunk volna.
12: Be volt már minden csomagolva?
8: Még nem volt.
12: Mivel telnek itt a napjaid a kórházba?
8: Elég egy sík van, telnek el, mert
13: pihenésre és türelmesen kell feküdni, olvasok, tévét nézek, rá.
12: Mit olvasol most? Most láttam az előbb tetted el a könyvet.
13: Igen, Szilvási Lajosnak a Vízválasztó című könyvét.
12: Haverok közül ki jött be először?
13: Tebedli Zoli volt, mint először. A Dózsában sokan ben voltak, szinte minden játékos. Nem volt Nyilasi Tibi is, nem volt Lukács Sanyi, Olmédban, szóval tényleg nagyon sokan.
12: A tévét ki hozta be?
13: Ezt is a Zoli hozta be.
12: Tebedli?
13: Igen.
12: Az MLS vezetői közül ki volt itt?
13: A Szepesi György vasárnap bejött, és nagyon jó eset, és biztatott, hogy valószínű, hogy fogok még fotballozni, úgy néz ki a sérülés már, de hát türelmesen ki kell várni ezt az időt, amíg rendbe jövök teljesen.
12: Mi az, amiről álmodsz?
13: Hát egyenre semmiről.
0: Ugyanebben a riportban Major Sándor, a Corvin Otto kórház sebészeti osztályának vezetője beszélt Törőcsik állapotáról és kilátásairól.
14: Törőcsik Andrásról, mint állampolgárról van szó, akkor azt lehet mondani, hogy a baleset körülményeihez képest tulajdonképpen szerencsésen végződött, mert a baleset körülményéből sokkal súlyosabb következmények is származhattak volna. Persze egészen más megítélés alá esik egy élsportoló, hogy a csípő ízületben egy ficam és ehhez társuló törés is csatlakozott. Kétség kívül sokkal hosszabb, sokkal gondosabb kezelést igényel, mintha ezt az ízületet, hogy úgymond csak hétköznapi használatra szánnánk. Azt mindenkit elsősorban talán az érdekel, hogy mi várható. Hosszú türelem és hosszú kezelés várható, ami körülbelül annyit jelent, hogy az őszi szezonra, Törőcsikre a magyar sport nem számíthat. Ha minden úgy történik, ahogy elgondoljuk, és hogyha a betegben is meglesznek azok a maximális energiák, és az a teljes odaadás saját gyógyulásának érdekében, akkor, mint ahogy már hallottam emlegetni, reméljük, hogy borulátok azok a mondogatások és pletykák, hogy Törőcsikből már nem lesz fotbalista. Törőcsikből lehet fotbalista, de mondom, ehhez nagyon sok idő, nagyon sok türelem az orvosok és a beteg részéről egyaránt szükséges lesz.
0: A baleset után Törőcsik Éva a kórházban a bizakodó, optimista innyét látta az öcsében, de azt is megtapasztalta, hogy a történtek után megváltozott a személyisége.
2: Természetesen rögtön berohantunk a kórházba, itt volt a BM kórházban, és hát ahhoz képest, hogy a mentős, aki őt betette a mentőautóba, azt mondta, hogy nem hogy fotballozni, de járni sem fog tudni, olyan állapotban volt a csípője. Azt gondolom, hogy ahhoz képest még elég jól felépült.
3: Nagyon nagy akaratereje volt, tehát már mikor úgy magához tért, akkor mondta, hogy ő vissza szeretne térni, mert vannak ilyen nagyon nagy küzdők az életben.
2: Igen, ő a fotballért mindenre. Egyébként nem volt nagy küzdő, inkább visszavonul, de a fotballért mindenre hajlandó volt.
3: Megváltoztatta ez az ő személyiségét?
2: Hát ez is, és a VB is, a kettő együtt egy kicsit megkeseredett. Azért ő még fiatal volt ahhoz, hogy két ekkora kudarc érje őt két egymást követő évben.
3: És ez mondjuk csak a labdarúgásban volt jellemző, vagy az azon kívüli életben is látszott, hogy úgy valami megtört?
2: Szerintem a magánéletben is, igen.
0: Túlzás nélkül állítható, az 1979. június 16-án Zalacsány határában történt balesettel véget ért egy csodálatos pályafutás, és egy teljesen új karrier kezdődött. A Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által megírt és 1995-ben megjelent a Törő című életrajzi könyvében maga fogalmazott úgy, hogy bár bízott a gyors felépülésben, a lába már soha nem volt olyan, mint előtte, amiért saját magát is okolta, mondván minden nap tornáztatni kellett volna a sérült lábát, de ő ezt nem csinálta. Hibázott, ezt pontosan tudta, de ne feledjük, alig egy év leforgása alatt az argentinai világbajnokságon történteket, majd a baleset okozta traumát is fel kellett dolgoznia. Az egykori csapattárs Tóth András szerint Törőcsik azokban az időkben változott meg igazán.
15: Mi támogattuk őt és segítettük, és nem csak akkor, amikor ugye ez a baleset történt, hanem utána is pátyolgattuk, biztattuk, mondtuk, hogy ne keseredjél, meg fog az oldódni, megcsinálják, majd rendbe leszel. Én azt hiszem, hogy akkor úgy döntött, hogy nem bízik ebben.
0: Az újpestiek legendájáról könyvet író Dunai Ede is egyetért azzal, hogy az 1970-es évek végén történtek alapjaiban határozták meg Törőcsik további pályafutását.
4: Abszolút. Már mondom, előtte se volt egy ilyen társaság középpontja, meg nem szeretett például újságíróknak nyilatkozni, vagy televi nem szerette, hogyha azt a felhajtást maga körül nem szerette, pedig hát volt, ugye érthető módon. Ő mindig elmenekült minél előbb akár az újságírók, akár a Reflektor szurkolók elől, és hát aztán, amikor jött ez a két úgymond tragédia, akkor azt tényleg nehezen dolgozta föl, és hát ugye sokan mondják, hogy az ital így meg úgy közrejátszott abban, hogy azért nem futotta be ezt a pályafutást, de hát akkor már tényleg sokszor volt az, hogy ezzel oldotta ezt a egyrészt letargikus állapotot, mást és ezt a szorongást, mert onnantól fogva ő már nem ugyanaz a 21-22 éves rác volt, aki olyan örömből futballozott, hanem tényleg ő is érezte, hogy itt valami megtört.
0: Törőcsik bízott a mielőbbi visszatérésben, de a műtétek után hosszú rehabilitáció várt rá, legközelebb csak a következő év tavaszán léphetett pályára. Nehéz időszak volt ez számára, Svárhidi Péter akkori csapattár szerint nem is volt zökkenőmentes.
1: Fél évesnek mondható időszak volt, de hogy pontosan mennyi idő telt el, azt én sem tudom megmondani, de az egész fél éve erre ráment, és az őszi szezon is gyakorlatilag... Hát egy kicsit ilyen kereste önmagát, hogy vissza tudjon térni egyáltalán a pályára. Tehát ez egy olyan sérülés, amit akkor nagyon nehezen gyógyítottak, és hát tényleg az idő volt az, ami a legjobban megoldotta neki, úgyhogy neki az a következő év az nagyon, nagyon szerencsétlen helyzet volt, nagyon szenvedett, és nagyon nehezen tért vissza magához.
3: Mentálisan is kereste önmagát, vagy ez csak a fizikai felépülésről szólt, és az nem volt meg, hogy minden jó legyen?
1: Hát, mentálisan abban a sport szempontjából mindenképpen összeesett, de ugye megvoltak azok a társaságbeli emberei, haverjai, akik azért próbálták őt is tápolni, de sajnos nem minden esetben jó irányba vitték. Akkor abban az időszakban, mivel ugye a szórakozó helyek is arról szóltak, hogy szinte mindenki ismert mindenkit, nagyon szerettek az ő társaságába lenni, csak mentálisan ő nem volt rendben, és sajnos elvitték őt egy nagyon rossz irányba, és utána nagyon nehezen tudott visszatérni. De hát ezt ugye mindenki tudja, hogy sajnos itt elúszott egy picit az a pályafutás egy része, ami sokat többre vitte volna. Mindig egy könnyű vérű ember volt, és mindig szerette a szórakozást, a viccelődést, az ugratást, tehát ilyen társaság középpontja volt, de azért a sport az neki meghatározott szerepet játszott. Viszont mivel ott nagyon sok volt a kihagyás, ezért abban az időszakban ugye nagyon elengedte magát, és mondom, ez nagyon sok esetben a haveroknak volt köszönhető.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9 hónappal később, 1980. március 8-án a Dunai Város ellen 1-1-es döntetlennel záruló bajnoki lépett újra pályára, s a Népsport bizakodva értékelte teljesítményét. Ezen a rangadón bebizonyította, hogy ismét a régi lehet, fogalmazott a sportlap. Ezt támasztotta alá, hogy az újonnan kinevezett szövetségi kapitány Mészöly Kálmán első meccsén 1980. május 31-én a Skótok ellen a Népstadionban 2 gólt szerzett. Az ellenfél szövetség kaptánya Jock Stein pedig úgy nyilatkozott, Törőcsik nagyon jó benyomást gyakorolt rá. A fellángolás azonban átmenetinek bizonyult. Jakab József, Lötyögés a semmibe című 1980. októberében a Magyar Ifjúságban megjelent cikke lerántotta a leplet az újpesti Dózsát jellemző állapotokról. Ebben többek között Törőcsikön törvényiség és súlyfeleslege is szóba került. Majd egy 1981. január 9-én kiadott MLS közleménynek ismét Törőcsik volt a negatív főszereplője. Ezt Szegő Tibor olvassa fel önöknek.
6: Törőcsik András, az újpesti Dózsa SC labdarúgója, a magyar válogatott keret tagja, szilveszter napján ittasan vezetett gépkocsit és karambolozott. Az összeütközés következtében jelentős anyagi kár keletkezett. Személyi sérülés nem történt. Törőcsik András ellen a hivatalos szervek megindították az eljárást. Ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség az újpesti Dózsa vezetőivel egyetértésben a labdarúgót visszahívta a válogatott keret edzőtáborából.
0: Az MLS szigorúsága a Svájc elleni tavaszi VB selejtezőre elillant, Törőcsik nem csak hogy ott volt a pályán, hanem emlékezetes módon féltérden állva adott gólpassz Bálint Lászlónak, majd a későbbiekben is kult szerepe volt abban, hogy a válogatott végül kvalifikált az 1982-es spanyolországi világbajnokságra. Amikor olyan napja volt, klubcsapatában és a válogatottban is szenzációs megoldásai voltak, s bár a bizalom még megvolt vele szemben, egyre ritkábbak voltak az emlékezetes momentumok. Mészöly Kálmán szövetségi kapitány 1981. novemberében így nyilatkozott a Képesportban. Az idézetet Mújrica Istvánnal rája önöknek.
11: Törőcsik szerepelt az utóbbi 3 edzőmérkőzésen, s ugyan tény nem azt nyújtotta, amit reméltünk, de 2 hónapos szünet után csodákat kivárhat tőle. András minden esetre olyan példásan, olyan szorgalommal edz, mint még soha, és ez ad biztatást, ezért bízom benne változatlanul.
0: Nem kérdéses, valóban voltak jó pillanatai Törőcsiknek, de már korán sem volt olyan ellenállhatatlan, mint néhány évvel korábban. Ennek ellenére továbbra is ő és Nyilasi Tibor volt a magyar futball két legnagyobb honi csillaga. Az 1982-es spanyolországi világbajnokság előtt a négy évvel korábbi rádiókabarébeli fellépést is túllicitálva, az ugyancsak a népszerűsége csúcsán lévő Omega együttessel karöltve kislemezt adtak ki. A hazai slágerlistákra is felkerülő lemez megjelenése után a magyar televízióban Dévényi Tibor faggatta Nyilasit és Törőcsiket.
16: A következő hetekben Spanyolország felé fordul a közvélemény, itt lesz a labdarúgó világbajnokság, hogy kerül ez a téma mai műsorunkba? Hát kérem szépen azért, mert külföldön elkészítették a híres labdarúgók saját önálló kis lemezéket. Énekelt Londonba Keegan, énekelt az NSK labdarúgó válogatott, énekelt Trezor, és nálunk is elkészült az első magyar focista kis lemez. Tatán kerestük fel a két előadót, Törőcsik Andrást és Nyilasi Tibort. Hát első kérdésem Tibi hozzád szólna. Melyik 90 perc volt nehezebb, a felvétel, vagy mondjuk a svájciak elleni 90 perc?
17: Tulajdonképpen a stúdióba eltöltött 90 perc volt a nehezebb, mert teljesen tájékozatlanok voltunk ezekben a munkálatokban, úgyhogy ott jobban elfáradtunk.
16: Különben a zenét szereted, nem?
17: Nagyon szeretem, igen, nagyon szeretem.
16: Ki a kedvenc együttesed?
17: Magyarországon az Omegát és a Hobo blues bandet szeretem.
16: És Bandi, te hogy énekeltél? Milyen partner volt a stúdióban Tibor?
18: Számomra is sokkal nehezebb volt énekelni és a stúdió felvétel, mint egy 90 perces mérkőzés. Hát azt hiszem, jól kiegészítettük egymást, hiszen mind a kettőnknek elég hasonló hangja van.
16: Lesz-e folytatás? Győzelem esetén, mondjuk sikere szereplés esetén összejön ez a népszerű duó?
17: Tulajdonképpen itt a stúdió munkák befejezése után hát kicsit úgy mondhatom, ostromoltak ilyen felvételre, de nem hiszem, hogy a hangunk miatt, hanem a poén kedvéért. Hát most már egyre többen jöttek, már 6-7 személy jelentkezett, hogy szívesen írnának, illetve írtak dalt, nótákat, de azt hiszem, hogy az első poén ez megvolt, fölösleges, hogy ebből mi sorozatot csináljunk, mert egyszer jó, remélem.
16: Hát ez a dal biztos felkel a magyar slágerlistákra, és a spanyol slágerlistára a magyar labdarúgó válogatott hol lesz, hányadik helyen szerinted, András?
18: Hát én már nagyon örülnék, hogyha a 12 közé bekerülünk, de a számra úgy érzem, hogy ez is nagyon nehéz feladat, hiszen két jóval jobb csapat játszik a mi csoportunkban.
0: Belehallgatva a kis lemezbe, abban megegyezhetünk, mindannyian jobban jártunk, hogy válogatott futballistáink nem a zenei pályán kötöttek ki. Úgyhogy most mutatunk is egy részletet a Hajrá című számból, a két előadó, Törőcsik András és Nyilasi Tibor.

0: Válogatottunk az 1982-es világbajnokságon nem tudott maradandót alkotni. Salvadort 10-1-re legyőztük, és ez a két számegyű eredmény az adás elkészüléséig, vagyis 2026 júniusáig rekordnak számít a világbajnokságok történetében, de az argentinoktól 4-1-re kikaptunk, s mivel Belgiummal csak 1-1-es döntetlent játszottunk, a csoportjában harmadik helyen végző magyar csapat nem jutott tovább. Törőcsik a VB után ígéretet kapott arra, ha talál külföldi klubot, elengedik. Ami azért volt nagy dolog, mert az akkori szabályok szerint magyar futballista csak 30 év felett szerződhetett külföldre. Ám az ígéretből nem lett semmi. Arra hivatkoztak, hogy szükség van még rá idehaza. A következő idényben is volt néhány emlékezetes meccse, például a Göteborg elleni KEK mérkőzésen a régi önmagát idézte, de egy újabb sérülés megtört a lendületét. 1982 végén a Nésport évértékelőjének rávonatkozó része így szólt. Ezt Szilágyi Dúra olvassa fel.
1: Miért nem, de Törőcsik egy újabb esztendőt kótyavetjélt el tehetségéből.
0: Akkoriban a sportsajtóban és a szurkolók körében is visszatérő téma volt, hogy Törőcsik már nem az igazi, nem tudja ugyanazt nyújtani, mint néhány évvel korábban. Erről Egressy Zoltán írónak is megvan a véleménye.
2: Én szerintem szigorúan véve az ő pályafutásának a legerősebb időszaka és a legjelentősebb időszaka az 3 év mindössze. Szerintem 76 tavaszától 79 tavaszáig. De ez volt az a 3 év, amikor tényleg lenyűgöző volt, amit csinált a pályán. Ebben már volt egy nagy törés a 78-as foci VB, ahol ugye kiállították az első meccsen, de végül a 79-es balesetéig volt az igazi Törőcsik, akire úgy emlékszik mindenki, hogy mennyire zseniás volt. Utána is jól játszott persze, ugye fél éves kiadás után visszatért, de már az a fordulékonyság, az a gyorsaság, az már nem volt benne. És ez sajnos erről az időszakról, főleg a 77 őszéről, egyszerűen nem maradt semmi felvétel, tehát akkor voltak az igazán nagy meccsei, de azokra nem maradt fenn semmi. És az a törés, ami hát a nevében is benne van, a Törőcsik, az nem egy ilyen egy darab. Voltak emblematikus dolgok, tehát a kiállítás, a sérül, a baleset, ilyesmi, de alapvetően folyamatosan még ebben a 3 évben is, amit említettem, ott is volt mindig egy ilyen fájdalom a dologban, tehát Isten igazából nem vezette a válogatottat nagy diadalokra, nem ért el az Újpesten a nemzetközi sikereket, és valahogy mindig az hogy benne volt ez a nem sikerülés az egész dologban. Tehát, hogy majd nem fog sikerülni, majd nem, de nem.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Törőcsik magánélete sem volt drámai pillanatoktól mentes. 1983-ban megnősült, szerettek volna gyereket vállalni, feleség azonban előbb elvetélt, később született kislányuk pedig csupán 1 hétig élt. A futballpályán az utolsó igazán nagy, emlékezetes pillanat az FC Köln elleni KEK mérkőzés volt 1983. október 19-én. Az első gól előtt alaposan megforgatta Paul Steinert, majd a beadása után Kis Sándor fejelt a kapuba. A Nésport erről így írt. A szöveget Erdély Márk idézi önöknek.
3: Törőcsik megoldása klasszisra valló teljesítmény volt. Olyan magabiztosan, könnyedén cselezte ki Európa egyik legjobb csapatának hátvédjét, ahogyan azt tőle csak évekkel ezelőtt láttuk. A mezőny legjobbjaként ragyogó dolgokat csinált.
0: Végül már jóval túl pályafutása csúcsán 1985-ben tudott

0: aki azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A pályán sem volt az igazi, ráadásul az alkoholnak továbbra sem tudott ellenállni. A hírek szerint előfordult, hogy ittasan jelent meg az edzésen, amit a profi világban különösen nem díjaztak. Erről az időszakról a Rokó Péter és Zombori Sándor szerzőpáros által írt a Törő című életrajzi könyvében így beszélt akkori felesége. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel önöknek.
1: András már akkor sem volt az az ember, aki képes arra, hogy fogcsikorgatva harcoljon valamiért. Inkább önszántából félreállt.
0: Az ital miatt egyre kevesebben hittek benne, s balszerencsére a sérülések továbbra sem kerülték el. Az egyik éppen akkor jött, amikor felcsillant az esély annak, hogy ott lehet az 1986-os világbajnokságon. Az U21-es válogatottban a spanyolok ellen idegenben az egyik túlkorosként pályára lépő Törőcsik kiharcolt egy 11-est, de bokasérülés szenvedett, ezért Mezei György végül nem számíthatott rá Mexikóban. Ezt követően az Egyesült Államok felé vett az irányt, ahol elsősorban terembajnokságokban szerepelt. A San Diego-ban szép karriert befutó Visnyé Gyula Törőcsik ott töltött idejére így emlékezett. Ezt Szegő Tibor idézi.
2: Akkoriban több magyar futballista is megfordult az államokban. Törőcsik Andrásra tisztán emlékszem. Láttam, ahogy a labdához nyúl. Figyeltem világklasszis megmozdulásait. Próbáltam segíteni neki, de amikor idejött, nem volt jó állapotban.
0: Az amerikai és kanadai kitérő után hazatérő Törőcsik az MB2-es Volán SC-hez került. Majd a legendás mágustól, az akkor az MTK-t irányító Verebes Józseftől megkapta pályafutása utolsó lehetőségét. 1989. márciusában a győri Rába Eto elleni győztes meccsen gólpasszal tért vissza a hazai élvonalba, ám egy héttel később, március 25-én drámai véget ért a pályafutása. Tatabányán 1-0-ás MTK vezetésnél Udvardi Endre a félpályán leterítette Törőcsiket, majd néhány perccel később ismét belerugott, ezért az MTK csatárát a 22. percben le is kellett cserélni. Mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy szárkapos csonttörést szenvedett. Miközben a Törőcsik rajongók szemében Udvardi közellenségé vált, Törőcsik a Népsportban megbocsátó hangnemben kommentálta az esetet. Ezt Mújrica István idézi önöknek.
3: A mérkőzést követően, amikor megtudtam, mi történt, nagyon elkeseredtem, de most már beletörődtem. Nem Udvardira haragszom, hogy a játékos mennyit enged meg magának a pályán, az a bíróktól függ.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Törőcsik ekkor még nem volt 34 éves, azaz elméletileg megvolt az esély annak, hogy ki tudja hányadszor ismét visszatér, sőt ő maga beszélt arról, hogy bajnokságot nyer az MTK-val, és ha külföldi ajánlatot kap, újra légiósnak áll. De hiába a szép tervek, innen már nem volt ereje talpra állni. Soha többé nem léphetett pályára hivatalos mérkőzésen, a hírekben azonban továbbra is visszatérő szereplő maradt. 1992-ben ittasan karambolozott, szerencsére csak anyagi kár keletkezett, majd 1993-ban újra feltűnt Újpesten, ahol több alkalommal is igyekeztek segítőkezet nyújtani neki. Erről Lassip Gábor, a Lilafehér klub történésze beszélt.
4: Az Újpest, mint klub is folyamatosan próbált Törőcsik Andrásnak munkalehetőséget nyújtani, hogy valamilyen szempontból a klubhoz kötni őt. Tehát például 1992-ben Benne Ferenc fölkérte őt, hogy legyen az egyik segédedzője néhány mérkőzésig. Segédkezett is neki, de nem találta úgy meg a számítását, vagy nem találta a helyét ebbe a pozícióban. Aztán néhány évvel később volt protokollfőnöki pozícióban is Újpesten, de az is csak néhány hétig tartott. Utánpótlásban is volt szerepe, fiatal gyerekeknek mutatott trükköket, cseleket, sőt egyszer még 2006-ban utánpótlás koordinátori pozícióba is bejelentett őt a klub, de az is csak néhány hétig tartott. Szóval így voltak próbálkozások az Újpest FC részéről, de igazából nehezen ment ez az együttműködés. Ami viszont szerintem mindenképpen kiemlendő, hogy 2005. május 1-én, Törőcsik András 50. születésnapjára az Újpest FC megrendezte a Törő 50 gálát. Ez gyakorlatilag egy ilyen búcsú meccs, vagy egy ilyen újpesti legendák Törőcsik Andrást ünneplik jellegű esemény volt. Minden egyes újpesti játékos Törőcsik feliratú mezbe játszott a magyar öregfiú válogatottal szemben. Törőcsik egyébként ekkor a csípője miatt nem volt túl jó egészségügyi helyzetben, ennek ellenére két gólt is lőtt, valamint három gólpasszt is adott ezen a mérkőzésen. Az egyik gólja az gyakorlatilag a Törőcsik védjegyes 16-os vonaláról átemelős trükkel született meg. Igazából aki kint volt, szerintem a mai napig szenzációs eseményként emlékezik erre a mérkőzésre.
0: Ekkor már köztudomású volt az alkoholfüggősége, voltak jobb és kevésbé jó időszakai. Erről 1996-ban a Telesport kamerái előtt ő maga is nyíltan beszélt.
5: Nagyon nyíltan jövök. 86-tól elég kemény az ideig, tehát illetve volt. Elég kemény különben a bírók, az alkoholban bírók. Viszont külön jó volt.

0: van egy tiszta periódus, és utána vannak a linduló periódusok, amik rájtek ennek. És hogy állt most ebben a harcban? Hát most a tiszta, indul megél. Tiszta volt egy évig, vannak volt egy két kívülatos elhajlás, most megint a tiszta legyenek, hogy hát mindjárt most egy kicsit hosszabb időre kell az a tisztaság.
1: Annak ellenére, hogy nyilvánosan nem, vagy csak elvétve lehetett tőle olyan nyilatkozatot hallani, ami arra utalt, hogy tisztában van a képességeivel. Ugyanebben az 1996-os interjúban érezhető büszkeséggel beszélt arról, mit jelentettek számára a futball történetének egyetlen háromszoros világbajnok futballistájának, vagyis Pelének a szavai.
2: Elértem azt, hogy például Pelé azt mondta rólam, hogy azt hittem, hogy eddig nem soha nem felejtem a nyilatkozatát, hogy azt hittem, hogy egy jó befejező csatára vagyok, ez át, hogy remek irányító is vagyok. Na hát amikor hízott a májam, és nekem ennyi elég volt.
1: 13 évvel később, 2009-ben arra a kérdésre, hogy szerinte elfecsérelte a tehetségét. Törőcsik András ugyancsak a Magyar Televíziónak ezt mondta.
3: Erre azt mondom, hogy ha csak nem, de tud meg később el. Mert amit itt lehetett Magyarországon, azt én elértem. Az, hogy a kupaségerek meg a vágy, nem csik, de hát ennél többet nem tudtam mondani.
1: Törőcsik András nővére, Éva szerint viszont annak ellenére, hogy a testvére kifelé ezt kommunikálta, András pontosan tisztában volt azzal, hogy ennél többre is vihette volna.
4: Én szerintem ő titkon magába tudta, hogy nem tudott teljesen kiteljesedni kifelé, azt mondta, hogy igen, elégedett.
5: És mit gondol a testvérként, mire lehetett volna ő képes, hogyha mondjuk azt az utat járja be, amit lehetett volna?
4: Nyilván, ha időben egy nyugati csapathoz kerül, ha van egy olyan menedzser, aki tényleg odafigyel rá, egy olyan edzője, akit tisztelni tud, és akire hallgat, akkor szerintem bármelyik nyugati első csapatban megállta volna a helyét.
1: Törőcsik András állapota az évek sodrásában egyre csak rosszabbodott. Többször volt kórházban, hol csípőműtéten esett át, hol a fejsérülései miatt. 2014 márciusában elesett, és olyan súlyosan beütötte a fejét, hogy kómába került. Két agyműtét, és az évekig tartó rehabilitáció után sem épült fel teljesen. Előbb a berceli gondozóintézményben, aztán Óbudán egy idős otthonban, majd egy újpesti létesítményben, végül Budakeszin a Honvéd Rehabilitációs Intézetben kezelték. A Covid-járvány után visszakerült Budakeszire, s attól kezdve már nagy csend ölelte körül mindennapjait. Az egészség állapotáról legfeljebb időnként jelentek meg információk, majd 2022. július 9-én érkezett a sokkoló hír. Törőcsik András a Honvéd Kórházban, tüdőgyulladásban, 67 éves korában elhunyt. Csillogó tehetségnek indult, amit pontosan bizonyít, hogy fénykorában igazán kiemelkedő világra szóló nagy eredmény hiányában is többször felkerült a France Football aranylabda szavazásának listájára, a legjobb eredménye a 9. hely volt. Minden olyan szakember, játékos, szurkoló, aki látta őt futballozni, egyetért abban, hogy Isten áldotta tehetség volt. A Lila Csík, Fehér Csík című könyv szerzője, Egressy Zoltán, így emlékszik Törőcsikre.
6: Szerintem azért nem mindegy, hogy ki hogy focizik. Ez kicsit erősnek érzem azt, hogy abból még megállapítani egy ember, vagy nagyon komoly következtetéseket levonni egy ember személyiségére vonatkozóan, de azért mégiscsak. Tehát egy építő ember, egy kreatív ember volt, aki tudom egyébként azóta nagyon jó barátságban keveredtem a nővérével, meg a barátaival, akik akkoriban ismerték, amikor én még nem. Egy rendkívül intelligens, kedves, jó szándékú, jó indulatú ember volt. Nyilván akarat gyenge, tehát ez hozzátartozik, hogy azért mondtam, hogy az a sors, ami végül is neki adatott, abban az a közrejátszott az ő akarat gyengesége, és hát egy szenvedélybeteg lett, ugye ezt tudja róla mindenki, és már a pályafutása során, az utolsó éveiben, mikor még aktív futballista volt, akkor is állnál újságcikkek voltak erről, hogy megint iszik, meg nem tudom, tehát ezek szerintem kicsit méltatlan dolgok voltak, de őt ezzel sokat bántották, és ő meg egy dacos ember volt, és talán, hogyha nem emlegetik ennyit, akkor nem. Azt mondta, hogy csak azért is azt csinál, amit akar. És hát mindig elmondta, hogy egy interjúkban azt láttam, hogy ő tulajdonképpen elért mindent, amit Magyarországon lehetett. Bajnok, kupagyőztes, több sokszoros válogatott. Ez nem biztos, hogy így van, sokkal többet elérhetett volna, de az is igaz, hogy az időszak, akkor nem lehetett legálisan külföldre menni magyar futballistáknak, és ugye mindenki elmondja, aki akkor szakemberek, például Mezei György is elmondta, hogy nem volt a világon olyan csapat, amiben ne fért volna be abban a nagy időszakában. Ennél többet azért nehéz mondani valakiről, tehát a világ bármelyik csapatába befért volna. 79-ben, amikor a világválogatottat keretét kihirdették, azt hiszem, hogy négy csatár volt benne. Jó, az egyik. És akkor jött a baleset, és nem tudott elmenni játszani. Tehát úgy volt a világválogatott egyik csatára a keretben, hogy nem volt nagy eredménye. És nem volt még akkor, ma bármilyen nap megnézhetsz 8 mérkőzés külföldieket is, tehát csak személyesen láthatták őt, vagy valami közvetítésből azok, akik ez a beállított állította össze, azt hiszem, hogy emlékszem a világválogatottat. Tehát ez egy óriási dolog volt. És akkor balesetet szenvedett. Tehát mindig a legrosszabbkor jött ez a törés, ami mondom a nevében is benne van, és akkor nem sikerült, akkor nem ment ki, a Bonyek ment ki helyette, aki aztán világsztár lett.
1: Törőcsik András pályafutása számos tanulsággal szolgál. Ezekről a lila-fehér szurkoló kedvencéről könyvet is író Dunai Edét kérdeztük.
7: Nehéz erre mit mondani, mert ugye az Andris egy született zseni volt, aki tényleg 100 évente születik egy, tehát viszont az is tény, hogy azért nem volt a legprofibb mentalitású, tehát ezt valljuk be, sok szépet mondtam már róla, de ezt el kell ismerni, hogy abban a csapatban azért voltak nála profi mentalitásúak, akár a Fazekas Laci, akár édesapám, ugye Dunai Háromede, vagy Noskó Ernő, tehát olyanok tényleg, akik nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is olyan volt a teljesítménye, mint akik, amit ma látunk általában a profi futballistáktól, tehát itt már nem nagyon van mostanság kimaradás, nem nagyon van ivászat, tehát a mai fiataloknak ugye inkább őket állítanám példaképül, mert az Andrist maximum egy dologban lehet példaképül állítani, hogy nézzék meg, hogy így is lehet futballozni, de hát arra születni kell.
1: A korábbi szövetségi kapitányt Várhidi Pétert, a 70-es évek második felében az Újpestet irányító Várhidi Pál fiát arról is kérdeztük, mi jut eszébe, ha meghallja Törőcsik András nevét.
8: A mosoly. Állandóan mosolygó. Teljesen mindegy, hogy edzés volt, meccs volt, vagy pedig éppen egy edzésre készülődés közben folyamatosan mosolygott, mindig a társaság központja volt, mindig ugratott valakit. Tehát ő egy ilyen bohém srác volt.
5: Mit gondol a fiatalok számára, miben lehet példakép, és miben lehet tanulságos az ő útja, hogyha valaki mondjuk mostanában elkezd focizni, és utána néz, hogy ki is volt ez a Törőcsik András, akiről az Újpest szurkolók annyit mesélnek?
8: Hát természetesen vannak fent jelenetek arról, hogy ő milyen futballista volt, azokat vissza kell nézni. Az, hogy az örömteliség, tehát hogy mindig örömmel lépett pályára, nem volt benne ez a kényszeredett játék felfogása, ami mondjuk egy fontosabb meccs előtt megjelent. Hát a cselek az, hogy mindig látott a pályán, hogy egy élmény volt nézni a játékát, nem véletlenül kiabálták a tájfölttörő fogalmat, vagy nem tudom minek nevezzem, és az, hogy mindig más időben játszott az Újpest, mint a többi fővárosi klub, az azt jelentette, hogy annyival több néző is volt az Újpest meccsein, hiszen csak azért jöttek ki, hogy lássák, még az ellenfél szurkoló is sokat jártak át a Megyeri útra azért, hogy őt lássák játszani.
1: Arra a kérdésre, hogy Törőcsik András tehetsége, életútja alapján hol helyezkedik el az újpesti labdarúgás és a magyar futball történetében, Dénes Tamás sporttörténész így válaszolt.
9: A legendák között ugye nagyon kevés olyan újpesti futballista van azért, akire azt tudjuk mondani, hogy a ferencvárosiak is jártak ki miatt a mérkőzésekre, akit a ferencvárosiak is maximálisan elfogadtak, akit a ferencvárosiak is ünnepeltek. Ugye az Újpest a 80-as évek sikerei óta egy bajnoki címet nyert a 97-98-as, tehát a Lila-Fehér Klub pályafutása vagy története az közel sem olyan eredményes a legutóbbi 41 néhány évben, mint annak előtte. Ebből következik az is, hogy az újpesti legendák között nyilván a múlt nagyságait találjuk elsősorban. Hogyha a klubtörténeti álom 11-re kérdezel, és hogy abban helyet kaphatna a Törőcsik András, hát inkább azt mondom érzelmi alapon, mert azért középcsatár poszton nagyon-nagyon nagy a kínálat, akár Bene Ferencre, ha gondolok, vagy Szusza Ferencre, bár hát ugye mind a kettőt lehet más posztra is helyezni, de azért az újpesti klub történelem legnagyobbai közé soron.
1: A játékostárs Tóth András is a legnagyobbakkal egy szinten emlegeti Törőcsik Andrást.
10: Hasonlítani tudnám inkább Varga Zolihoz, hasonlítani tudnám Görögs Jancsihoz, azokhoz a technikás és rafinált játékosokhoz, akik Albert Flóri talán még, de én nálam Görögs Titi és ők voltak. Persze hát újpesti érzelmi vagyok. Jó, hát a régiek közül persze voltak, akiket én nem nagyon láttam játszani, Zsengelér, Szusza, meg ezek a játékosok, de akiket én láttam, és akiket én Magyarországon tudok, ők ketten, Varga Zoli és Görögs Titi, ők ketten voltak azok, akik virtuózok voltak, na, így kell mondjam.
1: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Lila csík, fehér csík című könyvszerzője, Egressy Zoltán soha nem tudta meg, így csak elképzelte Törőcsik Andrásnak, mi lett volna a véleménye az általa ihletett könyvről, ha elolvassa.
6: Azon gondolkodtam sokszor, hogy ha nincs ebben az állapotban, amiben volt már akkor, hanem jól van mondjuk, és nem kell agyműtétet végrehajtani rajta, és nem változik meg kicsi a személyisége, ahogy meséltek róla, akkor ha is megírom ezt a könyvet, mert megírtam volna akkor már, hogy ez 2014-15, hogy akkor mit szólt volna ő, ha olvassa. Ezen elgondolkodom sokszor.
5: És mit gondol, mit szólt volna?
6: Hát valószínűleg flagmám fölhúzza a vállát, nem tudom. Valószínűleg tetszett volna neki, de nem mondta volna.
5: Hogyha az ő életét nézzük, és mondjuk a könyvet, ami nyilván egy személyes perspektíva, és így a kettőnek a közös halmazát keresünk, akkor mi lehet a tanulság a könyvnek és az ő történetének mondjuk egy fiatalabb generáció számára?
6: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy milyen tanulsága lehet, nem csak a könyvnek, hanem az ő sorsának, nem tudom. Hát talán az, hogy azon kívül, hogy vigyáznia kell, mindenkinek vigyázni magára, talán egymásra is kéne egy kicsit jobban vigyázni. Tehát azért akkoriban őt belevitték azért az italozásba. Persze nem kellett nagyon könyörögni neki, mentő magától, de hogy egy ekkora tehetségre, egy ilyen világsztárra valószínűleg jobban kellett volna vigyázni, vagy jobban kéne vigyázni.
5: De ettől függetlenül azért lehet példakép is valamilyen szempontból?
6: Na ez a másik nehéz kérdés, hogy példaképnek azért nem gondolnám, hogy példakép, mert azért az edzés munkája, az életvitele nem volt. Tehát nem is tudom, hogy például a mai fociban, ahol nem tudom, 10 kilométereket futtak a játékosok, hogy biztos, hogy nem tudna érvényesülni. Csak azt gondolom, hogy a világ más, ő is más lenne. Ez biztos, hogy most is egy világsztár tehetségnek számítana, de példaképnek nem gondolnám.
1: Törőcsik András nővére Éva is megemlékezett a testvéréről, az egyik utolsó személyes élményét felidézve.
4: Utolsó nagy élményem, és szerintem ez nagyon jellemző is, mikor már nagyon beteg volt és kórházban élt, akkor elmentünk Újpestre meglátogatni a Sumit, tehát a Schumann Petrit, Újpesten élt egy otthonban, és nem gondoltam, kanyarodjunk a pálya felé. És hát nyári időszak volt, nem voltak mérkőzések, de volt ott egy biztonsági ember, akit megkértem, hogy engedjen be minket, és beengedett, de akkor már tényleg nagyon beteg volt András, bement a pálya közepére, megtapogatta a lábával, és azt mondta, jó a fű. Mikor jöttünk ki, az még a történethez tartozik, a biztonsági őr 3 fényképet vett elő az Andrásról, egyet az apukájának, egyet a keresztapjának, és egyet magának, aláíratott vele. Még akkor is, mikor már nagyon beteg volt, akkor is első rangú kérdés volt neki az, hogy milyen a fotballpálya.
1: Törőcsik András története egyszerre szól a kivételes tehetségről és az elszalasztott lehetőségekről. Pályafutását olyan külső és belső tényezők alakították, amelyek közül önmagában talán egyik sem lett volna végzetes, együtt azonban megakadályozták, hogy eljusson oda, ahova a tehetség alapján eljuthatott volna. Sérülések, súlyos autóbalesetek, a szenvedélybetegség és a korabeli magyar viszonyok egyaránt behatárolták a lehetőségeit. A 70-es évek vasfüggöny mögötti Magyarországán még egy világklasszis tehetség számára sem nyíltak meg azok az utak, amelyek ma természetesek lennének. A nemzetközi karrier, a legjobb bajnokságok, a legnagyobb klubok. Lehet azon vitatkozni, mennyit vett el tőle a sors, és mennyit herdált el ő maga abból a rendkívüli adottságból, amelyet kapott. Abban azonban aligha van vita, hogy a magyar futball egyik legnagyobb talentuma volt. És talán éppen ezért maradt meg az emlékezetünkben. Nem a statisztikák, nem a trófeák vagy a rekordok miatt, hanem azért, mert időről időre megmutatta, milyen lehet a futball, amikor a játék több, mint sport. Ösztön, kreativitás és szabadság. A be nem váltott ígéret, Törőcsik András egy korszak legendája, akire úgy emlékszünk, mint a futballistára, aki megmutatta, mit jelent az igazi tehetség, és hogy ez az adottság milyen törékeny is tud lenni.
11: Ha újra kellene kezdeni, már nem tudom, hogy egy erre, akkor min változtatnak?
12: Talán abban, hogy most már mostani
11: érett fejjel,
12: ami azért hülyessége így visszagondolni, mindig mondták, hogy valami néz vissza, menj előre. De talán akkor lelépni.
1: A 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrást 2022. augusztus 8-án kísérték utolsó útjára a Megyeri úti temetőben. Önök az Újra töltve című magazinműsor 13. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Törőcsik András tehetségét és pályafutását. Egy olyan korba repítettük vissza önöket, amelyben sokszor a sportolók életét a külső körülmények is befolyásolták. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Szilágyi Dóra, Szegő Tibor, Erdei Márk, Mújtica István. Hangutón munka, Bradák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
13: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. J-Lo!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Hey, Fonci!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 10. részét hallják. A következő percekben elmerülünk a magyar labdarúgás múltjában, és bemutatunk egy különleges csapatot. Érdemes lesz velünk tartani, mert az, ami akasztón történt, akár egy filmforgatókönyve is lehetett volna.
3: NB1-be feljutottunk, kellett igazolni új, viszonylag jó játékosokat, viszont sokkal többet kellett fizetni, mint bármelyik csapat, mert mindenki az idegenkedett, és oda elmenjünk Akasztóra, Homokon kezetére, ott azért meg kell fizetni, hogy oda jöjjenek, Tomlító, Szombathelyző, Nyíregyházáról, tök mindegy. Itt a Sándor Pista, Stadler Jóska, egy-két technikai vezető, a játékos meg szembe jut egy kockán. És mondja, hogy hát akkor kérek 1 millió forintot. Jó, azt a mindenit, hogy megadták. Kérek még 200 000 kalóriát. Jó. Azt még mit találjak ki? Kocsiasi volt ott egy átjárásra, 100 000. Jó. De szegénynek kocsiasi volt, meg jogsiasi. Mindenre azt mondták, hogy jó, mert tudta Jóska, hogy meg kell fizetni, mert egyébként nem lesz csapat. Kérdezték, jó, akkor mit tudom, 1 millió 3, most csak mondtam egy összeget összesen, annyit, annyi ír alá. Jó, akkor hajts fel azt az abroszt, ami nősz, és 5000-es csomagokba állt az a kocka, ami nőtt. Na, akkor vegyék 1 millió 3-at, rakd a pólód alá, ezt menjél, írd alá papírt, hogy szevasz. Bebízzük az átigazolások, mondjuk.
2: Az imént hallott sztorit az 1990-es évek magyar labdarúgásának egyfajta lenyomataként is felfoghatjuk. A történet akasztón játszódott egy Bács-Kiskun megyei faluban, amelynek futballcsapatára a Stadler FC-re ma már csak az idősebbek emlékezhetnek. Olyanok, akik átélték, amikor egy kis település nagy ambícióval és sok pénzzel néhány évig futballtörténelmet írt. A klub egykori játékosa Szabó Attila által felidézett sztoriban az alkudozó játékos személye nem fontos, sokkal inkább a másik két résztvevő. Egyikük Sándor István, az együttes több éven át irányító edző, a másik pedig Stadler József, akasztói vállalkozó, aki az 1990-es évek elején robbant be a köztudatba. Az egyszerű juhászként induló Stadler, felismerve a küszöbön álló változásban rejlő lehetőségeket, nem sokkal a rendszerváltás előtt 1988-ban megalapította a Stadler Kft-t, és 1993-ban már 10 milliárd forintos forgalmat bonyolított le cégével, amely főleg élelmiszerek, konzervek, élvezeti cikkek adásvételével és fuvarozásával foglalkozott. Magyarország és Európa útjai mintegy 60 Stadler feliratuk, amionnan szállították a legkülönfélébb árukat. A vállalkozó üzleteiről legendák keringtek. Ezek közül egyet az Akasztóra származó, s a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozó Légrádi Szabó Gábor elevenített fel.
4: Olyan hosszú vonatnyi szerelvényt lehetne összeállítani, ami Budapestről Párizsig ér, abból az árulból, amit évente eladott. Hát, hogy ebből mennyi volt az igazság, azt nem tudom. Úgyhogy igyekeztem hinni neki, meg hát nyilván valami lokálpatriotizmus bennem is működött. És hát örültem neki, mert addig Bács-megyének első osztályú labdarúgó klubja nem volt.
2: Való igaz, a Bács-Kiskun megyei futball Stadler József tette fel a magyar labdarúgás első osztályú térképére, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassuk meg, hogy egy 1994-es rádióinterjúban az akkor már Stadler birodalomként emlegetett hálózat feje miként beszélt a családjáról, a gyökereiről, a vállalkozása kezdeteiről és üzleti filozófiájáról.
5: Ezt köszönhetem a szüleimnek is, tanyán nőttünk fel. Keményen a munkára voltunk hagyatkozva, ugye akkor szüleim is másképp nem tudtak pénzt keresni, és mondhatom azt, hogy megtanítottak dolgozni. Amit csináltunk, azt mindig úgy csináltuk, hogy szívvel, lélekkel. Nagyon hosszú időket töltöttük, nem 8 órát, 6 óra hosszát, vagy 10 óra hosszát, mindig ahogy az adott helyzet megkívánta. Édesapámmal a juhászatban dolgoztam pár éven keresztül, nekünk is volt rengeteg állatunk, nem csak juhaink voltak, hanem tehén állományunk is, lóállomány is, mikor a TSS-esítés volt. Apám nem lépett be a TSZ-be, műveltük a kis párholt földünket, meg az mellett vállaltunk feles részes műveléseket, meg ilyeneket, szóval ezzel foglalkoztunk a pásztorkodás mellett.